0: célni, hogy akkor így megköszönjem neki, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy figyelj Pisti, ha úgy fogsz védeni, akkor összebehívlak a keretbe. És hazafelé azon gondolkoztam, amikor kint találkoztam vele Szent, vagy Lányfalun, és hazafelé azon gondolkoztam, hogy végül is miért ne tudnám megcsinálni, hiszen ezt csinálom, tehát edzek, vízilabdázó, kapus vagyok, jó csapatban vagyok, és akkor úgy döntöttem, hogy bár eddig is sok mindent tettem azért, hogy a lehető legjobb legyek, magam szempontjából, tehát a lehető legjobb Gergely István legyen az a kapus, aki a kapuba áll, hogy ezt próbáljuk már megfejelni egy picit többel. És akkor elmentem agykontroll tanfolyamra, rengeteg olyan anyagot olvastam, hallgattam, ami mondjuk az, hogy önfejlesztő, de inkább a sport irányába mutatott. Úgy ettem, úgy táplálk, úgy ittam, úgy pihentem, mindent kizártam az életemből, csak a vízilabda maradt, beállítottam a telefonomat már 2007-ben, hogy 2008-8-án olimpia kezdődik. Tehát minden reggel így keltem edzésre, minden délután így keltem, amikor volt délután a pihenő edzésre. Ha hideg volt, ha meleg, ha fájt valami, ha beteg voltam, ha eltörött valami, mindig így indultam, hogy ezt vett figyelembe, hogy ez a cél. És tényleg nem lebegett semmi más a szem előtt, csak ezt próbáltam nagyon pozitívan gondolkozni, nagyon sokat gondoltam arra, és vizualizáltam azt, hogy olimpiai bajnokok leszünk 2008-ban. Még nem egész biztos lettem abban, még olimpia előtt bőven, hogy mi meg fogjuk nyerni az olimpiát, és az egyik legfontosabb feladatom az volt, hogy én ebből az első kapus pozícióból vissza tudjak lépni a másodikba, és ezt elfogadjam ugyanúgy, mintha a legfontosabb tagja lennék a csapatnak. És ezt megtöltöttem a saját magam kis tartalmával, ezt a pozíciót, hogy neked lesz feladatod Pekingbe, azt az egy feladatot old meg, amikor bemész a vízbe, akkor védjék ki mindent, mert akkor segíteni kell a csapat.
1: És volt is feladatod.
0: Igen, de ezt én előre nem tudhattam, de így készültem, hogy figyelj, nem lesz sok dobásod, második számú kapusnak ez a sorsa. Ki kell szolgálnod a csapatot, amikor ők lőni akarnak, mész, amikor az első számú kapus akar, hogy bemenjél helyette, akkor mész edzésen is. Ez a feladatod nem egy könnyű, nem egy hálátlan feladat, amúgy második számú kapusnak lenni. De ha ez a feladat, és ezt kell megoldani, akkor ne akarjál te más feladatot megoldani. Tehát ne akarta megoldani az első számú kapus feladatát, te old meg ezt, hogy majd kaphass egy új feladatot, de még ezt nem oldod meg, úgysem kapsz újat a sorstól. És akkor én megtöltöttem magamnak ezt a második számú kapus feladatot, hogy amikor bekerülsz azokon a mérkőzéseken, jó kell védeni, ha sorsdöntő pillanat jön, akkor menteni kell a csapat seggét, és úgy kell védeni, hogy megnyerjük a mérkőzést. És ugye a második Montenegró meccsen, az elődöntőn, a második negyed közepén 6-3-ra ment a montenegrói válogatott, szerintem a magyar csapatból csak én tudtam, hogy nyerni fogunk, mármint, hogy szándékosan mondom, én erősen, hogy tudtam, mert nem sejtettem, én nem akartam nyerni, nem tudtam, hogy nyerni fogunk, meg a montenegróiak gondolták, hogy ők most már ezt megnyerik. Tehát, hogy voltak nagyon sokan az egyik oldalon, a másik oldalon meg volt egy, aki úgy gondolta, hogy ezt most meg fogjuk nyerni a meccset. És a második negyed közepén, amikor szólt a DNS, hogy Pisti, menj be, és beugrottam, 1000%-osan biztos volt, hogy megnyerjük a mérkőzést. És valóban jól ment a védést, nagyon sokat védtem, olyan, mint hogyha mindenki hozzám akarta volna dobni a labdát, büntetőt védtem, blablabla, bla, bla, minden. Tehát azt hiszem, hogy 6-3 volt, és 10-11-9 lett a vége a mérkőzésnek, tehát 3 gólt kaptam 2,5 negyed alatt. És a csodálatos érzés nem az volt, hogy én hogy védtem saját magam szempontjából, hogy fú, akkor megcsináltad, és erre készült, és bejött, és akkor tényleg, ha így működik a világ, akkor igazából megvannak azok az alapvetések, amiket be kell tartani, és akkor nagy ingadozás nélkül szépen leélti valaki az életet. Nem ez volt a jó, vagy nem ez volt a legjobb, hanem az volt a legjobb, hogy megéreztem azt, hogy a többiekre átmegy ez az energia, ahogy elindulnak, ahogy elindul a Peti, a Kása, a Csúvi, a Papesz, ahogy fölbátorodnak, hogy már másképp lőnek, másképp néznek egymásra, másképp védekeznek, másképp blokkolnak, bátrabban passzolnak. Tehát, hogy ez csak olyan, mint hogyha tudod, ilyen fogtál volna egy nagy kurblit, és elkezdesz tekerni nagy dízelmatot, ami csak pöfögött össze-vissza, rendszertelenül jártak engerek, és elkezdett tekerni, tekered, és beindítod, és csak bufi beindul, hallott, hogy sípol, vagy fütyül a turbója, és megy, és már csak utazol vele. És hogy az az elindítás, és az a 2,5 negyed, ha csak az van a vízilabdában nekem, már azért megérte volna vízilabdázom. Tehát nem kell érem, nem kell döntő, semmi nem kell. az a 2,5 negyed, az az érzés, amit ott megéltem a vízben ezekkel a srácokkal, nem kell több. Tehát, hogy ez már önmagában egy életre is elég, amit érzelmileg ott így mi átéltünk. És az volt a csoda az egészben, amire talán mindig is készültem, hogy nekem akkor ezt kell megcsinálni, és sikerült. Úgyhogy nekem ez volt ha nem is a legjobb mérkőzésem, de a legemlékezetesebb, az biztos.
1: A 2008-as pekingi olimpia után már kétszeres olimpiai bajnoknak mondhattad magad. Játékosként nem szerepeltél több olimpián, a magyar csapattagjaként viszont szerepeltél még olimpián.
0: Hát igen, érdekes volt, mert ugye ez volt az utolsó olimpia, amin ott voltam. Azt mondtam, hogy természetesen réget vagyok a sportolói pályafutásommal is, de összességében nem csak az érmek miatt, hanem amiatt, ahova keveredtem. Tehát a Honvédba, a válogatottba, azokra az eseményekre, azokra a megméretetésekkel, amiket ezekkel a srácokkal le tudtunk játszani, az egy csoda, tehát hogy ennél nem lehet jobbat kívánni, és nem is kívánnék magamnak, ha a következő életéről szólna, azzal is maximálisan elégedett lennék, természetesen. De utána jött a lehetőség, hogy Benedek Tibi felkért, hogy a férfi felnőtt válogatottat irányítsuk ketten, természetesen úgy, hogy a szövetség kapitánya, meg a csapatmenedzser és a kapusedző. És hát azért gondolj már bele, hogy a Benedek Tibor együtt dolgozni érte. Tehát együtt játszol vele klubba, a válogatottba, a csapatkapitány, úgy nézel rá, hogy amikor ő beszél, akkor csendben vagy, tehát nincs belebeszélés semmibe, amit ő mond, az úgy van, nincs kérdőjel, azt fogjuk csinálni, úgy fogjuk csinálni, és csak így bólogatsz, hanem úgy érzelmileg ott vagy, és tudod, hogy ez persze, hát ez természetesen 100%-osan kell csinálni ezt az egészet. És akkor ő felkér, hogy hát mi lenne, hogyha együtt dolgoznánk ezen az úgynevezett magyar férfi felnőtt válogatott projekten. És megbeszéltük, hogy mi lenne a feladat, és így mondom, te úristen, megint olyan dolgot fogok csinálni, mert világon a legjobb dolog. Eddig a legjobb dolog volt kapusnak lenni, a Honvédban, a válogatottban, most meg a világ legjobb dolga, hogy a Tibi mellett dolgozhatok. És te nagyon intenzív kapcsolatot éltünk, 3,5 évig tudtam ott maradni a Tibivel, egészen Rio olimpiáig, majd utána Tibi bejelentette, hogy ő ezt így már nem folytatja, hogy szeretne visszamenni az utánpótláshoz, nekem meg már ráindult a Honvéd felé az életem, tehát hogy kvázi organikusan, ahogy találkoztunk, úgy szét is váltunk, és mindenki ment a saját maga irányába, de hát fantasztikus 3,5 év volt, rengeteget tanultam a Tibitől, rengeteget tanultam a játékosoktól, és ami nagyon fontos volt akkor, hogy ugye azért Nagy Viktor az én kapus pályafutásomban egy fontos szerepet játszik, Szécsi Zoli is, mert hogy ugye mi nagyon sokat voltunk párban, és egymás segítve játszottunk, a Viktorra is voltam válogatott, de azon az ominózus pekingi kerethirdetésen én a Viktor helyére kerültem be az EB után az olimpiára utazó csapatba, és nekem akkor nagyon rosszul esett az, hogy Viktor kiesett, mert teljesen összetört. És valahogy úgy megfogadtam magamba, hogy hát nem mondhatom neki azt, hogy figyelj Viktor, hát így akkor most inkább mégis menjél te, mert sajnálok. De nagyon szerettem onnanál ezt kompenzálni, vagy visszaadni neki, vagy valahogy ezt így nála elsimítani, mert nem is tudom, nem kellett volna lelkiismeret fordulásom legyen, de volt. És 2013-ban az első közös tornánkon, ugye a világbajnokság Barcelonában, 2003-ban nyertünk mi, 2013-ban, tehát 10 év múlva voltunk ott, és megnyertük a világbajnokságot. Nagyon-nagyon jó játszott a csapat, ugye Viktorra dolgoztam a válogatottban, Viktor fantasztikusan védett. Tehát szerintem abban az évben, ha jól emlékszem, büntetőben nem is kapott gólt. Egyet sem. Tehát nem tudta a büntetőbe gólt lőni neki. És ő lett a torna legjobb kapusa. És ez nekem olyan elégtétel volt. Én úgy örültem ennek. Én akkora kő esett le a szívemről és a lelkemről, hogy ezt így a sors megadhatta neki, amit magyar kapusoknak nem adott még meg eddig nagyon, hogy a világ legjobb kapus, tehát a világbajnokságon kérdetnek a világ legjobb kapusának, és még világbajnokságot is nyersz, mert ez fantasztikus érzés volt, és ez az egyik nagyon fontos dolog azon a világ 2013-asban, azon a világbajnokságon. A másik pedig az, hogy akkor örültem elsőnek igazán, és talán jobban is az ő sikerüknek, mint én valaha, én bármelyik sikeremnek, és olyan érzés volt azt látni, hogy te hátulról segítheted őket, és ők elérik azt, amit ők szeretnének el, és ebben valahol egy picit te is benne vagy. És így akkor rájöttem, hogy ez egy teljesen más világ, hogy te más sikerének örülsz, amiben te is részes vagy, de hát nem is látszott, a kutya nem tudja, hogy ott vagy, de hogy milyen jó érzés, hogy te tudod, hogy ott voltál, és ők is tudják, hogy ott voltál, és már semmi közöd ilyen szempontból a nyilvánosság előtt nincs hozzá, de hogy milyen jó érzés meg őket segíteni ilyen embereket, hogy ahhoz, hogy ők ilyen boldogok legyenek. És ott kezdett kialakulni bennem ez, és hogyha ez ilyen jó, akkor csináljuk tovább, akkor haladjunk szépen ezen az úton tovább, és akkor segítsünk még többet, még több embert ezen a téren.
1: Említetted, hogy milyen szoros kapcsolatot ápoltál Benedek Tiborral, és sajnos már nem lehet velünk, de említetted már korábban, mikor beszélgettünk, hogy veled mégis ott van valahogyan.
0: A Tibi mindig itt van velem. Az, igen, hát azért azt nem mondom, hogy 50 éves korára az ember már mindent meg tud oldani magától, mert ez sose lesz így. Vagy azt mondom, hogy egyre kevésbé lesz így. Tehát az elején kevéssé van így, aztán úgy tűnik, hogy meg tud oldani, de azért akkor is kell segítség, és aztán viccesen fogom, az a vége felé már megint egyre kevésbé tud egyedül megoldani azt, amit szeretné. De Tibor mindig itt van velem. Hogyha nehéz kérdések előtt állok, vagy nehéz döntések előtt állok, akkor rendszeresen föl szoktam magamnak tenni azt a kérdést magamba, hogy mit tenne most Tibi? De mit gondolna erről a helyzetről? Hogy hogy állna ebbe bele? Mit reagálna? És próbálom ezt így lejátszani magamba, és ennek megfelelően döntök, vagy teszek. És ez egy ilyen, mondanám, hogy menekülő út, de nem menekülő út, mert hiszem őre még most is felnézek, akárhol is van, és biztos vagyok benne, hogy azokat, amiket ő döntött, vagy amit ő dönt, és úgy segít nekem, vagy én döntök vele, és úgy segít nekem a döntésbe, vagy segítünk nekem a döntésbe, azok helyesek. És azok jó irányba mutatnak, mert én ezt tapasztaltam meg, hogy ő, amiket döntött, amiket mondott, amiket tett, azok általában jók voltak. És nem mindig volt a könnyebbik irány, sőt, inkább azt mondom, mindig a nehezebbik irány volt, és a küzdelmesebbik, de valahogy mindig az volt az ízes, az az amatos, az igazi, az a sűrű, amit meg tudsz fogni, amit meg tudsz élni, amiben igazán benne tudsz el, amiben igazán tudsz azonosulni, hogy amiben bele kell tenni magad, és amiben ott tudsz, és amit meg tudsz élni. Tehát nem ilyen sítsúty és kész vagyunk, hanem hogy az nem kell. Figyelj, gyereket csináljuk úgy, ahogy melós. Tehát izzadjunk meg vele, az se baj, ha megsérülünk, de fogjuk meg és csináljuk meg rendesen akkor. Tehát, hogy ez. És ezt sokáig nem tudtam, hogy mi ez, hogy ez egy ilyen fajta, hogy akkor is megmutatom, hogy én munkával leszek ugyanott, mint ahol ő kevesebb munkával. És én szerintem ez nem egy ilyen dacos dolog, hanem ez inkább az, hogy ugyanúgy megy az idő, neki is, meg nekem is. De azt az időt én intenzívenben élem meg akkor, hogyha benne vagyok, és minél jobban, minél nehezebb, annál jobban belefeledkezek, és annál jobban megélem azt a helyzetet. Tehát, hogy nincs időm kitekingetni. Tehát az, amikor valamire nagyon-nagyon fókuszálsz, és repül az idő, ugyanúgy megy az idő, persze, de hogy repül, és mert akkor benne vagy abban, amit csinálsz, és akkor vagy flow-ba. És ezt az emberek nagyon-nagyon élvezik, én is nagyon szeretem, amikor flow-ba vagyok, és a nehéz munka, az izzadós, a küzdelmes, az a flow. Tehát akkor ott vagy pontosan, ahol vagy, és azt csinálod, amit csinálsz, és 100%-ot tudsz arra azonosítani. Na, ezért választottam mindig a nehezebb utat.
1: Továbbra is Gergely Istvánnal, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökével, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók Slágerlistája című műsorának műsorvezetőjével beszélgetünk, és akkor elérkeztünk úgy nagyjából a napjainkig, valamint az elmúlt néhány évhez, amely már főként a Honvéddal telt számodra, de aztán most már bő két éve adódott egy lehetőség, mint műsorvezető is. Előbb akkor beszéljünk egy kicsit a Honvédról. Hogyan telnek a mindennapjaid mostanában, és hogyan teltek az elmúlt években mondjuk?
0: Hát jövő januárban azt, hogy már 10 éve vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy ügyvezető elnöke lehetek a Budapesti Honvédnak, és hát megint csak azt érzem, hogy a világ legszerencsésebb embere vagyok, hogy itt lehetek egy ilyen csodálatos klub, bot segíthetek, itt dolgozhatok nap, mint nap, és hát fantasztikus kollégákkal, sportból jövő, eredményes, akár olimpiai bajnok, ezüstérmes, EBVB, aranyérmes, érmes sportolók vezetik a szakosztályainkat, a szakmai igazgatónkat, tehát minden a sport körül forog, és van egy óriási tisztelet és egy összetartó erő a klubban, van egy olyan irány és olyan energia, aminek igazán feltöltő ereje van minden nap,

0: ugye a jog, a marketing kommunikáció, tehát a sportszakma, tehát rengeteg dolog van mellette, és mindig valami új történik, mindig valami újat tudok tanulni minden nap szinte a rendszeren belül, és ez egy óriási kihívás ennek megfelelni. Tehát itt nem lehet elkényelmesedni. Itt olyan, mint hogyha mindig gólhelyzetben lenne az ellenfél, és mindig meg kell oldani valahogy ezt a helyzetet. Nagyon sokat lehet stratégiát alkotni, taktikázni, és hát iszonyatosan széles spektrumon mozgunk a szabadidőtől, az utánpótlásig, a versenysporttól, egészen az idősek sportjáig, tehát mindent le tudunk fedni, és bővítjük, figyeljük a környezetünket. Tehát ez egy ilyen folyamatos fejlődés lényegében napi szinten. Úgyhogy én borzasztóan hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt megadatott. Egyrészt, hogy itt maradhattam a Honvédnál, és ezt végezhettem, valamint, hogy ilyen kollégákkal vihetjük az egyesületet, és hát az eredményességről meg csak annyit, hogy most már jó néhány éve mi vagyunk, ha nem a legeredményesebb egyesület olimpiai pontszámok tekintetében évről évre, de mindig ott vagyunk a dobogon, többnyire első-második helyen.
1: Milyen a mikrofon másik végén, hiszen a Nemzeti Sportrádióhoz visszacsatlakozva a Sportolók slágerlistája című műsornak állandó műsorvezetője vagy. Hát azt hiszem, hogy magyar sport jeles képviselőivel beszélgethettél már, túl vagy 50 adáson is ebben a műsorban. Milyen neked kérdezni és nem válaszolni?
0: Amikor ez így felmerült ez a lehetőség, akkor így nagyon-nagyon meglepődtem, hogy miért pont én. Mert ugye nem tartottam erre magamat alkalmasnak, mert szerintem egy riporternek alapvetően úgy gondolkozok, hogy azt kell csinálni, amihez valamit legalább egy kicsit értesz, aztán megtanulod. Na most én azt gondoltam, hogy ez egyáltalán nem értek, viszont ez volt benne a jó. Mert szeretek olyan dolgokat csinálni, olyan dolgokat kezdeni, amihez nem értek, tehát szeretek nagyon-nagyon új dolgokat tanulni. És hát 50-hez így, vagy már 50 évesen azért ez a beszélgetés és a kicsit mélyebb beszélgetések most már sokkal testhez állóbbak nekem, mint a felületesség, és ez a műsor pedig lehetőséget ad arra, hogy olyan emberekkel is beszélgethessek, mélyebben akár, arról a témáról, amit imádok, az a sport, bármelyik ága is legyen, vagy szakága is legyen az, hogy egyrészt van, akit nem is ismertem, tehát akkor találkoztunk először, vagy csak tudtam, hogy ők ide soha életben nem tudtunk beszélgetni, vagy csak feltesen beszélgettünk, vagy olyanokkal is akár, akikkel együtt játszottam, például Kásás Tamás, aki teljesen másképp beszélt itt velem, mint amúgy a civil életben most már néhány évtizede ezt tesszük. Egy teljesen új Gergely Istvánt ismertem meg, megmondom őszintén, és nagyon-nagyon sokat kaptam ezektől a beszélgetésektől, és hát úgy érzem, hogy itt testhez álló ez a beszélgetés, hogy én irányíthatom ezt a fajta, ha mondjam, információcserét, és megpróbálni, és ez egy nagy játék, mert hogy úgy kell beszélgetni velük, hogy elmondják azt, amit egyrészt te tudsz róluk, hogy milyen értéket képviselnek, és ezt valahogy kimondasd velük a megfelelő ritmusba, ütembe, kontextusba, vagy hogyha nem ismered őket, akkor viszont meg kell őket úgy nyitni, hogy megbízzanak benned, hogy elkezdjenek hozzád őszintén beszélni. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy versenyt látom benne, de egy kihívást látok benne, és ebben óriási fejlődési lehetőség van még, és szerintem nagyon-nagyon érdekes ez, vagy értékes ez a fajta személyes kontaktus. Ugye alapvetően mindenki már telefonon vagy online térben kommunikál a másikkal. Ez is egy fontos dolog, mert hogy meggyorsítja az információcseréket, meg sokkal hatékonyabbat tesz folyamatokat, de megint azt mondom, hogy úgy tudod igazán megtölteni az időt, hogyha izzadós a munka, és abban benne vagy. És ezek a beszélgetések, amikor itt vagyok nálatok, ez mindig melós. Tehát, hogy erre készülni kell, itt gondolkozni kell, itt azért te is szeretnéd, hogyha ő is azt gondolná rólad, hogy felkészült, vagy komolyan kérdezed, odafigyelsz rá. Ez mind olyan, amúgy alapvetően szerintem teljesen természetes energiákat meg dolgokat kíván meg, amit amúgy meg kéne, hogy adja mindenki a másiknak, hogyha vele beszélget, de úgy lassan kezdünk ettől elszokni a hétköznapi életbe, hogy felületesen kommunikálunk, nem nézzünk a másik szemébe, nem gondoljuk át azt, amit ő mondott, és annak megfelelően kérdezünk, hogy reagálunk rá. Lehet, hogy nem is érdeke, vagy nem is figyeljük őket, és nem csatlakozunk ilyen szempontból. Itt pedig van egy olyan interakció, van egy olyan csatlakozás, ami óriási érték szerintem ebben a mai világban, meg inkább egyre jobban. Tehát, hogy le tudsz ülni, időt tudsz rászállni, és ezt, tehát ezt még nem is mondom, hogy időt tud

0: rászállni, hogy valakivel beszélges. És ez is mennyire fontos dolog, hogy időt adsz arra neki, hogy ő a te életednek a része arra egy másfél, három órára, akár mennyit is szoktunk itt beszélgetni, és hogy milyen dolgokat tudsz meg tőlük, amit nem olvasod sehol, és ha elolvasod, akkor sincs olyan érzelmi töltete, mint amikor ő mondja el, hogy hát én csak köszönni tudom ezt a lehetőséget eddig is, amit kaptam ebben a műsorban, meg az összes vendégünknek, akik itt voltak, de hát Gergőnek te is a részese vagy, hiszen te szerkeszted a műsort, úgyhogy hogy ez egy ilyen közös projektünk, amit szerintem ügyesen dédelgettünk eddig, és hát bízom benne, hogy lesz a jövőben is erre lehetőséges lesz folytatása, és hát további hasznos beszélgetéseket tudunk majd prezentálni azoknak, akik ezt eddig is hallgatták.
1: Ahogyan mondtad, az idő az egyik legfontosabb, amit adhat egy ember. Hát nekünk az időnk az most sajnos elfogyott, de nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, Pista, és hogy ebből a szemszögből is megismerhettek téged a hallgatók, hiszen azért általában kérdezőként nem rád helyeződik a hangsúly, így viszont, hogy te válaszolhattál, és egy ilyen jeles alkalom adtán, hogy ma ünnepelheted 50. születésnapodat, Isten éltessen még egyszer nagyon sokáig, így kifejezetten örülünk, hogy a vendégünk voltál. Gerge Istvánt, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökét, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót, valamint a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjét hallhatták. Nem is tudok mást kívánni neked, Pista, csak sikerekben, boldogságban, és ami a legfontosabb, egészségben, gazdag, minél több évet, így akár velünk itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül, akár bárhova sodorjon téged az élet, és még egyszer hálásan köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
0: Én köszönöm mindenkinek, és hát akkor kellemes ünneplést mindenkinek így augusztus 20-a alkalmával.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, amely egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
3: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
2: Bartalos Béla a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
4: Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A romárok azok fekete lóvó, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére tényleg nehéz volt.
2: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Nésportnak. A felolvasó Tóth Béla.
5: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
2: Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
6: Védekezésben a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla zseniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye és akkor is vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremért játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni, ez mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
2: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
4: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett. és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani, mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
2: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-as vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
6: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát, hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradal egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanolva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10-valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetrend, azt hiszem, hogy kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
2: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
4: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, doppingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a doppingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát. Fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
2: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbjutáshoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt. Sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgól királyi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
3: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a 6-oson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
2: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
5: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a 6-os vonalon belülre.
2: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
7: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
3: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi István kiállítják.
2: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintettnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
8: Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt. Tehát kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésen, tehát fél perc vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is, úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, mondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni tehát gyakorlatilag a világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
2: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
7: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
5: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást, a labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát 5. megkapó Kornél Durau kapura lő, a labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek, számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
2: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből, hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
4: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak 5-en, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az 5. passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni, inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így test közelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
8: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzésre a nagy kijelző elromlott, és végigmenné a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Durau jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négy, tehát így kerültünk volna a 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakub Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Eliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Eliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Eliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Eliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, hogy a technikai lehetőségekkel az egyértelmű lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodperceiben is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 csert a levegőbe, majd belőtt a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Eliász, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen Lasics a magyar történelemben, tehát ő volt az zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ezzel, még Erik Eliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-val mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok, idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartalos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöttek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez, annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunznak volt a barátja. És egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súlya esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, márpedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István, a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
4: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az IHF végrehajtó bizottságára, Madarász Istvánnak az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtuk, bocsánat, megóvtuk a mérkőzést, de másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
6: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
4: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat teljesen nyitották.
0: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
5: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húnyunk.
0: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
0: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja Kurtvád Márk Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
2: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
7: Megállítottad az idő, és a kerekasztalra tetted.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. Ami számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-es döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Erzsik Lempelle holt versenyben a tornagól király lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
4: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért ez büszkeséget töltött el. hogy társgól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott két évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
4: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába, és azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondanom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ha még részletesebben mutatjuk be az eseményeket, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
8: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Nagyon sok szó esik ezekben a napokban az 1976-os montreáli olimpiáról, hiszen 50 évvel ezelőtt 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték meg a kanadai montreáli olimpiai játékokat, amelyen a magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárt, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a 4 aranyéremből kivették a részüket. Hogyha valaki a televíziós közvetítésben és nézi az m4sport.hu-n, balról jobbra Sudár Attila, a magyar férfi vízilabda válogatott olimpiai bajnok játékosa, német Miklós Gerelyhajító, aki szintén Montrealban olimpiai bajnoki címet szerzett, és Magyar Zoltánt, aki a lólengésben lett olimpiai bajnok. Szervusztok, nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket.
4: Köszönjük szépen.
3: Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű visszaemlékezni azokra az időkre, ugye 50 évvel ezelőtti olimpiáról van szó, és gondolom, hogy sokan keresnek benneteket ezekben a napokban is, szóval felidézni az emlékeket, az mennyire jön könnyen, vagy mennyire emlékezetes számotokra?
4: Furcsa nekem ez az egész, mert hát azért az 50 év az annyira nagy távlat, hogy nem igazán emlékszik az ember. Tehát aki azt mondja, hogy emlékszem, hogy ez volt, az volt, egy-egy mozzanatra az ember, legalábbis én emlékszem, még a meccsekről is, akkor a dopingvizsgálatról, tehát de az egész, arra emlékszem például, volt olyan, ha már így mondhatom, amiről senki nem beszél. Például mi úgy kerültünk be, tehát úgy játszottunk, hogy a döntőbe kiesett az orosz csapat. És az orosz csapat, amelyik szerintem a legnagyobb esélyes volt velünk együtt, hogy megnyerje az olimpiát, az orosz csapat az egy hónappal előtte érkezett Montrealba, és a montreali válogatottnak a Lemhényi Dezső, a magyar kiváló edző volt a felkészítője a kanadai csapatnak, és hát nekem aztán később mondhatom, hogy jó barátom volt, és játszottunk, ezben voltam még nála edző is, tehát úgy, hogy ő volt az edző, aztán én lettem játékos edző Franciaországban, és ő azt megcsinálta, hogy az orosz csapat, az, mivel egy hónappal előtte érkezett, elküldte különféle uszodákba. Tehát olyan uszodákba, ahol derékig ért a víz, olyan uszodába, ami termálfürdő volt, olyan uszodába, ahol a lányokkal kellett játszani, úgyhogy a kanadai, illetve a szovjet válogatott az 3 hétig gyakorlatilag nem tudott rendes edzőpartnerrel játszani, hanem csak ilyen lányokkal kézilabda kapupályán, derékig érő vízben.
3: Tehát hiába mentek úgyhogy ki egy hónappal korábban, igen, nem jelentett sokkal előnyt.
4: Semmi előny, sőt, inkább hátrányt jelentett, mert nem tudtak rendesen felkészülni. Erről én úgy gondolom, legalábbis én nem hallottam senkitől. Hát a szovjetek utána fel is akarták jelenteni, csak hát a Bugykónak hívták.

0: Ezek elmentek, mintha meg sem történt volna némelyik. Számomra ezek olyanok voltak, amelyek természetesen az egész életemre óriási nagy hatással voltak. Ez volt az egyetlen az, amelyet nagyon is meg akartam és meg is tudtam tartani. Gerelyeket gyártunk, és a gerelyekkel kapcsolatban az nem volt egy rossz antré, hogy én olimpiai bajnok voltam és világcsúccsal nyertem. Ez sokat jelentett, ez vitte egy kicsit a boltot, nagyon lassan ugyan, Magyarországról nagyon nehéz volt ezekbe a vonulatokba bekerülni, és felkapják a gerejünket, de mondhatom, hogy jó ment. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez így működött.
1: Hát egy világcsúcsra valóban mondhatjuk azt, hogy valaki jól megy, és az adott pillanatban, akkor, amikor kell, akkor teljesít a legjobban. Zoltán?
2: Én is elkezdem mondani, mert az előzményt, ugye Bordán Dezső volt a magyar válogatottnak az edzője. Nagyon jó volt, hogy olimpiai bajnok lettem, és nagyon rossz az, hogy negyedikek lettünk csapatba. Iszonyú szembeszélbe, mert csaltak, mint a fene. És ez a csapat az ott megérdemelte volna a bronzérmet, ez biztos. Másfél tizeddel vertek meg bennünket, de úgy, hogy mikor leugrott a magyar versenyző, akkor nézték, hogy mennyi kell még ahhoz, hogy megnyerjék a ezüstérmet az NDK-sok. Ez volt a kellemetlen része. A felkészülés is nagyon nehéz volt, mert Bordán Dezső kitalálta azt, hogy az átállást, mivel nagyon közel értünk ki a versenyhez, ezért éjjel próbáljunk edzeni. Hát ez nem jött be. Tehát a harmadik nap mi olyan fáradtak voltunk.
1: Még itthon,
2: uh-huh, igen, uh-huh. Hogy este 8-kor kezdődött az edzés, reggelig, és napközben próbáltunk aludni. De hát ez nem jött össze, úgyhogy a harmadik nap már nagyon kimerültünk. Uh-huh. Amúgy... Én is emlékszem nagyon sok mindenre, de amit mondtak itt a sportolótársaim, hát nagyon sok kitörlődött az ember életében, szinte alig emlékszem szinte valamire. Uh-huh. Szállásról, a versenyhelyszínről, pláne az meg is változott, úgyhogy kellemes volt nagyon most, hogy kimentünk, és egy kicsit felelevenítettük ezeket a dolgokat.
1: Ezt akartam mondani, ugye a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében talán egykori olimpikonok kimentek most Montrealba, és nem tudom a pontos programot, de végigmentetek azokon a helyszíneken, olimpiai faluban, a csarnokban, ahol olimpiai bajnok lettél, szóval ez segített visszahozni az emlékeket?
2: Hát nem csak itt, mert ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden 4 évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
1: De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
3: Én akkor azért 22 éves voltam, tehát teljesen fiatal, akkor kerültem be a válogatottba, nekünk természetes volt, hogy ez is lehet, hogy furcsán hangzik, de tehát én úgy nőttem föl, én a KSI-ben vízilabdáztam, ahol minden meccsünket megnyertük. Utána bekerültem az ifi válogatottba, ahol soha nem kaptunk ki. Megnyertük az ifi Európa bajnokságot, akkor volt ilyen barátságviadal, ami gyakorlatilag a világbajnokságot jelentette. Tehát én úgy kerültem be ebbe a csapatba, hogy én nem kaptam ki még sose, és nem én, hanem a csapat, és teljesen természetes volt nekem, hogy mi most nyerünk. Tehát fel sem merült bennem. És hát aztán el kellett tenni még 8-10 évnek, amikor az ember, hát vagy 4-5 évnek utána, hogy rájöjjek, hogy hát azért ki is lehet kapni. Mm-hmm. De addig fel sem merült, tehát nem tudtam elképzelni azt, hogy mi nem nyerünk. Hát az, amikor olyan játékosok vannak a vízben, mint a Szívós, a Csapó, a Horkai, a Sárosi, hát azért Molnár Endre, olyan mm-hmm. tehát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez a csapat ki tudjon kapni. És ráadásul előtte voltak ilyen felkészülési mérkőzések, ahol, hát akkor nem tudom, Unikum kupának hívták talán, hát minden meccset 5-6-8 góllal nyertük meg. Például az ausztrálokat azt hiszem, hogy valami 9-2-re például. És amikor jött az olimpia, akkor meg 7-6-ra vertük meg az első meccsen. Tehát arra már senki nem emlékszik.

0: emlékszik, de tényleg így volt.
1: Montreáli helyszínek?
0: A Montreáli, elmentünk az uszodába. Az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem mert az első négy mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerekhez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
2: Sör nem volt.
0: És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van. Ami hát elég kellemes volt. Abból ittam kettőt, hármat, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet. Lényeg az, hogy utána a másnap megint engem hívtak, akkor én már hívtam a Gerendás Gyurit, a Horkait, a Kenészt, hogy kísérjetek már el.
1: És akkor már tudták, hogy milyen fajta italt szeretnétek.
0: Igen, a harmadik nap már én oda már hazamentem, és utána az egész olimpia alatt, hát mindig úgy mentem be, már ott engem ismertek, az egész csapat jött, és érdekesség az, hogy a Gyarmati Dezső, aki nekünk az edzőnk volt, hát körülbelül 45 évvel később meséltem neki ezt a történetet el, és hát mondta, hogy nem tudta, hogy a Sisza becenevem, vagy az volt, vagy nem tudta, hogy miért szeretnek engem ennyi, hogy mindenki engem kísér el. Azt mondja, de most már érti.
1: Úgyhogy... Az atlétikai stadion mennyire változott meg 50 év után?
2: Hát meglepetés annyiban, hogy az egész stadiont átépítik. Jelen pillanatban is óriási építkezés folyik. Az annyit jelentett, hogyha visszaemlékezünk az olimpia megnyitásakor, akkor egy torz hatalmas nagy oszlop volt a pálya közepére benyúlva. Ez annak idején el kellett volna, hogy készüljön. Különböző pénzügyi nehézségek miatt, illetve sztrájkok miatt erre nem került sor, de a megnyitót és a többi esemény tökéletesen a rendezés elképzelései szerint megvalósították. Az atlétikai pálya ellenben úgy, ahogy van, egy építési terület. Én próbáltam megkeresni azt a helyet, hogy melyik oldalról dobtunk, hogy... Hát akkor az, hogy is néz ki most a mai helyzetben, és megmondom őszintén, hogy hiányoztak a specifikumok, amelyek engem úgy odaragasztottak volna a dologhoz. Ami ellenben a olimpiai falu, az nekem sokkal inkább hozott emlékeket.
0: Hát oda nem mentünk be?
2: Ez volt benne a bosszúság, hogy buszban ültünk, hát felajzott 57 ember, a sofőr vezetett nyilvánvaló a legjobb úton a stadion felé, amelyet meglepetésre csarnoknak neveztek, számomra teljesen értelmetlen módon, de nyilván, mert hogy ez a mai állapotok szerint egy fedett hely. És elmentünk az olimpiai falu előtt, ahol nekem volt egy-két speciális, hogy mondjam, élményem, nevezetesen az, hogy én mindig szoktam átmozgatni a verseny előtt, és az átmozgatás ott a étterem előtti füves pályán részen, még belül az olimpiai falunk belül volt, ott dobtunk néhányat, hát ilyen technikára, tehát nem eredményre, és akkor összepakolva szerelést és az egyéb dolgokat, akkor busszal mentünk be a versenyre, akár a selejtezőre, akár a döntőre, de visszafelé, amikor eljátszódott tulajdonképpen ugyanaz a történet, hogy dopingkontroll, és mit igyak, na, van sör, akkor én is írtam sört, hogy a dolgokat hamar és gyorsan, és teljes, hogy mondjam, elégedettségre végezzem el, ez meg is történt minden további nélkül, ellenben elkaptak az újságírók. És nagyon nehezen tudtam megszabadulni, de hát egy újságírók, mondjuk, hogyha volt 10, mert talán többet be sem engedtek, lassan, de hogy mondjam, kemény munkával fel tudtam őket örülni, és utána nem volt más választásom, hogy el kellett hazaindulnom idézőjelben a olimpiai faluba. És tudni kell, hogy az olimpiai falu ez egy szigorúan őrzött, zárt és kontrollált terület volt, ahol
1: igen,
2: nem...
1: Igen, 4 évvel voltunk a müncheni olimpia után, tehát a biztonsági intézkedések jóval szigorúbbak lehettek.
2: Sokkal, de sokkal szigorúbbak voltak. Motoztak majdnem, de hát igen, és kizárták a dolgaimat, többek között az olimpiai érmet, és akkor mentünk be, de senki nem volt ott.
1: Akkor nem volt olyan szívdobogtató érzés, vagy nem volt olyan déjà vu érzés, hogy akkor itt történt a mai
2: nap? Hogy nem. Ahogy
1: azért
2: nem. Na és akkor fölmentem, megkerestem, az 5. emeleten voltunk valahol, azt hiszem, és az kötött engem tulajdonképpen az egészben, hogy volt egy olyan hely, ahol valahova hazavittem az érmet.
3: Minden bár senki?
2: Nem.
3: A vezetőség?
2: Senki.
3: De akkor nem örültek neki, hogy te nyertél.
2: Hát, szerintem már ittak.
1: Zoltán, tornacsarnok.
4: Az legnagyobb csalódás volt.
1: Tényleg?
4: Igen, mert csak a homlokzat maradt meg, és egy nagy mozicentrum lett belőle. Kávézók, fitness termek voltak. Ugye az a nagy légtér, ahová 14-15 ezer ember befért volna, azt teljesen beépítették. Egy picike kis közepe volt, ami olyan mulas volt, mint a régi csarnok. Semmi nem emlékeztetett rá, úgyhogy így olyan sok emlékem nem volt.
3: Csak a Magyar Zoltán kávézó, amit ott nyitottál.
2: Mi emléké? Alakították át.
4: Nagyon átalakították, úgyhogy ez egy...
2: rettenetes volt.
4: Igen, olyan rossz érzés volt, hogy tulajdonképpen nekem az egyik legnagyobb élményem az itt volt, és most nem az van.
1: Szerencsére a televíziós felvételek megvannak, és majd a rádiós közvetítésekből is hallhatunk egy-két részletet. Még egy picit térjünk vissza oda, hogy milyen esélyekkel érkeztetek meg Montrealban. Ugye Miklósnak és Zoltánnak volt már olimpiai tapasztalata, sőt kimondhatjuk, hogy esélyesként érkeztetek. Zoltán mindenképpen, nem tudom, Miklós majd elmondott, hogy mennyire számoltak veled a riválisok. Attila, te viszont, ha jól tudom, akkor az utolsó pillanatban kerültél be Gyarmati Dezső keretébe. Láttam egy olyan cikket, bocsáss meg, hogy a Balatonról visszatérve lettél végül is a keret tagja.
0: Igen, volt egy keretszűkítés, ahol engem már kiraktak.
1: Ugye 11 játékos mehetett, akkoriban még.
0: 11 játékos mehetett, és akkor 16-an, 18-an voltunk így a keretbe, volt keretszűkítés, és akkor én abból kimaradtam. És a Gál Gyula és a Vindis Kálmán, akik nekem csapattársaim voltak, és hát ők is egyébként közel álltak a válogatottsághoz, mi lementünk 3-an Balatonra. És ott voltunk már 3-4 napja, Siófokon, ott valamelyik ilyen kisebb szállodába, és teljesen véletlenül találkoztunk a Koller Ákossal, aki 40 évvel később, én azt hittem, hogy ő lejött minket megkeresni, mert vissza kellett menni a válogatott ellen, kellett játszani, az OSZ-ben játszottam, és a válogatott ellen kellett volna játszani. És a Koller Ákossal mondta, hogy akkor menjünk vissza, mert este edzés van. Én bennem 40 éven keresztül az volt, hogy ő milyen rendes volt, hogy lejött minket megkeresni. És aztán kiderült, hogy esze ágába se volt minket megkeresni, nem is tudta, hogy ott vagyunk, hanem egy lányt keresett. És a lány, nem tudom, hogy avval összejött-e, vagy mi volt vele, de lényeg az, hogy összefutottunk, és mondta, hogy akkor gyertek le. És lementem, hát visszamentünk Budapestre, hát én akkor 3-4 nap nyaralás után felszabadultam, szerencsére, amiket kapura lőtt, mert én védő voltam, és akkor azt mondták, hogy hát nem vagyok elég gólerős, és jó védekezel, de kevés. És akkor ott felszabadultan játszottam, és én szerintem a válogatottnak ott lőttem, 6-8 gólt, amiben beleértem, az mind bement a fülem elé, a hóna alá, a feje földet. És akkor ahogy vége volt az edzésnek, akkor a lépcsőn mentem lefelé, arra emlékszem, és akkor a Gyarmati mondta, hogy akkor holnap jöjjek edzésre. Hát én pedig, hát azért elég kekec gyerek vagyok, aztán mondtam, hogy ne szórakozzanak velem, engem már kirúgtak, most az, hogy itt beraknak, kiraknak, megint, nem. És akkor jött a Katona Bandi, aki nekünk volt az OSZ-ben az edzőnk, és akkor az is ott győzködött, hogy ne vicceljek már, hát azért ez komolyabb dolog annál. Na mindegy, és akkor lényeg
1: szerencsére
0: az, hogy így,
1: azért hagytad magad rá beszélni.
0: Így visszakerültem, és szerencsére akkor volt egy, hát nem szerencsére, volt egy torna, ahol jól játszottam én is, a gerendás is, és akkor úgy kerültünk vissza a válogatottba, és utazóként.
1: Ugye jó pár csapattársad már volt Münchenben, ahol egy ezüstérem zárt a férfi vízilabda válogatott. Volt-e egyfajta bizonyítási vágy bennük, hogy akkor most kijavítjuk, és aranyéremért jövünk?
0: Hát ők akkor már a Szívós, a Bodnár Andris, hát mondjuk ő itt nem volt az olimpián, de hát a Faragó, a Csapó, ők a Sárosi, Molnár Endre, tehát ők úgy érezték, hogy nem, hogy elvesztették ezt a müncheni olimpiát, illetve nem elvesztették, hanem volt egy Markulescu nevezetű bíró, aki elcsalta ezt a mérkőzést. Én emlékszem, hogy láttam, én is fel voltam háborodva, amikor néztem a mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy megvolt azért a lehetőségünk, hogy egyenlítsünk, de nagyon nagy volt a hátszél.
1: És de, akkor volt egy ilyen visszavágás, vagy egy ilyen hát
0: nem,
1: javítás?
0: Nem, ez a csapat, hiszen... ez ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi nem nyerünk. Azért ezek a játékosok, ezek a világ legjobb játékosai voltak. Tehát akár melyik csapatba, akiket most itt felsoroltam, hogyha az olaszoknál lenne, akkor ő lenne a válogatott kapus. Ha jugoszlávoknál, akkor ő lenne a center, a Szívós. Hogyha, tehát ezek a világ legjobb játékosai voltak. Nekem azért volt idézőjelben könnyű, de tényleg így érzem, amikor Magyarországon az ember játszott a bajnokságban, akkor én olyan játékosok ellen játszottam, akik jobbak voltak, mint az ellenfél válogatott játékosai, akiket nekem kellett fognom. És ez tényleg így volt.
1: Jól felkészítettek
0: téged. Könnyebb volt nekem játszani a válogatottba, mint Magyarországon a Sárosi ellen mondjuk például. Mert én fogtam a Belamaricsot, az ugyanazon a pozícióban, a Sárosi jobb volt.
1: Hát így könnyű.
0: Hát igen.
1: Miklós, mennyire tartottak téged esélyesnek, mennyire vártak tőled aranyérmet, vagy egy jó érmes helyezést, és mennyire tudtál alkalmazkodni gyorsan a montreali környezethez, ugye te már Mexikóban és Münchenben jártál egy-egy olimpián, szóval volt-e így az aklimatizációval, az olimpiai hangulathoz való hozzászokással gondod?
2: Én előtte való, tehát ugye a 76-75-ben, volt egy próba olimpia, amely még nem a stadionban volt, de gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel rendezték meg a versenyt.
1: Ugyanott Montrealban?
2: Ugyanott Montrealban, így van. Voltak magyar támogatóink helyben, nevezetesen a gerelyhajtás bírója, aki a kilépéseket döntött el, hogy kilépett ki, ki nem. Ő a Kulcsár Gergelynek az évfolyam társa volt a TFM, és később diszidált. És itt megint gerelyhajítás közelébe került, nevezetesen ő vezette a gerelyhajítást. Itt találkoztunk egyébként azzal a ellenfelével, a Gergelynek, aki az összes sportszert, mint vállalkozó, ő volt az, aki szállította az olimpiára, többek között a gerelyeket is. És ebben az évben kihozott, azt hiszem, saját maga a kútfejéből, egy gerejt, egy adonatúj gerejt, amely nem olyan volt, mint az korábbiak, és amely nagyon ritka volt, nem volt teljesen elterjedve a legjobbak között, és ketten az Erdély Gyuri valaki velem ott volt az előolimpián, nagyon megkedveltük a gerejt, és nagyon jó eredményeket értünk el. Én a legjobbat először dobtam 90 métert, 75-ben, 95-öt, 91 méter 70-et, azt a valamilyen fordulattal elvették, nem lehetett csúcsán emelni a dolgot, mert könnyebb volt a gerely. Hát biztos könnyebb volt, nem tudom. De a lényeg az, hogy a következő gerely már 90 méter 90-re szállt, ez 75. 76-ban pedig végig versenyeztük a világ legnagyobb ellenfelekkel a szezont, és ugyan nem én voltam a világ ranglista vezető, az egy finn srác volt, aki 93-36, azt hiszem, vagy ilyesmi, de volt majdnem világcsúcsot, és mi meg hárman fiatal magyarok, én már nem is voltam a nagyon fiatal, a többiek voltak fiatalok, azok meg csak megközelíteni tudták a srácot, akit úgy hívták, hogy Hannus Hittonen, és aki később az olimpián egyébként második lett. Nekem ez mindenképpen egy óriási előny volt, hogy én ott tudtam lenni, ismertem azokat az embereket furcsa módon, akik a versenynél közvetlen közelemben voltak.
1: És ez megnyugtatott téged?
2: Feltétlen. Sőt, hát előtte beszéltünk is a Gergelynek a évfolyam társával, illetve hát beszéltünk mindenképpen a verseny szer hitelesítőjével is, és ez egy megnyugtató dolog volt, hogy Gergely biztos ott lesz, magyar lesz a vezetőbíró, meg minden ilyesmi, milyen apróság. Én akkor a világranglista második helyén voltam, amikor kiugtasztam, és a sok-sok kudarc után, tehát egy 7 év kudarc után kerültem, 7-8-9 év kudarc után kerültem újra az olimpiai, hát a bajnokság közelébe, vagy a verseny, a legjobb versenyzői közelébe. Nem igazán bíztak bennem, én úgy láttam. Lehet, hogy az ellenfelek azok tudták, hogy esetleg tartogathatok valamit, de a magyar sportriporterek, Gyöngye, Gyula, Pista azt mondta, hát oda nem muszáj menni, mert Pista, a német az mindig fejre áll. A Kaplár Józsi, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem mond, a neve nem idegen, ő meg az évfolyam társam volt, aki mondta a Gyulainak, hogy hát ő most megy a német Mikit megnézi. És akkor kicsit győzkedte a Pistát, és akkor Pista is jött. Minden rendbe ment.
1: Jól alakult. El kell mennünk hírekre, de Magyar Zoltánnal fogjuk folytatni, már csak azért is, mert időrendben Zoltán, tiéd volt az első aranyérem, és ahogy olvasni lehetett, egyre fokozódott a várakozás, hiszen az esélyeseknek kikiáltott öttusázók, ökölvívók, vívók nem azt az eredményt hozták, amit előzetesen vártak, úgyhogy gondolom, hogy rajtad is már egyre nagyobb nyomás volt, de akkor a hírek után ezzel folytatjuk. Sudár Attila, Németh Miklós és Magyar Zoltán a vendégünk. A témánk továbbra is az 1976-os montreáli olimpia, amelyet ugye 50 évvel ezelőtt rendeztek, 4 magyar aranyérem született, közülük 3-ban részes volt Sudár Attila, a férfi vízilabda válogatott játékos, a Németh Miklós gerelyhajító és Magyar Zoltán, aki lólengésben lett olimpiai bajnok Montrealban, és a hírek előtt azt kérdeztem, Zoltán, hogy mennyire fokozódott a nyomás feléd, vagy a magyar csapat felé, ugye eltelt majdnem egy hét, és nem született még magyar érem, miközben a sportvezetés a 4 évvel korábbi müncheni olimpiát szerette volna túlszárnyalni, vagy ugye ez volt az elvárás, ott 35 érem született, 6 arany. Szóval mennyire érezted ezt a felfokozott várakozást?
4: Az az igazság, hogy a sportvezetés nagyon ideges volt, ugye otthon el kellett számolni az eredményekkel. Hát nekem nem sokat tudtak segíteni, mert annyira nagy volt a feszültség, hogy egyik, mint nem akarom mondani a nevét valamelyik sportvezetőnk, csak annyit mondott, remélem te hozod az aranyat. Most azért hozzá kell tenni a tornában, pláne lólengésben nagyon könnyű rontani, és én már 2 napja nem aludtam, nem tudtam WC-re menni, tehát nagyon-nagyon ideges voltam, így utaztam ki, és akkor kaptam ezt a nagyon jó biztatást. Nagy volt a csarnokban a feszültség, de szerencsére annyira föl voltam készülve fizikálisan is, mert mentálisan, mert egy jó versenyző voltam, hogy meg tudtam csinálni a gyakorlatomat, és hát így elindult az első magyar aranyérem, és utána bekapcsolt az egész magyar csapat.
1: És érezted, hogy úgy nem csak rólad, nem csak az edződről, Víg Lászlóról, de úgy mindenkiről lejött egy ilyen, legördült a kő, és valami felszabadult érzés jött a te aranyérmed után?
4: Hát nem csak az, hanem igazából egy olimpián, ott egy csapat vagyunk, tehát ott egymás versenyeire kimegyünk, majdhogy nem olyan, mintha saját csapatunk lenne. Tehát egészen más egy világbajnokság, ahol a magyarok küzdenek az egyéb nemzetek ellen. Itt az egész magyar delegáció sportolói, hát kijártunk mindenkihez, ahogy csak tudtunk, a jegyet szereztünk, ahogy ugyan az a szerencse a tornában, hogy a legelején van, emiatt a pech az, hogy nem tudunk kimenni soha a felvonulásra, a bevonulásra.
1: Megnyitóra, ugye?
4: Megnyitóra soha, mert akkor már edzés van, vagy föl kellett készülni, vagy nagyon gyorsan jöttek a versenyek, úgyhogy mi nem, egyszerűen nem láttunk ilyet, de hát utána megnyugodtak, és jöttek a többi eredmények, hát Miklós is, vízilabda csapat is, hát Tordas Ildikó is szegény aranyérmet szerzett, és hát rengeteg bronz volt, tehát hogy, amit előbb említettél, hogy azok a formák nem jöttek ki. Lásd úszókat, akik végigverték az egész világot, Hargitay Andrássék, Sós Csabáék, hát mindenkit, Verasztóék, és ott nem. Tehát nem jött, még érmet se tudtak igazából szerezni, pedig, ha jól emlékszem, egy hónappal előttem Amerikában voltak, és mindenkit agyon vertek. Tehát nem jött mindenkinek össze ez a formaidőzítés, és ez emiatt, hát óriási feszültség volt. Hát szerencsére én voltam az első, aki ezt megtörte.
1: Tengeren túli olimpiáról beszélünk, de mégis azt lehetett hallani, hogy nagyon sok ottani magyar kijött szurkolni, és azért ezt lehetett érzékelni. Erre emlékszem.
4: Hát, ugye most voltunk kint, és hát amit említettek a sportbarátaim, hogy nagyon nem tudtuk, hogy ennyi magyar volt. Emlékeztünk, hogy sokai voltak, de amikor most meghallottuk, hogy 200-300 ezer magyar él Kanadába, és azok mindig majdnem nagyon-nagyon sokan eljöttek a versenyeinkre, és hallottuk őket, és ez egy nagyon jó érzés volt. Tehát Magyarországon nehéz volt abban az időszakban még kijutni, de a helyiek viszont állandóan drukkoltak nekünk, és amikor mi mentünk a mi magyarjainkhoz, akkor ők is ott voltak, és együtt drukkoltuk. Ugye nagyon-nagyon jó érzés volt.
1: Ugye úgy léptél a pódiumra, hogy tudtad, hogy ha jól emlékszem, a japán versenyző 9,8-as pontszámot kapott a gyakorlatára, tehát megint csak növekedett a nyomás és a feszültség, de ugye említetted, nagyon jó állapotban voltál. Hallgassunk meg a közvetítésből egy részletet, a Magyar Rádió közvetítette ugye a döntődet, Úrvári Sándor a riporter, a kommentátor.
5: Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk, lát. Ez volt a Fabi figura, és már az egylábos munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábos munkái. Óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat, még egy, és megvan! Bízunk benne, hogy úgy ér
6: csodálatos. Csodálatos! A zapsihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási kutat a zapsiharban!
5: Elsőnek Gordán Dezső gratulált neki, keresünk víglapit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be, csak egyedzőt. Én bízom benne,
6: én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat, megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is arany éremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
5: És most várjuk. 9,9!
6: Nem lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli! Ilyen Víglati!
5: Sikerült a győzelem! Olimpiai bajnok, lólengésbe 28 év után magyar tornász, Magyar Zoltán.
1: Ez alapján visszajönnek emlékek.
4: Hát hogy ne? Azt hiszem, ezek amúgy beégnek az ember agyába, gondolom a Miklósnak is, mikor eldobta. És van egy olyan nagyon jó érzés, mikor az ember megcsinálja a gyakorlatát. Itt ugye végén voltam, de nagyon sok világversenyen indultam, úgyhogy ötödiknek, negyediknek sorsoltak be, ott megcsináltam a gyakorlatom, és ugyanaz az érzésem volt, mint a Miklósnak, mikor elsőre eldobta a világcsúcsot, és leült utána, és csak mosolygott a többin. Ez egy olyan kicsit lenézés, de igazából ez egy nagyon jó érzés, hogy nem, úgyse tudnak utánam jönni. Tehát,
1: ez hihetetlen önbizalmat adhat, de ez tényleg csak azt feltételezi, hogy mögötte rengeteg munka volt, és nagyon sok helyen elmondtad, hogy edződel Víg Lászlóval nem volt az a baráti, most remélem nem értesz félre, szeretetteljes kapcsolat, viszont elképesztő munkát tettetek bele, és mind a ketten egymásnak nagyon sok mindent köszönhettek, vagy mindent.
4: Hát ez egy szörnyű dolog, mert ugye nemrég halt meg az edzőm, és mi végig háborúban voltunk az egész időszak alatt. az egy más világ volt. Tehát én most elmeséltem egy sztorit, hogy bementem az iskolába, földre azt tanártól fülest kaptam. Elmentem a nem tudom melyik tanárhoz, meghúzta a pajaszomat, pofont kaptam. Utána megkérdezik, hogy sóspogit, vagy édest kérek, a fenekemre ütöttek. De most ugyanez az edzésen, ha nem is vertek, de nagyon-nagyon szigorúan bántak velünk. Tehát ezeket nem lehetett szeretni. Nem lehetett szeretni, viszont amikor már befejeztem, és utána sokat beszélgettem az edzőmmel, akkor mondta, hogy nagyon sok zsákutcába mentünk be. Tehát az ő elképzelései az csak a mennyiség volt. Azt mondta, hogy ha szovjetonászok 400 elemet csinálnak, mi 600-at fogunk, és akkor megverjük őket. De hát ugye ez nem így volt, mert a saját gyerekei nem voltak túl tehetségesek, és ezért sok eredményt nem ért el. De utána, megmondom őszintén, hogy olyan szeretetben voltunk az utolsó 5-10 évben, hogy mindig felhívtam, rengeteget tudott beszélni, és akkor mondtam, megkértem, hogy ne a honfoglalásnál kezdjön a napjainkban, de nagyon jó humorizáltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy amiért elment, kezet tudtam csókolni neki, és át tudtam ölelni.
1: De amellett, hogy a mennyiségre ment ő, azért mindig újítottatok, nem? És ugye a Magyar Vándor néven elhíresült elem, de említhetünk több elemet is, tehát ezek mind-mind annak az eredményei, hogy ő mindig-mindig valamin törte a fejét.
4: Pontosan, tehát én nem voltam egy jó fizikai alkat, és ezért a rengeteg munka volt az, ami nekem segített. És nem csak lólengésben, hanem a többi szeren, amit én összedolgoztam, az segítette később a lólengést is. Tehát az a fizikai terhelés, az rengeteg olyan erő fölényem volt, hogy a gyakorlat végén még egy magyar vándor tudtam volna csinálni. Tehát ez nem a maximum volt, és amikor korrigálni kellett egy picit, és nem látszott, akkor is meg tudtam csinálni a gyakorlataimat. És hát ez azért a legbüszkébb az egész pályafutásomra az, hogy világversenyen engem 8 évig senki nem vert meg.
1: Ez így van, hiszen a moszkvai olimpián is,
4: ott is sikert,
1: olimpiai
4: igen.
1: Bajnok lettél. Július 23-án született Magyar Zoltán, olimpiai aranyérme, majd július 24-én Tordas Ildikó női törben lett ugye olimpiai bajnok, majd eljött július 26-a német Miklós Gerely hajítás döntője. Hallgassuk meg, hogy mi történt az első dobásodnál, a kommentátor Szepesi György.
7: Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első dobása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás. Csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a Gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben.
1: Hát csak, hogy érzékeltessük, hogy mit jelentett ez az eredmény, 94-58 az új világcsúcs, amivel kezdett gyakorlatilag a döntőt, és meg is nyerted. A második helyezett Finn Sitonen 87 méter 92 centis dobással végzett a második helyen, tehát elképesztő a különbség, és ahogy lehetett olvasni, vagy hallottam tőled, utána két sorozatot ki is hagytál. Ez miért kellett? A saját lelked megnyugtatására, az ellenfelek elbizonytalanítására?
2: Kell.
1: Amikor eldobtad a Gerejt, már érezted, hogy ebből egy óriási eredmény lesz?
2: Hát én azt hiszem, hogy a dobóatlétika az olyan, hogy már az eldobás pillanatában gyakorlatilag többé-kevésbé tudja az ember, hogy milyen, hogy sikerült. Ez jól sikerült. A közép a táján éreztem, hogy nem billegett a Gerej, úgy kellett, úgy repült, hogy lenni lehet, és van egy vonal, amely a világcsúcsot jelölte, ha nem is akkor is a távolságot a 90 métertől, az ember meg tudja becsülni, hogy ez jó vagy nem jó. Hát én azt éreztem, hogy ez jó volt. A Gyuri bácsiról csak annyit, hogy 48-ban ő közvetítette a fatert.
1: És ugyanúgy közvetítette a te olimpiai aranyérmedet.
2: Azt hiszem, az egyik utolsó olimpiai bajnokokat meg interjú részleteit, vagyis munkájában, mert úgy mindenkit végigvett, azt hiszem benne volt az a teljesítési kényszer, hogy minden akkori élő olimpiai bajnokot gyakorlatilag meginterjúvel, és akkor kérdeztem tőle, hogy megvan-e a közvetítés, azt mondta, hogy sajnos nincs. És kérdeztem tőle, hogy megvan ez.
1: Ez megvan, szerencsére az archívum segítségével.
2: Igen.
1: Az igaz, hogy az olimpiára édesapád úgy engedett el, hogy haza fogod hozni ezt az aranyérmet? Tehát ő bízott benned?
2: Hogyan? Nem, hát ő neki volt egy betegsége, éppen a betegsége, hát hogy mondjam, javuló részén volt tulajdonképpen akkor, amikor mi hazajöttünk. Előtte meg küzdött. Tehát nem is nagyon tudtunk beszélni. Olyant mondott volna nekem, amelyet biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna igazán befogadni. Vagy inkább elkerültem.
1: De te szerettél volna nem is neki bizonyítani, de miatta olimpiai bajnok lenni?
2: Persze.
1: Ugye egy gerelyhajító a versenyek előtt az edzéseken ér el eredményeket. Benne volt ez előzetesen, ez az eredmény, vagy azért téged is meglepett, hogy egy világcsúccsal kezdtél egy olimpiát?
2: Hát nézd, ez úgy megy, hogyha az ember jó formában van, akkor az edzés eredményeket sokkal, de sokkal túl tudja száralni egy optimális körülmény között. Ez egy elég jó körülmény volt, az az igazság. Úgyhogy vártam, hogy nyerni tudok. De azt nem, hogy világcsúcs lesz. Azt is hozzá kell tegyem, hogy én gyakran fejreálltam valóban így volt, ahogy hogy már elhangzott az előbb. Ez valószínűleg attól a túlzott akarástól, amelyet sosem úgy tudtam végrehajtani abból az erőt, nem úgy tudtam közvetíteni a gerelyhez, ahogy egy jó felkészült időszak után az ember meg tudja csinálni. Mm-hmm. Na most ez ment. Magától értetődően.
1: És mondjuk el, hogy az olimpiai aranyérem után volt egy másik jutalom, egy Lada 1500-as, jól mondom, amelynek rendszám a ZI9458 volt.
2: Jól látod a helyzetet, igen. Hát az ZI9458 az azért volt érdekes, mert kaptunk egy lehetőséget, hogy kifizethetjük az olimpiai. Nem, azt hiszem az ajándék volt, ugye? Na, ajándékba kaptunk egy autót.
3: Nem volt ajándék.
2: Nem volt?
4: Nem.
2: Akkor
1: csak lehet, a világcsúcs.
4: Csak 7 évente lehetett kapni egy magát, és te kaptál.
2: Akkor én kifizettem. Te is kifizetted, de ajándék volt annyiban, hogy hozzájutott az ember, és akkor felfegyverkezve két martinival, egy karton cigivel bementem a kocsiért, és akkor láttam, hogy a sorrend az úgy néz ki, itt akkor csak arra készültem föl, hogy ne kelljen már annyit várni, akkor adok nekik egy kis kedveskéget, és akkor kiderült, hogy ott tart a rendszámoknak egy kiosztás, hogy ZI9436. Uh-huh. Mondom, húha! És akkor megtette a eredményt, hozta az eredményt, a kicsi ajándék, és aranyosak voltak, és megsírták gyorsan.
1: És a világcsúcsot viselted az autód rendszámát?
2: Néha már nagyon kényelmetlen volt utána. Azért, mert én már lehet, hogy nem voltam annyira nagyon jó. 32 éves voltam, és akkor egy-két fejreállás azért itt is előfordult, illetve sok sérülés kísért újjában, és ezek a sérülések már nem voltak annyira ígéretesek. És nekem mindig 94-58 volt a rendszámom, fene egye meg.
1: Hát ez egy jó emlék a világcsúcsnak. Attila, említetted, hogy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat utáni pillanatban kerültél be a keretbe, és olyan klasszisokkal játszottál, mint Faragó, Tamás, Gerendás, György. Te backként segítetted ezt a csapatot. Mi volt ott a szereped? Ugye 22 éves voltál ezen az olimpián, tehát a fiatalok közé tartoztál. Szóval hogyan illettél bele Gyarmati Dezső rendszerébe? Milyen mozaik ellen voltál te?
3: A Miklós után nehéz megszólalni, mert még az ember is elérzékenyül, szóval azért ezek ilyen méreható dolgok. Én, amikor én bekerültem, akkor a legelső mérkőzésen én cserejátékos voltam, de hát nem játszottam az első két negyedbe. Mondjuk nem rosszul mondom, mert volt egy Andrew Kerr nevezetű center, aki két gólt lőtt centerből addig, és 4-2-re vezettek az ausztrálok, akiket, mint előtte említettem, 9-2-re vertük meg a Unikum kupám.
0: És akkor mondta a gyarmati, hogy menjél és fogd le. És hát én nem olyan játékos voltam, aki átöleltem, és szorítottam, és ütöttem, vágtam, hanem én messziről fogtam, szinte hozzá se értem a centerhez. Volt, hogy el tudtam venni a labdát, indítottam a Sárosit, vagy a Horkait, vagy a valamelyik játékost, de mindegy, lényeg az, hogy a végén nyertünk, és utána, hát minden meccsen utána kezdőjátékos voltam, és végigjátszottam csere nélkül a mérkőzéseket, sőt, még a legvégén, amikor összeállították a világválogatottat, akkor abban én is benne voltam.
1: Így van, az All-Star csapatban Csapó, Faragó, Szívós, István mellett te is bekerültél, ugye ebben a bizonyos All-Star csapatban, ugye végig az összes meccset megnyertétek, és ahogy említettük, volt három csoportmérkőzés, majd utána egy ilyen körmérkőzéses minitorna következett, és az a helyzet állt elő, hogy az utolsó mérkőzés előtt ti már tudtátok, akkor hogy bármi már lesz is, már olimpiai bajnokok vagytok.
0: Igen, hát akkor a jugoszláv volt az utolsó mérkőzés, és hogyha esetleg kikaptunk volna, már akkor is olimpiai bajnokok voltunk.
1: Ez a mérkőzés, ez a magyar-román párharc volt, itt dőlt el, hogy már olimpiai bajnokok lesznek, úgyhogy ezt a közvetítés részletet is meghallgathatjuk Szepesi György jóvoltából.
8: 9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, a gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapójé, Csapó még tovább, indulunk, Horkai, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapójé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, Szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció, 1954-es születésű a legfiatalabb, 1945-ös születésű a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pontveszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
1: Mondjuk el, hogy Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István játszott ezen az olimpián. Gyarmati Dezső volt ugye a szövetségi kapitány. Amikor egy csapat ott van egy magyar olimpiai válogatottban, az mindig különleges, nem? Tehát lehet mérkőzésekre járni. Az, hogy győztünk, aranyérmesek lettünk, azt mindig így mondják a szurkolók, amikor egy csapatról van szó. Szóval éreztétek-e azt, hogy ennek is egy ilyen varázsa van, és a müncheni ezüstérem után újra ott csillog a magyar vízilabda trónján?
0: Hát én is úgy szeretem mondani, illetve soha nem mondtam, hogy én nyertem, hanem mert ez egy csapatjáték, tehát hogyha egy láncszem nem működik, akkor nem tudunk nyerni. De szerencsére ez egy olyan csapat volt, amelyik nem is, tehát ilyen három grupra lehetett osztani. Én úgy éreztem, vagy úgy, ez a véleményem. Tehát voltak a fiatalok, a Gerendás, Horkai, Kenéz, én, mi voltunk így négyen, ilyen egység. Akkor volt a Csapó, Faragó, ők ketten egy egység, és akkor volt a Sárosi, a Cservenyák és a Molnár Endre, még a Konrád Feri, akik szintén így egy egységek voltak. Viszont ez a három egység, ez így kompaktibilis volt egymással. Tehát mondhatom azt, hogy ugyanúgy jóba voltunk velük, és hát ezért tudott működni, mert ki tudtunk állni egymásért.
1: Szóval... És azt jól tudom, hogy a mai napig, nem tudom, havonta, vagy legalábbis rendszeresen összejártok?
0: Hát össze, most utoljára tegnap találkoztam a Horkaival, például a Horkai Gyurival, a Balatonon voltunk, és a vízen találkoztunk, de rendszeresen Gerendással, Kenézzel összejárunk szerencsére.
1: Azok a sportolók, akik ugyanazon az olimpián szerepelnek, és ha nem is feltétlenül aranyérmet nyernek, bár a ti esetetekben ez megadatott, de együtt harcoltak, együtt képviselték az országot, az egy sorsközösség, és akármikor bárkivel találkoztok, akkor van egy közös múltatok, és egy közös emlék, amihez nyúlni lehet?
4: Hát igen. Nagyon szeretjük is egymást. Én azt mondom, most kint voltunk Montrealba, nagyon sok csapattársunk, vagy másik sportágban 40 éve nem találkoztunk, és egyből összeülelkeztünk, és hát most nem akarok részletek bonyolodni, de a hölgyek dicsértek engem is, én őket dicsértem. Felemeltek. De tényleg nagyon szerettük egymást. Én úgy érzem, hogy az aranyérmesek, a bronzérmesek, ezüstérmesek és a helyezettek is úgy érzik, hogy mi közösen hoztuk ezeket az eredményeket. Kijártunk, amennyi jegyet tudtunk szerezni. Mert ugye volt nekünk egy akkreditációnk, de ez nem mindenhova volt jó. Tehát ott volt a vadászat, hogy ki tudjunk menni, pláne a döntőkre. És az egy fenomenális érzés volt, mikor oda kimentünk, és ott győzelmet láthattunk. Ez későbbi olimpiákon is, ahol én részt vettem, ott is ugyanez volt.
1: Hát sajnos letelt az idő, pedig még órákig lehetne sorolni a sok-sok élmény, de nagyon köszönjük, hogy sokszor örömteli, megható pillanatokban visszatudtunk veletek emlékezni erre a csodálatos olimpiára, és köszönjük szépen és szívből. Gratulálunk ezeknek a sikereknek, Sudár Attilának, Németh Miklósnak és Magyar Zoltánnak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
0: Köszönjük. Is.
9: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10 legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmat!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Öt tusa itt a programban, hiszen a magyar küldöttség hat éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinens viadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János a magyar válogatott sportszakmai vezetője, és elnézést kérek már Blanka előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúlya a világbajnokság előtt.
2: Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
3: Igen, igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk szó.
2: De azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
3: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt lehetnek tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
2: Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz Botond?
4: Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt. De az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt. Kétszeres junior Európa-bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
2: Persze, hát azért Magyarországon az öttusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öttusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyen fajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
3: Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket boldoggá tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
2: Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
3: Igen, igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
2: Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
3: Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve. És igen, azóta.
2: Hol kezdtél?
3: Üzem. Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta is ott vagyok.
2: Miért választottad?

0: pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
1: Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesültett ebben a sportban.
0: Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát ezért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
1: Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ezzel tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
0: Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak, ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lett, javíts ki, ha valamit rosszul mondok, 2 évvel ezelőtt Szófiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted, felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán, ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél, tehát akkor ez egy ilyen út volt erre a felnőtt mezőny felé?
1: Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idénye, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
0: Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belág Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
2: Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előre jelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakágban ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget, az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is, mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képességi alapján a legjobbak között van a helye.
0: Gondolom, hogy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
1: Nagyon nagy élmény volt az első nap a Laser Run, mert sokat bajlottam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, ahogy amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb 4 magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fogtam fel őket, és ez a szép ezüstérem ez csak megkoronázta tényleg ezt a pár napot.
0: Melyik számodat érezted a legjobban? Vagy a legjobbnak,
1: nem tudom,
0: inkább úgy fogalmaznak?
1: A legjobbnak talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
0: Ott dőlnek el a nagy dolgok?
1: Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézeren nélkül.
0: Nem akarlak sokáig fenntartani, hiszen nyaralsz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
1: Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
0: De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy ez így a legjobb, nem?
1: Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ezzel a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
0: Azért most magasra tetted magadnak egy picit a mércét, nem?
1: Igen, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy az eredmény az én további versenyzésemet negatívan, hát negatívan biztos ne befolyásolja, hanem erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy ugyanígy tét nélkül egyelőre még, és felszabadultan tudjak versenyezni.
0: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, tehát tényleg nem tartalak fel tovább, de hogyha a VB-n lesz valami hasonló jó teljesítmény a magyar csapattól, meg tőled is, akkor ígérd meg, hogy még beszélünk.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, tehát Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy három első, két második és egy harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény, szakvezető ennél várhat el jobbat?
2: Szerintem nagyon jól megfogalmazta, a kiváló eredmény. Azon a minden versenyszámban fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, ahol több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődés, ami a jövőre nézén azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
0: Hát akkor, Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről három éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült érmet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott azt gondolom hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem maradt bennem hiányérzet a versennyel kapcsolatosan.
0: Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyéniről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például ha Egyiptomba kell menni, vagy valahol, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
3: Alapvetően a környezet az elég barátságos volt. Ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR-pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltójelet az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk. De alapvetően egyébként...
0: Egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
2: Elvileg.
3: Elvileg, igen. Igen. De hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttusázón mennyire képes alkalmazkodni. Az, hogy milyen az OCR-pálya. És igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó, reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat, úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
0: Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
2: Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni, tehát gyakorlatilag ez a mi hatodik tusánk az alkalmazkodás.
0: A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségeik az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
2: Az öttusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, hogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapat létszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
0: Van még ilyen válogatott? Most így hirtelen.
2: Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, és ugye az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, már kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni, nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb nyolcba is.
0: Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik. Ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában. Hogy van ez?
2: Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, Venezuelai, Guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a Vivopáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jó is a többiek. Én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
0: Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok. Ez okozott valami meglepetést, átrendeződést? Hol tartanak most ők? Mert régen voltak már itt.
2: Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az ötusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos van, amivel találkoztunk az utóbbi időben, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyző ők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
0: Milyenek?
3: Én pont Kairóban mondtam a fehér orosz versenyzőknek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
0: Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd ezt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt egy Koreára, vagy a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
3: Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják, és gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira. Úgyhogy nem lehet ennél kibázni, mert azt biztos, hogy kihasználják.
0: És figyelni kell, hogy a bírókra is, mert a Páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
3: Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói. Hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ez elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete az nagy.
0: De hogy próbálsz ezzel megküzdeni? Mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy képzeljük el, hogy mi történik akkor, mit érzel a fejedben?
3: Állítom, hogy egyébként nem véletlenül történt most velem ez a szituáció, mert pont így ezekben a hetekben dolgoztam rajta a mentális szakembereimmel, hogy felfedeztük, hogy nehezebben viselem, amikor egy ilyen helyzetben kerülök, de nagyon-nagyon büszke voltam magamra a verseny végén, hogy igenis kiálltam a próbát, és bár ott elment a kedvem a versenytől a vívás után, de igenis szépen visszajöttem a versenybe, és oda tudtam tenni magam a következő számokban. Hát megvannak erre a mentális eszközeim.
0: És ilyenkor, amikor mondjuk egy olyan találatot adnak ellened, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
3: Ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor OCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ez.
0: Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy a sors egyszer elvesz, azt a legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt feldolgozni.
2: Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt reményünk szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszer nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
0: Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
2: Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Hát mindenféleképpen közös érdekünk.
0: Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor? Mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
2: Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátóközönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
0: A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
2: Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
0: Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
2: Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
0: Hát gondolom, hogy ez azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar, de hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után, mondtad, hogy jött a következő szám, hát nem sok idő van ilyenkor.
3: Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlen ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után, de igazából nagyon örültem az ócérpályamnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 méter tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első kettő-három körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két kör éreztem azt, hogy na, ez egy picit már jobban esik.
0: Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
3: Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
0: Neked mennyi a legjobb időd?
3: 29, de edzésemmel mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is valamit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
0: Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
3: Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy itt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Ikarus, Vils ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó buzogányt, a gyűrűt, ezeket mind szeretem.
0: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, két vendégünk pedig a stúdióban Guzi Blanka és Belák János, és azért beszélgettünk már itt a versenyedről, Blanka, hogy is zajlott, meg milyen érzéseid voltak. Azért beszéljünk a csapat többi tagjáról, a lányoknál, hogy ő nekik hogy ment a versenyzés, ugye Blanka bronzérmes is lett egyéniben, de hát egy csapathoz három ember kell.
2: Igen, hárman voltak ugye döntőben, de ezt megelőzően volt még egy nemenkénti váltó, két női taggal, két fiatal versenyző. Nagyon örülök, hogy a junior világbajnokság után itt is részt tudtak venni, és az ő ezüstérmük is egy csodálatos meglepetés volt, és nagyon hasznos tapasztalatokkal tudtak gazdagodni. Blanka mellett a döntőben ugye Erdősita és Bauer Blanka szerepelt, még két kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
0: Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágakban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért. Hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között az idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
2: A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
0: És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
3: Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe hát hogy is mondjam, csak helyezés leosztásokba. Férfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. Illetve azért nálunk is akad egy-két, mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődlegesen őket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
0: És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n mondjuk?
3: Nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni, és persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezzel nem utasítanám csak az ezüstért vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
0: De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
3: Nem veszünk össze.
0: Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
2: Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de a nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon. Illetve Kolesszár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
0: Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők, ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt, már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de utána is?
2: Igen, 5 korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken 5 tusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők is látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rendszer nagyon jól működik.
0: Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok öttusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy túl vagytok, tehát gondolom ez hozott változást a versenyzők körében is, vannak olyan nemzetek, amelyek ennek nyertesei, és jobban megy nekik mondjuk, mint amikor a lovaglás volt az egyik szám?
2: Lehet, hogy vannak nyertesei vagy vesztesei, ennek mindenféleképpen befolyásolta a sportágnak az arculatát, egyes sportolóknak az eredményességét, de itt van egy kiváló példa, aki lovaglással együtt lett ugye világbajnok ezüstérmes, olimpikon kiváló eredményei vannak, és át tudott állni erre az új sportágra is. Én azt gondolom, hogy az öttusának, ennek a sportágnak az az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
0: Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat, te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
3: Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mixváltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, ugye te azért motiváció volt, hogy tavaly Kolászár Misivel megnyertük ezt a számot, és szerettünk volna címet védeni, de egy nagyon jó kis felkészülésnek tartottam a világbajnokság előtt, mert azért csak rövidebb távot kell ilyenkor teljesíteni, és ez edzésnek is betudható.
0: Itt a mixváltóban ez egy különleges és érdekes párosítás. Itt mire kell nagyon figyelni?
2: Hát a jó összhangra. A két versenyző között kell, hogy egy jó összhang legyen, ismerjék egymást, egy közös taktika mentén tudjanak együtt versenyezni. Tehát mindenféleképpen az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mixváltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye itt szó volt már időkről, a Blanka azért szerintem fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat. Úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
0: Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon, Kujjánkban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültek erre?
2: Igen, eltérök a különbségek időjárásról, ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott. Én azt gondolom, hogy mi, hogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fogott az a verseny lezajlani.
0: Hát most Blankának lehet, hogy annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzott ki, hogy megmaradjon.
3: Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
0: Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát, ez volt kétség a felel, hogy esetleg gondolkodtál, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
2: Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatás és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon. Itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebbe már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most sincs kétségem a felől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
0: Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Kolászár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
2: Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, ez egy jelentős mind fizikai, mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, lélektanilag is meg tudjuk óvni attól a sérüléstől, ami esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhat a sportolónak, ezért a felkészítő csapatával együtt az a döntés született, hogy Emma visszalép a világbajnok indulási jogától.
0: Ezt könnyen vette?
2: Ezek nagyon nehéz döntések, én azt gondolom, viszont ez egy nagyon jó és okos döntés volt, hogyha hosszú távon gondolkodik, illetve hosszú távon gondolkodunk.
0: Ugye 5 versenyző is lehetett volna a hölgyeknél, de Gulyás Michelt ugye júliusban műtötték róla, mit lehet tudni?
2: Michel elkezdte a rehabilitációját, elkezdett edzeni, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy-egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. A következő 2 évnek is ez lesz az egyik prioritása.
0: Persze, hát eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.
2: Profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arról, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak és milyen eredmény elérésére képesek.
0: Lehet, Blanka, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan belőled?
3: Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha ha teljesen mezőny is, és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy tényleg bízom abban, hogy Michel a következő 2 évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg milyen őbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó 2 éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
0: És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
3: Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberrel dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
0: Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
3: Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy itt tudjuk, hogy mire lehet számítani időeltolódásban, és most ez a hét egy picit egy ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
0: Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
3: Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt, akiknek van szintén egy ajánlásuk erre, és nem tartok igazából ettől, mert...
0: Hát akkor nem egy ilyen tömegkonyha van, hanem meg van határozva, hogy például a magyar csapat tagjai egy-egy nap mit esznek?
3: Mindenki dolgozik az A-vonalból egy-egy dietetikussal, és gyakorlatilag ez egyéni munka, tehát ők nincsenek ott és így felügyelik, de megvan az, hogy kinek mi vált be esetleg, és itthonról egyébként szoktunk magunkkal vinni snackeket, vagy olyan alapélelmiszereket, ilyen gyors készételeket, amik jók esetleg, hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk ilyen kedvére valót.
0: a szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
2: Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keres, és gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb öttusázói lesznek ott.
0: Hát vagy legfeljebb fogsz egy fokanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét, nem tudom, erre képes vagy-e?
2: Nem áll messze tőlem, szeretek főzni, bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
0: Ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
2: Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezésre igénye a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy technikai értekezlet, ahol elmondják a következő napi információkat is, és azért most is volt hasonló tapasztalat, amikor 8 órára volt kiírva a kezdés, és 10 óra lett belőle, vagy 10 órára volt kiírva a kezdés, és reggel 8 lett belőle.
0: És akkor Blanka, mit csinálsz olyankor, ha mondjuk van 2 óra hossza így pluszban?
3: Igazából az előtte volna nap jó esetben megtudjuk, bár itt is volt olyan, hogy ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy beállított bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öttusázó, amit Jani említett, hogy a hatodik tusánk az az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
0: Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz? Mivel lennél elegedett a VB-n ennek tükrében?
2: Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcba leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
0: Blanka, az ezüstérem?
3: Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy ezért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom. Hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magammal azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni. Társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
0: És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
2: Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyhajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
0: De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
3: Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabad időm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
0: Akkor ló csak van.
3: Ló az van, úgyhogy tereplovaglásokat, azokat nagyon szeretem.
0: Hát akkor sok sikert kívánok a világbajnokságra, reméljük, hogy jó hírekről tudunk majd beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm szépen Guzi Blankának és Belák Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Tamás Botondot pedig még az adás elején hallhattuk telefonon. Hát jó felkészülést és jó versenyzést kívánunk.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: dust, all that I adore.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunkat úszással kezdjük, mint ismert történelmi pillanat. A magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó először szerzett Európa-bajnoki aranyérmet ebben a számban. Németh Nándor, Szabó Sebastian, Kós Hubert és Milák Kristóf alkotta a magyar négyest, amely új Európa-bajnoki rekorddal ért célba. Jöjjön most a történelmi befutó katonanászó részlet és közvetítésében.
3: Akkor, amikor 250 méternél tartanak a versenyzők, vezetnek a spanyolok Pérez Godoy révén, a második helyen pedig jönnek a britek most már, az oroszok pedig a harmadik helyen, ötödik továbbra is a magyar váltó, Németh Nándor a vízben, de Nándi nagyon jön olyannyira, hogy amikor már jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés, minden bizonnyal most már a magyar csapat van élen. És akkor utolsóként jön Milák Kristóf. De vajon hányadik helyen fordul a magyar váltó? Második. Kornyed nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó. 3 perc, 10,3 másodperc, új Európa bajnoki rekorddal.
2: Na hát egy kicsit még talán most is libabőrös ezt így hallgatni. A vonal túlsó végén pedig Németh Nándort, az FTC úszóját köszöntjük, aki néhány napja még Párizsban versenyzett az Európa-bajnokságon, most pedig már itthon van. Nándi, először is milyen érzés néhány nappal az EB után újra itthon lenni? Egyetlen sikerült már kicsit leülepedni annak, ami Párizsban történt? Mert azért ebben volt minden, ugye egyéni 100 gyors, egy elképesztően erős döntő, és aztán a 4x100-as gyorsváltó, vagy történelmi Európa-bajnoki cím. Te most hány nappal, vagy néhány nappal később milyen pillanatra gondolsz vissza a legtöbbet?
4: Hello, és köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, most még azért nem telt el olyan sok idő, és nehéz így pár nap alatt kipihenni a dolgokat, de természetesen ez egy örök élmény marad, és most már egy pár hetünk így kipihenni a dolgokat, úgyhogy jelenleg is most majd Horvátországban vagyunk egy pár nap múlva, kis nyaralás, de igen, ahogy mondtad, azért...

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobilon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok még mindig mindenkinek. Szóval igen, 3 perce vagyunk 6 óra után. Nagyon-nagyon szeretettel várok mindenkit. Remélem mindenki hall, mert ha nem, akkor nagy baj, én mondjuk semmit, de az a lényeg. Szóval itt van Csonka Zsófi. Szia Zsófi, jó reggelt!
2: Sziasztok!
1: Hello, itt van Szalaj Kristóf. Szia Kristóf!
3: Én szeretlek titeket, sziasztok, jó reggelt!
1: Bocsánat, nézés, igen, az én hibám technikailag nem volt itt, bedug, kihúz, beraktatom. Technikailag, és ott tartunk, képzeljétek el, miközben 0630 55 55 605-ös az elérésünk, hogy az én drága kislányom, akivel tegnap füzeteket és könyveket csomagoltunk. Elkezdődött az iskola, hiszen szeptember másodika van, nem tudom ki és mennyire volt aktív gyermekkorában, vagy a szülők segítettek ezeket becsomagolni, de hogy megállapodtunk az édes anyukkal, hogy akkor ezt jövőre mindenki magától. És látom a riad tekintetet a kislányom alatt, hogy nekem kell egy csomag, de hiszen harmadikos vagy. Hát az, és belegondoltam, hogy akkor én hatodikos koromban én már rég a bátyámmal mentünk a 76-os, 73-as trollin, és több átszállással mentünk az iskoláig. Ma meg szerintem olyan jó a gyereke, most jó gyereknek lenni.
3: Igen,
1: nem? Majd.
2: De most... Nézőpont kérdése. Szerintem tömegközlekedés szempontjából feltétlenül.
1: Most nem a miatt, az egyébként jó gyerek.
2: De képzeljétek el, igen, hogy bocsánat, most ezt megcáfolom.
1: Mondjad.
2: Nem jó gyereknek lenni. Az unokahúgom most kezdte a harmadik osztályt, igen, és nem várta az iskolát abszolút. És azt gondoltam, hogy azért majd elmentem én is az évnyitóra, és több szülőtől azt hallottam, hogy volt olyan gyerek, akinek refluxa lett az izgalomtól már múlt héten, 8 évesekről beszélgetünk. Nyomasztó egész egyszerűen az iskolai légkör, rengeteg a zaklatás, nagyon, tehát már ilyen pici szinten, oké, most ez olyan, hogy mert hülye vagy, mert nem ér semmit, mert de hogy ez egyszerűen körülveszi a gyerekeket, és nem tudom, én nem emlékszem ilyen, ahogy mondod Levi, ahogy magunknak csomagoltuk a füzetet, én nem emlékszem ilyen, hogy valaki refluxos lett az izgalom miatt, hogy
3: azt
2: nem akar iskolába menni.
3: Azt tudtuk, hogy mi az, hogy van-e olyan egyáltalán?
2: Igen.
3: Reflux az mi? Csomagolásra jut eszembe mindig szülők, nekem is, tehát ugye, hogy ti tegnap...
1: De nem magad, a 6 éves, vagy 6-odikos, vagy 6-odikos.
2: Aranygyermek.
1: 6-odikosként én már magam csomagoltam.
2: Hát ez abszolút, buli volt, abszolút megvan,
3: ahogy anya otthon...
1: Hát bulinak nem mondanám, de...
2: az én nagyon szerettem.
3: De hogy anya csinálja otthon szépen, a vinyettákat ráteszi, a középen precízen, oda ráírja Szalai Kristóf első A, mert én as voltam.
2: Én bés voltam.
1: As bése vagyok. Gyerek, de azonnal írjátok, hogy 0630 55 55 60. Hát persze, hogy C.
3: Igen.
1: Micsoda,
2: a B is volt a zenei osztály.
3: Nem, így volt a nóta, így volt a nóta, és ások, mindig óvodások, bések, mindig szerencsések. És akkor mi ezt mindig valami megpróbáltuk megcáfolni azzal, hogy az ára hogy jobb, a rím, a bére meg hogy gyengébb.
1: A C-re nem mentelek. Várták, és nem csak általános, mert középiskolában is C-s voltam.
3: Tényleg?
1: Egyedül egyetemen nem. Na, úgyhogy jó, igen, kíváncsi vagyok, hogy ki milyen osztályban járt, majd A, B vagy C, jó, úgyhogy 0-30, 55, 55, 65, szóval igen, hogy és ez, akkor és utána, szülők.
3: Igen, szülők csinálták végig, és annyira előttem, vagy nem tudom, ruhát kikészíteni, tehát ez is anya, kimegy kis csipás szemmel, kis fáradtan a gyerek, és akkor ránéz a kanapéra, ott a tévé előtt ment a tévé, és ki volt készítve, a nadrág, az okni, a póló, és milyen érdekes, akkor nem kezdtél kötekedni, meg összekedni, miért az volt oda kitéve, hanem elfogadtad, ma ez a lambészet, ez a ruha, fölvetted, és akkor abban indult el iskolába. Tehát nem volt az, hogy elkezdesz rajta gondolkodni, hogy jól néz ki, ez divatos darab, senkit nem érdekel.
2: Ez biztos, hogy én nagyon szerettem magamnak kirakni, ugye a kis divat az már azért elindul lányoknál nagyon korán, hogy mit szeretnék hordani, de visszatérve a füzetkötésre,
1: kérlek,
2: én emlékszem, hogy külföldön élő rokonoktól szereztünk teljesen átlátszó üvegfóliának hívták.
3: Aha, igen,
2: és És mert nekem ez volt a mániám, hogy én nem szerettem ezeket a tök sima, hogy akkor nem volt ez a rengeteg díszített füzet meg akármi, hanem hogy tényleg éppen a hangulatomnak megfelelően kiválasztottam vagy csomagoló papírból, vagy valamilyen nem megszereztük valahonnan valami papírból, tényleg, ami kimondottan az én ízlésemnek tetszett, de hát azt ugye védeni kellett valamivel, na ekkor jött a külföldi szállítmány, de mire az kivágod, méretre, behajlítod. Akkor gondolom, te ettél
1: banánt is gyerekként, meg Milka csoki. Szégyed magad, és szégyed.
2: Banáncsak decemberben.
1: És de ma már, hát gyerek, olyan, most épp tegnap néztük, olyan ragasztós, fóliás megoldás.
2: Na és ez igen, hogy gyakorlatilag
1: bevágod, és
2: semmi kihívás. Semmi kihívás. Megveszed, fölraktad, kész.
3: De, és az meg
1: na, beszeg, minden jó volt régen, minden.
3: De az megvan, hogy
2: megvan,
3: hogy A4-es lapon le volt írva, hogy kell két fárbe ceruza, jó? 8 darab színes ceruza, és amit nem tudtunk megfejteni...
2: Egy-két bés,
3: igen, és amit nem tudtunk megfejteni 8 év alatt, hogy a postairon, hogy az micsoda? Az meg a postairon hát, ceruza? Tehát a piros és a kék egybe.
1: Az postiron lett, nem?
3: Hát valami postaironnak mondták ott nekünk az elején, hogy mi... És hát, az is kellett.
2: És gondolkodtál, hogy postára menjél, egy vagy posta, az írószerboltban?
1: Igen. Igen, gyerekek, óriás hú. Nagy számok. Hát amikor megszerezte, valaki megszerzett egy olyat, hogy 4 színű toll, és le lehetett oldani.
2: És nem ragadt be az egyik.
1: Bocsánat, nem akarom ilyen retro műsor csinálni, hogy tényleg, de hogy...
2: Hát ha valaki
1: szerzett olyan hajszál vékonyi ceruzát, a fölültetted be a töltet. Szóval, miről beszél? De ilyeneknek, ilyen hülyeségeknek tudtunk örülni. Igen. Hát gyerekek, ez van. Na mindegy, szóval elindul az iskola, hogyha mindenki készüljön, leginkább a szülők szerintem őket viseli meg, és ezt nem mondják, és tegnap elmentem a kislányom az iskolába, és ott egy-két szülő köszönt, hogy jó vagyok, szia, nézem a fejeket, mi van? Hát ez egy végre elkezdődött. A szülők vagy, végre. Hát ez és azt tudjátok, mit nem tudok, aztán persze mindjárt sport, és beszélünk sportot, csak hát az életet nem tudjuk kikerülni. Hogy a mi szüleink, nagyszüleink, én nem láttam őket panaszkodni, és sokkal nehezebb körülmények között csináltak 2-3-szor annyi dolgot, mint mi most a gyermekeinkkel. Legalábbis én úgy vélem, nem láttam se a nagymamámat, aki a második világháborúban szülte a gyermekét, és sorolhatnám. Tehát, hogy mi meg itt, hogy ide kell, meg oda, meg mit csinálsz, meg milyen tábor, és hova hozod, és viszed, és fizeted, és gyümölcsap, és nem tudom, nyilván megoldandó feladatok, de hogy hát nem ez a feladat, hanem mondjuk a 60-as években valakit elvinni a súlyolga, a 70-es, meg szóval
3: még akkor is el kellett indítani a gyereket, tehát akkor is ki kellett tenni minden, amiket most mondtunk, akkor is be kellett vásárolni hozzá, meg kellett szerezni a dolgokat.
1: Sokkal, jó, nyilván, hogy szerintem sokkal integráltabb is a világ, gyorsabb is, meg nyomasztóbb, meg
2: hiányzik egy fontos rész, a harmadik generáció, ami mondjuk szerintem jellemzően nekünk még inkább megvolt, tehát én például 3 generációs családmodellben nőttem föl, igen. És tudom,
1: igen,
2: hogy neked is a nagyszüleid nagyon aktívan részt vettek a az életedben.
1: Micsoda, hát persze.
2: Igen, nem tudom, Kristóf, neked hogy volt, de hogy szerintem ez az a...
3: Zenész. Igen.
2: Igen, tehát hogy ez egy fiatalok, most megkerülhetetlen
1: része. Nagyszülők is úgymond fiatalok, van egy kedves barátom, aki nem hallgatja a műsorban, szolgált országban pihent, tehát Laci barátom, aki 45 éves, nemrég született a kislánya, tehát nem gondolom, hogy elkapkodta. Ennek ellenére ott is nagyon fiatalon szült az anyukája, és még aktív, tehát dolgozó nagyszülők, nálam meg, bár én nagypapám is dolgozott az, amikor gyerek voltam, de azért, de mégis jött és vitt. Na mindegy, szóval gyerekek, indul az iskola, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes, nyugodt, mint egy 8-9.
3: De te vártad, Levi, már, hogy elinduljon egyébként az iskola? De hogy voltál vele?
1: Persze, hát fél, mi azonnal bement. Én indítottam a hazudozási versenyt, mindig mit csináltam nyáron, itt voltam, ott volt. Emlékszem egyszer, benyögtem egy olyat, és akkor a Simpson egy kemény motor volt, és én nyáron kaptam egy Simpsont, és mondtam, hogy SN51, és olyan nem volt, csak valami SB50. És így nézek, mert olyan nincs. De van, tudod, és ez volt tulajdonképpen az indok. De igen, mert ugye, szóval akkor ki milyen ruhában megy, ki mennyit nőtt, ki mennyire menő, kivel mi történt a
3: mennyire
1: nyáron.
3: Mennyire van lebarmul,
1: és
3: lebarnulva, és
1: haja mennyire.
2: Meg mennyire barmult meg.
1: És tényleg mondja, a kisfiam ugye most idén fog érettségizni, tehát ide jutottunk, döbbent, hogy mennyire én megöregettem, hogy ez a kicsit az a helyre kell tenni a most érkező 9-eseket, ugye?
2: Igen.
1: Hogy az általánosból.
2: Kis gólyákat.
1: Ha, mert hogy és mondja, hogy milyen márkás cuccokba jönnek, gombolt ing, órák, meg így, meg, és mi van? Hát az még nem lehet. Majd ma, majd nem. Tudod, megvannak a fájdalmak, hogy mikor, mikor menőzhetsz, mikor nem menőzhetsz.
4: Tényleg így van.
1: Kisem nem. De rájuk szóltunk.
3: Valószínűleg ők is bízom benne, hogy várják annyira, hogy tudják, hogy milyen szép szakaszban vannak ilyenkor, amikor iskolába járhatnak, mind általános iskolában. Nem tudjuk még olyankor, és utóbb jövünk rá, hogy az mennyire szép mindig, volt, az mennyire jó
1: de
3: volt.
1: De mindig egy kapcsolatban, egy munkahelyen, egy bárhol, mindig, hogyha elveszik tőled, vagy vége van, vagy kilépsz, vagy megszakadt teljesen mindegy, tehát mindig utólag jössz rá, hogy milyen jó dolgod volt tényleg, és szóval akkor viszont nem értékel az ember ilyen, tehát most nem értékeled, hogy milyen jó helyen vagy itt például a Sportrádióban, hanem csak akkor milyen jó
2: szívesen
1: volt.
2: Szívesen, Kristóf, itt vagyunk veled, nem és mi is köszönjük.
1: Gyerekek, ugye értékelni kell, egyébként lezárt az átigazolási időszak, ha már csak azonnal így gyorsan,
2: hát egy ilyen
1: huszárvágással, azt hiszem augusztus 31 évfél volt, ugye, amíg jöhetett volna például, hogy mehetett volna Julián vagy Julián Álvarez a Barcelonába, de közben Barcelona sem ült tétlenül a babérjain, egyébként micsoda hülye mondat ez, de ennek ellenére, és Gabriel Jesus-t 3 évre megvásárolták méghozzá a segíts
3: létszíves. Az Arsenal
1: csapatától. Köszönöm szépen. A brazil középcsatár hírek szerint mintegy 10 millió euróért érkezett az Arsenaltól. Erre mondják azt a franciák, hogy bagatelle. Tehát nem egy komolyabb össze. Az ennél többet ért. Mennyire ment Varga Barni? Többért, ugye?
3: 5-4, nem, hát a totali ment többért.
1: Ja,
3: totali ment többért. Totali 15 millió körül ment.
1: És azért szeretjük Totalit, nincs ez a baj, de Gabrielhez és Totalit, tehát szerintem...
3: Hogyha válaszolat kéne, hogy kirúgja be a 11-est a 90. percbe, akkor...
1: Totalit tenném, de Jesusnak mondanám, hogy menjen oda.
2: Mennyit számít az, hogy például Gabriel Jesus olimpiai bajnok, ugye?
3: Így, Neymarral, igen.
2: Tehát,
3: igen.
2: Ez például mennyire számít? Hány millió ebbe a 10 millió euróba?
3: Semmennyire.
1: Az, hogy nem játszott jól, és én abban bízom, hogy volt ennek egy ellenpéldája, és akkor Dembele nagyon jól játszott, aztán megvettük, nem játszott jól, eladtuk, jól játszik.
3: Arra
1: nem
3: értem.
1: Gabriel Jesus sem az, akiért szerintem kinyitnád a széfet az a Magyar Nemzeti Bankban, és akkor nagy gyere néz körül. Ennek ellenére még a Rashford se a legjobb állapotában jött, vagy a legmagasabb szinten, amikor játszott, és mégis jó volt a közeg. Igen. De itt van például Ibrahimovic, aki megérkezett, Zlatan, igen, aki nagyon jó szinten és minőségben jött, és nem tudott helytállni. Nehéz ez akklimatizálódás, alkalmazkodni egy új közösséghez, egy csapathoz, a ráadásul egy nagyon magas szintű, tehát ez a top csapatok, hát amelyikében oda kerülni.
2: Főleg, ha még helyszínt is váltasz, tehát, hogy az egész életviteled megváltozik, másik ország, másik város, stb.
1: Mondjuk
2: stb.
1: A nyelv, hát mi, ez
2: hát Portugál,
1: az kb. Megvan. Igen, szóval nehéz. Itt nyilván az segíthet, legalábbis azt mondják, akik ilyen szinten sportoltak, hogy van egy vagy két olyan ismerősöd, barátod, van brazil játékos a Barszában? Van, ugye ott van Rafi például. Tehát, hogy akinek nagyon megy most, tehát a gyerekek, ha idén sem kapja meg Rafinha az aranylabdát, akkor nem tudom mikor. Szépen játszik, elegánsan, jól játszik.
3: Rodriodossa a gólokat.
1: Tehát... Ne, a Rodri ott van, de ettől én mindenfélek. Na mindegy, szóval, hogy ez egy átigazolási hír. Aztán nézzük a tenisz világában, hogy állunk. Pont erről tegnap erről beszéltünk. Ugye, akkor jött be, bejött, meglátogatott minket Szalai Kristóf, de nem került adásba. Hogy azt gondoltad, hogy a legtöbb ugye Grand Slam győzelemmel Novák Djokovic rendelkezik.
2: Igen.
1: A nők tekintetében is? Steffi Grafnak van tám 23?
3: Szerénának, Steffi Grafnak.
1: Na mindjárt megnézzük. Igen. Szerintem úgy teljes mezőn tekintve. Viszont ő vesztette a legtöbb Grand Slam döntőt is. Tehát most az a furcsa helyzet állt elő, hogy 24 nyert Grand Slam trófea mellett 14 vesztett Grand Slam döntőt. Tehát abból csak 4, akkor most már 20.
2: Na ez már a sportlövész gondolkodás.
1: De ugye ez...
2: Ha az a 9-9-10-0, igen.
1: Igen, de 24, és ugyanakkor meg ő vesztette a legtöbbet is, tehát ez nagyon, nagyon érdekes.
2: Na mondjuk ez, azt mondom, hogy ezt egy gondolt... fullos életút, tényleg. Tehát, hogy bármelyik listán, te vagy az élet.
1: Igen. És most összeálltak Zabalenkával, egyébként nem tudom ki mennyire nézi a teniszvilág történéseit, ők viszonylag sokat posztolnak együtt.
2: Igen.
1: Együtt edzenek, egymást utánozzák, viccesek, kedvesek. leszek, imádom mind a kettőt, és most összeálltak, képzeljétek el, és vegyes párosban.
2: Jó karakter a kettő együtt végképp.
1: Igen, és a pont, amikor a fiam mondta, hogy apa, lehet, hogy itt már több is van köztük, mint szimpla a szakmai rész.
3: Azt mondod? Vagy a fia, vagy a kisfiad mondta.
1: A fia fiad mondta, de én, de kicsit, nem, nekem is fura vagy, vagy nem is tudom.
3: Hát azért mindeket, én nem akarok benne hinni, mert mind a kettőnek azért van, főleg Gyokónak már régebb óta van a felesége, gyerek párja Szabanenkának is, sőt már el van jegyezve, úgyhogy csak nem.
2: Meg azért szerintem, amikor ennyire hasonlóak vagytok, és azért itt
1: hát az pont jó. Tehát,
2: nem tudom,
1: a másik feledet megtalálod.
2: De biztos, hogy ez a másik feled, ami annyira hasonló, mint te. Szerintem nem.
1: Persze, most mindig ellen kérdezhetünk, én szerintem meg, de az a jó, hogyha pont megtalálod. Na mindegy is, ez csak az én fejemben.
2: Igen.
1: A lényeg, hogy Szabalenka keményen visszaszólt mindemellett, ami történik mostanában vele, azoknak, akik az utóbbi időben a pályán kívüli tevékenységei miatt támadták.

0: nagy helyzet, hogyha nem vagy jelen a közösségi média bármilyen felületén, akkor tulajdonképpen nem vagy. Ez szörnyű, de ez tudomásul kell venni.
1: De ráadásul egy világelső sportoló esetében azt felróni neki, és értem, hogy a tenisz abszolút ugye a teljes elitnek a sportja, de hogy ugyanúgy, ahogy az elit megjelenik ezeken a rendezvényeken, hogy ott vannak egy wimbledoni döntőn, és mindenki arra tényleg figyel, hogy a hogyan passzol a hajszála a lábán található, nem tudom milyen márkás cipőhöz. Igen. Tehát, hogy minden összelőve mindennel, és a szponzorok tömkelege ide-oda-amoda, hogy róhatjuk föl egy világ elsőnek, hogy ott van a szponzori eseményeken? Úgyhogy én kérem ki magamnak.
0: Tele van fanyagóval, kesergővel, tulajdonképpen egy nulla tartalmú élettel a világ embereinek sokasága. És azt látják, irigyek vagyunk, sajnos irigyek vagyunk a mások sikereire, megjelenésére, külseire, és akkor el kell menni egyébként edzeni, el kell menni teniszezni, el kell menni jól kinézni, el kell menni tartalmat gyártani, és akkor lehet, hogy nem. Akkor lehet, hogy nem lesz.
2: Én ilyen. Most speciál abszolút igen. Egyet tudok érteni a negatív kommentekkel és hozzászólásokkal, mert Sabalenkából én is valóban egyébként a teniszét, meg a sportban lévő szereplését, a pályanyújtó teljesítményét látnám még inkább szívesen. Tehát az, hogy az már nekem is sok. Tehát én nem vagyok egy olyan, hogy így közösségi médiával kapcsolatban, hogy tovább görgetek, vagy olyasmi, hogyha
0: látjuk egy círos pékényfordul. Nem kapsz impulzust, akkor már vége.
2: Ez így. De Sabalenka sok, tehát többet van jelen tényleg a közösségi online platformokon, mint a pályán.
0: Tehát hát nem ez az újdonság.
2: Mert az már sok.
0: Inkább azt rójátok fel nekem, amikor megjelenik egy pályán, hogy
2: de itt vagy?
0: Csak,
1: ez is
2: csak a sztori.
0: Teniszezni?
2: Igen.
0: No.
2: Ja.
0: Igen. No fele.
2: Újra? Na, mégis?
0: Nem baj. Közben ugye itt a kérdés. Nagyon várjuk a mi hallgatóinkat, hogy ki milyen osztályban járt, és indoklást is szeretnénk majd, hogy miért ott jó az A, B, vagy esetleg a C osztály. Egyébként Kata, ide sziasztok, én F osztályban jártam. Nyilván hogy? Teljesen egyértelmű, hogy meg kell ezt magyarázni.
1: Meg. Meg.
0: Ilyen nincs egy fő osztály, ilyen nincsen.
2: Osztály.
0: Kata, de tényleg, tehát az de nem hiszük el. Hát, igen.
2: De te az nagyon sok, várjátok már.
0: De hogy csúfolták az ásokat? Ások,
2: mindig uvodások.
0: Vagy gyagyások, valami ilyesmód.
2: Bések, mindig szerencsések.
1: Igen.
2: Tehát mindig lehetett olyat költeni, hogy az épp adott osztály.
0: Amit nem mondtak.
2: Cések. Hát.
0: De hogy mindig. Tényleg, és egymásnak feszültek, hogy te ás vagy, nem
1: ás.
0: És lenéztek, te C és nő, de
2: miközben nem bések, jöttök bések, jöttök focizni ki az udvarra,
1: hát
2: bések.
1: Hát lehet, hogy már Katáik esetében az F-ig már elfáradt ez a gondolat, tudod, igen. Mire az F-re is költesz egy rímet.
0: Hát, azt gondolom, hogy ha több diák volt, mint amit ugye ott az iskola indítani tudott, az ugye voltak a táncszám, ugye ilyen maximális szállt osztály létszám, akkor 25 főben talán is tudom pontosan. Igen, akkor talán indítottak nálunk D-t is, tehát voltak már D-sek aha, is, aha. De annál fölé nem mentünk. Legalábbis nem volt.
2: Kedvencem, nem tudom, tudjátok-e, reggeli agytorna, és egyébként még a hallgatók is megírhatják, na. Hogy miért van minden egyes osztályteremben, micsoda fact check következik igen? Most, a minden egyes osztályteremben bal oldalt vannak az ablakok, ha visszaemlékeztek, minden egyes osztályteremben.
0: Hát ez attól függ, onnan nézed.
2: Hogyha ő a tere a szembe vagy a táblával,
0: a
2: mondjuk
0: jobb kéz,
2: itt tanárnak jobb kéz, ha a diákok szembe vannak a táblával,
0: miért van ez?
2: Mindig baloldalt van az ablak. Miért van mindig baloldalt az ablak? Minden egyes osztályteremben.
0: De jó a kérdés. Ugye? Örülök az ilyen.
1: Most próbálok megszáfolni fejben, pörgetem az összes
0: osztályteremet. Lehet, hogy van egy
2: egyébként
0: gyarosztály.
2: Így van, viccen kívül visszapörgettem én is az összes, tényleg mindig bal oldalt
0: jó.
2: Van.
0: Én azt mondom, hogy hívjál meg minket egy reggelire. Közben megpróbáljuk Kristófot kifaggatni, hogy miért van bal oldalt. A kérdés teljesen jó, hogy gondolkodunk.
2: Na, és meg lehet írni a hallgatóknak, és ha van válasz.
0: Sőt, örömmel várjuk, persze 0630 55 55 605, meg közben pattintsátok azt is, hogy ki milyen osztályba járt szívesen, meg örömmel elemezzük, meg olvassuk. Na, aztán pedig a mai menetet illetően beszélgetünk Messi visszavonulására, ugye a válogatottságtól vonult vissza egyelőre csak, hogy kicsit messzizünk, megnézzük, hogy eddig mit ért el, mit nem ért el, tulajdonképpen abból lesz a kevesebb. Én azt hiszem, és a válogatottságtól visszavonás is mit jelentett neki, meg az éppen aktuális ugye ellenfeleknek a labdarúgásban. Aztán beszélgetünk majd ugye Dani Gáborral, ugye Katrin Lunde kapcsán, Fazekas Zoltán pedig jelentkezik a női kosárlabda VB helyszínéről, hiszen 28 év után azt jutottunk ki.

0: újra
1: két nap
0: világbajnokságra a női kosárlabda szintjén, úgyhogy örülünk, és persze László Csabát is hívjuk majd. 9 óra után megkérdezzük az éppen aktuális labdarúgó helyzetről, úgyhogy ez fér bele a mai reggelbe, várunk mindenkit szeretettel. Két feladat van, drága diák hallgatóink, megírni, ki milyen osztályba járt, és azt, hogy miért van az iskola, vagy iskolákban, az osztálytermekben az ablak bal oldal, tehát a tanár jobb kezé, jobb keze felől. Jó? 06 30 55 55 605.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szigorítják a vagyonelkobzás szabályait. Folytatódtak a légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Balázs Zoltán ingatlan portfólió kezelőt nevezte ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT élére a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, a vagyonkezelő feladata összetett, integrálja a visszaszerzett elemeket az állami vagyonba és megőrzi a közös örökséget. A Tisza párt szerint gyorsítani kell az EU vízügyi stratégiájának végrehajtását. Kulja András, a párt EP képviselője hangsúlyozta, Magyarországon már a kritikus infrastruktúrát és az energiabiztonságot is veszélyezteti a vízhiány, ezért közös megoldást várnak az ír uniós elnökségtől. Az ír környezetvédelmi miniszter gyors intézkedéseket ígért. Újra iráni célpontokat bombáz az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajóközlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja az amerikai csapatokat a térségben. Az iráni haditechnikát, valamint kikötőket és reptereket célzó bombázásokban 2 haltak meg. Teherán este ellencsapásokról számolt be. Folytatódtak a kölcsönös légicsapások Oroszország és Ukrajna között. A múlt nap több mint 100 ukrán drón semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva hajókat lőtt a Fekete-tengeren és Juzsneki kikötőjében, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérletről egyeztetnek ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium tegnap Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint Berlin csak ürügyet keresett az orosz ellenes lépéshez.
0: Közlekedés.
2: Élénkül a forgalom a főváros környéki utakon, de egyelőre jó tempóban, különösebb fennakadások nélkül lehet haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. A nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
3: Nemzeti Sport Krónika. Belgiumba szerződött Balog Botond pénteken kezdi szereplését női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon. Bondár Anna ismét ott lesz a második körben a US Open-en. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Éjfélkor befejeződött az átigazolási időszak az európai labdarúgott top bajnokságokban, az utolsó órákban pedig a nyár legdrágább transfere is befutott. Enzo Fernández a sajtóírek szerint 145 millió euróért a Manchester Cityhez igazolt. A 25 éves világbajnok argentin középpályást a Chelsea-től szerezték meg a manchesteriek, és ha valós a médiában megjelent összeg, akkor beállították a brit átigazolási csúcsot. Meglett az új klubja Balog Botondnak, aki a sajtóíreknek megfelelően a belga élvonalbeli Westerlónál folytatja pályafutását. A 24 éves 8-szoros magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a belga csapattal. Balog 2019 óta a Parma játékosa volt, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaelispornál töltötte. Vancsa Zalán pedig éppen Belgiumból igazolt el még vasárnap, a kétszeres magyar válogatott támadó a Lommelnél eltöltött 4 év után a svéd bajnokság éllovasához, az IK Siriushoz szerződött. Vancsa Zalánt hallják, aki már be is mutatkozott új csapatában.
5: Dominálják a minden meccsüket, igazából ők rúgják a legtöbb volt a szezonban a bajnokságban, nagyon támadó foci van előtérben, illetve az, hogy vezetik a bajnokságot, akár jövőre valamelyik európai kupaporondba is indulhatunk. Ez is nagyon imponáló volt, illetve az a fejlődési lehetőség, továbbadási lehetőség, amit igazából bizonyítottak, mert több játékost eladtak már komoly összegekért jó helyekre.
3: Gazdag Dániel pedig maradt az Egyesült Államokban és az Észak-Amerikai Labdarúgó Bajnokságban szereplő New England Revolution játékosa lett. A 30 éves középpályás múlt pénteken bontott szerződést a Columbus Crew-val, majd tegnap 2027 végig szóló szerződést kötött. Hat forduló után veretlenül vezeti a labdarúgó NB2 tabelláját a Soroksár együttese, a délpesti csapatot együttműködés köti a Ferencvároshoz is, és a két vezetőedzőnek, Borbé Balázsnak és Korolovszki Gábornak is különleges a kapcsolata. Korolovszki Gáborral, a soroksáriak trénerével Szabó Bence beszélgetett.
6: Borbé Balázst említetted, van ilyen napi szintű kapcsolat? Illetve nektek a kapcsolatok honnan ered? A Fradi utánpótlásban már dolgoztatok ugye együtt?
7: Igen, a Balázs volt U17-es, meg U19-es, és aztán Bermes edző, és én alatta dolgoztam mindig egy-két korosztállyal. Az a munkakapcsolat, meg a jó kapcsolat meg volt közöttünk akkor is, most is megvan, nyilván hát van neki azért elég dolga, meg hál' Istennek nekem is, meg van neki elég feszültsége, meg van neki elég feladata, hogy a sajátjával foglalkozzon. Nem kell nekünk napi szinten beszélgetni, mert miért kéne, ha beszélgetünk, ha találkozunk, beszélünk, akkor kölcsönösen tisztelgetjük is egymást, és szerintem egymással szurkolunk is, én legalábbis neki mindenféleképpen, úgyhogy ismerjük egymást nagyon jól, és úgyhogy az utánpótlásból jön ő is, U17-ből is volt Tisztes Krisztiánnak, meg több fiatalnak is edzője, ezért tudja ő is, hogy mit várat, és mit kell tőlük elvárni, és mit kell ők csinálni, és egyébként tökéletesen csinálja.
6: És akkor ezek után, hogyha beszéltünk a nehézségekről ott esetben, nem tudom, mit árulhatsz alapból, hogy mi a titok mögött, a Soroksár mögött, hogy vezetitek az NB2-t?
7: Titok nincsen, meg nem is vagyok még egyszer mondom elájulva, ez talán inkább, hogy a nyugalom és a béke és a kiegyensúlyozottság és a koncepcióban gondolkodás sziget ez a Soroksár, és ez így jót tesz nekem is, meg a játékosoknak is, de ezt én talán is mondom, hogy nem tartom sikernek. Ez nem sikertelen ez a sztori, ez egyértelmű, de az, hogy a bajnokság az első ötödében úgy alakultak a mérkőzések, a sorsások, meg minden, hogy itthon is játszottunk egyébként nyilván többet is, ezeket a meccseket meg tudtuk nyerni, nyilván nem szerencsével, vagy nem csak szerencsével. Ez még nem akkora siker. Nagyon fontos, hogy ezt ne érezzem én sem, meg a csapatom se csodának, illetve ne álljunk el tőle. Abban a szempontból csoda, hogy ezt nem várt el tőlünk senki se, talán mi sem magunktól, de sikerül akkor tudunk beszélni, ha majd mondjuk ősszel a 15. forduló után, vagy jövőre, ha nem is ilyenkor, de jövőre, mikor jó, lesz megint itt tudunk és beszélgettünk, amikor már ez 10-15-20 meccsen keresztül tart, 5-6 meccs után nem lehet egyébként sem sikertelenséget, sem sikert kijelenteni. Ha folyamat van, és itt van, munka és igényesség van, és nem csak bennem van, nem rólam van szó, hanem játékosokkal kapcsolatban van, akkor is sikeres lesz az, hogyha a hétvégén kapunk 3-at, és utána a héten pedig kapunk egy 6-ost mi is, akkor sem fogunk egy öngyilkosok, mert hiszünk abban, amit csinálunk, és egyébként a játékosok is dolgozunk, maximum kiértékeljük a hibáinkat, amit egyébként kiértékelünk most is.
3: A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a nő, illetve a férfi kézilabda NB egy új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: Nagyon nehéz volt feldolgozni a lettek elleni vereséget és a kiesést, erről is beszélt Bozóki Szedmák Réka a Nemzeti Sportrádióban. A magyar női röplabda válogatott csapatkapitánya a mögöttük álló Európa-bajnokságról is beszélt, Szegő Tibornak.
8: Az első két meccs után szerintem nagyon sok feldolgozni való olyan szempontból nem volt, hogy tényleg pozitívan álltunk hozzá, és azt láttuk, hogy oké, nem sikerült szettet nyerni, de ennek ellenére ott vagyunk a legjobb csapatoknak a sarkában. Utána a német meccs után azért nagyon nehéz volt, tényleg ott több találkozót is be kellett iktatni, hogy kicsit rendezni tudjuk a sorainkat. A lett mérkőzés meg után pedig egyenesen nagyon-nagyon nehéz volt.
9: Te hogy dolgoztad fel csapatkapitánként?
8: Jól kisírtam magam első körben, ugye ott már biztos volt, hogy a továbbjutásra nincsen lehetőségünk, illetve azt is, ha szívemre teszem a kezem, akkor láttam, hogy a világbajnokságra való kvalifikációhoz egy nagyon erős szlovén válogatottat kellett volna megvernünk, és már akkor is láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat lesz, de próbáltunk meghúzni egy vonalat, hogy évfélig lehet szomorkodni, és onnantól kezdve pedig mindenkinek a következő mérkőzésre kell fókuszálni.
3: Pénteken kezdi meg szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. A csapat már ott van Berlinben, ahol Fazeka Zoltán Barna Judittal készített interjút a keretbe kerülésről és az esélyekről.
10: Kicsit még mindig ilyen felfoghatatlan, hogy itt vagyok egy világbajnokságon Berlinben. Elképesztő érzés. Azt gondolom, hogy minden eddigi, amikről lemaradtam sajnos válogatott szinten, azt most abszolút azt gondolom az élet visszaadta és kárpótol.
11: Ezért azért meg kell dolgozni, hiszen egész nyáron ugye te is ott voltál minden felkészülésen. Hogy érezted közben, mennyi esélyed van arra, hogy te a 12-be bekerüljél?
10: Én abszolút úgy jöttem egyébként maga az edzőtáborba, hogy érezzem jól magam, és hogy tényleg, ami az elmúlt években jellemző volt rám, hogy csak élvezem a kosárlabdát, azt itt is ugyanúgy szerettem volna hozni. Úgyhogy én abszolút úgy voltam vele, hogy élvezem ezt az egészet, aztán lesz majd, ahogy éppen lesz, vagy ahogy alakul. Nem gondoltam volna egyébként, hogy lesz esélyem. Valahol a szívem mélyen nyilván bíztam benne, és szerettem volna, de tényleg nem az volt a cél, hogy most mindenképp akarva akaraton úgymond bekerüljek a 12-be, mert eddig mindig annyira görcsösen akartam, és mindig valahogy ez így visszaütött, és most tényleg ezt itt tökre elengedtem, és úgy érzem, hogy tényleg ez így visszajött nekem, most boldog vagyok. Nagyon hosszú volt ez az egy hónap, mentálisan is, fizikálisan is minden, hogy azt gondolom mindenkinek, de az, hogy most már itt vagyunk, szerintem az baromi, és nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki fogja annyira élvezni az itt létet, és a kosár labdázást, mint én.
11: Nem egyszerű a csoport, nyilván az olimpiai ezüstérmes franciákat nem kell külön ragozni, hogy mennyire jó csapat, és akkor ott van Nigéria és Dél-Korea, két teljesen más kultúra. Te hogy látod így most az együtt töltött idő alapján, hogy mennyire van rajta a csapat, és mennyire érzi a csapat azt, hogy innen azért tovább lehet jutni?
10: Az elejétől kezdve az volt a célunk, hogy oda tovább jussunk a csoportkörben. Igen, a franciákkal kezdünk, nem lesz egyszerű, azért 8 VMB és ott van. Viszont én mindig azt mondtam, hogy a labda kerek, és bárkinek van esélye, főleg akkor, hogyha kifog egy nagyon-nagyon jó napot. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy fogunk tudni meglepetést okozni, és tovább tudunk jutni a csoportkörbe.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Végig nyugodtan versenyzett, ennek is köszönheti az aranyérmet. Erről beszélt a friss egyéni világbajnok öttusázó Guzi Blanka az M4 Sporton. A DVTK versenyzője múlt hétvégén pályafutás eddigi legnagyobb sikerét érte el Kínában. Guzi Blanka az előző két VB-n ezüstérmes lett egyéniben, vasárnap viszont világbajnoki címet nyert. Guzi Blankával Szőke Viktória beszélgetett.
12: Azt említetted az első nyilatkozataidban is, Blanka, hogy tulajdonképpen a higgadtság, meg a kiegyensúlyozottság volt, és a feszültségmentes versenyzés a jellemző most erre a kínai világbajnokságra, vagyis inkább erre a végére, a végjátékra?
13: Egy picike feszültség azért volt benne, de alapvetően az egész évemre az jellemző, hogy nagyon higgadt tudtam maradni a különböző szituációkban is, és pont azt fogalmaztam meg magamban a világbajnokságot követően, hogy már most világbajnokként is azt érzem, hogy hogy egy ilyen verseny sem mentes mondjuk szorongástól vagy kételyektől, és egy világbajnok is átélheti ezeket. Viszont azt különbözteti meg szerintem, hogy ki lesz világbajnok és ki nem, hogy mennyire tudunk uralkodni ezek felett a momentumok felett, és nekem ez most sikerült.
12: Azért is különleges ez a világbajnoki aranyérem, mert hogy ugye a címvédőt sikerült lehajrázni és ott hagyni tulajdonképpen, ami óriási meglepetést is okozhatott esetleg az egyiptomi lánynak, aki még mindig csak 15 éves. Nem tudom, hogy tudtatok-e utána kommunikálni, vagy egyáltalán szoktatok-e? Mit szólt ehhez, hogy te most legyőzted őt?
13: Nagyon kíváncsian vártuk, hogy milyen formában fog visszatérni, mert idén nem láttuk még versenyezni a Tusa versenyen, csak ugye a tavalyi világbajnokságon. És azért megmondom őszintén, hogy amikor megláttam, hogy a nevezési listán rajta volt, akkor nagyon megörültem neki, mert tudtam, hogy esetleg egy revanzsot lehet venni a tavalyi éven. És ott a futáson egyébként az is volt a fejemben, hogy lehet, hogy én leszek az egy ember most ezen a VB-n, aki esetleg meg tudja őt szorongatni vagy előzni, és nem szerettem volna kihagyni azt, hogy megadjam azt a luxus, hogy kétszer legyen egymás után világbajnok, úgyhogy ezért is külön öröm volt. Egy pár szót beszéltünk egyébként, nagyon érzem rajta egyébként, hogy tisztel, mint ellenfél, ez kölcsönös, de egyébként nem beszéltünk utána a versenyről már.
3: Guzi Blankát hallották. Bondár Anna tovább jutott a nyitókörből az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a világrangista 73. helyén álló magyar játékos, a cseh Havlicskovát győzte le két játszmában 6-3-6-3-ra. Bondár ezzel sorozatban harmadik évben kezdte sikerrel a US Open-t, a második fordulóban pedig a 22. helyen kiemelt amerikai Keith lesz az ellenfele, szintén New Yorkban, Piros Zsombor viszont sikeres selejtező után 3 szetben kikapott az olasz Bellucci-tól is kiesett. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
14: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban, Harsányi Levente, Szalai Kristóf és Csonka Zsófia, a finn labdarúgó élvonalban szereplő FF Járó keddeste bejelentette, hogy az idény hátralévő részére szerződtette a most már volt videóton játékost. A részletekről Szabó Bence kérdezte.
2: Először is ugye gratulálok az átigazolásodhoz, Finnországba szerződtél ki a Járó együtteséhez. Hogyan jött számodra ez a lehetőség, ugye legutóbb Fehérváron futballoztál?
3: Köszönöm szépen. Hát a lehetőség az nagyon gyorsan jött, és nagyon gyorsan is kellett döntsek. Hétfőn felhívtak engem reggel, hogy nagyon fontos mérkőzéseik vannak. Többek között ugye az utolsó forduló, amikor az utolsó ellen játszanak, és hogy sürgősen úgymond szükségük lenne rám. És hát igazából 2 órát adtak, hogy el tudjam dönteni, hogy akkor most az átigazolás mellett döntök, vagy inkább szeretnék hamaradni. Gyorsan leültem a családdal, és igazából 1/2 órán belül is döntöttük, hogy akkor belevágunk.
2: Ez akkor adott esetben azt jelenti, hogy mert ugyanis nézem itt a bajnokságot, itt van még egy mérkőzés az alapszakaszból, illetve van még egy rájátszásos rendszer, hogy akkor erre a 1/2 évre szól ez a megállapodás?
3: Igen, tulajdonképpen 2 hónapra írtam alá, 1,5 hónapra. Most ugye az utolsó fordulóban elméletileg már fogok tudni játszani. Utána van 5 meccs a rájátszásból, és ha esetleg ugyanezen ebben a pozícióban maradunk a 11. helyen, ahol most vagyunk, se előre, se hátra nem tudunk elmozdulni, hátra semmiképpen se szeretnénk nyilván, akkor még plusz 2 meccs lesz, mert 2 osztályozó mérkőzés.
2: Hogyan tervezted ezt a átigazolási időszakot? Gondoltál arra, hogy egyáltalán külföldre fogsz szerződni? Mert ugye, hogy Fehérvárról távoztál, egyáltalán ugye most annak, azzal kapcsolatban is lehetett cikkeket olvasni, hogy érdekes körülmények között történt meg, az főleg, ami utána még a vezetőedző nyilatkozott rólad.
3: Mondhatjuk egy kicsit talán viharosnak az elvállásomat Fehérvárról. Engem a klubba az év végén megkeresett, hogy szeretnék meghosszabbítani a szerződésemet. Akkor nem tudtunk megegyezni, viszont ez a portugál csapat, aki szeretné, vagy szerette volna átvenni a klubot, ők engem azonnal megkerestek, hogy szeretnék, hogyha én ott maradnék, szeretnének engem úgymond megtartani. Úgyhogy igen, kiváltam egy pár hetet, mondhatni akár 1-2 hónapot is, hogy a portugálok most akkor el tudják venni a klubot, vagy nem. Sajnos eddig úgy alakult, hogy nem tudták, és most már nem szerettem volna tovább várni. Sok lehetőségre nem ezt mondtam, de úgy éreztem, hogy most már azért szükségem van arra is, hogy meccsterhelést kapjak, és nyilván szükségem van arra, hogy visszakerüljek a foci közegébe. Úgyhogy mondom, ez egy gyors döntés volt, de örülök, hogy itt vagyok. Nagyon pozitívan fogadtak, tényleg teljesen más a mentalitás, mint Európa többi országába, tehát tényleg nagyon barátságosak az emberek, nagyon nyitottak, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek.
2: Ezután a fehérvári történések után benned megfordult az a gondolat, hogy akkor hogyan lesz a folytatás, hogy adott esetben visszavonulj-e, vagy nem tudom, hogy ez nyilván fiatal vagy hozzá, csak teszem fel a kérdést.
3: Visszavonulásban semmiképpen sem gondolkoztam, azt nyilván éreztem, hogy azért szorít az idő valamilyen szinten, mert nyilván az összes csapat már igazolt, már javában folyik a bajnokság, szóval azt nyilván éreztem, hogy azért sok választási lehetőség úgy nem lesz, hogy hova fogok tudni elmenni, pláne azután, hogy azért tényleg jó pár lehetőségre nemet mondtam, de ez azt mondom, hogy ez a szerencsének is köszönhető, hogy valamilyen szinten, hogy ez a csapat ez most ilyen szituációban van, és most szükségük volt hirtelen a segítségemre. Több sérülés is történt az elmúlt hetekben, eltiltás is, úgyhogy pont az én pozíciómban most nagyon sürgősen szükség volt pótlásra.
2: És akkor beszéltünk is erről, hogy ez pontosan melyik pozíció, mert ugye Magyarországon itt játszottál belső védőt is, középpályást is, hol szeretnélek téged játszatni most?
3: Hát tulajdonképpen valószínű, hogy most ebben a 6 meccsen mind a 2 poszton fogok játszani. Most első körben valószínű belső védő leszek, mert ott most tényleg történt 2 sérülés is és 1 eltiltás. Szóval nem is nagyon tudják szerintem más, hogy ezt most megoldani. Aztán az edzővel egyeztettem nyilván, és azt mondta, hogy egyébként nincs elvetve az sem, hogy utána középpályára fel.
2: Egyébként ez időszak alatt, amíg nem volt úgy klubod, mennyire készültél arra adott esetben, hogy akkor beesett egy ilyen lehetőség? Tehát így akkor edzésben voltál folyamatosan?
3: Nyilván edzésben voltam. Pécsen edzettem egy pár hetet. Nagyon kedves volt a vezetőség, megadták a lehetőséget, hogy ott tudjak egy kicsit készülni a csapattal. Ott egy pár hetet eltöltöttem. Ezen kívül igazából nyilván csak egyedül tudtam készülni, futottam minden nap, vagy a haverokkal lementünk esetleg egy kicsit focizni, de nyilván ez közel nem olyan terhelés, mint amire alapvetően nekem szükségem lenne, ahhoz, hogy utána ilyen szinten jól tudjak teljesíteni. Szóval nyilván nekem is el fog telni azért egy pár nap, pár hét, amíg itt nyilván megint formába hozom magam, de igyekszem ezt felgyorsítani, ezt a folyamatot.
2: Azon esetleg elgondolkoztál, hogy miért éppen téged találtak meg Magyarországról? Szerepet játszott ebben az, hogy neked azért van külföldön is jegyzett csapatokban pályafutásod?
3: Nyilván ez azért segítség volt, tehát tisztában vannak úgymond a múltammal, hogy 5 országban úgymond már játszottam, tehát valószínű, hogy elég gyorsan fog menni a beilleszkedés, és egyébként mondhatom azt is, hogy egyébként ki is tudom jelenteni, hogy gyorsan fog menni, mert így az első nap után abszolút azt látom a csapaton is, meg a stábon is, meg a vezetőtön is, hogy nagyon nyitottak felém, nagyon pozitívan fogadtak, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy ne lenne gyorsan a beilleszkedés.
2: Mennyire érzed azt, hogy a finn futballal kapcsolatban, gondolom, eddig nem sok tapasztalatod volt, hogy első edzés alapján milyenek a finn játékosok? Mondható, hogy egy magyar labdarúgó hozzájuk képes technikás?
3: Igen, egyébként teljesen más nyilván, mert itt 90%-ban például műfutás pályákon edzenek, műfutás pályákon játszák a bajnokikat is, tehát amúgy alapvetően egy sokkal gyorsabb játékot játszanak, viszont most így az első benyomás alapján lehet, hogy a magyar játékosok azért technikailag kicsit képzettebbek.
2: És akkor nyilván itt, hogyha a célokról beszélünk, te is említetted, hogy azért inkább felfele kell nézegetni. Nyilván gondolom azért nem keltél-feküdtél finn bajnoksággal, de mire lehet számítani így az ellenfelek tekintetébe? Mire lehet képes ez a csapat? Tud feljebb kerülni?
3: Hát ugye most jön az utolsó forduló, ami valószínűleg a legfontosabb mérkőzés lesz, mert hogyha ezt a meccset meg tudjuk nyerni, akkor valószínűleg olyan pont előnyünk lesz az utolsóval szemben, hogy az egyenes kiesés az valószínűleg el tudtuk kerülni. Azt, hogy most előrébb tudunk-e nézegetni, igazából egy helyet kellene még előrébb lépni ahhoz, hogy ugye osztályozott csak helyen játszunk, az azt mondom, hogy az teljes mértékig reális. Viszont nyilván itt a csapaton belül is történtek olyan dolgok, mind a mellett, hogy én jöttem, a legjobb góllövő, meg aki a legtöbb gólpasszt adta, ő sajnos elment 2 nappal ezelőtt, szóval ő azért egy nagy veszteség előre. Az ellenfelünk, a hétfői ellenfelünk viszont 4-5 embert igazolt, szóval mondhatni, hogy ami eddig volt a bajnokságban, az egyáltalán nem releváns, mert egy teljesen új csapattal fogunk szembenézni, de nyilván nekünk az a célunk, hogy ezt a meccset ezt sikeresen abszolváljuk, és akkor azt gondolom, hogy a bennmaradás felé egy nagyon nagy lépést tudunk tenni.
2: Gondolkodtál azon egyébként, hogy 32 éves korodra azután, hogy játszottál itt most így a magyar másodosztályban Videótonban, hogy neked még ebből egy külföldi karrier is lehet, illetve teszem fel úgy a kérdést, hogy adott esetben, ha jól alakul, mindenben marad a csapat, akkor el tudod-e magadat képzelni a folytatásban is akár külföldön?
3: Igen, erről egyébként volt szó ennél a csapatnál is, hogy nyilván nem tudtunk így most hosszú távú dolgokban gondolkozni, mert először ki kell küzdeni a bennmaradást. Én igazából sose zárkóztam el a külföldi kalandoktól, örültem ennek is, hogy idejöttem, azért tényleg nem egy gyenge bajnokságról beszélgetünk, szóval azt mondom, hogy azért itt is jó pár csapat azért megállná a helyét az NBA-be is, szóval én abszolút el tudom képzelni azt is, hogy még itt pár évet esetleg külföldön lefocizzak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Finnországba igazoló Kocsis Gergő Szabó Bence kollégánkkal beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milák Kristóf megkezdi a hajrát!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már egy picit túl is léptünk 7 órán, úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 perc, 8 perccel vagyunk 7 óra után, ma reggel is Nemzeti Sport Rádió, benne pedig ugye a Sport Reggel. Jó reggelt, itt van Szalai Krisi, hello, jó Csonka, reggel, Zsófi,
2: sziasztok.
1: Jó reggelt.
2: És Hesenyi Levi, sziasztok.
1: Sziasztok, és itt van a kérdés előttünk, ki milyen osztályba járt, ugye milyen betűjel ellátott osztályba. Ugye Kristóf A-s volt, Zsófi B-s, én C-s, ennél jobban nem is lehetett volna leosztani. Mindenki védi a saját mundéránk a becsületét.
2: És most be is jelentjük, hogy megnyitjuk az első közös ABC-nket.
1: Talán igen, és írtatok többen, hát nincs indoklás, hogy mitől lenne jobb vagy rosszabb az A, B vagy C, ez szintén csak elnevezés volt, és írja nekünk Kata, hogy ő F-es volt, esküszöm.
2: Kata, nálam te vezetsz még mindig ezzel az F-fel.
1: És nagyon sokan voltunk, de az mit jelent, hogy F? Tehát volt D meg E is?
2: Igen, nyilván.
3: Igen, nagyon sok osztályt indíthattak, hatot, egészen pontosan, és akkor így F. F, hát a forma.
1: Ja, itt van, 6 osztályt indítottak. Akkor viszont az, akkor F, mint...
3: Forma 1.
1: Forma osztály.
2: Hát a forma 1 nagyon jó.
1: Rosszó vicceket. Igen, aztán Kristóf feldobott egy kérdés, hogy miért van az...
3: És senki.
1: Miért úgy építették az osztályokat csettintése vagy anélkül, hogy mégis... ugye, ha beléptek az osztályba, akkor általában szemben volt az ablak, vagy van, és ugye a tanár jobb kezének megfelelő oldalon, tehát jobb oldalon, hogy a diákoknak bal oldalon. És akkor felvetődött a kérdés, hogy Kristóf, legyél kedves, ráncs le a leplet a fátylat, hogy miért van ez így szerinted? Ez biztos?
3: Vagy ez biztos. Ez biztos. Igen, ez biztos.
1: Mondd nekünk is hallgatóan, hogy miért van minden osztályban bal oldalt az ablak.
3: Igen, drága hallgatók, azért, mert a gyerekek, nem tudom, 90-95%-a jobbkezes, és emiatt, amikor beszűrődik a fény, vagy jön be a nap, akkor ne előzzenek, ne takarjanak maguknak, amikor tanulnak írni, vagy éppen amikor felső osztályosként írnak.
1: Képzeljétek hát onnan el, a fény, és ezért így jobb.
2: Igen. Már értem, igen, hogy a balkezes osztálytársaim miért hátorultak a tanárnak.
3: Vagy miért fordította? A balkezesek mindig kifordítják picit, igen, a papírlapot, tehát nem így írnak, mint a jobbkezesek, picit én is kifordítottuk, és úgy írtunk, hogy tényleg ne takarjunk magunknak, hogy lehessen látni, amit írunk.
1: De balkezes vagy
3: te is? Balkezzel írok, igen.
1: De milyen kezes vagy?
2: Jobbkezes vagy.
1: Jó, hát akkor jobb, persze.
3: Igen, igen, úgyhogy azért mondom, hogy 90%, mert itt is most nagyjából így kijött, hogy 33% vagyok én, ez az egy hármunk közül.
1: Na, köszönjük szépen az információt, egyébként tényleg várjuk az üzeneteket a 0630-55-55-605-ös számra, hogy éppen ki milyen osztályba járt, aztán majd szépen ezeket elemezgetjük. És hogy nem tudom, milyen lábas vagy nem lábas, ami van nálam otthon a konyhában, de hogy alapvetően milyen lábas lehet Lionel Messi, a helyzet az, hogy visszavonul a válogatottságtól. Olvastuk a hírt pár nappal ezelőtt, a kisfiam úgy tálalt elém, hogy apa, Lionel Messi visszavonul. Ne! A válogatottság van, trükkös fiú vagy te. Na és azt írják és mondják, hogy meg inkább ő maga, és aztán itt van egy kis indoklás, csak röviden, bár röviden nehéz azért Messiről beszélni, hazajával 2022-ben, ugye világbajnok, 2014-ben, 26-ban VB döntős. Lionel Messi az Instagram oldalán bejelentette, hogy visszavonul az argentin labdarúgó válogatottól, melyek 2 Copa Amerikát is nyert, 3 elveszített finálé. Mellett a 39 éves támadó 207 válogatottságával, az nem kevés, és 125 góljával is nemzeti rekorder mindkét listán, csak a portugál Cristiano Ronaldo szegény előzi meg. Ronaldónak 233 a válogatottság szám, és 146 a rúgott gólok száma. Szóval ő előzi meg Messit, a Barcelona és a Paris Saint-Germain korábbi, az Inter Miami jelenlegi kiválósága 2005-ben a magyar válogatott mutatkozott be a nemzeti együttesben.
2: Az elhíresült.
1: Bocsánat, azért el kell mondom, ha valaki lemert van róla, talán 100-szor mondtam, elnézzük ezt 101 egyszerre is, hogy ott állították ki, ugye itt akkor még Népstadion volt, és állunk a kiárónál, játékos kiárónál, kiállítják, és senki nem kísérte, se testőr, se ember, se égvilágon, senki, és ott ment el annyira előttem, mint ahogy ül itt a Kristóf, ez körülbelül 2 méter, és sétálgat kopogós toplissal, és ott volt pont Nacho Oli barátom, és mondom, Oli, nem kérünk tőle egy autogramot, és azt mondja, hogy hagyd már, te első válogatottság.
2: Meg egyébként is, Gansz, Zoli lett volna ott.
1: Ő fent ült a nézőtéren, argentin mezben.
2: Hát és azóta se bocsátja meg neked. hogy nem csináltál fotót messzivel.
1: Ja, nem is az, hanem hogy tehát ennyi lett volna, egy aláírás, egy fotó. És ilyen közel még soha nem volt nagy sztár hozzám, és ezt is hát tulajdonképpen elpuskáztuk. Na mindegy is, szóval itthon volt Magyarországon, ott először vágatott, egyből ki is állították, ugye? És tudjuk-e, hogy ki elleni szabálytalanság miatt?
3: Igen. Tudod? Vancák film most.
1: Igen. Egyébként Vancák vidéletében is ez egy fejezet majd lesz. Igen. Róla váltották ki.
3: Az első válogatottságát.
1: Mint hogy Kovács Péter is az a haknizik, hogy felrúgtam David Beckhamet. Hát, mondtam nekem a múltkor, mondom, hát Kabi, hát azért ez így, mert így hívom, hogy Kabi. Hogy Kabi, hát azért ez így kicsit erős. Na, tehát felrúgtam. Jó, értem. Na, szóval visszatérve messzi, ez a dolog lényege, hogy ugye 2005-ben Magyarországon volt először válogatott, és azt mondja, hogy ezeket a szavakat július 21-én két nappal a döntő után írtam, az édesapámmal történtek után, ma még biztosabb vagyok a döntésem helységében, mint korábban, olvasható Messi bejegyzésében, akinek az édesapja Jorge Messi augusztus 8-án hunyt el egy rozáriói kórházban. Ez egy olyan döntés volt, amely fájt, és mélyen még mindig fáj, de megértettem, hogy eljött az idő. Esküszöm nektek, hogy mindig mindent beleadtam, nem csak az elmúlt években, amikor mindent megnyertünk, hanem már azelőtt is. Mindig harcoltam, és mindig ott hagytam a pályán azért a mezért. Ott hagytam, igen, hogy örömet szerezek nektek, és hogy a futball révén büszkévé tegyelek benneteket arra, hogy argentinok vagytok, nyilatkozta Messi. Hangsúlyozta, hogy nincs már mit adni a válogatottnak, ráadásul nagyszerű fiatal játékosok érkeznek, akik megérdemlik, hogy ott legyenek, hogy köszönöm szépen a sok szeretetet, mert az elmúlt 20 évben kaptam, 20 év gyerek, az nagyon sok. Nagyon fog hiányozni, hogy halljalak benneteket a pályán, mostantól én is csak egy leszek, közületek, kívülről fogok szurkolni és támogatni benneteket jó időkben és a rossz időkben is, különösen a rosszakban. Nyugodt szívvel és büszkén távozom, amiért csapattársaimmal együtt olyan pillanatokat adhattunk nektek, melyekről egykor csak álmodtunk. Hihetetlen élmény volt mindezt veletek együtt átélni. Szeretlek benneteket.
3: Lionel Messi. Hú, de érzelmes volt egyébként.
1: Igen, tehát azért is mondtam így, mert szeretek az érzelmekre hatni, és ez esetben ugye ő is annyi érzelmet adott nekünk, szerintem könycseppet, örömet, bánatot, mindent, hogy, és pont erről beszéltünk, a labdarúgás mennyire ilyen exakt. Hát, amikor nézzünk egy komoly meccset, mennyire el tud vinni magával az jó és a rossz oldalra egyaránt. Hát biztos ti is hallottatok is, hogy egy vesztes VB meccsek után bizonyos országokban leginkább Dél-Amerika repülnek a tévék az ablakon. Igen. Mert hogy egyszerűen tényleg olyan hatás, olyan extázis, olyan nem is tudom milyen az egész testedet, lelkedet, szívedet átfutó érzések lesznek rajtad úrrá egy ilyen meccsen, hogy tényleg, nem hiszem, amikor 6-1-re nyert a Barcelona, a Paris Saint-Germain ellen,
3: ugyanez,
1: akkor igen. Én térdre estem, és lefeküdtem a földre, és tulajdonképpen sírtam.
3: Az annyira...
1: Ezt a hatást.
3: Igen, akkora emocionális sok volt az a Barca PSG 6-1, vagy azt szerint, ahogy Levi is mondja, mindenkinek még mindig megvan az emlékezetében.
1: Biztos van mindenkinek, és kíváncsian várjuk a mi hallgatóinkat, szerintem ez a bejelentés egy ilyen sok, ami bár annyi minden ér minket mostanában, egy ilyet olvasol, sajnos most már lépsz tovább, és olvas egy újat, de amikor ilyen, tényleg ilyen ikonok lépnek ki a nagy körforgásból, vagy a válogatott mérkőzésekből, és egy válogatottól búcsúznak, akkor szerintem nagyon elgondolkodunk. A Djokovicnál is szerintem így lesz a nagy visszavonulásokat. De lehet, hogy nem is tesszük meg, hogy mondjam, nem tesszük úgy emlékezetessé. A kluboktól való távozásnál van egy ilyen valahogy, egy ilyen búcsú, kimész az utolsó meccsre, ott...
3: Kivéve Real Madrid, mert úgy, úgy bánnak a sztárjukkal, mint ahogy a üres palackos üveggel, mi itt a stúdión kívül, tehát hogy kidobják a kukába.
1: De valahogy nem, de valahogy ez dívik, a Reálnál ez nem. Na szóval, hogy kíváncsi vagyunk, hogy a mi hallgatóink életében melyik meccs, melyik a labdarúgással kapcsolatos pillanat volt az, ami ennyire hogy mondjam, meghit, ennyire, amit nagyon-nagyon megjegyeztek, és nagyon-nagyon átéltek érzelmesen. Én nekem kettő ilyen volt, Francesco Totti búcsúztatása, nézzétek meg a YouTube-on, szívszorító, és érdekes, Oli Kahn búcsúztatása is a Bayern Münchentől. Szóval ilyen volt. Uh-huh. Mind a kettő, teljes stadion felállva, könnyes szemmel elmondták, hogy addig mit értek el az életükben. Nyilván bejátszók is voltak meccsekről, Kánnál nagy védések, Tottinál nagyon az érzelmekre hatott, és kijött mind a kettő külön-külön, és ott a nem tudom 100 000 ember előtt elkezdtek beszélni. Totti kezén a kislánya, a kisfia. Szóval nagyon-nagyon csodás. És szerintem így illik. Ez egy kicsit nekem Messihez képest mondjam, szegényes. Tehát igen, értem, most mindent a világon, mindent, ugye bár a közösségi felületeken adunk közzé, meg veszünk el, teszünk, tehát tényleg mindent, mindegy, miről beszélünk, hogy én ez többet, egy búcsú meccs. Igen, arról volt szó talán az ő esetében.
3: Barcelonánál volt szó, hogy lesz búcsú meccs, amikor a Camp Nou-t már teljes egészében átadják.
1: Igen.
3: És akkor meghívják ugye a régi csapatát, a New Orleans Old Boys, ahol ő elkezdett nevelkedni, és ahonnan még a Barcelona átigazolta. Tehát ilyenről van szó.
1: És fél időben cserél, a Barcelona.
3: Az szép lenne, tehát ez teljesen korrekt búcsú lenne, mert őt is kirakták, hogy egy sajtótájékoztató keretein belül, és akkor ott a csapattársak és újságírók előtt ugye szegény elsírta magát, hogy távozni nem akart távozni, utóbb kiderült, hogy de mégis mennie kellett önhibáján kívül, de hogy itt az argentin válogatottban, hogy kellene odja is búcsúmeccs, tehát nem hiszem el, hogy ott nem...
1: Az nem a válogatott szinten szoktak búcsúzni.
3: Persze.
1: Vagy csak az utolsó meccsen valaki ad egy oklevelet, egy kupát, egy nem tudom, egy nyakadba, egy babészkot szorult.
3: Igen, szoktak, hát figyelj, ha nem menjünk messzire, itthon Zsuzsák Balázsnak is volt búcsú meccse, amikor már nem volt válogatott, de mégis... Még
1: de egyszer, azzal lett 109,
3: igen, nem? Még egyszer Rossi behívta, és akkor...
1: Igen, csak az olyan véleményes volt, de nem volt hozzá méltó szerintem, ezt a mai napig sokan furcsán fogadják, hogy azért kellett, hogy akkor ugye ő legyen a csúcstartó, ami, tehát hozzá nem méltó szerintem, de hogy azért búcsú meccs volt az ő...
3: Igen. Tehát, hogy ilyen messzinél egyébként simán lehetne, hogy nem tudom, hogy miért nem... Lehet, hogy fognak neki rendezni, tehát kell egy ilyen játékosnak, tehát ilyen számú gólok, 207 válogatott, csak 125
1: nem gólt. Nem csak gólokat adott, inkább a név, maga... hogy az, így. Az egyszerűen...
2: Muszáj. De szerintetek lehet annál, nem tudom, magasztosabb, tehát, hogy őt ezen a világbajnokságon is olyan szeretett, olyan rajongás övezte... Hát tehát, hogy kell ennél több, vagy tud ennél jobb lenni? Egy meccs, ami oké, most akkor mindenki tudja már, hogy ez lesz az
1: igen,
2: utolsó.
1: Igen, mert az nagyon megható.
2: Mindenki tudta, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó.
3: Én mindig bíztam benne, sőt, amúgy még mindig bízok benne, hogy ez csak most egy ilyen felindulás.
1: Nem lehet már következő VB-re két nap, az négy év.
3: Mert két napra, ahogy ő is mondta, véget ért a döntő, a VB döntő, és két napra ráírta meg ezt az elköszönő, ilyen jegyzett tömbre. Láttátok azt a igen. képet?
1: De édesapja halálát is említi.
2: Szerintem az pont azért említi, mert azért az jóval később történt. Tehát egy 6 héttel, vagy nem tudom, vagy nem mondjuk nem, tehát hetekkel később történt, hogy hát gondolom azért ért ki erre, hogy nem ez indokolta a döntését, vagy nem a gyász.
1: Ezt nem tudjuk.
2: Tehát olyan...
1: Én nem kevesztettem a szüleimet, na idejekorán persze teljesen átérték ezt mindent, remélem nektek még érnek a szüleitek. Most nem tudjátok azt mondani, hogy milyen, persze majd nagyon fáj, meg úristen, nagyon késő jöjjön el, és így van, de mikor ténylegesen bekövetkezik maga,

0: családfenntartó. Ezután is így lesz, egészségedre, Kristó. És aztán egyszerűen hogy rájött, hogy váltani kell. Az életben vannak fontossági sorrendek, és változik az élete. Neki is megváltozott. Nem az a legfontosabb, hogy most még több válogatottsága legyen, vagy még 4 Ferrari, vagy minden, hanem ez, hogy ott legyen szerintem így a 2 vagy 3, nem tudom, hány gyermeke van, és a feleség.
1: És látod, érdekes ez a hasonlat, amit mondasz, hogy most ő az apuka, mert egy kicsit úgy érzem, hogy ezzel a hátralépéssel, ezzel ő igazából följebb is lép, és kvázi egy argentin foci apuka lesz mostantól mindenki számára, és én nekem nagyon szimpatikus, és nagyon fontos, hogy ő kiemelte, hogy jöjjön a jövő, jöjjenek a fiatalok, mert amikor, most gondold el, egy olyan játékos, aki még nem képes elengedni, és még csinálja, és már kifelé áll a szénája.
0: Ronaldo ilyen egyébként.
1: Hát.
2: Így.
1: Igen.
0: Hanem hát konkrétan.
1: Azért őt azért nagyon más tűzhajtja szerintem, mint Messi-t. Messi ilyen szempontból szerintem sokkal...
2: Hát ő megvan, ő megnyert mindent válogatott szinten is.
1: Igen, tehát... igen. Megvan egyrészt, és teljesen más karakter. Tehát ő nem ez a... nem ilyen értelemben fanatikus szerintem. És pont amit mondtál, Kristóf, nekem ez annyira emberi volt. Mondtad, Levi, hogy túl szolid volt, túl szerény volt ez a visszavonulás. Nekem ez nagyon emberi volt, hogy megmutatta, hogy ezeket magának írta le. Ma már nem divat kézzel papírra vetni dolgokat, hanem igen, ugye mit látunk, egy bejegyzést egy digitális felületen, de hogy ezt oké, utána nyilván átírod, de hogy ott van a fotó arról, hogy ezt te magadnak írod, ez nekem ettől lesz igazán értékes, és nem, szerintem ő most így egy új helyre tud kerülni, ami őt aztán tényleg örökké a halhatatlanok közé sorolja, hogy ő most ott lesz az argentin futball fölött, mint egy ilyen védőangyal, mint egy atya, szinte nem is apa, és ott lesz, és egy vagyok közületek, és köszönöm Istenem, hogy Argentinnak teremtettél. Igen. Tehát, hogy szerintem ennél több
2: Leoson Argentinas. Nekem csak azért van ez a pici problémám, a kérdésem, hogy még mindig lehetett látni, hogy ő a legjobb. Még mindig ezen a VB-n is megmutatom.
1: De már
2: nem látjuk már nap, mint nap játszani, mint hogy amikor itt volt Barcelonában, itt volt, tehát, és lehetett látni
0: nekünk
2: a tévében,
0: ez itt volt. Igen.
2: És minden hétvégén 3 naponta láttad őt játszani. Most azért eltelt, nem tudom, 2-3 év, amikor nem láttad minden nap játszani őt, vagy minden hétvégén, és ugyanúgy veszi át, ugyanúgy elviszi a védőkmet, ugyanúgy kicserezi őket, és ugyanúgy berúgja.
1: És most ezt mondod, és ezért legyél hálás, hogy ezt ő meg most hozta meg ezt a döntést, mert 4 év múlva már nem ezt mondanád.
2: Szerintem ő még képesen arra, hogy 4 év múlva
1: lehet,
2: is ezt hozza.
1: Lehet, képesen arra, de főleg ahogy változik most a világ, és akár a világbajnokságok sorsa, hogyha most tényleg bővül még inkább a keret. De ha meg csak ugyanilyen hosszú marad, 1 hónap, nagyon terhelő. És 4 évvel később meg 4 évvel több terhelést
2: jelentene. Pont tegnap volt szerencsém egy másik rádióműsorban beszélni Messiről, és az megvan, hogy 25 évesen Lionel Messinek 4 darab aranylabdája volt.
1: Ez amúgy...
2: Most, hogyha megkérdezzük kint az utcán a kisgyerekeket, hogy kik a legjobb futballisták a világon, akkor vagy azt mondják, hogy Mbappé, Vinicius, vagy Holland. Ezek az úri emberek elmúltak 26 évesek, és nulla aranylabdájuk van. Messinek 25 esztendős korára volt 4. Nagyjából így kell elhelyezni őt a polcom.
0: És még sorolhatnánk sok mindent, de mindjárt beszélünk persze róla, de leginkább szerintem érdemes, ha már a visszavonulásról értekezünk, és Messi esetében, ugye ezt erről beszéltünk most, hogy visszavont a válogatottságtól, hogy megnézni azokat a visszavonulásokat, búcsú pillanatokat, melyek nagyon, mondjam, hát bennünk maradtak élénken. Legyen a sport, legyen velünk történt, vagy amit ti hallottatok, láttatok, de legyen ez egy, ha már iskolára beszélünk, egy szinte iskolából való eljövetel, vagy emlékezünk, amikor a tanárokat búcsúztatunk. Nagyon sok szép és meghitt búcsú pillanat van, hogy ezekre szerintem érdemes úgy gondolni, meg úgy felkészülni, hogy ezek hát itt maradnak velünk örök emlékként. Ezért is javasolnám én, hogy Messinek is legyen egy búcsú, nem tudom, elbúcsúztató meccse, vagy valami hasonló, de az is lehet, hogy ezen meggondolkodnak a szövetség részéről. Szóval akkor nézzük meg, hogy kinek milyen olyan visszavonulása volt, vagy olyan elvonulása, olyan búcsúja, olyan eljövetele bárhonnan, vagy amiről tudtok, az is érdekelhet minket, örömmel veszük, amit átéltetek, ami nagyon megmaradt bennetek. Jó, 06 30 55 55 605.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Bondár Anna ismét tovább jutott a nyitókörből az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Budapestre érkezik ma az európai tanácselnöke. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Éjfélkor befejeződött az átigazolási időszak Európa legerősebb labdarúgó bajnokságaiban. Enzo Fernández szinte az utolsó pillanatokban a Manchester Cityhez igazolt. A 25 éves világbajnok argentin középpályást a manchesteriek sajtóhírek szerint 145 millió euróért szerezték meg a Chelsea-től. Az előző idényben a Liverpool fizetett ugyanennyit Alexander Isakért. Két magyar válogatott labdarúgónak is meglett az új klubja. Balog Botond a belga élvonalbeli Westerlónál folytatja pályafutását. A 24 éves 8-szoros magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a belga csapattal. Balog 2019 óta a Parma játékosa volt. Az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocsáliszpornál töltötte. Gazdag Dániel pedig maradt az Egyesült Államokban, és az amerikai ligában szereplő New England Revolution játékosa lett. A 30 éves középpályás múlt pénteken bontott szerződést a Columbus Crew-val, majd tegnap 2027 végéig szóló megállapodást írt alá. A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB1 új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában. Bondár Anna tovább jutott a nyitókörből az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 73. helyén álló magyar játékos a cseh Havlicskovát győzte le két játszmában, 6-3-6-3-ra. Bondár ezzel sorozatban harmadik évben kezdte sikerrel a US Open-t, a második fordulóban pedig a 22. helyen kiemelt amerikai Keith lesz az ellenfele. Szintén New Yorkban Piros Zsombor viszont a sikeres selejtező után három szedben kikapott az olasz Bellucci-tól és kiesett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Európai körútján ma Budapestre érkezik az európai tanácselnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. Rajnerem János történész, akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. Legkevesebb 11 ember meghalt, 8 megsebesült. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Áldozatokról, károkról nem érkezett hír. Washington tegnap azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajóközlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Több ezren emlékeztek este Ratko Mladicra, a háborús bűnökért és népirtásért elítélt egykori boszniai szerb katonai vezetőre Banja Lukában. Közben a bosznia-hercegovinai ügyészséghez több ezer feljelentés érkezett az elmúlt napokban a háborús bűnös dicsőítésének gyanúja miatt. A szrebrenicai népirtás egyik fő felelőseként életfogytiglanra ítélt Ratko Mladic egy hete 84 éves korában halt meg egy hágai börtönkórházban.
0: Közlekedés.
5: Baleset történt az M0-es déli szektorában a Hárosi Dunahídon az M1-es felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás meghaladta a 10 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Napos gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. A nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 39 perc van a reggel, és ugye a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport reggel. Elérésünk 0-30-55-55-6-05-ös itt van. Csonka Zsófi, Szalai Kristóf, jó reggelt a fiataloknak.
2: Sziasztok!
1: Na gyerekek, a kiskolában van, figyeljen, mert szerintem már lassan becsengetnek. 8-kor van klasszikus csengetés?
3: Klasszikus csengetés van olyan, ahol ha nulladik órás sokan vannak, akkor az már...
1: 7 óra, 7 óra, az más téma, ha a klasszikus kezdés, iskola kezdés, 7.40-ig fél 8-ig kell beérni a portán, utána nem... Hát szerintem van ilyen.
2: Ez szörnyű,
3: amúgy van. Én mindig 2 perccel előtte.
1: Van.
2: Nekünk se volt ilyen.
1: Hát nekünk rohanni kell, de nem értél be, volt ilyen, hogy portás.
3: Az van.
1: Portás.
2: Beírta a késést.
1: Erről beszélek. És fel 7.45-ig kell talán fölmenni, és 8-kor pedig kíméletlenül becsengettek, aztán pedig ki.
3: És az megvan, hogy várjátok, és nézitek az órát, és várjátok, hogy a jelző, az megvan, a jelző csengő?
1: Az figyelmeztet, hogy mindjárt mész?
3: Öt perc van a vége az órának, az a jelző.
1: A vége előtte nekünk sose volt.
2: Nekünk se volt.
1: Így. Csak órát néztük, és tudtuk, hogy mindjárt csengetnek.
2: Nekünk nem volt.
3: Így, amikor én általános iskolás voltam, volt jelző cseng, az azt jelentette, hogy 5 perc van a vége az órának, és akkor szépen, már finoman szolidan elkezdtünk pakolgatni, hogy azért tanárnak jelezzük, hogy nálunk ez már szinte kicsengő volt.
1: Akkor, hanem egyszerűen csak...
2: Nem, pozdul a pofon, finoman jelezte,
3: hogy
2: még figyeljél.
3: Hogy az a jelző csengő, no, az neki jelzés, hogy már csak 5 perc van hátra az órából, de mi akkor már
2: nem volt óra akkoriban a falon, vagy...
3: De volt óra is, és az is előttem van, hogy már így ülünk 45 perc, tehát igazából semmi, tehát így eltelik most, mint ez a csettintés, és annyira előttem van, hogy már ott ülünk, már elmondta a tanár az anyagot, már úgy igazából leírtál mindent, már a kezed görcsbe van, és fölnéztél az órára, igen, és láttad, hogy
2: 13 perc
3: 20 perc telt el az órából. És 25 legalább.
1: Onnan is azt mondom, hogy nagy búcsúzásokról beszélünk, meg visszavonulásokról, hogy nektek mi volt, ami megmaradt bennetek, akár nektek is, meg a hallgatóknak is kíváncsian várjuk. Legyen egy sporttal kapcsolatos visszavonulás is, meg azt is megnézhetjük, mert mi az, amik nagyon méltánytalan volt, és nem a sportolóhoz, vagy a sportákhoz illő, akitől nem búcsúztak. Ugye említetted a Real Madridot, aki ugye se Raultól, se Cassiastól, nem?
3: Senkit.
1: Nem tudom, milyen szintű játékosok volt, csak top, és tőlük nem, ők szerintem megérdemelték volna.
3: Igen, ugyanez a Barcelonánál is fenn állt, de Messinél csúcsosodott ki, tehát ott sem volt, sem Luis Suáreznek.
1: Messi sem búcsúzott el a Barcelona.
3: Tehát egy sajtótájékoztató.
1: Bocsánat, az úgy nem, az úgy gyenge.
3: Igen, tehát
1: az nem.
3: Az úgy, tehát abszolút méltatlan ahhoz képest.
1: Se Iniesta, se Xavi Hernández-szal.
3: Ez valahogy ez a búcsúzás, tehát az olaszoknál, ahogy mondtad, leve Tottinál, ott megvolt. Tehát amikor egy mint amikor
1: de olasz játékot... De Rosszinál is megvolt.
3: Itt, ugye? Tehát mint ez Olaszországban inkább hagyomány lenne, hogy arra is fektetnek hangsúlyt, hogyha te hoztál mondjuk egy 1%-nyi népszerűséget a klubnak, akkor valamilyen szinten próbálják viszonozni. De ez úgy igazából azon kívül, Olaszországon kívül ez úgy, tehát sem Anglia, hogy most beszélek róla.
1: Most Guardiola éppen lelépett, ha most edzőről beszélünk, így, ugye a City-től.
3: Igen, tehát mondd nála volt, tehát volt videó, volt közösségi, miért a szurkolókat megkérdezték, a kiállt az utolsó meccsen, elköszönt, integetett, mindenki az mondott néhány kedves szót, neki ez Barcelonában is megvolt, tehát ő valamilyen
1: Barcelonában
3: szinten...
1: Barcelonában megvolt, teljes ugye? Közönség így. Előtt, a teljes stadion nézői így. Előtt beállt középre, a játékosok is beszéltek, azt hiszem ő is beszélt, igen. Könnyes szemmel, megható.
2: Igen, szerintem megható.
3: Klopnak is volt, igen. És amikor énekelt, hogy Arne Slot, azt az ikonikus, hogy ő lesz a következő edző.
1: És úgy átadni, azt, hogy jön a következő edző, és ugye ott mondta is, hogy szeressétek igen. Őt is, meg talán, igen, persze nyilván róla is szólt, meg ezek szerintem annyira megható és fontos pillanatok az életünkben is. Egyrészt ismerkedés is, ahogy belépsz valahova egy új munkahelyre, egy új klubba, teljesen mindegy válogatottba, vagy bárhol máshol, és ahogy kilépsz abból. Ugye vannak életszakaszok az életünk, az egy folyamatos utazás. És bizonyos részeknél, amikor kilépsz az egyikből, nyilván majd belépsz egy másikba. De hogy ott elbúcsúzni, ott a megfelelő rangon, szinten, minőségben megköszönni az addigi tök mindegy, hogy milyen munkádat jelen létrehet, ez kapcsolatokra is igaz. Hogy szerintem, ha belegondoltok, nem nagyon tudunk szakítani igazán, tisztességgel, méltón, becsülettel, valakivel együtt vagy, legyen az feleséged, párod, főleg ilyen bárki, vége, akkor az nem, úgy kis liszolunk, azt úgy nem nagyon vállaljuk, hogyha az olyan kellemetlennek tűnik, uh-huh. vagy én nem is tudom, hogy mi egy ilyen búcsú, egy szakítás.
2: Igen, a klasszikus értelembe vett emelem kalapon, megköszönöm, ami volt, és tisztességet távozom, ez definitely a ritkább kategóriába tartozik.
3: Igen, és mondtad, Levi, megütötte a fülem azt, hogy a legjobb élmény messziről, vagy a legjobb olyan emlék, ami beugrik, és említette te is ezt a Barcelona PSG 6-1-es meccset. Tehát ugye 4-0 volt az odavágó, BL vissza odavágós kiesése szakasz, 4-0-ra nyert a Párizs otthon. És képzeld, Zsófi, soha nem volt még olyan csapat, amely 4 gólos hátrányból visszajöjjön egy párharcban. Hm. És a Barca megcsinálta 6-1, és tehát mind a ketten vissza tudtunk emlékezni, hogy megvan az a pillanat, amikor megvan az 5., és meglett a 6. a
1: végén. Azt nem is gondoltad volna.
3: Meglett a 6., és akkor már este volt, 9 órakor kezdődtek a meccsek, olyan 11 óra este. És másnap ugye, mivel keddi nap volt, másnap ugye ment mindenki dolgozni iskolába. És otthon néztük, szerintem apukámmal néztük ketten, mert anyáik már aludtak, és megvan, Levi, az az érzés, hogy megvan a 6., és az üvöltesz, de csöndbe üvöltesz. Tehát az a...
1: Na, azért nem tudtam üvölteni, mert a gyerek
3: így,
1: aludt.
3: Így, tehát, persze. Tehát halkan üvöltve, és ugrálva, és üvöltve, és csapkodva, hogy megvan a 6., úgy a Sergi Roberto vagy berúgta, és nem volt les, és ahogy ott Messi, ahogy kiment a szurkolók az örülni, ahogy Neymar ott elkezdett, ahogy Suárez, és fut be mindenki a pályára, hogy meglett a 6, és azt hittük, hogy most meg lesz a B1 győzelem is megint, és a következő körbe kiesett a Barca.
1: És ezt én más esetben is mindig azt mondom.
2: Nem erre emlékszel, hanem a 6-1-re.
1: Hogy igen, a tenisz négy van nagyon sokszor, hogyha valaki megveri azt, akit mondjuk én nagyon kedvelek, vagy aki a végső győzelemre esélyes, és utána kikap a következő meccsen egy tök bénát, és akkor mindig fogom a fejem, akkor miért verted meg azt, aki megnyerhette volna az egész tornát? Nem mellesleg, én imádom. Igen. Jó, de akkor valahogy elfáradnak. Összegyűjtöttem egyébként nagyon nevezetes búcsút a sportvilágából. Ha emlékeztek, még Kobe Bryant 2016-os utolsó NBA meccse volt, mindösszesen 60 pontot dobott talékezve. Ennél filmszerű búcsú szerintem kevésbé lehet. André Agassi 2006 US Open. Mm. A vereség utána megvan, könnyek között búcsúzott a közönségtől ott még a pályán, és hosszú percekig, 10 vagy 20 percig ott még üdvözölték, és tapsoltak neki. Roger Federer, Lever Cup 2022. Utolsó meccsét Párizsban, Nadalla játszotta, szóval...
3: És kikaptak, nem értettem,
1: hogy kikaptak ki. És amikor ott ül, tehát nyilván Federer, Nadal, Djokovic, és ez a három férfi sír.
3: Igen, egymás mellett ültek egy kis pont, és sírtak. Ez az is annyira, tehát valóban olyan kép az is, hogy bele égett az embernek a szemébe.
1: Igen, Serena Williams 2022-es teltházas búcsúja, és ugye persze nyilván tenisztő hatalmas ünnepléssel ott szintén a stadionban, Michael Jordan 1998-as Bulls búcsúja, technikailag később még azért visszatért, de igazából ott volt. Aztán Zinedine Zidane 2006-os, hát persze VB egészen más értelemben lett legendás búcsú, ugye az utolsó, amikor is a VB döntő volt Materazzival kapcsolatban. Volt egy ilyen...
3: Megnézte közelebbről.
1: Tüdőmfejelés. Utána már nem kellett mennie Dokihoz. De Materazzi meg azóta a világ egyik elítéltebb játékosa, nem? Tehát a legnegatívabb ilyen mintán hozzá kapcsolódik.
3: Igen, tőle mindig megkérdezik, hogy ott mi történt igazából.
1: Tudjuk valamit, mit mondtak?
3: Hát valahogy a húgával kapcsolatban, vagy testvérével kapcsolatban beszélgetett.
1: Vagy igen.
3: Valamit megsértett az Zidant, közeli hozzátartozóját, és akkor ő erre úgy reagált, hogy megnézi közelebbről a mellkasát. És megnézte.
1: Na jó, aztán Francesco Totti, ugye beszéltünk, Róma 2017, 25 év után búcsúzott el a Rómától, az olimpiai stadionban szinte mindenki sírt. Ezeket nézzétek meg, nagyon-nagyon megható. Igen. Az egész, ugye ő volt az a játékos, Zsófi, neked mondom, hát ha nincs meg, de ha igen, akkor bocs, aki háromszor utasította vissza a Real Madrid ajánlatát.
2: Erre emlékszem, azért ez elképesztő.
3: Kevesen tudnak.
1: Kevesen
3: tudnak. Egyre fogynak.
2: Ez szerintem...
1: Nincs is. Igen. Mondjatok most valakit, aki a kezdetektől abban a csapatban van, ahol elkezdte a pályafutását. Andreas Iniesta, azt mondjuk nem búcsúztak el tőle, de azért volt valami. Barcelona 2018 utolsó barcelonai mérkőzése után késő éjszakáig egyedül állt a Camp Nou gyepén. Egyébként ez egy
3: emlékszere, le is ült, ott voltunk.
1: És a fotó is önmagában egy sporttörténelem, nézzétek meg. Usain Bolt 2017 utolsó világbajnokságán nem jött az úgynevezett hollywoodi győzelem, de a londoni közönség így úgy ünnepelte, mint a korszak egyik legnagyobb alakját, és egyik, és tényleg az volt. De milyen hamar? Amilyen gyorsan futott, olyan gyorsan.
3: De az már majd 10 éve volt, hogy Bolt
1: 2017.
3: Ne vicceljetek már, hát ez szinte előttem van. Annyira picit méltátlan volt az ő karrierjéhez képest. Elindult, döntő, elindult, és megszakadt, képzeljétek el. És a felénél megszakadt, és nem ért célba. Szóval az picit olyan volt, hogy annyi olimpiai bajnoki cím, meg halmozottan világbajnoki címek, és ott nem ért célba az utolsónál.
1: Azóta alapított egy ilyen személyfuvarozó céget, és nagyon jó megy neki. Aztán Peli 1970... Peli 1977... Azért megyek vissza, hogy majdnem 77, akkor születtem, így van. Búcsú meccsén ugye a Cosmos és a Santos játszott egymással, és Pelé pedig egy-egy fél időt játszott mindkét csapatban, egyiket itt, másikat ott, szimbolikusan talán az egyik legszebb búcsú volt valaha. Igen. Hát ezeket gyűjtöttük össze, igen, szóval azért ezek nagyon-nagyon megható pillanatok, és nagyon-nagyon kell szerintem arra figyelni, hogy méltó módon búcsúztassunk el bizonyos életszakaszokat. De leginkább mondjuk ez a sportra is érvényes, de egyébként minden másra nem véletlen van, ha már iskolára beszéltünk, ugyebár búcsú és ballag már a vendiák, és én nézzétek meg a tanár, az a tanár, aki tényleg jól teljesített, és a gyerekek imádták, hát azért azok búcsuk, amikor oda megyünk, és talán adunk neki egy szerenádot, ugye, nálunk is gitárra elmentünk. És az látszik rajta, hogy otthon ül, nyilván számított rá, de mi nem aznap mentünk, amikor megbeszéltünk, hanem egy nappal korábban, és kijöttek egy csomóan az erkélyen. Hát, és ott véghallgatta, gitároztunk, énekeltünk, verset mondtunk, megköszöntünk, lejött, átvette a petíciót, szóval átvette, amit leírtunk neki, mindenki megköszönte, aláírta, és gyerekek, és szuper, és azt szerintem az akkor látod, hogy mennyire voltál jó helyen, vagy csináltál jó dolgokat, hogyha a búcsúdnál ott vannak sokan, és rendhagyó módon megemlékeznek. Ez nagyon fontos. Én nem Messinek is meg lesz a méltó.
3: Biztos vagyok benne, hogy meg lesz. Egy történetet nem tudom, ismeritek-e, hadd meséljem el. 2015 Messihez kapcsolódik. Atletico Barcelona mérkőzés 2015. szeptember 11-e. Még a régi Vicente Calderón stadionban volt, ugyanúgy Diego Simeone az edző, tudjuk, hogy mennyire teátrálisan tudja hergelni a szurkolókat, és mutatni a közönségnek is, hogy segítsenek még a csapatának. Igen. Messi nem kezdett a mérkőzésen, mert szeptember 10-én előtte egy nappal született meg a második kisfia, Mateo, ez emiatt nem tudott ott lenni a csapattal az első perctől kezdve. Félidő 0-0.
1: Igen.
3: Második félidő, 55. perc, Fernando Torres, az Atletico játékosa berúgja a gólt, 1-0-ra vezet az Atletico Madrid, mindenki a Calderónba elkezd üvölteni, tapsol, ugrál, ugye? Vezet az Atleti a Barca ellen, kivéve egy embert, Diego Simeonét, aki pedig arról híres, hogy mindig nagyon őszintén, és ül a kispadon, és meretten néz maga elé. Közben vezet a csapata. És a sajtótájékoztatón a mérkőzés végén megkérdezték, hogy hát ez egy csoló, ugye ez a beceneve. Miért nem örült a vezető gólnál, amikor vezettek egy óra a Barcelona ellen? Azt mondta, hogy azért nem, mert akkor abban a pillanatban megláttam, hogy Messi elindul bemelegíteni. És képzeljétek el, Messi beállt, gólpassz, és 2-1-re nyert a Barcelona meccs.
1: Ennyi. Hát na gyerekek,
3: na
1: hát
3: ilyen volt.
1: Ez
3: volt igazából Messi.
1: Nem tudsz, mint egy vagy. Ez jó. Na, hát többek közt ez. Szóval azért azt én látom magam előtt, amikor egy nagy stadionban, teltház előtt, Lionel Messi, a klasszikus, hát megvan, az a Barcelona állna fel, Viktor Valdezzel, Puyollal.
3: Pasa Márquez, Piqué, Busquets,
1: igen, Iniesta, Xavival, még David Villát is bele lehetne.
3: Abszolút bele
1: még,
3: lehet, persze.
1: Még cserének, jön Henri is,
3: Pedro,
1: persze.
3: Ari, Pedro, mindenki,
1: persze, Sui, Neymar, szóval, hogy mindenki, és egy ilyen búcsú, bocsánat, Ronaldinho,
3: ja, hát
1: Dékót nem hívnám be.
3: Nem?
1: Nem. Hát ilyen rossz átigazolásokat, hát komolyan mondom.
3: Rodri, Ölter.
1: Gordon, Gordon nagyon megy.
3: Ugye, ezt hittuk, nem akartuk elhinni, de végül Gordon itt az, adja az asszisztokat.
1: Jó, Dékor, még Mascheranót is meghívnám.
3: Így.
1: Készed, egyetlen gólt lőtt a Barcelonában az utolsó meccsén, 11-esből, és akkor, hogy sikerült, hogy végre lőjön már egy
3: jó. A kispadon fetregtek a rögéstől a játékosok.
1: És nagyon meleg volt. Korán sem volt biztos, hogy berúgja.
3: De így úgy képzeld el, mint egy igazi, egyszerű argentin belsővédő, egy jó nagyot belerúgott a labdába erősen, és középre így a léc alá, de szerintem teljesen véletlen volt, hogy pont oda ment.
2: Nincsenek
3: és mindenki elkezdett szakadni a rögéstől.
1: Na, úgyhogy ez a rész, és ugyanúgy a válogatott részéről és oldaláról is megjelenne a klasszikus. Megérdemel. Én azt gondolom, hogy ezen gondolkodnak.
3: És minden hallgatónak egy kis kapaszkodót még adnék, ugye Messi 2016-ban egyszer már visszavonult a válogatottól, ugye kétszer egymás után két évben, 15-ben és 16-ben is elbukták a Copa America döntő Chile ellen, sőt Messi a második 11, mindkét 11-es párbajban végződött.
1: Messi hibázott.
3: És Messi hibázott a másiknál, és utána visszamondta a válogatottságot, hogy visszavonulok, nem jövök. Ez volt nyáron, mint ahogy most nyáron ezt kijelentette, és ősszel már meg tudták győzni arról, hogy visszatérjen, és hát milyen jól tette, mert azóta megnyert mindent válogatott szinten is. Miért mondom? Mert 2028-ban lesz egy újabb Copa America, amire azért meg lehetne győzni, hogy hát azért mégis vissza lehetne akkor térni.
1: Ennek soha nincs akkor már vége. Ezt neki is le kell zárni. A legnehezebb a lezárás, szerintem, nem tudom, hogy vagytok le. Abszolút. Könnyen zártok le bizonyos dolgokat? Munka, kapcsolat, bármi?
2: Bizonyos dolgokat, igen. A fontos dolgokat egyértelműen nem. Most így azért is voltam egy kicsit jobban csöndben, mert nagyon hát húsomba vág ez a téma, hiszen én most vagyok ebben a fázisomban, ugye a saját sportkarrieremet illetően ebbe a visszavonulós szakaszba, és pont azon gondolkodtam, hogy mekkora dolog az, hogy ott áll mondjuk egy stadionnyi ember, és ünnepel téged, de azért, mert ismernek téged, tehát, hogy végignézték a pályafutásodat, ez csak a futballisták élik át a világon. Még azt mondom, az egyéni sportból ugye a legkiemeltebb réteg, a tenisz sem kapja meg ezt a fajt, hát, vagy talán, de hogy egy futballista...
1: De nektek is lehetne egy ilyen, hogy nyilván nem éles történje, de festik patrona bemen, és lelőnél egy ki.
3: Igen, egy szurkolat, egy nézőt.
1: Köszönöm a szurkolát,
3: és megfordulsz feléjük.
1: És konkrétan nézzük, hogy kinek köszönöm.
2: Nézzük,
1: és ott áll szabály, Kristóf ott áll fel, és fejbe egy fejre. Levi, engem meg egy kékkel. És akkor, na látjátok.
2: Na, majd megkérek önöket, amikor eljön az utolsó pillanat.
1: Még mindig milyen jól lövök, és már vége. Mindegy. Szomorú vagyok, csak hirtelen megfordulsz, és az első edződet azt is egy festék patrona vállal.
3: És aztán vissza a táblával, azt mondod meg egy olyan mellé.
2: Ennyi.
1: Na, gyerekek, úgyhogy tényleg
2: nem egyszerű.
1: Búcsúzni szépen csak, ahogy a csillag megy az égen, csak úgy lehet. Úgyhogy nem írtatok én búcsúval kapcsolatos sztorikat, ami azt jelenti, hogy mindenkinek minden rendben volt.
2: Én egyszer volt, meg nagyon elindult a szeptember.
1: Kérdeztek, amikor a Sony cég kivonult Magyarországra, ott voltam a búcsú partiján, és úgy jöttek fel minket, hogy csináljunk ebben egy igen látványos, emlékezetes bulit, és tudom, mit szeretnétek? Hát, hogy menjek fel, és megszűnt a cég. Hát, ennek nem biztos, hogy nagyon fognak örülni, hogy kivonultok vagy ott, de végül is jó lett, de hát embertem mennyiségű alkoholt fogyasztottak a dolgozók, és azért, de ha belegondolsz, egy olyan rendezvényre elmenni, ahol azt jelentik be, hogy vége, kivonul itthonról az a bizonyos cég, és nektek is, tulajdonképpen munkátoknak, munkahelyeteknek vége. Igen.
3: Kivéve, ha a cég végleg kivonult, a munkavállaló meg a végkielégítését megkapta, akkor lehet, egy picit
1: boldogabb. Az a lényeg, van, lehet, hogy a pénz abszolút nem boldogít, de hogy nem az a lényeg, hogy kapsz pénzt, de hogy holnap nem mész be. Tehát szerintem az ilyen búcsuknak, a lezárásoknak az a legnehezebb, a mentális rész a legnehezebb, hogy ő felhúzta a válogatott mez.
2: Meg az a keretrendszer, hogy nekem az első sérülésem majd 10 hónapig tartott, és akkor még nem 20 éve voltam a sportban, mint Messi, és mégis ott van az, hogy pontosan tudod, január, február, március, hol kéne most lennem, hol vannak a többiek, mit kéne most csinálnom. Egyszerűen ez a rutin a bőröd alá mászik, tehát véreddé válik, és ennek a hiánya szerintem az egyik legfontosabb, amit a sportolónak el kell fogadni, és ugyanez van a a hétköznapokban is ugyanez van, ahogy mondod is, Levi, hogy nincs ott, nem az történik, hogy bemegyek, és ott van, és beszélünk. Ezek megszűnnek, és ezeket hordozni, vagy újat találni helyet, tehát ez egy szép feladat.
3: Igen, így, szép feladat. Még akartam egyet, de hogyha neked valami közbevágott, akkor nyugodtan.
1: Én nem vágott közben.
3: Az ég, én még csak azt akartam mondani, hogy...
2: milyen szép kékfehérbe jöttem amúgy.
3: Igen, hogy Egyiptom ellen volt ezek szerint Lionel Messinek az utolsó gólja, Horvátország ellen kezdte, és Egyiptom ellen fejezte be az argentin válogatott.
1: Nem, magyarok ellen kezdte.
3: A gólgyártást.
1: Ja, a gólgyártást. A horvátok,
3: a magyarok ellen, hát a Puskás Ferenc stadionban, ugye ezt mindenképpen el kell mondanom, hogy a Puskás Ferenc stadionban, és 2010-es évek tájékán a Puskás Ferencnek az assziszt rekordját is megdöntötte, ez külön kérés volt, ezt külön ki kell emelni.
1: Kérem.
3: És tehát Horvátország ellen kezdte a gólgyártást, és valószínűleg Egyiptom ellen zárta ugye a világbajnoki 8-a döntőben az egyenlítő találattal az argentin
1: válogatott. Mit kívánunk neki így a végére?
3: De jó kérdés, mit kívánunk neki?
1: Milyen életet? Ne. Legyen edző, vonuljon vissza, ne. Vagy csak jelenjen meg, ne. Vagy gálákon, ne vagy legyen edző. Szövetségi kapitány, vagy...
2: Ne én azt edző. Kívánom neki, hogy...
1: Jó napot!
2: Jó napot, jó éjszakát! Legyen békés ezzel a döntéssel, és a legtöbb, ez a szeretet, amit ő leírt,
1: igen?
2: Ezt tudjon, tehát hogy tudja visszaáramoltatni a csapat felé majd.
1: Tehát szeretet visszaáramoltatást.
2: Így van.
3: Én azt, hogy
1: mit kívánsz neki?
3: A jó reggelten kívül én még azt kívánom neki, hogy nyerjen még egy világbajnokságot.
1: Hallgatok, mit kívánunk Lionel Messinek? 0-30-55-55-6-05 kézlabdával és kosárlabdával folytatjuk hamarosan, 8 óra van.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: magyarázat bele?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 perc elmúlt, 8 óra ma reggel, és ugye Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel, Csonka Zsóf és Szalai Kristóf illusztris társaságában. Sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok! És Arsenyi Levivel.
1: No, a búcsukról beszéltünk, 06-30-55-55-605, kiváló és csodás búcsukra emlékezünk, ugye, mert hogy Lionel Messi búcsúzott az argentin válogatottságtól, szerintem lesz búcsú meccs, erről beszéltünk, minden jót kívánunk neki.
2: Mi megszavaztuk neki.
1: Igen, és a mi hallgatóinkat várjuk a nagy búcsuk. A könnyes búcsúk tekintetében. Ha könyvtárban volt, akkor egy könyves búcsú is, teljesen mindegy. 06-30-55-55-605. Kézlabdával folytatjuk, méghozzá kiváló egyeniség a vonalban.
3: Internacionális cimborámmal ezt szoktam szombatonként mondani, mindig itt van Danyi Gábor. Szia Gábor, jó reggelt, hello!
4: Jó reggelt, szervusztok!
1: Hello Gábor, köszönöm. Ne arra úgy, hogy a US Open édése közben szavarunk. Minket is érdekel, de legyünk rendhagyok és frissek. Milyen meccs van, mi az állás, légy kedves, mondd el nekünk.
4: Most lett vége a Zverev-Szonego mérkőzésnek. Döntőszedbe a Zverev behúzta, de hát meleg volt a pite. Akármennyire is első kiemelt a Zverev, de nagyon komoly döntőszed volt, és azért itt a negyedik szedbe kinézett, hogy hát elcsúszik, de igen, de nem.
1: Nem baj, hogy nem búcsúzott, de akkor ez is egy búcsú lett volna, ezt is megemlítettük volna, hogy nem messzi után. Igen. Hogy az első kiemelt? Mert Sinner, aki az...
3: Sinner nem indult, Áki kihagyta az elmúlt tornákat, Gyokó meg már csak negyedik kiemelt
1: szegény
3: volt.
1: Szegény Gyokó.
3: Igen.
1: Hát akkor Zverevbe kijöhet a második Grand Slam.
3: Hát ez pontosan így valószínűleg.
1: De azért sok fiatal állja majd az útját, de ez még egy másik műfaj. Nem erről fogunk veled beszélni, Gábor, bár úgy tudom, hogy kiváló teniszhező vagy, aminek szintű örülök.
4: Mende monda.
1: Kristóf mesélt egyet. Más?
3: Igen, mondtam Levinek, hogy a Gábor úgy verne minket, Levivel kettőnket, pedig Levi sem teniszezik rosszul 6-0-ra, hogy mi ketten vagyunk a Levivel egy térfélen, a Gábor meg a másik térfélen egyedül.
2: Ennyi.
1: És azt én kikérem magam.
2: Sőt, ráadásul, amikor tavaly beszéltünk, Gábor, szerintem pont akkor volt, hogy készültetek Kristóffal egy páros megméretetésre Pécsen.
3: Igen, abból végül nem lett, de egyénizni elmentünk, és annak a visszavágója pedig jövő hétfőn kerül megrendezésre, a televíziós csatornáknak a jogokat már eladtuk, és mindenkit várunk nagy szeretettel.
1: Na kérem, és akkor ha már búcsú, akkor...
4: Igen? Sponzorokat is várjuk, igen.
1: Ők engem hívjanak. Na, ha már búcsú, akkor búcsú. Ról fogunk beszélni.
3: Van, hiszen Katrin Lundével idézünk egy kis múltat, és hát ki tudna róla hitelesebben beszélni, Gábor, mint te, aki volt az edzője Lundénak, ha jól tudom, nagyon jó barátságot is ápoltatok. Nem tudom, hogy mi az a történet, mi az a sztori,
1: ami
3: eszedbe jut így egyből Lundéről, akár ha már reggelim is a reggelik kapcsán, akár mérkőzések utáni olyan miért kis babonák esetleg. Igen, hát fantasztikus hét bajnoki liga trófeát nyert összességében.
2: Arról mindenképpen emlékezz meg, mert úgy tudom, hogy ez egy fontos kapcsolódás volt kettőtök között.
4: Miről? Bocsáss meg, nem
2: egy
4: hallottam.
2: Egy bizonyos italról.
4: Ja igen, ugye először is egy fantasztikus sportoló, de mindenek előtt egy fantasztikus ember. Nagyon ritka, és ugye minden edző mondja, hogy hát nekem mindenki egyforma volt, vagy nincs kedvencem, ez így, ahogy van, nem igaz. Minden edzőnek van kedvence, minden edzőnek van, aki kicsit közelebb áll a szívéhez, vagy nem tudom én hova. Csak van, aki elismeri, van, aki nem. Hát nekem a Katrin Lunde biztos, hogy ezek közé tartozott, mert egyszerűen egy fantasztikus. Tehát amikor én 2009-ben Győrbe kerültem, akkor ő már karrierjében abban a stádiumában volt, hogy stabil válogatott, világversenyek győztese, MVP-je. És oda mentem hozzá bemutatkozni, hogy ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem. Hát nyilván se tudta, hogy honnan jöttem meg, hogy ki vagyok. De azt mondta, hogy nagyon örül, és figyelj Gábor, te vagy az edzőm, amit te mondasz, én azt feltétel nélkül meg fogom csinálni.
2: Na most ez így ember és sportoló, ahogy mondtad.
4: Igen, így elsőre azért ez így, hát sok mindenre számít az ember, de erre nem, ez olyan, mint az orosz érettségi, hogy az ember sok mindenre gondol, aztán nem az lesz a végén. És hát a mentalitás, a tudása, meg a tehetsége az egy dolog, de a hozzáállás az félelmetes volt bizonyos helyzetekben. Nem volt olyan edzésen, hogy ő ne akarta volna a legjobbat. Tehát egyszerűen bármilyen edzésgyakorlat, feladat, játék, bármi, elmentünk teniszezni, kérdeztem, hogy szokott-e teniszezni. Mondta, hogy még soha nem teniszezett. Lementünk teniszezni az első alkalom után, úgy ütött, hogy, és kérdezte, hogy mikor jövünk legközelebb. Tehát félelmetes volt. Egyedül talán, ha vele kapcsolatban valami hát csalódás vagy negatívum, ez az említett hát ez az italozás. Én próbáltam rávezetni, hogy a bor, azon belül is a vörös bor micsoda értékeket tartalmaz az egészségre, milyen jó hatással van. Ugye nekem a nagypater mondta, hogy ez milyen jó dolog. Ez ugye még a hagyományos nevelésben részesültem. És egyszerűen nem, tehát teljes abstinencia, amikor megkóstolt egy pohár bort, akkor azt mondta, hogy hát ez nagyon nem jó, meg büdös, meg keserű, meg mit tudom én. Akkor az egy picit csalódás volt, most nyilván viccet félretéve, és akkor mondta, hogy ő kakaót szeret. Hú, mondom, te atyavilág.
3: Honnan jöttél te?
4: Igen, de ezen nem múlt, és akkor az edzések előtt vagy utána én mindig vittem neki egy kakaót, és akkor próbáltam ott ilyen állarcot húzni ott a közértbe, hogy nehogy azt higgyék, hogy én kakaót iszok. Úgyhogy, de minden reggel bementem és vettem neki. Egy fantasztikus ember egyébként.
1: Gábor, azért példátlan az a mennyiségű érem, amit felhalmozott. Ugye 3 világbajnoki cím, 3 olimpiai, 7 Európa bajnoki arany, 7 bajnokok ligája trófea. Nem is tudom, hogy van-e hozzá hasonló a női kézilabdában.
4: Biztos vagyok benne, hogy nincs. Tehát ez a... És nem azért nincs, mert ugye a Catherine ugye 40 év fölött volt már, bár ugye hölgyeknél korról nem beszélünk.
1: Nem is látszott rajta.
4: Igen, ez egyébként tényleg nem látszott rajta, de például a bajnokok ligája győzelmeit, azt nem egy klubban, tehát nem csak Győrben, hanem a Vipers Kristiansandtól kezdve, tehát több
1: ezért
4: klubban
1: ért el. Ezért is értékes külön, igen.
4: Igen, és hát a olimpián, EB-n, a világversenyeken egyszerűen nem volt kérdés, hogy amikor ő a kapuba áll, és főleg a döntő szituációkban őt az inkább, hát hogy mondjam, doppingolta és motiválta, amikor jöttek olyan helyzetek, amikor ő hatással tudott lenni például az ellenfél játékosaira, főleg a közeli zónából. Félelmetes volt, ahogy játszott az ellenfelekkel, és ahogy túljárt az eszélyén, illetve próbálta az akaratát rá kényszeríteni, úgyhogy egy fantasztikus ember volt, és a mai napig is hál' Istennek kapcsolatban vagyunk, és nyilván már nem annyira sűrűn havonta, de azért úgy évente 2-3-szor SMS-t váltunk, vagy beszélünk, és mintha a 2000-es évek elején lett volna, ugyanaz maradt. És
1: a tarifa ezt, változott.
4: Igen, a tarifa változott, igen,
1: meg
4: nem vonalacson hívom, igen. De ugyanazt tudott maradni, és azért hát láttunk rá példát a történelemben, hogy volt, aki mondjuk nem ilyen. Aha. Tehát megváltozott. Na, maradjunk ennyibe.
2: Gábor, ez az aura, amit említettél, ezt ugye ő is mondta magával kapcsolatban, és ha jól emlékszem, akkor ő azzal indokolta, vagy ahhoz kötötte talán, hogy ő nagyon kiabált a kapuban, és hogy ez megteremtette szinte körülötte azt a fizikailag tapintható teret, ami egy falként működött, és hogy szóval, hogy ebből ti érzékeltetek, tényleg lehetett ezt ott a közelében érezni szinte ezt a kikiáltott falat maga köré?
4: Ez nem kérdés, és talán ennél még érdekesebb, hogy nem csak az ellenfélre volt ő hatással, hanem a saját csapatára is. Magyarul, amikor ugye védekezik a csapat, és mögötte áll a kapus, akkor a saját csapatának is mondta a dolgokat, megkövetelte, és aki nem úgy koncentrált, vagy nem azt csinálta, ami a csapat taktikája, vagy az adott feladat, hát hogy mondjam, tehát lebaszarintotta, finoman szólva is. És nem volt vita, tehát ott nem volt kérdés, hogy akkor most barátnő, hanem arról volt szó, hogy ebben a szituációban nem azt csinálod, ami kell. És törekedj rá, és hihetetlenül számon kérte, és egyébként meg utána teljesen emberi volt, amikor vége volt, de amikor elkezdődött ez a kézilabdaszerű valami, meg az edzés, meg a mérkőzés, akkor egyszerűen félelmetes volt, és a harmadik alkalommal, például a teniszpályán, amikor életében harmadszor teniszezett, és egy kézzel nem tudott ütni egy olyan fonákot, akkor elkezdett ott nem is tudom én mit csinálni. Ugye hát Norvégiában nem divat a káromkodás, mert ott nem tudom én mit mondanak, hogy a mit tudom én a
1: kokaszírja hátad.
4: Igen. Ilyet csak a csatkai búcsúba mondanak egyébként, ha már búcsukról van szó. És ott is elkezdett saját magába pörölni, hogy ezt még nem tudja ő azon a szinten, amit ő elvárna magától.
2: Hát erre mondják, hogy a sportolók nem tudnak kibújni a bőrükből, tehát hogyha belerakod bármilyen versenyhelyzetbe, ahol őnek elvárása van magával, akkor ott ilyen.
1: Gábor, volt-e valami könnyes búcsúja, vagy lesz-e valami? Mert azt gondolom, hogy ilyen sportolónak hát bizton állítom, hogy valamit kell szervezni. Lehet, hogy szerveztek, és én nem láttam, de ha nem, akkor szerveződik valami, illetve ha volt, akkor milyen volt?
4: Ugye nyilván a klubjában, illetve a válogatottban, Norvégiában ez egy nagyon komoly ceremónia. Én azt úgy tudom, hogy az most lesz majd. Itt egyébként ugye a férje egy szerb fiatalember, futballista, és ő Belgrádba edző, tehát ő azért elég sűrűn erre felé Magyarországon keresztül, vagy elég közel. Itt pedig én úgy tudom, hogy a nyára lesz egy szerveződés itt a baráti körből, Győrből, illetve volt játékosok, és hát nagy örömmel nyilván ezen én is részt veszek, mert hát nyilván minden, ahogy persze mondja a közmondás, minden győzelem annyit ér, ahogy megünnepli. Ezt a pályafutást is nyilván úgy kell lezárni, hogy egy nagyon szép búcsúval, és főleg azokkal az emberekkel, akikkel ezt elérte együtt, illetve segítettük a pályáján.
3: Minden zseninek van valami olyan kis érthetetlen, megfoghatatlan dolga, ami csak az övé. Lundinek van-e ilyen? Nem tudom, hogy ha már reggeli műsor, akkor reggeli szokása volt-e, ami nem tudom, olyan volt, ami megmosolyogtató, érdekes, mit tapasztaltál, mit láttál tőle, amikor együtt dolgoztatok Győrben?
4: Hát, ilyen külön, hogy nem is tudom, háttal jött be a csarnokba, és addig nem vett levegőt.
1: Nem volt szeánsza a meccs előtt?
4: Ilyenje nem volt. Mondjuk az a protokollja, hogy a mérkőzés előtti utolsó taktikai értekezleten, ami egy ilyen délutáni szállodában egy ilyen nagyon rövid videózás, és ilyen kis snackkel egybekötött valami, és ott ő evett egy ilyen barna kenyérre egy ilyen banánt fölszelt, és egy ilyen kalória bombát bevitt, amit egyébként meg a akkor teljesen, hát hogy mondjam, új dolognak számító magyar játékosok is próbáltak utánozni, csak mondjuk aki ezt nem szokta meg, az utána nem tud felállni, mert ez egy olyan kalóriabomba, ami olyat okoz, hogy inkább aludna az ember. Ez mondjuk egy olyan protokollja volt, ami azért nem nagyon volt jellemző, de egyébként pedig teljesen hétköznap és normális volt.
1: Gábor, emlékszel az életedből olyan búcsukra, amelyek nagyon megmaradtak, és most nem a vidéki célövöldés dolgokra gondolok, hanem ami akár sportok. Mi említettünk itt Francesco Totti búcsúztatását, labdarúgásból volt, ugye Agassi, Federer, ugye búcsúja, amikor a három Djokovic, Nadal, meg Fédi is ott sírt.

0: és akik ott részt vettek, a legnagyobbak utániak, a Gyoko, a Nada, így van, ahogy ott viselkedtek, amilyen természetesen emberi módon, meg annyira közvetlenül, hogy ezt nagyon-nagyon jó volt látni, és hát ha valaki megérdemelte, akkor az a Federer, igen.
1: Hogy érzed, lesznek méltó követői ennek a nagy hármasnak? Mert mindig ez egy ilyen tudod, korszakos kérdés, hogy éppen nem tudom, Nastasik után, nem Sampras, a Landl után, Connors után jön-e új, és jött, Borg után jött, új, jött, Agassi, és sorolhatnám, Edberg, és nem akarom itt felsorolni az egész palettát, jön a három nagy után? Szerinted hasonló?
0: Hát, én egy picit szkeptikus vagyok, jelentsen ez bármit is ebben az ügyben. Nem nagyon. Ugye nyilván az Alcaraz és a Sinnernek a tudása, a karaktere megvan. Másban kérdés, hogy azért ne felejtsük el, hogy két nagyon fiatal, nagyon eredményes teniszezőről, de azért az összegészében a karrierjük még nagyon-nagyon a derekán jár, mint a nagyobb az elődöké, és kérdés, hogy képesek lesznek-e ők ilyen hosszú karriert befutni, de utánuk nem nagyon látok. Ugye teljesen átalakult a tenisz, maga az egész játék fölgyorsult, maga a játék az inkább háttérbe szorult, de hát nyilván ez van, ezt kell szeretni.
1: Más felgyorsult. Egy apró adalék, nem tudom, tegnap hallgattál-e minket, én úgy tudom, minden nap minket hallgatsz, de ha esetleg nem, hogy a legtöbb ugye Grand Slam győzelemmel ugye Gyoko büszkékedhet 24-jel, és tegnap utána jártunk, a legtöbb vesztett Grand Slam döntő, és az ő nevéhez kapcsolódik, ez pedig 14 darab. Így azért már azért Gyoko értéke is egy picit szerintem felértékelődik.
0: Abszolút egyetértek, illetve nem értek egyet, mert számomra ez nem kérdés. Tehát ez Gyoko, ugye ő egy megosztó személyiség sokak számára. Számomra meg egy fantasztikus idol és egy nagyon szimpatikus ember, és mindig azt kell nézni, hogy ki honnan indult, milyen volt, és mi lett belőle. És valóban, hogyha ezt összeadjuk, hogy még ez mellett a megnyert grenzelmek mellett még mit tudom én az egy harmadát még el is vettette, hát így meg aztán egészen fantasztikus.
1: Ne, és te mint a felét.
0: Igen. Nekem volt szerencsém vele a Tokió olimpián találkozni, és tehát nálánál is közvetlenebb emberi pacákkal kevéssel találkoztam. Annyira jó.
1: Na csak igen, azért fél búcsukról beszéltünk, egy fél gondolat még, ugye bár azt hiszem neki is nagyon-nagyon itt van már a búcsú ideje, ott leng a feje fölött a búcsú kardja, hogy szállhat ő, hogy léphet ki tenap erről, értekeztünk, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ő szeretné megvárni vagy az olimpiát, vagy azt, hogy a 25. Grand Slam trófája meg legyen, és például most ez egy jó időszak lett volna, mostan US Open, ugye nincsen Sinner és nincsen Alcaraz, és hát lásd, kikap az első meccsem.
0: Igen, és ugye ezt a legnehezebb megtalálni, hogy az ember még reméli, meg nagyon nehéz fölfogni azt, hogy hát tényleg itt van a vége, vagy nagyon-nagyon közel, és azt mondani, vagy még megpróbálni, és még valami cél kitűzni, és akkor neki menni, de aztán közben meg jönnek ilyen tényleg most már egészségügyi problémák, meg elfogy, meg megsérül, meg minden, és ezt nagyon-nagyon rossz látni. Hát nem tudom, hogy van erre, hogy mondjam, recept, hogy na, most akkor azt mondom, hogy befejeztem, és akkor jön a, mit tudom én, szeptember 26, harmadika, és akkor befejezem, vagy mit tudom, az október 32-e, de nincs ilyen recept, aki ezt józanul be tudja látni. Volt már, mert ugye nyilván a Federernek is, meg tehát eljött az az idő, húzott egy vonalat, de ezt nagyon nehéz ezt így kimondani, és reálisan látni.
1: Na jó, hát remélem azért látjuk azért még 5-1-2 évig minimum, és összejön, amit szeretne. Neked meg nagyon szépen köszönjük, Gábor, a beszélgetés, jó volt veled, és utalmi jó US Open tekintést, mi is nézzük, és várjuk a Tánzverev második Grand Slam győzelmét, de azért addig még hát sok víz lefolyik a Dunán. Köszönjük, Gábor, a beszélgetést!
2: Szia, Gábor!
1: Szia! Danyi Gáborral beszélgettünk, és aztán pedig kézlabda után milyen másik labdajátékkal folytassuk?
3: Én azt mondom, hogy a futball.
1: Nagyon jó. Én kosárlabdát mondanék.
2: Kosárlabda?
1: Na. Döntsük el, jó? Döntsük el, hogy mi lesz. Egy biztos, hogy hangosan hívjuk majd Fazekas Zoltán, ő lesz majd itt velünk a vonalban, női kosárlabda VB helyszínéről. Ami hol lesz? Berlinben.
2: Németországban.
1: Igen, innen üzeném a földrajz tanáromnak a berlini fal elől, hogy ugye, hogy nem volt hiába való sok okítás, úgyhogy London.

0: London és nem, Eiffel torony. Az fontos.
1: London és Eiffel torony.
0: Na, hogy mindjárt folytatjuk, 2:09.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A bajnok és a trombitorló első összecsapása az idényben. Zöld-fehér rangadó átalakult keretekkel. A Fradi nemzetközi kupa menetelése még hátráltató tényező lehet az elhalasztott mérkőzésen. Győr-Ferencváros labdarúgó bajnoki találkozó élőben csütörtökön 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Enzo Fernández a Manchester Cityhez szerződött. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Éjfélkor befejeződött az átigazolási időszak Európa legerősebb labdarúgó bajnokságaiban. Enzo Fernández szinte az utolsó pillanatokban a Manchester Cityhez igazolt. A 25 éves világbajnok argentin középpályást a manchesteriek sajtóhírek szerint 145 millió euróért szerezték meg a Chelsea-től. Az előző idényben a Liverpool fizetett ugyanennyit Alexander Isakért. Tegnap a Barcelona is bejelentette, hogy szerződtette a brazil Gabriel Jesus-t az Arzenáltól. A katalánok sajtóhírek szerint 10 millió eurót fizettek a 64-szeres brazil válogatott csatárért. Két magyar válogatott labdarúgónak is meglett az új klubja. Balogh Botond a sajtóhíreknek megfelelően a belga élvonalbeli Westerlónál folytatja pályafutását. A 24 éves, 8-szoros magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a belga csapattal. Balogh 2019 óta a Parma játékosa volt, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaelispornál töltötte. Gazdag Dániel pedig maradt az Egyesült Államokban, és az Észak-Amerikai Ligában szereplő New England Revolution játékosa lett. A 30 éves középpályás múlt pénteken bontott szerződést a Columbus Crew-val, majd tegnap 2027 végéig szóló megállapodást írt alá. A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB egy új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában. Bondár Anna tovább jutott a nyitókörből az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 73. helyén álló magyar játékos a cseh Havlicskovát győzte le két játszmában 6-3-6-3-ra. Bondár ezzel sorozatban harmadik évben kezdte sikerrel a US Open-t, a második fordulóban pedig a 22. helyen kiemelt amerikai kéz lesz az ellenfele.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Európai körútján ma Budapestre érkezik az európai tanácselnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. Teljes tisztújításra, önálló politikai arculat kiépítésére törekszik a KDNP. A párt jövőjéről szólva Juhász Hajnalka frakcióvezető azt mondta, továbbra is együttműködnek a Fidesszel, de azt még nem tudják, hogy az európai választásokon önállóan vagy az előző kormánypárttal együtt indulnak. A politikus a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt arról is, hogy nem indul az elnökségért, Semjén Zsolt újraindulását támogatja. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültről nem tudni, a baleset körülményeit vasútbiztonsági szakemberek vizsgálják.
0: Közlekedés.
1: Korábban baleset történt az M0-ás déli szektorában a Hárosi Dunahídon, az M1-es felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás meghaladta a 10 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napos, gomoly felhős idő lesz. Majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. A nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra 41, 4 perc van lesz, 3:49. Sziasztok, hello, drága hallgatók, ma reggel Csonka Zsófi, Szalai Kristóf, mondjad kisikém, mi a nevetés tárgya?
2: Hát én csak nem tudom, eszembe jutott egy régi, nagyon jól eltalált poén, és most az eszembe jutott, és azon elkezdtem mosolyogni.
1: Csak nem műsor közben, tehát köszi szépen, 0630 55 55 605 az elérésünk, kollégánkat hívjuk Berlinből, itt van Fazekas Zoltán, jó reggelt, hello Zoli!
2: Szia Fazék!
3: Jó reggelt, hello, sziasztok, szia Kristóf.
1: Hello, fazék, szegény Zoli, leérted így a gyermekkorod javát, hogy azt mondták, hogy fazék?
2: Persze.
3: Igen, szegény. Igen.
4: És ha valaki meg akar bántani, akkor azt mondta, hogy lábas. Elnézést mindenkitől, most már 8:30 után vagyunk, most a merek ilyen szörnyű viccet előjönni.
1: Egy jó poént is el lehet rontani, ezt hallottuk most az imént. No, hát fazék, egyrészt köszönjük, hogy itt vagy velünk, és kicsit úgy vagy itt velünk, hogy közben ugye külhonban, mert Berlinben vagy jelen, és kíséred a női kosárlabda válogatottat. Egy őrületes 28 év utáni kihagyás szünet után érkezett újra el a pillanat, hogy a VB-n kint van a magyar csapat. Hogy állunk? Hogy állt? Mesélj nekünk valami meg a hallgatóknak, mi a helyzet most ott kint?
3: Hát
1: értem.
3: Nagyon jól állunk. Az ilyen tornákon az a legérdekesebb, hogy az első pár napok a legjobbak, hiszen akkor még nincs meccs, nincs veresség, nincs elemezni való hiba. Úgyhogy és hát nyilván ami a hölgyeknek nagyon fontos a szívüknek, hogy tegnap délután volt a média nap, és ilyenkor megfotozzák őket, és nagyon szépen kisminkelik őket, és hát mindenki velük foglalkozik, és hát ezt nagyon élvezik a csajok, úgyhogy...
4: A fiúk is élvezik, azért azt mondjuk
1: el. Elég kell lenni a fotózat. Igen, nem áll nekem rosszul a kamera, azt mindig elmondom. Én már sokkal rosszabbul állok a kamerának, teljesen másik helyzet. Na oké, de azért mégis ez olyan, ami, tehát tudjuk, hogy azért mennyit kell kihagyni, az előbb említettük ezt a 28 évet, azért nem egy egyszerű visszatérés ilyenkor. Van egyfajta nem létező elvárás, és vagy sem, de én azt gondolom, hogy a csajok egyébként annyira jó fejek, és imádom a női kosárlabda válogatottat is, és a röplabda válogatottat is, hogy ilyen szerintem nagyon jó értelemben belazázva érkeznek, és lesz, ami lesz. Nincs mit veszíteni, mert a nagy lépés, a nagy tét az már megtörtént, hogy kijutottak. Hogy érzed?
3: Igen, hát nem, semmiféle elvárás nincs, én úgy gondolom. Sem a szövetség, sem a közvélemény irányából. Ha? Tényleg nagyon sok ez a 28 év, és hát ha belegondolunk, hogy akkor még Béres Timi, Újvári Nyuszi, Zsolnai Gyöngyi játszottak, és Rád Gilbert Laci volt 31 évesen
1: fiatalon a szövetségkapcsi.
3: Tehát azért ez mutatja, hogy nagyon-nagyon hosszú idő ez, de én azt gondolom, hogy tényleg elég vagány ez a mostani csapat, bár ugye a 12-es keretből ketten születtek meg csak akkor, amikor ez a 98-as VB volt, úgyhogy én nem gondolnám, hogy rágörcsölnének, nyilván majd, ha elkezdődik és közeledünk az első meccshez, ami egy pokoli nehéz meccs lesz a legutóbbi olimpiai ezüstérmes franciák ellen, 14 ezer néző telt ház előtt, tehát azért akkor majd kiderül, hogy tényleg az előjönnek azok a dolgok, amik ugye magyarosak idézőjelben, de én nem féltem ezt a csapatot, mert rendben vagyunk, és főleg Isztambulban, márciusban megmutatták ezek a lányok, hogy amikor nagy a tétés, amikor ott van, hogy megint olyan helyzetben vagyunk, mint Sopronban, akkor meg tudták csinálni, és meg tudták verni a törököket, úgyhogy én nyugodt vagyok ebből a szempontból.
4: Hogy állunk az edzőmeccsekkel, bocsánat?
2: Nyugodtan.
4: Zsolgyi Péter ugye úgy fogalmazott, hogy ott már kicsit lehetett érezni a lányokon az izgalmat a legutóbbi, ugye fiúcsapat ellen zajlott, igen, jól tudom. De hogy mégis, hogy összeállt, mert előtte meg arról volt szó, hogy még az edzőmeccsek előtt a táborozás során, hogy nagyon próbálnak új taktikai elemeket begyakorolni, és tényleg oda tenni magukat a picit kevésbé stabil pontokon. Most te mit látsz a csapaton, hogy áll ilyen tekintetben?
3: Hát igazából a németek ellen vívtunk két edzőmeccset itt Németországban, ugye korábban. Igen. de hát egyik csapat sem volt teljes. Ugye azért nálunk nagyon fontos, hanem a legfontosabb játékos, Juhász Dorka, ugye még nem volt ott ezeken a mérkőzéseken, kivéve a MAFT fiataljai ellenit, amit ugye az nem volt csajtó nyilvános. Úgyhogy hát én szerintem majd igazából életbe fogjuk ezt meglátni. Nem, azért nem kell abba gondolni, hogy itt kosárlabdában minden héten kitalálnak egy új figurát, és akkor azt próbálják majd játszani. Úgyhogy az alapcsapat maradt, vannak olyan hiányzók, akik igen fájó, hogy nincsenek itt, úgyhogy kíváncsi vagyok. Egy picit másabb lesz talán a szerkezet. Ugye Barnai Judy bekerült a keretbe, ez is mutatja, hogy a gyűrű közelében leszünk egy kicsit majd aktívabbak feltehetően, azzal, hogy négy ilyen magas játékosunk van, Dorka mellett ugye Kisvirág csapatkapitány, Josepovics Kinga, és így most Barnai Judy fog játszani.
1: Széki Barnai Judy.
2: Igen. Mondtad, Fazék, hogy hiányzók, meg mi egy picit múlt idéztünk itt Lionel Messivel, Kátrin Lundéval, te kit hoznál vissza? Te is említettél néhány nevet. A régi 28 évvel ezelőtti VB-n szerepelt női kosár válogatottból, akik még most is egyébként húzó emberek lehetnének a válogatottban.
3: Jó, hát ez nagyon nehéz kérdés.
1: Igen, ez olyan alatt nagyon volt kis. Nagyon.
3: Gyakorlatilag az akkori egész csapatot nagyon jól ismerem személyesen is. A Zsolnai Gyöngyékkel sokszor össze is jártunk privátba.
1: Na jó, de ez egy másik műsor.
3: Egyetlen nem szívesen mondanék, de a Seresévi, Béres Timi, Újvári Eszti és a Zsolnai Gyöngyi közül egyiket biztos el tudnám képzelni.
1: Figyelj, hogy állnak hozzánk a többiek, mert azt szerintem lehet, hogy ők sem számoltak az, hogy jönnek a magyarok, és mégis itt vagyunk, hála az égnek, és köszönjük szépen a lányunknak ezt az érzést, meg ezt az élményt, de ugye itt arra beszélünk ugye kicsit, hogy nekünk milyen esélyeink vannak, és a többi. Mit szólnak hozzánk azok, akikkel mi játszunk? Ugye kezdjük egybe a franciákat is, akik ugye otthon fognak játszani.
3: Hát nem, mert Berlinben vagyunk.
1: Tudom, azért mondtam.
3: Úgyhogy, hát nem tudom, tehát a nigériaiakat ebből szempontból nem tudtuk feltérképezni, hogy mit gondolnak a magyar válogatottról, sem a dél-koreaiakat. Biztos, hogy valamilyen szinten azért ilyen sötét lovak vagyunk. Tehát nem voltunk VB 28 éve, ez nagyon sok mindent kiválthat.
1: Ez lehet az előnyünk. Szerintem ez lehet az előnyünk.
3: Előny is lehet, hátrány is. Ugye Rácz Géber Laci pont azt mesélte, hogy ők úgy mentek oda, ide jöttek Németországba annak idején, hogy nagyon fiatal csapattal, és váratlanul, és élvezzük, és szórakozzunk, és legyen jó minden, és ebből kijött egy tizedik hely, ami szenzációs. Úgyhogy én azt gondolom, a franciák nem fognak minket lebecsülni, és nekik is nagyon-nagyon fontos lesz az a mérkőzés, úgyhogy de nagyon nem tudják kielemezni egymást a csapatok jelen pillanatban, mert ugye nem voltak előttünk most az elmúlt egy-két hónapban éles meccsek. A március itt meg azért nézhetik, tehát ahhoz képest négy helyen változott a magyar keret.
1: Az jó, kiismerhetetlenek vagyunk a számukra.
2: Így, hol látod egyébként a legnagyobb lehetőséget a győzelemre? A Nigéria, Dél-Korea esetleg, hiszen ők is hazai pályán játszanak.
3: Köszönöm szépen a szakmai hozzászólást. Hát én azt gondolom, hogy a Nigéria és a Dél-Korea lehet a kulcsmeccs, tehát egyiküket mindenképp meg kellene verni a továbbjutáshoz. Papíron Dél-Korea a leggyengébb ebből a háromból, de ők is annyira unorthodox kosárlabdát játszanak, hogy
1: mindenről ráhúzzák.
4: Meg ott ki is esett az egyik center, ugye? Tehát akire a Dél-Koreának a játéka épült, hogy valami hasonlót olvastam.
3: Hát erről konkrétan nem tudunk, de elképzelhető. A nigériaiak meg nagyon erősek, tehát ők fizikálisak, magasak, és hát azért ők is erőkosárdát játszanak, hasonlót, mint a franciák. Úgyhogy ha addig nem nyerünk, amíg jön az utolsó meccs Korea ellen, akkor az egy tényleg egy körömrágos csata lehet, mert ott nyilván aki nyer, az akkor tovább jut. De nagyon nehéz megmondani, mert azt is szeljük hozzá, hogy ez nők játszanak, tehát előfordulhatnak olyan dolgok is, amit senki nem számít.
1: Azért mi kell a biztos továbbításhoz? Egy győzelem? Az mindenféleképpen?
3: Egy győzelem legalább kellene, igen. Nyilván van olyan matematikai lehetőség, hogy győzelem nélkül is, de inkább ebben nem mennék bele. már valószínűleg nem lesz ilyen, úgyhogy egy győzelem mindenképp kellene. Hát ha meg megvernénk a franciákat mindjárt az első meccsen, akkor meg már azon lehetne gondolkodni, hogy meg tudjuk-e nyerni a csoportot, és egyből a nyolcba leszünk-e. Tehát,
1: az lenne egy nagyon nagy, ugye mondtad ezt a tizediket, mi volt a legjobb eredménye a magyar női kosárvágatottnak ever?
3: Ötödik hely volt még a nagyon-nagyon régi időben, 50-es években.
1: 50-es évek, hát az nem most volt, bezonyám. Jó, figyelj, én azt hiszem, hogy legalábbis amit láttam a felkészülésből, a lányok, ahogy jelen vannak, nincs ez a feszülés, amiről ugye beszéltünk itt a legelején, hanem egyszerűen csak amit említett, és amit mondott Rád Géber László is, hogy úgy élvezzük és érezzük jó magunkat, és akkor abból biztos, hogy valami jó kisül. Tehát, hogy tényleg.
3: Igen, és ugye itt van velünk Iványi Dalma, aki annak a csapatnak a tagja volt. Ugye ő az egyik másodedzője Völgyi Péternek.
1: Igen.
3: és ő az, aki ezt továbbadhatja, és tényleg nagyon sokszor elmondja, hogy csajok, itt nem kell görcsölni. Itt ez egy világbajnokság, erről álmodott mindenki. És próbáljátok kiélvezni minden pillanatát. Érdekességképpen elmondanám, hogy mekkora a respektje Juhász Dorkának. Tegnap este a vacsora előtt itt gyülekező volt lent, és ugye a 16 csapatból 15 itt lakik ebben a szállodában, ahol mi is itt a folyóparton nem messze. És gyakorlatilag minden válogatottból 2-3 játékos ugrott a nyakába, ölelgette meg, kérdezte, hogy vagy. Tehát ő tényleg egy olyan játékosunk nekünk, akit mindenki ismer, és nyilvánvalóan tőle tartanak a leginkább az ellenfelek is.
2: Akkor te is tőle várod a legtöbb pontot esetleg ezen a VB-n a válogatott tagjai közül?
3: Nem mondanám, hogy várom, de azt gondolom, hogy az isztambuli teljesítményét látva azért prognosztizálható, hogy ő lesz a legjobb dobónk, mert ő tényleg az a szint, aki akár duplázásokból be tudja dobni. De persze, hogyha ez megtörténik, és ő ügyesen kiosztogatja, akkor mások is elő tudnak lépni. Van potenciál ebben a magyar együttesben. Úgyhogy én nem hiszem, hogy lenne egy olyan játékosunk, aki 25 pontot átlagol majd ezen a tornán, mert gyakorlatilag most már egyik válogatottra sem jellemző ez.
1: És hogy áll Berlin az egész eseményhez, meg Németországgal? Mindig elmondjuk, hogy mi magyarok milyen jó sportszervezők vagyunk, mennyire borzolta a berlini nagyon színes nációt és jelenlévő közönséget, hogy ott tulajdonképpen egy világbajnokság zajlik.
3: Hát egyébként túl sok mindent nem láttunk a városból, ugye elmentünk erre a fotózásra, meg volt egy benti edzésünk, majd most megyünk a kisebbik csarnokba edzeni, de fel van plakátozva, vannak hirdetések, és érdeklődve mennek el a turisták, meg a sétáló emberek itt a szálloda előtt, fel van matricázva, nagy a biztonság, nem lehet bejönni a szállodában annélkül, hogy valaki meg nem mutatná a hivatalos belépőjét, vagy a kártyáját, hogy itt lakik. És hát nagy az érdeklődés. Tehát a németek szeretik a kosárlabdát, van jó, egy csapatuk, amelyik igen, és van egy olyan női csapatuk, amelyik azért esélyes arra, hogy a nyolcba bekerüljön, bár ugye a pekünkre úgy is alakulhat a keresztjáték, hogy velük kell majd megküzdeni adott esetben a nyolcba kerülésért, és az viszont nagyon nehéz lesz, ha így lesz.
1: Hát ők viszont aztán, hát nem tudom, hogy a hazai pálya ilyenkor most mit jelent, vagy mit nem jelent. De biztos,
3: hát sajnos ezeken a tornákon azt jelenti, hogy minél tovább szerepel a házigazda, annál nagyobb az érdeklődés, és ezt fenn kell tartani, amennyiben lehetséges. Azért... Gondoljatok meg, amit akartok.
1: Nem is kell.
3: Kicsit hazai pályájátó franciák is megkapják ezt a segítséget.
1: Igen, ez egy furcsa észrevétel volt, de így van, a bíráskodást próbáltad említeni. Gondolja ezt, Zsófi. Mondjad, kis Tomi.
2: Igen, csak annyi, hogy nekem szombat reggel műsorvezető társam, ilyenkor a kosárlabda és női és VB, akkor Károly Andrea mindig eszembe jut, ugye állandó műsorvezető társunkat.
1: Őt el tudnám képzelni a válogatottban.
2: Így, azért kérdezem, hogy a fazék is el tudná képzelni, mert hát azért mondjuk, hogy maradandót alkotott ő is legutóbb 28 évvel ezelőtt a VB-n.
3: Természetesen, és hát én kérek elnézést, hogy nem említettem a...
1: Ezt majd neked kell rendezni vele, mi csak ez megemlítettem.
3: Ott volt ő is a csapatban, és hát ő is fiatal volt, tehát mint mindenki akkor, és hát nyilvánvalóan ő is el tudná mesélni azt, hogy elfogja nektek majd, nem tudom, ha lesz a
1: közvetítések során. Beszéltünk már vele, meg fogunk is még vele beszélni.
3: Hogy milyen volt nekik Münsterben, meg utána Berlinben. Hát a végére ők nagyon elfogytak, tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy az Újvári Nyuszinak szétszakadt a keresztalagja, a Iványi Dalmának beszakadt a vádlia, a Béres Timit fejbe vágták, és azért nem tudott játszani, szóval ott a végére a 12-ből már maradtak 9-en, akik tudtak játszani, amikor a 9. helyet pályára léptek, úgyhogy ott elfogytak a végére, de nagyon fiatalok, és nagyon, nagyon lelkesek, és bátrak voltak, és ez a bátor szó, ez nagyon fontos, mert itt is bátornak kell lenni, mert tényleg nem tudhatjuk, hogy mennyi idő telik el a következő világbajnoki szereplésig.
1: Igen, ezzel a szóval én azért most már óvatosan bánnék, ennek ellenére mindenki legyen bátor, így van, és nyerjenek minél többet, mert leginkább érezik jól magukat ezzel.
4: És sérülésmentes, főleg így az elmondottak alapján, igen.
1: Hát az akkor volt Zsófi, tehát nézd magad életében 28 éve ezelőtt is milyen volt. Azért mondom, tehát változnak az idők, nincs már, szerintem nem, ilyen nem lesz. Nekünk az erőtenisz kell játszani inkább, vagy szerinted ezt a fifikás megoldást, aminek mi vagyunk, okosba megoldjuk oldalról be, és akkor egy...
2: Távolra rád.
1: Igen, egy 3 pont.
3: Ezt hozzám tudod a kérdést?
1: Na persze, veled beszélünk, abszolút, persze.
3: Ja, értem.
1: Tehát, hogy minden, tehát mondtad, megy az erőkosár, hogy... Ja, nekünk mindent, ez a...
3: Nem, erőkosárban nem.
1: Az, erőkosárban nem. Az nem a mi pályánk. Az nem a mi pályánk.
3: Csak az nem a mi pályánk. Hmm? Nem is olyan alkotók a játékosaink, hát elég, ha csak a kínaiak 17 éves centerére gondolok, aki 220 cm magas, és tényleg aztán úgy mozog a pályán, mint hogyha egy, ha nem is ember lenne.
1: Hol nőtt meg az ekkorára?
3: Nagyon kíváncsi vagyok rá, így élőben például, úgyhogy nem jellemző ránk ez, noha a világ kosárlabdázása sajnos e felé.
1: Igen, pont azért kérdeztük, igen.
3: De mi inkább fizikásak vagyunk, mi nekünk ki kell használni azt, hogy a dorka előbb-utóbb majd két védőt vonz magához, és akkor abból lehetnek helyzeteink, és akkor többiek is ügyekből tudnak dobálni. Hát nyilván erővel is bírnunk kell, mert hát azért az rettenetes, és nyilván a szövetség is megpróbált ez ellen valamit lépni, de nem tudott, hogy 21 órakor játszunk a franciákkal, de éjfélkor ülnek le a csajok vacsorázni, és másnap 2:30-kor már a egyik legfontosabb meccsünket ismét játszunk. Szóval, de a Puerto Ricóiak például most 4:48-kor reggel indultak el edzésre. Tehát olyan fejük volt, amikor jöttek le a szállodába, hogy tényleg a pokolba
5: kívánták. Mint amikor Mozart megőrült, igen.
1: Olyan fejük volt, azért azt megnézném.
3: Úgyhogy, hát a len reggeli kávém, a cigimet a szállod előtt ott nyomtam, és akkor jöttek a csajok, és néztem, úristen, ezeknek 8:30-tól van termük. Tehát 4:48-kor kell
1: elindulnunk.
3: Úgyhogy nem voltak boldogok ettől, de hát nyilván ezen túl kell lépni.
1: Fazek, köszönjük szépen a beszélgetést, nektek és neked is sikeres intenzív kintlétet és eseménydús
3: VB-t
1: kívánunk. Alkalomattán hívunk, jól tett beszélgetni. Köszönjük szépen,
5: szevasz!
1: Szia, köszönjük szépen Fazek, hogy Zoltánt, az Fazekat hallottuk itt a műsorban, aki ugye kiváló kollégánk, újságíró kollégánk, és Berlinből tájékoztatja majd a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, meg az újságból is, meg nagyon sok helyre fogja majd írni. Kommentátor, speciális?
5: Újságíró, kosárlabda, újságíró, óriási szolnoki olajszurkoló, meg kellett volna kérdezni, hogy akkor a Falco idén is megnyeri-e az NB1-et. De hát nem tudom most ott Portugáliában milyen idő van, úgyhogy lehet, hogy most pont...
1: Kérdés, hogy kell egy osztrák énekes, aki már nem él, ugye, igen, az NB1-ben, de ez egy teljesen más sztori. Egy perc van, ez 9 óra, hamarosan folytatjuk, László Csabát hívjuk, lehet, hogy Berlinben van ő is, vagy nem.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Tisztó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Tisztó a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Barátsággal, szeretettel, alázattal, tisztelettel és szakmai nyitottsággal köszöntünk mindenkit. Ez a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adása. 8-as perccel hagytuk el a 9 órát, úgyhogy köszönjük szépen a 9 órának, majd értesítjük. Szia, itt van ma reggel Csonka Zsófi.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, itt van Szalai Kristóf.
3: És Harsányi Levi, sziasztok!
1: Így van, és egy kiválósággal egészítjük a mi csapatunkat, és ha csak arra gondoltok, hogy csak László Csabi hiányzik, akkor jól gondoljátok, de már is itt van, pótoljuk ezt a hiányt. Hello Csaba, jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó
3: szia,
4: reggelt!
3: Csaba.
2: Szia,
3: szia
2: Csaba!
1: Szia, szia!
4: Zsófi, vakáció!
1: A nyaralt, kín volt, Balin volt, egy ilyen
2: bárcsak,
1: túrán.
2: Bárcsak vakáció lett volna, egyéb elfoglaltságom volt, úgyhogy igazából, ha azt gondolnád, és mondtad volna Csaba éppen, hogy vége a nyárnak, még nincs. Egészen addig nem lesz vége a nyárnak, amíg én el nem megyek egyszer nyaralni.
3: Így.
4: Jó. Akkor
2: én most így
4: akkor
2: szavaztam.
4: Decemberben lesz vége a nyár.
2: Karácsony előtt még sorra kerítjük a nyár.
1: Nekem októberben lesz vége, mert képzeld, október 28-án úgy néz ki, hogy lehet, hogy igényeltünk jegyet, ugye az El Clásicóra. Barcelonában látogatott a Real Madrid csapata, és még nem biztos, de ha összön a jegy igénylés, akkor elmegyünk és megnézzük. Nagyon bár. Neked hogy tett anyád? Csabi, mesélj, van, merre voltál, mit csináltál, pihentél, játékosokat figyeltél meg, mint mindig
4: soha,
1: vagy?
4: Soha nem pihenek.
1: Jó hallani.
4: Addig, ameddig tudok mozogni, addig nem pihenek, nem, abszolút.
1: Igazad van egyébként.
4: Nem. Hát, tudjátok, sok helyen voltam, sok játékos láttam, sok mérkőzést láttam, sok emberre találkoztam, úgyhogy minden rendben.
1: Akkor lehet, hogy még akár sokszor néztél Fradi meccset is, és te is bámultál, mit csinált ugye a Fradi az ellenfeleivel, leginkább a Trabzon.
4: Igen, pláne az utolsó mérkőzésen. Mondjuk, hogy én őszinte vagyok, én vagyok az az ember, aki nem hagyja ott a mérkőzéseket, de az utolsó 10 percre azt mondtam, hogy ez szakmailag értékelhetetlen, amit a Trabzonspor csinál, úgyhogy lényegében
1: elkezdtem.
4: Most nem alábecsülve, sőt, nagyon örültem a Fradi győzelmének, de most nem akarok kitérni erre a török csapatra, mert nem érdemes szerintem.
1: Ne, inkább beszéljünk a Fradiról és az ő ellenfeleiről. Ugye lesz egy Juventus itthol, aztán Milánóba megyünk a Milán ellen, Viktória Pilsen hazai, tehát itthoni, lesz egy Celtic ugye idegen, és itt jön be a te szereped majd, és a Celje ugye itthol, Lech Poznan Lengyelország, Torenzé itthon, és ugye Hoffenheim Németországban lesz.
4: Igen.
1: Na.
4: Igen.
1: Azért ez egy szép sor, valljuk be őszintén.
4: Hát, igen, így vannak szép nagy nevek. Én ugye a Juventus és a Milán, az mindenki, ezek aztán nagy csapatok. Szerintem az olasz futball nagy csapatok, így van, a Ferencváros is
1: nagy nevek csapat. Inkább, így van.
4: De én úgy érzem, hogy a Milán és a Juventus se a legfényesebb korszakát érni. Most nem azt mondom, hogy egy olyan ellenfél, akit a Fradi most csak úgy félgőzzel legyőz, de jó mérkőzés lehet velük játszani. Én inkább félek az ilyen kisebb csapatoktól.
1: Mint Torenzé. Hirtelen,
4: amikor olvastam, nem tudtam hová tenni, aztán akkor ugrott be, hogy ezek portugál kupa győztes csapat.
3: Igen, Portot verték, ha
4: jól emlékszem. Igen, nem, a Sportingot
3: nem? Verték.
4: Sportingot, igen, Sportingot 2-1-re, és utána néztem, és úgy nézegettem a másodosztályba, és most nagyon rosszul szerepelnek például. De ezektől én mindig tartok. Még jó, hogy itthon játszunk lényegében, vagyis a Fradi itthon játszik. A Celje ugyanaz, örülök, hogy itthon játszik a Fradi a Celjével, és a Pilsennel. Én szerintem ezeket a csapatokat a Ferencváros itthon meg tudja verni, le tudja győzni. A Celtic se egy olyan csapat per pillanat, akire azt tudom mondani, hogy igen, a Fradi fölött van magasan, per pillanat nem igaz.
1: Hogy kapott ki a Lásztól? Mi?
4: Igen. Én mondtam ezt nektek, hogy én ott azt is láttam, hogy igazából ugye O'Neill, a régi új edző, ő rossz nyúlt hozzá akkor azon a mérkőzésen a csapathoz. inkább kellett volna támadó játékot játszani, és nem azt nézni, hogy úgy is rúgtunk elég gólt már, és biztos, hogy nem fogunk kiesni. Attól függetlenül a Celtic még mindig a legjobb skót csapat, igazából nincs is a Celticnek per pillanat ellenfele a skót bajnokságba. A Fradinak szerintem ez a sorsolás, ez az Európa Ligában, mondhatjuk azt, hogy erre mondják, hogy attraktív, és nézzük meg, hogy mit hoz ki belőle. Hoffenheim német Bundesliga nem egy rossz csapat, mindenki arra gondol, hogy egy kisváros, ez így van, de a Hoffenheim most már évtizedek óta, hogy az első Bundesligának egyik, ha nem is meghatározó, de stabil tagja, és a Hoffenheim mindig jó játékosokat, ők abból élnek, hogy játékosokat nevelnek, fiatalon hoznak, néznek, jó scoutjaik vannak, aztán továbbadják. Lényegében nem egy könnyű ellenfél, itt a Juventus a Les Poznántól félek a legjobban, mert ez bárki bármit mond a lengyel bajnokságról, a Les Poznán egy él csapat, és most már azt lehet mondani, hogy évtizedek óta él csapat a lengyel bajnokságban, és stabilan ott vannak tényleg az első háromba folyamatosan, úgyhogy én úgy érzem, hogy a Ferencváros jó, attraktív ellenfelek, de senkitől se kell félni.
5: Hogyha te lennél a vezetőedzője a Fradinak, csak azért, mert Borbély Balázs nyilatkozta legutóbb az NB1-es forduló után, hogy most már a prioritás az NB1. Nálad, ha te lennél vezetőedző, hogy lenne a prioritás? A nemzetközi kupa?
1: Csak a nemzetközi.
5: Vagy a hazai bajnokság?
4: Mind a kettő. Nem tudom szétválasztani. Ezért nagyon sokszor gondolkodom. Nem tudom, hogy így lényegében nagyon sok edzőnek is ugye mindig az újságírók ilyen szájbarágó kérdések, hogy melyik a prioritás. Mind a kettő. Nekem nincs olyan, hogy még egy bajnoki, vagyis egy felkészülési mérkőzés is nagyon fontos, mert ott is azért van felkészülési mérkőzés, mert valamit szeretnék elérni, valamit szeretnék látni. Vagyis nekem minden mérkőzés tényleg prioritás. Most, hogyha azt mondom, hogy a Ferencvárosnak a múlt szezonban prioritás lett volna a bajnokság, persze, hogy prioritás volt a bajnokság, és akkor most lehet, hogy bajnokligája csoportkörről beszélünk. Vagyis nincs olyan, hogy valamit félreteszek, és ezt előbbre veszem. Legalábbis ez ugyanolyan, mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy ugye nekünk van két lányunk. Hogy mondjam, mindig mondják, hogy hát melyiket szereted jól, mind a kettőt egyformán, nem tudok különbséget tenni. ez paradox, de most nem a focival kapcsolatosan, hogy vannak emberek, akik nálam ezek nem kérdések. Például mondjuk azt, hogy futballcsalád, most egy párhuzamot mondtam, nem kérdés, minden egyforma, vagyis mindenhol vannak, nincs olyan, hogy ezt jobban szeretném. Például, hogyha a játékosoknak is nagyon sokszor ezt magyaráztam, hogy ugye elég sok nemzetközi mérkőzést játszottam a csapataimmal, és nagyon sokszor éreztem azt az öltözőben, hogy erre a meccsre jobban készülök. Miért akarsz erre a meccsre jobban készülni, mint arra a meccsre? Hogy ott adnak 3 pontot, itt is kapsz 3 pontot. Hogyha megnyered ezt a mérkőzést, azért, mert több prémiumot kapsz egy nemzetközi mérkőzésre. Én például azt is utáltam azt a klubot, ahol például most azt mondom, egy nemzetközi mérkőzésre sokkal több prémiumot, meg sokkal több, hogyha megnyeritek ezt, akkor nem, miért? Miért? Nem ugyanaz a sportolónak? Nekem nem volt prioritás. Értitek, hogy miről beszélek?
2: Abszolút.
4: Ezek nem, vagyis mindig mondom, hogy az egész élet egy pszichológia, és normálisan a hozzáállásodat mindig tudod kontrollálni. A hozzáállásodat és az erőfeszítésedet az adna mérkőzésen, vagy bárhol az életben, azt tudod kontrollálni, az csak tőled függ.
2: Igen, pont ezen gondolkodtam el én is, hogy mennyire tényleg minden ez határozza meg az egész életet, és ugye nem tudom, mennyire hallgattál bennünket korábban, de beszélgettünk Lionel Messi visszavonulásáról, hogy mennyire méltó volt ez hozzá, nem méltó, és egyáltalán, hogy a hozzáállás mennyire meghatározó. Mi a véleményed, egy kicsit, ha megengeded, hozzuk be ezt a vonalat, hogy te edzőként hogyan tekintesz, hogy szereted látni a nagy sztárokat visszavonulni, és aztán egy kicsit térjünk át az átigazolási szezon lezárulására, hogy számodra ott volt a meglepetés.
4: Hát a visszafonulás az mindenki számára szerintem az egyik legfájóbb és a legnehezebb. Ezt nagyon nehéz kezelni. Úgy gondoljatok vele, hogyha ott vagy fönt magasan a toppon, és egyszer csak vége. Mert ugye bármit mondunk, az idő, az évek, az mindenkit egyszer utolér.
1: Nem útkor elhajoltam előre, de nem sikerült. Ilyen utánam, hogy rohadjon meg.
4: De olyan visszavonulás mondjuk, mint a Szalá, az nem egy...
1: Emlékszel látványos visszavonulásra, amire a te gladiátor lelked is azt mondta, hogy anyám!
4: Hát igen. De hogyha messziről beszélünk, és a Zsófi említette a messzit, úgy gondolkoztam azon, ugye, hogy azt mondta, hogy most vége a nemzetközi karriernek, az ő visszavonulásával látok tudatosságot. Az, hogy mennyire sikerült jól, vagy mennyire sikerült nem jól, az egy dolog, de amikor ugye úgy érezte, hogy most már az európai futball az egy kicsit sok neki, gondolt még mindig a világbajnokságra, vagyis gondolom, hogy összedugták a fejüket az ügynökökkel, gondolt a világbajnokságra, Argentina, hova megyek, nem Szaúd-Arábiába, nem akarok sokat utazni, top formába akarok menni, visszamegyek Amerikába, gondolok a családomra, Argentina ugye nincs annyira messze, hogyha végül is vissza akarok költözni, de gyerekek, iskola. Higgyétek nekem, minden játékosnak így a fejében van. Én például volt, nagyon sokszor könnyű helyzetben voltam, mert olyan kluboknál dolgoztam, ahol a város nagyon sokat tudott adni, és könnyebb volt a játékost meggyőzni, vagyis nem is a játékos kellett meggyőznem, hanem a játékosnak az élettársát, feleségét, a gyerekeket, stb. És akkor, mikor hazament, akkor visszajött, hogy hát igen, mégis arra gondolok, hogy ez a klub ez jó, mert nekünk ez a legjobb választás. Vagy úgy összességében nem mindig a játékos dönt, és nem mindig a menedzser dönt, hanem az okos játékosoknak több érveik vannak. Most, hogyha azt mondom, hogy Cristiano Ronaldo például, ő Szaúd-Arábiát választotta, ami én úgy gondolom, hogy nem is volt egy olyan rossz választás, mert ő megtartotta, neki a fejében van az üzletei, a marketing, az, hogy ott legyek. Vagyis összességében minden ember más, de úgy én mondok egy nagyon érdekes példát, amit én személyesen tapasztaltam egy világklasszis játékosnál, és minden nap együtt voltunk, és tudnék erről egy könyvet írni, de sosem fogom ezt kiadni. No. Lothar Matthäus. És rajta, vagyis ti nem tudjátok, ezt nem lehet átadni, elmondani, hogy a Lothar miken ment keresztül, és úgy mellette tudtam lenni, és élőben nap mint nap tudtam azt követni, hogy milyen nehéz neki, nem a sorsa, nem az élete, de arról beszélni, hogy visszavonultam. Nem az vagyok, aki ezelőtt két évvel. Igaz, hogy akkor már volt még, akkor már edzőként ugye elkezdte, volt Szerbiába, és jött Magyarországra szövetségkapitánynak, de ki nagyon-nagyon nehéz volt, és nem is olyan rég, egy német újságíró csinálta Lothar Matthäus pályafutásáról egy nagyobb interjút, podcast, amivel én is szerepeltem, és tényleg nagyon sokat beszélgettünk a Lothárról, és nekem az volt a véleményem, és utána visszahívtak, és mindenki azt mondta, hogy igazam volt, nem azért, mert én nekem mindig igazam, nincs olyan igazam, próbálok, nem akarok igazságosztó lenni. A Lothár egy hibát követett el, az én tapasztalatom szerint, hogy onnan a topról nem egy Bundesliga klubhoz ment, még akkor is, hogyha egy Hoffenheim lett volna, vagy egy Bochum, vagy bár, hanem ugye eljött, most azt mondom, hogy Kelet-Európába, ahol akkor az infrastruktúra, a futball nem azt jelentette, mint a Milán, a Bayern München, a német válogatott, a világ egyik legjobb játékosa. Ha hiszitek, ha nem, Én, hogy mondjam, minden napot voltam vele, és reggel fölhívott, voltak olyan időszakok, amikor reggel fölhívott, 9-kor találkoztunk, és este 11-kor még mindig valahol voltunk, és mentünk, és beszélgettünk. És neki hiányzott lényegében az a szint, és ezért nem tudott ő például tényleg, hogy mondjam, kiteljesedni. Abszolút a legtöbb harcot magával vívta. Minden nap

0: látják, és át tudja adni nekünk. Na mindegy, megtalálta a helyét, csak visszavonulásról szerettem volna beszélni, hogy milyen egy világsztárnak. Nagyon nehéz.
1: Igen, igen, meg eldönteni azt a pillanatot elkapni, hogy mikor vonul igen. vissza, mert mindig van valami, hogy a Buffon akart úgy, hogy valami komoly, hogy azt mondom, hogy VB vagy valami, tehát hogy úgy menjen, hogy megnyeri a VB-t, és hát nem igazán.
0: És még egyszer mondom, a fontos, hogy hová vonulsz vissza, uh-huh. és mit fogsz csinálni. Ezek nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolgok, fontos kérdések az ő életükbe, de mindenki megoldotta mindegy. Az élet az egy nagy rendező, lényegében mindent a helyére rak, vagy nem.
1: És ha így vagy mindent a helyére rak, akkor tegyük már helyre ezt a két játékost, mondjuk érkezett egy Barcola ugye Liverpoolba, és tegnap est pár napra érkezett, ugyebár
2: Enzo Fernández a Manchester City-be,
1: és a Barcelona Gabriel pedig ugye megvette Gabriel Jesus-t. Mit szólsz ezekhez? Jó igazolásnak tűnnek?
0: Nézzétek, én mindig azt mondom, hogy amit a klub és megbeszélve a vezetőedzővel, mindig van egy alapja. Például én soha nem döntöttem úgy, hogy most mi az, hogy jó igazolás. Ez nem az első két meccsen kell, igen, nem az első két meccsen, vagy három meccsen kell bebizonyosodjon, hogy ez jó igazolás, hanem hosszú távon. És ezek mind átgondolt dolgok. Hogyha én most azt mondom nektek, hogy nem tudom, hogy mennyire van nálatok képbe, például csak átigazolástól beszélek, és nem fogom a kérdést kikerülni, de csak példának mondom, hogy mennyire nehéz. Ti emlékeztek még egy olyan játékosra, akit úgy hívták, hogy úgy hívnak Renato Sánchez, 29 éves.
2: Igen, igen.
0: Portugál, igen. Azt mondtuk, hogy ő egy az átigazolásokban egy vándormadár, és senki nem találta meg, és most fölbontották a szerződését a PSG-nél, és csapatot keres magának. Lényegében, hogyha azt mondom, hogy ki tévedett, én úgy érzem, hogy a legtöbbször mindenki csak esélyt adott a játékosoknak. De ezek az átigazolások, amiről ti most beszéltetek, ez nem egy esély senkinek, hanem ez egy tudatos lépés volt, és ez a fontos. És azért mondtam a Renato Sánchez, mert ilyenkor ugye mindenki azt mondja, hogy hát itt is meg ott se jó, itt most felbontjuk a szerződését, most csapatot keres. És egy olyan játékosról beszélünk, aki szerintem minden csapatban tudna játszani. És minden edző, meg minden scout, meg minden klub azt mondja, hogy nekem egy ilyen játékosra van szükségem. Én soha nem azt néztem, hogy kit hogy hívnak, hanem mennyire passzol bele abba a bizonyos szerkezetbe. Uh-huh. És abba a szerkezetbe, vagy mire van szükségem, rövid és hosszú távon. Én azt hiszem, hogy pláne a Liverpoolnál per pillanat nem csak egy igazolásra van szükség.
1: Hát viszont annak örülünk, hogy egyet megerősítettek. Lesz ma skótbajnokság is, és mondtad a Celticnek, nincs pályra, nincs ellenfel. Az egy nagyon híres Aberdeen-nel játszik ma, de én azt gondolom, hogy az nem egy kérdés. A Dundee játszik ugye Johnstonnal, aztán St. Mirren és Motherwell nekem egy nagyon érdekes részevője.
0: Hogy mennyire kiegyezzük a skótbajnokságot, imádlak.
1: Igen, mert szerintem méltánytalanul kicsit ilyen.
0: Én nem tudtam, hogy ma van forduló, de tényleg van forduló, és a Celtic Aberdeen az a
1: de Aberdeen ez régen sokkal nagyobb név volt. Nekem úgy tűnik, hogy ez nagyon
0: híj. Amikor még a Ferguson volt edző, akkor tényleg nagyon nagy név volt az Aberdeen. De Aberdeenben a sok tulajdonos váltás az meghozta a gyümölcsét, úgyhogy most is amerikai tulajdonosok vannak. A futball az európai futball, nem amerikai futball.
1: Lásd Róma. És mit szó, tényleg a Róma, ha már itt tartunk, az ott is egy érdekes tulajdonosi kör. Két meccs, 8 rugott gól, olasz bajnokságról beszélünk, és 0 kapott. Málen 5 gól,
2: 2 meccs.
0: Így, igen, most így hirtelen átszaladt a fejemben, hogyha azt nézem, hogy az amerikaiak a skót bajnokságot tényleg uralják már, mint tulajdonosok, igen. Akkor most azt mondom, most hirtelen a Rangersnek, amerikai tulajdonosan Falkirknak, Aberdeennek, Dundee Unitednek,
1: akkor ezek mind kikapnak.
0: úgyhogy lényegében sok érdekes dolog történt, de az investíció megvan, csak megint itt az igazolások. Én például csak így

0: hogy érzékeltessem, hogy milyen fontos az igazolások. Én amikor Skóciában dolgoztam, akkor olyan nem Közép-Kelet-Európából, nem Olaszországból, vagy épp a német bajnokságból akartam játékost. Tudjátok, hogy honnan?
1: Afrika, Kenya.
0: Nem, Dánia, Norvégia,
2: mentalitás miatt?
0: Finország, igen. És érdekes módon, hogy nagyon jól érezték magukat a spanyol és a portugál játékosok is Skóciába. Ez az öt ország, vagyis így felsorol, kik azok, akik jól fogják érezni magukat. Mert ez egy különleges hely, más futball, és érdekes módon, hogy ezek a játékosoknak nem volt akkora problémájuk beilleszkedni, sőt azt mondom, hogy az északi államokból jövő játékosok egy nap alatt már otthon érezték magukat. Pláne így azt mondom, hogy Dundee-ba vagy épp Edinburgh-ba. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy a játékos tényleg érezze azt, hogy ez egy az a stílus, amit én szeretek játszani. A portugálok és például a spanyolok, nekem volt egy játékosom, Suso Santana, én azt hittem, hogy Mallorcától jött, és hát a meleg, meg a jó idő, és neki fog hiányozni. Nem, ő direkt élvezte ezt a játékot, mert nagyon jó cselezett, gyors volt, és mindenkit kicselezett, elment, beadott, senki nem érte utol, és nem érdekelte nem érdekelte őt az, hogy rossz idő van, jó idő van, hanem mindig jó, nedves pályán játszani, ez nekem jó, és jönnek, csúsznak, oldalról másznak, de mindenkit élvezte. A portugálok is nagyon sokszor élvezték, komolyan, mert többet tudtak futballozni. Ez volt a kulcs, hogy én olyan játékos kerestem, aki jól cselezett, egy-egy ellen bárkit megvert, és az mindig látványos volt, és annyi piros lapot kaptak róluk, és direkt, mert érkeztek, tudod, a nagy kulcs, előttük, kész, kis gyerek, fülge gyerek, és mindig csak vadászták, és lényegében ő is élvezte. Na most, hogyha, vagyis ezek olyan momentumok, most így azt mondom, hogy játékos igazolásból, de ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy ezeket hogy építed be a csapatba, hogyha van terved, és én nagyon sok, most Isten lássa lelkem, és nem akarok egy klubot se kritizálni, de normálisan kell egy hosszú távú és rövid távú terved is legyen az átigazolásoknál is, és nem, vagyis a másik fontos dolog, hogy miből élsz. Minden tulajdonosnak elmondom. Pénzből, igaz? Én annyira szeretem a focit, hogyha tényleg nem lenne ilyen drága az élet, akkor pénzt se kérnék azért, amit csinálok.
1: De jó lenne, ez nincs oda álomvilág. Csabikám, viszont...
0: Na, vége a műsor.
1: Egyszerűen olyan jó, már csak hallgattuk, és a Zsófi is itt egy szíveket rajzol papírjára, és beleírja a Csabi. És mondtam, hogy körül házasságban élsz, úgyhogy elakezeket rólad. Viszont nagyon köszönjük a beszélgetést. Folytatjuk majd, ugye jövő héten szerdán legkésőbb, addig is viszont megnézem a skót meccseket, kíváncsi vagyok, hogy játszik a Motherwellre valaki. Az milyen csapat ez a Motherwell?
0: Egy közép, volt magyar játékosok, képzeljétek el, Vadot Krisztián. Mondjuk a Vadot, az mindenhol
3: volt. Igen.
1: Sok országban sziszennek fel, amikor meghallják a nevét.
0: Igazából kis csapat, és nézzetek utána, esküszöm nektek, ezt nem engedem el, még ennyi belefér, főszerkesztő úr, hogy a Motherwellnek van olyan pályája, szerintem egyedi az egész világon, hogy lényegében megállsz az egyik kapunál, és a másik kaput magasztamra látok, vagyis lejtős.
3: Tényleg?
1: Hát ott van, jó is a Dundee United megy hozzájuk, vagy legurulnak a játékosok.
0: Komolyan, csak nézzetek utána, egyedi pálya. Mondjuk Skóciában mindig egyedi pályák vannak, a Dundee United, Dundee, egymáshoz szemben van a két pálya, hát mondjuk, hogy 100 méter választja, de ugyanabban az utcában, és a Motherwellnek van az a pályája, amit nem tudnak, vagyis nem tudják helyrehozni, lejtős. Mindig azt kell nézni azon a pályán, hogy melyik kaput választod, amikor játszol, hogy lefele akarsz játszani, fölfele. Többet akarsz tudni, kevesebbet.
1: Nem tudom.
3: Pírpark.
0: Ha leteszed egy pontra, kapura lősz, mindig a kapu fölé mennek a labdák, mert
1: hát ez óriási. Majd ránézek ma Motherwell és Dundee United összecsapásra kíváncsi vagyok. Öt góllal, szerintem olyan döntetlen lesz, mint az állat.
0: Na, hát minden... a Dundee United pályája az is egyedi. Azért hívják őket araboknak, mert az a becenevük arabok, the Arabs, mert annyira nedves a talaj, a pályát építették, hogy évtizedek óta, de tényleg a klub létezése óta állandóan felszórják homokkal.
4: Nem kell locsolni, hanem
0: homokkal, hogy szívja. És ezért lettek az arabok, a homokkal szórják fel a pályát.
1: Na, kis kulisszát kaptunk, egy kis információt háttérgyalát. Nagyon szépen köszönjük Csabi a beszélgetést, majd hívunk. Szevasz!
3: Szia, Csabi!
1: Köszönjük szépen, mindjárt jövünk vissza egy búcsúra. Észem 9:50.
5: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Enzo Fernández a Manchester Cityhez szerződött. Az Európai Tanács elnökét fogadja este a miniszterelnök. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Éjfélkor befejeződött az átigazolási időszak Európa legerősebb labdarúgó bajnokságaiban. Enzo Fernández szinte az utolsó pillanatokban a Manchester Cityhez igazolt. A 25 éves világbajnok argentin középpályást a manchesteriek sajtóhírek szerint 145 millió euróért szerezték meg a Chelsea-től. Az előző idényben a Liverpool fizetett ugyanennyit Alexander Isakért. Tegnap a Barcelona is bejelentette, hogy szerződtette a brazil Gabriel Jesus-t az Arsenaltól. A katalánok sajtóhírek szerint 10 millió eurót fizettek a 64-szeres brazil válogatott csatárért. Két magyar válogatott labdarúgónak is meglett az új klubja. Balogh Botond a sajtóhíreknek megfelelően a belga élvonalbeli Westerlónál folytatja pályafutását. A 24 éves 8-szoros magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a belga csapattal. Balogh 2019 óta a Parma játékosa volt. Az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocaelispornál töltötte. Gazdag Dániel pedig maradt az Egyesült Államokban, és az Észak-Amerikai Ligában szereplő New England Revolution játékosa lett. A 30 éves középpályás múlt pénteken bontott szerződést a Columbus Crew-val, majd tegnap 2027 végéig szóló megállapodást írt alá. A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB1 új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában. Bondár Anna tovább jutott a nyitókörből az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 73. helyén álló magyar játékos a cseh Havlicskovát győzte le két játszmában 6-3-6-3-ra. Bondár ezzel sorozatban harmadik évben kezdte sikerrel a US Open-t. A második fordulóban pedig a 22. helyen kiemelt amerikai kéz lesz az ellenfele.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Magyarország továbbra is megvédi határait és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor, közölte Magyar Péter, miután Budapesten egyeztetett az Európai Néppárt elnökével. Jelenleg napi 1 millió euró bírságot kap az ország a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. A téma feltehetően szóba kerül majd este is, amikor a kormányfő az Európai Tanács elnökét fogadja. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz-tel a KDNP, mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott, annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. A politikus beszélt arról is, hogy szerinte a KDNP-s politikusoknak nincs félnivalójuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájától. A digitális átállást is ösztönzi, hogy mostantól a kézi nyugtágról is adatot kell szolgáltatni. Czöndör Szabolcs a tegnap életbe lépett változásokról szólva a Kossuth Rádióban elmondta, akár mobiltelefonnal is lehet számlát kiállítani. Ami a kereskedőknek is egyszerűbb és a vevőnek is kényelmesebb, tette hozzá a NAV főosztályvezetője. Közös játékra hívja a családokat a Kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum. Szombaton a Szórakafesten Grillus Vilmus koncertje, bábjátékok, felnőtteknek szóló meseterápia, valamint interaktív névzenei műsor, közösségi növényültetés és Lego robotok programozása várja az érdeklődőket.
0: Közlekedés.
1: A fővárosban baleset történt Pesterzsébeten a Virág Benedek utcában. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napos, gomoly felhős idő lesz. Estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. A nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És mi pontosan 3-4-10 van, ezért jó reggelt kívánunk mindenkinek, de drága hallgatóink, hát az a nagy helyzet, elmondom én nektek.
2: No.
1: Szia Zsófi, szia Kristóf.
3: Szia Levi. Szia.
1: Hogy kellően is erősen méltattuk az AS Róma csapatát.
2: Így.
1: Igen, és Katona Igen. István úr írt nekünk, hogy örülök, hogy ennyire kedvelitek a Rómát. És ő, drága István, nekem csak soldier, hiszen katona.
2: Így.
1: A dolog lényege, szeretjük a Rómát. És én megmondtam, ha még emlékszel, nem csak neked, hanem úgy mindenkinek mondván, hogy idén a széria.
2: De ezt tényleg megmondtad, de te ezt honnan szívtad ki ezt
1: érzés.
2: A információt?
1: Érzés. Én ebből élek. Érzésekből. Érzés. Érzés. Hogy, meg azt látom, meg a Róma egy nagyon szerethető csapat, ezt annyiszor már elmondtam, legalábbis számomra, és úgy a külvilág számára is, akik nem ilyen nagy vérmes Róma rajongók, mindenki azt mondja, hogy ez egy ilyen kedves,
2: mint egy ilyen igen.
1: Jó pofa, aranyos, nagyon
2: aranyos
1: jól igazol,
2: víz,
1: nagyon
2: igen.
1: Sok pénzt keres az igazolásokból, Ellison, aztán Szalá, Márkinyos soradnál. Igen, és szegény még ott marad jó játékos nélkül, de valahogy most azt érzem, hogy idén össze, hát nem is tudom, mikor utoljára BL-ben a Róma.
2: Akkor, amikor minket kivertek a Barszát, emlékszel, hogy pont az időszak volt, amikor nem is az, amikor volt, így ilyen 3-0-ra visszajöttek otthon, és aztán kiütötték a Barszát, teljesen értetetlen módon. És aztán kiestek a következő körbe, igen, amiről beszéltünk korábban. Ez a Róma jól néz ki most nevekre is egyébként, ott van Dybala, ott van Mane.
1: Hát Dybala azonnal fog nyugdíjba menni, az amit a Ribéry a Bayernbe. Szóval hívta a Real, hívta a Barca, minden, és akkor rájött. Hát azért ott azért nagyon kellene dolgozni.
2: Ott kéne játszani.
1: Itt meg jól el vagyok baloldalt Münchenben. Tehát senki, néha felfutok. Én nem volt ügyetlen Ribéry. De úgy gondolt Frank, ugye, hogy akkor nem, ott el van. Igen, jól tette, mert az neki teljesen rendben volt.
2: Igen,
1: meg most alapvetően, tehát amikor beszéltünk itt ugye Szoboszlairól is, most milyen csapatba kellene igazolnia? Sehova. Hát a top 10 csapat egyikében játszik, vagy a top 5 csapat egyikében játszik. Mert ha tényleg, hogyha ezt most tényleg szigorúan olyan nagyító alatt nézzük, hogy milyen csapatok, akiket oda sorolsz, és nem múltba menjünk be, akkor most a Milánt is oda kell sorolni, meg a Juventust, hanem akik most meghatározóak az európai elit klub szinten labdarúgásban, akkor én azt gondolom Real Barca,
2: Bayern, Manchester City, Arsenal, Paris Saint-Germain.
3: Igen, PSG-t tudtam volna én is.
1: Kb.
2: Igen.
1: Ha őtöt kellene mondani.
3: Fú, amúgy ez gyilkos lehet. Ez egyéni sportolóként sem egyszerű, de futballistaként afelől dönteni, hogy hova igazolsz.
1: Úgyhogy mindegyik jó.
3: És nem tudhatod, hogy holnap után feláll-e majd az edző, vagy felállítják-e. Mondjuk, ha tegyük föl, hogy nem pénz miatt igazolt. Én szeretném azt hinni, hogy ezen a szinten már nem a pénz dönt, vagy nem az lesz az első.
1: Jó kérdés, nem tudom, ilyen szinten mi az, ami dönt? Ki, és nem csak mi, hanem hogy ki.
3: És amit ugye László Csaba mondott, hogy ki dönt, hogy nagyon sok esetben, ha már van családod, ha már van gyereked, ők már beilleszkedtek, állandóan cibálni egy új iskolába, egy új környezetbe, az asszony is azért azt mondja, hogy leteszem a voksomat ide-oda-amoda, de hogy ettől függetlenül, mert hogy végső soron mi lesz majd, eltedik az a, tudom, legyünk nagyvonalúak 20 év, amit top futballistaként eltöltesz, mondjuk.
1: Nagyvonalú voltam.
3: Azért mondom, hogy legyünk nagyvonalúak. Meg azt szerintem azért efelé megy a világ, hogy tényleg most már annyira felfejlődött a sporttudomány és a regenerációs tudományok javarésze.
1: Már szemegyünk, jó.
3: Hogy tényleg szerintem azért inkább ez lesz a meghatározó, hogy inkább ilyen 40 körül hagyják abba az igazán jó játékosok. Tehát, hogy azt a 20 évet egy klubnál töltöd el, két klubnál töltöd el, mert ugye kiket emlegetetek ti is ma a búcsú kapcsán, Tottit. Hiába hívták, nem ment el, ott maradt. Klubhűség.
1: Na de igen, most kétre van egy kótyuhászod, átviszed Írországba? Szóval ezek fontos dolgok.
3: Jó, csak azért mondom, hogy viszont ha meg esetleg ott maradsz, és ott meg nem azok a sikerek érnek el, mert a csapat körülötted egész egyszerűen nem olyan
1: túl jó. Bonyolítod ezt, túl bonyolítod.
3: Ezek szerintem nagyon fontos aspektusok.
1: Elmondom, dönt egy darab feleség adott esetben.
2: Hát amúgy mind gulacségtám most, igen.
1: Az dönt, én beszéltem kiskenővel, aki Kínába ment ki, játszott kint. Kenesei Krisztánról beszélek.
2: És mit mondott?
1: Hát iszonyat. Nehéz. Hát most elmész egy olyan helyre, ahol nagyon sok pénzt kapsz, bemész egy ételre, és kijön valaki. És
2: ezt mondták.
1: És mindenki ugyanúgy néz ki, és mindenki ugyanúgy beszél.
2: Igen.
1: És minden kutya, és minden étel ugyanolyan. Na, hát érted? Igen, szóval, hogy na, baromi nehéz. És ott van például Gulácsi Péter most.
2: Szintén.
1: Kimenjek Viharába? Hát hogy a viharban? Hát hogy a viharban-e? Gyönyörű feleség, gyerek, nem tudom. Menjenek ki. És ott, várjál, és padozik.
2: Tehát a legnagyobb.
1: Tehát a legnagyobb. Úgy megy ki, pad, úgy kap pénzt, hogy pad. És azért alapvetően legszörnyűbb, mert, hát, mert még simán védhetne is. Ugye ki a VR kapusa?
3: Igen. Ugye?
1: Tehát simán beférne a kezdőbe is.
2: Persze.
1: De azt mondták, pad, tudod, mit mondott? Oké.
2: Nyomjuk. Meleg van, jó az idő, a napsütötte
1: programok.
3: Bocs, hogy ezt mondom, ennyi idősen, egyértelműen a pályafutásod utolsó évei ja, felethozott döntés, az már egy könnyed döntés, ott már egyértelműen dönt mondjuk egy feleség persze. A háttérben.
1: És de Szoboszlai Dominik esetében az szintén van feleség, még gyerek, vagy van gyerek, bocsánat,
3: igen
1: hogy ott mit döntesz? Nagyon jóból, iszonyat pénz, minden jó, elismertek, jól játszol, a csapat nem a legjobb, most mindegy, de oké, de hát Liverpool
3: az cserébe egy újra szerveződés esetén lehetsz mondjuk csapkap.
2: Címeket hajhászod csak. Azt, hogy hol tudsz nyerni bajnokságot, hol tudsz nyerni bajnokok ligáját, ott már csak azt
1: nézett. Én azt javasoltam volna neki, bár nem hívott fel, és jól tette, hogy ha váltan, akkor én most még ott a szigeten maradnék egy picit.
2: Nem.
1: Onnan még én átutcottam. Én át, ezt nem szeretem, ha egy nő ezt mondja nekem, de én akkor át, én vagy Arzenál, vagy Cíty. A Cítynél most...
3: Megölték volna, ne őri, nem.
2: Nem, a Liverpool csak a United-re ölt volna. Ők az ős ellenségek.
1: Oda meg éjszakszó ember nem megy most.
2: Így, igen. Megvárja, amikor öngoltuk és örülnek, és kimegy megünnepli.
1: Még kellett tag?
2: Persze, kezdő. Hull City ellen lefogta az emberét, és arról meg rúgott egy gólt az fél csatára.
1: Istenem. Egyszer akarták indítani az okosabb vagyok, mint egy ötödikes műsorban, de nem a castingon, sajnos nem.
3: Ez olyan, mintha én a szomszédnak lőnék egy döntőben egy tízest. És
1: nem, a szomszédot lőnéd le. Ez olyan.
2: Igen.
3: És utána de örülnék neki, hogy nyer.
2: A lövőkarodat meglövöd véletlenül.
1: Nem, Zsófi, ez olyan, hogy te a tükör előtt lősz a szomszéd, és magadat lövöd le.
2: Ez így kézzel
1: le.
2: És ez most volt két hete.
3: És én ezért semmi pénzt nem kapok. Eddig
1: és van egy igmus. Tehát ráírtak egy igmust, hogy védekezésed valami.
2: The worst, igen, tehát a legrosszabb védekezésed van a világon.
1: És ezt szokták énekelni. És nem érdekli.
2: És nem.
1: És most ne nyissuk le a fizetést, a heti fizetést. Emellé ne nyissuk le a heti fizetést. Tíz éve.
3: Ezért mondom. Igen.
2: És én mellette ilyen angol válogatott, meg ilyenek.
1: Ez sokszoros.
2: Sokszoros angol válogatott. Csapatkapitány volt.
3: Hogyha jó, egyszer lehet, hogy eltalálja majd a jó kapitány.
2: Nézze meg mindenki.
1: Jó rúgolt.
2: Nézze meg mindenki. Lőtt egy öngolt, és kiment a közönség elé, megünnepelte, de így mutatta ki fel a két kéz az égbe.
3: Mert akkor ő még nem tudta, de hogy ott volt a gól előtt egy ön.
2: De nem, hát akkor a gólt rúg az ellenfél, akkor se kimész ki az ő közönséghez megünnepelni. Így meg ő rúgta, és kiszalad.
1: Gyerekek, engedjük el. Engem meg el. Szóval a mai sporteseményekre hívjuk fel a figyelmet, mert szerintem érdemes. Ugye, hát ahogy ezt említettük már László Csabával, Skót forduló, Skót bajnokság, Celtic Aberdeen, és talán Falkir Glasgow Rangers, és a Motherwell ugye egy lejtős pályán fogadja a Dundee United-ot. De hogy a Dundee United-ot fogadják egy lejtős pályán. Lesz egy darab kiemelt dán meccs, ugye, Aarhus és a Midtjylland játszik, erőteljes Midtjylland győzelmet sugal, de nem lehet tudni.
2: Hát még igen? A kedvenc olasz csapatod is játszik ma. Coppa Italia, Sassuolo.
1: Ma? Ja, igen, mert kupa van, gyerekek. Mert kupa van, ma olasz kupa van, egyébként tegnap még volt egy német kupa is, fölényesen nyert a Dortmund 5-0-ra, de ma is lesz még német kupa egyébként. Bayern München lehet tenni, mostanában jól játszik, úgyhogy mindig kap egy gólt, és többet lő, mint az ellenfele. Ez egy viszonylag jó taktika, csak előre szóló.
2: Azzal lehet nyerni.
1: Igen, és hát gyerekek, lesz Championship Angliából, annyira nem izgalmas, ki tudja, lesz, igen, Ausztriában is lesz egy Ausztria Wien Tirol és egy Salzburg SK Rapid mérkőzés, illetve ne felejtsük el, hogy tart a US Open.
2: Olyannyira
1: tart, hogy elkezdődött. Hogy állnak a magyarok?
2: Több-kevesebb sikerrel, de még például Marozsán Fábián mindenféleképpen ott van versenyben, van, sőt, olyannyira, hogy ma pályára is lép 7 órakor Cseng, az amerikai Cseng.
1: Kinek a füle, ugye? Ellen. Így van, és Monfils nyert.
2: Szihetetlen az a Monfils.
1: Mert nem vonult vissza, bocs.
2: De 20 éve volt 45 éves. De. És most még 40.
3: Na, akkor ezt
2: és most még csak
3: 40. Kristóf, ugye?
2: És igen. Még mindig nyert.
1: És 311-dik harangisztát.
2: És 6-0-ra nyerte az utolsó szettet.
1: Egyszerűen döbbenet, 3-1-re nyert, aztán Zverev ugye nyert korán reggel Sonego ellen, olaszok nagyon-nagyon jók teniszbe, azért onnan jó lenne ellesni, elcsenni egy-két taktikát, egy-két trükköt, 3-2-re nyert Zverev.
2: Hívja már vissza Djokovicot valaki egyébként. Hát nem lehet?
1: Egyébként, ha megnézed, most csak nézzük egy-két párosítást, csak a Zsófi kedvéért, figyelj, Merida, jó, Ruble, oké, Rublov, aztán Munier azt mondja, hogy...
2: Duckworth, Wu.
1: Igen.
2: Van egy ilyen.
1: Chomsky van.
2: Guerrieri.
1: Okay. Szóval nem annyira, igen.
2: Igen. Tehát Gyokot hívják vissza.
1: Joder, és Búj. És tényleg Csenge játszik az éken. Ja, igen, jó, hogy mondod Marozsát. Na, Fábiának szerintem ez meg lesz. Na. Cseng. Tehát a született amerikai.
2: Igen.
1: Cseng ellen játszik. Figyelj, most egymás ellen, már játszottak egymás ellen.
2: És mi lett
1: nem
2: akkor?
1: Olyan rég.
2: És mi lett akkor? Hát igen.
1: És Cseng nyert 2. Na de az utolsó szedben 7-6-ra. Tehát az bárkinek lehetett volna. Most itt az idő, itt az idő, vissza kell vágni. Jó, hát ezeket tudjuk ajánlani, meg jó magunkat is holnap reggel 6-tól újra. Ugye nemzeti sportedő, sportreggel, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Szalai Kristóf és Csonka Zsófia nevében, a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: A 2026. július 31-e és augusztus 16-a között rendezett vízes Európa-bajnokságon Magyarország nyert 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet. Erről a fantasztikusan sikeres kontinens viadalról lesz szó a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Nem sokkal a 39 napig tartó 48 csapatos foci világbajnokság után talán sokan mentek kipihenni annak az eseménynek a fáradalmait, vagy a pokoli melegben egész nap a vízbe merültek, és nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy a Szajnába vagy a Szent-Denis-i medencébe nem hűsölni, hanem versenyezni ugró honfitársaink milyen gyorsan mozogtak ott. Aki viszont folyamatosan figyelemmel követte a visszajátszás idejében zajló nyíltvízi versenyeket és a medencés előfutamokat, továbbá a kora este 6:30 kezdődő medencés finálékat, gondolom azok örömmel idézik fel a nagy magyar sikereket, mert szerencsére a magyar úszók elkényeztettek minket. Nyílt vízen 1 arany, 5 ezüst, 1 bronzérem, medencében 4 arany, 4 ezüst, 2 bronzérem. A hosszú távú számok a Szajnában zajlottak, egyébként nem ugyanazon a szakaszán, ahol az olimpián 5 napig tartottak, ebből 4-ben versenyeztek. Először augusztus 4-én kedden ugrottak a Szajnába a versenyzők 10 kilométeres távon, és a férfiaknál Betlehem Dávid a második helyen végzett, 16. lett Kovács Seres Hunor, 23. Rasovszky Kristóf. A hölgyeknél pedig Betlehemhez hasonlóan Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett. Ezen ezüstérem után, vagyis a 10 kilométer után Mihályvári Farkas Viktória értékelt.
6: Egy gyönyörű ezüstérem ezúttal is Magyarországnak. 10 kilométeren gratulálok Viki ehhez az eredményhez. Mekkora küzdelem volt ezt, ahogy élted meg?
7: Hát először is köszönöm. Az igazság, hogy azért ez a 8 kör, ez nagyon hosszú volt, tehát hogy végig számolni és tudni, hogy úristen, még ennyi kör van hátra, azért sokkal másabb mentálisan, mint amikor azért csak 6 kört kell leúszni. De összességében egyébként jól éreztem magamat a versenyen. Azt gondolom, hogy azért az, hogy majdnem végig én vezettem, azért az elég sokat kivett belőlem, de muszáj volt ezt is megpróbálni, hiszen én azért nem annyira szeretek verekedni, nem is nagyon tudok, és azért könnyedén be tudnak darálni, és azért itt nagyon rövid szakaszok voltak a fordító bóják között, amik azért elég veszélyesek ilyen darálás terén. Most az olasz bírta jobban, tavaly én bírtam jobban, úgyhogy most megcseréltük egymást. Ez ilyen, de azt gondolom, hogy büszke lehetek magamra, és elégedett vagyok az úszásommal, a helyezéssel is, úgyhogy hát nyilván még valószínűleg kicsit többet kellene edzeni, vagy nem is tudom másképp, vagy az is lehet, hogy csak meg kell szokjam, hogy ennyit vagyok elől, de szerintem ez jó lesz, és mindenképpen nagyon jó, hogy így augusztusig ezt végigcsináltuk, kibírtam, és most tényleg jó formában vagyok.
6: Hát ugye ennél jobb körülmények között nem tudsz hasznos tapasztalatokat szerezni, szóval ilyen szempontból ez nagyon jó volt. Esetleg a fiúk versenyéről érkezett olyan információ, ami segíteni tudott téged itt a versenyzésnél?
7: Összességében egyébként azt gondolom, hogy én néztem a fiúk versenyét, és ugye ők mindig kijöttek a hajók mellé, ami ugye itt most nem volt akkora sorrás, mint amit hallottam így az olimpiáról, ugye én ott nem úsztam, úgyhogy az csak hallomás volt, úgyhogy azt gondoltam, hogy az első körben megnézem, hogy milyen, hogyha nem jövünk ki a hajók mellé. Ugye elég gyorsan előre kerültem, úgyhogy tudtam ilyenekkel így próbálkozni, és hát ugye volt, aki kiment a hajó mellé, és igazság szerint nem volt sokkal gyorsabb. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó ez az ív itt középen is. Aztán hát a második felére már én is fáradtam, és azért ott láttam, hogy egy kicsit gyorsabbak, hogyha kimegyünk a hajó mellé, úgyhogy onnantól kezdve én is mentem a hajó mellé, amúgy ott könnyebb volt úszni, így utólag kiderült, de jó, így az utolsó három körre így, ja, amúgy így sokkal könnyebb, de szerintem az, hogy a fiúk ott ugye többet úsztak, meg ilyenek, azért az valamivel így segített, hogy azt nem biztos, hogy be kell vállalni, az elején nem is nagyon kellett, a végén azért kellett. Nem tudom, igazából szerintem nálunk sokkal jobban fújt a szél, ami így a hidak alatt jobban érződött, tehát ott beszorult a szél, és ott azért elég nagy szembeszél volt, mondjuk amikor lefele úsztunk, illetve hát konkrét erdőkön kellett átverekednem magamat, tehát volt olyan, hogy fejemen teljes mértékig ágak, meg hínár, meg minden, meg belefejeltem valami kemény műanyagba is, úgyhogy azért volt itt minden.
6: Ugye a taktika választás kapcsán itt most vázoltad, hogy miért döntöttél így, és ez nyilván érthető is, viszont ilyenkor mi játszódik le egy úszóban, amikor szerintem számítottál arra, hogy jönni fog az olasz, és tényleg ott mi minden történt, mire gondoltál, mennyire volt reális az, hogy vele menj még?
7: Igazából ilyenkor az ember csak arra tud gondolni, hogy azért ez már az utolsó egyenes, itt már nincs helye taktikának, itt csak menni kell, és próbálni minél jobban ott maradni rajta, hogy hát, ha még a végén talán ő egy kicsit hamarabb fárad el, mint mondjuk én, és akkor hátra tudok rajta fogni. Nyilván ez most nem sikerült, én azért jóval fáradtabb voltam valószínűleg, de azt gondolom, hogy az, hogy majdnem a végéig ott voltam a lábvizén, az sokat segített azon, hogy a többiek jobban lemaradjanak tőlem, ugye nekem nem olyan gyors a hajrám, tehát, hogy azért a többi versenyző sokkal nagyobb iramot tud váltani az utolsó 50-100 méteren, én akkorát nem tudok, úgyhogy nekem ott mindenképpen kell az előny, és ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogyha minél tovább rajta maradok az olasz versenyző, mert akkor tudunk egy olyat szökni, akár ketten, amit többiek nem bírnak, és akkor már hátulról engem nem tudnak megfogni.
6: Ugye a tavalyi arany után az idei EB ezüst 10 kilométeren, az milyen megerősítés itt a nyílt vízi célokat figyelembe véve?
7: Szerintem ez egy nagyon jó előrejelzés, ugye az, hogy tavaly ugye zöldfülűként érkeztem, valószínűleg azért is hagytak azért ennyit előrúszni, például tavaly meg ilyenek, mert nem tudták, hogy mire vagyok képes, azért most már jobban tudták, hogy mire vagyok képes, jobban figyeltek rám. De szerintem ez mindenképpen jó jel, hogy tavaly is ott tudtam lenni az élen, most is ott tudtam lenni az élen, illetve ugye a világkupa versenyeken is két bronzérmet szereztem, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre jobban jövök bele, tanulok, és azt gondolom, hogy én ez így nagyon nehéz, vagy hát nem is tudom, fura kijelentés, főleg tőlem, de én azt gondolom, hogy a nyílt vízen az elithez tartozom.
5: Egy nappal később 5 kilométeren hasonló mezőny állt rajthoz ugyanott, és Betlehem Dávid ugyanolyan eredményt ért el, mint egy nappal korábban, és Mihályvári Farkas Viktória is, akit az előbb hallhattak. Vagyis 5 kilométeren második lett Betlehem Dávid, 7. Rasovszki Kristóf, 21. Kovács Seres Hunor. A hölgyeknél pedig második helyen végzett Mihályvári Farkas Viktória, így aztán két versenynapot követően Mihályvári Farkasnak, illetve Betlehemnek 2-2 ezüstérme volt. Ezt követve jött egy szabad nap, majd augusztus 7-én pénteken jöttek a legrövidebb távnak, a 3 kilométernek a küzdelmei. Ennek a napnak az eseményeit Szabó Bence foglalja össze.
8: Az eddigi ezüstérmek után úgy tűnt, hogy ma is folytatódik ez a sorozat a párizsi vizes Európa-bajnokságon, ugyanis a nők 3 kilométeres versenyében Fábián Bettina a második helyen ért célba. Először őt kérdeztek Korsós Kristóf.
9: Szerintem nagyon jó ez az ezüstérem tekintve, hogy januárban a nulláról kellett kezdenem újra az úszás, egy fél éves kihagyás után a sérülésem miatt, szóval ez is nagyon motivál, és nagyon örülök, hogy végre visszakerültem a jó formába.
10: Igen, ugye egész szezonban folyamatosan építetted fel magad, és az elmúlt napokban ugye nem láthattunk versenyezni, mennyire voltál már kíváncsi arra, hogy mire is lehetsz itt képes?
9: Kíváncsi nem voltam, mert tudtam, hogy igazából a formám az jó, mert nagyon tisztességesen felkészültem a versenyre, attól függetlenül, hogy nem tudtam, vagy nem akartam minden számban elindulni, ugye a benne való félelem miatt, de tudtam, hogy mivel a knockoutban muszáj volt elindulnom ahhoz, hogy a váltóval rajthoz állhassak, ezért úgy voltunk vele, hogy végigúsztam, és majd az éremért fogok küzdeni a végén, és így is lett.
10: Végül is milyen volt a Szajnában úszni ez úttal? Egyrészt, másrészt, meg talán ott a legelső futamban, ott, mintha az egyik fordulónál történt volna valami, az pont mi volt?
9: Azt kell tudni, hogy én nem nagyon tudtam kizárni ezt az egész Szajnában való rendezést. Ugye volt egy elég rossz élményem itt az olimpia után, és bárki bármit mondta, hogy valaki keresztül megy egy ilyen traumaszerű élményen, az nem tudja úgy kizárni ezeket a dolgokat, mint hogy semmi nem történt volna. Ráadásul egy hónapja jöttem ki a kórházból, ugyanúgy hányás hasmenésre, szóval tényleg nagyon így féltem, és a többieket is féltem. Tettem, és picit így bennem volt az egész, és el is kalandoztam így az első körben, azért úsztam tovább az egyik bójánál, de szerencsére vissza tudtam úszni, mert nem volt annyira erős az iram, de most már így kezdem elengedni az egészet, és nyilván nyugodt vagyok, hogy így a többségnek nincsen baja.
8: Ezután következett a férfiak 3 kilométeres versenyszáma, ahol Betlehem Dávid és Rasovszki Kristóf indult, előbbi aranyérmet szerzett. A verseny után így értékelt.
11: Összejött, sikerült, megcsináltam. Nagy verseny volt. Rassóval jól jöttünk ki a rajtból. Aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk, szóval jól jött ki az egész. Mert amikor befordultunk, onnantól elvesztettem őket egy egész versenyen, nem láttam őket. Ott a Rassa előttem volt egy féltes hossza, gyorsan átmentem én belülre. Ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé, szóval bementem a Szajna bal oldalára, mennyire csak tudtam, és bíztam abból, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom, láttam tegnap óta, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején, szóval minden összeött, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem ez az egész, hogy tényleg kaptam egy isteni tehetséget, és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok palotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogyha meg tudom lehet, például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa bajnok leszek, szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
10: Libavörös az ember, ahogy hallgat téged, amit most elmondtál, az talán mind benne volt ebben a célba érkezésben, mert ennyire azért nem szokták megnyomni azt a panelt.
11: Nem szokták, féltem, hogy eltört a kezem, annyira fájt utána, de úgy kijött úgy minden belőle, hogy tényleg nem voltam csalódott a két ezüst után, de bennem volt, hogy azért illene áttörni ezt a jeget, és tényleg nyerni egyet, szóval az ezerre már úgy mentem bele, hogy kicsit taktikázok, inkább nem ugrok be, egyből megyek a lábuk, és próbálok minél közelebb lenni az ötödik helyhez, hogy én ugorhassak balról. A németeknek nem gondolkoztak ezen, ők bejöttek úgy, hogy három német egymás mellett, és mind a három világranglista vezető szinte 1500, szóval nem teljesen értettem őket, hogy miért akarnak egymásra bunyózni az elején, de én örültem neki, szóval bejöttem balra, beugrottam, tudtam, hogy balról kell venni a bóját, nem jobbról, tehát nem értettem azt, hogy miért a jobb oldalt akarnak lenni, de tényleg tegnap óta látom ezt jönni, és láttam magamat hogy elsőnek csapok be, és láttam, hogy én állok a dobogó tetején, szóval ez nagyon örülök, hogy úgy tudtam odaállni felbe, hogy elbírtam ezt a nyomást, hiszen mind a 10, mind az 5-be éreztem a végén, hogy egyszerűen nem tudok többet adni, és valahogy akaratom ellenére is feladom az utolsó 20-30 métert, mert érzem, hogy egyszerűen nem tudom megfogni a Flóriánt, annyira erős, és most én voltam az, aki bementem belőle, és nem gondolkodtam, csak számoltam a tempokat, azt sem tudom már hány százig számoltam el, csak vertem a vizet, amilyen gyorsan csak tudtam, és örülök, hogy úgy értem be a két bójasor közé, hogy van bőven előnyöm, és meg nem lábasztom, és még bennem van a vége, szóval ez hát egy fantasztikus érzés.
6: Nem tudom, hogy melyiket akartad jobban a versenyt megnyerni, vagy Webrockot legyőzni előzetesen, valószínűleg mindkettőt nagyon, viszont utána az első között gratulált neked, ez így mennyire volt kerek?
11: Ellenfelek vagyunk, nem ellenségek, szóval mint ahogy a Kristóf elért mindent, amit el lehet ebben a sportban, világcsúcstartó, olimpiai, világ Európa bajnok, és szerintem örül neki is, hogy van egy olyan fiatal rivális, aki jön föl, és tényleg próbálja az ő taktikáját lemásolni, és az ő taktikája, hogyha ő húzza a saját taktikáját, úgy megverni, szóval ez ami nagy dolog szerintem, és amit így becsül bennem, és amiért tisztel engem, mint sportolót, szóval tényleg itt akárha a Greget mondom, vagy a Flóriánt, vagy a Klemetet, jó barátok vagyunk, és nem az van, hogy azért küzdünk, hogy az első érmünket nyerjük meg, hanem tényleg már évek óta itt vagyunk, és egymás ellen versenyzünk.
6: Még arról azért ejtsünk egy-két szót, hogy annyira középen voltál, és sokszor a közvetítésben a képernyőn sem voltál rajta, szóval mikor volt ez a pillanat, amikor rájöttél, hogy neked itt azért még jócskán kell befelé menni? Volt-e esetleg ilyen pánik közeli, nem tudom, hangulat?
11: Nem volt, elég nyugodt voltam annak ellenére. Láttam, hogy kicsit közel lesz a baloldali híd, szóval azt gondoltam, hogy nem akarom kizáratni magamat, de csak azt csináltam, hogy néztem a többieket, láttam, hogy talán előttük vagyok, és akkor szépen lassan csorogtam be. Úgy akartam mindenképp ide érni, hogy már bőven előttük vagyunk, szóval nem úgy jövök be, hogy melléjük érek, mert akkor tudom, hogy valószínűleg levertek volna, nem mondok nemzetiséget, de megoldották ők a már dobogó többi fokát, szóval úgy voltam vele, hogy nem akarom, hogy ebbe kerüljek, mint például Setubába, hanem tényleg úgy voltam vele, hogy a flót láttam, hogy nincs elő, szóval tudtam, hogy én vagyok a leggyorsabb most itt a mezőny elején, és éreztem, hogy nyúlok el a többiektől, úgy voltam vele, hogyha egy 50 méterrel többet is úszok, akkor is be fogok tudni érni előjük, és amikor odaértem a két bújasor közel, láttam, hogy első vagyok, onnan tudtam, hogy ez megvan.
8: Most pedig Rasovszky Kristóf következik, aki negyedik lett a 3 kilométeres versenyszámban.
6: Jó volt igazán, jól is ment ez. Hát tipikusan az a szituáció, amikor az Istenért sem akar sikerülni. Hát ez, amit tegnap is próbáltam mondani, hogy van, amikor majdnem minden összejön, és bármelyik versenyen úszol, akkor ott vagy az érmekért folytatott csatában, és általában az érmes pozícióban jössz ki a kis nüanszokon. Meg van az a szakasz az életedben, amikor valamiért semmi nem akar összejönni, és mindig egy picit lecsúszol róla. Azt gondolom, hogy itt mindennek próbáltam, és beletettem mindent, meg jól is taktikáztam azzal, hogy ha már egyszer az 1000 méterről ötödikként mentem tovább a futamomból, akkor bal oldalt megtartottam, szépen el tudtam fordulni, a mellettem jövőket még kicsit kiszorítani, úgyhogy nyilván utána ebből a második fordulnál picit rajta vesztettem, mert aki mögöttem jött, egy picit rátámaszkodott a lábamra, úgyhogy ott vesztettem egy-két nüanszot, meg hát itt a végén az egyás melletti harcokban azért, amikor mellém jött a Márkó, és kicsit közelebb volt, azért 2-3 tempónál pont kihúzta úgy a vizet a kezem alól, hogy annyira belassultam, utána megérkezett a mögülünk jövő pár ember, úgyhogy onnantól nagyon szoros volt már.
8: Te egyébként mennyire vagy hajlamos taktikázni, mert ez még mindig egy új számnak számít szerintem, szóval mennyire azt nyújtottad, amit előre elterveztem, amit mondta az elődöntő, vagy második futam, azért az necces volt.
6: Igen, az nem teljesen így terveztem, de azért láttam, hogy mi az a pozíció, amiben vagyunk, úgyhogy tudtam, hogy úgy tudok biztosra menni, hogyha mellettem jövő átserend zárt, azért biztos lehajrázom, és nem tudtam megmondani pontosan, hogy az a negyedik vagy az ötödik helyért megy, de azt tudtam, hogy ha azt megcsinálom, akkor benn vagyok a döntőben, úgyhogy nyilván figyeltem arra, hogy azért ne essek ki. Az 1500 az meg teljes mértékig egy taktika volt, a Johannes elment az elején, ahogy csak tudott, én meg a második pozícióban nem is akartam utána menni. Tehát úgy voltam vele, hogy ott a második helyen vagyok, 10-ben kell lenni, ezt nem kellene jobban erőltetni, mint hogy szépen tempóval, egy normális tempóban azért, de bejövünk a végén a célba.
12: Említetted itt, hogy úgy tűnik most, hogy ez egy ilyen verseny számodra, de a váltó azért mennyi mindenen javíthat majd az utolsó napon?
6: Hát nyilván ott 4-en vagyunk, és az látszik, hogy elég jól megy a csapatnak. Most már a Betty is érmes volt ma, Viki Dávid folyamatosan hozta az érmeket, úgyhogy, és azt gondolom, hogy én is jó formában vagyok, azért az Európa-bajnokságon az első 10-ben a pozíciókat nem ingyen osztogatják, úgyhogy jön a váltó, és aztán ott bele kell tenni mindent, hogy lehetőleg mind a franciákat, mind a németeket, mind az olaszokat magunk mögött tudjuk.
8: Ezután pedig következzen Gyurta Gergely, a Nemzeti Sportrádió szakértője, akit először a 3 kilométeres versenyszámról kérdeztem.
13: 2025 Starigrádi Európa-bajnokságon debütált felnőtt mezőnyben ez a 3 kilométeres kieséses verseny. Azóta a világverseny már csak a 2025-ös szingapúri világbajnokság volt, úgyhogy mind a három alkalommal három magyar érem született, és most is valóban mind az uraknál, mind a hölgyeknél ugye Bethlen Dávid Európa-bajnoki címet szerzett, és Fábián Bettina pedig először ugrott a Szajna folyóba, és lett Európa-bajnoki ezüstérmes. Én azt gondolom, hogy ez is mutatja a nyílt vízi úszóinak az erejét, hogy akár 10 kilométer, akár 3 kilométeres kieséses verseny, mindig ott tudnak lenni, számolni kell velük, és mondhatjuk az egyik legsikeresebb sportágban a magyar válogatott.
8: Úgy tűnt, hogy eléggé ezüstös lesz ez a párizsi Európa-bajnokság, ugye, ahogy mondtad, Fábián Bettina vele kezdődött ez a nap, de azért azt az ezüstérmet is mindenképpen dicséret illeti.
13: Abszolút. Egy kicsit féltünk attól, hogy lesz, és lesz áttörése ebben az Európa-bajnokságon, és végül ma megtört ez a bizonyos jég, és hát bízunk benne, hogy még a holnapi nap folyamán is ez így folytatódik, hiszen holnap a magyar válogatottat láthatjuk vízbe ugrani a Szajna folyójába. Én azt gondolom, hogy Bethlen Dávidnak óriási szerepe van a magyar válogatott szempontjából, hiszen ő egy húzó ember, ő ugyanúgy most már Rasovszky Kristóf mellé felérve, és hát ne felejtsük el a lányokat se, akik még nagyon fiatalok, és most még mindig úgy tűnik, hogy bontogatják a szárnyaikat, de már ott vannak a világelitbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért picit mindenki kérkedve fogadta azt, hogy 4 darab ezüstérem, ráadásul utána jött Fábián Bettinának a mai nap folyamán az 5. Én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért mégiscsak ez a idei év főversenye, és itt elérni, ráadásul világ csúcstartók, olimpiai érmesek mögött célba érni, sosem kis dolog.
8: Hát főleg nem elsőként, amit Bethlen Dávid csinált, ugye Rasovszky Kristóf 4. lett, de hát ugye tényleg nagyon izgalmasan alakult ez az utolsó 500 méter. Te láttad ezt benne, hogy gyakorlatilag teljesen más íven úszva, mint a többiek oda fog érni az első helyre?
13: Én nagyon féltem attól, hogy a 3 német versenyző mit fog tudni nyújtani, hiszen mind 1500 méteren torony magasan, mind pedig a következő fordulóban 1000 méteren is dominálták a német versenyzők az egész futamot, és aztán jött az utolsó 500 méter, ahol a két magyar versenyző, Rasovszky és Bethlen, egymás mellett válveltve érték el az első forduló bóját, ahol egy olyan előnyt tudta kialakítani, ami gyakorlatilag az egész versenyt befolyásolta, és mivel Bethlen Dávid belső íven volt a második forduló bóját követően, arra a döntésre jutott, hogy inkább a belső íven úszik, és mindenkitől távol szeretni az ő úszás tudását kamatoztatni, és ez be is jött neki. Hát sokszor nagyon aggódtunk, mert nem volt benne a képbe, de tudtuk, hogy ott van és úszik. A kérdés az volt, hogy ő választ jó irányt, vagy éppen az egész mezőny. Végül hát mondhatjuk, hogy torony magasan, hiszen 500 méteren majd 4 másodpercet adni a többieknek. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly különbség.
8: Ez mennyire jellemző rá, hogy ő ilyen külön utas lenne?
13: Általában magyar versenyzőket ez jellemzi, hogy nem feltétlenül bolyban szeretnek úszni, hiszen az úszás tudásuk az kimagaslóan jó, szép technikával úsznak, jól taktikáznak, és a bolyban való úszás felőröli az összes energiájukat, hiszen ott azért a test-test elleni kontaktok ott vannak, nem feltétlenül az úszás tudás számít, hanem ott felülnek egy víztömegre, és az hajtja őket, és ha megnézzük a nyílt vízi úszás úszóit, a magyarokat főleg, inkább a bolynak mindig a szélén helyezkednek el, hogy mindenkitől távol, hogy ők szépen csak a saját tempójukat tudják úszni, és ez most is bebizonyosodott, hiszen óriási romot úsztak gyakorlatilag végig, és az, hogy 6-ból 6 versenyszámban magyar érem van, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítmény.
8: Abszolút, talán erről a 3 kilométeres versenyszámról még olyan tekintetben beszélhetnénk, hogy szerinted mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ugye, hogyha most ezt valaki kívülről így figyelten, így nézőként éven keresztül, nekem az volt a benyomásom, hogy azért ez egy izgalmasabb versenyszám, mint amit én korábban láttam.
13: Igen, a 2032-es Brisbane-i olimpián is már gondolkoznak azon, hogy lehetséges, ha már nyíltvízi úszás a 10 kilométer helyett inkább ez a 3 kilométeres kieséses verseny legyen. Itt azt is meg kell említeni, hogy nagyon nagy az átfolyás a medencében.

0: És az is egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag itt a szám közben kétszer is kiszállnak a vízbe.
1: Így van, van idejük egy kicsit taktikázni, van idejük egy kicsit frissülni, van idejük az edzőkkel beszélni, és mivel folyamatosan változik a versenytáv is, ezáltal az iram is változik, az, hogy hogyan kell úszni, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami be tudja folyásolni az adott versenynek az állását, és tényleg azt tudom mondani, hogy 3-ból 3 világversenyen a magyarok mindig érmet szereztek ezen a versenytávon, ez számunkra nagyon biztató a jövőre nézve.
0: És akkor a holnapot már említetted, hogy váltókkal folytatódik, milyen esélyekkel megyünk neki ennek a versenynek?
1: Én azt gondolom, hogy most, hogy megvan az a bizonyos aranyérem, és megvan az áttörés, minden esélye megvan a magyar válogatottnak, hogy Európa bajnoki címet szerezzen. Ugye 2020 óta minden egyes világversenyen a magyar csapat érmes, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a sorozat most sem fog megtörni, de azért azt látni kell, hogy mind a németek, mind az olaszok és mind a franciák ott vannak, tehát azért ez egy 4-es óriási csata várható a 4 nemzet közül, de én úgy érzem, hogy magabiztosságot és úszástudást, ha csak kizárólag azt nézzük, akkor a magyar válogatott szerintem arany vagy ezüstérmet tud szerezni. Itt a kérdés az, hogy nyílt víz, bármi megtörténhet, egy eltévedés, egy sapka elvétel, egy szemüveg elhagyás, tehát nagyon sok külső tényező befolyásolhatja, de ha csak kizárólag az úszástudást nézzük, akkor a magyar válogatott talán az egyik, ha nem a legjobb.
2: Nem akármilyen napjuk volt a vizes Európa-bajnokságon a nyílt vízi úszóinknak 2026. augusztus 7-én pénteken, és akkor még egy nap maradt hátra a nyílt vízi versenyekből. Szombaton, augusztus 8-án voltak a csapatverseny küzdelmei. Itt a magyar 4-es Mihályvári Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf összetételben éremesies volt, és ezt az érmet realizálta is a csapat, vagyis bronzérmet szerzett. A megszerzett bronz után a csapattagok értékeltek.
3: Betty, te kezdted az egészet, milyen volt? Ugye visszafelé úgy tűnt, hogy Dávid tegnapi taktikát követve mindenki sokkal beljebb úszott már.
4: Így van, eléggé besűrűsödött a mezőny nálam az első kör végén. Elég nagy verekedés volt, minden irányból kaptam és adtam a pofonokat. Hát igen, ez szokott lenni így az első úszóknál, de örülök, hogy így az élmezőnyben át tudtam adni, és tulajdonképpen ez a 3 csapat szokott lenni a világbajnoki dobogón is szinte mindig, szóval csak így a helyeket szoktuk cserélgetni, ugyanez van ugye az Európa-bajnokságon, ez egy nagyon szép bronzérem, szerintem mindenki kitett magáért.
3: Viki, a terészed milyen volt? Úgy tűnt, hogy itt talán még annál is erősebb frekvenciát kell teljesíteni, mint amit a kieséses versenyben mutattak az úszók, mennyire bírtad ezt a tempót?
5: Igen, nekem azért elég nehéz volt, én inkább a lassan gyorsuló típus vagyok, és Betty egyébként nagyon-nagyon jó helyen adta át a váltót, csak ott sajnos összekerült az elején a francia úszóval, és hát ott ütött engem is, az oroszt is, nem hagyott úszni, aztán így a bójához közeledve úgy döntött, hogy a jobb ív reményében átmászik az orosz versenyzőn, amivel mind a ketten lelassultak, és ott hagytak engem egyedül, úgyhogy azon így kapva kaptam az alkalmon, és akkor gyorsan eléjük mentem. Hát az egy kicsit visszaütött a végén, hogy nekem ott az elején izmoznom kellett, és utol kellett érnem a német és az olasz váltót, de szerintem mindenki nagyon jól úszott, és nagyon büszkék lehetünk magunkra, mindenki kitette, amit tudott, és ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon szép bronzérem.
3: Kristóf, megvan az érem ezen a versenyen is. Ott a saját távodnál úgy tűnt, mintha nagyjából 500 méter után kaptál volna egy jó ritmust, és le is hagytad az olaszt. Te miként élted meg?
6: Hát alapvetően megvolt az elejétől is a ritmus. Gondoltuk, hogy a Klemet gyors lesz, úgyhogy nem véletlenül a 10 kilométeren ő volt a bronzérmes, illetve hát azért medencében ő a leggyorsabb közülünk, bármelyik távot is nézzük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ő hozzá kell minél jobban közel maradni, hát ugye közöttünk volt az olasz, úgyhogy amikor láttam, hogy elkezd lemaradni, akkor próbáltam megelőzni, ez kicsit tovább tartott, ő sem akarta adni a második helyet, hogy vesszem, pedig azt gondolom, hogy összességében talán jobban jártunk volna, hogyha a némettel tudunk maradni, és 3-an váltunk nagyjából egyszerre, úgyhogy ott egy kicsit vesztettünk a német csapathoz képest, ezen azért nyilván a Dávidnál visszaütött, hogy vissza kellett először úszni a Flóriára, ami valljuk meg őszintén, láttuk milyen formában, nem egy egyszerű feladat, de tényleg jól teljesített mindenki, a lányok kiváló helyen hozták a váltót, úgyhogy bíztunk benne, hogy igazániból a lányok után már elég egyértelmű volt, hogy itt ha valaki nem hibázik egy hatalmasat, akkor ez a 3 csapat fog az érmek sorsáról dönteni.
3: Dávid, 1500 méter tiszta sprint maradt a végére, a szíved az vitt előre, az látszódott, a tested az mit mondott?
7: A testem nem reagált annyira, amit a fejem akart, szóval valahol szerencsétlenség volt.

0: hogy tényleg az olasz lemaradt a német lábizől, és egy kicsit hátrányból kaptam, de megpróbáltam a Greg előtt menni, visszahozni a flót, de tényleg mire odaértünk addigra, én már kicsit elpusztultam, szóval sajnálom tényleg, hogy nem tudtunk nyerni. Az volt azért titkon a cél szerintem mindenkinek, de beleadtam mindent, próbáltam megint más utakat választani, hogy ne a flow lábán kelljen úszni, de nem sikerült. Közben a Greg is jött a lábon, aztán megelőzött, szóval kemény verseny volt, hosszú 4-5 nap van mögöttünk, de örülök, hogy meg lehet az érem, még ha nem is rajta múlott, csak a színe, de tényleg örülök, hogy ez a csapat mindig ott van, és valahogy mindig, akár ha az egyéni számokat nézzük, nem biztos, hogy mi vagyunk a harmadik legjobb csapat, de valahogy mindig percekkel a mezőny fölött vagyunk, és mindig tök mindegy, hogy ki esik le a dobogóról, mi mindig ott vagyunk.
1: A nyílt vízi termés a 2026-os vízes Európa-bajnokságon egy aranyérem, 5 ezüstérem és 1 bronzérem. A hírek után is a Szajnából érmeket pecázókkal folytatjuk a visszajátszást.
2: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Belgiumban folytatja pályafutását Balogh Botond. Az Európai Néppárt elnökével tárgyalt a miniszterelnök. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
5: Éjfélkor befejeződött az átigazolási időszak Európa legerősebb labdarúgó bajnokságaiban. Enzo Fernández szinte az utolsó pillanatokban a Manchester Cityhez igazolt. A 25 éves világbajnok argentin középpályást a manchesteriek sajtóhírek szerint 145 millió euróért szerezték meg a Chelsea-től. Az előző idényben a Liverpool fizetett ugyanennyit Alexander Isakért. Tegnap a Barcelona is bejelentette, hogy szerződtette a brazil Gabriel Jesus-t az Arsenaltól. A katalánok sajtóhírek szerint 10 millió eurót fizettek a 64-szeres brazil válogatott csatárért. Két magyar válogatott labdarúgónak is meglett az új klubja. Balogh Botond a sajtóhíreknek megfelelően a belga élvonalbeli Westerlónál folytatja pályafutását. A 24 éves 8-szoros magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a belga csapattal. Balogh 2019 óta a Parma játékosa volt. Az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocsáliszpornál töltötte. Gazdag Dániel pedig maradt az Egyesült Államokban, és az Észak-Amerikai Ligában szereplő New England Revolution játékosa lett. A 30 éves középpályás múlt pénteken bontott szerződést a Columbus Crew-val, majd tegnap 2027 végéig szóló megállapodást írt alá. A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB1 új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában. Bondár Anna tovább jutott a nyitókörből az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 73. helyén álló magyar játékos a cseh Havlíčkovát győzte le két játszmában 6-3-6-3-ra. Bondár ezzel sorozatban harmadik évben kezdte sikerrel a US Open-t. A második fordulóban pedig a 22. helyen kiemelt amerikai kéz lesz az ellenfele.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Budapesten találkozott Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Utóbbi elmondta, hogy Bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és mint fogalmazott, nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynökakták megnyitásával. Nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdaságpolitikai szereplőkké váltak. Alig változott a vendégek és a vendégéjszakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Összességében 0,4%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Összeütközött két török teherhajó a Márványtengeren, Isztambul közelében. A hatóságok szerint az egyik jármű valószínűleg elsüllyedt, mert a legénységgel nem tudtak kapcsolatba lépni. A másik hajón nem találtak sérülést, a keresés és a mentés még folyamatban van.
2: Közlekedés.
5: Korábban baleset történt az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi csomópontnál kiépített terelésben. A 88-as kilométernél a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a torlódás. Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani, főleg a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő van. Estétől észak-nyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. A nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Július 31-e és augusztus 16-a között rendezték a 2026-os vízes Európa-bajnokságot. Ebben az évben ez volt a sportág legnagyobb eseménye. A nyílt vízi küzdelmek a Szajnában voltak augusztus 4-e és augusztus 8-a között. Augusztus 4-én kedden 10 kilométeren a férfiaknál Betlehem Dávid, a hölgyeknél Mihályvári Farkas Viktória szerzett ezüstérmet. Aztán egy nappal később augusztus 5-én az 5 kilométeres távon mindketten megismételték a teljesítményüket, vagyis Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is már a második ezüstérmét könyvelhette el. Aztán augusztus 7-én pénteken jött a legrövidebb táv, a 3 kilométer, ezen Betlehem Dávid aranyérmet szerzett, Fábián Bettina pedig ezüstérmet. Aztán az utolsó nyíltvízi napon augusztus 8-án szombaton a magyar csapat Mihályvári Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasovszki Kristóf összeállításban bronzérmet halászott ki a Szajnából. Vagyis hosszú távúzásban Betlehem szerzett egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzérmet. A nyíltvízi versenyek befejezése után Korsós Kristóf beszélt vele.
7: A nyíltvízi versenyek után beszélgetünk itt Párizsban. Ugye a medencés rész még hátra van, de már is 4 érmet gyűjtöttél be. A saját magadnak felállított mérce szerint hogy sikerült ez a verseny? Hogy értékeled?
0: Egész jól. Örülök a 4 éremnek. Persze lettek volna fényesebbek is, de tényleg azt nézem, hogy milyen mezőn gyűlt össze, és tényleg kik voltak ott a mind a tizen, mind az ötön, mind a knockouton, mind a váltóban. Szóval összességében elégedett vagyok. Főleg mentálisan volt nehéz az egész szezon, ahogy éreztem a, már az utolsó világkupán is, hogy főleg fejben vett ki nagyon sokat. Még rákanyarodtunk erre az utolsó egy hónapra, és tényleg úgy készültünk fel erre az EB-re, hogy szeretnénk minél több érmet nyerni, így is jöttem ide, ezt kiismertem jelenteni. És éreztem, hogy azért a knockout még benne volt úgy 100%, 110%, és erre a váltóra már elég jól elfáradtam, de próbáltam meglepni Florient, nem egyszerű meglepni, de mindent beleadtam, és örülök tényleg, hogy a csapat megint a dobogón van, megint ott vagyunk Európa élén, és tényleg ez azt mutatja, hogy jó az, amit mi végzünk Magyarországon, és egy ilyen kis országként is ott tudunk lenni, és harcolni a legjobb helyezésekért.
7: Ugye 2 évvel ezelőtt volt itt egy nagyon emlékezetes verseny, akkor szerintem az éremnek is nagyon örültél, nyilván teljesen más versenyről beszélünk, de az, hogy 2 évvel később megtörtént az, hogy a dobogó tetején voltál, neked szólt a himnusz itt az Eiffel-toronynál, az mennyire volt egy kicsit ilyen beteljesülés érzése?
0: Hát fura volt nagyon, fura érzés volt. Pont ma van 2 napja, hogy megcsináltuk azt a hihetetlen dolgot, amit a mai napig szerintem még nem dolgoztunk fel a Kristoffal. És jó érzés volt, amikor szólt a magyar himnusz, és elnéztem balra, és ott volt az Eiffel-torony, feljöttek tényleg ezek az emlékek, amik 2 éve történtek, és tényleg ez itt Párizsban jó magyarnak lenni. És nagyon örülök, hogy ezt így újra átélhettem, és most nekem szólt a magyar himnusz, illetve tényleg a több millió magyarnak otthon, és minden csapattársamnak, aki itt volt, és ezt így átélhette velem, ez egy varázslatos érzés, és tényleg nagyon örülök neki, hogy ezt megint átéltük, és a 2 ezüstérem után végül sikerült az aranyérem, szóval nagyon elégedett vagyok, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, az edzőtársaimra, mindenkire, aki támogatott, és ott állt mellettem, és végigment ezen az úton velem.
7: A 3 kilométeres versenyről azért beszéljünk hosszabban, mert rengeteg kérdés felmerül az emberbe. Én csak egy párat összefoglalnék, mikor döntötted el, hogy ez lesz a taktika, ki tudott róla, és mondjuk a vetélytársak így utólag mit szóltak hozzá?
0: Hát már 1500-on gondolkodtam, hogy hú, elég ez a 2000-es, mert nagyon fáradtnak éreztem magamat, de aztán valahogy átlendültem rajta, és szépen bejutottam az 1000-be. Az 1000-be hallottam, hogy lesz az 500-as beosztás, máshogyan, mint a World Aquatics versenyeken. Ezért gondoltam, hogy kicsit próbálok szerencsejátékot csinálni, és az 5. helyen beérni, akkor pont 10. vagyok, a Lexel indulok, és akkor lehet kicsit matekozni, de gondoltam, hogy a németek nem fogják hagyni, hogy kicsit szétszórtabban jussanak be. Mindenki próbált elsőnek bejutni, nem is értettem, hiszen tényleg a 3 leggyorsabb ember volt a mezőnyben, és egymás nyakára bekerültek, és akkor ott láttam, hogy Kristóf van még tőlem balra, mondom neki, jó kiúszása. Szóval valahogy úgy kéne megoldani, hogy ha lent az első bolyánál be tudok fordulni a Kristóf mellett, valószínűleg be fog engedni, és nem fog kitolni. És ha 2 németet nem engedjük magunk elé, akkor onnantól nagy baj igazából nem lehet. Szóval amint lent befordultunk, éreztem, hogy a 2 német eltűnt mellettem, és akkor jött hirtelen az ötlet, hogy ki kell vágni a Kristóf mellé balra, és valahogy be kell bújni a bolyóval, ami még nem szabálytalan, de el tud fordulni a Kristóf is, meg én is. És akkor ott, amint elfordultunk, tudtam, hogy bárki van mögöttem, van körülbelül 200 méterem, itt tényleg rálépek a gázra, és tényleg amíg meg nem ütöm a panelt, addig megyek és csinálom. És ott volt az első nyugalmi pontom, amikor mentem, láttam, hogy előtte vagyok a mezőnynek, és visszanéztem, és egy jetski volt mögöttem, akkor tudtam, hogy ember nem nagyon lehet, max a jetskin. Szóval ott tényleg ott így ott tört át bennem, hogy ez megvan, meg lesz az arany, és tényleg onnan egy olyan erőre kaptam, amit ma éreztem igazán, hogy honnan ment el az az erő, de összességében örülök, hogy átlendültem ezen, és én hirtelen jött ez a taktika, és beleálltam, és megcsináltam, és tényleg egy olyan felszabadult beérkezés volt, valahogy így kijött az egész szezon, ez az egész év, hiszen tényleg szeptember óta, amit Laci bácsival csinálunk, az páratlan, és rengeteg erőfeszítés volt mind neki, mind nekem, mind a csapat többi részének, Zalánnak, Bettinek, hogy ezen végigmentünk így együtt, szóval valahogy örülök, hogy így nekik is visszaadtam, és így az egész veszprémi, fradi csapat, tényleg így mindenkinek szólt ez a himnusz, ez az aranyéremés, és tényleg örülök, hogy megcsináltuk ezt is, megcsináltuk a világkupát, szóval ez egy nagyon sikeres szezon, és örülök, hogy hogy megint itt vagyunk Párizsban, szólt a magyar himnusz, szóval ennél többet nem kívánhatnék.
7: Na szóval akkor ez egy viszonylag hirtelen döntés volt, így már érthetőbb az edzők reakciója ott a parton, azt lehet jobb is, hogy nem hallottad ott közben, de mondjuk Laci bá mondott-e valamit utána, hogy ez mi volt mégis?
0: Hát nem mondott semmit, könnyes volt a szeme utána, szóval valószínűleg ő is nem teljesen bízott a taktikámban, de sikerült még őt is meglepnem, pedig szerintem sok mindent látott már. Én biztos voltam a dolgomban, biztosan láttam, hogy a mezőny előtt vagyok, és ahogy a végén is látszott, nem akartam egyből bevágni a mezőny elé, amint volt egy testosz előnyöm, hanem szépen mindig egy kicsit tologattam be magam jobbra, hogy éppen beférjek a bólyasor mellé a célterületre, hiszen látszott, hogy amint beértünk a célterületre, az olasz Logan Fontaine, olasz? Francia Logan Fontaine, ő ki is jött egyből a lábamra, szóval jó taktika volt szerintem, hogy nem egyből vágtam be, amint vezettem a mezőny elé, ez én is belassítottam volna a mögöttem jövőket, illetve nekiálltak volna velem is verekedni, szóval örülök, hogy kitartottam végig a taktikám mellett, és tényleg úgy tudtam beérni a panelra, hogy senki nem volt a lábamon.
7: Németek, olaszok, franciák esetleg mondtak-e valamit ezzel kapcsolatban neked utána?
0: Nem, igazából én kérdeztem pár embert, hogy tényleg miért nem jöttek a lábamra, amikor látták, hogy bunyózni kell jobb oldalt, én meg egyedül úszok bal oldalt, de mindenki meglepődött, és nem gondolták volna, hogy ezt így meg tudom csinálni, szóval megleptem mindenkit. Magamat nem annyira, mert bíztam benne, és tudtam, hogy meg tudom csinálni, és tudtam, hogy gyorsabb vagyok, illetve tudtam, hogy egyszerűbb egyedül úszni, mint egy nagyot verekedni, és valahogy kijönni onnan győztesként, szóval örülök, hogy bevállaltam, és tényleg volt merszem ahhoz, hogy elinduljak. Szerintem mindenki hülyének nézett, amint elindultam azon a külön útvonalon. Persze azért is tűnt nagyon messzinek, mivel a rasó bement egy pár métert, én meg nekiálltam kimenni, szóval ők se direkt egyenesbe mentek tovább a bója után. Viszont én voltam vele, hogy akkor annyira bemegyek balra, hogy senkinek ne forduljon meg az eszébe, hogy mögém jön.
7: Zárásként összegezve az összes egyéni számot, az tisztán látszódott most, hogy Welbrockkal ti ketten vagytok a legkomolyabb formában. Hogy számolsz most így 2026 nyarán, hogy a következő két évben ő lehet a legnagyobb ellenfél, vagy ő az, akit utol kell érni?
0: Nehéz megjósolni. Hál' Isten lekopogom, nagyon fiatalokat nem látunk jönni, szóval abból kell tanulni, akik most itt vannak a mezőnyben. De ez olyan, hogy tavaly Kristóf nyert 3 aranyat, 1 bronzot, szóval nehéz megmondani, hogy éppen jövőre ki lesz, aki nagyon erős lesz, és ki lesz az olimpiában nagyon erős. Mindegyik verseny más, mindegyik helyszín más, szóval nehéz megmondani, hogy jövőre egy meleg lupatóba, vagy tényleg a kopaszigátnál ki lesz jó. Florian biztos jó lesz, neki ez nagyon kedvez, ez a sima meleg víz. Pátinéri még mindig ott van 32 évesen, és tényleg hihetetlen milyen erőket tud mozgósítani. Szóval remélem, hogy az egyik főszereplője leszek a következő két évben a nyílt vízi úszásnak, de úgy látom, hogy Florian Welbrockkal számolni kell, Oliver Klemettel, a másik némettel is, Rasóval, Pátinérivel, és remélem, hogy itt befejezhetem a sort, és csak ennyien leszünk, és akkor majd jön az, hogy 28-ban kibírja jobban a hideg vizet, ott azért remélem a németek is kicsit megcsofadnak, és inkább azt hozzák, amit Ibizán hoztak, meg Golfo Arancsiban. Szóval ez megint egy más verseny lesz, ott még jobban ki fog jönni Rasónak az előnye, hogy tényleg szereti a hullámos hidegvizet, illetve ott a franciák is jól muzsikáltak idén, szóval az megint egy más verseny lesz, és ott még kevésbé lesz az, hogy valaki elő tud úszni, mint a Florian, és mindig csak nincs csak bevágdosni magunk elé, hiszen azért olyan hullámokban ezt nagyon nehéz megcsinálni, illetve hidegvízben, szóval örülök, hogyha minden körülmény között ott tudok lenni a világ elitben, és remélem, hogy amikor 28-ban kell, akkor én leszek a legerősebb.
1: A 2026-os vízes Európa-bajnokságon a nyílt vízi számokban 4 érmet szerző Betlehem Dáviddal Korsós Kristóf a versenyek befejezése után a helyszínen beszélt, a 2 ezüstöt, 1 bronzot nyerő Mihályvári Farkas Viktória pedig rögtön a hazaérkezését követően bejött a Nemzeti Sportrádióba, ahol Szabó Szilvi beszélgetett vele.
8: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
9: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
8: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyíltvízi úszásé egyértelműen a főszerep.
9: Igen, ez így van. Jelenleg a nyíltvízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült kiharcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyíltvíz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
8: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutották ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyíltvízes úszása, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
9: Igen, igen, sajnos még benne van, ez így az OB-n is kiderült, ugye a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyíltvízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
8: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
9: Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt. És igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
10: Ugye a laikusok számára a medencés úszás az sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam, tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
9: Igen, tehát 10 kilométeren ben vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más híven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz-e, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
10: megesik az embere 2 óra alatt.
9: Igen, tehát megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy
10: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
9: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
10: az eddigi
9: etetni.
10: 6 helyet most 8-at, ugye? Ha jól igen. emlékszem, tehát még számolnod is kellett,
9: igen,
10: gondolom.
9: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6-körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Fárasztó egyébként.
10: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata, mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
9: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy... Ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
10: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás mondjuk.
9: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
10: Ezt így belegondolva, viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb, tehát hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt. És akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is. Ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
9: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy...
10: Minél több szituációban.
9: Igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntök.
10: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
9: Nagyjából igen.
10: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hozd meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasovszky Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellen álló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
9: Igen, tudtam. Ugye én Rasovszky Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulónknál, hogy hogyan kell rámenni.
10: És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
9: Igen, igen, igen, és ezért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben. És ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal lehetszhetek együtt. És
10: igen, az elég jó motiváció.
9: Igen, igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így kvázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatában, mind pedig a válogatottban.
10: Amikor Rasoszki Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
9: Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és még most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúsztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így... ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-jel kaptam ki, de akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy
10: ez egy jó omen a derbi előtt azért.
9: Igen, igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma, de hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és... Aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, hogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
10: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
9: Igen, és én egyébként inkább az a versenyző vagyok voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, ha egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
10: Motivációt gondolom, hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy az arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
9: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és amikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem, meg volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél itt elé teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túraösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összeszedi az összes pókhálót, és akkor mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én voltam a pókhálószedő, igen.
10: Egy szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést. Tehát az, ami edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, az zokszó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni. Mert ahogy említette, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
9: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
10: nagy
9: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit, hát ha tudjak még én is, De igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, ezért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
10: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
9: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen kell átúsznunk, tehát hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
10: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
9: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
10: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren, ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy szállj ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után megvolt benned ez?
9: Igen, megvolt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa bajnokságra, és nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz az a kettő, úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa-bajnokságra készültek, Úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről, egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
10: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
9: Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnyben jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnyben jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vizen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vizen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én, és jobb helyen, mint mondjuk tavaly, úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa-bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
10: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy két éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
9: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már mint úszás közben, ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem, de azért a nyílt vízbe mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát. Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell, de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, ezt nyilván nem tudjuk, de azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak, van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
10: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
9: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető, és ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
10: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes,

0: edzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
1: Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
0: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
1: Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
0: Igen, tehát egy... Kicsit nehéz, Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Formagini László, hát nálam csutak, és forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Formagini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek, és...
1: Akkor tudsz tervezni.
0: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
1: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
0: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár a... Még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága. És de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrával, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralónk, úgyhogy Sarudon oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téli esített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
1: Sokan ez milyen az, egyetem?
0: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok. Az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg az, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda-amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
1: Egyébként mindenki azt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet és mással is foglalkozol, az egy idő után vissza jön pozitív értelemben, hogy igen. Tudsz belőle táplálkozni.
0: Igen. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté, úgyhogy, nekem ez kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
1: ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a Váltó, a szép bronzérmet szerző Váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Krisztus

0: Stoffalti Pesten edzetek, Beti és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban? Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
1: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurka, hurkaszerűen milyen bója, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most tized másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor négyen egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az
0: azt
1: első...
0: Azt mondtad, hogy előnye hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrendem.
1: Igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. A fiúknál szokott lennie, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, megváltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
0: Például az olimpián, vagy a 2026-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
1: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vizen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
0: A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged. Kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar vetély, magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
1: Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből a na ki hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. Én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
0: Mindenképp. Ez a Fradi féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
1: Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika, azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom, bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyezhetek, és ilyen támogatást adnak. Azért mindig jó egy olyan helyen lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ez nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokba, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
0: Egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
1: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a test elfelejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, és elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni. Úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
0: tele
1: nem
0: van
1: leszek.
0: A naptárad.
1: Igen, tele van a naptáram, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
2: A 2026-os vízes Európa-bajnokságon hosszú táv úszásban 2 ezüstöt, 1 bronzot nyerő Mihályvári Farkas Viktóriával a hazaérkezését követően Szabó Szilvi beszélgetett.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
6: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A 2026. július 31-e és augusztus 16-a között rendezett vízes Európa-bajnokságon Magyarország nyert 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet. A mai visszajátszásban a nyílt vízi küzdelmekkel foglalkoztunk elsősorban, a medencés számokra máskor tekintünk majd vissza, illetve a még hátralévő időben ezek is szóba kerülnek. Cserjés Bendegúz foglalja össze az egész Európa-bajnokságot.

0: Európa bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! Kossuth megy, és ebben a pillanatban Európa bajnok 1.53.08! Európa bajnok Világ Kristóf! Pápa Jolivér második! 3.44.46! Új országos csúcs, ez most már csak az övé!
1: A 2026-os úszó Európa bajnokság július 31-én kezdődött és augusztus 6-án ért véget. A párizsi rendezvény során először nyílt vízi versenyeket rendeztek, aztán augusztus 10-től már a medencés számokban szurkolhattunk. A nyílt vízi programok során egy magyar aranyérem született Betlehem Dávid ravaszhúzásának köszönhetően. A 3 kilométeres sprintversenyben a magyar versenyző beúszott a folyó közepére, ezzel leválva a mezőnyről, így végül az első helyen ért be. Ezzel megszerezte az első magyar aranyérmet az úszó EB-n.
2: Összejött, sikerült, megcsináltam. Nagy verseny volt. Rassóval jól jöttünk ki a rajtból. Aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk, szóval jól jött ki az egész. Vagy ők voltak a szarabb helyzetekben, amikor befordultunk, onnantól elvesztettem őket egy egész versenyen, nem láttam őket. Ott a Rassa előttem volt egy féltes húszal, gyorsan átmentem én belülre. Ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána én mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé, szóval bementem a Szajna bal oldalára, mennyire csak tudtam, és bíztam abból, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom, láttam, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején, szóval minden összeött, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem az egész, hogy kaptam egy isteni tehetséget, és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok balotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogyha meg tudom letni például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa bajnok leszek, szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
1: Az aranyérem mellett 5 ezüstérem is született nyílt vízen. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória 2-2 ezüstöt szerzett, előbb 10 kilométeren, aztán 5 kilométeren is, majd Fábián Bettina a 3 kilométeres sprint versenyben ért be a második helyen. Az utolsó nyílt vízi érmet a váltónk szerezte, Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid a harmadik helyen ért célba. Ilyen sikerekkel adták tovább a stafétabotot a nyílt vízi szereplőink a 19 magyar medencés versenyzőnek, akik augusztus 10-től szerepeltek. Ők 4 aranyérmet, 4 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztek. Az első aranyat a harmadik napon Kósubert szerezte 200 méter háton. Az előtte lévő nap rendezett középdöntőben Kós egyébként 1.52.30-at úszott, amellyel új Európa csúcsot állított be. Most viszont nem ennek, hanem a döntőnek a közvetítése következik. Katona László jóvoltából, aki a helyszínen követte végig az úszó EB eseményeit, így a 200 méter hát döntőjét is.
0: Nagyon megy Kósubert azért, hogy meglegyen az Európa bajnoki címe. Ilyen még nincs a tárjában. Minden más egyéb van. Kétszeres világbajnok, olimpiai bajnok. 150 méternél elsőként fordul. 1.22.94. Még mindig a világcsúcs részidőn belül. Meg lesz valószínűleg az Európa bajnoki címe. A második helyen Csekkon, a harmadik helyen Mityukov. És bizony a világrekordért megy most már Kósubert. Meg kell, hogy legyen. 1.51.92 Aaron Pearsall-tól, az amerikai 16 évvel ezelőtt Rómában úszta ezt az időt. Kósubert megnyeri az Európa bajnokságot, egy tesosz az előnye, a kérdés az, hogy lesz-e világrekord. Menni kell még egy kicsit, Kósubert megy, és ebben a pillanatban Európa bajnok 1.53.08. Nincs valójában világrekord, de van Európa bajnoki cím.
1: Nem kellett sokat várni a következő aranyéremre. Csütörtökön 100 pillangón Milák Kristóf és Kósubert is vízbe ugrott, előbbi pedig Európa csúcsot úszva ért be az első helyen, aki így zsinórban negyedszer lett Európa bajnok. 100 méter pillangón.
0: Milák Kristóf az első, látványosan kiemelkedik a vízből, és mellette Kósubert is tartja a tempót. Akkor, amikor 50 méterhez érnek, úgy néz ki, hogy a két magyar az első két helyen, de Maxim Grusszé nagyon jön a hármas pályán. Amikor majd 50 méternél fordulnak az urak, akkor az első helyen Grusszé, második Milák Kristóf, harmadik Kósubert. Jön a záró 30 méter. A víz felszínén először Maxim Grusszé, de jön Milák Kristóf is, valamint begyújtja a rakétákat Noé Ponti. együtt négyen, mert Kósúvert is ott van. Grusszé egyelőre vezet, és Féltásosz az előnye Noé Pontival szemben, de jön Milá Kristóf, akár meg is lepeti Maxim Grusszét, Noé Ponti mellett már elment. Milá Kristóf megnyerheti a 100 méteres pillangó utást, a benyúlás dönt, megvan, 49,48 század másodperc, Európa bajnok Milá Kristóf. Ráadásul Európa csúccsal, és Európa bajnoki csúccsal Kósúvert a negyedik. Majdnem világrekord!
1: Nem sokat pihenhetett Milák és Kós sem, hiszen még ezen a napon a 4x100 méteres férfi gyorsváltóban is szerepeltek, melynek tagja volt még német Nándor és Szabó Szevasztián is a döntőben. És itt is összejött az aranyérem.
0: Jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés, minden bizonnyal most már a magyar csapat van élen. És akkor utolsóként jön Milák Kristóf. De vajon hányadik helyen fordul a magyar váltó? Második! Milák Kristóf a vízben, vele együtt most Kornyev megy, és egyelőre ők harcolnak azért, hogy meglegyen az Európa bajnoki cím valamelyik váltó számára. Az oroszoké lesz, vagy a magyaroké? Mellettünk lemaradva a horvátok. Dragoja az, aki megy, de nem úgy néz ki, hogy fel tudna zárkózni Milák Kristófra. Dragoja. Jön az utolsó 50 méter, vezetnek az oroszok, második helyen pedig Milák Kristóf. 47-27-es 100 métert jött német Nándor. De nagyon jól jön most már Milák Kristóf a mai nap folyamán másodszor, mintha beelőzné Kornyevet, és meg lesz lehet a második Európa bajnoki cím. Egy napon belül a 4x100-as váltó még sosem nyert, de Kornyev nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! 3 perc, 10,3 század másodperc, új Európa bajnoki rekorddal!
1: A sikerben nagy szerepe volt Kós Olivernek és Jászó Ádámnak is, akik a délelőtti előfutamban jutottak tovább, hogy aztán a döntőben meglegyen a nyílt vízzel együtt a negyedik magyar arany. Szerencsére a zárónap is tartogatott nagy sikert, 200 méter vegyesen Kós Hubert a harmadik aranyát szerezte meg a párizsi úszó EB-n. Katona László közvetítése következik.
0: Mennek előre úgy a versenyzők, hogy figyelik Kós Hubert hátát, hiszen amikor a mellúszást elkezdte, sőt, hát most már a háromnegyedén túl van, akkor egészen egyértelmű az ő vezetése, az ő előnye. És jön majd az utolsó 50 méter, biztos, hogy Európa bajnok lesz Kós Hubert. Hugo González azért felzárkózott, figyelni kell az utolsó 50 méteren, mert a spanyol még meg is lepheti, akár a víz alatti munkája Kós Hubertnek nem volt rossz, viszont a spanyol nagyon jön. Előfordulhat, hogy azért itt a végén izgalmak lesznek, és Hugo González begyújtja a rakétákat. Kós Hubert utolsó 25 méterét kezdi meg. Óriási a hajrá, és óriási az izgalom. Vajon meg lesz-e az aranyérem egymás után harmadszor 200 vegyesen? Kós Hubert még mindig tartja magát, González megy mellette, de úgy látszik, hogy meg lesz az arany. Kós Hubert ebben a pillanatban Európa bajnok egy 54-24-jel, Európa bajnoki csúccsal, és új országos csúccsal is.
1: Természetesen ezüstéremből sem volt hiány az úszó EB alatt, rögtön a medencés viadalok nyitónapján a második helyen zárt a 4x200 méteres női gyorsváltónk. Katona László közvetítette Páder Nikolett, Ábrahám Minna, Kése Jajna és Ugrai Panna úszását.
0: A forduló után egy kicsit jobban jön ki az orosz, de ebből meg lehet az érem. Feja Anderson nagy valószínűséggel, amikor 150 méterhez érnek, vagy valójában 750 méterhez ér, akkor ő megfogja az utolsóhoz úgy nyomni, hogy Európa bajnok lesz majd a brit váltó. De magyar oldalról Ugrai Panna sikerül-e jól kijönni a faltól? Ez a kérdés. Elég jónak tűnt a váltás. Harmadik helyen egyelőre a magyar váltó. És bizony jön az utolsó 25 méter. A britek Európa bajnokok, de lehet ebből egy ezüstérem is akár, vagy akár országos csúcs, 7.48.04, 2009-ből, az lehet eléggé messze van, ettől függetlenül a második helyen Ugrai Panna, meg lehet az ezüstérem, fej-fej mellett, az orosz, valamint a némettel együtt, csak a benyúlás fog dönteni, talán egy kicsit a német előrébb, Ugrai Panna múlik, lesz-e érem a magyar úszóknál 4x200-on, lehet lesz, van, bizony, második, 7.49.09.
1: A következő magyar ezüstérmet Sárkány Zalán szerezte 1500 méter gyorson, új országos csúcsot beállítva.
0: És a záró 30 méter. Feláll a párizsi közönség, mert Johannes Liebmann a 800 méteres gyorsúszás után megnyeri az 1500 gyorsot is hatalmas világrekorddal. Ő az első ember, aki 14 perc és 30 másodpercen belül tudja úszni az 1500 gyorsot. Még 2 méter, még egy, és ez a 14-26-79. Minden, ami lehet. Világrekord, Európa rekord, Európa bajnoki rekord. Sárkány Zalán pedig ezüstérmes. mégpedig nagy valószínűséggel országos csúccsal.
1: Nem sokkal ezután egy másik ezüstéremnek is örülhettünk. 200 méter pillangón az volt a kérdés, vajon Márton Richárd vagy Kós Hubert babrálhat-e ki a francia Léon Marchandnal. Hát ez egyiküknek sem sikerült, de Márton Richárd rajta kívül mindenkinél gyorsabb volt.
0: 100 métert követően Kós Hubert az élen, a második helyen pedig Léon Marchand, Márton Richárd az ötödik helyen. Megint a víz alatt Léon Marchand hoz legalább féltes hossz, de akkor, amikor kijönnek a víz felszínére, akkor úgy néz ki, hogy Kós Hubert megint elől, egészen elképesztő, amit megy Hubi, úgy néz ki, hogy meg tudja lehet egy kicsit lepni Léon Marchandot, de majd jön az utolsó forduló, ott fog eldőlni igazából, hogy a franciában mi van, egy kicsit sérült, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy szinte együtt élnek a falhoz, egyelőre most már az élen Léon Marchand, a második helyen Kós Hubert, negyedik Márton Richárd, akár lehet két magyar is a dobogon. Léon Marchand az élen, és most már egy test az előnye, egészen valószínű, hogy ő fogja megnyerni majd a 200 méteres pillangóúszást, Kós Hubert pedig fáradni látszik, mert már a hármason Razetti is beérte, Márton Richárd is el fog menni mellette, a kérdés az, hogy Kós Hubertnek lesz-e lehetősége egyáltalán úgy begyúlni, hogy valami érem formájában felálljon a dobogóra. Márton Richárd a második helyen nagyon jön, Léon Marchand megnyeri a versenyszámot, a második helyen pedig Márton Richárd hatodik Kós Hubert.
1: Ezüstös meglepetés született az úszó EB záró napján. A 400 méter gyorsúszás döntőjében két magyar is szerepelt, Pápai Olivér és Sárkány Zalán személyében. Előbbi mindössze 17 évesen szerepelt a felnőttek közt és óriásit úszott.
0: Felharsan a párizsi közönség, az utolsó 50-re Pápai a negyedik helyen fordul, Sárkány a hatodik, akár Pápai meg lehet a harmadik hely, vagy a második is, nagyon jön a 17 éves győri úszó, akár még érme is lehet élete első felnőtt Európa bajnokságán, meg fogja nyerni Léon Marchand ezt a döntőt, az egészen biztos, de ki lesz a második? Pápai talán, Léon Marchand a győztes, Pápai Olivér második! 3:44:46 új országos csúcs, ez most már csak az övé! Nincs Rasovszky Kristófot, és Sárkány Zalán a hatodik.
1: Az idei úszó Európa bajnokságon Magyarország két bronzérmet szerzett. Először 100 méter gyorsan Milák Kristóf új országos csúcsot úszva szerezte meg a bronzot. A kommentátor Katona László.
0: Hát Popovics kiemelkedik, ővé majd a négyes pálya, ő 47 másodpercen belüli időkkel szokott úszni, és akkor, amikor eltelik 25 méter, akkor a 8-ason Hribár jön igazán jól, Popovics egyelőre kissé visszafogottan, de megbújik a mezőnybe. Ahogy elnézem, Milák Kristóf is mindent belead, úgyhogy 50 métert követően nagyon együtt a mezőny, az első helyen Kornyev, harmadik Milák Kristóf, Németh Andor a hetedik, jön az utolsó 50 méter, már csak valójában 30, és úgy néz ki, hogy Kornyev nagyon jól jön ott a hármas pályán, Németh Nándor megbújva a mezőnybe, illetve Milák Kristóf a második helyen az egyes pályán, de jön Popovics is. Lehet, hogy nem nyeri meg a román ezt a versenyszámot, az nagy dolog lenne. Kornyev egyelőre a második, mert Popovics átveszi a vezetést, Milák Kristóf talán a harmadik, a benyúlás fog dönteni valójában. Popovics nyer, Kornyev a második, Milák Kristóf a harmadik, 46,87 század másodperc, új országos csúcs.
1: Ugyanezen a napon született a második bronzérem is, Sárkány Zalán 800 méter gyorsan szerezte meg.
3: Bronzérem csillog a nyakadban, csillog? Elégedett vagy?
4: Nem igazán, igazából ha ez is lett volna, akkor talán igen. Ezzel a bronzéremmel egy kicsit az volt a bajom, hogy ott az utolsó ötönél hajráztak, és most már nagyon utálom ezt, hogy mindig ott kapok ki valahogyan. Most az a baj, nagyon elfáradtam addigra már, úgy éreztem, mintha már 900 méter, 1000 méter is eltelt volna a 800 méter előtt kicsivel, és nem esett túl jól ott a vége. Nyilván nem kifogásokat keresek, mert ez nem így működik, de a vállam is vacak volt ilyen 200-tól, úgyhogy sok minden hiba volt benne, de próbáltam így kicsit mentálisan így félrerakni, és az úszásra fókuszálni, úgyhogy az idővel valamennyire elégedett vagyok, nyilván azt 40 alatt akartam úszni, de most ennyi lett, nem vagyok, én egyik szemem sír, másik szemem nevet kategória.
1: Az imént az összes érmetérő medencés úszásból hallottak közvetítés részleteket. Ez 4 aranyérem, 4 ezüstérem és 2 bronzérem. A nyílt vízi úszásokkal együtt pedig a magyar küldöttség 5 aranyat, 9 ezüstérmet és 3 bronzérmet nyert a 2026-os Párizsi Európa-bajnokságon. Minden résztvevőnek gratulálunk!
5: Cserjés Bendegúz foglalta össze a 2026-os vízes Európa-bajnokságot és az ő, valamint a másik társszerkesztő Laki Barbara, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a műsor szerkesztő műsorvezetője Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
6: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Következik a derbi. Az NB1 legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest labdarúgó élvonalbeli mérkőzés és élőben vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balog Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó, akit beválasztottak a kézilabdázók hírességek csarnokába. Pádár Ildikó 6-szoros magyar bajnok, 7-szeres magyar kupa győztes, Bajnokok Ligája ezüstérmes, KEK ezüstérmes. A magyar válogatottban 202 alkalommal lépett pályára, és a csapattal világbajnoki ezüstérmet, Európa-bajnoki aranyérmet és olimpiai ezüstérmet nyert. Hallgassák meg Pádár Ildikóval készült beszélgetésünket.
10: Gratulálok, most már nem csak a szurkolók körében lettél híresség, hanem hivatalosan is a hírességek csarnokába kerültél. Hogyan tudtad ezt meg?
11: Köszönöm szépen. Amikor a faházba itt edzést tartottam a gyerekeknek, pont a faház előtt voltam, és a felnőtt csapatunknak a masszőre, Maszarak Dóri jött, és akkor kiabált nekem messziről, hogy rád szavaztam. Mondom, hol? Hát aztán rád szavaztam. Jó, és akkor annyiba maradtunk, majd bementem a terembe, és akkor ott egy U18-as csapatunknak a játékosa szintén kikiabált, hogy Ildinén, én rád szavaztam. Mondom, mi ez a szavazás? Mondom, nem tudok róla. És akkor mondták, hogy a kézilabda szövetség oldalán van szavazás, és akkor megnyitottam, és akkor láttam, hogy van egy ilyen, hogy hírességek csarnokában a szavazás, és hogy kik azok, akiknek még erre lehetőség, vagy hát kik azok az emberek, játékosok, vagy edzők, akikre lehet szavazni. És amikor végeztem az én csapatom edzésével, akkor már húgom is keresett, hogy nem szóltál, miért nem szóltál? Mondom, most tudtam róla edzés előtt. Na hát így tudtam meg róla, hogy lesz egy ilyen szavazás, vagy már van egy ilyen szavazás.
10: Lehetett követni azt is, hogy ki hol tart?
11: Nem tudtam. Tehát igazából amíg le nem zárták, addig én nem tudtam, hogy ki mennyi szavazatot kapott, vezetek, nem vezetek, ki az első, második, nem tudtam semmit erről. Kértek a honlapra, hogy mikor zárják le. Volt kedden sajtótájékoztató, akkor hozták nyilvánosságra, és akkor tudtam meg én is, amikor mindenki más.
10: Hát gondolom, hogy azért ez egy jó eső érzés, de hát jár is neked.
11: Köszönöm szépen, nagyon jó érzés volt, hogy egyáltalán gondoltak rám, én is bekerülhettem a névsorba, és az még nagyobb örömmel töltött el, hogy nagyon-nagyon sokan rám szavaztak, és így én kerültem be a hírességek csarnokába.
10: Van már a Fradiból több társad?
11: Kökénybe a legalább a Farkaság is benn van már.
10: Hát a ti páros kapcsolatotok az mindig is híres volt, most már itt is párban vagytok.
11: Igen, azóta együtt dolgozunk tulajdonképpen. Tehát ő, amikor ide került a Fradiba, akkor tényleg egy olyan zseniális irányítót kaptunk ő általa, aki tényleg mindig meghatározta a játékunkat támadásban, meg védekezésben is. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy meddig gyakoroljátok ezeket a mozdulatokat, vagy ezt a kapcsolatot a kökejéstel. Mondom, sem eddig. Mondom, persze edzésen gyakorol az ember, megcsinálgatjuk, de igazából ez annyira ösztönösen jött a kökének is, meg nekem is, meg annyira kialakult tényleg ez a kapcsolat, ő mint irányító, mint beálló, hogy tényleg ezt hosszú éveken működött a Fradiba és a válogatottba is. Utána én, ahogy befejeztem az aktív pályafutásomat, elkezdtem utánpótlás edzőként dolgozni itt, ő meg tulajdonképpen vezetőként, úgyhogy ugyanúgy megmaradt a kapcsolat, munkakapcsolat, mint ahogy játékosként.
10: Ezt úgy képzeljük el, hogy ott állsz a hatos vonalon, látod, hogy kök elindul balra vagy jobbra, vagy másfele néz, és akkor tudtad, hogy mi fog következni?
11: Abszolút, igen. Tehát ez tényleg így volt. Tehát, hogy valahogy éreztük egymás mozgását. Ő is tudta, hogy én abból a szituációból, ahova ő megy, hova fogok lemozogni, vagy éppen zárni fogok, és akkor be tud jönni a zárásomba, vagy lőni tud. Tehát úgy tényleg ez így ösztönösen bennünk volt ez. Tehát nem kellett úgy külön órákon keresztül gyakorolni, hogy hú, ha én ide megyek, akkor ő hova megy, és fordítva. Tehát ez úgy jött magától. Persze a védőktől is függött, hogy ezt meg tudtuk-e oldani, vagy nem, de hál' Istennek legtöbbször sikerült.
10: Mióta vagy beállós poszton? Mert hát azért kézilabdában nem rögtön oda teszik az embert, hanem végigjár akár több posztot is.
11: Átlövőként kezdtem, és amikor Egerbe játszottam, a felnőtt csapatnak is tagja voltam már, és akkor elmentünk egy tornára, megsérült a beálló, és az edző akkor engem küldött oda be a helyére. És igazából megmondom őszintén, hogy már akkor is úgy éreztem, hogy nem volt rossz az a poszt, és jól éreztem magam ott, talán lőttem egy-két gólt is, és akkor utána valahogy ez úgy megmaradt, hogy felnőtt csapatba beállóként, ifi csapatba átlövőként játszottam, és amikor felkerültem a Ferencvároshoz, akkor ugyanez volt, hogy itt is a Fradiban még ifistaként lőttem a gólokat, meg pályán voltam átlövőként, de a felnőtt csapatba bizony már a beálló poszton edzettem és játszottam. És ennek örülök is egyébként, mert nem hiszem, hogy egy ilyen karriert elértem volna átlövőként, de így, hogy így a szerencse így hozta beálló poszt, úgyhogy ennek így örültem. Most már főleg utólag az ember, hogy ilyen eredményes voltam ezen a poszton.
10: Ugorjunk egy kicsit vissza az időben, hogy egyáltalán hogy jött a kézilabda?
11: Általános iskolában, ugye hát én vidéken, kisfaluban nőttem föl, ott is voltak ilyen spartakiádok, tehát ilyen kislabdadobás, távolugrás, ilyenekre vitt a testnevelő tanárunk, és Besenyei János, aki 10 éves voltam, talán úgy 5-es, akkor mondta, hogy menjek le edzésre, de nem tudtam, hogy milyen edzésre, de hát sport, mozgás, elindultam, és kiderült, hogy ez a kézilabdáról szól. És szintén jártunk ilyen tornákra, versenyekre, és látszott, hogy úgy van tehetségem hozzá, tehát nem áll tőlem messze, meg nem törtem ketté a labdát, és ő ajánlotta, hogy menjek Egerbe a Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak a sporttagozatára, és akkor ott egyértelműen adódott, hogy akkor az Eger elsőben folytatom a kézilabdás pályafutásomat. Hát tulajdonképpen én így indultam el, majd utána 17 évesen hozott el a Ferencváros.
10: Tehát a mai gyerekek már 6 évesen, 5 évesen akár szivacs kézilabdáznak, te meg később kezdted egy 5 évvel. Ez nem volt hátrány a mostani világhoz képest?
11: Akkor nem volt hátrány, most már, hogyha valaki 17 évesen kerülne be a Fradiba, akkor már be se tudna kerülni, megmondom őszintén, vagy be tudna, de olyan extra meg, tehát, de elkezdeni kézilabdázni, az biztos, hogy nem. Tehát itt már tényleg 5-6 évesen muszáj, hogy a gyerekeket összeszedjük, meg próbáljuk őket becsalogatni, kézilabdázni, de mondhatom azt, hogy azért a Ferencvárosnak vannak olyan hagyományai, van olyan neve, hogy még azért vonzza a gyerekeket, csak nekünk azért van szükségünk arra, hogy tényleg ezeket jobban összeszedjük, ezeket a gyerkőcöket, akár lány, akár fiú vonalon, mert annyira sok fajta olyan dolog van már a mai világban, ami elviszi őket, tehát egy nagyon sok sportág elviheti, tehát a művészet, a tánc, a zene, tehát nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok olyan terület van, amiben ők kibontakoztathatják magukat, és ezért is fontos az, hogy minél több lányka vagy fiú legyen ott 5-6 évesen, hogy utána tényleg föl tudjuk őket nevelni, vagy tovább tudjuk léptetni a följebb levő korosztályokhoz.
10: Igen, hát gondolom a te idődben többen voltak, akik sportolni akartak, ez volt egy ilyen kitörési lehetőség is. Ti sportcsalád voltatok? Hát a tesód is kézilabdázott.
11: Igen, sportcsalád, de igazából leginkább anyukám révén. Tehát az anyukám nagyon szeretett atletizálni, magasat ugrott, de kézilabdázott is. Például hát a régi fradi focisták a kezdő 11-et azt folyamatosan fújta kívülről, tehát én ebben nőttem bele. Apukám nem tudom miért vasas drukker volt, de az anyu az ízig-vérig fradista. De annak ellenére én nem azért kezdtem el sportolni, mert mert a család is azért, hogy sportos beállítottságú volt, meg az anyu is kézilabdázott, csak egyszerűen szerettünk mozogni. Tehát vidéken erről szólt gyerek éveink, hogy kimentünk, futottunk, tollasoztunk, tehát hogy mozogtunk. Ugye ezt én is szerettem, és akkor ez így alakult, hogy ez lett a kézilabda, és akkor ez így már jött minden magától. Meg a másik a Ferencváros, tehát hogy én nekem nagyon sokan, hogy ez az álma, az az álma. Nekem nem voltak ilyen álmaim, mert én bele sem mertem gondolni, hogy egyszer majd én a Ferencváros vagy egy válogatottnak a játékosa lehetek. Tehát, hogy én elkezdtem kézilabdázni, és kézilabdáztam. Tehát, hogy úgy tetszett, jól éreztem magam, jól is ment, tehát, hogy megvolt az a sikerélmény is. De én igazából akkor mertem tovább lépni, vagy mertem álmodni, amikor fölkerültem a Fradiba, már a felnőtt csapat stabil tagja lehettem, és 1990-ben Laurence Laci bácsi szövetségi kapitány meghívott a válogatottba. Tehát igazából nekem, vagy bennem akkor tudatosult ez az egész, hogy hoppá, hát egy ilyen lehetőség van előttem, most már igenis álmodhatok nagyobbat, meg egyáltalán álmodhatok arról, hogy ilyen vagy olyan eredmény, vagy magyar bajnok legyek a Fradival, vagy éppen világ eseményekről én éremmel térjek haza a válogatottal.
12: Neked volt időszak, amikor a testvéreddel együtt futott a pályafutásotok párhuzamosan, Margóval?
11: Igen. A Margó, amikor, hát 5 év van közöttünk, és amikor a Margó 8-os volt, befejezte az általános iskolát, 14 évesen került föl a Fradiba.
12: Kitapostad egy picit az ösvényt?
11: Egy kicsit igen, de ő erre azt mondaná, hogy jaj, hát persze, az anyuék is azt mondták, hogy de jó, hát ott lesz úgyis a nővéred, majd vigyázz rád. Soha nem volt velem, mindig máshol volt. Tehát ő ezt mondaná, hogy nem vigyáztam rá. De azért persze figyeltem rá, de neki azért ilyen szempontból könnyebb volt, mert amikor én fölkerültem Pestre, én egy tök idegen környezetbe kerültem, tehát hogy Pesten nem volt olyan rokonság, aki ebbe segített volna, hogy én mikor, hova, merre menjek, hogy közlekedjek. Tehát nekem a Fradit megszokni, az új kollégiumot, az új iskolát, ráadásul az egész Budapestet, tehát tényleg néha se tudtam, hogy az aluljáróból melyik lukon jöjjek ki. Tehát hogy azért volt egy kemény év az elején, amit nagyon meg kellett szoknom mindent és beletanulnom mindenbe, de azért természetesen a Margónak ilyen szempontból egy picit könnyebb volt, hogy azért itt voltam neki.
12: Játszottatok is együtt?
11: Játszottunk együtt, most az időpontot meg nem mondom, mert ő 20 évesen már eligazolt Szekszárdra. De játszottunk is együtt, mert utána az András visszahívta a Fradiba egy 4 évre, és akkor játszottunk együtt is. Azokból jött ki nagyon jó kis sztori, amikor egymás ellen játszottunk, tehát azért az nem volt egyszerű egymás ellen játszani. A Margó akkor Szekszárdon NB1-be játszott, és a család levonult Szekszárdra. Szekszárd Fradi bajnoki mérkőzés volt, és egy szekszárdi szurkoló bácsi nem bírta ki, és szünetbe oda ment az anyukámékhoz, hogy ne haragudjon, de döntsék már el, hogy kinek szurkolnak, mert szurkoltak a Szekszárdnak, szurkoltak a Fradinak, és az anyukám még meg pedig mondták, hogy hát ott az egyik lányom, ott meg a másik, most mit csináljunk? És akkor nevetett a bácsi, és mondta, hogy megérti. Vagy például volt olyan, akkor a Margó Vácon játszott, hát szintén NB1-be, mert hát ő is NB1-be tolta végig a pályafutását, hogy hú, hátulról valaki olyan brutális módon lerántott, és fú, nagyon a földre kerültem, és úgy, jó, oké, és most fú, nem tudom, fölnéztem, és mondom, nem tudom, mit fogok mondani ennek a védőnek, aki ezt a csúnyaságot elkövette velem, és még föl se álltam a parkettáról, csak fölnéztem, és így a húgom nézett le rám. És akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor mondtam, hogy jó, majd otthon megbeszéljük ezeket, de egymás ellen is, vagy amikor együtt játszottunk, az is nagyon jó érzés volt egyébként. Sokszor azért jobban izgultam, hogy neki jobban menjen a játék, mint nekem.
12: Persze, te azért egy olyan poszton játszottál, amiben most aztán bőven nem bővelkedünk, de annak idején se volt sok beállós. Ott könnyebb dolgod volt, mint lövőben neki?
11: Régebben azért majdnem minden posztra volt a válogatottnál is egy 3-4 jó játékos. Tehát azért nekem is az volt a jó, hogy olyan beállókkal kezdhettem az elején, akiktől tanulhattam, viszont ők már 1-2 év után abba hagyták, lemondták a válogatottságot, vagy abba hagyták az aktív játékot, és mivel Laci bácsi engem tényleg 20 évesen behívott a válogatottba, úgy benne is maradtam, de hát persze nagyon sokat kellett ezért dolgozni, és tehát hogy én azt nem tudom elmondani, vagy nem is mondhatom el, hogy én hosszú éveken keresztül ültem volna csak a kispadon, és ugyanez volt a jellemző a Fradiba is, tehát Igazából, amikor én ide kerültem, szintén abba hagyták a játékot, az előttem levő beállók, és így mondhatom azt, hogy így simán oda kerülhettem a pályára. Ki kell használni egy ilyen lehetőséget, azt gondolom, hogy nekem így sikerült is, úgyhogy tulajdonképpen én nem volt az, hogy így a kispadon ültem volna éveken keresztül.
12: Persze azért sokat változott a kézilabda, most azért a belső posztokon folyik javarészt a játék, de azért a beállósok jobban játékban vannak még most is, mint mondjuk a szélsők. A te idődben ott meg még nagyobb lehetőség volt beállós poszton?
11: Én azt gondolom, hogy a beálló játéknak a fontossága a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. Gyorsabb a támadások, tehát hogy több támadás szám van, gyorsabb lett a kézilabda, atletikusabbak is lettek szerintem a játékosok, akár a női, akár a férfi vonalat nézzük. És az, hogy most hogy teremti meg a helyet például egy beálló az átlövőknek, a belső poszton játszóknak, vagy mennyire tud üres területekre lemozogni, mennyire tudja átvenni a játék ritmusát, az a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. De fontos volt természetesen a mi időnkben is, tehát egy beálló hogy segíti, hogy készíti elő a mozgásokat támadásba, úgyhogy ezek között talán nem tennék annyira nagy különbséget, tehát persze valamennyit változott, de ugyanolyan fontos, mint a mi időnkben volt.
12: Persze ez egy különleges szituáció, hiszen nagyon sokat vagy háttal a kapunak.
11: Igen, ezt néha nehéz is tanítani, akár gyerekeknél is, ugye gyerekekkel dolgozok, nehéz is, tehát hogy ezt érezni kell, tehát hogy háttal állsz a kapunak. Nagyon ritkán van olyan, hogy pont a kezedbe esik a labda, pont a kezedbe adják a labdát, tehát még meg is kell szerezned azt a labdát, amit bejátszanak neked, plusz ott van azért egyik védő az egyik, a másik védő a másik oldaladon, néha a nyakadba húzzák, tépik a mezedet, neked akkor valahogy össze kell kaparni azt a labdát, és még kapura fordulni vele, de ne lépjél vonalra, nézd a kapust, hogy mozog, tehát azért ez egy nagyon összetett, tehát igazából a beállóknak vannak olyan momentumaid, olyan technikai dolgok itt a beállójátékban, amit nem is biztos, hogy úgy meg tudsz tanítani, hanem ösztönösen érezni kell. Tehát tényleg én is elmondhatom magamról, hogy talán, hogyha pályafutásom során egyszer-egyszer vonalra léptem, annál többet valószínűleg nem, de valahogy ösztönösen éreztem, hogy kell fordítani a lábfejemet, hogy kell kapu irányába mozdulni, mert azért olyan felkészítést én azért vidéken, se általános iskolában, se Egerben nem kaptam, mint amit már most tudunk a gyerekeknek adni, vagy olyanok a körülmények, hogy ezeket már jobban meg tudjuk tanítani. Tehát én, amikor 17 évesen fölkerültem a Fradiba, én akkor kezdtem el tanulni, meg technikai dolgokat is átvenni, de ez a beálló játék, ez már bennem ösztönösen bennem volt. Tehát nekem nem kellett 17 évesen megmondani, hogy ne lépjél vonalra. Én ezt már tudtam, de ez ösztönös volt.
12: Kétfajta beállóst szoktam én megkülönböztetni, akik termetüknél fogva azon a poszton játszanak, meg azért régen voltak alacsonyabb, de jó mozgók, például Kocsisböbe ugye világszínvonalon játszott ő is. Te a kettőnek voltál az ötvözete a kétfajta játékos típusnak?
11: Talán igen. Igen, a Böbével teljesen más típusú játékot játszottunk, de én azt gondolom, hogy ez egy csapatnál nem rossz, hogy van két ilyen beálló. Nekem az elsődleges volt, mivel az alkatom is másabb, mint a Böbéjé, többet tudtam zárni, tehát le tudtam jobban szorítani a védőket, hogy nagyobb terük legyen, nagyobb lehetőségük legyen az átlövőknek az átlövésekre, lövésekre, de ha kellett üres területre is lemozogtam. Mondhatom azt, hogy talán mind a kettőnek, de leginkább az előkészítésekbe, a zárásokkal vettem ki a részemet.
12: De te védekeztél is.
11: Igen, hármas védő, kettes védő, úgyhogy az is benne volt, igen.
12: Ugye Kocsisböbével csak a válogatottban tudtál együtt játszani, de egymás ellen meg nagy csatákat vívtatok.
11: Igen, amikor ő a Dunajvárosba játszott, mi meg ugye a Fradiba, a két csapat azért küzdött a bajnoki címért egy párszor. A Böbe is egyébként, a Böbére is az volt a jellemző, hogy nagyon akart, nagyon küzdött, egy olyan harcias típusú játékos volt ő is, ő benne is benne volt a munka, tehát én is mindig azon voltam, hogy tényleg azt a munkát megcsináljam, tehát munka nélkül nem lehettem én se eredményes, tehát én tudtam azt, hogy főleg amikor ide kerültem, ahhoz, hogy én bebizonyítsam, hogy ide való vagyok, akár a Fradiba, akár a válogatottba, hogy nekem azért nagyon-nagyon sok minden meg kell tenni, és mivel látták, hogy ez így is van, tényleg a csapat is nagyon hamar elfogadott, ráadásul nagyon sokat segítettek, tehát egy olyan jó közegbe kerültem, akik tudták segíteni a fejlődésemet, és nekik is része volt abban, hogy én ilyen eredményeket elérhettem.
12: Ugye hatszoros magyar bajnok vagy. Melyik volt az első, arra mindig emlékszik az ember?
11: 93-as, 94-es évben, mert 92-ben jönt hozzánk Németh András, és akkor majdnem kiestünk az NB1-ből. András átvette a csapatot, és egy év alatt másodikok lettünk a bajnokságba, és megnyertük a Magyar Kupát, tehát igazából a következő évben már mi lettünk a bajnokok, de tényleg ott első évben, amikor másodikok lettünk, a Vasassal küzdöttünk nagyot, az ilyen két győzelemre ment az a bajnoki cím, és tényleg az akkori Vasast megszorítani, meg akkor meg is vertük, mert itt a Vasas nyert, mi elmentük a Fáj utcába, akkor ott mi nyertünk, és a harmadik meccs döntött el, hogy ki lesz a bajnok, és azt ráadásul a BS-ben rendezték. Föladtuk a pályaválasztást, pontosan azért, hogy így első év után minél több szurkoló lásson bennünket, de mindegy, hát azt elveszítettük, de így is nagyon örültünk annak az évnek.
12: Azért volt még mellette öt, melyik volt az utolsó?
11: Ne kérdezz ilyeneket tőlem. Nem tudom.
12: Nem vagy egy ilyen statisztikus alkat?
11: Az kérdezz meg a kökét, ő tudja. Nem, csak azt tudom például, hogy a hét magyar kupa győzelmem is van, és pont azzal fejeztem be a pályafutásomat egy magyar kupa győzelemmel, és ráadásul, ha jól emlékszem, a Pálinger Katinak jelöltem az utolsó gólt, és így zártam le a pályafutásomat, de erre nagyon emlékszem. Úgyhogy a többit azt elő kell venni a kis okost, és utána nézni, mert így fejből néha már összecsúsznak az évek.
12: Ugye, ami hiányzik talán a te életedből, vagy a pályafutásodból, az egy BL győzelem.
11: Igen, vagy a BL, tehát hogy egy nemzetközi kupa győzelem mindenképpen. Azt sajnálom egyébként leginkább, hogy az első induláskor nem tudtunk győztesek lenni. A Brémával küzdöttünk nagyot, és ott is sajnos csak a másodikok lettünk, pedig ahhoz nagyon-nagyon közel voltunk. De utána még sikerült BL döntőt játszani, de hát a Skopjéval azért nem volt egyszerű, meg hát nem olyan volt az akkori rend, mint most a lelátókon, tehát nagyon sok helyen...
12: Hát ott még dohányoztak, meg úgy viselkedtek.
11: Igen, tehát a viselkedés, a fújolás, a köpködés, mert az is volt, hogy bencigiztek a terembe, tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező volt, de ezt mi próbáltuk kizárni, tehát egy ilyen egy sportoló, meg kell is, hogy ezeket kizárjuk, az ilyen körülményeket, de azért nem vagy egyszerű, meg akkor a Skopjének is nagyon-nagyon jó csapata volt, pedig ahhoz is nagyon közel álltunk, úgyhogy sajnálom, hogy pont a nemzetközi kupa nem lett meg.
12: 202 válogatottság jutott neked, meg hát azért abban igen szép eredmények.
11: Igen. Igen, annak örülök, hogy tényleg így a 200-as határt is sikerült túlépnem, de tényleg ami a legnagyobb dolog, hogy amilyen világversenyeken indultunk, amilyen eredményesek voltunk, az nagyon jó volt. Tehát igazából a Fradinak is, meg a válogatottnak is azt mondhatom, hogy ez egy kicsit ilyen aranykora volt, mert mind a kettő nagyon-nagyon jó ment, eredményes volt, és tényleg a válogatottban is együtt tudtam játszani akár a Kökével, akár a Farkassággal, tehát az a megszokott páros-hármas kapcsolatok ott is működtek, és tényleg ami nagyon jó volt, hogy ezek akár Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, tehát mind a három ilyen versenyről, világversenyről vannak érmeink, de ami tényleg, nagyon sokszor kérdezik, hogy de hát a legjobb, meg választ ki, meg nem tudom, nem tudok választani, viszont az meghatározó volt az én életemben is, amikor a 1995-ben az osztrák-magyar közös rendezésű világbajnokságon vettünk részt. Egyrészt azért, mert ezüstérmesek lettünk, másrészt azért, mert hazai közönség előtt játszhattunk, és egy olyan mélypontról indult el a válogatott, a GC csoportból, került vissza az elitbe, és az a világbajnokság elindított megint itt a kézilabdás társadalomban, meg a szurkolók között is egy olyan folyamatot, ami tényleg úgy meghatározta a következő éveket, mert zseniális volt itthon játszani akkor. Egy ilyen közönség előtt tényleg eredményesek voltunk, és szerintem az is adott egy ilyen nagy lökést a csapatnak.
12: Ugye Európa bajnoki arany, világbajnoki ezüst, olimpiai ezüst, de hát ez könnyedén lehetett volna arany is, akár a két ezüst.
11: Ez is egy visszatérő történet, vagy kérdés mindenkitől. Tehát nagyon sok emberrel azért találkozok, vagy az utca embere, vagy szurkoló, vagy ismerősök, hogy de hát az a Sydney döntő. És akkor mondom, hogy igen, Azért egy olimpiai bronz után ez egy ezüst, tehát már az egy előrelépés, viszont arra nagyon sokan emlékeznek, hogy hogy jutottunk be a négybe egyáltalán. Tehát, hogyha az nincs meg, akkor még ezüstérem sincs. Tehát az osztrákok 3 góllal vezettek, amikor talán másfél perc volt hátra, és nekünk azt meg kellett, meg is fordítottuk ezt a mérkőzést, és utána verekedtük be magunkat a legjobb 4 közé, és utána tényleg egy olyan felszabadult játékot játszottunk akkor a világ legjobb csapatának kikiáltott norvégok ellen, hogy sima győzelem volt, és így jutottunk be a döntőbe. Tehát én azt mondom, hogy ez a magyar válogatott, lehet, hogy amit kaptunk az osztrákok ellen, azt a dánok ellen elvette a döntőbe, nem tudom, de akkor még ez az ezüstérem se lett volna meg, úgyhogy akkor abban a pillanatban nagyon rossz volt, tehát persze, hát mindenki a csírt, zokogolt, elveszítettünk egy olimpiai döntőt, egy aranyérmet, hát ez a úristen, hát ez a csúcs lett volna. De aztán eljöttünk, hogy van egy ezüstérmünk, tehát hogy ne sírdogáljunk, mert már az is nagy dolog, hogyha valaki elindul egy olimpián, tehát kvalifikálja magát, ott lehet. Mi meg úristen, hát döntőt játszottunk. És azért már ezt másképp fogja fel az ember, meg amikor hazajöttünk, akkor tényleg a szurkolók olyan cukin fogadtak bennünket, mint hogyha aranyérmet nyertünk volna.
12: Mondtad, hogy a statisztikákat nem figyeled, nem szereted, de azért van valami vitréned, ahol ezeket az érmeket, kupákat tartod?
11: Ó, persze. 96-ban, amikor megszereztük a bronzérmet, akkor rá egy fél évre otthon voltam az anyukámnál Kömlőn, és akkor fölhívott egy bácsi telefonon, és hogy szeretne eljönni, meg hát ő tulajdonképpen egy múzeum igazgatója Egerbe, és hogy találkozzunk. Hát mondtam, hogy jó, persze. De most ide jött Feri bácsi. Annyit mondott, hogy lesz majd egy valami konferencia ott Egerbe, az Egri Sportmúzeumba, és hogy bővítsük egy kicsit a dolgokat. Szeretné elkérni határozatlan időre a bronzérmemet. Fú, hát mint a szívemet tépték volna ki, vagy én nem is tudom. Na jó, hát de tényleg Eger, onnan indult a MER, jó, Feri bácsival megegyeztünk, és akkor odaadtam neki az érmet, és akkor tényleg eltelt egy fél év, egy év, és akkor az anyukámmal beszélgettük, hogy hát de jó lenne megnézni, hogy hol van az a bronzérem, tehát hogy hova került, meg oké, Eger, meg nem tudom, fölhívtuk Feri bácsit, hogy mondta, hogy persze, menjünk be, meg nem tudom, és bementünk, és hát úristen, tehát az a Feri bácsiról tudni kell, hogy Eger miről híres, úszás, vízilabda, stb. Leginkább ez a két sportág nagy hagyományai vannak, és ő szépen elkezdte így az erekéket gyűjteni, a kupák, az iratok, az érmek, én nem tudom, minden. Utána már ilyen kibővült ilyen olimpiai dologgá az egész, tehát az olimpiai fáklyáktól a zászlókon át. Tehát, hogy olyan erekéket gyűjtött össze, hogy így álltunk az anyukámmal, hogy úristen. Na most jött a Sydney ezüstérem, és akkor hívtam Feri bácsit, hogy jöhet érte. Tehát, hogy akkor már tudtam, hogy jó helyen van az érmem. Tényleg minden nélkül, minden fájdalom nélkül odaadtam az ezüstérmemet Feri bácsi, csak hogy ezt is tegye a bronzérmem mellé az Egri Sportmúzeumba.
12: Ez most is ott van?
11: És ez most is ott van, és utána még a többi érmemet is, az Európa-bajnoki érmem, a VB érmem, akkor egy-két ilyen részvételi érem, akkor olimpiai ruhám, tehát van egy kis külön vitrinem, Egerbe a sportmúzeumban is, meg otthon is. Fú, várjál!
13: Meghalt azóta.
11: Jó, tudom, csak meghalt azóta, és annyira szerettem, tudod, hogy...
12: Ugye említetted már a beszélgetés elején, hogy edzés van, éppen most itt súlyzóznak a lányok, készülnek a bajnokságra. Te még aktív vagy?
11: Kézilabdában már nem. Egyébként mozogni kell, mert azért tényleg itt a 10-20 évek alatt az ember ebben nőtt bele, meg a mozgás

0: Este ott kell lennem. És ugye szintén ebben nőttem bele, hogy nekem megmondják, hogy mit kellett csinálni edzésen, és most is úgy van. Én azt, hogy most lemenjek valahova magamtól, persze, lemegyek, de lehet, hogyha úgy megyek haza, hogy fáradtabb vagyok egy kicsit, akkor azt mondom, hogy dehogy is, hát otthon maradok, leülök, otthon maradok a tévé előtt, vagy veszek egy könyvet a kezembe, így meg, hogy megbeszéljük, hogy le kell mennem. És nekem is jól esik tényleg egy kicsit az ember izomzatát egy kicsit felfrissíteni, meg karban tartani, és kondizni mindig is szerettem. A futást azt már el tudom hagyni, mert az nem volt a kedvenc, nem tartozott a kedvenceim közé, de a konditermet azt imádom, egy kicsit erősítő jellegű edzések, és ezt így heti kétszer egy alkalommal, ez belefér az életembe, és kell is.
1: Nem tudom, hogy a múzeumban mi van kiírva, vagy most, ha halhatatlanná váltál, az lesz kiírva, vagy Pádár Ildikó, vagy hogy a Párduc?
0: Pádár Ildikó, a Párduc.
1: Hány éve kísér már ez a név?
0: Júj, nagyon régen, még a 90-es évek. Kokainé Molnárbőbe a balkezes jobb szélsőnk ragasztotta rám. Valahogy egyszer csak jött, hogy a Párduc. És akkor hát valószínű, meg ő is mondta, hogy hát mert küzdesz, mint egy Párduc, meg fekete haj, meg Pádár, Párduc, PA, nem tudom, és ott valahogy így alakult ki az egész, és tényleg nagyon sokan a szurkolók is Párduc, Párduc, Párduc, Párducnak hívnak, és ez már úgy tényleg rajtam maradt. Megszoktam, tehát sokszor az Ildikóra nem hallgatok, de a Párducra igen.
1: Hát gratulálok még egyszer a hatatlanságodhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó volt, akit beválasztottak a kézilabdázók hírességek csarnokába. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs. Adásunkat ismételten meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sportkrónika.
3: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Antonio Costát fogadja a miniszterelnök ma este. Késő nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének. Erről ma délelőtt született döntés a tisztújító közgyűlésen. A korábbi elnök, Gyulai Miklós, 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az olimpiai bronzérmes súlylökő Márton Anita és Kovács Zoltán pályázott a posztra. Márton végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. Éjfélkor befejeződött az átigazolási időszak Európa legerősebb labdarúgó bajnokságaiban. Enzo Fernández szinte az utolsó pillanatokban a Manchester Cityhez igazolt. A 25 éves világbajnok argentin középpályást a manchesteriek sajtóhírek szerint 145 millió euróért szerezték meg a Chelsea-től, és ezzel beállították a brit átigazolási csúcsot. Tegnap a Barcelona is bejelentette, hogy szerződtette a brazil Gabriel Jesus-t az Arzenáltól. A katalánok sajtóhírek szerint 10 millió eurót fizettek a 64-szeres brazil válogatott csatárért. Két magyar válogatott labdarúgónk is új klubhoz igazolt. Balogh Botond a sajtóhíreknek megfelelően a belga élvonalbeli Westerlónál folytatja pályafutását. A 24 éves 8-szoros magyar válogatott középhátvéd 4 éves

0: éves szerződést kötött a belga csapattal. Balog 2019 óta a Parma játékosa volt. Az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocsaeli Spornál töltötte. Gazdag Dániel pedig maradt az Egyesült Államokban, és az Észak-Amerikai Ligában szereplő New England Revolution játékosa lett. A 30 éves középpályás múlt pénteken bontott szerződést a Columbus Crew-val, majd tegnap 2027 végéig szóló megállapodást írt alá.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Európai körútján ma Budapestre érkezik az európai tanácselnöke. António Costa és Magyar Péter esti tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjúban elmondta, folyamatban van a század vég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. A miniszter közölte azt is, hogy a tervek szerint még a héten nyilvánosságra hoznak 100 korábban titkosított határozatot. Augusztusban lassult a használt autópiac. A használtautó.hu közlése szerint a tavalyi csúcshoz képest 15,7%-kal csökkent a portálon regisztrált érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Újabb kínai segély érkezett Nepálba. A múlt heti áradás károsultjainak megsegítésére. A szállítmány a többi között gyorsan összeszerelhető hidakat, járványvédelmi felszereléseket és kommunikációs eszközöket tartalmaz. Egy héttel ezelőtt egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a nepáli kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. Eddig több mint 1000 halottat találtak, és még több ezer embert keresnek.
1: Közlekedés.
0: Korábban baleset történt az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi csomópontnál kiépített terelésben. A 88-as kilométernél a külső sávot lezárták, 12 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős az idő. Estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. A nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Enzo Fernández a Manchester Cityhez igazolt. Bondár Anna ismét ott lesz a második körben a US Openen. Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Éjfélkor befejeződött az átigazolási időszak Európa legerősebb labdarúgó bajnokságaiban. Enzo Fernández szinte az utolsó pillanatokban a Manchester Cityhez igazolt. A 25 éves világbajnok argentin középpályást a manchesteriek sajtóhírek szerint 145 millió euróért szerezték meg a Chelsea-től, és ezzel beállították a brit átigazolási csúcsot. Tegnap a Barcelona is bejelentette, hogy szerződtette a brazil Gabriel Jesus-t az Arzenáltól. A katalánok 10 millió eurót fizettek a 64-szeres brazil válogatott csatárért. Most őt hallják.
2: Ami azt illeti, hogy miben fejlődhetek itt, szerintem már megvannak a képességeim. Nem azért vagyok itt, hogy fejlődjek, mert nagyon jól játszom, és a többiek is kiválóak. Nem csak a támadók, a szélsők vagy a középpályások, hanem bárki képes jól játszani és segíteni a csapatot. Én is csak egy újabb játékos vagyok, aki azért jött, hogy segítsen, amiben csak kérik.
1: Meglett az új klubja Balogh-Botondnak, aki sajtóíreknek megfelelően a belga élvonalbeli Westerlónál folytatja pályafutását. A 24 éves, 8-szoros magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a belga csapattal. Balogh 2019 óta a Parma játékosa volt, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocsi-Sportnál töltötte. Vancsa Zalán pedig éppen Belgiumból igazolt el még vasárnap, a kétszeres magyar válogatott támadó a Lommelnél eltöltött 4 év után. A svéd bajnokság éllovasához, az IK Siriushoz szerződött. Vancsa Zalánt hallják, aki már be is mutatkozott új csapatában.
3: Dominálják a minden meccsüket, igazából ők rúgják a legtöbb volt a szezonban a bajnokságban. Nagyon támadó foci van előtérben, illetve az, hogy vezetik a bajnokságot, akár jövőre valamelyik európai kupaporondba is indulhatunk. Ez is nagyon imponáló volt, illetve az a fejlődési lehetőség, továbbadási lehetőség, amit igazából bizonyítottak, mert több játékost eladtak már komoly összegekért jó helyekre.
1: Gazdag Dániel pedig maradt az Egyesült Államokban és az Észak-Amerikai Labdarúgó Bajnokságban szereplő New England Revolution játékosa lett. A 30 éves középpályás múlt pénteken bontott szerződést a Columbus Crew-val, majd tegnap 2027 végig szóló szerződést kötött. Hat fordulót követően veretlenül vezeti a labdarúgó MB2 tabelláját a Soroksár együttese, a délpesti csapatot együttműködés köti a Ferencvároshoz is, és a két vezetőedzőnek, Borbé Balázsnak és Korolovszki Gábornak is különleges a kapcsolata. Korolovszki Gáborral, a soroksáriak trénerével Szabó Bence beszélgetett.
4: Borbé Balázst említetted, van ilyen napi szintű kapcsolat? Illetve nektek a kapcsolatok honnan ered? A Fradi utánpótlásban már dolgoztatok ugye együtt?
5: Igen, Balázs volt U17-es, meg U19-es, és aztán Bermes edző, és én alatta dolgoztam mindig egy-két korosztállyal. Az a munkakapcsolat, meg a jó kapcsolat meg volt, tudottunk akkor is, most is megvan, nyilván hát van neki azért elég dolga, meg hálásak nekem is, meg van neki elég feszültsége, meg van neki elég feladata, hogy a sajátjával foglalkozzon. Nem kell nekünk napi szinten beszélgetni, mert miért kéne, ha beszélgetünk, ha találkozunk, beszélünk, akkor kölcsönösen tisztelgés és egymás, és szerintem egymásra szurkolunk is, én legalábbis neki mindenféleképpen, úgyhogy ismerjük egymást nagyon jól, és úgyis az utánpótlásból jön ő is, U17-ből is volt Tisztes Krisztiánnak, meg több fiatalnak is edzője, ezért tudja ő is, hogy mit várt, és mit kell tőlük elvárni, és mit kell ők csinálni, és egyébként tökéletesen csinálja.
4: És akkor ezek után, hogyha beszéltünk a nehézségekről ott esetben, nem tudom, mit árulhatsz alapból, hogy mi a titok mögött, a Soroksár mögött, hogy vezetitek az MB2-t?
5: Titok nincsen, meg nem is vagyok még egyszer mondom elájulva, ez talán inkább a nyugalom és a béke és a kiegyensúlyozottság és a koncepcióban gondolkodás sziget ez a Soroksár, és ez így jót tesz nekem is, meg a játékosoknak is, de ezt én talán is mondom, hogy nem tartom sikernek. Ez nem sikertelen ez a sztori, ez egyértelmű, de az, hogy a bajnokság az első ötödében úgy alakultak a mérkőzések, a sorsolások, meg minden, hogy itthon is játszottunk egyébként nyilván többet is, ezeket a meccseket meg tudtuk nyerni, nyilván nem szerencsével, vagy nem csak szerencsével. Ez még nem akkora siker. Nagyon fontos, hogy ezt ne érezzem én sem, meg a csapatom se csodának, illetve ne álljunk el tőle. Abban a szempontból csoda, hogy ezt nem várt el tőlünk senki se, talán mi sem magunktól, de sikerül akkor tudunk beszélni, ha majd mondjuk ősszel a 15. forduló után, vagy jövőre, ha nem is ilyenkor, de jövőre, mikor jó, de ezt megint itt tudunk és beszélgettünk, amikor már ez 10-15-20 meccsen keresztül tart, 5-6 meccs után nem lehet egyébként sem sikertelenséget, sem sikert kijelenteni. Ha folyamat van, és itt van. Munka és igényesség van, és nem csak bennem van, nem rólam van szó, hogy játékosokkal kapcsolatban van, akkor is sikeres lesz az, hogyha a hétvégén kapunk 3-at, és utána a héten pedig kapunk 1-6-ost mi is, akkor sem fogunk leszünk öngyilkosok, mert hiszünk abban, amit csinálunk, és egyébként a játékosok is dolgozunk, maximum kiértékeljük a hibáinkat, amit egyébként kiértékelünk most is.
1: A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB egy új idénye. A nőknél a Győr 32-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Pénteken kezdi meg szereplését a világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. A csapat már ott van Berlinben, ahol Fazeka Zoltán Barna Judittal készített interjút a keretbekerülésről és az esélyekről.
6: Kicsit még mindig ilyen felfoghatatlan, hogy itt vagyok egy világbajnokságon Berlinben. Elképesztő érzés. Azt gondolom, hogy minden eddigi, amikről lemaradtam sajnos válogatott szinten, azt most abszolút azt gondolom az élet visszaadta és kárpótol.
7: Ezért azért meg kell dolgozni, hiszen egész nyáron ugye te is ott voltál minden felkészülésen. Hogy érezted közben, mennyi esélyed van arra, hogy te a 12-be bekerüljél?
6: Én abszolút úgy jöttem egyébként maga az edzőtáborba, hogy érezzem jól magam, és hogy tényleg, ami az elmúlt években jellemző volt rám, hogy csak élvezem a kosárlabdát, azt itt is ugyanúgy szerettem volna hozni. Úgyhogy én abszolút úgy voltam vele, hogy élvezem ezt az egészet, aztán lesz majd, ahogy éppen lesz, vagy ahogy alakul. Nem gondoltam volna egyébként, hogy lesz esélyem. Valahol a szívem mélyen nyilván bíztam benne, és szerettem volna, de tényleg nem az volt a cél, hogy most mindenképp akarva akaraton úgymond bekerüljek a 12-be, mert eddig mindig annyira görcsösen akartam, és mindig valahogy ez így visszaütött, és most tényleg ezt itt tökre elengedtem, és úgy érzem, hogy tényleg ez így visszajött nekem most, hogy boldog vagyok. Nagyon hosszú volt ez az egy hónap, mentálisan és fizikálisan is minden, hogy azt gondolom mindenkinek, de az, hogy most már itt vagyunk, szerintem az baromi, és nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki fogja annyira élvezni az itt létet, és a kosár labdázást, mint én.
7: Nem egyszerű a csoport, nyilván az olimpiai ezüstérmes franciákat nem kell külön ragozni, hogy mennyire jó csapat, és akkor ott van Nigéria és Dél-Korea, két teljesen más kultúra. Te hogy látod így most az együtt töltött idő alapján, hogy mennyire van rajta a csapat, és mennyire érzi a csapat azt, hogy innen azért tovább lehet jutni?
6: Az elejétől kezdve az volt a célunk, hogy oda tovább jussunk a csoportkörben. Igen, a franciákkal kezdünk, nem lesz egyszerű, azért 8 VMB és ott van. Viszont én mindig azt mondtam, hogy a labda kerek, és bárkinek van esélye, főleg akkor, hogyha kifog egy nagyon-nagyon jó napot. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy fogunk tudni meglepetést okozni, és tovább tudunk jutni a csoportkörbe.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének, erről ma született döntés a tisztújító közgyűlésen. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról, a mai közgyűlésen pedig meg is választották az új vezetőt. Az olimpiai bronzérmes súlylökő Márton Anita és Kovács Zoltán pályázott a posztra. Márton végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott, és lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Új versenyformátumot tesztelnek ma a magyar kajakosok és kenusok Szolnokon. További részletek a helyszínről, Bitman Emiltől.
8: Három nappal az idei világbajnokság után már Szolnokra figyel a hazai kajakkenu világ. A csütörtökön kezdődő magyar bajnokság előtt egy nappal ugyanis egy izgalmasnak tűnő új sprintversenyt tesztel a hazai szövetség. A formátum hasonlít arra, amelyet már a nyíltvízi úszóknál láthatunk. A mezőny 1500 méterrel kezd, majd a versenyzőknek 1000, végül pedig 500 métert kell teljesíteniük. A mezőny ugyanakkor 1500 és 1000 méter után is lefeleződik, így az utolsó 500-ra már csak a legjobbak maradnak. A három futamot 25 perc alatt megrendezik. Az utolsó 500 méteres futamot rajtgépből indítják, de a versenyzőknek nem kell tartaniuk a pályát, vagyis az eddig megszokotthoz képest sokkal nagyobb szerepet kaphat a helyezkedés, valamint a taktika. Három szakákban lesznek versenyek. A női kajakosoknál többi között a világbajnok Csikó Zsóka, Kőhalmi Emese, a férfi kajakosoknál Kopasz Bálint és Varga Ádám, míg a férfi kenusoknál a múlt héten Poznányban két aranyat nyerő Fejes Dániel, valamint az 5000 méteren győztes Adolf Balázs is elindul. Az esélyekről nehéz beszélni, hiszen ilyet korábban még nem rendeztek. A pénzdíjas verseny néhány perc múlva 13 órakor a férfi kenusokkal indul.
1: Bondár Anna tovább jutott a nyitókörből az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a magyar játékos a cseh Havlicskovát győzte le két játszmában. Szintén New Yorkban Piros Zsombor viszont a sikeres selejtezőt követően három szetben kikapott az olasz Belucsitól és kiesett. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után a Víz összeköt című magazin következik itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják. A mai műsorvezető társam pedig Lódi Renáta, az MTA Magyar Távirati Iroda munkatársa, kiváló újságírója. Szervusz, Reni!
2: Szervusz, Emil, köszönöm a meghívást!
1: És akik rendszeresen hallgatják a Víz Összeköt adását, azok nagyjából kitalálták, hogy kajakkenuban fogunk foglalkozni a mai adásban, és van egy igen csak illusztris vendégünk, méghozzá a múlt heti poznani világbajnokságon két aranyérmet szerző, Fejes Dániel. Szervusz, Dani!
3: Szia, mi köszönöm a meghívást, én is, sziasztok!
1: Hát nemrég jöttünk haza mi is Lengyelországból, és még ülepednek a dolgok, és most Renire nézek, de hogyha ki kell emelni egy olyan pillanatot, ami nagyon meghatározó volt Poznánban, az biztos, hogy a C1 1000 méter
2: egyetértek
1: befutója, igen. És az azt követő két perce még várakoztunk, hogy akkor most atyavilág, mi lesz a vége, mert hogy kiírták, azt hiszem, a Petrovot első helyre, aztán a...
2: Én úgy emlékszem, hogy a befutónál a Danit írták ki első helyre,
1: de... Én, mintha láttam volna Petrovot is, egy biztos Fuchsát harmadiknak írták ki, aztán történt, ami történt, Fuchsával holt versenyben világbajnok Fejes Dániel, úgyhogy szívből gratulálunk.
3: Köszönöm
1: hol tartasz
3: szépen.
1: Hol tartasz a feldolgozásban, mert ez egy nem mindennapi, tehát majd beszélünk arról, hogy miért.
3: Hát, hogyha százalékosan fejezhetném ki magam, akkor ilyen 70-re mondanám.
1: Az megész jó.
3: Igen, úgyhogy most már ugye a egyes után ugye még volt egy 501-esem, meg egy 4-esem, úgyhogy ott inkább csak próbáltam arra figyelni, hogy akkor menjünk vissza pihenni, csináljuk a dolgunkat, és akkor megünnepeltük azért utána mind a két érmet a srácokkal, úgyhogy jó hangulatban telt.
2: Visszanézted már a döntődet?
3: Hát szerintem egy 3-4-szer már biztos.
2: És hogy tetszett?
3: Hát elég jól sikerült, elég izgalmas verseny lett.
1: A kedves hallgatóknak akkor idézzük is fel, hogy hogyan nézett ki ez az 1000 méteres döntő, mert hogy ugye te középen mentél, az emlegetett Petrov ment a pályának a jobb oldali szélén, Fuchs, akivel pedig holt verseny mellettetek világbajnokok, ő pedig a másik szélén, és Petrov nagyon bekezdett. Azon szurkolt szerintem minden magyar, illetve minden magyar újságíró ott a parton, hogy egyrészt Petrov fáradjon el, másrészt meg, hogy Dani valamikor induljon meg, és egyébként az elő meg a középfutam alapján azért azt tudtuk, hogy jó formában vagy. De inkább minden mesélt te tovább, hogy elindultatok, láttad, hogy Petrov elment, mert őt szerintem láttad. Hogyan élted meg ezt az 1000 métert, mondjuk? Kezdjük el a rajtól mesélni, ha megtennéd.
3: Hát igen, megvolt a rajt. Szerintem úgy egész 1000-hez képest így úgy éreztem, hogy jó helyen vagyok. Azutána volt egy kis megbillenés, de az nem vett ki semmit, csak a kintről a edzők látták így a bicikliről, hogy ajaj.
1: Jött egy hullám?
3: Igen, utána, mert előtte elment a futam előtt két motoros, amit én nem láttam, mert a kint a felevezősávban mentek el, csak az pont olyan hullámot csinált, hogy pont velünk szembe, ilyen szép lapos hullámok.
1: Ilyen módon érkezett a pályára.
3: Igen, ilyen 8-10, szerintem egy 200 méteren keresztül azon így mentünk át, és akkor ott volt egy kicsit nehéz megtalálni a tempót, ami úgy jó lehet egészen a 500-as meg a 250-es indításig, és 200 méter után kezdtem el látni, hogy valaki ott jobb szélén nagyon elment, akkor először úgy éreztem, vagy úgy láttam, hogy ott ketten vannak, és ugye a Patapenka volt még a fehér orosz ott a szélén.
1: Gyorsan tegyük hozzá, hogy nagyon nézelődni azért nincs idő, tehát hát neked igen, a saját pályádra kell figyelni, tehát az nem lehet, hogy azt sasolod, hogy most egy vagy két versenyző, ez egy baromi nehéz dolog ám.
3: Hát igen, hogy a perifériai látásomból van meg, hogy ott van valaki, vagy valakik.
2: Viszont a moldovai Tarnovszki a melletted lévő pályán ment, tehát őt azért
3: igen,
2: láttad.
3: Őt tudtam érzékelni, és próbáltam vele menni, meg hozzá képes lőtávolba maradni, mert az látszott nála is, hogy jó formában van egész hétvégén, meg így az előfutamok alapján. A Fuchsát néztem még el balra így 300 méter után, és akkor láttam, hogy kicsit le van szakadva, ami nem feltétlen az ő taktikája, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha máskor nem, akkor most ő elébe kéne rakni a hajót. Úgyhogy nagyjából így telt el az első 500 méter, és akkor ezek így alakultak ki a sorrendek ott.
1: Ugye Petrov akkor még nagyjából, hát most meg nem tudom mondani, hogy mennyivel vezetett, de nagyon vezetett. És akkor, ahogy jöttünk 750-hez, akkor szerintem még mindig a negyedik, ötödik helyen voltál, de akkor mi már láttuk, hogy a Fuchsa is elkezdte a kenuzását ebben a döntőben, és aztán megérkeztünk nagyjából 900 méterhez, amikor még mindig Petrov vezetett, de őrült módon el tudtál indulni, Tarnovskit megetted. Te azt nem láthattad, hogy Fuchsa megy a balodon, nem tudom Petrovból mit érzékeltél, de akkor most meséld el ezt az utolsó 100 métert.
3: Addig még annyi, hogy tehát a Petrov az ilyen hozzám képest egy ilyen 2,5 hajóval
1: az
3: ment.
1: Sok.
3: Az sok volt. És akkor egy ilyen, hát egy hajón belül voltam a Tarnovskinak, és akkor valahogy így mentünk rá az utcsó 200 méterhez, és arra emlékszem, hogy ott nagyon nehéz volt az, hogy kibírjam, hogy még ne induljak, még ne induljak, még ne induljak, mert az edzőm az, vagy vele begyakoroltuk ezt az utolsó 150-120 métert, hogy ott kell elindulni, és az biztos, hogy kibírom, csak azt nehéz kibírni, hogy még akkor várjak,
1: hogy
3: ne lassuljak. Hogy higgyél abban,
1: hogy működik, amit megbeszéltetek, és ne menjél el hamarabb, nehogy elfogy.
3: Igen, meg ne az legyen, hogy még az indítás előtt rápihenek az indításra, hanem azt a tempót, azt végig az utolsó 120-ig ki kell tartani, meg fent kell tartani, és arra kell elindulni, és amikor elindultam, akkor azt tudtam, hogy a Tarnovskit az meg lesz gyorsan, és akkor ott bennem volt az, hogy most már nem nézelődök, hanem megyek, mert a Petrovnak meg Petrovnál elő szokott fordulni, hogy befejel a végén, hogy beköt, és nem egyszer ért be úgy a célba, hogy beborult, annyira elsavasodott, úgyhogy bennem volt az, hogy most muszáj azt a nagy sprintet megcsinálni a végén, mert megközeledtem hozzá is azért.
2: És a Fuchsát érzékelted? Hogy nem, egyáltalán
3: őt nem egyáltalán nem kérdeztem is az interjú után, hogy a Fuchsa hanyadik lett, mert én azt hittem, hogy a Petrovval lettünk volt versenybe elsők, és a Fuchsáról nem tudtam semmit. Az, hogy utánunk kiért be, mert én berúgtam a hajót, és csak jobbra elnéztem, hogy hol van a Petrov, és akkor ott reménykedtem, hogy mintha kicsit előrébb voltam. De
1: és hát azt nem azért ember reménykedtél, mert azt tudtad, hogy megvan, hanem abban, hogy esetleg megvan az első.
3: Igen. Meg az volt bennem, hogy egy ilyen finish után lehet, hogy ott az első pár percben csalódott lennék egy ezüstéremmel.
1: Bármi emlékszel az utolsó 50-ből?
3: Hát, hogy nagy a hangzavar, és egyébként nagyon jól csúszik a hajó, erre emlékszem.
1: És akkor ugye utána kiírtak, amit kiírtak az óriás táblára, aztán mi ott frissítgettük a végeredményt. Azt írták ki legelőször, ezt a kedves hallgatóknak mondom, hogy első Fuchsa. További sorrend nem volt. És akkor, hát mint a számítógépen az F5-öt nyomogattuk, húzogattuk lefelé a telefont, hogy frissüljön, és akkor egyszer csak megjelent, hogy két első van. Te ezeket a pillanatokat hogyan élted meg ott a stégen, mert akkor már kim voltál, nagyon ilyenkor a versenyző nem tud mibe kapaszkodni, mert ha nem írják ki az óriás kivetítőre, akkor te is csak tanakodsz, meg hát, hogy az edző mit mutat, az egy dolog, mert ő is csak a személyre hagyatkozik.
3: Hát igen, ott amikor beértem, azért a nagy teher lejött rólam, hogy azért ez jól sikerült, és vártam, hogy mi lett az eredmény, olyan nagy ünneplés nem is volt ott, pedig lett volna rá okom, mert az volt a cél, hogy meglegyen az érem, és akkor az már biztos volt, hogy megvan. Amikor kijöttem, te mondtad először, hogy holt verseny, akkor az volt bennem az érzés, hogy jó, csak várjunk még egy kicsit, nehogy ezt átírják újra.
1: Ugye nem hivatalos van először.
3: Igen,
1: ugye?
3: Igen. És onnantól, ami történt, az ilyen hihetetlen volt, ahogy hát az interjú is az nehezen ment, akkor utána a feleségem le tudott jönni oda hozzánk, egy-két vezetővel is, akkor a szövis újságírókkal is, úgyhogy nagy volt az öröm, az nagyon jó pillanat volt.
1: És aztán jött az eredményhirdetés. Ugye Fuchs, akiről sokat beszélgettünk, a Sportág egyik élő legendája, a jelenlegi kenus mezőn talán legeredményesebb versenyzője. Vele együtt állni a dobogó tetején, egyáltalán vele dobogón állni cél egy 1000 méteren, azokat a pillanatokat fel tudod idézni, hogy ott már várakoztak az eredményhirdetésre, ugye két első ritkán van, főleg 1000 méteren, hát arra mekkora az esély, Reni, hogy...
2: Én több mint 20 éve foglalkozom kajakkenúval, de ilyen befutót gyakorlatilag én még nem láttam, hogy hárman gyakorlatilag teljesen egyszerre érjenek
1: a célba. Mert 200-on benne
2: azt,
1: van.
2: Azt még mondjuk el, hogy Petrov, aki gyakorlatilag végigvezetett, 200-addal maradt le tőletek, úgy lett harmadik, tehát ez mindent elmond, azt hiszem, erről a döntőről.
3: Hát is igen, és úgy, hogy az a 200-ad az 1000 utolsó centién volt, végigvezetett.
2: Igen.
3: Hát kijött a lépés. A dobogó az, ott emlékszem, a Fuchsa mondta, hogy menjek előre, és akkor ott megtisztelve éreztem magam.
1: Ez nagyon korrekt.
3: Hogy mentünk, utólag szerintem belegondolva, ez azért volt jó, mert akkor ő állt középen a dobogon, de ezt is adjuk.
1: Jó, rutinosabb még.
3: Igen. Hát nagyon jó érzés volt, és tényleg az, amit mondtál, hogy nagyon régóta szerettem volna vele egy dobogón állni, ez ugye idén már Montrealba összejött, sajnos Szegeden nem, de így, hogy nyertem, és holt versenybe, hogy együtt álltunk ott a dobogón, az egy örök emlék marad, és tényleg borzasztó jó érzés volt, és nem volt, aki kérdezte, hogy nem baj, hogy holt verseny lett, hogy ketten lettünk elsők, és hogy megfogalmazódott bennem, hogy az sokkal jobb lett volna, hogyha ebből a szoros befutóból én jövök ki harmadiknak, vagy...
1: Hát igen, mert itt azért tényleg azon múlik, főleg a kenunál egyébként, hogy most rúgtad a hajódat, de ugye van egy ilyen fűrészelés a végén, hogy kinek az néha a szerencsén múlik, igen. Itt most Petrov a másik oldalon volt.
3: Igen, hát a befutót visszanézve a Fuchsának úgy jött ki, hogy ő egy picivel előbb rúgta, mint én, de ott ő előttünk volt. Az én berúgásom az olyan volt, hogy ha egy fél méterrel előbb jön ki a húzás, akkor még be is tudtam volna talán elérugni. Ez ilyen pont olyan volt, hogy húzás felére már rúgtam, meg ültem hátra a lábamra. Úgyhogy ez ilyen, a Petrov azt szerintem annyira el volt már készülve, hogy ő is...
1: Örült, hogy beért.
3: Igen, ő is ilyen dobta magát hátra, hogy valamennyit még lendüljön a hajója, úgyhogy ez ilyen pont a célra jött ki az, hogy hárman egyszerre beértünk.
2: Most ezzel a győzelemmel azért egy nagyon illusztris társaságba kerültél, mert előtted ebben a számban, hát egyrészt Vajda Attila nyert legutóbb magyarként 2013-ban, előtte pedig Parti János, Tatai Tibor, Vihman Tamás, Pula Imre, majd Vajda Attila, most ide csatlakoztál te be, Fejes Dániel, esetleg valamelyiküktől, aki tehette, kaptál üzenetet a győzelmed után?
3: Hát az összes üzenetet még nem láttam, mert tegnap kezdtem el válaszolni rá. De úgy, hogy nem tudom, egy 20-ra válaszoltam, és akkor utána mentünk is aludni, de az Attila aznap hívott.
1: Ez nagy dolog.
3: És akkor vele beszéltem, meg egyébként beszéltünk még tavaly ősszel, szezon után, hogy akkor mik a célok, hogy akkor ezerre megyek rá, egy ilyen sárkányos összejövetel volt, és hát akkor még nem gondolt egyikünk se, hogy nem csak, hogy az a cél, hogy akkor tudjak indulni ezren, hanem akkor megnyerjük, vagy megnyerem a VB-t.
1: Ugye mi újságírók is talán elárulhatom, hogy ráadásul Renével ez már ilyen hagyomány, hogy a döntős napok előtt így elkezdünk beszélgetni, hogy aki mit vár helyezésekben, érmekben. Beled kapcsolatban mind a ketten jó érzéseink voltak, és nem tudom, hogy arra emlékszel-e, hogy a középfutam után valami olyasmit kérdeztem tőled, illetve mondtam neked, hogy én Vajda Attila óta nem láttam olyan kontrollált magyar C1000-es középfutamot, mint a tiéd. Én ott legbelül azt éreztem, hogy hoppá, ez a fiú itt valami nagyon nagy dolgot is csinálhat majd másnap. Szóval volt egy olyan 1000 métered a középfutamba, amiatt a legnagyobbak szoktak. Mondom ezt én, aki így szereti a kajakkenút, egy nagyon picit talán is ért is hozzá, de nagyon messze vagyok én akármitől is. Szóval neked mikor jött ez az a pillanat, hogy elkezdtél abban hinni, hogy ezt tényleg meg lehet csinálni, mert sokszor az a kulcs, hogy a versenyző saját maga sem hiszi el, hogy ő erre képes. Neked hol jött ez a pillanat? Poznánban, előtte, vagy a döntő alatt?
3: Hát még jóval előbb ez szerintem Szegeden kezdődött, ugye tudtam ott indulni 1001-est, és akkor ott volt az, hogy úgy jutottam be a döntőbe, hogy nem éppen, hanem megnyertem a középfutamomat, úgyhogy az se volt gyenge, mármint a
1: mezőny.
3: A mezőny, és akkor nyilván az adott egy önbizalmat, hogy akkor nem az van, hogy a döntőbe kell beverekednem magam, hanem a döntőbe bent vagyok, ötös pályán indulok, ott is ötös pályán indultam, és akkor meg lehet csípni a dobogót, és Montreálban volt az, hogy ezt meg tudtam ismételni, ráadásul ott is ilyen szembeszeles pálya volt, mint most Poznanban, és akkor nem, hogy meg tudtam ismételni a szegedi formát, hanem még meg tudtam csinálni úgy a pályát, hogy értékes helyezéseket tudok szerezni a végén. És akkor itt a poznani VB-n megcsináltam a középfutamot, és úgy, hogy előversenyeztem végig, és rendesen jól esett a pálya, hogy nem volt az, hogy elkészültem volna olyan nagyon az erő, mert nyilván, amit mondtam ott az interjúban is, hogy azért utána egy óra múlva megjött a fáradtság.
1: De ez normális.
3: Igen. Akkor kezdtem el így a fejembe átgondolni azt, hogy mi lenne akkor, hogyha beérnénk másnap a döntőbe, és én lennék az első. És akkor ez ilyen nagyon sokszor.
1: Ez ilyen kicsit ilyen hátborzongató,
3: hogy de ezzel nehéz volt elaludni is.
1: Hát ez biztos, azért ez egy teher is, mert saját magadra pakolsz hirtelenjében egy olyan dolgot, hogy úristen, lehet, hogy megnyeretem. Aki ezt nem tudja kezelni, és még bepánikol, vagy túlizgulja, akkor szokott az lenni, hogy a döntő után nem tudtam kiadni magam, valami bennem volt, és lehet, hogy pont ez egy mentális tényező, hogy magadat blokkolod. Te ezek szerint ezeket jól tudtad kezelni.
3: Én szerintem igen, meg szerintem ez segített hozzá, hogy tényleg elhiggyem, vagy hát elkezdjem elhinni, hogy meg lehet csinálni, és nem az volt a teher, hogy meg is lehet ezt nyerni, hanem inkább az, hogy ezt a hosszú időt a középfutam után a döntőig, úgyhogy még menni kellett előtte egy
1: 500-as
3: középfutamot, azt az időt kibírni, hogy ne izguljam szét magam. Tehát inkább ez kell...
1: Jól csináltad, mert mi nem láttuk rajtad. Hát,
2: de izgultál a döntő előtt?
3: Borzasztóan. És úgy volt, hogy megcsináltam a középfutamot, akkor utána egész sokáig kellett levezetnem, mértünk savat, és az nagyon sokáig még magamhoz képest magasabb volt.
1: Ugye ilyenkor kint kellene vízen kenúzni kell, hogy kimenjen a testedről.
3: Igen, van nálunk bicikli meg airbike, és akkor ezeken tekerünk ilyen 10-20 perceket egy mérés után, és akkor nekem megint vissza kellett mennem, és akkor utána edzőmmel szerencsére a szervezésünk is nagyon jó volt, hogy kis buszokkal voltunk kint, közel volt a szállás, és megbeszéltük, hogy akkor visszamegyünk a szállásra, én ott ebédelek, és akkor volt egy órám, amit tudtam ottani a szálláson az ágyba tölteni, és az nagyon sokat segített, de ott is az volt, hogy nagyon
1: kattogtál?
3: Nehezen kezeltem vagy hát nagyon nehéz volt kezelni, de jól kezeltem a stresszt.
1: Demeter István nevét azért említsük meg. Ugye az edződ, akivel hát együtt jutottatok a csúcsra, mert ez most egy csúcs.
3: Hát igen, mondhatjuk. Régóta vagyok nála, és hát nála kezdtem el úgy edzéseken is menni, vagy úgy csinálni az edzéseket, hogy nem nagyon van rossz edzés, vagy hogyha van rossz edzés, akkor azt most már tudom, hogy mennyire kell azon az edzésen menni, hogy ne az legyen, hogy én túl akar, vagy mindegyik edzést meg akarom csinálni 120%-osra, mert akkor csak az lesz, hogy belemegyek ilyen darálásba, és akkor vagy elmegy a mozgás, vagy annyira elfáradok, hogy nem tudom kipihenni magam a következő edzésre, tehát nagyon sokat segített ebbe, hogy el tudjak kezdeni figyelni magamra, mert hogy ez nem volt előtte így kialakulva bennem. Ebbe egyébként az Adó Balázs volt mindig is nagyon jó, hogy sokkal jobban érezte, hogy neki mi kell, mikor sok, mikor elég, tehát hogy ő ebből a szempontból tőle tanultam azért nagyon sokat, meg a edzőmtől, a Demeter Istvántól is.
2: Igen, azt a szövetségnek a évelei podcastjében is említetted, hogy talán ez volt a nagy változás az előző évben, a korábbiakhoz képest, hogy jobban ki tudod zárni a kívülről jövő véleményeket, tehát hogy most már megértél arra, vagy már vagy annyira érett versenyző, hogy tudjad, hogy neked mi a jó. Jól értem, hogy ez a nagy változás?
3: Igen, hogy jobban tudom szelektálni, inkább azt mondom ezeket a külső dolgokat, hogy ne az legyen, hogy akkor mindent is hallok, és nem tudom, hogy mi az, ami ebből hasznomra válhat, vagy nem. Most már ebbe azért sokat fejlődtem, mondjuk ehhez köze van a feleségemnek is, hogy kicsit kritikusabb lettem így a külső hangokkal, hogy erre ő mindig jobb volt nálam.
1: Elárulhatjuk, hogy ő is sportágon belüli?
3: Igen.
1: Ugye Simon Rebek a korábbi kiváló, és egy brit válogatott versenyző, édesapja pedig Simon Miklósok kiváló magyar versenyző edzője, úgyhogy aki sportágon belül van, az lehet, hogy talán jobban is érti, hogy te mi mész keresztül.
3: Hát igen, és azért neki is sok tapasztalata van, pláne a apukájának, úgyhogy tőlük azért ebben nagyon sokat lehetett tanulni, meg nagyon sokat segítettek, hogy ezek a dolgok ne legyenek így túlagyalva, meg hogy elhiggyem magamról, hogy ezeket a dolgokat el tudom érni, és hogy jobban bízzak magamba, mert hogy talán az az, ami nem volt meg 24 előtt, mert én inkább oda datálnám azt, hogy elindultam egy olyan úton, ahogy megvolt a válogatott, és kiderült, hogy akkor 1001-esbe tudok indulni az olimpián, és hogy magamhoz képest

0: szempontból, hogy mindig mennek ezek a viccek, hogy hát az sokkal nehezebb, mint a kajak, az sokkal nehezebb megtanulni, abban nagyon sokat kell technikázni edzésen, hogy az egy teljesen más sport, de nem véletlenül hívják ezt a sportágot kajakkenunak, és hogy attól függetlenül, hogy ez a két mozgás kívülről máshogy néz ki egyébként, nagyon hasonló, és az elve ugyanaz, hogy a saját súlyunkat, meg a hajunkat a leghatékonyabban, leggyorsabban megmozgassuk, és nagyon sokat tanultam kenusként a kajakos edzőktől. Úgyhogy én szerintem ez a régen viccelkedős csipkelődés így a kajakosok, kenusok között, én szerintem már ebből kinőttünk, és tényleg nagyon sok mindent tudunk átvenni tőlük, és tudok úgy edzeni, tudok úgy edzeni egy kajakos edzővel, hogy ilyen sikereket tudunk elérni, de hozzáteszem, hogy ebbe nagyon sok kenus edző munkája is benne van, tehát hogy nem azt mondom, hogy a kettő ugyanaz, és nem kell máshonnan, vagy nem lehet máshonnan elnézni dolgokat, de így is lehet csinálni, és nagyon sok tapasztalatot átvennünk egymástól.
1: Szóba került az imént Adolf Balázs neve, én most visszakerestem a Kajakkenu Szövetségnek az eredményei alapján, hogy mikor lettél te országos bajnok először, méghozzá 2017-ben, tehát 9 évvel ezelőtt, az is egy C1 1000 méter volt, egy ifjúsági magyar bajnoki címet szereztél, így nézett ki akkor a dobogó, hogy Fejes Dániel lett az országos bajnok, Zombori Dominik az ezüstérmes, Adolf Balázs pedig a bronzérmes, hogy ti így nagyjából egymás mellett versenyeztetek, mióta beléptetek úgymond a felnőtt kenu kapuján, és most ugye megfordult az elmúlt évben a dolog, eddig Balázs volt úgymond az első számú C1-es versenyzőnk, idén te nyerted a válogatókat és világbajnok is lettél, Balázs pedig vasárnap 5000-en nyert egyébként világbajnoki címet, neki is szívből gratulálunk, örökös bajnok lett, az 5. VB aranya, ebből 2 maraton, 3 gyorsasági. Szóval, hogy Balázzsal így mindig kereszteztétek egymást, mentetek együtt ugye olimpián párost is, szóval, hogy ez egy érdekes karrieréveti ti párosatok.
0: Hát igen, és ugye pont ezért, ami itt az OB-n is volt, itt arra pont emlékszem, hogy ebben az évben a Balázs indult 1001-est az utánpótlás nemzetközi versenyeken, és itt ő már az OB előtt elkezdett készülni maratonra, tehát itt számítottam is rá, hogy talán az ezres tempója már nincs meg annyira, és el lehetett csípni, és egyébként az ilyen versenyeink miatt alakult ki az is, hogy akkor mi megpróbáljuk ezt az egy oldalon evezős párost, amivel ugye kijutottunk Tokióba. Utána még tudtunk menni, tehát az utolsó párosozásunk így 1000 méteren az 24-ben volt a nem olimpiai számok VB-jén, Szamarkandba, ahol tudtunk ezüstérmet nyerni.
1: Ott is dobogó, igen.
0: Hát nagy szívfájdalmunkra az olimpia után a világbajnokságról is lekerült ez a szám, amiben szerintem most is elég toppon lennénk, de ettől függetlenül tényleg az egész karrierünket így együtt csináljuk, ha külön hajóba vagyunk akkor is.
1: És mesélj már a létszeres, hogy Balázs mit csinált a döntőn, a te döntőd alatt, és hogy jutott el?
0: Hát, hogy ugye neki abból a szempontból nagyon hosszú volt ez a világbajnokság, hogy neki csak vasárnap volt száma, de ugyanúgy hétfőn kiutazott velünk, úgyhogy neki le kellett nyomnia 5 nap egyedül edzést, egyszer-kétszer az Ádival tudtak, Varga Ádámmal tudtak edzeni, de hát utána neki is futama volt már, és az én döntőmön,
1: ami péntek volt,
0: csinált egy futást is, és a döntőre időzítette, hogy ki tudjon futni a pályára, a szállásról, és akkor a feleségemmel együtt nézték meg a döntőt.
1: Ez sok mindent elárul Balázsról szerintem.
0: Hát, igen.
1: Elképesztő egyébként, hogy most már jó néhány napja van, és mondtad, hogy még nem tudtad feldolgozni ezt a sikert. Aztán ugye a négyessel is megszereztétek a világbajnoki címet, tehát most már 3-szoros világbajnok vagy. Nem tudom, hogy a Wikipédia oldaladat valaki frissítette már, de azért magyar kenusnak 3-szoros világbajnoknak lenni az egy elképesztő dolog.
0: Hát

0: Most nem azt várjuk, hogy fényezd magad a félretés, ne esik, csak inkább az érzés, hogy azért elég sokat vártunk arra, hogy Kenuban ismét Attila után legyen olyan versenyző, aki tényleg tényező tud lenni, most pedig már van egy háromszoros világbajnokunk, Adolf Balázs örökös bajnok lett ugye maraton és gyorsasági szakákban, a négyes társait kétszeres világbajnokok, úgyhogy így a magyar férfi kenu így most úgy tűnik rendben van.
1: Hát igen, és azért nagyon sokáig kaptuk ezeket a rosszalló kommenteléseket, mind szóban, mind így a közösségi médiában, hogy a férfi kenu az nem teljesít túl jól. Egyébként szerintem nagyon, tehát hogy helytáltunk az összes versenyen, helytáltak
0: az aktuális párosok és egyesek.
1: Így van, a 16-os olimpián a Henrikék is, és egy bal szerencsés futamba lettek negyedikek, úgyhogy az tény, hogy az olimpiai érmek nem jöttek azóta se. Ugye 2008-ban volt utoljára.
0: Akkor Attila megnyerte az egyest?
1: Nem, igen, 2008-ban utoljára két érmünk, azóta nem volt. De ettől függetlenül azért, hát volt egy generációváltásunk is, ugye a Henrikben még én szerintem lett volna sok, és akkor az hozott volna magával párost is, egyest is, és akkor utána, amikor kiesett, akkor nagyon fiatalok voltunk, fiatal volt az egész mezőny, igazából a Bodonyi Bandi volt, aki így
0: az átmenetben.
1: Aki így vitte az egyeseket, igen, és hogy hát nem volt könnyű dolga, mert nem volt senki, vagy hát voltak körülötte, de hogy ő tudott a legsikeresebb lenni, és akkor ő volt az az ember, aki húzta így a kenut, de nehéz dolgunk is volt, azért a férfi kajakosok, női kajakosok, azért hál' Isten.
0: Elkényeztettek minket eredményekkel.
1: Hál' Isten, igen, elég eredményesek voltak. Úgyhogy örülök, hogy ideig eljutottunk, hogy mi is, meg nagyon remélem, hogy a utánpótlás kenusok is elhiszik magukról, hogy tud jó lenni a magyar férfi kenu, és remélem, hogy meg tudjuk ezt tartani, ezt tudjuk akár fokozni, és hogy a többi szakág is jön ugyanúgy, és ugyanolyan erős lesz, hanem erősebb a magyar kajakkenu.
2: Azért azt említsük meg, hogyha már itt elmondtad, hogy a kajakosok árnyékában éreztétek magatokat, hogy 97 óta ez volt a legeredményesebb világbajnoksága a magyar kenunak, tehát összesen 7 érmet szerzett a női és a férfi csapat. Úgyhogy, és hosszú idő óta most volt először az, hogy a kenusok eredményesebbek voltak, mint a kajakosok, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy milyen jó szereplés is volt ez.
0: És akkor gyorsan mondjuk el, hogy Hajdú Jonatán, Kollár Kristóf és Juhász István volt még ott abban a négyesben, és tavaly is világbajnokok lettetek, idén is világbajnokok lettetek, és Hajdú Jonatán, Johnny utalt arra a középfutamot, egy négyesről beszélek, hogy valami, reméli valami más is jön majd a döntővel. Aztán ott a parton összeraktuk, hogy lehet, hogy itt minden idők legjobb idejéről beszélgetnek? Tehát, hogy annyira éreztétek, vagy érezhettétek, hogy ez a hajó jó és gyors, hogy igazából az aranyérem mellett a valaha volt legjobb időre is pályáztatok. Ez egy nagyon komoly dolog.
1: Hát nem, mondhatom azt, hogy nem véletlenül, mert olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van most két olyan páros, akik, ahogy végigversenyeztük az egész évet, hogy mind a kettő VB dobogó vagy éremvárományos volt, ugye sajnos ketten nem indulhatunk a VB-n, és hogy ebből összerakni egy négyest úgy, hogy pontosan tudjuk, hogy jól megy a négyes, hogy jól egybe vagyunk, mert ugye tavaly a VB-n ez kiderült, és ott se voltunk olyan nagyon messze a legjobb időtől, de ott azért egy másodperc, kicsit több, mint egy másodperc volt, itt viszont 4 vagy 3 tizedre.
0: 3 vagy 4 tized, igen.
1: Maradtunk. Hát lehet, hogy benne van, hogy volt benne egy kis kacsa a pályába, azt elvállalom. De
0: igen, szerintem, hogy a negyedik térdelő a hajóban.
1: úgyhogy nekem kell kormányoznom, meg néha Johnny-nak segíteni. Lehet, hogy ez benne volt, meg nem volt túl jó a víz a végén, de egyébként most nem is olyan nagyon érdekes ez az a lényeg, hogy megnyertük, és hogy hát én szerintem a négyünk közül a legnehezebb a Jonathannak volt, a Johnny-nak volt, mert ő amiatt, hogy én jól mentem egyesbe, amiatt ő lemaradt egy olimpiai számindulásról, és ennek ellenére egész gyorsan ezt feldolgozta, és segítette az én felkészülésemet is, segítettük egymást, ugye mi ketten Szolnokon készültünk, a többiek Szegeden, és hogy beleállt ebbe a négyesbe, mert tudta, hogy ehhez nagyon fog kelleni ő is.
0: Ugye itt a világbajnokság előtt volt ebből egy kis, hogy is fogalmazza meg szépen, egy kis kavar abból, hogy most ki és miért indul majd a férfi párosban. Az eredmények végül jól alakultak, de nyilván ezt a problémát nektek is jól kellett tudnotok kezelni a parton meg a vizen is, hiszen itt most arról volt szó, hogy a két páros közül melyik menjen C2-500-at. Egymás ellenfelei vagytok, de nem ellenségei, tudtátok rendezni. Viszont nyilván a jövőben ez újra előfordult, ez egy érdekes kérdés, és nem most kell neked erre válaszolnod, meg eldöntened, de azzal, hogy te C1000 méteren a világ élvonalába kormányoztad magadat, akár a prioritások is felborulhatnak neked ezzel kapcsolatban. Mi van a fejedben?
1: Hát ehhez annyit kell hozzátenni, hogy az olimpián most már, tehát ugye ott legjobb esetben 3 ember mehet ki, viszont 1001-esben 2 indulhat. Hogyha 3 vagyunk, akkor 2-nek is kell indulnia. Ha 2-en, és elvisszük a párost, akkor is 1-nek indulnia kell. Tehát a párosból az egyik embernek mindenképpen dupláznia kell. Tehát, hogy ez feladat is nekem, meg nekünk, hogy a párost folytassuk az eredményesség szempontjából is. A másik, hogy ezt mi versenyzők, ahogy mondtad, hogy tök jól tudtuk kezelni.
0: Itt az eredmény az azt mutatja, hogy igen.
1: Az eredményre egyébként nem onnan alakult ki ez a vita, vagy nevezhetjük kisebb balhénak, hogy amit a kapitány előterjesztett, az ne lenne eredményes, mert pontosan tudtuk, hogy ez lehet a legeredményesebb csapat, és számítottunk ennyi számú éremre. Itt a vita az volt, hogy a válogatási elvek meg a kommunikáció az hogy zajlott az évben. Azért nagyon sokáig úgy kellett versenyeznünk, hogy nem tudtuk, hogy meddig kell még jó eredményt hozzunk, hogy megkaphassuk az indulást, és a vége az lett belőle, hogy tényleg azért nem tudtunk elindulni, mert én jól mentem egyesbe, és tehát az, hogy mi versenyzők jól tudjuk ezt kezelni, az szerintem úgy alap, tehát nekünk akkor is csinálnunk kell, hogyha éppen nem az ezt valamit...
0: Profizmusnak hívják, amit mi akarunk. Bizonyos szempontból.
2: Igen. Azt tegyük hozzá, hogy ugye az volt az egyik válogatási elvekben lefektetve, hogy egy ember nem ment két olimpiai számot. Igen.
1: Tehát, hogy ez volt a legnagyobb probléma nekem. Ezért volt egyből Montreal után, hogy akkor döntenem kell, és én a páros mellett döntöttem, mert a montreali eredmény alapján ugyanannyi esélyem volt akár ezüstéremre bejönnöm egyesben, mint párosban, mert hogy az orosz egységek nem voltak ott, viszont párosban meg 2 magyar egység volt, ott nem lehet 2, tehát hogy azt mondhatjuk, hogy 2 ugyanolyan eredményt értem el ebbe a 2 számba, tehát hogy nekem nem volt innentől fogva kérdés, hogy mit fogok választani. Ettől függetlenül örülök, hogy el tudtam indulni egyesbe, és azt, amit éreztem évközben, azt itt meg tudtam csinálni. Úgyhogy igazából itt a csapat szinten, vagy hát inkább majd kapitányi szinten kell, hogy azt, amit mi tudunk csinálni a fiúkkal, hogy ezt így elfogadni, és ezt így megcsinálni, abba fejlődjön a kapitányunk is.
0: Most nagyon kevés időnk maradt hátra, eddig csak arról beszélgettünk, hogy mi volt. Az, hogy mi lesz, azt most egyelőre hagyjuk, mert egyrészt Los Angeles nagyon messze van még, és itt majd a 25-es Szegedi VB is egy izgalmas dolog. Te mikor tudod magadat kipihenni, mert 3 számot mentél a világbajnokságon. A magánéletedben is lesznek majd történések. Hogyan néz ki a következő első alapozó edzésig Fejes Dánielnek a kis programja?
1: Hát most le fog menni egy OB, ahol próbálok a lehető legkevesebb számba elindulni, mert nincs túl sok kedvem már hozzá, de ez feltétel, hogy tehát a minimumot teljesítenünk kell. Utána, vagy közben nekem lesz egy templomi esküvőm, és majd szeptember 19-én ezek után is azt kell, hogy mondjam, hogy az év fő megjelenésem a nagy lagzing megesküvőnk Gyulán, és utána még Balázsral elmegyünk egy meghívásos versenyre.
0: Adolf Balázsral,
1: igen. És akkor utána, meg hát itt közben ez már lazább lesz, ünneplősebb, pihenősebb időszak.
0: És bepótolod mindazt, amit egyébként az elmúlt 80 napban nem lehetett.
1: Hát, gondolom, sok olyan talán nem olyan vészesen, mert azért a 8 hónap az hosszú idő, de valami kis szórakozás azért lesz. És majd október közepétől elkezdjük. Most megint szeptember van, megint kezdődik a suli is, úgyhogy sok dolog lesz.
0: Hát Fejes Dánielnek nagyon szépen köszönjük, hogy mesélt nekünk egy picit erről a poznani hosszú hétről, hosszú, de eredményes hétről, mert hogy ott van 2 gyönyörű, szépen csillogó aranyérem, amit elhoztál magaddal, és hát akkor sok boldogságot kívánunk nektek pároddal, akkor legyen az a nagy nap, az még nagyobb élmény, mint a poznáni ezres döntő, de hát nyilván a 2-t összesen lehet hasonlítani. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Lódi Nenánt, a kollégának pedig köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a vízösszeköt adásában.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A kedves hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a több mint 35-40 percet a vízösszeköt adása, és a szerkesztő műsorra az a több itt van, ami búcsúzik. Viszont hallásra.
3: Ez volt a Vízösszeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
4: Varjú Vili és a többiek. Egy 60 évvel ezelőtti eseményről, az 1966. augusztus 30-a és szeptember 4-e között megrendezett szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságról beszélgetünk. Egész pontosan akkor még szerintem fedett pályás atlétikai eme egyébként nem is biztos, hogy volt. Ha jól rémlik, azt később vezették be. Így van, Virányi Zsolt üdvözli a hallgatókat a Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. És miért éppen Varjú Vilmos, akit egyébként sohasem hívtak kereszt nevén? Csak Vilinek, ugye?
5: Igen, köszöntöm a tisztelt hallgatókat, mert a Népstadionban ő szerezte atlétáink egyetlen aranyérmét, más kérdés, hogy emellett 4 ezüstérmet, Mecser Lajos 10.000 méteren, Zsivolszky Gyula kalapácsvetésben, Munkáncsi Antónia 400 méteren, Nagy Zsuzsa pedig 800 méteren szerzett, és 3 harmadik helyünk is volt, Kulcsár Gergely gerelyhajításban, Kalocsai Henrik 3-asugrásban, Tóth Gyula pedig maratoniban érte el ezt az eredményt. Akkor azt mondták, legalább az egyik második hely ebből simán lehetett volna első is.
4: A folytatásban továbbra is az Arcanumra hagyatkozva foglalja össze Turi Gábor, amit tudni kell erről az eseményről, és persze Varjú Vilmosról. Mennyire volt meglepetés, hogy a magyar főváros kapta a rendezés jogát 1966-ban?
5: Tudni kell, hogy noha 1932-ben magyar ötletből pattant ki, hogy atlétikában EB-t rendezzenek, nemhogy az első kontinensbajnokság rendezési jogát nem kaptuk meg, ez 1934-ben Torinóban volt, de 1966-ig várni kellett, hogy házigazdák lehessünk. Ugyanakkor a sportdiplomáciában volt erős emberünk már ekkora, Sír József, aki az első Európa-bajnokságon Torinóban 3 sprintszámban is érmes lett, 1964 és 84 között a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tanácsának tagja volt.
4: A 6 évtizedes jubileum kapcsán nézzük, hogy kik voltak az éremesélyesenk 1966-ban, tehát az atlétikai EB-n.
5: Titkos, illetve nem is annyira titkos esélyesből már az első napra jutott, ekkor rendezték a 10.000 méteres síkfutást, amelyben rajthoz állt Mecser Lajos. A salgótarjáni hosszú távfutó jó szereplésében azért is lehetett bízni, mert július 8-án Londonban 27 perc 23,8 másodperces idővel Európa csúcsot állított fel 6 mérföldön. Az EB évében már rutinos versenyzőnek számított, korábban részt vett a Tokiói olimpián 1964-ben, de 5000-en helyezetlenül végzett.
4: Milyen típusú futó volt? Tehát mi jellemezte Mechert? Jól hajrázó vagy irammenő?
5: Akkor volt igazán szansza a győzelemre, ha az élre tudott állni, diktálni az iramot, mert a hajrában nem volt robbanékony. Félő volt, hogy a 25 körös eposz első felében a tempó nem az ő stílusának kedvez majd.
4: Így is alakult, a táv feléig nem rángatták a futók az istrángot.
5: Aztán a belga Gaston Rulland, aki elsősorban a 3000 méteres akadályfutásban volt klasszis, az érre állt. Híres László tanítványa Mecser és az NDK-beli Jürgen Háze alig érte utol, majd mindketten tagjai voltak az utolsó 1000-re összeálló vezető négyes bojnak. Aztán Háze a csöngetés előtt hosszú hajrát nyitott atlétánk, tapadt rá, de a keletnémet frissebb volt, egy másodperccel ért előbb a célba, mint az országos csúcsot, 28 perc 27 másodpercet futó Mecser. A Népsport így értékelte a teljesítményt, Híres László edzővel való közös erőfeszítésének most érett be első gyümölcse, ezüstérme fényesebben csillog, ha új országos csúcsának fényében nézzük.
4: Ami azt illeti, ebben volt igazság, a futó első nagy sikerét ekkor érte el.
5: Mecser, aki 3-400 kilométert futott hetente, borzasztó nagy szám, a Nemzeti Sportnak 2017-ben adott interjújában így emlékezett a 10.000 méteres futásra. Van bennem némi hiányérzet, mert talán ha 8000-nél egyedül elmegyek a mezőnytől az NDK-s Jürgen Háze nem ír utól, de az addigi legjobb eredményemet értem el, országos csúcsot futottam. Szóval nem arról volt szó, hogy betlisztem volna, de még ennyi idő távlatából is ott motoszkál bennem, mi lett volna, ha. Annál is inkább, mert kevesebb, mint két hónappal az EB előtt Londonban 6 mérföldön megjavítottam az Európa csúcsot, jó formában voltam. Úgy fogalmazott, taktikai hibát követett el, ami miatt idézem Mechert, a cél előtt 250 méterrel nem tudtam veszélyeztetni a kitűnő formában lévő friss Háze győzelmét.
4: Beszéljünk még itt a sporttörténelem adásában Mecser Lajosról. Milyen futó volt?
5: Egy évvel később, tehát 1967-ben 3 mérföldön Európa rekordot futott, és a fedett pályás EB-n, vagy ahogyan akkoriban hívták, ez fontos, Európa játékokon 3000 méteren harmadik lett. A mexikói olimpián hiába vártak tőle dobogós helyezést 10000-en, és a maratoni futásban is betlizett, viszont 5000-en 1968-ban futott magyar csúcsát, ez 13 perc 29,2 másodperc, ott 34 évig nem tudták megdönteni.
4: Térjünk vissza a budapesti 1966-os kontinens bajnokságra, kiharcolta ki a következő érmet.
5: A következő medáliára csak két napot kellett várni, a női 400 méteres síkfutásban mindkét középfutamot magyar versenyző nyerte meg, az egyiket Nagy Zsuzsa, a másikat Munkácsi Antónia. Nagy jobb időt futott, 53,9 másodpercet, de a fináléban a Tokióban ezen a távon negyedik Munkácsinak, vagy ahogyan versenytársai hívták, Mukinak ment jobban, második lett szintén 53,9 idővel. A tokiói olimpia után eltűnt, már-már leírták, de edzője Iharos Sándor segítségével visszakapaszkodott, hogy hogyan. Idézzük a Nemzeti Sportot, ahogyan nyilatkozott Muki. Az utolsó 20 méteren becsuktam a szemem, és futottam, azt hittem, végem lesz, nem bírom. Mondta már felszabadultan az ezüstérmes a verseny után, a Népsport azt írta, hogy a rájellemző csupaszív versenyzéssel kiharcolta az ezüstérmet.
4: Nyilván Kádár János szimpátiáját is kivívta, mert az MSZNP főtitkára éppen Munkácsi Antónia versenyének a napján látogatott ki a Népstadionba.
5: Igen, feleségével, Tamáska Máriával ült a díszpáholyban Egri Gyula sportvezető társaságában.
4: Muki ezüstjét kikövette a dobogón.
5: Kulcsár Gergely. Az, hogy Munkácsi a dobogóra állhatott, bravúrnak számított, viszont Kulcsár Gergely érmes helyezése nem tartozott ebbe a kategóriába, sőt. Gerej Haitónk az Európa bajnokságot megelőző 8 év alatt 3 érmet szerzett. A stockholmi kontinens bajnokságon 1958-ban harmadik volt, a római olimpián 60-ban szintén, a tokiói ötkarikás játékokon 1964-ben ezüstérmes. Az sem lett volna meglepetés, ha Budapesten végre győz. Ha azt nézzük, hogy utolsóként került a 8-as döntőbe, s végül utolsó dobásával lett dobogós, akkor akár szerencsésnek is mondhatjuk, de ha azt, hogy két évvel később a mexikói olimpián is csupán ezt azért most idézőjelben mondtam, dobogós lett, akkor megállapíthatjuk összességében inkább bal szerencsés volt, hogy a nagy versenyeken nem jött ki neki igazán a lépés, viszont az is tény, sérülten indult az EB-n derékfájdalma miatt az orvosok eltiltották volna, harmadik helyével egyáltalán nem volt elégedett, s hogy miért indult sérülése ellenére, a következőt mondta. Egy ilyen versenyt kihagyni vétek, és sohasem bocsátottam volna meg magamnak. Nekem idehaza úgy érzem, vállalnom kellett. A maiak ebből a mondatból talán jobban megismerhetik Kulcsárt, mint a sportpályán elért eredményeiből.
4: És akkor jöjjön Varjú Vili, aki az utolsó előtti napon szerzett aranyérmet 1966-ban az atlétikai EB-n Budapesten.
5: A tokiói olimpia harmadik helyezettjéről, az EB cím védőjéről van szó, aki egyébként 1962-ben Belgrádban első magyar dobóatlétaként állhatott a dobogó tetejére. A sülőkő Varjú Vilmosról ezt írta a sportlap. Ő volt az egyetlen a legesélyesebb indulók közül a feszült légkörben, aki meg tudta közelíteni idei legjobb eredményét, és biztosan védte meg belgrádi bajnokságát. Varjú első dobásával győzött, ez 19,43 méter, azaz 19 méter 43 cm. Második próbálkozása kisebb volt, a többi pedig érvénytelen, hogy miért. Éreztem, hogy a magyar közönség mennyire szeret, de már egy kiemelkedő eredményt, jóformában voltam az elmúlt hetekben, és itt a Népstadionban az Európa-bajnokságon szerettem volna maximumát nyújtani annak, amire ma képes vagyok. Talán túl nagy is volt bennem az akarás, ezért nem sikerült, nyilatkozta Vili a képes volt hasábjain, de szégyenkeznie persze nem kellett.
4: Hátra volt még a zárónap, a magyar első helyezés nem sikerült már újabb, tehát magyar első helyezés nélkül, de éremesővel. Hogy volt ez?
5: Igen, az utolsó nap 12 döntőjében atlétáink 4 érmet szereztek. A legnagyobb reményeket a kalapácsvetéshez fűztük. Zsivócki Gyura két olimpiai ezüste 1960 és 1964, egy EB bronzzal 1958-ból és egy EB aranyal 1962-ből, s nem mellékesen világcsúcstartóként vágott a finálénak ezt a világcsúcsot, egy évvel korábban 65-ben dobta 73 méter 74 centivel, de itt a mumusának számító szovjet Romuald Klim, aki 70 méter 2 centit dobott, majd másfél méterrel legyőzte Zsivóckit, Gyula 68 méter 62 centit dobott. No, majd talán legközelebb biztatta dobóatlétánkat a Népsport a verseny után.
4: Mondjuk, ebbe beletalált a sportlap. Az Arcanum segítségével itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Szóval Gábor miként folytatja itt a történetet a 66-os atlétikai EB-ről, és kivel?
5: Hát Zsivócki folytatta ezt a történetet, mert két év múlva a Mexikó városi olimpián végre visszavágott Klimnek, de folytassuk további érmeseinkkel, a 800 méteres női síkfutás döntőjében a tokiói olimpián ezen a távon negyedik Nagy Zsuzsa úgy rajtolt, hogy akár, sem fejezem a mondatot, de az olimpiát követő évben és az EB-t megelőzően, ugyanis az Egyesült Államokban 880 yardon világcsúcsot futott ám Budapesten a 18 éves jugoszláv Vera Nikolic végigvezetve győzött. Futónk nagy pozícióharcot követően hosszú hajrát nyitott, amely a második helyhez volt elegendő, de Nikolicsot már nem tudta befogni. Országos rekorddal lett második, a Népsport megjegyezte, idézem, talán ha nem futja azt a nehéz 400-as versenyt, akkor övé a kritikus pillanat, talán. Nagy Zsuzsa reálisabban értékelte teljesítményét, ezt mondta. A cél egyenesre elmerevettem, kiestem a ritmusból, nem tudtam fokozni. Azt hiszem, a kitűnő fiatal Nikolicsot nem lehetett volna legyőzni.
4: Egy ugronk is a dobogóra állhatott. Ki volt ő?
5: Kalocsai Henrik a hármasugrásban a dobogó legalsó fokára ugrott, cinóber, vörös haja miatt nevezték így társai, távolugrásról nyergelt át a hármasra. Az Európa-bajnokságon, idézem, felülmúlta önmagát, országos csúccsal került az emelvényre, abban a roppant erős mezőnyben, amelyben a kétszeres olimpiai bajnok és világcsúcstartó, ez egyébként a lengyel Joseph Smith volt, csak az ötödik helyen végzett.
4: Az Úzdi Tóth Gyula teljesítette a magyar érem kollekciót.
5: Így van, az EB utolsó napján, szeptember 4-én maratoni távon 2 óra 22 perc, 2 másodperces idővel harmadik lett. A mezőny a hármasugrás finálé alatt érkezett a stadionba, futónk a dübörgő taps fogadta. Tóth remek formában volt, egy nappal az EB kezdete előtt augusztus 29-én 10.000-en 29 perc 32,4 másodpercet futott, ami élete legjobbja maradt. 1968-ban elért 2 óra 14 perc 59 másodperces eredménye, 11 évig volt országos csúcs a maratoni távon, a Népsport így értékelte teljesítményét. Tóth Gyula is beváltotta a kissé talán merész reményeket. Amúgy a szakmai vélemény nem volt elragadtatva az EB-n résztvevő 67 magyar sportoló teljesítményétől, a szerző Schubert Zoltán ezt a címet adta írásának. A magyar atléták forma időzítése csak részben sikerült.
4: De hölgyeink legalább csinosak voltak? Na, ez nem is kérdés, mert a magyar nők mindig csinosak, ugye?
5: Az atlétika rajongó Ottlik Géza ezt írta Pályákon szívű novellájában, idézem, a Pasaréti úti BBT-je pályát akkor láttam először, amikor már rég vasasnak hívták. A rövid távfutó Markó Margit még versenyzett, a klubház eszpresszójában egyszer megmutattam a lábát társamnak, akivel tenisz nézni jöttünk. Nézze meg egy futónak a lábát, inkább mondtam, ugyanis ez a két boka lábikra tért comb, ez az Achilles intól a biceps femoralisig csupa erő, csupa robbanékonyság, mégis csupa gyöngéd és tökéletes vonal volt, hibátlan műalkotás. A szépsége félresöpört minden mellékszempontot, a testiség, érzéki bújtogatás, verve, a szex nem rugott itt labdába, hogy úgy mondjam. Ottlikot idéztem, s hogy ki is Markó Margit? Nos, a budapesti EB-n a 4x100 méteres váltóban negyedik, 100 méteren hatodik helyen ért célba.
4: Ha már szóba került a női sprintváltó és a 100 méter, akkor mivel folytatod?
5: Igen, ez roppant érdekes történet. A dortmundi fedett pályás Európa játékok előtt ranglista vezető az 1966-os budapesti Európa-bajnokságon 100 méteren és 4x100-as váltóban is győztes Éva Klobukovska esetében Ottlik leírása az Achilles-intől a kétfejű combizomig helytálló lehetett volna csakhogy. A lengyel sprinter az 1964-es tókiói olimpiai bajnok 1967-ben elsőként bukott le a sportolók nemének vizsgálata során. A korszak magasugró klasszisa, a temesvári születésű, a 2016-ban elhunyt Jolanda Balázs, azaz Balázs Jolán hivatalosan ínmeszesedés miatt nem indult a Népstadionban, de utólag más okot hoztak fel a távolmaradására. A versenyek történetében a budapesti EB-n volt először úgynevezett nemi vizsgálat. A teszt abból állt, hogy a hölgy indulóknak többé-kevésbé mesztelenül fel kellett vonulniuk egy csupa nőkből álló orvosi bizottság előtt. Senki sem bukott le, így Klobukovska sem, viszont a megalázó élményből botrány kerekedett. Ugyanakkor a lengyel futó 1967-ben egy kijevi Európa-kupa versenyen már nem indulhatott. Az újonnan bevezetett kromoszoma vizsgálat kiderítette, hogy keleténél egyel több kromoszómája van. Eredményeitől megfosztották, ám a kromoszóma hiba csupán genetikai rendellenesség, amely semmi előnyt nem nyújtott neki, ezt a tudomány azóta be is bizonyította. De arra a kérdésre, hogy nő-e vagy férfi, Klobukovska adott csattanós választ, 1968-ban fia született. Tamara és Irina Press a nők között összesen 5 olimpiai aranyat nyert, férfias alkaduk miatt azonban csak presszfivéreknek hívták őket. Az igazság sosem derült ki, viszont mindketten éppen az 1966-os EB előtt vonultak vissza, teljesen váratlanul. A temesvári születés Jolanda Balázs, azaz Balázs Jolán sem állt rajta a Népstadionban, ezt már ugye mondtam, ahol egyébként 1961-ben egyik világcsúcsát is ugrotta. A magasugrás kétszeres olimpiai és kétszeres Európa bajnoka hivatalosan Achilles-in meszesedés miatt nem indult, de valószínűbb, hogy a nemi vizsgálat tartotta távol a versenytől. A 2016-ban elhunyt atléta nem szült gyermeket férjével és fogadott fiával élt együtt.
4: Mit jelent egy budapesti kontinens bajnokság egy 10-es évei elején járó fiatalnak? Mit jelenthet?
5: Hát én ott voltam az utolsó napján ennek az Európa-bajnokságnak, mert nagybátyám kivitt, ugye 1966-ot írtunk, és én láttam valamennyi ezüstérmet. Ugye nagybátyám sportszerető ember volt, apám hozta a családba úgymond a futballt és a teniszt, és a nagybátyám pedig a többi sportot, az atlétikát. Óriási hatással volt rám egyébként élőben, tehát nem csak a futball iránt rajongtam. Tehát én szerintem az egész sporthoz való kötődésem durván a 10-es éveim elejétől datálhat, amikor futballmeccsekre, illetve atlétika Európa bajnokságról is jártam, és azóta is, tehát büszkén mondom, hogy a 98-as EB-n is ott lettem, az akkor még régi Népstadionban, vagy néhány évvel ezelőtt, ugye ugye már az új atlétikai központban a világbajnokságon.
4: Ezzel véget ért a sporttörténelem. Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettem. Virányi Zsolt búcsúzik. Az 1966-os atlétikai Európa-bajnokság, a budapesti atlétikai EB magyar sikerei, és persze háttér kulissza titkai, ezek voltak főszerepben a mostani műsorban. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kosárlabda. 28 év után ismét a világbajnokságon a női kosárlabda válogatott. Az első ellenfél az a francia csapat, amely ellen 3 esztendővel ezelőtt az Európa-bajnokságon nem sikerült a bronzérmet megszerezni. Jöhet a visszavágó. Magyarország, Franciaország női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben pénteken 21 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: A Vívó magazin következik, az Asszó című. Itt a Sport Rádióban nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Fodor Kendével, állandó beszélgető társammal, korábbi kiváló kardvívóval, olimpiai 5. világbajnoki 2., és most pedig már a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatójaként dolgozik. Szervusz, Kende!
8: Szia, köszönöm az újabb meghívást!
7: Volt egy elnökségi ülésetek, méghozzá augusztus végén, augusztus utolsó napjaiban, ezen pedig többek között terítékre került a nyári világbajnokság, a hongkongi VB, és a testület elfogadta Bockó Gábor szövetségi kapitány beszámolóját az összességében sikeres hongkongi világbajnokságról, ahogy a Vívó Szövetség hivatalos oldala fogalmaz. Sikeresnek mondhatjuk valóban ezt a világbajnokságot?
8: Én azt gondolom, hogy ahogy Bockó Gábor szövetségi kapitány nyilatkozott, inkább félig tele van az a pohár. A szövetségi kapitány is nyilatkozott, vannak olyan szakágak, vagy voltak olyan eredmények, amelyek hiányézetre, vagy legalábbis picit olyan többet vártunk volna, vagy többet reméltünk volna, de én azt gondolom, hogy azzal, hogy a éremlistán 4. helyen végeztünk, ott vagyunk elől, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat változik a nemzetközi vívás, ez egy jó hír, az is látható, hogy bizony nem lehet hátra dőlni és várni a csodát, mert hogy folyamatosan fejlődik a világ, és ebben nekünk tartani kell a versenyt.
7: Egy arany, 2 bronz éremmel zárt az éremtáblázat 4. helyén valóban, ahogy említetted, a magyar csapat, és összességében, hogyha az éremtáblát nézzük, azért az olaszok nagyon megnyerték ezt az éremversenyt, az összesítettet, 4 arany, 4 ezüst, Korea 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz, Franciaország pedig 1 arany, 1 ezüst, 2 bronz az idei világbajnokságon, Magyarország pedig tehát a 4. arannyal, amit ugye a női kard csapat nyert, és 2 bronzzal, ott is van női kardozónk, ugye egyéniben Battai Sugár Katinka, illetve a kiváló tőrvívónk Dósa Dániel, aki bronzérmet szerzett. És ugye említetted, hogy azért sokan megjelentek, sok új ország, tényleg az első napokban csak azt lehetett látni, hogy mindig valamelyik más nemzet nyer. Viszont azért összességében ezt az éremtáblát nézzük, Olaszország, Dél-Korea, Franciaország, Magyarország végül is annyira nem rajzolódott át.
8: Igen, ha én azt gondolom, hogy továbbra is erre az a világbajnokságra elmondhat, hogy a meglepetések világbajnoksága volt.
7: Ettől függetlenül,
8: hiszen azért az olaszoknak szerintem nagyon-nagyon régen volt ennyire sikeres világbajnokságuk. Nem is olyan régen, akár több világbajnokságon volt, hogy ők is hátul voltak, és ott is lehet tudni azért így a pletykákból, hogy azért ott sem érzelemmentes az egész rendszer. Tehát abban is van egy hullámzás, de ez szinte mindenhol van. A franciák ugye az utolsó napon mentettek azzal az aranyéremmel, ugye a férfi karcsapattal egyébként ők is hátul lettek volna. Korea is többet várt, tehát hogy nagyon sok meglepetés van. Talán én azt gondolom, az olaszok hozták a papírformát, és mindenki más borította, illetve nagyon sok olyan érem született, ahol nem vártunk volna eredményt, hiszen megnézzük a magát az éremrangsort, nagyon sok olyan nemzet van ott fent, akik eddig nagyon nem értek el érmeket, és azért vannak nagy olyanok, akik azért kevesebbet raktak bele, hol van Japán, hol van az amerikai csapat, tehát hogy ugye a németeknél volt, ott ugye egy nagy női karban, ugye Fájó, ott volt egy nagyszerű aranyérem, de hogy alapvetően azért nagy hiányzók is vannak ebben.
7: Én azt gondolom, hogy olimpia előtt ez női kardarany, tehát
8: hát és az fáj nekünk, igen.
7: Eifflernek konkrétan olyan napja volt, mint még gyakorlatilag soha pályafutása során.
8: Edzőtáborban voltam a gyerekekkel, és többször is megnéztük, egyszerűen nem csinált semmit, de amit csinált, az tökéletesen.
7: Ugye ő győzte le Battai Sugar Katinkát az elődöntőben.
8: Igen, és utána a franciát is, Sarah Bazert is nagyon-nagyon simán. Semmi extrát nem csinált, nem voltak alűrök, pontosan, precízen, jól vívott, szép győzelem volt mondjuk még a Fájó is.
7: Az viszont nagyon örvendetes, hogy Battai egyéniben bronzérmes volt, csapatban pedig ugye aranyérmes, mondjuk el a csapatot, Battai Sugár Katinka, Spíz Anna, Szűcs Luca, Katona Renáta, és ugye közülük Battai Sugár Katinka és Szűcs Luca, ha a csapatot nézzük, akkor most már háromszoros világbajnokok.
8: Egészen
7: elképesztő, és még mindig nagyon fiatalok.
8: Nagyon fiatal a csapat, és ez egy nagyon jó jelzés, hogy azért ezzel a csapattal lehet majd számolni.
7: Hát Szűcs Luca 2002. szeptemberi, Battai Sugár Katinka pedig 2003. áprilisi.
8: Nagyon-nagyon fiatal, tehát nagyon sok van még előttük, ezzel együtt remélhetőleg tudják tartani hosszan ezt a formát, azt, hogy van kedvük vívni, hogy vívnak, hogy csinálják. Én azt gondolom, hogy letették annak a alapkövét, hogy jó eséllyel az olimpiai kvalifikációba úgy tudunk belemenni, hogyha hozzuk a kötelezőt, vagy annál egy picivel jobbat, akkor azért ez az eredmény meg lehet, de ne kiabáljuk el, hiszen nagyon sokan pályáznak abba a top 8-ba, top 9-ba, aki az olimpiára kijuthat. De én azt gondolom, hogy a női karcsapat oda tette a névjegyét, és ez egy komoly előrelépés volt.
7: Tűrözőkről általában kevesebbet beszélünk, szerintem ez baj. Már csak azért is, mert az utóbbi időben ők nagyon-nagyon feltörtek, és ez tökéletesen megmutatja Dósa Dánielnek az egyéni bronzérme. Ugye Tőr egyéniben is a világbajnokságon némi meglepetésre cseh győzelem született, bár Alexander Csupenics is
8: nem ismeretlen.
7: Nagyon jó vívó, igen. Így van. Filippo Macchit győzte le a döntőben, és hát gyakorlatilag csúnyán fogalmazva agyonverte, az lett a 15-2-es.
8: Igen.
7: 15-2, ez azért egy világbajnoki döntőben nem megszokott eredmény.
8: Fú, ez borzalmas megélni a páston, mikor az ember eljut egy ilyen fantasztikus, és valószínűleg egy ilyen olyan állapotba került az olasz fiú, hogy nem tudott tovább lépni, vagy nem tudott kilépni a saját helyzetéből, ezzel együtt oda jutni, az is egy nagyszerű dolog, de valóban a cseh srác fantasztikusan vívott.
7: És Dósa Dániel, valamint Imura Kazuki, a japán, akik a harmadik helyet szerezték meg. Azért egy világbajnokságon harmadiknak lenni az óriási dolog, és azért azt se felejtsük el, hogy Dósa Dánielnél ez nem mondható kiugró teljesítménynek, mert a tavalyi világbajnokságon is harmadik volt, akkor pedig a csapattal. Szóval ez már egy egyenletes teljesítmény a világ élmezőnyében.
8: A férfi tőrcsapatunkról én azt gondolom, hogy nyugodtan el lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat léptek előre. Ugye tavalyi évben a csapat, Szemes Geri mutatott kifejezetten jó eredményeket idén. Dani azért, hogy volt sérülése is, és a csapat is jött előre. Én azt gondolom, hogy tehát ez nem az a fejlődés, amik egyik pillanatra a másikra elő vagyunk, és aztán konfetti meg tűzijáték, de folyamatosan jó munkával, jól tervezetten jön előre a csapat. Én azt gondolom, gondolom a törzszakákból a férfi csapatnak reális esélye van az olimpiára kijutni, és ezt jó mondani, hiszen nagyon-nagyon régen volt kint a csapatunk olimpián. Jó munka történik, jó hangulatok az edzések, mindenki egy irányba megy, egy célél a srácokkal is, nekem jó a kapcsolatom, én nagyon-nagyon drukkolok nekik, egy nagyon szerethető csapat.
7: Egy kicsit beszéljünk még a párbajtőrözőkről, volt már szó a kardról. A kardra tényleg csak egy zárójeles megjegyzés, még a párbajtőrözők előtt, ugye a férfi kardcsapat Európa-bajnok lett, még mielőtt a világbajnokságra kiutazott volna. A VB az nem sikerült annyira jól, mint tervezték a mieink.
8: Mihez képest? Mert azért volt egy nagy átalakulás abban a csapatban.
7: De pont ezt akartam mondani, de azért itt volt átalakulás. Te a férfi karcsapatnál, aztán természetesen beszélünk a párbajtőről, csak nem akarom őket kihagyni. Hogy láttad ezt a nyarát a karcsapatnak?
8: Én azt gondolom, hogy talán az egyik legnagyobb váltás történt. Ugye különböző okokból kifolyólag ugye Szilágyi Áron és Rab Krisztián maradtak az alapcsapatból erről a világbajnokságról, és két fiatal vívó csatlakozott hozzájuk. Én azt gondolom, hogy ennek a csapatnak az, hogy a négybe jutottak, és ez már amúgy mondani, hogy Nemcsik Zsolt is korábban így nyilatkozott, Bocskó Gábor, és én is úgy éreztem, hogy a négybe jutunk már, az egy nagyon komoly előrelépés, hiszen egy nagy fiatalitást végez, történt egyik pillanatra a másikra, szóval négybe vannak, és utána azért volt lehetőségünk, egyéb okokból kifolyólag még érni kellene a csapatnak, mindenkinek meg kell találni a helyét csapaton belül, a feladatát, hogy mit hogyan kell elvégezni, de azt gondolom, hogy nagyot léptek előre, úgyhogy én azt gondolom, hogy rendben van. Igen, egy idője megszoktuk a férfi karcsapat, hogy alól elindulnak ott érem született, de azért ezt lássuk, hogy ez egy óriási luxus, tehát, hogy ez jó, nem szabad hozzászokni, jó átélni, de nem szabad hozzászokni, hiszen ez egy nagyon-nagyon ritka lehetőség.
7: Az EB-t viszont azt megelőzően megnyerték, sőt címet védtek, úgyhogy annyira talán nem kell őket félteni, bár azért mindig féltik őket természetesen.
8: Igen, mert ugye a férfi karcsapatot mindig nyomja az a súly, igen, hogy őket mindig elvárás, hogy ők ott legyenek.
7: És hát most már súlynyomja a férfi párbajtőr válogatottat is, hiszen olimpiai bajnoki címvédők, viszont az utóbbi időben nekik tényleg nem megy úgy, ahogy azt szeretnék, meg ahogy szeretnék sokan.
8: Csapatban. Mert hogy egyéniben egyébként meg a srácok fantasztikus eredményeket hoztak le, hiszen nagyon ritka, vagy legalábbis a magyar vívásban ritka, hogy 4 egyéni versenyző van a 16-ban, és jelen pillanatban a VB előtt egészen biztosan így volt. Ők is beszéltek erről, és tudom is, hogy dolgoznak rajta. Alapvetően a motivációt, az együttműködést, ez a csapat, ez olyan, mint egy tánc. Tehát meg kell szokni, hogy ki, mikor, hogyan lép, ki, hogyan reagál. A párbajtőrben mondjuk a karddal szemben sokkal több a taktika, sokkal nagyobb repertoár lehet, sokkal több eszközt lehet használni. Azt lehet, nem elfelejtettek vívni, vagy nem tudnak vívni, hanem ez a ritmus nem működik most, vagy legalábbis nincs meg ez az összhang köztük. Én azt gondolom, a srácokat ismerve, hogy tudják annak az olimpiai éremnek a súlyát, érzik a felelősséget. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy hozzá tudnak állni az a csibészség, ami rájuk jellemző, hiszen ők együtt nőttek fel, és meg fogják oldani a feladatot. Ez most egy nehezített, tehát most a 7-8-as pást, vagy pálya környékére kezdünk csúszni, ha úszókat mondanék, de onnan is lehet, hiszen már volt ilyen, hogy az utolsó versenyen vívtuk. Azért itt még nem tartunk, tehát nem akarom őket nagyon-nagyon visszahúzni, de komolyabb kihívás most jelen pillanatban.
7: A csapatnak, a férfi párbajtőr csapatnak a következő olimpiai, a Los Angeles-i szereplés az veszélybe kerülhet?
8: Én azt gondolom, hogy ha őszinte akarok lenni, igen, előfordult ilyen szenárió. Tehát nagyon-nagyon sok csapat van, elképesztő. Tehát a japánoktól, tehát nem lehet tutira menni. Tehát régen volt 4-5, behúztuk az olaszokat, a franciákat, a magyarokat, oroszokat, meg nem tudom, még németeket, és akkor úgy elvoltunk. Ma már 16, akár 20 olyan csapat lehet, ahol lehet, hogy 2 vívó, úgy szokták mondani, vívók bebe, hogy azon napon fény kapott, belenézett a napba, és összejön neki minden. Láttuk ilyet az egyéniben is, és aztán verhetetlen, hiszen egy vívó is borzalmasan jó taktikával nagyon sokat tud lökni egy párbajtőr csapat eredményen. Én azt gondolom, hogy igen, előfordulhat, de ez nagyon-nagyon kis százalékot adnék ennek. Azért én a srácokat ismerve, főleg ennyire elő vannak közük, fogják ezt tudni. Arról nem is beszélve, hogy olimpián kijutni a csapaton keresztül a szerencsésebb egyéni, ez egy nagyon-nagyon gyilkos küzdelem.
7: Így van. Ugye a csapattal rögtön három ember kvalifikál. Jó, hát ugye ez volt a nyár legfontosabb eseménye, a világbajnokság, és ugye erről beszélt úgy az elnökség, hogy összességében sikeres volt a hongkongi VB, egy arany, két bronz, és negyedik hely az éremtáblán, azért ez valóban nem nevezhető rossznak, sőt. És akkor visszatérve az augusztus végi elnökségire, jöttek a szezonnal kapcsolatos napirendi pontok, mármint a 2026-27-es szezonnal kapcsolatosak, és már ugye ismertette a vívószövetség a versenynaptárt, egy-két apró kiegészítés, de ezt megerősítette a testület, és kende készült a versenynaptárral kapcsolatosan, mik a főbb csomópontok így az ősztől kezdve, ami már így belecsúsztunk az őszbe.
8: Amint jelentős változás, hogy ugye tavaly évhez képest az ország, felnőtt országos bajnokság nem decemberben lesz, hanem elment május végére, és a diákolimpia is május végére csúszott. Ennek leginkább az az oka, hogy a korábbi hírekkel szemben a FIA nem csökkentette a nemzetközi felnőtt versenyeknek a számát. Ugye ez úgy működik, egy ilyen versenynaptár készítés, hogy az Európai Vívószövetség és a Nemzetközi Vívószövetség kiadja a versenyeket. Ezek azok a fő pontok, amikhez gyakorlatilag utána korosztályonként, fegyveremenként, szakáganként szét terül maga a versenyrendszer. És mindenki arra készült, hogy kevesebb verseny lesz, na nem lett kevesebb verseny. Mi több, sokkal inkább szép lett húzva, és korábban kezdődnek. Nagyon sokat meghatároz az Európa-bajnokság, az utánpótlás, tehát a Kadett Junior Európa-bajnokság, ami sajnos csúszik előre. Innentől kezdve azt lehet látni, hogy mind a három fegyvernemben, annak ellenére, hogy korábban általában szeptember utolsó hete, vagy októberben kezdődtek az első válogatók, most már szeptember második hetétől, harmadik hetétől válogatóversenyek vannak, tehát csúszik előre a versenynaptár. Ez alapvetően a klasszikus magyar rendszert, vagy ezt a felkészülési rendszert, ami most már több évtizedes, azért ez egy picikét megzavarja, hiszen augusztus végén, harmadik, negyedik hetében kezdődnek az edzőtáborok, tehát hogy ez elég korai. A felnőtt naptár is nagyon hátra csúszott, és nagyon-nagyon kevés a pihenő az egész rendszerben. Nem lesz könnyű éve egyik fegyvernemnek sem. Én úgy látom, hogy körbe fogják utazni a félvilágot, tehát hogy ebben nem csak az, hogy elmegyünk egy verseny, és ott vagyunk, és mint bárki ezt gondolná, itt nem turistáskodásról van szó, tehát nem kimegyünk előtte négy nappal, körbenézzünk.
7: Hanem... Igen, pont ezt akartam mondani, egy kicsit építsük fel a hallgatóknak, a jövő tavasztól már elkezdődik az olimpiai kvalifikáció is. És addig is egyrészt formába kell kerülni, és azok is nagyon fontos versenyek, amiket addig áprilisig rendeznek.
8: Igen, tehát, hogy és a versenyek ugye alapvetően van a Nemzetközi Vívószövetségben egy szabály, hogy a négy kontinensen körülbelül egyenlő arányban szórják szét a versenyeket. Ez mind utazásszervezés, mind költség oldalról elképesztő, tehát nagyon-nagyon sokat drágult a világ, és ahogy előbb szerettem volna mondani, itt nem turistáskodásról van szó. Tehát én is nagyon sok helyen voltam, amikor még aktív voltam, vagy most van lehetőségem, is kimegyek. Megérkezünk be a szállodába, másnap verseny, a versenyről jövünk, megyünk a szállodába, ott sincs nagyon kijárás, majd a verseny másnapján jövünk haza. Tehát, hogy ez egy elég megfeszítő, még ha keveset utazik valaki, azt mondja, hogy hú, de jó, hogy itt járunk, ott járunk. Vannak városok, amiből én gyakorlatilag szinte semmit nem láttam a repülőtéren és a versenyen vagy a szállodán kívül. Ezzel együtt ezt meg kell oldani, persze nem kell sajnálni sem a vívókat. Hosszú lesz az idén, főleg úgy, hogy az idény végén azért jön már a kvalifikációs világbajnokság Taskentben, ami nagyon fontos lesz. Idén az utánpótlás korosztálynak is több nemzetközi versenye van, univerziádé lesz Dél-Koreában, szóval nagyon-nagyon sűrű a program, őszinte leszek, általában augusztusban a szövetségben mi már pihenni szoktunk, vagy rákészülünk a következő szezonra, jelen pillanatban azt látom, hogy augusztus 3. heteig még az előző szezont fogjuk zárni, és el kell indítani a következőt is, úgyhogy előre kell majd dolgoznunk a szövetségben, mert nagyon-nagyon magas tempót fog diktálni a naptár.
7: A felnőtteknél vannak prioritások, hogy ezek a legfontosabb versenyek?
8: A felnőtteknél ugye a meghatározott válogatási elvek szor alapján megvan határozva, hogy hány verseny lehet. Nemzetközi versenyből is megvan határozva, hogy mennyi a darab, de alapvetően a válogatott szinte minden versenyre ki fog menni. Tehát ha nem annyira a világ végén és nem olyan megfizethetetlen, akkor szinte mindenhova megy a válogatott, minden fegyvernemben. Ennek leginkább az az oka, hogy meg kell tartanunk, vagy pluszpontokat kell szereznünk ahhoz, hogy az áprilisban induló kvalifikáció a lehető legjobb helyen legyünk, hiszen utána pont megszerzés van. Akkor kérdezted, hogy a világbajnokságot hogyan értékelem, akkor egyébként ezt is akartam mondani, hogy hagytunk benne elegedő pontot a fejlődésre. Tehát, hogy nagyon sok lehetőségünk van ahhoz, hogy pluszpontokat szerezzünk, és előrébb rúgjuk magunkat a ranglistán, ami nagyon fontos. Ezzel szemben az olaszoknak nehezebb lesz, hiszen nekik ott lesz az a nyomás, hogy ezeket a fantasztikus eredményeket meg kell védeniük. Igen. Tehát ők azért küzdenek, hogy megvédjék, és ne veszítsenek, mi azért fogunk küzdeni, hogy pluszpontokat szerezünk, és ez nagy különbség.
7: Te hogy látod a Los Angeles-i reményeket?
8: Hát én öt csapatnak nagyon örülnék, egy csapat esélyében.
7: Az áromszerű ez a csapat.
8: Az áromszerű egy csapat esetében.
7: Hát menjünk végig.
8: Jó. Férfi kard azt gondolom kin lesz.
7: Női kard.
8: Női kard azt gondolom, hogy kin lesz. A férfi párbajtőrnek nagyot kell mennie, de nem az első lesz a történetben, igen, szerintem meg fogják csinálni.
7: De az nagy csalódás lenne címvédőként, hogyha nem sikerülne. Fájna. Igen, nagyon fájna, az inkább fájna. Így mondom. Igen.
8: Az fájna. A női párbajtőr én azt gondolom, hogy nagyon ugyanazt az utat járja be, mint a férfi tör.
7: Muhari Eszteri, ugye EB döntősök voltak idén.
8: Igen, és én azt gondolom, hogy abban a csapatban még van plusz lehetőség, úgyhogy én azt gondolom, hogy a női párbajtőr csapatunk is ki fog jutni. A férfi tőrcsapat meglepetés lesz, és szerintem ki fog jutni, és a női tőrcsapat az a plusz, ahol azt mondom, hogy jelen pillanatban nem nagyon-nagyon erős a mezőny.
7: Hát már ugye a hatodik lenne, hogyha.
8: Igen, tehát hogy ez az öt, akire biztosra azt gondolom, hogy ők jó eséllyel, vagy az 50% fölötti százalékot adnék nekik. A női törnél nagyon erős az a 3-4, aki elől van, tehát az életveszély, és egy jó ággal, egy jó szezonnal én azt gondolom, hogy ők is elérhetik, nekik a másik öt szakákhoz képest nehezebb a dolguk. Ha kijutnak, akkor azt gondolom, hogy mindent megtettük. Azért fontos elmondani, hogy a vívásban az olimpiára kijutás az egy százszor nehezebb dolog, mint maga az olimpia. És azért ez nem egy könnyű sztori.
7: Igen, ez gyakorlatilag minden ötkarikás játékok előtt elhangzik, és ez
8: igen, alapvetően.
7: Most már tapasztalat, de tényleg így van.
8: A mostani kvalifikációs rendszer akkor lett kialakítva, amikor sokkal kevesebb nemzet vívott a világban, és alapvetően a kvalifikációs rendszer azt szolgálja, hogy minél több földrészről minél több ország kijuthasson. Ugye földrészekhez van osztva a
7: kicsit kvóta. Olyan, mint a foci VB.
8: Igen, és a foci VB-n is láttuk, hogy nagyon sokan kijutottak, ilyen-olyan csapat, ki ezt szerette, ki azt szerette, bár a végén ugyanazok érnek oda, de vannak nagy nemzetek, amelyek nem értek oda, lásd akár a magyar, lásd az olasz. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, én nagyon remélném, hogy ezen változtatnak, és visszatérünk abba az irányba, miután már tényleg sokan vívnak, hogy a ranglista első 8 pluszabb rendező ország kerüljön ki, mert akkor én azt gondolom, az olimpia a küzdelem szintjén is egy komoly szintet lépne. Most azért van egy nagyon erős mag, meg van egy mag, aki közel van, de azért ezt jól el lehet különíteni.
7: Azok, akik most 17, 18, 19 évesek és nagy tehetségek, szűk 2 év van az olimpiáig, nekik van bármiféle esélyük arra, hogy ezekbe a csapatokba bekerüljenek?
8: Én azt gondolom, hogy igen.
7: Vagy már megvannak a csapatok igazából?
8: Nem, én nem az én tisztségem, mert Bocskó Gábor tudna nyilatkozni, de nincsenek fixek, én azt gondolom. Esélyesek vannak, meg olyanok, akiket oda várnak. De lehet olyat tenni, hogy valaki nagy eredménnyel berobban, és egyszerűen olyan eredményt tesz le.
7: Igen,
8: hogy,
7: tehát először az egyéni eredménykel.
8: Igen, aki egy ilyen csapatba be akar, bármely csapatba be akar kerülni, ezt nehezen fogadják el sokszor a vívók, edzők, vagy a klubok is, annak kétszer vagy háromszor többet annyit kell elérni, mint aki bent van. Ez lehet, hogy nem jó így itthon, Én nagyon régen így működik, amikor annak idején én vívtam, akkor is így működött, hogy sokkal többet kellett nekem, vagy bárki másnak beleraknia, és ez minden fegyveren működik. Hogy ez igazságos? Nem vagyok benne, hogy igaz, nem vagyok benne biztos, hogy igazságos, de alapvetően azt szolgálja, hogy mindig egy megfelelő szint, egy erősség legyen, hogy legyen rangja annak, hogy valaki kimegy, és nem csak ott van a világversenyen, és akkor körbenéz melegítőben, hanem olyan tudás legyen, olyan eredmény legyen mögötte, ami alja predesztinálja, hogy jó eredmény mint is elérjen.
7: Készültél erre az adásra, tudom.
8: Igen.
7: És még vannak információk, amit kett szeretnél megosztani a hallgatókra.
8: Igen, nem.
7: Erre
8: nem,
7: az adásra is, bocsánat hozzá.
8: Nem, nincs kint, alapvetően a Magyar Vívó Szövetségben is két komoly fejlesztés működik. Két IT rendszerű fejlesztés. Az egyik az központi adatkezelő rendszerünk. Ugye a Vívó Szövetség nagyon sok mindent kezel, alapvetően a tagszervezetekkel van kapcsolatban, és a magyar versenyrendszert, illetve a válogatottak üzemelteti. Ezek a rendszerek különálló programok, táblák, e-mailek, stb. Halmazából állt eddig össze, és most elkezdődött az a változás, hogy ebben a központi adatkezelő rendszerben karban kezdjük ezt kezelni, ami azért lesz jó, mert integrált, összefogott, minden egyhen látható, összeköttetésben lesz az OSEI-vel, tehát egy automatikus sportorvosi ellenőrzés fog nézni, folyamatosan kommunikálni fog, tehát, hogy alapvetően az a sok-sok adatmennyiség, ami egyébként most is megtalálható a vívásban, az elérhető lesz mind a szövetség, mind a válogatott edzők, mind a klubok részére, akár a sportolók részére is. Tehát van egy ilyen nagy fejlesztésünk, az idei év az egy átmenet lesz, hiszen a szezont már elkezdtük, és évközben nem variálunk, de már én azt tervezem január-februártól, hogy a két rendszer egymás mellett fog futni, és a másik rendszert azt már gyakorlatilag folyamatosan kivezetjük, és 27-28-tól élesbe megyünk. A másik nagy fejlesztésünk, az pedig a versenybíró küldés és a versenybíró vizsgáztatásnak egy programja. Várkonyi Borisnak köszönhetően egy olyan rendszer sikerült kialakítanunk, amely egyébként a Vívó Szövetség oldalán később is elérhető lesz. Gyakorlatilag nagyon sok kérdést fogunk fel összegyűjteni, amely elérhető lesz a Vívó Szövetség oldalán, és bárki felmehet, akár fegyvernemenként, akár főbíróként, sima bíróként, vagy számítógépes bíróként olyan kérdéseket fog a rendszer feldobni, amelyek megoldásra várnak. Tehát gyakorlatilag preventív lehet tanulni, oda fel lehet menni, meg lehet nézni, bárki megtehet, és megnézi, hogy adott szabályokat ő mennyire is vagy nem ismeri. Most már ott tartunk, hogy

0: menni, és tesztelheti a saját tudását. Jelen pillanatban a rendszer már működik, vagy legalábbis üzemeltetjük, még nem tettük ki, tehát ez ma-holnap reményeink szerint ki fog kerülni. Az utolsó simítások történnek, kérdéseket nézzük át, hogy biztos legyen, jó legyen, tehát véletlenül se kerüljön ki, ami nem egészen pontos. Én azt gondolom, hogy ezzel is egy nagyon nagyobb fogunk előre lépni, hiszen mindig a sportolókról beszélünk, a versenyzőkről, a válogatottról, de nagyon sokan dolgoznak, a bírók is, főbírók, szemtőképes bírók azért, hogy ez a sportág működjön.
1: És a világ élvonalában vannak. Tehát
0: és hát igen, sokszor nagyon marjuk a magyar bírókat, figyelj, hazai versenyeken, ahol akik jön, akkor egész biztosan nem lesz hűvös a terem. Igen, de azt el kell mondanom, hogy bármely fegyvernemben, én nagyon sok versenyen voltam az elmúlt két évben, akár pozícióban, vagy edzőként is, a magyar bírók, én azt gondolom, hogy nagyon elő vannak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon elő vannak, jó bíróink vannak, persze aztán itthon magasabb is az elvárás, de jól dolgoznak a bírók, persze mindig van hol fejleszteni, javítani, mindig van mit igazítani, ezen dolgozunk, hogy ez jobban működjön. Ez egy nagy hiányosság volt, nagyon manuálisan ment, és voltak azért problémák ebben a rendszerben. Én azt gondolom, ha ezt beüzemeltetjük, ennek legkésőbb januártól már üzemelnie kell, akkor egy olyan rendszert adunk a bíróknak, amely a kiszámíthatóságot és a erős hátteret fogja nekik biztosítani.
1: Nagyon szépen köszönöm a sok-sok információt, és azt is, hogy itt voltál. Ez volt a Sportrádió Asszó című vívó magazinja Fodor Kendével és Varga Péterrel. Két hét múlva jelentkezünk ismét. További kellemes rádióhallgatást kívánunk.
2: Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Idehaza adathalász e-mailben ígérnek adó visszatérítést a csalók. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Sporthírek.
4: Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének. Erről ma délelőtt született döntés a tisztújító közgyűlésen. Mint ismert, a korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. A mai közgyűlésen pedig meg is választották az új vezetőt. Az olimpiai bronzérmes súlylökő Márton Anita és Kovács Zoltán pályázott a posztra. Márton végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott, és lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Az első helyen kiemelt Alekszandr Cverev csak 5 szettes csatában jutott tovább a második fordulóba, férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A német játékos a magyar idő szerint ma délelőtt befejeződött mérkőzésen. Az olasz Sonego-t győzte le. Ott lesz a következő körben a 40. születésnapját tegnap ünneplő Gael Monfils is. Az utolsó idényét teljesítő francia 4 szettben győzött a paraguayi Vallejo ellen. A nőknél pedig tovább jutott a hazaiak közönség kedvence, Coco Gauff. A kétszeres Grand Slam győztes amerikai 6-3-6-4-re nyert a török Sönmez ellen. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi nemzetek ligája mérkőzésre. Mind a 6 nemzetek ligája összecsapását az ősszel játssza le a B-divízióban szereplő magyar labdarúgó válogatott, amely Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára, a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik majd. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától két napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka, jövő pénteken.

0: 2022-től pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek a még rendelkezésre álló jegyek.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint az akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozott volna. Az elnök brüsszeli sajtótájékoztatón leszögezte, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által a területén végrehajtott támadásokat. Terrorellenes nyomozás indult Németországban, miután támadásért egy elektromos alállomást. Az incidens Brandenburg tartományban egy hőerőmű közelében történt. Több áramvezeték megrongálódott és rövid ideig szünetelt a szolgáltatás. Tegnap este fennakadás volt egy Köln melletti elektromos alállomásnál is. A rendőrség gyanúja szerint ott is szabotázs akció történhetett. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát. Idehaza Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is javasolja a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti bizottságnak, a testület Tiszás elnöke. Schumer Orsolya ezt a mai alakuló ülés előtt közölte. Emlékeztetett, a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adómszámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani.
1: Közlekedés.
0: Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyántól csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos felhős idő. A nyugati tájakon azonban zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap csak elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap 26 31 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szorító sarok. Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sportrádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. A mikrofonnál Elpap István, szeretettel köszöntök mindenkit. Két nagyobb témánk jut erre az adásra. Egyfelől megjelent az immár 101 éves Magyar Ökölvívók Szövetsége centenáriumi kiadványa, a Magyar Box aranykönyve. Ennek a héten Kovács István és Erdei Zsolt dedikálásával egybekötött könyv bemutatója volt. Halljuk, hogy mit mondott a kiadványról, az abban egyébként ökölvívóként is jelentős felületet kapó, jelentős szerepet játszó MÖSZ-elnök, az olimpiai világ és Európa bajnok Kovács István.
4: 300 oldalon megelevenedett a magyar ökölvívás teljes történelme, tehát nincs olyan bajnok, nincs olyan helyezett, nincs olyan akárcsak magyar bajnok, aki ne került volna be a könyvbe. Ez egy nagyon-nagyon széles, de mégis azt mondom, hogy nem teljes összefoglalása a magyar ökölvívásnak, hiszen azért nagyon sok olyan dolog kellett volna még bele, de ennyit bírt el a nyomda. A 300 oldalas könyv az ma már nagyon soknak számít. Nagyon remélem, hogy a közeljövőben, akár már a Szófia Európa-bajnokságon belekényszerülünk abba, hogy újabb nyomás kerüljön majd majd ki egy bővített kiadás, hiszen újabb bajnokokkal leszünk majd gazdagabbak. Én azt hiszem, hogy talán Erdély Zsolt mondta, hogy ez egy hiánypótló darab, amit most itt a kezemben tartok, mert valóban eddig nem lett könyvformájában összefoglalva a magyar ökölvívás, sőt, semmilyen formában nem sikerült eddig megírni ezt a Magyar Ökölvívók Szövetségének most már 101 éves történelmét, vagy a Magyar Ökölvívásnak most már több mint 130 éves történelmét. Én nagyon örülök, hogy ez sikerült megvalósítani, és most már végre kézbe is foghatjuk, mert ez egy olyan, bátran kinevezhetjük ajándéknak minden egyes ökölvívónak, vagy minden egyes klubnak, vagy az ökölvást szeretőnek a kezében, amelyet, hogyha csak végiglapoz, akkor megelevenedik a teljes magyar ökölvívás.
3: Ez volt Kovács István, most pedig ugyancsak a Magyar Box aranykönyvéről egy másik korábbi világ és Európa bajnok Erdei Zsolt gondolatai következnek.
5: Én ugye egy pár napja már a kezemben tartom ezt a könyvet, és azt nem mondom, hogy kiolvastam, de szépen átlapozgatom, csodálatosan megírt könyv, és valóban hiánypótlás abból a szempontból, hogy ezek a nagy nevek nincsenek tehát hogy nincsenek enciklopedikusan összefoglalva, most sincsenek még 100%-osan, tehát hogy nyilvánvaló nagyon nehéz visszamenni az időbe, és ott fényképeket találni, sztorikat találni, stb. Az újabb időktől, mondjuk ugye a 70-es évektől már jobban tudnak az emberek emlékezni még arra, hogy mi történt, de ettől függetlenül erre nagyon nagy szükség volt már, azt gondolom, mindig is volt egy ilyen hiányérzetem. Annó még emlékszem, hogy amikor a Kincses Feri bácsi nekiállt ennek, és másod magával csinálta és gyűjtötte a különböző adatokat, hát nem tudom, hogy egyébként abból mi maradt fent, mert közben ugye Feri bácsi itt hagyott minket, de azt gondolom, hogy ő már akkor egy úttörője lehetett volna ennek, de nem volt, és most meg van végre egy kézzelfogható könyvünk, amit lapozgathatunk, olvasgathatunk, és tényleg, hogy akár a gyerekek kezébe is kerül, akkor látja, hogy kik voltak a nagy bajnokok, és láthatják azt is, hogy az ökölvívás az a sport, az magyar sport történetében az egy nagyon is sikeres sportág.
3: Erdei Zsoltot hallották. A Magyar Box aranykönyve tehát a MÖSZ felületein már kapható, rendkívül reprezentatív 300 oldalas nagy kiadványról van szó. A héten, a hétfői sportreggelben Harsányi Leventével, Szalai Kristóffal és Bene Ferenccel beszélgettünk erről a könyvről. Kett csinálónak, most ebből következnek részletek.
6: A Magyar Ökölvívás 100 éve valóságos regény, és most mint egy 300 oldalon minden, amit a Magyar Ökölvívás első évszázadáról tudni érdemes, ez ugye olimpiák, világ, Európa bajnokságok, korosztályos világversenyek, de majd egészíts ki minket. Szóval mindent, amit lehet, azt összeszedtétek. A Magyar Box aranykönyve címmel jelenik meg egy kiváló alkotás. Emiatt hívtunk. Egyébként is hívtunk volna, de ez most nagyon apropó.
7: Na, de egyébként később hívtatok volna.
6: Igen. Na, hogy állt össze? Mennyire könnyű feladat ezt összetenni, mert biztos, hogy nem.
7: Hát elmondanám, hogy probléma ott van, hogy az embernek, nekem mondjuk a Magyar Box azért van valamennyi a fejemben, hát az ember így elkezdi magából kiírni, az gyönyörűen megy, tehát egy eleinte haladok, ahogy kell. Utána, amikor már források kellenek, akkor egy kicsit lassul a dolog, és aztán a végén, amikor már ott tartunk, hogy mondjuk, mert mondjuk az összes eddigi országos bajnokság, összes eddigi bajnoka is benne van természetesen 1926-tól, amikor ott tartunk, hogy mondjuk 1942-ben az akkori Nemzeti Sport nem írta oda a harmadsúlyú bajnok klubját, és azt mondjuk 3 napig keresem. Egy idő után belassul a folyamat, de örömmel jelenthetem, hogy minden lyukat betömtünk, és minden sint leraktunk, úgyhogy végül összeáll, de persze mondjuk nem a 42-es harmadsúlyi bajnok klubja a lényeg ebbe a könyvbe, az se lényegtelen,
6: hanem
7: a nagy nevek, a nagy bajnokok, a nagy sztorik, a nagy legendák, mert a Magyar Box múltja az valami káprázatos, és nem csak Paplaciról vagy Kokóról van szó, szóval most mondom azt a kettőt, akit mindenki ismer, hanem mondjuk Kocsis Antal, érted, az első, a Fradi első olimpiai bajnoka, meg a Magyar Box első olimpiai bajnoka, aki csak ennyit írt Vadas Gyula, hanem akkori Nemzeti Sport főszerkesztő emlékkönyvében a 28-as amsterdami olimpián, miután nagyon vert egy franciát a döntőbe, hogy megfizettem Trianon, érted? Ezek gyönyörűek. Vagy egy Harangi Imre, aki 36-ban úgy nyert, hogy az egyik szeme leszakadt az elődöntőbe, elég súnya sérülés volt, és egy észtel boxolta a döntőt, és ott egy Steve Klaus nevű amerikás figura, aki a magyar boxnak az egyik ilyen edzőfejedelme volt, akkor tájt a 30-as években, az mondta Haranginak, hogy akkor döntően mind a két szemedet leragasztjuk, és akkor az ész, és akkor 50%-kal nőnek az esélyeink, hogy, hogy az ész nem azt fogja ütni, és tényleg a dobogon úgy néz ki Harangi, mint ha akkor hozták volna haza a donkanyarból mondjuk, de ő lett az olimpiai bajnok. De tehát Csík Tibor, aki Paplacival együtt lett olimpiai bajnok, de nagy szerencséje volt, mert ő annyira félt a repülést, egyébként Paplaci is, hogy azon kevesek egyike volt, aki Londonban 48-ban vonattal meg hajón ment, tehát nem vállalta a repülést, így viszont felszállt egy rossz hajóra, és majdnem elment Dakarba, Szenegálba, de Kárpáti Rudolfa, Kardvívól, az utolsó pillanatban leszedte a hajóról, hát ez az olimpia arany például nem született volna meg, hogyha. Hát ilyenek, hát Paplaciról meg nyilván van 1 millió történet, ezek egy része ismert, egy része kevésbé ismert, de hát ő meg akkora figurája, hát nyilván ő most nem tudom fejből mennyi, minimum egy 25 oldal az övé, vagy 30 a könyvből.
6: Én, mint zuglói lakos, azért meglepődtem, amikor nem elég egy ilyen bogrács főző fesztiválon mellém állt egy viszonylag vékony dongájú, Arasznyi László, Vál Gibson, kinézetű fiatalember, még mindig is ezt a tisztelet hangján mondom, és elkezd hozzám beszélni, és egyből nem volt meg, hogy kivel beszélgetek, és azért kiderült, hogy Gedő György, aki velem szemben, hát, gondolom, róla is lesz benne történet. Ugye egy örök kérdés, hogy... Igen?
7: Hát Gedő ugye úgy lett olimpiai bajnok Münchenben, hogy pont akkor volt előtte a terror támadása az olimpiai faluban, a Connolly Strasse-n, ahol a izraeli sportolók laktak, de egyébként a magyarok is ott laktak, és a Gedő még ott is járt előző este, vagy két nappal előtte náluk, és Adler Zsigmond társaságában, aki ugye Paplacinak volt a mestere, meg az olimpián ők voltak a magyar szorítósarok, mert ott Paplaci volt a szövetségi kapitány. És Adler azt mondta a Gedőnak, hogy siessél a döntőben, mert álltok bombát helyeztek el a ring alatt, és hogy ha felrobban, akkor nem mész itt nekünk semmire. Úgyhogy Gedő ilyettében gyorsan megverte az észak-koreai. És aztán 24 évig nem volt utána olimpiai bajnokunk, pedig az a 70-es, 80-as évek magyar bunyója az valami frenetikus volt. Tehát ott Kajdi Jancsi volt, Badari, Füzesi, Alvics, Váradi Jani, ez iszonyúan a Lévai, aki majdnem megverte a nagy Teofilo Stevensont egy honvéd kupán, csak a gong előtti pillanatban kiütötték, de nyert volna pedig. Meg hát aztán jött Kokó, ugye már a 90-es évek legesleg elején, onnantól megint volt egy kisebb aranykor Kovácssal Erdeivel. Nekem ez a könyv egyébként egy szerelem gyerek, ezt egy gyorsan rögzítsük, tehát ez még az én fejemből pattant ki, nem most, hanem jó pár évvel ezelőtt, hogy ezt meg kéne csinálni, és most volt rá történelmi lehetőség, egyrészt a centenárium, másrészt a Kokó vezette szövetség részéről. De én azt mondom, hogy miután olyan ember nem nagyon van, aki legalább egyszer egy kocsmában ne kapott volna egy pofont, tehát azért ugye a boxot hogy jobban átérzik az emberek, tehát mondjuk cselgáncsozni még nem láttam embert kocsmába, vagy vívni, de bunyozni igen, tehát szerintem a boxsal ezért is olyan könnyebben azonosulnak. Mondok egy példát, amikor tavaly augusztusban volt a 100. születésnapja a Hősök terén, ahol 100 pár boxolt, iszonyú jó feeling volt, és ott mondta a Gergely Pista, aki ugye mégiscsak kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, meg a honvéd elnök, aki szintén ringbe lépett, már nem is tudom kivel valamelyik régi nagysággal boxolt, akkor mondta a Gergely Pista, hogy szívből gratulálok, ez nincs sportág, amelyik ezt így ebbe a formába le tudta vonozni, és erre mondta a Kokó, hogy valóban nehéz elképzelni, hogy százan tornalovon köröznek a Hősök terén, és ezért 5000 ember kimegy és őrjön, nem lebecsülve más sportágokat, mert ezek mind fantasztikusan jók, csak amikor valakit pofán vernek, azt úgy át tudja érezni az ember. Tehát amikor dobnak rajtad egy vazarit, azt nem annyira. Igen, vagy amikor a kajakos célba ér, azt nem annyira, mert olyat kevésbé csinálsz adott esetben.
6: Van szerinted olyan sport, amiből könnyen át lehet lépni? Egy más sport, persze a box.
7: Mondjuk a bunyónak a társsportágai, tehát mondjuk a kickbox, ami nem olimpiai sportág, és azért ott lábat is használnak, tehát az nem sem ugyanaz, mint a bunyó, de éppen ezért már nem olimpiai sporták, több olyan kickboxos. A Pruzsinszki Ivett, aki egy tündérnő, teljesen eltűnt így a közéletből, ő az első magyar női box világbajnok 2001-ből, 18 évesen lett box világbajnok az első női VB-n, de ő például kickbox világbajnok volt, és akkor gondolta megpróbálja a boxot, ami persze akkor még szintén nem volt olimpiai sport, már mint a női válfaja, de Veres Roland, aki ötszörös kickbox világbajnok, egy nagyon jó figura, ő átnyergelt a boxra, mert olimpiára akar menni. EB bronzérmes már volt, most éppen profiként pont szeptember 12-én Veres Roland, hol máshol, Veres Egyházon fog boxolni profiként, de ő amatőrként is becélozza Los Angeles-t, tehát mondjuk kickboxba úgy komplikáltabb, hogy fölmész a ringbe, és akkor ösztönösen fejbe rúgnád a szemben álló ellenfeled, de hát mondjuk, ha ezt ökölvívóként csinálod, akkor a nagyon jó kimenete nincsen. De ugye egyébként egy bizonyos szint fölött persze már nincs átjárás, de a box az szuper, tehát ugye hobbi boxolóból rengeteg van, és csak edző például belőlük él természetesen, mert azért a box az mondjuk minden izmot gyönyörűen megmozgat, tehát ott aztán egyetlen ilyen portikát sincs, amelyik ne lenne szépen igénybe véve. Úgyhogy ilyen szempontból is a box egy szuper dolog. De nyilván mondjuk 60-70 évesen már nem annyira ajánlott, de mondjuk a Hősök terét tavaly boxoltak 70-75 éves emberek is. Vérzett mind a kettőnek a feje, olyan jó néztek ki. Egyszer ápolták a kettőt, két orvos is tábult fenn a ringbe, de egy összefejlés után. Így van, de nagyon vidámak voltak.
6: Azért egy vajgó szintén, hogy nyilván ennek szerintem erős szakmai bázisa van ennek a könyvnek, ugye a te jelenléted is azt erősíti, de azért jót tett a kereskedelmi televíziókban megjelenő egymást püfölő sztárok, mert akárhogy nézzük, azért a sportot, magát, a boxot újra központba, középpontba hozta. Hogy látod, hogy van egyfajta ilyen elmozdulás?
7: Hát úgy látom, hogy konkrétan a Starbox, pont Kokóval beszéltünk erről, de ez nem kell mondjuk Nobel-díjasnak lenni, hogy nincs még egy sportág, amelyik kvázi ilyen ingyen reklámot kapna. Mint a Starbucks lévén az ökölvívás, és vétek lenne ezt a hullámot nem kihasználni. Mint ahogy egyébként a 90-es évek vége, 2000-es évek elején, hát akkor borzalmas konjunktúrája volt a bunyónak, hát a két nagy kereskedelmi tévéről le se jöttek Kovácsék, de még a rivális csatornán is csontörők, meg Hóhér Jóskák, meg ők Viper Attilák. Óriási figurák voltak ezek, Viper Attilák boxoltak. Na jó, de mondjuk azért Kovács Ebbei Balzsai az más szint volt, legmenőbb világszövetségeknél lettek világbajnokok, de ebből az amatőr box is rengeteget profitált akkor, tehát ez mindig odahat, visszahat, szóval a kereskedelmi tévés jelenlét az nyilván nagyon fontos, sztár kajakkenu nem lesz soha vélhetően, bár mit tudom érteni.
6: Könyv kapcsán mindig fel kell tenni a kérdést, hogy belefért minden, amit szerettél volna, vagy szerettetek volna?
7: Nem, kellett volna még egy év, nem viccelek, tehát de valahol meg kellett húzni a vonalat, tehát nagy portrék vannak a box legnagyobb figuráiról, de már tényleg ott tartottam a végén, hogy Európa bajnoki cím a belépő. Tehát VB-EB érem, az természetes, de ebből is annyi van, hogy az elmondhatatlan. Én csak remélni tudom, hogy a jövőben is így lesz, szeptemberben lesz Európa bajnokságban, nagyon kéne eredmény. Persze van 3-4-5 olyan bunyósunk, amelyik odaérhet, meg főleg EB-n egy picivel könnyebb, mint egy VB-n, bár pont is jönnek vissza az oroszok, úgyhogy ez se annyira igaz. De kell az eredmény, mert ugye nem kell mondani, kellenek az arcok. Tehát azon azért változtatni kell, hogy mondjuk a magyar ökölvívás első számú arca pillanatilag azért Hámori Luca, mert egy férfi verte meg Párizsban az olimpián. Ennél, mert őt aztán tényleg ismerik éppen emiatt, hiszen az egésznek van egy erős bulvár beütése is, meg Luca egyébként egy nagyszerű figura, és tényleg egy jó bunyós, tehát simán benne van a pakliban, hogy mondjuk Európa bajnok lesz 3 vagy 4 hét múlva, de legyen is az, tehát hogy erről azonosítsák, de aztán onnantól is dolgozni kell nyilván a sportolók felépítésén, de onnantól már azért önjáróba folyamat, hogyha mellé tudsz tenni egy aranyérmet.
1: Ez a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
3: Folytassuk az ökölvívó válogatottal, hiszen 2 hét múlva Szófiában kezdődik a sportág idei első számú nagy nemzetközi versenye, az Európa-bajnokság. Azt már egy nagyjából 2 hete lehet tudni, hogy 15 magyar ökölvívó utazik a bolgár fővárosba. Emmanuel Erenzini szövetségkapitány ki is jelölte azt a 15-öt, aki majd ringbe léphet. Nagy Zoltánnal, a Magyar Ökölvívók Szövetsége sportigazgatójáról, A rajtig hátra levő két hétről beszélgettünk.
8: Nyakunkon az Európa-bajnokság, közeledik Szófia, már tudjuk, hogy ki az a 8 férfi és 7 nő, aki ringbe lép majd a bolgár fővárosban az év főversenyén. Nagy Zoltánnal, a Magyar Ökölök Szövetsége sportigazgatójával beszélgetek arról, hogy hogy fest a hátra levő, most már csak jól számoljuk, két hét programja, hiszen ez sem csak szimpla itthoni edzőtáborozással telik.
9: Igen, hát ma van itt Tatán utolsó edzőtáborunk délelőtt, utána a gyerekek elmennek haza, és 5-én repülünk Dublinba, ahol 9-éig 3 napon keresztül round-robin rendszerben boxolnak, a edzőmérkőzéseket vívunk. Ugye mindenki 3 mérkőzést tervezünk, ezt majd meglátjuk, hogy kinek mennyire szükséges ez, ezt majd ott kezeljük. Annyi van, hogy itt már a mérkőzések a férfiaknak is fejvédőben zajlik, hogy ugye itt már nagyon közel vagyunk az Európa-bajnoksághoz, fontos az, hogy ne sérüljünk meg, és utána, amikor végeztünk, 9-én repülünk haza, egyből Tatára megyünk, és ott folytatjuk a munkát egészen 15-éig, amikor pedig a csapat együttesen a tatai edzőtáborból elindul az Európa-bajnokságra.
3: A több vasat tartunk a tűzben, tehát nyilván nincs egy elősdi, a 15 ökölvívó sem képvisel teljesen ugyanolyan szintet. Kik azok, akiktől elsősorban érmet, dobogós helyezést, kiugró teljesítményt várhatunk ezen az elbén?
9: Én azt gondolom, hogy ugye csináltunk egy olimpiai előterjesztést, hogy ki milyen százalékban tudja képviselni, vagy tud sikeres lenni nemzetközileg Európa-bajnokságon és olimpiai kvalifikáción. Ez itt is megállja a helyét. A múlt eredményei mutatják azt, hogyha a nőibe indulunk, ugye ott vannak a lányok, ott mondjuk a két kimagasló, a Kukta Vladislava és Hámori Luca, akit a dobogó legelső fogára is várhatunk. A férfiaknál van Akilov Filip, aki kimagaslik a férfi mezőnyből, de ott van, aki nagyon súlycsoportot váltott például, és nagyon nagy, nagyon jól haladt Kovács Kuzito. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek benne van az, hogy mérkőzést vagy mérkőzéseket nyerjen, és több ember benne van az érem. Azt gondolom, hogy akár ez lehet egy éremmel gazdag Európa-bajnokság. Hozzátartozik ugye azért, hogy az oroszok visszajöttek, és ahogy látjuk, a U19-es Európa-bajnokságon is elvittek 8 darab aranyérmet, és 4 ezüstérmük volt, tehát a húsúly csoportban 12 döntősük volt. Én azt gondolom, hogy a férfi, vagyis a felnőtt vonalon is oda fogják tenni magukat. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyban befolyásolja a végeredményeket, nem csak nálunk, mindenhol. De hát, ahogy lehet látni, nem nyert az összes orosz, úgyhogy azt gondolom, hogyha ővelük találkozunk, akkor is sikeresen fel fogjuk tudni venni a kesztyűt.
3: Hát meg találkozhatunk az elődöntőben, vagy a döntőben is, az már akkor mennyivel jobb helyzet. Súlycsoportokról például Kovács Kuzito esetében már esett szó arról, hogy 60 helyett 65 kilóban boxol, és meg is verte az eddigi válogatott OB címvédő Petrimán Milánt, ugye Nyíregyházán az OB-n. Ez még nem kvalifikációs év, nem kvalifikációs verseny, de 27-ben már, tehát jövőre már világbajnokságot rendeznek, ugye keményen ráfordulunk Los Angelesre. Itt több olyan versenyzőnk is van, Szaka István például 50 kilós, de 50 kiló nem olimpiai súlycsoport. Szira Zsófia pont fordítva a nőknél a legmagasabb súlycsoportba boxol, de az nem olimpiai súlycsoport, és Akilov Filip sem olimpiai súlycsoportban indul most ezen az Európa-bajnokságon. Hogyan tervezi a szövetség szakmai vezetése, mikor állnak be azok a súlyok, amelyekkel már majd rá lehet futni a Los Angeles-i kvalifikációra?
9: A múlt héten volt egyeztetés Körös Éva dietetikussal, aki ugye az Elitis, illetve a Heraklis programba irányítja a sportolók ilyen jellegű felkészülését. Én azt gondolom, ugye itt akiket említettél, például vannak súlycsoportváltások, szükségesek súlycsoportváltások ahhoz le vagy fel, ahhoz, hogy az olimpián részt legyenek. Ugye említetted Szaka István, tehát Szaka István 50 kg-ba tud kiemelkedő teljesítményt nyújtani, hogy ez a súlycsoportváltás, ez jó lesz neki. az a jövő kérdése.
3: Mármint 55-be?
9: 55-be, igen. Hiszen ott van Virbán Gábor is, aki jól képvisel ezt a súlycsoportot. Volt Európa-bajnokságon érmes, én azt gondolom, hogy ezt meg tudja ismételni. Illetve a másik végletlik Szira Zsófia, aki egy plusz 80 kg-ból közel 100 kg-ról kellene lefogyni 75 kg-ra. Jelenleg 84 kg körül vagyunk, úgyhogy ez sikeresen megy. Illetve egyik kiemelkedő versenyzőnk, férfi versenyzőnk az pedig Akiló Filip, aki most jelenleg 75 kg-ban van, ugye 80 kg-on indult, és 70 kg az olimpiai súlycsoport. Hát én azt gondolom, hogy itt nyilván a második 5 kg már nehezebb történet lesz, de itt épp azt beszéltük az Évivel, hogy szorosan együtt lenne a csapattal, akár az utazókeretben és a nagyobb versenyeken, hogy a dietetikai dolgok, hogy mikor, mit és hogyan és mennyit, ezt teljes mértékben tudja felügyelni, ez szükséges. Tehát ezek mindenképpen szükségesek lesznek ahhoz. Azt gondolom, itt még vannak azért kérdések, illetve vannak új belépők, például Kovács Pali, aki 32 évesen ért oda, hogy neki fusson 85 kg-ba az Európa-bajnokságra, és nem titkolt szándéka a szövetség kapitánynak, hogy 80 kg-ba olimpiai súlycsoportba is megméretesse. Természetesen ez a kérdés, hogy ez mennyire lesz aktuális, ez függ az Európa-bajnokságtól, hogy a Pali milyen teljesítményt tud nyújtani.
3: Az Európa-bajnokságtól megy bő két hét múlva kezdődik Szófiában. Nagy Zoltán, köszönöm szépen.
9: Köszönöm.
3: Nagy Zoltánt, a MÖSZ sportigazgatóját hallották. Egyetlen ponton az utolsó pillanatban változott még a válogatott keret összetétele. Eleve három súlycsoport volt kérdőjeles, a női 54, a férfi 65, illetve 70 kiló, ugye 65 kilogramban az országos bajnoki döntőben, hazai nyíregyházi ringben Petrimán Milánt megverte a Vasas Süllős, korábban 60 kilós Bunyós a Kovács Kruzító. Ő utazhat, 70 kilóban eredetileg nem lett volna magyar résztvevő, de itt egy másik vasasos fiú, a szintén országos bajnok Hankó Kálmán végül meggyőzte Renzini kapitányt Tatán az edzőtáborban arról, hogy őt is vigye magával Szófiába, és 54 kg-ban nem Lakotár Hanna lesz végül az indulónk Szófiában, aki ugye a legutóbbi EB-n bronzérmes volt. Ő, neki fizikai és lelki okai is vannak, mármint annak, hogy nem ő indul végül, hanem Horváth Kármen, aki egyébként vitathatatlan győzelmet aratott Lakotár felett a nyíregyházi szorítóban, az OB-n, még akkor is, hogyha az hivatalosan nem volt EB válogató, ám végül a két horvát iker közül mindkettő ott lesz Szófiában, mert hogy innentől így néz ki a csapatunk. A férfiaknál 50 kg-ban Szaka István, 55 kg-ban Virbán Gábor, 65 kg-ban Kovács Kruzító, 70 kg-ban Hankó Kálmán, 75 kg-ban Akilov Filip, 80 kg-ban Bátori Mihály, 85 kg-ban Kovács Pál és 90 kg-ban Kis Zoltán, ők 80, a lányoknál pedig a 48 kg Szelecki Lilla, két MTK-s klubtársa, 51 és 54 kilóban a két horvát iker, Laura és Carmen, 60 kg-ban Kukta Vladislava, 65 kg-ban Hámori Luca, 75 kg-ban Hoffmann Réka és plusz 80 kg-ban Szira Zsófia, ők 15-en harcolnak tehát majd szeptember 16 után az Európa-bajnoki érmekért. Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont halásra.
1: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A bajnok és a trombitorló első összecsapása az idényben. Zöld-fehér rangadó átalakult keretekkel. A Fradi nemzetközi kupa menetelése még hátráltató tényező lehet az elhalasztott mérkőzésen. Győr-Ferencváros labdarúgó bajnoki találkozó élőben csütörtökön 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: 2 perccel múlt 15 óra, kellemes szerda délutáni rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Szeptember 2-án kezdődik a Hazafutás, amelynek szerkesztője Szűcs Miklós, a hangjár pedig Jámbor Tamás felel. Adásunk első órájában a kajakkenué lesz a főszerep, erről hamarosan beszélek egy picit részletesebben is, de lássuk, hogy mi lesz még a mai Hazafutásban. 16 órától sportkör, ahogyan azt megszokhatták, még délután 5 órától foglalkozunk majd a nemrég véget ért átigazolási piaccal. A témánk tehát labdarúgás. Ott volt riporterünk a Magyar Atlétikai Szövetség mai tisztújító közgyűlésén. 17:30 pedig vendégünk lesz Czerman Márk, az Újpest futsal csapatának csapatkapitánya, akivel arról beszélgetünk majd, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a nemrég véget ért sikeres Bajnokok Ligája előselejtezőn. Most viszont kajakkenu, mert hogy vasárnap ért véget Poznányban a világbajnokság. Vendégünk volt a két szövetségi kapitány, ez a beszélgetés még tegnap rögzült, a következő egy órában pedig ezt az interjút hallgathatják meg.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
10: Vendégünk a stúdióban Ifja Foltán László a kenu, és Tóth Dávid a kajakszakák szövetségi kapitánya. Sziasztok!
11: Szia!
12: Szia!
10: A magyar sportolók összesen 12 érmet, 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a poznányi gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. Tehez a szerepléshez gratulálok nektek és a versenyzőknek is. És hát több szempontból is különleges világbajnokságon vagyunk túl, váratlan megpróbáltatásokkal, emlékezetes befutókkal, tényleg örömmel, bánattal, úgyhogy a következő egy órában erről beszélgetünk majd, részleteiben végigvéve az egész világbajnokságot, de hogyha már itt tartunk a legelején ennek a beszélgetésnek, akkor aludva kettőt most már a világbajnokságra, annak a fáradalmaira, hogyan összegeznétek, hogy milyen VB volt ez számotokra, mennyire hozta a várakozásaitokat?
11: Laci? Először is köszönjük szépen a gratulációt. Hát talán a legnehezebb VB-nk volt érzelmi szempontból, ugyanakkor a kenusokat tekintve eredményesség szempontjából szerintem örvendetes és boldog VB-t zárhattunk, de nyilván még hatása alatt vagyunk annak, ami ugye történt múlt héten.
10: Miklós Boros Gergelynek a halálára gondolsz.
11: Igen, és de attól függetlenül szakmai szempontokat figyelembe véve pedig teljes mértékben azon az úton járunk, amit kijelöltünk a csapat számára az olimpia felé vezető úton, és hát ugye két olimpiai számos érem, ugye a Dani 1001-esben aranyérme, meg a C2 kollárruhász párosnak a bronzérme, az abszolút egy olyan mérföldkő, amihez terveznünk kell majd a jövőben is.
10: Dávid, te hogyan foglalnád össze ezt az elmúlt egy hetet?
12: Hát tényleg egy érzelmi hullámvasút volt a múlt hét. Ez biztos, hogy sok mindenkinek nehézséget okozott, hogy úgy teljesítsen, ahogy eltervezte azt az év főversenyére. Tapintató volt ez a fajta negatív hangulat, ez a nehézség, ami rányomta a bélyegét a magyar hangára. Azt gondolom, hogy egyébként a magyar kajak csapat kevésbé volt annyira sikeres, mint amennyire lehetett volna. Nem is igazán tudok olyan helyzetet mondani, amikor a kajakosok mellé állt volna a szerencse. Legtöbbször vagy lecsúsztunk a dobogó legfelső fokáról, vagy lecsúsztunk eleve arról, hogy az adott versenyszámon felállhasson valaki a dobogóra. Volt, amikor ez múlott egy nagyon-nagyon kicsin, illetve hát voltak olyan versenyszámok is, ahol pedig a döntőbe jutásról csúsztunk le egy hangyányival. Úgyhogy igazából egy versenyszámot sem tudok mondani, sajnos, ahol azt mondom, hogy így most aztán mellénk állt volna a szerencse. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen hét volt. Sajnálatos, ez pont az év főversenyén alakult így. Ennek ellenére nyilván nagyon szép ezüstérmeket szereztek a versenyzők. Csikó Zsókának volt egy 1000 méter kajak egyesben egy aranyérme. Emellett pedig hát olyan ranglista helyezéseket is sikerült begyűjteni, amivel például a férfi négyes meg tudta őrizni az olimpiai kvalifikációs ranglistán a vezető helyét, illetve a hölgyeknek sajnos a B-döntő második helyük az azt vetíti előre, hogy egy helyen hátrébb csúszunk ebben a ranglistában, és a szlovák egység az úgy néz ki, hogy megelőzött minket, de ez is még kvótaszerző helyet jelent, de nyilván nyugodtabban fordulhattunk volna rá 25-ös évre, hogyha nem így történik.
13: Említetted te is ezt az olimpiai kvalifikációs, most már ugye új rendszerben ranglista pontok alapján osztják majd ki a kvótákat Los Angelesre, és ez a világbajnokság már hát másfélszeres szorzóval, ha jól emlékszem, bele is számít ebbe a világranglistába. A világbajnokság előtte azt mondtad, hogy 7-8 érem az, ami realizálható, vagy amennyi benne van a magyar kajak csapatban, hogy ebből egy arany, 4 ezüst az, ami megszületett Poznányban, de az alapján, ahogyan összegeztél, azt érzem, hogy inkább félig üres a pohár.
12: Hát igen, inkább félig üres a pohár.
13: Mert ugye ez
12: inkább csalódottság volt a jellemző csapatra, mint az, hogy akkor most mekkora öröm van, és hátradőlhetünk, mert nagyon jól sikerült ez az év. Azok az egyéni versenyzők is, akik ezüstérmet szereztek, hozzáteszem, nagyon-nagyon jó és szép eredmény, de a magyar versenyzők is szeretnének nyilván mindig a dobogó legfelső fokára állni, és amikor egy nagyon kicsi múlik az, hogy mégsem ott állsz, akkor az okoz némi csalódottságot, de azért hatalmas baj nincsen.
13: Nagyon régen fordult már elő azt szerintem, Laci, hogy a kenusok több érmet hoztak haza, mint a kajakosok egy világbajnokságról. Itt ráadásul azért, ha megnézzük az eredménysort, 3 arany, 3 ezüst, 1 bronz. Ráadásul ugye olimpiai számokban 1 arany és 1 bronz a kenu csapatnak a teljesítménye. Azt hiszem, hogy az, ami tényleg a kajakosoknál nem sikerült, az itt igen. Ráadásul olyan emlékezetes döntőket hozott ez a világbajnokság, mint Fejes Dánielnek az 1001-ese.
11: Igen, mondhatni, így a kajak és a kenu a versenyeken úgy egészíti ki egymást, mint a csapatjátékban a védekezés és a támadás. Ugye nincs meg az egyik a másik nélkül, nyilván amikor picit gyengélkedik az egyik szakág, akkor a másik meg erőre kap. Nem azért, mert ő gyengélkedik, hanem akkor lehet, hogy mi tesszük meg azt, amit megkövetel a haza, és akkor mi hoztuk most épp így az eredményeket, de hát azért azt ne felejtsük el, hogy akkor meg mi gyengélkedtünk egy picit, akkor meg ők voltak a világ tetején, úgyhogy ezért is kajak és kenu.
13: Te összességében úgy látod, hogy sikerült előrelépni a tavalyi világbajnoksághoz képest? Mert ugye 2 arany, 3 bronz Olaszországban, 1 évvel ezelőtt itt, meg ahogy említettem, mégiscsak összesen 7 érem a kenu csapatban.
11: Igen, így előre azt mondtam, hogy ha tudunk fejlődni, és hát én szeretem a fejlődést, és szeretném, hogyha 3 aranyérmünk lenne. Így lett is 3 aranyérmünk, és emellé azt mondtam, hogy ha vannak ezüst és bronzérmeink, akkor boldog vagyok, és gyakorlatilag ez megszületett, tehát ugye 3 aranyérem, 3 ezüstérem, és egy bronzérem, úgyhogy a előzetes várakozásom és kijelentésem az abszolút megszületett. Az már, hogy olyan futamokban, mint a Danéje, ahol persze 200-addal maradt le a Petrov, de gyakorlatilag ugye holt verseny volt a Martin Fuchs és a Fejes Dani között, 200-ra le van a Petrov, az egy olyan szoros befutó, ami még nem volt soha a kajakkenu történetében szerintem, de nem...
13: Hát főleg nem 1000 méteren.
11: Pláne 1000 méteren, igen. Hát ott álltunk a parton, ugye, és folyamatosan frissítettük a applikációt, hogy vajon mit írnak ki, mert először ugye applikáción kiírták, hogy Martin Fuchs-a nyert. Csak senki igen. Más nem írtak ki. És akkor ott tanakodtunk, mert nem tudsz elbiciklizni a célvonalig. Tehát pont előtte meg kell állnod, így nem látod teljes vonalban, hogy kifutod, hol futod be, úgyhogy csak találgatni tudtunk. Nyilván olyan szempontból nyugodtak voltunk, hogy dobogón van a Dani, így mégül is boldogság töltött el minket, de hát amikor meg kihozták, hogy ráadásul nyert, az nagyon-nagyon megünnepeltük, úgy idézőben a szárazföldön mi, ott edzők, vezetők, aztán persze körbesétáltuk a tavat, és utána találkoztunk a Danival is. Úgyhogy onnan még várt rá fel az ugye a 501-esbe és a 4-esbe.
13: Ugye 4-essel aranyérmet szerzett, igen. És ezzel ő lett egyébként a magyar csapatnak, sőt, holt versenyben az egész világbajnokságnak a legeredményesebb sportolója, ugye 2 aranyérem. Fejes Dániel, azt mondhatom, hogy azért az elmúlt években folyamatosan ott volt a közvetlen közelében, az érmeknek, ugye Párizsban is már versenyzett az elmúlt világbajnokságon. Érdekes módon ugye 1001-est azt a Adolf Balázs teljesített, ő is bronzérmet szerzett, tehát úgy tűnik, hogy a kenusok király számában az elmúlt években rendre a magyarok jól teljesítenek, de azt hiszem, hogy Fejes Dánielné ki lehet jelenteni, hogy ez most számára az áttörés éve?
11: Szerintem abszolút ki lehet jelenteni. Én már tavaly is mondogattam neki, hogy Dani, te lehetsz az a kenus, aki egy olyan szintre tud lépni, amit régen Vajda Attila, vagy Tatai Tibor, vagy Mikvan Tamás, vagy akár Kolonis György ugye egyesben, nyilván más távon, de ő is egyedülalkodó volt Magyarországon egyesben, meg a világon is. És most hozta ezt az áttörést. Egyébként nem nagyon szeretett volna ebben a számba indulni. C200-at akart menni minden áron, de a szabályzatainknak megfelelően ő ezt a számot nem indulhatta, és akármekkora ellenszélbe is került a szakvezetés, akkor is nyilván a lefektetett válogatási elveknek megfelelően és a magyar csapat eredményességének megfelelően neveztük be a versenyzőket a világbajnokságra, így a Danit is 1001-esben. Szóval pláne azt gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, hogy így tudott nyerni. Mi lesz, ha majd télen is, meg a szezon elején is erre a számra készül, akkor nem biztos, hogy holt versenyben fog nyerni, remélem, hanem alapban, meg hát az olimpia szempontjából nagyon fontos, hogy ő küzdjön ilyen megmérettetéseken, ilyen csatákban, mint amilyen ez is volt.
13: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával. Rákanyarodtunk már arra, hogy akkor versenyszámok szerint végignézzük a magyarok szereplését. Ugye C1 1000 méteren Fejes Dániel aranyérmes lett, és akkor nézzük a kajakosoknak a hasonló távját, ami szintén szerepel az ötkörikás játékoknak a műsorán. Kopasz Bálint úgy lett ezüstérmes, hogy hát a sportnak másik kiválóságától maradt el, ugye Fernando Pimentától. 2018 óta ennek a két versenyzőnek a folyamatos váltakozó sikerét hozza ez a szám a világbajnokságokon. Bálintnál most az látszódott, hogy ő bár ezüstérem csupán, de abszolút elégedett ezzel, mert kihozta magából azt a döntőben, amit szeretett volna. Dávid, te hogy látod az ő poznányi szereplését?
12: Azt láttam, igen, én is, hogy Bálint elégedett volt ezzel az ezüstéremmel, mert mégiscsak azt mutatja ez az eredmény, hogy továbbra is a világ élvonalához tartozik. Ugyanakkor neki volt egy kisebb derékfájdalma, ott a verseny megelőző nap már panaszkodott rá, ezt kezelve is lett neki, és hát elmondása szerint ott a döntőben a rajt pillanatában érzett egy belenyilaló fájdalmat, amit aztán utána nem érzett végig a versenyzés során. Ugye mondta, hogy az adrenalin elvitte a figyelmét erről, ehhez képest ugye végig tudta szépen versenyezni a távot, és ez egy ezüstérmet ért, de azóta egyeztettem az edzőjével, és hát ez a derékfájdalom ez nem múlt el, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire nyomta rá bélyegét az ő versenyzésére, de bízom benne, hogy ez semmi komoly nem lesz. Igazából elég sok versenyző panaszkodott arra, hogy lötyögős, és hát elég irreális volt a pálya, tehát az első napokban hatalmas szembeszél volt, aztán utána ez megfordult hátszélbe, ami picit oldalas is volt, és ez a poznani pályáról tudni kell, hogy ott ugye nincsen felevező sáv, mint például szegedi matyéri pályán, és hogyha nincs felevező sáv, ugye azok, akik eveznek fel az adott futamukra, vagy éppen csak edzeni, azoknak a versenyzőknek a hullámai azért oda tudnak érni az éppen lefelé tartó futamhoz, úgyhogy ez eléggé meg tudja zavarni a versenyzőket, és valóban nem túl szerencsés ez a poznani pálya. Ugye a szélviszonyok miatt sem, meg hát amiatt sem, hogy tényleg nincsen ez a felevezősáv. Hát Bálint ott ennek ellenére azt gondolom, hogy Bálint ennek ellenére tudta hozni azt az eredményt, amit ő kitűzött maga elé, tehát mindenképpen éremmel szeretett volna hazatérni, és ez össze is jött.
13: Ugye ez az olimpiai száma a férfi kajakosoknak, és azért azt megszokhattuk, hogy itt, hogy ki indul, az mindig áprilisban dől el, és általában vagy Kopasz Bálint, vagy Varga Ádám viszi az olimpiai távot. Varga Ádámról beszélünk egy picit, mert ő ugye K1-500-on is ezüstérmet szerzett Kopaszhoz hasonlóan, és az ő esetében az az érdekesség, hogy hát egy idényen belül látványos formajavuláson ment keresztül, akárha csak a májusi világkupákat, vagy a júniusi Európa-bajnokságot nézzük, akkor az látszik, hogy Varga Ádám egy folyamatosan fölfelé ívelő pályát teljesített, és a VB-n jött ki a csúcsformája. Nem tudom, hogy ezzel egyet ért össze.
12: Hát abszolút egyetértek, mert igen, az eredmények ezt mutatták. Ádámnak nem sikerült az év elején olyan jól szerepelnie, nem sikerült dobogós helyezést 500 méter egyesben elérnie. Közel volt hozzá, de mégsem volt olyan átütő az ő versenyzése, mint amit megszokattunk itt az elmúlt években. Ehhez azt gondolom, hogy két dolog miatt volt. Az egyik az, hogy igazából az egyikből következik a másik. És a legfontosabb, amit meg kell említeni, az, hogy ő fizikából a BMI most államvizsgázott, és hát ez nyilván elég sok figyelmét elvonta. Ugye mondanom sem kell, hogy ez egy, legalábbis gondolom, hogy egy nagyon nehéz szak, amiket Ádi mutatni szokott, mert hogyha az ember belepillant az egyik jegyzet füzetébe, akkor nem tudja eldönteni, hogy mit is lát. Hát Ádám pedig elég jó szakemberré vált itt az elmúlt évek alatt, ami a fizikát illeti, és mellette meg nagyon magas szinten kajakozik is. Nyilván itt a tavasz során neki nagyon-nagyon fontos volt az, hogy minél jobban teljesítse ezt az államvizsgát, és zárja le az alapképzését az egyetemen. Most tovább is fog tanulni, illetve felvételizett újra egy következő szakra, de elmondása szerint most azért fog tartani majd passzív fél évet is, mert szeretné, hogyha, mint ahogy most a nyár folyamán is láthattuk tőle, többet tudna a kajakra koncentrálni, és ez látszott egyébként szerintem a hétről hétre a javuló teljesítményén, hogy már nem volt ott a vállán az a bizonyos teher, valamint a másik dolog, amit említett, szerettem volna, hogy most azért a világbajnokság előtt elég sok hetet töltött lent Szolnokon, és Szolnokon szoktak edzőtáborozni egyébként az ausztrálok is, már 15-20 éve járnak Magyarországra, és már jó pár éve berendezkedtek ők Szolnokon, mert ugye átjönnek Európába, mert alapvetően ez a sportág európai központú, akkor érdemes kialakítani egy bázist, és ez pont Szolnokra esett, és Szolnokon együtt edzett Ádi az ausztrálokkal, többek között Thomas Greennel is, és hát egymást segítve, egymást motiválva, egymást teljesítményét felhúzva, azt gondolom, hogy Ádámnak emiatt is lett jobb az 500 méter egyes teljesítménye.
13: Ugye itt olimpia fókuszú a kajakkenu is, mint oly sok másik sportág Magyarországon. Pici hasonlóság itt a kajak és a kenu között, hogy 1000 méteren kezd körvonalazódni, vagy hát már réges-régen fönnáll egy rivalizálás, akár a kenunál ugye Fejes Dániel és Adolf Balázs között, vagy éppen a kajakban Varga Ádám és Kopasz Bálint között. Ezt hogyan lehet szövetségi kapitányként kezelni, hogyan érdemes ehhez viszonyulni, mert hogy adott esetben ugye egymást húzhatják egymásnak a teljesítményére, pozitív hatással is lehetnek a versenyzők, vagy lehetnek ilyen határvillongások is egymást hátráltatni, de azt hiszem, hogy látva a versenyzőket egyáltalán nem ez a jellemző. Tehát egy Fejes Adolf párharcot a következő évben hogyan lehet majd kezelni, vagy hogyan próbáljátok kezelni, Laci?
14: Hát igazából a feltételrendszernek ugyanannak kell lennie, tehát mindent meg kell ugyanúgy adni mind a két versenyzőnek a felkészüléshez, edzőtáborok, egészségügyi támogatások, eszköz támogatás, amiben beleférhet a szövetségnek, bármilyen más dolog, amilyen igényük felmerül, azt nekünk meg kell próbálunk rendelkezésre bocsátani. Azon kívül meg már a rivalizálást ők kezedik egymás között, hiszen a versenypályára be kell állniuk, a rajtvonalra, aztán aki ott győz, az megy tovább. Ugye a válogatón versenyről első két helyezett megy tovább a világkupára. Most is így volt egyébként, és ugye a világkupán ott megmérkőztek még egyszer, ott a Dani bizony úgy jobbnak, csak aztán a Dani még elment párosba versenyezni, így ezért nem az EB-n nem őt láttuk, hanem meg ott egyébként fontos volt Magyarországnak, hogy ott ő páros induljon. Úgyhogy a rivalizáció két ilyen menő között, fogalmazunk így, ez ott esetben egyébként nem látszik a parton, mert ők nagyon jó barátok. Szóval pont ezért jó, hogy egy edzőtáborban tudnak együtt edzeni adott esetben, és ahogy mondta a Dávid is, készíteni egymást. Persze mindegyik versenyzőnek megvannak kis sajátosságak, saját kis hobortjai, fogalmazunk így, amit mindenképpen meg akar csinálni, ott megengedni kell, hogy akkor azokat az edzéstípusokat ő elvégezze. De sokszor összebeszélnek, és gyakorlatilag egymást hajtják a felkészülésben.
13: Ugye Adolf Balázs 5000 méteren lett világbajnok, ugye ebben a távban, vagy ebben a versenyszámban ő már harmadjára bizonyult a világ legjobbjának, és úgy tűnik az ő formáján, hogy ha az álló képessége múlik a dolog, akkor szinte legyőzhetetlen.
14: Hát igen, sőt annyira, hogy ugye volt, hogy azt mondta, hogy elmenne sífutó versenyekre is, tehát hogy ő nagyon-nagyon ügyes egyébként abba is, és tényleg a állóképességben aztán a csapaton belül ő egy non plusz ultra. Hát ugyanakkor, mint mindenkinek, vannak gyengeségei is, ő nyilván erőlétben nem olyan fizikumú, mondjuk például, mint a Dani, neki ezt kell fejlesztenie, de hát nyilván ugye ezért szoktuk mondani, hogy tarts szinten a erősségeidet, és dolgozzál a gyengeségeiden. Neki ez a feladata itt a téli időszakban, hogy magára pakoljon egy kis izmot, meg hát aztán jó sok csirkecombot nyomjon be az arcába, hogy tudja is, miből ezt építeni.
13: A két csapathajóra térjünk még rá. Ugye említettük már azt a bronzérmet, amit a Kollár Kristóf Juhász István páros gyűjtött. Megismételték a milánói teljesítményüket, ahogyan egyébként megismételte a teljesítményét a négyes is. Ott ugye Kristóf és Pisti mellé még Hajdú Jonatán és Fejes Dániel térdelt be a hajóba. Két aranyérem, illetve egy aranyérem és egy bronzérem ebben a két versenyszámban. Hogy látod ennek a fiatal Kenu 2-esnek a teljesítményét, mert hogy jól látszik rajtuk, hogy évről évre ott vannak a világ élvonalában.
14: Hát igen, hogy eredményben ugyanazt látjuk, mint tavaly, de ugyanakkor az idei év ugye az sokkal nehezebb volt számukra, már csak azért is, mert volt néhány tisztelt kolléga, akik a VB előtt nem túl jó kommunikációt folytatva egyébként próbáltak keresztbe tenni nekik, ahol lehet. Nyilván mentálisan ez egy versenyzőnek nem tesz jót, főleg egy ilyen szintük volt a szerző világbajnokság előtt, de hát a fiúk ebből is látszik, hogy mennyire kemények és mennyire tudatosak és tiszta szívűek, hogy egyébként ezt félre tudták tenni. Csak sajnos ugye Boros Gerő tragédiája még jobban lenyomta őket, ugye az előfutamot nem is, akkor tudták meg az előfutam előtt a hírt, nem is tudták lehozni. Mondták, hogy ez így túl sok volt nekik aznap reggel. Nyilván tovább jutottak a középfutamba, ott már jó teljesítményt adtak.
13: Ugye két paksi versenyzőről van szó.
14: Igen, 500 méteres döntő, páros döntő előtt, hát látszott rajtuk, hogy azért feszültek, de összeszedték magukat annyira, tehát ultra brutál kemények voltak fejben, és igazából ilyen szeretetből, akaratból tudták ezt megcsinálni. Utána futamon el is mondták, hogy azért mentálisan borzasztó nehéz volt nekik a felkészülés is, és egyben ugye a világbajnokságon való versenyzés, de talán ez így volt kerek, ugye 2008-ban, amikor Kolonics Gyuri meghalt, hasonló érzéseket éltünk át, és akkor is azt mondtuk, hogy egy C3-as volt ugye akkor a olimpián, a Kozman Gyuri Kis Tamás mellett, ott volt Gyuri is, a Kolonics Gyuri is a hajóba, itt is én ezt úgy láttam, hogy Boros Gergő nélkül nem ment volna. Nyilván azért is, mert ugye hát egy hónappal ezelőtt, még az edzőtábor előtt, amikor otthon voltak, a Gergő még tartott nekik edzéseket. Nagyban részt vett a felkészülésükbe, segítette őket sok mindenben. Példaképük volt, úgyhogy nagyon komoly teljesítmény volt ez a bronzérem.
13: Mondhatjuk azt is akár, hogy a szív diadala vagy jégi segítséggel sikerült a dobogóra felállni. Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, kajakosok. A férfiaknál ugye úgy érkezett meg a négyes Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tóthka Sándor összetételben erre a világbajnokságra, hogy Európa bajnok volt, és a további három világkupán hát mindig az első két hely valamelyikén zártak, úgyhogy kétszer meg is nyerték ugye a világkupát, úgyhogy ők egyértelmű éremesélyesek voltak. De azt hiszem, hogy amit már korábban említettél, hogy érzelmi hullámvasút, az a négyesre kifejezetten is érthető, tehát szó szerint egy érzelmi hullámvasutat jártak be ezen a világbajnokságon.
12: Igen, ez így van. Hát valóban esélyesként érkeztek meg, és szerintem nem csak az éremre voltak esélyesek, hanem akár a győzelemre is. De az biztos, hogy nagyon meglepődött volna bárki, hogyha azt mondják neki a VB előtt, hogy ez a négyes nem fog érmet szerezni. Nyilván itt az események sorozata által őket is eléggé megviselték ezek a körülmények. Hát Nádas Bencének egyébként volt egy örömhír a hét elején, ugye vasárnapról hétfő éjszakára viradóan megszületett a kisfia, majd aztán a hétközepén jött az említett gyászhír is, ami nyilván őket is megviselte, és közülük talán Nádas Bencét viselte meg ez a hír a leginkább. Hát Bence ugye ment különböző csapathajót Gerivel, és hát volt közös felkészülésük, ismerte régről, jobban voltak, baráti viszony volt köztük, nyilván számára is egy arcúcsapás volt ez a hír, és innen azért nagyon nehéz újra olyan fókuszba vágni magát a versenyzőnek, és csak a versenyzésre figyelni, miközben tudja, hogy neki ez a feladata, ez az év főversenye, de teljesen kitisztíteni a fejét egy ilyen helyzetben szerintem szinte lehetetlen.
13: Ugye ötödik helyen zárt végül is a négyes, és a Kuruc Levente Fodor Bence kajak kettesnél is hát valóban helytálló az a gondolat, hogy itt is, mintha a kapufáról kifelé pattant volna a labda, mert hát a negyedik helyen értek célba, kicsivel lecsúszva a dobogóról, úgyhogy az utolsó méterek azok nem sikerültek hibátlanra.
12: Hát egyáltalán nem sikerültek hibátlanra, de egészen odáig tényleg...

0: versenyszövetségnél is az éremszerzés lehetősége.
1: Ugye a kajak kettesnél az látszik, hogy Milánóban Kuruc Levente ott ült a hajóban, Nádas Bence mögött, és hogyha a négyes megnézzük Párizs óta, akkor folyamatosan az látszik, hogy cserélődnek a szereplők. Ugye Milánóban egy fiatal négyes lett a második, Opavszki Márkkal, Balogh Gergellyel, Tamási Zsomborral és a már említett Fodor Bencével. Párizsban pedig még a hajóban az olimpián Tótka Sándor, valamint Nádas Bence mellett ott ült Csizmaria Kolos és Kuli István. Tehát folyamatosan változnak itt a csapathajók. Ennek a négyesnek, amely most tényleg a világbajnokságot leszámít kiválóan szerepelt ebben az idényben, ennek hogy látod a jövőjét?
0: Hát ez nyilván nagyban függ majd a jövő évi teljesítményétől a versenyzőknek. Lesz jövőre is válogatóverseny, lesznek közös felkészülési állomások. Hát az a kérdés, hogy ők hogy tudják megőrizni az idén mutatott formájukat, teljesítményüket, illetve kik és hogyan és mennyire fognak tudni felzárkozni hozzájuk, és jogot követelni arra, hogy ők is bekerüljenek egy kajak négyesbe.
1: Innen folytatjuk majd a beszélgetést Tóth Dáviddal és Foltán Lászlóval, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával. A híreket követően többi közt majd a hölgyekről is beszélünk.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Tajti Márton Annita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Több tucat témát tárgyal ma délután a kormány. Napos, gomoly, felhős idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: Tajti Márton Annitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének. Erről ma délelőtt született döntés a tisztújító közgyűlésen. Mint ismert, a korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-ével távozott posztjáról. A mai közgyűlésen pedig meg is választották az új vezetőt. Az olimpiai bronzérmes súlylökő Márton Anita és Kovács Zoltán pályázott a posztra. Márton végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott és lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Az első helyen kiemelt Alekszandr Cverev csak 5 szettes csatában jutott tovább a második fordulóba, férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A német játékos a magyar idő szerint ma délelőtt befejeződött mérkőzésen, az olasz Sonegót győzte le. Ott lesz a következő körben a 40. születésnapját tegnap ünneplő Gael Monfils is. Az utolsó idényét teljesítő francia 4 szettben győzött a paraguayi Vallejo ellen. A nőknél pedig tovább jutott a hazaiak közönség kedvence Coco Gauff. A kétszeres Grand Slam győztes amerikai 6-3-6-4-re nyert a török Sönmez ellen. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Mind a 6 Nemzetek Ligája összecsapását az ősszel játssza le a B divízióban szereplő magyar labdarúgó válogatott, amely Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik majd. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától 2 napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka. Jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek a még rendelkezésre álló jegyek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá!

0: magyarok.
1: Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről is. Manfred Weber a többi között felajánlotta segítségét abban, hogy sikerüljön megoldást találni a hazánkra kiszabott napi 1 millió eurós bírság megszüntetésére, amit a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kell fizetni. Újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint az akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozhatott volna. Hangsúlyozta, az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által az EU területén végrehajtott támadásokat. Október 1-én új pályázatot írnak ki a tankerületek azokra az iskolaigazgatói pozíciókra, ahol idéglenes megoldásról döntöttek az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A nyáron 467 iskolaigazgatói pályázat járt le. A helyeket a tankerületek újra pályáztatták, és 351 iskola vezetője 5 évre kapott megbízást. A fennmaradó 116 pozícióra a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot az érintett tankerületek. Idehaza országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfaltfelületeket rugalmas, biztonságos burkolatra cserélték, ahol szükség volt rá új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat.
0: Közlekedés.
1: Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat. Aki teheti, az az M0-ástól másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos felhős idő. A nyugati tájakon azonban zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap csak elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap 26-31 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Vendégünk a stúdióban továbbra is Ifja Foltán László, a kenusok, és Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya. És ott hagytuk abba a híreket megelőzően, hogy térjünk akkor rá a hölgyekre, mert hogy hát itt a kenusoknál, hogyha megnézzük a női szereplést, akkor az látszik, hogy összesen 3 ezüstérem. Kis Ágnes ugye C1 500-on, valamint Csorba Zsófia szintén egyesben 5000 méterrel lett a második, és a Kenu 4-es is hozott egy ezüstérmet Poznányból. Hogyha Kis Ágnesre térünk rá először, hát vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy valahányszor beszélgettem vele ott a világbajnokságon, akkor mindig keserédes nyilatkozatot mondott, tehát hiába az ezüstérem, és hiába a felnőtt pályafutásának az egyik legeredményesebb VB-je, elégedetlen volt. Ő akkor most ennyire maximalista?
4: Igen, szerintem, ha nyert volna 3 aranyat, akkor is elégedetlen lett volna. De viccet félretéve egyébként azért volt bosszus az 501-ese után, mert az említett pályakörülmények, amilyen szél volt, amilyen hullámos volt a víz az utolsó 100 méteren, ugye harcban volt az aranyéremér, és hát egyszer nem tudta megoldani azt a hullámos vizet, és gyakorlatilag ugye Kenuban, mivel hogy egy oldalt emezel, nincs kormánylapátod, van olyan helyzet, hogy a hullám hogy megemel, gyakorlatilag mire visszatesz, elfordítja a hajót az egyik irányba. És hogyha pont arra az irányba forgatja el, amelyik oldalon nem kenuzol, úgy egy nagyon nagyot kell visszaforgatnod a hajón, és hát gyakorlatilag lefékezed a hajót, és ez háromszor egymás után így kiemelt őt egy ilyen hullám, sajnos mindig a negatív irányba, és így ott akkor a veszteséget kapott a kanadai lányhoz képest, hogy azt nem lehetett visszahozni. Szóval igazából önhibáján kívül történt ez, de mint versenyző, amikor mész, benned van az adrenalin, és nem tudod befejezni a pályát, ugyanúgy, hogy K2-nél, a levieknél, így benned marad egy ilyen keserű űr, mert nem gyakorlatilag azért kapták ki, mert a másik versenyző sokkal jobb, hanem mert épp úgy fújt a szél, vagy valami ilyesmi, és valami önhibádon kívül történt valami. Egyébként utána megnyugodott, és nyilván a versenyére már látta, hogy ez nem olyan rossz ez az ezüstérem, de ott abban a pillanatban, amikor lejött a vízről, hát akkor ezt nehezen emésztette meg. Párosba, meg egyébként a kínaiak most brutál erősek voltak, tavaly mi voltunk a jobbak, most ők, de hát láttuk már a világkupákon, hát ők Ázsia bajnokság után meg volt a csapatuk. Szóval ők tudtak készülni egész nyáron erre a számra folyamatosan. Mi elindultunk a világkupákon, de nem edzettünk rá semmit, csak ott összetérdeltek és mentek, mert nyilván a páros és az egyes eredmények sokkal fontosabbak voltak a kvóta szempontjából, mert nálunk a kenu négyes nem számít be a kvóta rendszerbe az olimpiáért folytatott harcban. Úgyhogy nyilván amikor menetelünk előre, akkor ha idézőjelben mondom, a kevésebbé fontosabb számokra nem fektetünk akkor a hangsúlyt, mint a fontosabb számokra. Itt edzettünk az edzőtáborba rá, de jól mentek a mieink, csak hát most volt egy jobb. És a Zsófinak pedig szintén az ezüstérme, az
3: előrelépett Milánóhoz képest,
4: igen,
3: bronzból lett ezüst,
4: úgyhogy nyilván el volt keseredve, megnyert mindent idén, de attól függetlenül meg hát soha rosszabbat, szóval az biztos, hogy a német lány az bombaformában volt ezen a világbajnokságon. Egyébként elnézve a futamot, a dinamikája, meg az egész versenyzése a német lánynak most jobb volt, mint a Zsófi. Szóval ilyenkor nem kell mentegetőznünk, meg kell emelnünk a kalapunkat, és természetesen jövőre a hazai rendezésű világbajnokságon Szegeden 2027-ben oda kell csapni, és a világ legjobbjának kell lenni. Egyébként ezt mutatja a tendencia is, mert ugye tavaly harmadik, most második, akkor jövőre reméljük aranyérem lesz belőle.
3: Ugye említetted a német hölgyet, Carlotta Loske, aki nem csak 5001-esben lett világbajnok, hanem párosban is, Michael Jakobbal, és maradva akkor ennél a párosnál, itt ugye az látszik, hogy az Európa bajnokságon végül is előre léptek Kis Ágnes és Nagy Bianca, mert hogy ott a klasszissal, Luzánnal felálló ukrán egység mögött végeztek másodikként, itt a világbajnokságon nem jött ki a lépés, nagyon rapszodikus az ő teljesítményük. Hogyan értékeled ezt a VB-t most? Mi hiányzott számukra Poznányban?
4: Hát én azt gondolom, hogy nem is a teljesítményük rapszódikus, mert ugye tavaly is évelején jól mentek, és a VB-n, EB-n és a VB-n nem mentek jól. Idén szintén nagyon jól mentek a világkupákon, ugye párosban. EB-n előre léptünk, másodikok lettünk, ennek örültünk, és a VB-n viszont rosszabbul teljesítettünk a tavalyinál is. Hát összességében Biancának nyilván volt egy vál fájdalma a kanadai világkupa után, azt kezelték, de megtörtént a prevenciós és rehabilitációs folyamatok. Nem fognám erre, egyszerűen az látszik, hogy nekünk, magyaroknak lépéseket kell tennünk, változtatnunk kell, meg kell néznünk új felállásokat, megvan a feladat, amit a őszi tavaszi edzőtáborokban végre kell hajtanunk. Szakmailag azt gondolom, hogy teljes mértékben rossz döntés lenne, ha nem tesztelnénk új egységeket, nyilván a németek is összeraktak egy szuper párost, mi magyarok szintén vagyunk olyan szinten, hogy össze tudunk tenni egy szuper párost. Most is van egy nagyon jó szintű párosunk, de ahhoz, hogy már ebben a versenyben, ami zajlik a női C2 mezőnyben is, kielezett versenyben, nem engedhetjük meg, hogy ne Magyarország legjobb felállása álljon oda. Lehet, hogy ez az egyébként, nem tudhatjuk, de ki kell próbálnunk formációt. Ugye jönnek fel a fiatalok. Ági is még nagyon fiatal, meg a Bianca is, de attól függetlenül minden évben nyilván a ifi mezőnyből jönnek fel olyan tehetségek, akiket meg kell néznünk. Hát van egy 23-as korosztályunk, akik 23-as VB-ken versenyeztek, EB-ken. Van egy bázisunk, úgyhogy ezt
5: ez a feladat.
3: Kézzelfogható bizonyíték mindenre Paragi Petra, aki az olimpiai számban C1-200-on lett döntős nem akármilyen mezőnyben, és a hetedik lett, ő 18 esztendős csupán, első felnőtt világbajnoksága volt ez, és hogyha már említetted a fiatalokat, ő pont egy olyan versenyző, aki megmutatta, hogy lehet vele számolni. C1-200, és azért, ha megnézzük itt a névsort, akkor az látszik, hogy Luzán korábbi olimpiai bajnok Nevin Harrison, a kanadai versenyző, aki megverte Kis Ágit 500-on, ő is ott volt a mezőnyben, ezek mind dobogósok lettek, és hogy egy ilyen névsorban állt helyt Paragi Petra, őt hogy látod?
4: Abszolút, ugye a válogatott tavasszal Ági nyerte, a világkupán is jól teljesített az Ági, de a C2-es 500-as felkészülés miatt kiemeltük a C2-es futamra. Így kapott lehetőséget Petrus. Nyilván akkor történt vele egy beszélgetés, hogy ez egy lehetőség neki, amivel remélem élni tud, és a megfelelő alázattal készül föl erre a világbajnokságra. És azt kell mondanom, hogy ez 100%-osan teljesítette is. Szóval nagyon nagyot lépett előre, mind fizikálisan, mind teljesítményben. Ő egy olyan szintet képviselt most, mert nem is az, mert azt mondjuk, hogy hetedik lett valaki, oké, csak az a kérdés, hogy mennyire maradt ugye le az elejéhez képest, mennyire volt ott a mezőm, és nagyon szoros csatát vívott, szóval ezért örvendetes ez a hetedik hely, pláne ilyen fiatalon, úgyhogy most el lesz mondva neki is, hogy mik a további feladatai Magyarországnak, miben van szüksége rá, akár C1-200 méteren, akár esetleg a csapathajós próbálkozások során.
3: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, és akkor női kajakkal megyünk tovább. Csikó Zsóka úgy tűnik, hogy 1001-esben verhetetlen, és hogyha megnézzük az ő teljesítményét 500-on, akkor inkább arra mondhatjuk azt, hogy van némi hiányérzet. Zsóka egész világbajnokságon küzdött a rajtokkal, és az 500-ban is, az 500 döntőjében a rajt az, ami nem sikerült. Ott maradt benne annyi, hogy ne legyen esélye a dobogóra. Összességében, hogyha Zsókának a teljesítményét értékeled, akkor megint csak a pohár az félig üres, félig tele. Hogy látod, Dávid?
6: Hát kicsit ez is, kicsit az is, mert nyilván, hogyha az 1000 méter kajak egyest nézzük, akkor ott egy lehengerlő, nagyon magabiztos versenyzéssel tudott világbajnok lenni újra, viszont az 500 méter kajak egyesnél valóban a rajtszakasz hiánya okozta azt, hogy meg sem tudta közelíteni inkább úgy mondom, hogy esélye nem volt odaérni a dobogós helyezésekre. Igazából ott a rajtot követően az első 80-100 méteren látszott, hogy kapott egy hajót, másfél hajót, és igazából azt ledolgozni egy 500 méteren, az nagyon-nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen, és hát sajnos ez Zsokának sem sikerült, hiába nagyon gyors a táv közepén, végén, hiába tud egy nagyon-nagyon erős finisht jönni, hogyha kap egy ekkora hátrányt ott a rajtszakaszban, akkor azt nem lehet ledolgozni, úgyhogy neki felvonadva a feladat, felvonadva a lecke, igazából a rajtszakaszra kéne úgy rákészülni, azon kéne egy olyat fejleszteni, hogy ne legyen ilyen, hogy ő lohol a mezőny után, mert ha sikerül úgy elrajtolnia, ahogy a mezőny nagy többsége, akkor azt gondolom, hogy ott is egy érmes helyezésről beszélgetnénk most.
3: A sprintávon Lutz Anna végzett a másodikként 200 méteren, míg 5000 méteren, ugye egyesben Kőhalmi Emese állandó szereplője a dobogónak a világbajnokságokon, már hogyha ő indul 5001-esben. Ott is egy ezüstérem, Lutz Annáról is Kőhalmi Emeséről még egy-egy gondolat.
6: Hát mind a két lánynak azt gondolom, hogy nagyon szép volt a teljesítménye itt a világbajnokságon, mind a kettőjük esetében. Előzetesen azt gondolom, hogy benne lehetett volna még az aranyérem lehetősége is. Hát ez most egy ezüstérmet ért mindkettőjük számára, ami tényleg egy megsüvegelendő, nagyon szép eredmény. Hát sajnálom, hogy Anna egy picivel lemaradt erről, mert ő is utólag azt mondta, hogy hát azt hittem, hogy meg tudom nyerni. Hát sokan azt hittük, hogy ez összejöhet, de hát sokan szeretnének nyerni, és megnehezítik egymás dolgát a versenyzők. Hát örülök neki, hogy legalább az érem összejött a két említett versenyzőnek, és az egy ilyen szép fényes ezüstérem, mert ugye, attól, hogy beszélgettünk már róla, voltak olyan versenyszámok, meg voltak olyan versenyzők, akik picivel, de lecsúsztak az éremszerzésről, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülni kell az ezüstéremnek is.
3: És a csapathajókat, hogyha arra tekintünk, akkor az látszik, hogy kajak kettesben egy nagyon fiatal páros, a pótválogatón tényleg óriási meglepetésre diadalmaskodó Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra utazhatott erre a VB-re, de hát ők abszolút újoncok voltak, és a nemzetközi szintére még hát rutintalanok. És van egy U23-as kajak négyes Kiskórékával, Szegedi Angelinával, Decsi Dorinával és Mészáros Annával, amely a világversenyeken, a VB-t leszámítva mindig a top 5-ben végzett, a VB-n viszont nem jutottak be az A döntőbe. Tehát a csapathajókat tekintve mi a helyzet, hogy látod a jövőt illetően, hogy mi lehet itt a helyes felállás?
6: Hát attól függetlenül, hogy két nagyon fiatal egységről beszélünk, tehát a kajak 4-est és a kajak párost is fiatal versenyzők alkotják. Érdemes külön választani a két egységnek a világbajnoksági vezető útját. Ugye a kajak 4-es esetén a 4-es versenyzett a szegedi, majd a brandenburgi világkupán is, majd az Európa-bajnokságon és a montreali világkupán is. Hát ugye a három világkupán három darab negyedik helyet sikerült megszerezni az egységnek, majd az EB-n egy ötödiket. Benne volt igazából a lehetőség a dologban most is, hogy egy középmezőnyben végeznek, sőt a montreali világkupa után, ahol mindössze 2-300-addal maradtak le a dobogóról, azt gondolom, hogy még akár annak a lehetősége is benne lehetett volna az egységben, hogy még közelebb lépnek ahhoz, hogy felálljanak a dobogóra, de hát sajnos ezt nem sikerült megugrani, és a középfutamból kiesett az egység, vagyis hát csak a B döntőbe jutott, nem jutott be az A döntőbe, és nem tudták hozni azt a fajta teljesítményt, amit láttunk tőlük az idei évben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon boldogak lettünk volna most is egy negyedik vagy egy ötödik helyjel. Nyilván, mint nagy magyar kajak nemzet, azt gondolom, hogy nyilván nem lehet hátradőlni egy negyedik, ötödik helyjel sem. Nyilván az érmes helyezések megszerzése a cél, azon belül is ugye a dobogó legfelső fokára kell felállni, akkor dőlhetünk hátra, vagy akkor lehetünk a legboldogabbak. Úgyhogy van mind dolgozni, és ez igaz a női kajak párosra is, mert ott ugye, ahogy elhangzott, egy pótválogató került kiírásra, mivel a Csikós Zsóka Újfalvi Laura páros nyerte a válogatóversenyt, majd indultak a szegedi világkupán, ahol bebiztosították a helyüket, azáltal, hogy a másik magyar egységnél előrébb végeztek, de ez egy B-döntő első helyezést jelentett a számukra a szegedi VK-n. Ennek ellenére ők megszerezték az indulás jogát az Európa-bajnokságon, és ott egy hatodik helyet sikerült szereznie az egységnek, és így a két nemzetközi eredményüket figyelembe véve arra a döntésre jutottam, hogy szeretném megnézni, hogy van-e ennél az egységnél erősebb Magyarországon, és ezért került kiírásra a pótválogató. Ott ezt az egységet maga mögé utasította ez a fiatal duó, ugye Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra, és hát tőlük egy elég rapszódikus versenyzést lehetett látni itt a világbajnokságon. Az előfutamot nem sikerült úgy teljesíteniük, ahogy kellett volna, véleményem szerint. Igaz, hogy csak az első jutott tovább egyenesvágon az A-döntőbe, de ennek ellenére azért érdemes lett volna küzdeni a további helyezésekért, és a lányokat úgy, nem tudom, fejben elengedték a távközben, vagy már eleve úgy álltak hozzá, bár az edzőjükkel úgy beszéltük meg, hogy az előfutamot is abszolút komolyan veszik, és küzdeni kell ott a második, harmadik helyért is, mert nem mindegy, hogy milyen középfutam sorsolás alakul majd ki, de a lényeg, hogy az előfutamot nem igazán tudták úgy teljesíteni, ahogy kell, a középfutamra nagyon felszívták magukat, és nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy az A döntőbe kerüljenek, majd amikor ez nem jött össze, akkor B döntőbe megint egy gyenge, és nem annyira rutinos pályát láthattunk tőlük, úgyhogy ez biztos, hogy igaz, hogy nekik még nagyon sok tapasztalatot kell gyűjteniük, és be kell gyakorolniuk azt, hogy egy világbajnokságon tényleg komolyan kell venni minden futamot, tehát nem csak a döntőt, vagy oké, akkor majd eljutunk odáig, és akkor azt mi jól megcsináljuk, mert azért elég rögös egy világbajnokságon az út a döntőig is. Úgyhogy nyilván a lányoknak ez is egy tanulópénz volt. Azt gondolom, hogy ha marad így tovább az egység, akkor ők biztos, hogy jobbak lesznek, mert nagyon fiatalok, ahogy mondtad is.
3: Tiszta sor, említetted a távirati irodának, hogy a női kajakosoknál egyfajta reformra van szükség. Ez alatt mit értsünk?
6: Hát azt gondolom, hogy picit fel kéne kavarni az állóvizet, mert az egyéni teljesítmények azok azért nem olyanok, mint amihez hozzászoktunk 5-10 vagy 15 éve, és sokkal egyszerűbb lenne összeállítani egy jobban működő, akár kajaknégyest, akár kajakpárost, hogyha az egyéni teljesítmények is magasabban lennének. Ehhez azt gondolom, hogy valamilyen szinten jobban kéne motiválni a versenyzőket, vagy akár elérni azt, hogy ők egymást jobban hajtsák. Ehhez azt gondolom, hogy több összetartásra, edzőtáborra, edzésversenyre, olyan téthelyzetre van szükség, ami inspirálja őket arra, hogy még magasabb szinten edzenek, és még több munkát tegyenek bele.
3: Véget ért az idénynek a lényegi része ezzel a világbajnoksággal. Hogyan telnek majd a következő hónapok, mik várnak rátok feladat formájában még ebben az esztendőben? Ugye a szokás, hogy ősszel már elkezdik a felkészülést, illetve az alapozó munkát a versenyzők a következő idényre. Szóval mikor folytatódik számotokra a munka, és hogyan, Laci?
4: Hát holnap, egész pontosan. Ugye az országos bajnokság még hátra van, és ennek lesz egy tesztverseny is, egy betétfutam, ami a 0. napon kerül megrendezésre. Úgyhogy holnap ülünk autóba, és délután egykor már ott vagyunk a szolnoki pályán, ahol a kenusok fogják megkezdeni a táncot, fogalmazunk így. Nem titok, ez a nyíltvízi úszásban már nemzetközi versenyeket rendeznek, ugye a kieséses verseny, ezt fogjuk mi is lepróbálni így magyar színfalak mögött. És jön a nemzetközi kenu szövetségeknek az elnökei, megnézik a versenyt, és lehet, hogy adott esetben esetleg majd ez valamelyik külföldi vagy nemzetközi versenyen is megjelenik esetleg, mint teszt esemény, aztán majd meglátjuk, hogy megveti el a lábát.
3: Dávid?
6: Nyilván ott leszünk a kajakosok is, tehát ez a holnapi, mondtad, 0. napon lévő tesztverseny, ez biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas lesz, én nagyon-nagyon várom. Ez hozhat egy olyan innovációt a sportág számára, amit akár lehet, hogy a Nemzetközi Kajakrim Szövetség vezetői tovább gondolnak. Aztán ugye kezdődik az országos bajnokság holnap után, 3 napos verseny elé nézünk, és lényegében ez a verseny zárja a versenyszezont, itt közvetlenül a VB után. Azt gondolom, a versenyzők után a versenyzők nagy többsége elmegy egy 3-4 hetes pihenőre, és utána kezdődik a felkészülés a következő évre. Lesz ősszel is tervezett edzőtábor, külföldi melegvízi edzőtábor a válogatott egy részének, és elkezdjük a közös munkát, aztán idővel majd természetesen ráfordulunk a jövő évre, és akkor is különböző edzőtáborokkal szeretnénk összetartani majd a válogatottat. És hát ugye a következő évi nemzetközi versenyszezon pedig majd a duisburgi májusban megrendezésre kerülő világkupával folytatódik.
3: Köszönöm szépen Tóth Dávidnak, valamint Ifja Foltán Lászlónak, a kajak és a kenu szakálynak, a szövetségi kapitányának.
4: Köszönjük!
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2 perc elmúlt 16 óra, a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla, és a Sportkör mai asztaltársaságát Göbölyös Gábor és Spíler István, mindketten a Magyar Távirati Iroda nagyszerű munkatársai, és Patai Gergely, a Nemzeti Sport újságírója adja. Sziasztok!
3: Hello!
2: Labdarúgással kezdünk, mert hogy tegnap lezárult az 5 európai topligában az átigazolási transferidőszak, vagy hát transferidőszak, és ha megnézzük azt, hogy a legdrágább átigazolásoknak a sorrendje mi, és kiválasztjuk az első tizet, akkor az látszik, hogy hát az angol liga az bizony főszereplő. A 10 top átigazolásból mindössze egy olyan, ahol nem az angol klubcsapatok valamelyike költötte el azt a bizonyos összeget. Ugye Jan Diomandei ért, a Real Madrid kiadott a Lipcsének 125 millió eurót. Egyébként pedig angol klubcsapatok költötték a legtöbb összeget, és ez azért már az elmúlt években megszokottá vált. Ti hogyan viszonyultok ehhez? És bármilyen meglepetést hozott-e számotokra ez a transferidőszak?
4: Árak röpködtek, ilyen nagyon nagy világszett, tehát ilyen top 5-ös játékos nem nagyon cserélt gazdát.
3: Rodri,
4: de...
3: Nevezhetjük top 5-ösnek, szerintem a VB legjobb ját, a rönyabdást.
4: De hogy mondtad, tehát nem rázta meg a piacot az egész. Viszont az, hogy olyan összegek röpködnek már olyan játékosokért, akikért nem gondolnak. Tehát itt Euróban vannak, de a Premier League-ban ott inkább fontba számolgatnak, és nagyon-nagyon durva összegek. Kicsit szerintem a piac is felárazott, olyan, mint a budapesti ingatlan piac, túl drága szerintem. De te meg kell adni, és akkor legfeljebb dörzsölhetik ezután, nem tudom mennyi adót kell még befizetni, de jó jár szerintem mindenki ezzel. A játékosok is, a fogadóklub. Egyébként volt ott a játékos, akiért ugye már másodjára adtak több mint 100 millió.
2: Enzo Fernández.
4: Például.
2: 145 millió euróba került most a Manchester City-nek.
4: Ez hányadik a listán?
2: Ez az első.
4: Ez
2: került most a legtöbbre.
3: Brit rekord.
2: Hát rajta kívül még olyan játékosok vannak ott az első tízben, mint az angol válogatottból Morgan Rogers, Elliot Anderson. Anderson a világbajnokságon ő kezdő játékosa volt az angol válogatottnak, Rogers nem, mégis 138 millió euróba került a Chelsea-nek, úgyhogy végül is a Chelsea ezt a kiadást ezt behozta Enzo Fernándezen, mert 145 a 138-al szemben, és van ott például az első tízben Ayoub Buadi, akinek a neve nem tudom, hogy mondja nektek bármit. Ő a világbajnokságról ismerős lehet, de azt hiszem, hogy a Lille-ből, vagy a Lille-ben nyújtott teljesítményével az a 95 millió euró, amit kiadott ért a Manchester City, az aligha teljesen reális.
3: Jó, hát ez, azért meg kell, nem tudom, ismeritek azt a mémet, amikor van egy játékos, és akkor nem tudom, hova valósi, mi a neve, és akkor mennyit érne, és akkor erre szokott az, hogy mindig az angol Premier League az egy ilyen, nem tudom, ötszörös szorzó körülbelül, meg a Lille-hez is, hogyha bejelentkezik egy angol klub, akkor dörzsölik már a tenyerüket, hogy meddig lehet elmenni egy ilyen játékosnál, mert ha mondjuk ezt a marokkói srácot 18 éves, azt hiszem, ha mondjuk a nem tudom, Dortmund vagy a Bayern München szeretné leigazolni, ez lehet, hogy 50 millióba egyébként megáll ez a történet. A City-től meg le lehet húzni 80 millió, vagy nem tudom, 80 millió font volt kéne, talán.
4: De értem annyit nekem, mindig ez. Tehát bemész a főnököt, és kész havi 10 millió forintot, akkor nem te, ha ő megadja, akkor már ő a hibás. Tehát én kérek a City-től ennyit, és a City megadja, akkor...
3: Hát ők úgy látják, hogy ő jelenti a jövőt, és hát 18 éves srác, hogyha bejön, akkor az egy óriási üzlet lehet, meg most már tényleg ott tartunk, hogy az a 100 millió eurós játékosból Most már egy, nem tudom, egy teljes keretet nagyjából össze lehetne állítani így világszinten. Egyébként összességében én például az átigazolási időszak elején azt gondoltam, hogy a City az meggyengült, és főleg itt Guardiola és Rodri távozására gondolok, és akkor még nem jöttek olyan nevek úgy összességében, amire azt mondtam volna, hogy hát most így erősített a City, de szerintem nagyon-nagyon jól igazoltak. Nálam már ez az egyetlen kérdés. Most nyilván két meccs után szemüvezdik a bajnokságot.
2: Hát onnan talán még nem lehet levonni következtetéseket.
3: Nagyon nehéz. Én nem vagyok egy nagy Maresca fan, de hogyha mondjuk ezt a keretet jól fogja kezelni, pláne ugye Enzo Fernández a középpályán a honfitársát majd jól tudja irányítani, akkor viszont azt gondolom, hogy a City erősíthetett egész világszinten a legjobban, szerintem.
5: Igen, hát egyetértek itt az urakkal. Alapvetően nagyon sokszor beszélünk túlárazott játékosokról, de lassan újra kell gondolni, hogy mit nevezünk túlárazottnak, mert tényleg annyira jellemző most már a 100 millió fölötti összeg. Nekem Diomandé jutott eszembe, ő mennyi volt? 140?
2: 125.
5: Nem is volt annyi, de azért az is kemény, igen. Szóval
3: ott is 20 millióra vették előző évbe?
5: Igen, igen, tehát óriási ugrások vannak 18-19 éves játékosoknál már, és nyilván, hogyha beválik, ahogy Göbi is mondta, akkor ez egy nagy húzás lehet, de azért a kockázati faktor ott is benne van, és egyenlőre az első mérkőzések alapján nem győzött, meg nem is kapott annyi játék lehetőséget, tegyük hozzá, és az egész Real Madrid kapcsán azért vannak kérdőjelek. Láttunk az elmúlt idényekben is olyan példákat, ugye, pont a Liverpool, ahol volt egy olyan transfer időszak, nagyon nagy átalakulás, nagy bevásárlást tartottak, és egyszerűen nem állt össze. Ez az időszak, ez egy kicsit a Pool szempontjából szerintem ideálisabban alakult, hogy a Citynél is, még a Poolnál én Barcolát jó vételnek tartom, még akkor is, hogyha ő sem került kevés euróba, és nyilván azért, hogyha azt nézzük mondjuk, hogy akit még tudnék mondani, Gordon, ott is az elején azt mondtam, hogy lehet, hogy még ez a 80 is sok, de ahogy beilleszkedett a Barszába, és ahogy az első mérkőzésen játszott, hogy csapatemberként, tehát, hogy meg kell várni nyilván az első hónapokat, hogy tudjunk igazán értékelni és mérleget vonni. Van az embernek egy elképzelése, hogy sok kevés, aztán jönnek olyan meglepetések a pályán látottak alapján, hogy újra gondoljuk ezt az egészet. Minden esetre tényleg én is azt gondolom, hogy olyan nagy égszakadás, földindulás nem volt, viszont lassan hozzá kell ahhoz szokni, hogy teljesen más az árértékarány, mint mondjuk akár 2-3 éve is a piacon.
3: És azért még szerintem egy szóval említsük meg a Tottenhamet, tehát elköltött, nem tudom, 350 millió euró
2: a
3: környékén.
2: A 10-ben 3 olyan vétel van, ahol a Tottenham volt a vásárló fél. Savinhoért kiadtak 88 millió eurót, Mateus Fernandesért a West Hamnek kiadtak 99 millió eurót, Sandro Tonaliért 108 millió eurót.
3: Igen, meg egy holland védő is
2: az nem szerepel a top 10-ben.
3: Hasonlók, tehát...
5: És nagyon kis mintából dolgozhatunk, de hát egyelőre de nem még... állnak jól a
3: Tottenham. De még szerzett góljuk sincs, hogyha jól emlékszem.
5: Valahol a sereghajtó pozícióban, igen.
2: És majdnem kiestek az előző évben.
4: Ezt az idei, mint a nyárinak hívjuk, de tulajdonképpen ez egy klasszikus átigazdás időszaka. A VB elhúzódott, a VB egy kicsit torzította, meg egy időben egy kicsit arrébb rakta, mert valahol már mentek az átigazolások, de közben még a VB még ilyen 8-at döntőknél jártunk, tehát kicsit csalóka volt, és nyilván emiatt is azért, aki Rodrival is kapcsolatban, nem úgy értettem, hogy ebben a nagy maszlakban volt játékos vándorlás, hanem az utolsó napokra nem maradt olyan klasszikus, mint a tengeren túli piacon megálltam, én az utolsó pillanatig még kívánok, és akkor még valaki, de ott játszani kell a fizetési sapkával és különböző sportágokban. Itt a Premier League-ben meg annyi pénz özönlik, hogy azért tudnak ilyen játékosokat fölfele kerekítve elhozni bárhonnan. Tehát egy angol klub, tisztelt a kérdés, rábök valakire, azt elviszi, akkor is, hogyha tudja magáról, hogy mert úgyis annyi pénz fog bejönni most már a közvetítési jogokért, az internetes csomagokért, a távol-keleti piac, most már a tengeren túli piacban is brutál összeg. Így, mintha gyakorlatilag meg kéne nézni a labdarúgásban levő pénz, egy-két nagy csapatot, Bayern, Real, Barca leszámítva, oda, mintha bekapcsolnának egy porszívót, és az összes pénz oda, és nem sajnálnak semmit. És olyan nézettségi adatokat produkálnak, mind a pályákon, a pályák telítettsége. Szóval tényleg korlát, a piac kereslet kínálat oldalában, ott gyakorlatilag nincs szabályozó erő, és ilyen összegek néhány évvel ezelőtt ott volt ez a fair play, transfer fair play, és akkor nézegették, hogy honnan jönnek. Itt fel nem muk, senki meg nem, hogy nézzünk utána. Máshol meg esetleg megnézték.
2: Na de van ennek felső határa? Mert hogy ugye...
4: Kipukadáló ingatlan piac is, most bekattant, tesz a máj lakásokat nézni.
2: Érdekesség egyébként, amit mondtál, hogy ugye ez a financial fair play, amit próbál szorgalmazni az UEFA, az nem tudom, hogy hát a legnagyobb vadaknál egy Manchester Citynél, vagy egy Chelsea-nél láthatóan nem működik.
4: Nem érdekel.
2: Nem tud visszatartó erő lenni.
3: De ott van a Tottenham is, az Arsenal is, a Manchester United is ki
4: de most már első 6-8 simán megy a nemzetközi kupába.
3: Igen, tehát most már ez a pénzügyi fair play, most már nem ott tartunk, hogy egy-két csapat nem tartja be, hanem mondjuk, nem tudom, európai szinten tudnám mondani 20 olyan csapatot, ami egyébként magasról teszik
4: rá. De nem azt, hanem, hogy oda szippantják a BL-be, és ahol múlt heti adásunkban beszéltünk, hogy milyen különbségek vannak BL, Európa-liban, konferenciáliban. Tehát ha már oda szippantod az első hat angolt, az nyilván olyan összegeket fog kasszálni, még egy ilyen alapszakaszpontnál, tudod, ez a főtáblás, egyszerűen a piac is torzul, és minden oda fog menni. Hát egy magyar nincs a BL főtáblán, soha nem fog tudni ennyi pénzt. Milyen örülünk, ha már ilyen 40 milkás, meg nem tudom milyen játékosok vannak. Azt is érdekes lenne, hogy a legerősebb Magyarországod...
3: 44.
4: Jó, de hogy milyen összegekbe.
2: Na hát rátérhetünk a magyar bajnokságra, na, mert például itt azt látjuk, hogy ebben az esztendőben, ezen a nyáron az Eto az eladott nagyjából 10 millió euróért minden játékosokat.
4: Balcipő fűzője valamelyik játékos.
2: Ebből lehetne venni 14 Fernandest, igen, de az látszik a Zalaegerszegnél is, hogy elképesztő bevételeket hoztak játékos eladásokból, és a Ferencváros is az átigazolási időszak...
4: Képest ez most ugye magyar,
2: magyar szinten természetesen,
4: van.
2: Igen. És a Ferencváros is az átigazolási időszak utolsó napjaiban, ugye Magyarországon még szeptember 3-áig lehet bejelenteni játékos mozgásokat, tehát az FTC-től az utolsó pillanatokban azért mégiscsak elköszönt egy meghatározó játékos Gabriel Kanikoski, meg jó néhány másik játékost, aki peremember volt, eladtak kölcsönbe, vagy kölcsönvételig jutott, ugye Kenan Kondro, Alexander Csirkovics és Edgar Sevik is, tehát a Ferencvárosnál is volt játékos mozgás az elmúlt napokban. Na de itt magyar téren, amikor az látszik, hogy hát az Eto meg az a Legerszeg példáját látva, hogy játékosok távoznak eddig nem látott összegekért, emögött mi áll? A szakmai munkában megtaláltak valamit, valami hát a titok nyitját megtalálták a győriek és az a Legerszegiek, vagy más jelenség húzódik meg emögött?
4: Ez az, hogyha fölkerült volna bármelyik magyar csapat, ugye jelen esetben csak a Győr tudott volna a BL főtáblára, olyan a magyar pénzügyi struktúrát elég erősen befolyásolná egy ilyen bevételi oldal. Nyilván ez a bevétel majd egy kicsit később jelentkezik, hiszen a szezon végén fizet majd az UEFA, de az, hogy a Fradinál történik, ami történik, illetve, hogy nem sikerült a magyar bajnokságot megnyerni, viszont az Európa Ligában ott van egy nagyon szép főtábla, az ezért a Ferencváros bevételi oldalát azért meg tudja nyomni. Viszont ott majd nyilván más miatt kell sakkozniuk, hogy ki mennyit tudok eladni, viszont nem engedheti meg a Fradi magának, szerintem még ezt, hogy ne nyerje meg a bajnokságot. Most ha szigorúan, ha a Fradinál a gazdasági irodát nézném, nem a szakmai részt, és akkor itt is a Győr, hogy megnyert a bajnokságot, azért lehetett volna ennyit, meg ennyit kasználni, de az, hogy még nem sikerült a nemzetközi kupában életben maradni, így viszont az a bevételi oldal nem fog semmit, akkor marad a játékos eladás.
2: Tehát ezért, hogy nem jutottak fel a főtáblára, te úgy látod, hogy ezért mindenképpen kellett kiárusítani játékosokat.
4: Igen, és nyilván ez is egy olyan dolog, hogy lesz még egyszer ad lehetőség majd játékosokat adni-venni, de akkor az már lehet, hogy később. Amikor Fradi az előző szezonban is egy nagyon jó megtolta őszt, de közben ott annyi pontot hulajtott, hogy már csak rohanni tudott a bajnoki címért folyó versenyben, és ott az utolsó forduló beeldőtt, hogy nem, lesz címvédés.
5: Az a baj, hogy a Győrnél ugye ez, igazából ez a két folyamat ez összecsúszott, tehát hogyha visszagondolok, már olyan mérkőzések, amelyek a nemzetközi porondon bármelyik kupasorozat főtáblájára jutásért zajlottak, nagyon sok olyan eset volt, hogy a játékos már tudta, hogy szeretne távozni, esetleg volt egy szóbeli megállapodás, nem volt ott a keretben, vagy nem voltak annyira motiváltak. Szóval én nagyon sajnálom a győri történetet. Nyilván valóban az utólag áll össze az ember fejében, hogy mi lett volna, ha, és hogy azért ez nem egy olyan nehéz ág a Bajnokok Ligájában sem akár, de legalább az, hogy legyen egy másik magyar csapat nemzetközi sorozat főtábláján, ezt jó lenne most már megugrani.
4: Meg ez is egy ilyen piac torzító, hogy van ez a régió, megnyered a magyar bajnokságot, és nagyon röviddel a bajnoki cím ünneplése után már nemzetközi kupameccseket kell játszani.
2: Egy hónap.
4: Na, és akkor az alatt rakd össze! Add el, vedd meg, építsd be, új edző, új struktúra, új koncepció, míg a nagyok nem iva. Hát most kezdődött ott a bajnokság, és a nemzetközi, van még olyan nagy csapatok, még nemzetközi porondra nem is léptek ki. Van egy csomó idejük. Sokkal több, mint ami egy ilyen régióban működő csapat. Egy hónap, örülsz a bajnoki cínek, két nap múlva, most már azon kell, nyilván akinek ez a feladat egy menedzsernek, vagy egy klub, mázol rá, a többiek még elmehetnek egy kicsit ide-oda pihengetni.
2: Egy ellen példa egyébként a pozsonyi Szlován ezt meg tudta oldani, mert hogy ott is van egy új vezetőedző, Jaja Touré, és feljutottak a Bajnokok Ligája főtáblájára.
4: És ez csak még jobban fáj nekünk. Ez még jobban fáj.
3: Tehát itthon a Ferencvárosnál ugye már tudják annak a receptjét, ez látszik a sorozatban 8 csoportkörből, hogy hogyan kell ezt csinálni nagyjából a szezon végét, azt a rövid egy hónapot te mondasz. A Győrnél én azt gondolom, hogy kicsit megzavarta őket ez a bajnoki cím. Tehát szerintem a Győrnél alapvetően az lehetett a koncepció mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, amikor másodosztályban voltak, hogy feljutni, biztos középcsapatnak lenni az NB1-be, és akkor mondjuk játékos eladásokból termelni a pénzt. De ugye ebben meg jött egy bajnoki cím, amire azért előzetesen szerintem senki nem számított, és akkor ott voltak, hogy a legjobb játékosokért meg bejelentkeztek, és én nem csodálkozok, tehát hogyha számok azok elég makas dolgok, tehát hogyha leteszik azt, hogy most akkor ennyi lesz a bevétel, ott nincs kérdés, tehát egy Vitális is szerintem, hogyha görög élvonalba igazolhat, akkor igazoljon el. Most
4: csak neki már gyorsan kell játszania, és nem akar például megsérülni a BL elős elejtezőjének első kanyarjába.
3: A Győrnél nem tudták a receptet arra, hogy akkor ezt most hogyan is kéne kezelni ezt a dolgot, hogy a legjobbjainkat el akarják vinni.
4: Tudom, Fradi meg tudja kezelni, csak nem éri meg a bajnokságot.
3: Hát most erről az érről beszélünk egyébként, igen.
4: Egyébként ugye mondtad, a Göbivel mi egy helyen ülünk az MT-be, sokszor nézzük mondjuk a Lárpurlának azt, amik riporter keresett, hogy jaj, mikrofon, jaj, lámpa, és itt a Győrni, és jaj, bajnoki cím. De és akkor olyan, mit kell csinálni? Melyik noteszt vegyem elő, hogy mit kell akkor csinálni? És közben még elmegy az edző is. Most akkor az edző hoz új játékost, az új edző? Vagy én már hozok, és akkor kézténnyel leállítom. És közben azt hiszik, jaj, hogy holnap már meccsünk van. Megvettük a reptényet, és akkor néznek, hogy jaj, mikrofon.
2: Biztosan. Az Etónál, hát jaj, most a bajnoki idényre kell fókuszálniuk, illetve csak arra fókuszálhatnak. A Ferencváros viszont, ahogyan említette Göbi is, most már azért 8 esztendeje folyamatosan ott van az Európa Ligában legalább, de hát általában az Európa Ligáról lehet beszélni, most egy konferenciáligát vagy egy Bajnokok Ligája főtáblát leszámítva. A zöldfehéreknek a keretét figyelveti, hogy látjátok, hogy erősödött-e a nyáron maga a játékos állomány, vagy gyengült? Ugye említettem a távozó játékosokat, Kanikovszki a legutóbbi,
4: aki pénzügyi balanszot, mennyiért ment?
2: Pénzügyi kimutatás nem. Érdekesség, hogy Lenin Zsozef még egyelőre a Ferencváros játékosa. Ez akár még változhat, vagy nem tudom, hogy ezzel hogyan terveznek az Üllői úton, de érezhetően próbálták a középpályát megerősíteni az elmúlt napokban, mert hogy érkezettek szerb játékos Vejko Birmancevic és egy szlovák Matusz Beró, akikről azért, hát nem olyan nevek, akikről
4: válogatott
2: játékosok, de tudsz felidézni tőlük bármilyen mozgatot. Egy emlékezetes.
4: Nem, most ugye az utolsó szlovák játékosnál rákerestünk, amikor bejelentették, ez egy-két napos hír.
2: De hogyha mondjuk olyan játékosok lesznek, mint Zsozsef vagy Kanikoszki, akkor azt hiszem, hogy a Ferencváros megint csak jó üzletet csinált.
4: Ugyanoda ment vissza, honnan jött.
2: De a különbség annyi Kanikoszki között, hogy ugye ingyen érkezett, és ezért én úgy láttam, hogy a Transfermarkt adatai alapján egy 1,5 millió eurós összeget kapott a Ferencváros. Tehát összességében ezen nyert az FTC jó néhány millió forintot. Alapkérdés, FTC erősödött, gyengült?
3: Hát szerintem hazudnánk, ha azt mondnánk, hogy erősödött. Tehát a keret biztos, hogy gyengült. Tehát ha megnézzük az előző szezonnak a kezdőcsapatát, ugye nincsen Sissé kapitány, nincs Makrekis, Abu Fani, Kanikovszki.
2: Elment Gartenban is.
3: Gartenban, tehát nagyjából a fél kezdő, aztán
4: ha a szezon felén én nézem, amikor még Varga Barna is itt volt.
3: Várjál, ja, hát az még. Pláne, de azt most tehát engedjük
4: az
3: el, mert akkor már nem volt.
4: Az előző szezon kezdeté, most lehet azt is,
3: de hogy nem, a végét. Az mindig fele-fele. Hmm. De befejezve a mondatot, ettől függetlenül egy fokkal se lett gyengébb a Ferencváros az eddig mutatottak
4: akkor
3: alapján.
4: Röviden maradt.
3: Nem, de a keretre vonatkozott. A keret szerintem gyengült, de a csapat nem. Tehát látva azt, amit Borbély Balázs egyelőre kihoz ebből a keretből, azt szerintem én azt gondolom, hogy de talán még jobb is, mint mondjuk
4: a csapat egység lehet, hogy jobb lett.
5: Geri? Hát igen, a csapategység jobb lett, illetve bizonyos játékosokból olyan képességeket tud előhozni, amit lehet, hogy nem is gondoltunk volna. Tehát akár az, hogy Lisztes Krisztián is ugye említette, hogy leült vele beszélgetni, és ha volt is egy gyengébb mérkőzése, biztos, hogy erélyesebben lépett föl, de utána megtalálta, most úgy ő is úgy tűnik, hogy megtalálta a helyét a pályán. Nagy Olivérnek az, hogy gyakorlatilag egy kulcspozícióba szélső hátvédnek betette, és helytállt, és bedobta a mély vízbe, nem hogy nem fulladt meg, hanem maradt a vizen, akkor Kadu játéka például elképesztően szintet tudott lépni, tehát korábbi alapemberekből Korbu. Is ki tudott hozni, Korbu Máriusz, pontosan.
4: És az a Fradinál megint az a kettősség, hogy a nemzetközi kupában más kerettel kell vitézkedni, meg a magyar bajnokságban különböző megszorító szabályok miatt. Ez az előző szezonban így úgy sikerült, a bajnoki cím nem jött össze, most viszont nyilván azzal a céllal van, hogy ebből tanuljon a Fradi, és ne engedje ki a bajnoki aranyélet.
5: Azt lehet hallani most, hogy ez a prioritás. Tehát, hogy az NB1 bajnoki címe az,
2: ami... Ez csak kommunikáció, vagy pedig valóban így fognak ehhez állni?
5: Én azt gondolom, hogy Borbély Balázsnál az is egy óriási pozitívum, hogy tud tanulni az adott esetben a hibákból, és például az, hogy Pakson kicsit jobban rotált, vagy jobban belenyúlt a keretbe, nem is úgy alakult ez a mérkőzés, hogy eltervezték. Most a Puskás Akadémia ellen már egy jóval ideálisabb felállást választott, és arány. Szóval szerintem őnek is sikerülni fog ezt az egyensúlyt megtalálni, és én bennem azt gondolom, hogy pont az itt elhangzottak miatt benne van az, hogy tényleg a magyar bajnokság az elsőbséget élvez majd. Nyilván meglátjuk, hogy az Európa Ligában, hogy menetel a Ferencváros, azért ott is van két olyan mérkőzés, ahol esélyesnek mondható, vagy amelyet hozni lehet, és a több olyan is, ahol az elmúlt évek alapján, még ha nem is a Fradi az esélyes, de tényleg tudjuk azt mondani, hogy már remélhetünk pontokat, mert hogy mindig felül teljesít évről évre a Ferencváros, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok Borbély Balázs eddigi munkásságát látva. Nyilván volt egy játékrendszerváltozás, és ehhez is alkalmazkodniuk kellett a futballistáknak, de kimondottan fekszik szerintem a Fradi keretének ez a sokpasszos, kombinatív, támadó játék, és egyelőre a nemzetközi porondon elért eredmények mindenképpen ezt bizonyítják.
2: És akkor a pénzügyi kimutatás, amit kértél, a Transfermarkt, a mértékadó Transfermarkt adatai alapján a Ferencváros 2 millió eurót adott Birmančevićért, egyébként a többi játékos vagy elenyésző összegbe került, vagy ingyen érkezett az FTC-hez. Aki a bevételi oldalon pedig az látszik, hogy Elton Akolatse 2,5 millió euró, ez egészen elképesztő összeg ahhoz képest, hogy mit nyújtott az FTC-ben a maga fél éve alatt. Gruber Zsombor 1,7 millió euró, Mohamed Abu Fani 1,5 millió, Gabi Kanikovszki 1,2 millió euró, Makrekisért 1 millió eurót kapott az FTC, és Romao is nagyjából ezt az összeget közelíti meg. Tehát hát itt most nem adogattam össze szépen sorban ezeket az összegeket, de azért gyorsan rápillantva legalább 7 millió euró ez biztosan. Tehát ennyi bevétele van az FTC-nek. játékos eladásokból.
4: Hát ez egy ilyen magyar bajnokság, az ez egy megfelelő összegek, tehát nem Premier League-ről beszélünk, mert ott még egy 2-0-át hozzávágna.
2: A Ferencvárosnak egyébként tényleg sűrített a programja abból a szempontból, hogy az Európa Liga selejtezők ugye 8 mérkőzést játszott ott az FTC, a bajnokság időközben elkezdődött, és bár 2 mérkőzést elhalasztottak, de egyet abból már most csütörtökön, tehát holnap pótolnak, méghozzá az Eto elleni.
4: Még lesz az Újpest.
2: És vasárnap Újpest, igen. A jövő hét az pihenős, mert ott ugye csak bajnokok ligája van, úgyhogy Európa Ligában még nem kezdi meg a szereplését az FTC, meg hát Újpest után egy Deac, azért mégiscsak egy nagyon nehezített sorsolás a Magyar Kupában. Mit vártok ettől a 2 mérkőzéstől? Eto FTC, valamint Ferencváros Újpest, igen, mert a Grupa Marinában
4: nem veszek a derbit. Tehát a Deacra rá se kérdezel.
3: Hát nagyon közel van a 2 meccs egymáshoz, úgyhogy én azt várom, hogy a nevezzük ugye a gála kezdő, az szerintem majd a vasárnap az Újpest elleni meccsen.
2: Fontosabb az?
3: Hát a Fradi szurkolóknak biztos. Borbé Balázs, miután Ferencvárosi gyökerű, szerintem tudja azt, hogy mit jelent egy Újpest elleni rangadó, ráadásul a Ferencvárosnak.
4: És honnan jött? Mert a Győr is fontos.
5: De igen, ez az, hogy neki azért a visszatérés.
3: De tehát szerintem akkor is súlyozni kell, tehát egy Ferencvárosnak semmilyen esetben nem lehet szerintem fontosabb egy Győr elleni mérkőzés.
4: Még ez súlyozni? Mind a kettős lehet súly.
3: Biztos, hogy mind a kettő fontos, de szerintem biztos, hogy kell valami. Tehát nagyon, tehát a 3 nap a 2 meccs között, ott biztos, hát, hogy nem ugyanaz a kezdő 11 fog kifutni a pályára szerintem a 2 meccsen, és a előzetesen talán az erősebb csapatot majd az Újpest ellen várom.
4: És nézd meg, most az Újpest hol állt, te jobban tudom.
2: Dobogón van.
3: Ott van a második talán az Újpest.
4: És fényé volt, nem győzte le. Tehát
5: igen, ez újra meg újra előkerül mostanában a derbik hát előtt, hogy na majd most kerülni. Az Újpestnek lesz esélye, és mikor, megint ezt tudjuk mondani.
4: Mikor volt olyan derbi, amikor az Újpest számszakilag elő.
3: Jobban át.
2: Hát azt nem tudom.
3: Létezés Béla.
2: Azt majd kellene keresni.
5: Hát ez bocsánat, függetlenül,
4: tele vagyok kérdésekkel.
5: Függetlenül a Ferencváros a favorit megint csak. Nyilván egyszer megszakad a sorozat, lehet, hogy pont most, de én is a Deac elleni meccset várom. Igen. Korábbi debreceni egyetemistaként a legjobban. Hadd legyek ennyire elfogult.
2: Meglátjuk majd, hogyan szerepel tehát a Ferencváros ezeken a mérkőzéseken. Eto FTC tehát holnap, ezt a mérkőzést majd közvetítjük itt a Nemzeti Sport Rádióban, csak úgy, mint a derbit vasárnap.
4: Az hánytól van a derbi?
2: A derbi az 17.45, így van. Mi pedig, mivel Fieldhouse-hoz érkezünk lassan, és a pontos idő 16 óra,

0: Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Holnaptól már működik a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
4: Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A szombathelyi dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rúdugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik majd. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától 2 napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka. Jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek, amíg rendelkezésre álló jegyek. Piros Zsombor a sikeres selejtező után az első fordulóban búcsúzott egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A világranglistán 118. helyezett magyar játékos, az ATP rangsorban 95. Mattia Bellucci-tól kapott ki 3 szetben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a média jogász Bayer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Radnai Márk a bizottság Tiszás alelnöke közölte, a függetlenség védelmére létrehozott testület akkor is létrejöhet, ha nem minden helyet töltenek be. A tagok kétharmadának megválasztása ugyanis elegendő a működéshez. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a beteg biztonság növelésében. Újból megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat. Mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbesztnyomokat fák környékén lerakott bazaltkőben. Ezek a területek nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét. 13 kiállítással csatlakozik a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját ünneplő, egy éven át tartó francia programsorozathoz, a mai Manóház. A Francia Fény 2 évszázada című programsorozat 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a fotóművészet történetét és jelenét. Az esemény sorozat keretében országszerte előadásokat és szimpóziumokat rendeznek.
0: Közlekedés.
4: Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat. A 23-as jelű M0-as autóúti csomópontban leterelik a járműveket.

0: Bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos felhős idő. A nyugati tájakon azonban zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap csak elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap 26-31 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, a mikrofonnál Tóth Béla, valamint Göbölyös Gábor, Patai Gergely és Spiller István. És atlétikával megyünk tovább, mert hogy ma tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szövetség, itt pedig Tajti Márton Anitát választották meg az új elnöknek. A tagok az olimpiai bronzérmes súlylökő és Kovács Zoltán között választhattak, Márton végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott meg, és lett sima többséggel az új elnök. Érdekesség, hogy a szervezet eddigi vezetője, Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott volna posztjáról, de ugye korábban lemondott az elnöki tisztségről. Tajti Márton Anita az elnöki választást követően nyilatkozott a riporterünknek, Kreisz Bálintnak. Hallgassuk meg, hogy mit mondott.
4: Mik a leggyorsabban megvalósítandó pontok, vagy a legégetőbb kérdések abból a programból, amit felvázoltak?
5: Mindenféleképpen a szövetségnek az átvilágítása, ugye a jelenlegi helyzetet megismerjük és átlássuk. Utána ugye a küldött gyűlés most sem fogadta el a 2025-ös év pénzügyi terveit, illetve a 2026-os évnek a szakmai programját. Ezt nyilván a jogszerű működés feltétele, tehát ezt a lehető leghamarabb rendbe kell hoznunk, illetve ugye el kell kezdenünk a felkészülést a következő, a 2027-es és már a 2028-as évre is, hiszen ugye egy olimpiai ciklusnak a felénél tartunk most, és ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjunk dolgozni, nyilván a különböző bizottságokat szeretnénk felállítani, hiszen ugye ezt is hirdettük a programban, hogy a tagszervezetek segítségére számítunk ugye ezután is, nyilván ugye lehetőleg hatékonyabban dolgozhassunk, és egy olyan atlétika alakuljon ki, vagy egy olyan vezetés, aki tényleg támaszkodik a szakosztályokra.
3: Mondta Márton Anita. Hát felvázolt néhány sürgető feladatot az új elnök, elsősorban az átvilágítás, amivel kezdeni kell, de azon kívül az ő elnökségétől mit vártok? Egyáltalán a Magyar Atlétikai Szövetség hogyan tudott megújulni ez alatt a 17 esztendő alatt, amíg Gyulai Miklós volt az elnök?
6: Hát nagyon nehéz kérdés szerintem, és nagyon nehéz dolga lesz az új elnökségnek, mert ugye gyakorlatilag hallottuk azt, hogy az első feladat az lesz, hogy megismerjük, hogy hogy működött a szervezet. Tehát azok alapján, amik mondjuk hozzánk eljutnak, eredmények, sportolóknak a benyomásai alapján, azért a magyar atlétika szerintem fejlődött az elmúlt több mint 10 évben, tehát a nehéz atlétika mellett azért most már bejött néhány olyan sportról, mondjuk Molnár Attila, Kozák Luca, Takács Bogi, akik olyan számokban értek el szép eredményeket, amit azért korábban nem láttunk magyar atlétáktól. Tehát ez a része, én azt gondolom, hogy jól működött a dolgoknak. A gazdasági részére meg egyáltalán nem látunk rá, tehát az, hogy most mennyire kell változni az új elnökségnek, az új a szövetség működésének, egyáltalán nem látok bele, megmondom őszintén. De szerintem a szakmai része az, hogy az atléták hogy teljesítenek, azt szerintem alapvetően azzal nem volt probléma.
7: Itt nem is biztos, hogy a szövetségnek kell, hogy elsősorban belelásson, mert lehet, hogy nagyon messzire vagy messziről fogok indulni, ez egy alapsportág. Tehát ez egy minden gyerek számára fontos, hogy az atlétika valamelyik részét, ha nem is versenyszerűen, de készségszint, tudjunk futni, dobni, ugrani, stb. És ebben a ilyen konstellációban a sportág, úgyhogy ide tudott hozni egy szabadtéri VB-t. Megújult ott az a terület. Arról kéne egy beszélni, meg jól ment a bőv, itt lesz a világdöntő, stb. Itt sorogni kéne a nyálnak, hogy milyen dolgok történtek ebbe a sportágba, köbét már ecsetelt néhány eredmény, de vannak váltóban is komoly eredmények, ami mindjárt egy mélyebb sportági elrendeződésen, tehát nem csak egy-egy számban, és végre már futószámokban, és végre nem az 50-es évekről beszélünk, ahol voltak nagyon jó futóink, mert általában a olimpián az kalapácsvetést várjuk, vagy most az új elnök, világbajnok, ugye súlylökő, és akkor csomó szép dologról kéne egy nyámnyognunk, hogy hú, de nagyon jó.
6: Mint ahogy végre, tudunk is, de tudunk is, az eredmények közben, alapján tudunk
7: közben
6: is.
7: Közben van egy olyan oldala ennek a sportágnak, hogy ami nagyon nem tetszett a külvilágnak, és ezek szerint a váltásnál a belső környezetnek sem. És akkor nem tudom, kicsit más a leányzó fekvése, hiszen ezeket az eredményeket, akkor ilyen eredmények vannak, ilyen létesítmények, akkor itt minden az kéne, hogy minden menjen tovább. Hát itt baromi jó, hát itt eredmények vannak, létesítmények megutak, nő a bázis, egyre több gyerek, mit tudom. Erre nem, erre vérzivataros idők voltak a gazdasági oldal, amit mondom, tehát itt a szövetség fölállíthat majd egy független, meg nem tudom kitől független bizottságot, de ez valószínűleg itt majd még a egyéb hatóságok is a politika oldaláról is, hogy itt akkor számoljunk már el, és ahogy előjött ez a nemzetvédelme, nemzetvagyonvédelmét, tehát itt szerintem sokkal komolyabb dolgok lesz a vizsgálat, aztán majd valamit kiderít.
3: Az atlétikai szövetség emberén
7: is? Azért, hát ott nagyon, amiket lehetett olvasni, most tök, mert melyik oldalról olvasod, jobb uh-huh. vagy bal oldalról olvasod, vagy kormánypárti, vagy ellenzéki oldalról, köszönő viszonyban nem volt egymással a két cikk, hogy milyen sikerek voltak, de most nem eredmény sikerek, hanem anyagi, vagy kiadás, vagy valaki elvitt hasznot, hogy rendeztünk versenyt. Ezt majd az illetékes szervek, szövetségi és kormányzati szervek, meg akik felügyelik a szövetségek munkáját, ezek majd megvizsgálják ezt. És igazából most csak ezért volt ez az elnökválás, hiszen ha csak az eredmények is nagyon szép, most a Birminghamben is, tök jó eredményeink voltak, és olyan számokban is döntök bentük, ahol eddig az utolsó néhány évtizedben nem voltak eredményeink. Hát még emlékszem, amikor a 85-ös VB-n végre volt egy fehér futó a 100-as döntőben, és de ez 85, még én is azért általános iskolás voltam, és erre most végre tök jó futószám, gátosaink vannak, és most is Birmingham hoztunk aranyat, ezüstöt, tök jó volt minden, csak nagyon rátelepedett ez a külvilág, nem a szakmai része, és most ennek lesz a dolga, hogy a következő időszakban egy új elnökséggel, új elnökasszonnyal, de milyen jó, hogy női elnök, tehát nálunk a hokinál van, hogy új nő, a röpinál is, tehát most már jönnek
3: nem
7: ezek.
3: Nem az a többség, igen.
7: De most ugye 38-27 elnökváltás.
3: Viszonylag sima, igen.
7: Ez egy 30%-os különbség nagyjából, de legalább volt választási lehetőség, mert néhány éve mi volt? Bármely sportág néztél, küldtek valakit, megválasztod, akkor lesz pénz, ha nem választod meg, akkor olyan nem is volt, nem választod. De az, hogy a Miki már ilyen régóta volt elnök, ez is, még emlékszem, amikor elnök lett. Ugye az édesapja is egy legendás, nem csak újságíró, hanem, de eddigi vezetőség, tehát mind a Deutsch, mind a Gyulai, tehát a sportágból jövő, ők sportolók is voltak, uh-huh. csak közben lett egy másik oldal is ennek a történetnek.
3: Márton Anita is ilyen, igen. Tehát és ő is a sportágból jön. A vezetői tapasztalata már csak azért sem lehet túl sok, mert azért az aktív pályafutása az nemrég fejeződött
7: be. Anyuka lett.
3: Amellett, hogy egy családanya szerepben is helyét kell állnia. Geri, te hogyan látod, hogy ő ebből kifolyólag, hogy a sportágon belülről érkezik, mennyire lehet pont ez előnyére?
8: Szerintem az óriási eredmény, hogy Szegeden most már valahogy 300 fölött van a taglétszám, tehát amit ő ott szakosztályvezetőként csinált, még hogyha nem is hosszú idő, hogy említetted a vezetői tapasztalat, de összességében az már
7: és
8: egy meggyőző.
7: És így adtak neki bizalmat ilyen arányban.
8: És ezért ő az atlétikai szövetségen belül is vállalt már munkát az elmúlt időszakban, viszont ez nyilván egy más szint, más felelősségi kör. Ahogy elmondtátok, van mire építenie, de van mit átalakítania, és nyilván ezt a kettőt kell valahogy egyensúlyba hozni. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy csapatban gondolkozik. Itt jönnek be akár a közgazdászok is, ami nagyon fontos egy szövetség működésének, tényleg nagyon fontos része. A szakmai oldal azt gondolom, hogy az ő tapasztalata és versenyzői múltja alapján mindenképpen megvan, és nyilván van egy olyan sportszervezői oldal is, és látunk ilyen szakembereket is a csapatában, ami szintén egy olyan terület, ahol bőven van mire építeni, hiszen tényleg óriási dolog, hogy világbajnokság után most megrendezhetjük ezt a világdöntőt, ami az egész sportágat szerintem majd látni fogjuk, de a tervek alapján egy teljesen más dimenzióba tervezi helyezni, tehát olyan show elemekkel, ugye egy 3 órás blokk fényfestéssel, koncerttel, az atlétika biztos, hogy meg fog újulni a következő években. És ennek ma Budapest lehet az első, tehát ez egy óriási dolog, úgyhogy van mire építeni, létesítményhelyzet terén is, és nagyon jó volt olvasni a vesztes jelöltnek a gondolatait is, és egy nagyon szimpatikus gratuláló posztot, tehát én azt gondolom, hogy ez a jó irány, hogyha mindenki csapatban tud gondolkodni, mert a valóban az atlétika, és most nem csak azért, mert korábban atletizáltam, és kicsit hazabeszélek, egy olyan sportág. Egyébként a nehéz atlétikára specializálódtam, de hát ugye az első 4-5 évben mindenki mindent csinál, hogy Pista is mondta, meg kell tanulni ezeket az alapmozgásokat, és erre a lehető legjobb az atlétika.
3: Itt az elnökségen belül feszült egyfajta ellentét, amit te kiemeltél.
7: No, de volt ott, hogy a vezetési módszerekben is láttak kifogásokat. Tehát azért vannak különböző vezetők, akiknek hatalom van a kezében, annak, hogy ő demokratikus, vagy kicsit diktatórikus, vagy ilyen legma, tehát többféle verzió van. Itt a küldöttek javarészének ez már nem megfeküdt a gyomrát, ez ami az elmúlt időszakban történt, az eredmények és a mondjuk létesítményfejlesztés dacára.
3: Akkor te, Göbi, hogyan vonnád meg ennek a 17 esztendőnek a mérlegét? Azt már említetted, hogy azért szakmai szinten olyan nagy baj nincsen a magyar
6: atlétikában. Én csak az eredményekből tudok kiindulni, és az, hogy mi történt szövetségen belül, azt majd egy valamilyen vizsgáló
7: bizottság... Csak nem minden szentesíti az eszközt.
6: De most nagyon nehéz kérdés, tehát hogy én alapvetően
7: egy
6: szövetségben nem feltétlenül baj, mondjuk, hogyha diktatórikusan működnek a dolgok, hogyha működik jól.
7: Na nézzük az üzenőfölt.
6: De szerintem ez nem volt egy rossz korszak a magyar atlétikának, mert én ezt a részét nézem, a sportolókat, a stadionokat, a versenyeket, ez egy jó, de ahogy Geri mondta, ez egy nagyon jó kiinduló alap. Tehát szerintem, hogyha ezt így tudják folytatni, megfelelő átvilágítás követően, akkor maradhatunk.
8: Ez muszáj meglovagolni ezt a hullámot, tehát már a 23-as világbajnokság is egy olyan löket volt, és most ez a világdöntő, tehát ez mindenképpen tömegbázis.
7: A memóriára is olyan névsor jött.
6: Hát azzal indult az egész gyakorlatilag.
7: Fú, ezek ide tudtak jönni.
8: Igen, ez a kirakat, viszont tényleg fontos, hogy ez az alapszinten is, tehát hogy még építeni a bázis.
7: Csapat volt most Bőrünkenben, és nagyon jó. Tehát nem mindenki, de a legtöbb induló az EB-n most Birminghambe tök jó eredménnyel jött haza. Vagy magához képest, vagy világösszehasonlításban is.
8: Igen.
7: Ez a Halász Bencének az az eredménye, az világidei legjobbja volt.
3: Meglátjuk majd, hogy a világdöntő mire lesz ő képes, meg tényleg reméljük, hogy azon kívül, hogy most már megvan az új elnöke a Magyar Atlétikai Szövetségnek, itt a szakmai, valamint a pénzügyi, gazdasági vonatkozások közötti ott feszülő ellentétet azt mi hamarabb sikerül kiegyenesíteni vagy feloldani, és a korábban tapasztalt békét visszaállítani a szervezeten belül. Megyünk tovább, mert hamarosan kezdődik majd a női kosárlabda világbajnokság Berlinben, Németországban, és a magyar válogatott az 28 esztendő után tér vissza erre a porondra. Ugye 1998-ban szerepelt legutóbb VB-n a magyar női válogatott. A mostani szereplését azt pénteken este kezdi majd meg Völgyi Péter együttese Franciaország ellen. 21 órakor kezdődik az a mérkőzés, és aztán másnap 2:45 délután már Nigéria ellen folytatja a csoportkört a magyar csapat, tehát itt nem is tudom, hogy miért jött így össze maga a lebonyolítás.
7: Más sportágban ezt nem engednék.
3: Igen, itt
7: vagy a második nap játszanád később,
3: ez
7: vagy
3: értelmezhetetlen, igen, tehát ez 15 óra van a két mérkőzés között, és akkor nagyon jó indulatú voltam azzal, hogy a franciák elleni mérkőzés az, hát úgy fejeződött be, hogy nincsen nagy csúszás, és akkor még a mérkőzés utáni kötelező protokoll, interjúk, dopping, stb. Azok, azok sem csúsznak.
6: Az adrenalin benne.
7: Vacsorázol, ami már reggelibe csúszik.
3: Úgyhogy ez nagyon nehéz dolog lesz majd a magyar válogatottnak ezt a két mérkőzést megugrani. 7-én a csoportkört majd Dél-Korea ellen zárja a B csoportban a magyar válogatott. Na de ti milyen szereplésre számítotok? Már ezt a két mérkőzést említettük, de ebből a csoportból tovább lehet-e jutni? Hogyha...
7: Egyesik ki.
3: Igen, hozzáteszem, hogy egyesik ki.
7: Egy nem megy.
6: Hát ugye a franciák a világranglista, vagy az európai rangsor második helyezettjei.
7: Más dimenzió.
6: Ugye itt a műsor elején beszéltünk a súlyozásról, hogy lehet-e súlyozni valamit.
7: Itt érdemes, de a itt azért, nem.
6: Itt azért érdemes lesz a, most nagyon csúnyát mondok, hogy azt az első meccset lehet, hogy
3: elengedni?
6: Picit elengedni, mert a mondjuk a nettó 12 óra felkészülés a Nigéria ellen, amely nagyjából hasonló...
7: De ha lesz a meccset, akkor is elfáradsz.
6: Elfáradsz, persze, de lehet ott szerintem egy kicsit jobban rotálni, megnézni egyébként, nem azt mondom, hogy feladni a meccset, meg elengedni, megnézni azt, hogy mondjuk az alapkezdő mire megy a franciákkal, és adott hát esetben, ha úgy alakul a meccs, akkor bele lehet állni, hogy igen, szorongassuk meg őket.
7: Hát de meg most
6: az a következő három meccsünk, az sokkal fontosabb.
8: De bocsánat, én nem veled szeretnék vitatkozni, nem a nemzetközi, a nemzetközi szövetséggel.
7: Én még egész este vele dolgozna.
8: Az, hogy kijutunk 28 év után egy világbajnokságra, óriási dolog, hatalmas élmény, és olyan a sorsolásunk, hogy már az első mérkőzésen a játékosoknak az kell legyen a fejében adott esetben, vagy a szövetségi kapitánynak úgy kell cserélnie, hogy másnap tényleg 14 óra múlva mérkőzést kell játszani, ami tényleg jóval fontosabb, mert oké, azt mondjuk, hogy a Korea elleni lesz egy kikimérkőzés, és a harmadik hely a reális, de miért ne lepetnénk meg Nigériát is
6: azért
8: adott
6: mondtam,
8: esetben.
6: Hogy úgy kell elkezdeni a meccset, hogy beleállunk, és közben
7: mindenki szokja közben meg, legyen fel a ritmust, most találkozzon a légkörrel.
8: De ez, milyen... ez nem szabad. Tehát ilyen sorsolás egyszerűen, én nekem ez teljesen nonsens, őszintén szólva, hogy ezt így alakították ki.
6: Hát ezzel már
8: nem is kell itt foglalkozni most már.
7: Nemrég volt a röpi. Ahol nem volt esélyünk az első két meccsen úgy papíron, ott tök felszabadultan, hip-hop tök jó szedtek, szoros szedtek. Ahol meg úgy van már kellett volna pontokat szereznünk, szedteket, ott meg nagyon nem. És az első meccsen nem akarom idehozni a hoki. Ugye állandóan azt mondjátok, hogy ebben, amikor Zürichben ott voltunk, szlovákokkal kezdtünk. Nem 28,
6: majdnem meg volt.
7: 70. 10 másodperc hiányzott. És akkor
6: jó, de az más, azért úgy mentünk oda, hogy tudtuk, hogy jó eséllyel azért nem lesz győzelmünk.
7: Nem.
6: Ez a női válogatott úgy megy oda, hogy azért egy meccset legalább nyernik a csoportban.
3: De melyik az?
6: De én azt gondolom, hogy szerintem a francián kívül mind a három meccs az a nyerhető kategória.
7: Nem,
3: de
8: már tovább mentél, hogy a következő körben a nyolc közé
6: utásért. Bocsánat, igen. Tehát, hogy a Nigéria és a Dél-Korea is szerintem az nyerhető.
7: Tök jó. Olyan lelkülettel gyere le a francia ellen, hogy tök jó meccs volt. Valamit vagy mutatni fog az eredményjelző, és azzal a lelkülettel tudsz elmenni. Ha elvernek minket 60 ponttal, az nem jó, ha meg tényleg tök szoros, egyébként ez a válogatat nem ugyanez, csak ez 2 évvel ezelőtt egy kosáron múlt, hogy kijut az olimpiára, vagy sem. Egy dobáson.
6: Fájó sebeket tépsz fel.
7: Ja, igen, hát ez az
8: de, szó, de a lelkületnek mennyire nagy szerepe van.
7: Lenni, ezek hölgyek. Imádnivalóak. VNBA játékosunk van. De tök jó. Vannak nagy hiányzóink is. De hát kinek nincsenek. Ez egy sport. Tehát itt nem lesz a Pogacsár is döntőhelyzetből bukik. Nem lehet. Gyere le tök jó lelkülettel pénteken baromi későn, és utána úgy kelje föl, hogy új nap, új ellenfél, megesszük őket.
8: Ezért volt rossz egyébként a röplabdára visszatérve a harmadik mérkőzés kimenetele.
7: Ott ez nem ment el.
8: Mert ugye tényleg az első két meccs után arról beszélgettünk, hogy nagyon jól néz ki.
7: Hogy tudsz játszani a lányok ellen.
8: Viszont a lettek elleni mérkőzés előtt közvetlenül a németek elleni volt, és az meg nagyon-nagyon rossz szájízt hagyott a csapatban, és sajnos szét is estek a végére, és ott valóban, ott például ugye a lett mérkőzés volt az, ami most Dél-Korea, bár nyilván más szint abból a szempontból, hogy itt is talán még a koreaiak lesznek az esélyesek, de tényleg akár Nigéria ellen, akár Dél-Korea ellen benne van, főleg az isztambuli selejtező tornán mutatott teljesítmény alapján, hogy a magyar válogatott tud nyerni, tud meglepetést okozni, és tovább menni ebből a csoportból. Ugye a röpiseknél, ha már párhuzam, nagyon nehéz csoportba kerültünk. Itt nekem az az érzésem, hogy nyilván nem kaphatunk könnyű ellenfelet, mert hogy a 16-ban már ott lenni önmagában nagy dolog, de annyira nem fogtam a fejemet ennél a négyesnél, mert szerintem ebből a szempontból ideális, és Korea ellen én egyértelműen azt érzem, hogy ott biztos, hogy van szansz, és Nigériát is meglephetjük, nyilván a regenerációtól függően, hogy sikerül péntekre
6: hát szombatra. Juhász Dorkát szerintem mindenképpen emeljük ki, tehát egy a WNBA-ben idézőjelben hál' Istennek, most olyan kiegészítő ember volt inkább a Minnesota-ba.
3: Hát egy hosszú sérülésből épült föl.
6: Igen, de azért most ő maga is elmondta pont a tegnapi vagy mai sajtótájékoztatón, hogy tudja azt, hogy itt azért hatalmas nyomás lesz rajta, és neki kell a hátán vinni a csapatot.
8: Ráadásul úgy, hogy keveset edzettek együtt,
6: amit
8: tehát később csatlakozott.
6: Amit már azért megmutatott például a Galatasaray-ban is, tehát én azt gondolom,
7: de
6: hogy...
7: De NBA játékosok, ott héten még játszottak, tehát nehéz
6: de az nem baj. Igen, nem. Csak ezt emeltem ki, hogy azért ott visszafogottan kapott lehetőséget, tehát ott nem
7: de
6: neki
7: a
6: kellett.
7: A Dorka, ő tudja, hát ott ebbe a millióbe edződve, ő pontosan tudja, hogy ő itt a magyar csapat Jordan-je.
6: Hát, igen.
3: Más nem mondjak akkor, amikor a törökországi VB-s elejtezőn szerepelt a magyar válogatott hasonló körülmények.
7: Úgyhogy a török klubos is.
3: Igen, a Galatasarayból érkezett egy héttel azelőtt, hogy elkezdődött volna maga a VB-s elejtező, és az első mérkőzésem dobott 35
7: rosszat
3: pontot.
7: Rosszat mondtam, bocs, a Szoboszlai ennek a csapat.
3: Szoboszlaija. No, hát akkor szurkolunk a magyar női kosárlabda válogatott Szoboszlaiának. És
7: figyelj, Szoboszlai, Juhász, ők kette most így a ilyen major sportokban uralkodóink. Tehát bár nézzük, és akkor még lehetett volna itt Milákos, tehát egy-kettőt így leakasztani, de...
3: De ugye azok egyéni sportok, úgyhogy a csoport sportágoknak a mentén haladva...
7: Én nagyon szurkolok ennek, ez is a kosár is nagy szívem.
8: Igen, csatlakozni tudok. Holnap indulok Berlinbe, úgyhogy szurkolunk, és ez egy óriási. Nem, busz képzeld el, 14 óra, de megéri. Tehát 28 év után ott vagyunk, ezért
7: megéri. Amire odaérsz, az alatt le tudunk játszani.
3: És mind a három mérkőzésen ott leszel?
8: Az első kettőn biztosan, a harmadikat meglátjuk majd. Ugye ebből a szempontból nekem ideális, hiszen csak egy éjszaka szállást kell foglalni, a két magyar meccset szeretnék megnézni.
7: Hát de azt nyilván... az éjszakát kibírtad volna
8: pályaudvaron
7: is. Média.
3: Ezt neked szervezték, ezt a két mérkőzést. Spéler Istvánnak, Patai Gergelynek és Göbölyös Gábornak köszi. Nagyon szépen köszönöm a részvételt. Szurkolunk a női kosárlabda válogatottnak. Jó utat kívánunk, és hát reméljük, hogy mehetsz majd még vissza Berlinbe egy negyedik mérkőzésre. Ez volt a Nemzeti Sportkör.
6: Most a fordultával. Még egy 14.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2 perccel múlt 17 óra, mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. Egy friss hír a Formula 1 világából, ugyanis a Red Bull megerősítette, hogy a Racing Bulls versenyzője Liam Lawson helyettesíti majd Max Verstappen csapattársaként Isaac Hadjart a Formula 1-es holland nagydíjon. A francia továbbra sem áll rendelkezésre csuklósérülés miatt. Ő már kihagyta a Zandvoorti felvonást is Hollandiában, és most Monzában az olasz nagy díjon sem lesz bevethető, tehát Hadjar. A Racing Bullsnál pedig a visszatérő Tsunoda Yuki kap majd lehetőséget Lawson helyett, úgyhogy minden a korábbi felállásban történik majd, csak hogy mint Zandvoortban, Monzában is a Red Bull családon belül. Atlétikával folytatjuk, már a sportkörben szóba került, de nem hallottuk még teljes egészében Márton Anita gondolatait. Ugye Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a mai tisztújító közgyűlésen. A tagok végül is 67 szavazatból 38-szal szavazták meg Mártonnak a bizalmat. Ezzel a sima többséggel lett tehát új elnök a korábbi olimpiai bronzérmes súlylökő, a szervezet eddigi vezetője, Gyulai Miklós pedig 17 év után köszönt le. A feladatokról, valamint magáról, a tisztújításról beszélgetett Márton Anitával Kreisz Bálint.
2: Tajti Márton Anitával beszélgetünk, a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökével. Gratulálunk a megválasztásához. Hosszú nap volt. Mik voltak az első reakciói, mikor kihirdették a szavazatok eredményét, és amikor tudatosult, hogy megnyert a választást?
3: Hát természetesen nagyon örültem neki, és ez nagyon nagy megtiszteltetés a küldött gyűlés részéről, hogy bizalmat szavaztak nekem, illetve ugye most már tudjuk az elnökségi tagjelöltek közül is, hogy kik kapták meg a bizalmat. Gyakorlatilag az a csapat, akikkel mi összeálltunk, és egy programot meghirdettünk a Magyar Atlétika megújulása szempontjából. Ez mindenféleképpen egy nagy felelősség, és remélem, hogy jól helyt fogunk állni.
2: A csapatból mindenki bekerült, ez mutatja azt, hogy az előzetesen felvázolt program elnyerte az atlétikai társadalom többségének a tetszését.
3: Igen, úgy gondolom, ugye azért részben a két jelöltnek ugye megegyezett a programja, nyilván mindenki érezte azt, hogy mire van szükség a magyar atlétikában, milyen megújulásra. Nyilván azért voltak különbségek is, én örülök neki, hogy egy olyan programot sikerült a tagszervezetek elé tenni, amit tudtak támogatni.
2: Mennyire volt sűrű az elmúlt néhány hét itt a kampányidőszakkal, úgyhogy volt egy Európa-bajnokság, nagyon sűrű időszaka van egyébként is a magyar atlétikának, sűrű és sikeres, talán lehet ezt a két szót használni.
3: Nem is azt mondanám, hogy a kampányidőszak miatt volt sűrű, hanem nyilván próbáltunk egy kicsit előre készülni arra, hogy mi van akkor, hogyha ugye a küldött gyűlés bizalmat szavaz nekem, illetve az általam dedikált elnökségi tagoknak. Pontosan azért, hogy minél hamarabb meg tudjuk kezdeni azt a munkát, ami az elmúlt időszakban azért akadozott, úgyhogy most a következő hónapokban biztos, hogy egy nagyon sűrű időszak és munkás időszak következik számunkra, és próbáljuk a lehető leghamarabb megvalósítani azokat a pontokat, ígéreteket, amit ugye a közgyűlés elé tettünk.
2: Mik a leggyorsabban megvalósítandó pontok, vagy a legégetőbb kérdések abból a programból, amit felvázoltak?
3: Mindenféleképpen a szövetségnek az átvilágítása, ugye a jelenlegi helyzetet megismerjük és átlássuk. Utána ugye a küldött gyűlés most sem fogadta el a 2025-ös év pénzügyi terveit, illetve a 2026-os évnek a szakmai programját. Ezt nyilván a jogszerű működés feltétele, tehát ezt a lehető leghamarabb rendbe kell hoznunk, illetve ugye el kell kezdenünk a felkészülést a következő, a 2027-es és már a 2028-as 28-as évre is, hiszen ugye egy olimpiai ciklusnak a felénél tartunk most, és ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjunk dolgozni, nyilván a különböző bizottságokat szeretnénk felállítani, hiszen ugye ezt is hirdettük a programban, hogy a tagszervezetek segítségére számítunk ugye ezután is, nyilván ugye lehetőleg hatékonyabban dolgozhassunk, és egy olyan atlétika alakuljon ki, vagy egy olyan vezetés, aki tényleg támaszkodik a szakosztályokra.
2: 9 nap múlva kezdődik a Zsivolszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az atlétikai világdöntő. Egyáltalán nincs idő pihenni. Milyen feladatok vannak ezzel az eseménnyel kapcsolatban, így ennyire a hajrában?
3: Megmondom őszintén, pontosan ebben jelenleg nem látunk bele, nyilván azért, mert ugye eddig nem voltunk benne az Atlétikai Szövetségnek a vezetésébe. Úgy tudom, hogy az Atlétikai Szövetségnek ezzel kapcsolatban inkább ilyen PR feladatai, PR marketing feladatai voltak. Nyilván ezt már a holnapi nap folyamán próbáljuk átlátni, és hát nyilvánvalóan ugye a magyar atlétika képviselete az a legfontosabb dolog számunkra.
2: És nagyon sok nemzetközi vezető is érkezik majd véletlenül az atlétika világából. Olyan szempontból is jó lesz az esemény, hogy be lehet mutatkozni, mint az új elnöke a Magyar Szövetségnek. Nyilván Márton Anitát azért rengetegen ismerik az atlétikai világában, de azért ez egy új feladat, egy új szerepkör.
3: Igen, mindenféleképpen. Kaptam is már erre visszajelzést az Európai Atlétikai Szövetségtől, hogy ugye mindenféleképpen fogunk találkozni, és nyilván más vezetőkkel is, akár állami szinten, akár ugye nemzetközi szinten. Nyilván ez egy jó lehetőség a bemutatkozásra. Részben ugye felvázolni azokat a lehetőségeket, vagy elképzeléseket, amik most ugye a csapat előtt vannak. Úgyhogy megnyilván, hogy a lehető legjobb megítélés essen a magyar atlétikára.
2: Egy olyan sportoló, aki rengeteg mindent elért, és nagyon sikeres volt a saját számában, az ott szerzett tapasztalatokat hogyan tudja majd a vezetői szerepben is alkalmazni, úgyhogy nyilván azért már vezetői rutinnal is érkezik a Magyar Atlétikai Szövetség élére.
3: Úgy gondolom, hogy nem csak a sportolói múltamból szerzett tapasztalatot tudom kamatoztatni, mint ugye a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, hanem ugye azért az elmúlt években egy szakosztályt, illetve egy egyesületet vezettem. Viszont ugye itt is szeretném kiemelni azt, hogy nyilván elnökként nem kell mindent tudnom, és nekem megmondanom, ugye pont ezért jó az, hogy egy sokrétű csapat van mögöttem, akik megfelelően átlátják a különböző területeket, és így együtt dolgozva tudunk tovább menni.
1: Márton Anitát hallottuk, a Magyar Atlétikai Szövetség frissen megválasztott elnökét, vele beszélgetett Krejc Bálint. 10 perccel múlt 17 óra, hamarosan érkezik a stúdióba Czerman Márk, az újpesti futsal csapatnak a játékosa. Vele beszélgetek majd a Bajnokok Ligája előselejtezőjéről, addig viszont Freddy énekel nekünk.

0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
1: 17 óra 12 perc a pontos idő, futszállal folytatjuk, mert hogy sikeres idénkezdeten van túl az Újpest férfi csapata. A magyar bajnoki címvédő tegnap Debrecenben a Deac otthonában kivívott 4-1-es győzelemmel megszerezte első sikerét az NB1 most futó kiírásában, míg az előző héten a Bajnokok Ligája előselejtezőjében 3 mérkőzésből 3-at nyerve jutott be a legjobb 32 közé. Erről beszélgetünk majd Czerman Márka, az Újpest labdarúgójával, futszalosával helyesebben. Szia Márk!
2: Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat!
1: Gratulálok az eddigi sikeres idénkezdethez. A Bajnokok Ligája előselejtezőjében, amit ugye itthon vívtatok meg a Sterbinski Amália csarnokban, végül is nagyon magabiztos és meggyőző fölénnyel 28 rúgott és mindössze 4 kapott gollal jutottatok tovább csoport elsőként, és hát mondom az eredménysort: 11-2-es győzelem a San Marinói Murata ellen, 13-0 a török Szakariával szemben, majd a mindent eldöntő mérkőzésen a koszovói Drenicát is 4-2-re győztétek le. Hát látva itt az eredménysort, illetve az ellenfeleknek a sorát, milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok ezen a hétvégén?
2: Hát ugye az előzetes várakozások alapján ugye úgy készültünk, hogy a San Marino és a török brigádot azért abszolválnunk kell viszonylag simábban, mert azt tudtuk, hogy a koszovói gárda is ezt fogja hozni, és az volt az elsődleges cél, hogy próbáljunk minél jobb gólarányjal belemenni a harmadik mérkőzésbe, hogy az esetleges X is jobb legyen nekünk ugye a gólarány miatt. Ezt ugye sikerült megtennünk. Aztán a harmadik mérkőzés szerintem egy nagyon izgalmas, mint taktikailag, technikailag nézőszámba, ez szerintem egy nagyon színvonalas BL elősejtezős találkozó volt, és nagyon örültünk neki, hogy szerintem jól is tudtunk játszani, majdnem teltház volt a Vasasbú, ugye a Sterbinski Amália csarnokba, és szerintem egy nagyon jó mérkőzésen tudtuk kiharcolni a csoport elsőséget is, a továbbjutást, úgyhogy értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk, azért 4 nap bent lakás, együtt voltunk, szóval nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is szerintem nagyon hasznos tapasztalatokat szereztünk.
1: Akkor a Drenica elleni mérkőzés volt a legnagyobb megpróbáltatás. Ott néztem, hogy nem csak koszovói, hanem külföldi játékosa is volt.
2: Igen, ugye új edzőjük van egy kolumbiai emberke személyében, plusz 3 vagy 4 kolumbiai légióst is hozott magával, szóval egy papíron állunk magasabban jegyzett csapat volt, már az első kalapból őket húzták, ugye mi meg a második kalapban voltunk a sorsolásnál, úgyhogy ezért is szerintem ez egy nagy dolog volt.
1: Mennyit segített a hazai pálya, vagy kvázi hazai pálya, mert néztem itt a képeket, illetve a beszámolókat, jó néhány újpesti szurkoló kilátogatott a mérkőzésekre.
2: Igen, szerintem sokat segített, bár ugye a Fáy utca azért nekünk egy B-opció, ugye az utáról labda csarnoka mellett, de a bajnoki döntő első meccsét is ott játszottuk, és maga az a szurkolói atmoszféra, amit ők teremtenek nekünk, azért sokszor átlendít minket, vagy egy úgynevezett hatodik játékosként szolgálnak, úgyhogy szerintem azért nagyban befolyásolta ez is ezt a továbbjutást.
1: Milyen célkitűzésekkel vágtatok neki egyébként a Bajnokok Ligája idénynek, azt tekintve, hogy már megvan a sorsolás a következő körre is, ugye megint csak egy csoportban szerepeltek majd Lengyelországban, október végén kezdődik mindez, és a hazai Piast Gliwice, a bosnyák Bubamara, és az azeri Aras Nakhchivan lesz majd az ellenfeletek. Nem tudom, hogy beszéltetek-e már erről a csoportkörről.
2: Beszéltünk, ugye sajnos olyan szempontból szerencsétlenség volt ebbe, hogy ugye nem ebbe a csoportba kerültünk volna, hanem egy luxemburgi csoport, ahol talán közelebb voltak egymáshoz a csapatok, ha a rangsort nézem, de ugye átkerültünk ebbe a lengyel csoportba, Piastot olyan szempontból ismerjük, hogy játszottunk velük edzőmérkőzést, de egy magasan jegyzett csapat, az Aras úgy szintén nagyon sok brazil légióssal és külföldi légióssal, szóval nem lesz könnyű dolgunk, illetve maradtak a bosnyákok, akiről megint azért van néhány infónk, szlovén bosnyák válogatottakkal teletűzdelve, szóval egy elég nehéz csoportba kerültünk, de én azt mondom, hogy nem szabad feltartott kézzel kimennünk, meg kell próbálnunk azt, amit tudunk élvezni, és meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni.
1: Milyen volt a Piast elleni edzőmeccsnek a mérlege, tehát az hogy sikerült?
2: Hú, hát őszintén szólva azért voltak kellemetlen pillanataink, ők tavaly, ha jól emlékszem, akkor a 16 között esettek ki a Szemely gárdájától a Szem 5-3-as összesítésben, rengeteg válogatott játékossal, argentin, portugál és egyéb játékossal, magasan jegyzett futszálossal. Ugye az nekünk még a felkészülés közepe vége volt, sok új játékossal raktuk össze a játékunkat, talán azt mondom, hogy azért most már léptünk előre, meg szoktunk össze, viszont nem edzőmérkőzés lesz, hanem tétmérkőzés, ahol ők vannak hazai pár, ráadásul egy 12 000-es csarnokba fogunk játszani, ahol valószínűleg szerintem közel teltház lesz, úgyhogy biztos, hogy egy más hangulatú és minőségű találkozóra kell készülnünk.
1: Ugye említetted, hogy eredetileg egy luxemburgi csoportba voltatok besorolva, amit azért változtatott meg a Nemzetközi Szövetség, mert hogy a másik ágról bejutott egy örmény együttes abba a kvartetbe, ahol szerepelt volna egy azeri is, és itt a fennálló konfliktus miatt, rajtatok kívülálló okok miatt kerültetek át a lengyeles csoportba. Ez még azért messze van, ez a következő kör a Bajnokok Ligájában, úgyhogy azt hiszem, hogy kanyarodjunk rá erre az idény kezdetre. Első bajnoki címét szerezte meg a futsal csapat június elején, 3 hónappal ezelőtt, és az azóta eltelt időszakban azért az kirajzolódik, hogy a csapaton belül volt némi játékos mozgás, még hogyha állítom, hogy a keret magja az egyben maradt. Érkezett válogatott játékos, mint Rutai Balázs vagy Szalmás Zoltán, de összességében az látszik, hogy jó néhány játékos érkezett az utánpótlásból, és van jó néhány távozó is. Hogyan értékelnéd, vagy mi neked a benyomásod a keretet illetően? Erősödtetek, vagy gyengültetek a nyár alatt?
2: Szerintem mindenképp erősödtünk, ugye itt említetted akár a Rutai Balut, vagy a Szalmás Zolit, hogy azért két komoly válogatott tapasztalattal rendelkező játékos jött hozzánk. A mag egy része egybe maradt, de ahhoz képest azért szerintem, hogy bajnok csapatról beszélünk, azért volt bőven játékos mozgás, plusz ugye behoztak az NB1-be egy fiatal szabályt is, hogy 2007 után született játékosnak a 40 percből legalább 30-at a pályán kell tölteni, ezt ugye össze is lehet adni, ha több játékos van a pályán, úgyhogy ezt is gyakorlatilag az indulás előtt 2 héttel tudtuk meg, úgyhogy erre is lépni kellett, ezért is van 4-5 fiatal játékos fönt a keretben, aminek örülök, mert hozzám tartozik az utánpótlás, úgyhogy legalább látom a kimenetét a dolgoknak is, hogy ezáltal ők lehetőséget és esélyt tudnak kapni. De összességében azt mondom, hogy szerintem egy jó magunk van a fiatalokkal kiegészülve, és szerintem mindenképp erősödtünk minőségileg, majd ezt be kell bizonyítanunk, hogy ez a pályán is így van.
1: És milyen olyan fiatalokkal játszani, akiket az utánpótlásban te edzel?
2: Valahol furcsa, valahol meg jó érzés, hogy mondjuk a nap egyik periódusában úgy szólnak hozzám, mint amikor az edzők vagyunk, én meg úgy szólok hozzájuk, mint mikor ők a játékosaim, utána meg egy full másik szituációban vagyunk, és egyenértékű csapattársak, de talán azért annyira már ismernek az elmúlt évek alatt, hogy egy viszonylag lazább emberke vagyok, és azért nem tartom annyira azokat a játékos-edző szerepköröket, hanem őszintén kommunikálok velük. Úgyhogy furcsa, de jó érzés, hogy látom az ő szárnyaikat picit, hogy nyitogatják kifele, úgyhogy bízom benne, hogy ez a jövőben ez sikeres lesz.
1: És akkor gondolom, ezt ők is tudják a helyén kezelni.
2: Hát aki nem tudja a helyén kezelni, akkor arra egy más beszélgetés vár, de igen, szóval azért intelligens gyerekekről beszélünk, úgyhogy mindenki a helyén kezeli ezt.
1: Megkezdődött már a bajnokság számotokra, ugye Berettyóújfaluban egy döntetlennel, tegnap pedig megvertétek a Deacot idegenben. Bajnoki címvédők vagytok. Nem tudom, hogy figyeltétek-e a többi együttest, hogy ők hogyan erősítettek, vagy hogyan változott a játékos kerete az ellenfeleknek. A bajnokságnak magának milyen célkitűzésekkel vágtatok neki? Van-e realitás annak, hogy a címet azt megvégétek?
2: Mindenképp van realitása, és szeretnénk is, és a bajnoki címvédés mellé szeretnénk a Magyar Kupát is megnyerni, amiről épp hogy lecsúsztunk az előző szezonban, szóval, hogy ez a célkitűzés, ezt egyértelműen a vezetőség, játékosok, mindenki kimondta, úgyhogy így fogunk nekivágni ennek a szezonnak. Néztük nyilván a játékos mozgást, ugye, mint említettem, akár a fiatal szabály miatt is azért nagyon sok helyen volt az utolsó pillanatból ebből probléma, hogy ki hogy tudja megoldani, valahol kevesebb pénz lett, valahol több pénz lett. Én azt mondom, hogy összességében egy kiegyenlített bajnokság, ha így a 12 csapatot nézem, amiből talán egy picit mi akár a költségvetés, akár a játékos keretet nézem, picit kilógunk felfele, de amíg ezekről a tényekről beszélünk, és a pályán ezt nem tudjuk bebizonyítani, addig ez sok minden nem ér, úgyhogy az lesz a célunk, hogy amit várnak tőlünk, meg azért sok helyen, hogy az Újpest tud a bajnok lenni, meg ez nagyon sok helyen felmerül, ezt szeretnénk be is bizonyítani, hogy ez így van, és nem csak úgy mondva ezt kivinni a pályára.
1: Mely csapatok lesznek hozzátok a legközelebb, vagy melyek azok az együttesek, amelyek azért joggal szállnak harcba a bajnoki döntőért? Ugye a Nyíregyházával mérkőztetek az aranyért az előző idényben, vegyük mondjuk a Nyíregyházát, hogy ők hol vannak szerinted?
2: Szerintem a Nyíregyház az ugyanúgy bele fog tudni szólni ebbe a történetbe, igaz, talán valamivel kevesebben lettek, viszont a két légiósuk az minőség, illetve vannak benne magyar válogatott játékosok is a fiatalok mellett, hogy a Nyíregyháza szerintem tényező lesz, a Veszprém ugyanúgy tényező lesz, mint tavaly, ugye ők pont a végén forogtak ki bronzmeccsre, úgyhogy azért nagyon sokáig vezették a bajnokságot, vagy ott voltak az első kettőbe. És szerintem nagyjából ez a három csapat, ez ugyanúgy meg lesz, de azért a Berettyóújfalu is erősített, szóval hogy vannak benne, vagy a Nyírbátor, vannak benne olyan csapatok, akikre azért számolok, hogy ott lehet, hogy egy-két bajszot meg tudnak rángatni, reméljük nem a miénket, de azért van szerintem egy 4-5 csapat, aki azért odaérhet.
1: Így eddig hát a csapatok nagy része három mérkőzést játszott a bajnokságban, ti halasztottatok egyet a Bajnokok Ligája előselejtező miatt, úgyhogy messze menő következtetéseket azt hiszem, hogy hiába való lenne levonni ebből a három fordulóból. Czerman Márkkal, az Újpest futsal csapatának játékosával beszélgetek, és térjünk vissza arra, hogy hát a futsal együttesnek Újpesten ez az első bajnoki címe, és hát hogyha a szakosztályt nézzük magát, mondjuk még a labdarúgó szakosztályt, akkor az látszik, hogy 1998 óta az első bajnoki cím Újpesten.
2: Igen.
1: Másképp kezelnek most már titeket?
2: Talán mondhatom, hogy igen, szóval egy nagyon hosszú időszak telt el, és ugye más szakosztályban sem volt bajnoki arany, és azért a futszál mindig egy a nagypályának egy ilyen kis testvér sportága, hogy jó van, de azért van a nagypálya. Talán kezdünk ebből a részből kikapaszkodni és kidugni a fejünket, úgyhogy mondhatom azt, hogy másképp vagyunk kezelve, de szerintem azért még nagyon sok mindent kellett tenni az asztalra itt az elmúlt években, hogy ez még jobban ki tudja magát nőni, akár itthon, akár klubon belül, de azon dolgozunk minden nap, hogy ezt minél jobban elismerjék ezt a sportágat, és minél több figyelmet kapjon.
1: Ugye itt azért mégiscsak egy olyan egyéves munka van mögöttetek Német Péter vezetőedzővel, ami hát a csúcsra ért ezzel a bajnoki címmel. Az, hogy ez alatt az egy év alatt ti a bajnoki címig eljutottatok, az minek köszönhető? A csapategységet találtátok meg, vagy a szakvezető hozott egy olyan fajta szakmai irányvonalat, amit egy emberként tudtatok követni? Tehát miben látod a bajnoki címnek a sikernek a titkát, hogyha van ilyen?
2: Szerintem is, mind a Peti egy nagyon jó taktikai repertoárt tudott behozni ebbe a rendszerbe, és szerintem nagyon jól nyúlt hozzánk. Azt azért tudni kell a játékos keretről, hogy azért elég karakteres játékosokból áll, most nem csak az én személyem, de nagyon sokan vagyunk, akinek azért megvan a véleménye a dolgokról is. Be kell látni, hogy kell tudni minket kezelni, és szerintem a Peti ebben nagyon jól nyúlt hozzánk, és emellett egy nagyon jó csapategység is alakult ki, ami nem csak a pályán, hanem azért a pályán kívül is megmutatkozott, hogy azért sokat voltunk együtt, sok közös programot csináltunk az edzéseken kívül. Emellett szerintem a szurkolótábor is nagyon sokat nyomott alatba, hogy ahogy mentünk előre, is látszódott az, hogy ebből lesz eredmény. Egyre többen voltak a csarnokban, és a bajnoki döntők azért nagyon komoly teltház előtt zajlottak, szóval szerintem minden szegmensből mindenki hozzátette azt a részt, hogy a sok kicsi apró puzzle összeért, összeállt is, és ezt a nagy egészet ki tudta tenni ebbe a történetbe.
1: Ez meglátszott a felkészülés során, és tehát mondjuk a bajnoki cím az nyomott nektek egy olyan fajta pluszt, ami alapján a felkészülésen volt nehézség elkezdeni?
2: Nem volt nehézség elkezdeni, sőt szerintem mindenki nagyon várta, hogy azért most már bajnoki címvédőként vagyunk elkönyvelve, de azt az olyan szempontból az elején akadozott a történet, hogy azért jöttek fiatal játékosok, jöttek az új játékosok, azért volt jó pár távozónk is, hogy az első 3-4 hétben azért kellett összeérni, és mondjuk az edzőmeccseken ez látszódott, hogy valaki passzolni akart, a másik elindult, szóval hogy kellettek azok a finom hangolások, amik talán így pont erre a BR-re tök jól összeértek, és azt mondom, hogy jól tudtunk időzíteni ilyen szempontból is.
1: A Bajnokok Ligája is az egyik állomás akkor ennek az összeérési folyamatnak. Rátérve arra, hogy hát végül is a te újpesti karriered mikor kezdődött, 2 évvel ezelőtt csatlakoztál a futsal csapathoz, és annak ellenére illeszkedtél be nagyon hamar az együttesbe, hogy addig NB1-es szinten nem nagyon futsaloztál, ahogyan végigkövettem a pályádat. Nagyon sokáig ugye felváltva nagypályán, ugye futsalban kispályán próbálkoztál. Végül is akkor 2 évvel ezelőtt ez a futszálos, tehát a futszál mellett tetted le a voksodat?
2: Hát röviden, tömören nagyjából annyit kell tudni, hogy ugye én Újpesten nevelkedtem nagypán, ott azért van egy 10 éves múltam, és bekerültem az akadémiába edzőként, most már 8. évemet kezdem a nagypán a gyerekekkel. Ugye külön volt a két klub, mint Újpest FC és mint UTE labdarúgó akadémia, ugye az Agya Egyesület. Én ott dolgoztam, ott tevékenykedtem, és ugye az MB2-es csapatot én vittem, mint játékos edző, és amikor ugye ez az egyesülés megtörtént, ugye mint te is említetted 2 évvel ezelőtt, akkor olyan szinten volt egy vízválasztó, hogy mint UTE futszál, ugye abba a részbe nem maradtunk meg, és ugye jött a felkérés ugye a Sós Lászlótól is, Óvádi Lászlótól, hogy akkor mi lenne, ha, és ebbe tudnék csatlakozni, de volt már közös múltunk, mert voltam korábban az Újpest FC 220 volt csapatában, szóval dolgoztam a Lacékkal, közösen akkor még ugye ők is MB2-ben voltak, szóval azért ismertük egymást, ismertem a játékos keretet, ismertem a Petit is, akkor még ugye a Szente Tomi volt, szóval azért nagyon sok olyan közös tényezőnk volt, hogy nem egy ismeretlen társaságba és egy ismeretlen dologba jöttem, csak ugye a kettő együtt össze lett fésülve, és szerintem egész jól elkaptuk ezt a hullámot, akár én, vagy mint klub, vagy mint csapat, bárhonnan nézem ezt a történetet. Úgyhogy így elindult az NB1-es karrierem is.
1: Figyelj, és akkor az újpesti vonal az végig fennállt a te karrieredben.
2: Így van, csak több vágányon zajlott, most már úgy egy sínen van.
1: És nagy pályán játszol-e még emellett?
2: Hát ugye nagypályán nem játszhatok, mert ugye tiltja nem csak a profi szerződés, hanem ugye az NB1-ben van egy ilyen szabály, hogy aki itthon az NB1-ben játszik, az itthon nem nagypályázhat, csak külföldön, de hát nyilván ez ugye megint nem opció, de ugyanúgy dolgozok az akadémián, a 17-19-es futszál hozzám tartozik, plusz van a Blast 1-ben is egy pályaedzői állásom, szóval hogy azért megvan a kis életem ugyanúgy emellett, de nyilván a futszál NB1 a prioritás.
1: Hát annyit elárulhatunk, hogy 97-es vagy, igen. Tehát azért még a 30-on aluli játékosok közé, igen, tartozol, de az azért mindenképpen szembeötlő számomra, hogy már hosszú évek óta dolgozol edzőként. Tehát, igen, itt viszonylag hamar eldöntötted, hogy te vezetőedzői vagy utánpótlás edzői vonalon is szeretnél mozogni. Igen. Hát ilyen fiatalon?
2: Hát igen, a nagypályás karrierem nem feltétlen úgy alakult, ahogy szerettem volna, többek közt miattam is, külsős indokok miatt is kár ebbe belemenni, mert hosszú órákat tudnék róla beszélni, de igen, volt egy MB3-as szezonom nagypályán, ami után elváltak úgy az útjaink, hogy amúgy terveztem volna még benne, vagy lett volna még följebb lehetőségem, de különböző okok miatt a bajnokság kezdés előtt az elvágódott az a történet. Aztán úgy döntöttem, hogy ha a hosszabb távú jövőmet nézem, vagy életemet nézem, akkor mivel tudnék hasznosabb lenni.

0: hogy ebben partnerek a
1: klubnál. Igen, partnerek, ez amúgy ezúttal is köszönöm, akár most ha az akadémiát nézem, akár a futsal vezetőséget nézem, hogy nehéz is, meg nem is, de nyilván, ha partnerek, a vezetők ebbe is, és őszintén tudunk kommunikálni, akkor azért ez egy megoldható történet, és ebben lekopogom, nem volt eddig probléma, remélem, hogy a jövőben sem lesz.
0: És milyen gyerekekkel dolgozni? Azt már említetted, hogy jó néhány utánpótlás korú játékos már ott van a felnőtt csapatnak a perifériáján, a szélén, tehát ők is azért már játék lehetőséget kapnak. De mégis csak gyerekekkel foglalkozni, utánpótlásban dolgozni, az egy teljesen más kihívás lehet.
1: Nagyon, nagyon. Szóval egy olyan tök jó emberi tapasztalatokat ad. Most azért nagyobb korosztályon van így a 17-19 éveseknek a személyében, de dolgoztam 14 évesekkel, 15 évesekkel, szóval ilyen szempontból, hogy megemlítetted, nem vagyok 30, bár közel van, azért viszonylag nagy a tapasztalatom, és nagyon sokat ad hozzá, akár az emberi dolgomhoz, akár a pályán való dolgomhoz, hogy ezeket azért megtapasztaltam az elmúlt 8 évben, amit nagyon szeretek, meg szerintem nagyon sok hozzáadott értéke is volt ebbe az életembe. Próbálom ezt tovább így vinni, aztán reméljük, hogy minél sikeresebb lesz akár a gyerekek irányába, akár meg a saját magam életébe is.
0: Megvan akkor már az a terület, amivel foglalkozni akarsz majd a hosszú távon, ez gondolom az edzősködés. Abban látod-e a jövődet, hogy esetleg nem csak utánpótlásban, hanem felnőtt együttesnél is dolgoz majd egy idővel?
1: Mindenképp, szóval tudatosan építem a dolgaimat, azért most már egy jó pár éve is mindig megvan az, hogy honnan, hova szeretnék eljutni, és most is megvan a kis fejemben, hogy nagyjából mikor úgy nem tudok már profi szinten játszani, akkor hogy szeretném ezt menedzselni, mindenképp szeretnék a felnőtt futballban dolgozni. Most ez, hogy nagy pálya vagy egy futszál is mit hoz az élet, ezt nem tudom, mind a két sportákba igyekszem a licenszekkel úgy haladni, hogy ez a lehetőség meg legyen számomra, aztán majd az élet eldönti, hogy hol tudok maradandót alkotni, vagy merre visz tovább az út.
0: Hát ezek szerint te azért jól tervezed az életedet, vagy hát van egyfajta terv, egyfajta út előtted. A játékos karriert említetted, hogy annak a lezárása az mikorra érkezhet el, vagy mikor lehet ennek vége? A te terveid szerint?
1: Hát sok összetevős, szerintem nagy részt az egészségem, azért csak egy teremfutballról beszélünk, sok kitámasztással, megterhelő dolgokkal, azért edzősködéssel, sokat állok a pályán, jövök, megyek, folyamatosan úton vagyok. Ha az egészségem engedi, akkor minél jobban szeretném kitolni ezt a dolgot, mert időzőjelben vagyok annyira hülye, hogy szeretem annyira ezt a sportágat, hogy minél tovább tudjam űzni. De nyilván, ha bejelez bármi, akkor muszáj leszek hamarabb elengedni, de reméljük, hogy erre azért nem kerül sor az elkövetkezendő jó pár évben, úgyhogy szeretnék meg itt is azért letenni pár dolgot az asztalra, akár válogatottságba, szóval, hogy vannak meg olyan dolgok, amit nem értem el, és azért piszkálja a kis csőrömet, úgyhogy igyekszek ebbe előrébb lépni, aztán meglátjuk.
0: Ehhez kívánok sok sikert, meg az Újpest szerepléséhez, akár a futsal NB1-ben, akár pedig majd a Bajnokok Ligájában. Hát nem lehet kitérni a kérdés elől, hogy mégiscsak vasárnap következik majd a futball NB1-ben egy Újpest-Ferencváros, és hogyha már itt van a stúdióban egy újpesti illetőségű futsalos, akkor mindenképpen meg akarom kérdezni azt, hogy mit vársz ettől a Ferencváros elleni derbitől. Ugye az Üllői úton rendezik majd ezt a találkozót, de azt hiszem, hogy a futsal berkein belül is kiemelt figyelemmel követitek ezt a fajta összecsapást?
1: Hát igen, nem csak futszáberkeken belül, szerintem sportszerető embereknél ez a meccs mindenki szívét megdobbantja. Hát, hogy mit várok, szerintem az Újpest szurkolók most már nagyon hosszú éve várják azt, hogy ez a sorozat megszakadjon, és végre meg tudjuk verni a Ferencvárost. Az, hogy ez most fog-e eljönni, az egy jó kérdés, főleg idegenben, azért a Fradi otthon nagyon erős, Újpesten meg talán most kezd alakulni egy olyan szisztéma és olyan koncepció, hogy valami kis fordulat jöhet benne, és tényleg a bajnokság élmezőnyhöz tud majd tartozni a klub.
0: Bízom. Nem mostanság volt olyan, hogy az Újpest előrébb állt a tabellán, mint a Ferencváros.
1: Igen, szóval talán vannak olyan jelei, hogy tud az Újpest meglepetést okozni. Az, hogy ez most fog eljönni, vagy később, azt nem tudom, bízom benne minél hamarabb, de ugye van a klasszikus mondás, hogy előbb-utóbb minden sorozat megszakad, meglátjuk. Látok olyan jelet, hogy meg tud szakadni, nyilván látok olyat is, amiben nem, de majd ezt az élet eldönti hétvégén.
0: Követed-e majd a mérkőzést?
1: Mindenképp.
0: Hol?
1: Ez még jó kérdés, mert gondolkoztam azon is, hogy a helyszínen, nem a helyszínen, de mivel edzőképzésen

0: leszek, meg a gyerekekkel is fordulók lesznek, így valószínűleg majd csak a tévéből, vagy majd utólag, de mindenképp követni fogom.
1: Czerban Márk volt a vendégünk, az Újpest futsal csapatának játékosa. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba.
0: Én köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Évvégéig elkészülhet a kegyelmi ügyről szóló jelentés. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-ével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A szombathelyi dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rúdugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik majd. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától 2 napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka. Jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek a még rendelkezésre álló jegyek. Piros Zsombor a sikeres selejtező után az első fordulóban búcsúzott egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A világranglistán 118. helyezett magyar játékos az ATP rangsorban 95. Mattia Bellucci-tól kapott ki 3 szetben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Schummer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgatják az ügyben. A jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva működött együtt a gondosóra programmal a Fidesz, és áll minden vizsgálat elé, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan arra reagált, hogy Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormány bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mert a gyanú szerint a Fidesz aktivistái a program személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A kommunikációs igazgató szerint az együttműködés nyilvános és dokumentált volt, a kormány pedig semmilyen konkrét törvénysértést nem tudott megjelölni az ügyben. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. A dinamikus tarifa azoknak kedvez, akik rugalmasan időzíthetik a nagy energiaigényű eszközeik, például elektromos járműtöltőik használatát. Az árszabás nappal, a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. Radák Eszter kortárs festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás holnap a Virág Judit galériában. A képek a tarotkártya több évszázados képi hagyományát dolgozzák fel, ötvözve a misztikumot a modern festészettel. A művész modelljei saját ismerősei voltak, és saját magát is megfestette. A Bizalom című kiállítás szeptember 26-áig ingyenesen látogatható.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Holnap elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. A folytatásban is marad a késő nyárias idő. A hétvégén 30 foknál is melegebb lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 perc múlva 18 óra, amikor a Fannál Tóth Béla. Az Elkatén együttese, labdarúgásos sportág, a görög kupa első fordulójában játszik a Chrysopoulos együttesével. 2-0-ra vezet az aténi gárda a mérkőzés 84. percében. Magyar válogatott játékos nincsen a pályán, a keretbe is egyedül Vitális Milán került be. Varga Barnabást onnan is kihagyta Márko Nikolics vezetőedző. Pihenteti tehát a magyar játékosait a szerb szakember a Chrysopoulos elleni mérkőzésen. A görög kupa első fordulójából minden jel szerint tehát tovább jut majd az AEK Athén. És labdarúgással folytatjuk a hazafutást is, itt az utolsó negyed órájában a mai adásunknak. A futball átigazolási körképpel foglalkozunk majd, mert hogy tegnap a top 5 európai ligában befejeződött az átigazolási időszak, és hát költöttek az együttesek, jó néhány 100 millió euró cserélt gazdát, de hogy milyen játékosok váltottak klubokat, és melyek a legnagyobb durranások, az Olasz Gergő összeállításából derül ki.
4: Véget ért a 2026-2027-es idény előtti nyári átigazolási piac, amelyen azért történtek igencsak érdekes átigazolások. Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport újságírójával beszélgetünk majd erről. Szia Márk! Első körben azért óriási összegek repkedtek megint. Voltak reális és irreális átigazolások is. Van-e esetleg kedvenced személyesen?
5: Köszöntök én is mindenkit, tehát akkor hagyj kezdjem kicsit távolabbról, mert aztán úgyis belemegyünk majd a konkrétabb nevekbe. Ugye említetted, hogy hatalmas átigazolási összegek túrogtak itt a transfer időszakban, és egészen elképesztő évek óta beszélünk erről, hogy mekkora a Premier League fölénye a többi bajnoksághoz képest, de amikor itt azon gondolkoznak emberek, hogy most akkor a Ligön még topligának számít-e, vagy oda tegyék a nagyok mellé, akkor szerintem egyébként igazából egyre inkább az a kérdés, hogy a Premier League-et nem kell külön választani a többi topligától, mert hogy a Bundesliga összesen ezen a nyár alatt elköltött 680 millió eurót, míg a Manchester City majdhogy nem egyedül költött el ugyanennyit, 575-öt talán, hogyha jól mondom a végére, de a Spurs talán még ezt is meghaladta, és 600 millió euró körül költött, és emlékeztetünk, hogy a Liverpool is megtette ezt az előző idényben, úgyhogy gyakorlatilag annyit költenek a Premier League legnagyobb csapatai, mint egy teljes topliga a Bundesliga személyében, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a kis csapatok, a feljutók, a Hull City, amelyiknek a feljutása már önmagában majd, hogy nem akkora csoda volt a Championship-ből, azzal a teljesítményen a kerettel, mint a Leicester City bajnoki címe 2016-ban, és megnézzük, hogy mennyit költött a Hull City, nagyjából olyan 200 millió euró körül, akkor látjuk, hogy egyáltalán nem kiegyenített ez a verseny. És akkor itt csak azt lakoznék rá a kedvenc átigazolásokra, mert hogy a Premier League-ből azért szerintem olyan tekintetben nagyon nehéz választani, hogy igyekeztek a legnagyobb csapatok egymástól szerződtetni játékosokat. Premier League-ben bizonyított játékosokért fizettek elképesztően sok pénzt, és beszélünk majd itt Enzo Fernandezről például, akit szintén egy top csapattól vett meg egy másik top csapat, ugye a Manchester City személyében. Szóval nagyon nehéz ezekben az átigazolásokban szerintem lavírozni. Én egyébként a legizgalmasabb átigazolásnak, és akkor ezzel most kicsit átkalandozok Spanyolország felé, Jan Diomandét tartom, akiből még szinte semmit nem láttunk a Real Madridnál. Érte is klubrekordot fizetett egy akkora klub, mint a Real Madrid, ugye közel 140 millió eurót, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagy nyomás sem lett rajta, hiszen csereként számol vele José Mourinho, aztán majd meglátjuk, hogy belőle végül mit sikerül kihozni. Nem mondom, hogy ez a kedvencem, de az, hogy ez az egyik legizgalmasabb, és nagyon kíváncsi, hogy mire számíthatunk tőle, az biztos.
4: Ha már említetted Jan Diomandét, akkor ő az egyetlen a 10 legdrágább nyári igazolás közül, aki nem a Premier League-be igazolt. Nyilván az imént említett Enzo Fernández, Morgan Rodgers és Elliot Anderson vezeti ezt a listát, egészen elképesztő, mindenki több mint 130 millió euróba került. De mennyire veszélyes azért mégiscsak, mert Enzo Fernándezről azért mégiscsak tudjuk, hogy világbajnok, most is a világbajnokságon ezüstérmet szerzett, az más kérdés, hogy lehet, hogy a döntő elveszítésében most oroszlán szerepet vállalt a kiállításával, de attól függetlenül tudjuk róla pontosan, hogy mire számíthatunk tőle. Most Morgan Rodgers és Elliot Anderson egyik az Aston Villában, másik a Nottingham Forestben futott egy jó idényt. Érnek-e ezek a játékosok ekkora összeget?
5: Egyrészt van az az olvasat, amely szerint mindenki annyit ér, amennyit fizetnek érte, másrészt viszont biztosan nem. Tehát nagyjából ezt a két választ tudom adni erre a kérdésre. Tényleg a pénzösszegeket, tehát ezeket az árcédulákat igazából azt határozza meg, és egyébként ez még visszautalva a Diomand esetében is így van rám, azért is azért kellett érte ennyit fizetnie, mert egyébként olyan klubok érdeklődtek iránt, akik a Premier League-ben futballoznak, tehát ezek ez a Premier League adó, hogy így fogalmazzak idézőjelesen, ez annyira rányomja a bélyegét ezek az átigazolásokra, hogy gyakorlatilag meg kell barátkoznunk azzal, hogy ekkora összegekről beszélünk. Ha most egyenként szétszedjük ezeket az átigazolásokat, Morgan Rodgers két fantasztikus idényt futott az Aston Villával, az előző végén Európa Ligát nyerte csapattal, úgyhogy egyébként a top 6 csapatot megelőző, hogy az ötödik helyen be is futott, sőt végül a negyedik helyen zárt az Aston Villa, tehát a negyedik helyen befutott a Premier League hajrájában. Ehhez képest ott volt sokáig a legjobb háromban, és mondom, ugye megnyerte a másodszámú európai kupasorozatot. Egy olyan támadó szélsőről beszélünk, aki tud segítséget nyújtani a Chelsea-nek nagyon sok tekintetben, hatalmas lövőereje van, emellett pedig egyébként nem elhanyagolható aspektus az, hogy Cole Palmer egyik, hanem a legjobb barátja, és ez is állít a bélyegi terve a transferre. Az, hogy ére ő önmagában több mint 130 millió eurót, arra nyilvánvalóan nem a válasz, viszont egy olyan játékos Chelsea-nek, ha megnézzük, hogy kiket igazolt akár ugyanarra a posztra az elmúlt években a klub, aki ezúttal tényleg lehet, hogy majd segítség lesz. Tavaly csak a Dortmundtól igazoltak 60-70 millióért, Bynoe Gittens, aki szinte semmit nem játszott, szintén 70 millió volt előtte Pedro Neto-tól, Wolverhamptontól. Tehát egyre inkább úgy gondolom, hogy ezek az összegekkel ilyen zárójelben szabad csak foglalkoznunk, mert ha ahhoz hasonlítjuk, hogy korábbi nagy sztárokhoz képest mennyire érték meg, akkor lehet, hogy nem adja ki az ár azt, hogy igaza van ezeknek a PL csapatoknak, de mégis szüksége van ezekre a játékosokra. A két Manchester City középpályás már egy sokkal érdekesebb kérdés szerintem, mert az ő játékos profiljuk azért egy kicsit, nem is olyan kicsit hasonlít egymásra. Elliot Anderson és Enzo Fernández sem pótolja egy az egyben azt, amit Rodrival elvesztett a Manchester City. Szeretnek azért hasonló területeket lefedni a pályán, és próbálta ezt a gondot is orvosolni a Manchester City, miután két játékos vett az említett összesen 270 millió euró értékben, még szerződtette a Lille-ből a 18 esztendős marokkói Ayew Buadét is nagyjából 100 millió euróért, tehát elképesztő, hogy milyen összeget költött el csak a középpályájára a Manchester City. Buadi egy hasonló játékos profil, legalábbis védekezésben, mint amilyen Rodri volt, viszont ő meg 18 éves, és nem valószínű, hogy az első Premier League idényében egyből kezdő lett. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Enzo Fernández és Elliot Anderson hogyan tud majd egymás mellett működni. Abban nem vagyok biztos, hogyha a City tudja már nyár elején, ugye ez az utolsó nap jött létre, hogy Enzo Fernández el tudja hozni, akkor mindenképp rárepül már májusban Elliot Andersonra. Így nekem is egy kicsit érthetetlennek tűnik ez a 130 millió eurós összeg a Nottingham Forest középpályásáért, aki egyértelmű, hogy egyébként a csapat a legjobbja volt az előző idényben, és olyan játékos skillekkel rendelkezik, amik segítenek majd a City támadójátékában, de én nem tudom, hogy az a két játékos együtt majd tud-e úgy szuperálni a pályán, amit megér 270 millió euró.
4: A Liverpool és Szoboszlai Dominikék egy kétszeres Bajnokok Ligája győztest igazoltak itt az utolsó napokban Bradley Barcola személyében, aki főként a pálya bal oldalán, annak is a támadó szekciójában található meg. Ő azért egy nagyon komoly szintet képvisel, pláne hogy fiatalkor ellenére, mint azt már említettem, kétszer is megnyerte a BL-t a Paris Saint-Germain-nel. Akkor most az ő játéka az mennyire illik majd be vajon a Liverpoolba, hiszen tavaly leigazolták Ekitikét, leigazolták Isakot, jöttek olyan nevek, akikre elképesztően sokat költött a pool, de azok a játékosok nem annyira váltak be tavaly.
5: Hadd kezdem a Paris Saint-Germain-nel nagyon gyorsan, mert tankönyvbe illő, amit a PSG ezen a nyáron is csinált, és egészen ijedhetem, hogy hogyan zajlik Párizsban. Azok után a keretépítés, amit végignéztünk még a Messi-Bappé-Neymar korszakban, mert gyakorlatilag három csereemberükből, sőt négy csereemberükből csináltak több mint 200 millió, 250 millió eurót. Eladták ugye az említett Bradley Barcolt a Liverpoolnak, a fiatal 18 éves Mbappét eladták az Aston Villának, Tanguy távozott az Atletico Madridhoz, és még ugye a támadó sorból további erősítéseket tettek szert. Ugye Gonzalo Ramos-t hagytam még ki a felsorolásból, őt a Milánnak adták 70 millió euróért, ezért a négy játékosért kaptak ennyi pénzt, és a Ajax fiatal tehetségében Michael Gottal erősítettek, Akliusz érkezett, mint francia válogatott tehetség, illetve Ferran Torres a Barcelonából, szóval ők hihetetlen munkát végeztek megint. Bradley Barcola a Liverpoolban folytatja, sokan sokalják ezt a 106 plusz 17 millió eurós vételárat, hiszen gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy egy cserejátékos vett meg a Paris Saint-Germainből a Liverpool. Nagyon nehéz dolga volt Párizsban Barcolának, mert az egyik oldalon ott volt Kvaratskhelia, a világ egyik legjobb balszélsője, az ő posztján, a másik oldalon ott volt Désiré Doué, aki fiatalabb is nála, és egyébként jobb oldalon jóval könnyebben bevethető. A támadóként, csatárként meg ott volt Ousmane Dembélé, a tavalyi év aranylabdása. Úgyhogy Barcola egyetemen lépni akart onnan, Liverpoolban kezdő lesz a bal oldalon, és azt gondolom, hogy megvan benne az a sebesség, meg az a tehetség, ami Iraolának kell. Én őt egy nagyon jó igazolásnak gondolom Liverpool oldalról, mert hogy ő abban a legjobb, hogy befussa az előtte nyíló üres területeket, és Iraola pontosan ezt szeretné elérni a Liverpoollal. Ezt láthattuk talán az első két bajnoki mérkőzésen is, lehet, hogy a védekezésben voltak gondok, de azért rengetegszer adódott rohanásból, átmenetből lehetőség, nagy terület a Liverpool előtt. Ezekben egyébként, ahogy láttuk, Munoz például mennyit viccet kuskázott a hasonló szituációban, Barcola kifejezetten jó igazolás lehet. Összességében viszont a Liverpool nyarát elnézve egyáltalán nem gondolom, hogy elégedettek lehetnek a szurkolók, mert így, hogy Cody Hakpo sem távozott végül a Manchester Cityhez, helyette ugye Illiman NDA-jét vette meg a City, és a jobb oldalra pedig nem érkezett egyáltalán játékos, nagyjából úgy néz ki a Liverpool bal oldala, hogyha nagyon muszáj, akkor majd a sérüléséből visszatérő Ekitike is bevethető ott, de egyébként ott van a bal oldalon Bradley Barcola, mint kezdőszélső, ott van mögötte Cody Hakpo, és ott van mögötte a 18-esztendős Rio Gumaha, aki meg kijelentette, hogy a jobb oldalon annyira nem érzi jól magát, hogy szeretne a bal oldalon focizni, tehát egy három ilyen játékosom van Liverpoolnak a bal oldalra, még a jobb oldalra gyakorlatilag egy darab Victor Munoz van, meg a néha napján egészséges Federico Chiesa. És valakit persze majd át kell tenniük a jobb oldalra, lehet, hogy Barcolának kell ott játszania, de akkor megint vettél 115 millióért egy olyan játékos, aki nem a posztján játszik. Cody Hakpo nem tud azon az oldalon játszani, akkor Rio Gumaha-t kell áttenni, de akkor egy 18 éves fog kezdeni a legtöbbször, úgyhogy nem is szeret azon az oldalon játszani. Tehát én nem érzem, hogy a Liverpool vezetősége úgy igazolt volna ezen a nyáron, meg akár az előzőn, mint tették azt szisztematikusan a korábbi években. Egyszerűen nincs meg az egyensúly ebben a keretben, úgyhogy önmagában Barcola szerintem egy kiváló igazolás, de ha összességében nézem a Liverpool nyarát, akkor megint minden nem úgy sikerült, hogy szerették volna.
4: És nyilvánvalóan a Premier League költötte a legtöbb pénzt az átigazolási időszakban, ahogyan azt már beszéltük korábban is, viszont az igazi latinos szappanoperát a spanyolok hozták el nekünk, nem csak egy átigazolással, hanem olyan esetleges meghiúsult átigazolással is, amelyről már mindenki azt gondolta, hogy nyélbe üthetik. Na most Rodri például a Real Madridnál állítólag már megegyezett mindenben, amikor a Barcelona mégiscsak bejelentkezett érte, és akkor többen azt is mondták, hogy tulajdonképpen csak felhasználta Rodri a Real Madridot arra, hogy felkeltse a katalán klub figyelmét, és akkor még nem is beszéltünk Julián Álvarezről, aki végül nem lett Barcelona játékos, de először maradjunk akkor inkább Rodri eseténél. Azért, ha odaigazolt volna még Rodri is a Real Madridba, akkor Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, Cucurella, Diomande és még Rodri is érkezett volna. Ez nem akkora költés, mint a Premier League kluboknál, de hát milyen nevek ezek?
5: Egészen hihetetlen, hogy olyan dolgozik azért a Real Madrid évről évre, és lehet, hogy az előző nyári átigazolási ablak nem sikerült annyira jól, de ha megnézzük, hogy kik jöttek ingyen az elmúlt években, akkor látszik, hogy a Real Madrid minden játékos, minden sztárjátékos számára hatalmas hívószó, a fizetés az nem probléma, Florentino Pereznek ki tudják fizetni, és nyugodtan megvárják, amíg valakinek lepereg a szerződése, ugye így jött például Trent Alexander-Arnold is, még hogyha ő eddig nem is vált be annyira. A Real Madrid kerete szerintem kész van, de hogyha az a kérdés, hogy melyik csapatnak lett volna a nagyobb szüksége, vagy melyik csapatban így lett volna jobban Rodri, az szerintem egyértelműen a Real Madrid, amelyik látszólag azt a középpályát akarta egy kicsit összerakni, ami a Manchester City-nél az előző idényben olyan nagyon jól működött a tavasz nézve, amikor Bernardo Silva visszajött hatosként labdákat felvenni a középpályára, és mellette Rodri gyakorlatilag a teljes pályát befette. Nagyjából ez állhatott volna össze a Real Madridnál, úgyhogy Jude Bellingham a tízes, de ebben a szenárióban Tchouaméni, Camavinga, vagy éppen Federico Valverde, aki idén is eddig remek formában van, arra szorult volna, hogy akkor Arda Gülenről ne is beszéljek, hogy mi lesz vele, hogyha a Diomande kezdő lesz. Tehát azért okozott volna fejtörés Rodri beépítése, de játékstílusban jobban illett volna a Real Madridhoz Rodri. Jött a Barcelona, amelyiknek meg olyan Isten igazából szüksége nem volt Rodrira, de hogyha Rodri van a csapatodban, nem mondhatod azt, hogy rosszabb lett a középpálya. Emlékezhetünk arra, hogy a spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente milyen fontos változtatás eszközölt az egyenes kieséses szakaszban. Fogta és kivette a világ szerintem legrosszabb esetben második, vagy éppen a legjobb nyolcasát Pedri személyében, mert egyszerűen nem illett össze a játék a Rodriéval, és sokkal jobb volt, amikor Fabián Ruiz tette be helyette. Ott volt Olmo, ott volt Ruiz, ott volt Rodri a csapatban. Rodri volt a legjobb játékosa a spanyol válogatott középpályájának, sőt ugye mint végül megtudtuk az egész VB-nek, de egyszerűen nem illett össze a játék a Pedriével. Most ehhez képest a Barcelona fogta, és 70 millió euróért elhozta Rodrit egy olyan középpályára, ahova igazából nem biztos, hogy kellett volna. Ugye a Frenkie de Jong kiesett 3 hónap, és eleve nagyon sérülékeny, de azért ott van mögötte Bernal, ott volt Casado, ott van Pedri, ott van Gavi, tízesben ott van Fermín López, ott van Olmo, tehát hogy megvolt bőven létszámra és minőségre is az FC Barcelona, de amikor majd Rodri felbeszélnek a csapatnak a ritmusát és Hansi Flick taktikai elképzeléseit, és összeegyeztetik a játékát Pedriével, mert azért sokkal könnyebb ezt megtenni egy egész idény alatt, mint mondjuk egy világbajnokságon pár meccs alatt, akkor összeállhat majd a Rodri, Pedri, Fermín López, vagy éppen Dani Olmo középpálya, ami egy egészen félelmetes hármast alkotott a Barcelona középpályán. Azt gondolom, hogy Rodri személyisége, amit az elmúlt években láttunk tőle, főleg, ha ide veszem azt az labda botrányt is a Real Madriddal, akkor jobban illik az FC Barcelonához, és valószínűleg ő is ezért akarta inkább jobban azt a váltást, de hát Mourinho is elmondta utólag, hogy olyan játékos nem kell, aki máshova is szeretne szerződni a Real Madridon kívül, úgyhogy szerintem ez is szépen lassan majd lecsillapodik, és minden a helyére kerül.
4: És akkor végezetül egy olyan átigazolás, amely aztán meg sem történt a nyár végén. Julián Álvarez ugyanis már június legelején, vagy június közepén bejelentette, hogy ő szeretne a Barcelonába igazolni az Atletico Madrid csapatából, és azért azt lehetett hallani, hogy a Barcelona is nagyon sok mindent megtett. Julián Álvarez egyenesen a sajtónak is nyilatkozta, hogy ő nem az Atletico Madrid játékosa szeretne lenni. Diego Simeone is megszólalta, az Atletico Madrid klubelnöke is megszólalt. Óriási volt a felhajtás ez a téma körül. Aztán végül nem történt meg ez az átigazolás. A Barcelona most ezzel nagyot veszített? Mert Gabriel Jesus azért mégiscsak leigazolta az utolsó napokban.
5: Egészen hihetetlen, magasan ez volt a nyár legnagyobb drámája, ami Álvarez körül zajlott, és azt gondolom, hogy egy tanmesének is beillik, ami történt. Azért régebben, főleg ugye Neymar 2017-es eseténél azt láttuk, hogyha egy klub kifizeti a kivásárlási árat, akkor mindegy, hogy az mennyire volt magas, elviszi az adott játékos, 220 millió euró volt akkor Neymarnak az ára. Na most azóta megszokhattuk, hogy a spanyolok elképesztően magas kivásárlási árat szabnak meg, hogy nehogy hasonló megtörténjen. Az Atletico Madrid is 500 millió eurós kivásárlási cetlit tett Álvarezre. Állítólag megígérte neki az odaszerződésekor, hogy egyszer majd elengedi az FC Barcelonához, de 2030-ig írt alá Álvarez 2 évvel ezelőtt. Zsenc képes nyáron, úgyhogy nem volt ott a klubja, nem volt körülötte senki a stábból, egy világbajnoki argentin mérkőzés után ő kijelentette, hogy Álmai klubjába, a Barcelonába vágyik, és elhagyja az Atletico Madridot. Az Atletico ezen kiakadt, és jobban és látványosabban is akadt ki a nyilvánosság számára, mint azt egyébként eddig megszoktuk, folyamatosan közleményekkel kommunikáltak, az Instagramon posztoltak, és fel is jelentették a Barcelonát a La Ligánál, hogy illetéktelenül tárgyalnak a játékosukkal. Az Atletico kijelentett Álvarez felé, hogy nem adja el a Barcelonához, aztán semmiképp nem adja el, hiszen riválisról beszélünk, és nagyon sok Barcelona szimpatizáns előjött azzal az elmúlt hetekben, hogy de hát nem is akkor a rivális az Atletico a Barcának, mert mindig lenyomják őket. Azért emlékeztetünk, hogy a BL döntőben is a Barca legyőzése árán volt ott tavaly az Atletico. Az ő álláspontjuk is érthető ilyen szempontból. Aztán bejelentkezett az Arsenal Álvareznél, de fel sem vette állítólagosan Álvarez a telefon Mikel Artetának, mert hogy nem szeretne Angliába visszaköltözni, csak is Spanyolország jöhet számára szóba, és csak is a Barcelona. Azért rendkívül nehéz ez, és jelzi a játékos uralom elhatalmasodását az elmúlt években. Emlékezhetünk tavaly Alexander Isak esetére, aki szintén nem edzett a Newcastle United-dal, amíg el nem adták őt a Liverpoolhoz. Álvarez előtt viszont most tényleg nem volt több kiskapu, mert a Barcában nem adták el, ő pedig nem akar soha igazolni, úgyhogy azok után, hogy a múlt hétvégén az Atletico szurkolói már plusz patkányokkal dobálták az egyébként a pálya szélén áldogáló, meg az edzőmeccseken lecserélt Julián Álvarezt, azok után most visszatért edzeni az Atletico Madridhoz. A Marca riportja szerint egyébként az argentinok próbálnak rajta segíteni, van 8, vagy lehet, hogy most már talán 9 argentin játékosa az Atletico Madridnak, tehát azért van egy erős argentin maga, aki segíthet neki. Állítólag Giuliano Simeone, vagy az újonnan érkező Cristian Romero a védelme alá vette, és a stábtagok is próbálják őt bíztatni. Én nem tudom, hogy vissza lehet-e építeni egy ilyen kapcsolatot a szurkolókkal. Rengeteg góllal persze lehet, de nem tudom, hogy mennyi időbe telik. Én még mindig inkább azt tartom valószínűleg, főleg látva azt, hogy egyébként milyen bő az Atletico támadósora, hogy Álvarez ezen az őszön már nem lesz akkor a kulcsember az Atletico Madridnak, mint korábban volt, és télen pedig találni fognak rá megoldást, kicsit mikor lecsillapodnak a kedélyek, hogy valahogy eladják őt a Barcának. És akkor még egy aspektus, itt a Barcát említetted a végén, hogy mekkora hátrány ez nekik, hát látva azt, hogy hogyan futballozik Rafinha az elmúlt 3 fordulóban, az első 3 La Liga fordulóban 9-esként, egyelőre egyáltalán hiányzik Álvarez a Barcelonának. Említettem, 8 gólt szerzett Álvarez az előző idényben, összesen az Atletico Madridban, ebből 4-4 járt szeptember 10-ig, amikor Mesterhármas szerzett a madridi derbin, tehát 4 gólt szerzett szeptembertől egészen az idén végéig a La Ligában. Na most ehhez képest Rafinhának van 3 meccsen 5 gólja, és nyilván ez a Barcelona, nem az Atletico Madrid, de Rafinha nagyon élvezi ezt a 9-es szerepkört, nagyon jó benne, a Barca egyébként támadósor ügyileg megvan, ott van Gordon, ott van Yamal, csereként ott van Adeyemi, a már említett támadó középpályások, most megszerezték Gabriel Jesus-t, aki túl sok percet lehet, hogy nem fog a pályán tölteni a sérülés történetéből, kiindulva, de egyébként illik a csapatba, meg ott van a 18 éves egyiptomi Hamza Abdelkarim is. Én azt gondolom, hogy létszámban nem hiányzik a Barcából Julián Álvarez, és amikor majd ott lesz a tél, hogy oké, akkor 130 millióért eladjuk nektek Álvarezt mégis, mondja majd az Atletico, akkor nem tudom, hogy fog állni ez az üzlet, ez a Barcelona, mert nem biztos, hogy kelleni fog nekik Álvarez, akkor pedig a két szék között bizony a padra fog esni, kicsit most történt így a nyár végén is.
4: Hogy melyek lesznek majd a legjobb nyári játékigazolások, azok az idényben, de lehet, hogy nem feltétlenül egy idény alatt eldőlnek. Cselőtei Mártnak, a Nemzeti Sport újságírójának nagyon köszönjük, hogy egy picit mélyebb belátást mutatott nekünk a 2026 nyarán történt átigazolásokról. Köszönjük, Márk, hogy itt voltál velünk.
5: Köszönöm én is.
3: Cselőtei Márkkal Olasz Gergő beszélgetett. Ez volt a Hazafutás, amelynek szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök pedig Antal Rihárd. A mikrofonnál Tóth Béla búcsúzik. A Média Klikken adásunkat teljes egészében visszahallgathatják, és maradjanak velünk itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy a körkapcsolás gárdája átveszi a hatalmat, érkezik a stúdióba Balogh Balázs, valamint Guzi Blanka és edzője. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NB1 legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, még a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben, vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Hétről hétre különleges vendégek.
7: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
8: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
9: Köszöntöm a Körkapcsolás hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Regős László Pál, a fő témánk pedig először öttusa lesz. Vendéget köszönhetünk a stúdióban, hiszen itt van velünk a friss világbajnoki aranyérmes Guzi Blanka és edzője Kállai Ákos. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Gondolom, hogy most ilyenkor nagyon kapósak vagytok, mindenki hív benneteket, mert hát azért ez egy óriási siker.
10: Köszönjük a lehetőséget, és köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Igen, hál' Istennek ez egy édes felajárója egy ilyen szép eredménynek, úgyhogy hál' Istennek most már azt tudom mondani, hogy tudom, hogy mire számíthatok egy ilyen szép eredmény után.
9: Nem is olyan régen, augusztus 12-én jártál itt a stúdióban, a hazafutás műsorban, és akkor ugye még az EB aranyéremről beszélgettünk, meg arról, hogy a világbajnokságon is azért szeretnél valami maradandót alkotni. Hát betartottad a szavadat, nem sok időt eltel, és sikerült.
10: Így van, azt mondtam magamban, hogy ez egy nagyon, nagyon jó kis év volt eddig, és szeretném méltóképpen lezárni. Én nem korlátoztam arra, hogy ez csak egy aranyéremmel lesz teljes, hanem egy jó érzéssel szerettem volna ezt befejezni, és ez sikerült.
9: Minden esetre beálltál egy nagy sorba, Simóka be a Vörös Zsuzsa, és Kovács Sarolta volt eddig ugye egyéniben világbajnok, és most már te is ott szerepelsz. Majd a végén azért még megkérdezem egyszer, de most már a sorban így az EB meg a VB győzelem után, most már az olimpiai aranya, ami motiváció?
10: Nem csak az olimpiai aranya, hanem egyáltalán az olimpiai érem, azt gondolom az a legfőbb célom még, úgyhogy abszolút egy állomásként tekintek erre a világbajnoki címre is, még hogyha ez egy nagyon nagy dolog, de jó érzés, hogy azért volt egy némi hiányérzetem a versenyen, ugyanis a lövészetemmel, illetve az úszásommal nem voltam maradéktalanul elégedett, úgyhogy ilyesen fogok belemenni a jövő évbe, az biztos.
9: Majd még részletesen beszélünk a versenyről. Az a két ezüstérem, ami korábban volt Ákos, az kellett ehhez az aranyéremhez? Ez egy út volt? Így lehet elérni, vagy lehet úgy robbantani, mint mondjuk a nagy vetélytárs, az egyiptomi lány, aki hát elképesztő háromszor megnéztem, hogy tényleg még csak 15 éves.
11: Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetünk. A két ezüstérem biztos, hogy nagyon fontos volt ahhoz, hogy fejlődjön, ahhoz, hogy tovább lépjen. Bár az első ezüstérem még közelebb állt az aranyhoz, mint a másodiknál. Egyet volt egy sportágváltás, gyakorlatilag egy új elem került be a lovagás helyett, és ez a kislány akkor 14 évesen olyan elemben indult, mert már két éve csinálta ezt a sportágat, és annyira kora éretnek tűnt, vagy tűnik, és annyira edzetnek tűnt, hogy gyakorlatilag nem is lehetett őt megverni, tényleg nem lehetett megverni. És ez a motiváció szerintem Blankában benne volt, hogy ő szeretne most már a két ezüstérem után egy aranyéremmel fellépni, de azt is tudni kell Blankáról, hogy ő soha nem megy majd a versenyre, hogy most nyerni fog. A verseny napján lehet, hogy kimondja magának, hogy ma meg lehet, ma megcsinálom, de a verseny nem úgy készül fel, hogy nyerni fog, mert nem is szabad ötösában, mert nagyon hamar közben jött valami kis apróság, és az kizökkenti az embert, meg hát ugye mások is pont ugyanarra készülnek. Úgyhogy ez az, hogy aranyát érte el, és hogy ennyire szokta magát tenni ezen a versenyen, a döntőben is, mert az egész versenyen, ehhez ezek a lépcsőfok kellenek, és akik ezt nem lépik meg, hanem csak felülnek a csúcsra, onnan nagyon könnyen vissza lehet esni. Nem szeretnék jós lenni, mert nem vagyok, de én úgy érzem, hogy az egyetemi kislánynak ez nagyon teher, és inkább visszafelé fog fejlődni, vagy csúszni, és nehéz lesz neki fönntartani a fókusz még két évig.
9: Persze, hát mi beszélünk Blankáról, és hát arról, hogy a ti munkakapcsolatotok az mióta tart már?
10: Gyakorlatilag ugye Ákos szövetségi kapitányként indult az én életemben, és utána gyakorlatilag 2023-ban volt az a státuszváltás, amikor ő koordináló edzőm is lett, és gyakorlatilag a stábomat elkezdte koordinálni. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy egymásra találtunk, és tényleg ennyire összepasszulunk, hogy ilyen jól tudunk együttműködni, mert ez azt látom, hogy nagy áldás.
9: Mi az, amiben többet tud adni? Most Ákos, te fogd be a füled, mert fel is érni fog akkor, nehogy elbízd magad. Szóval mi az, amiben többet ad, mint a korábbi edzőid?
10: Én nem mondanám azt, hogy többet ad, mint a korábbi edzőim, mert nagyon jó kapcsolatom volt mindig is az edzőimmel, és mindig is nagyon, nagyon tisztelettel fordultam feléjük. Azonban Ákosnak az a különlegessége, hogy talán a szüleim, a családom után ő ismer legjobban, vagy nem is azt mondom, hogy után, hanem úgy azok között van, akik a legjobban ismernek, és már egy pillantásomból, vagy egy nem tudom én gesztikulációmból pontosan tudja, hogy mire van szükségem, és éppen ezért működik ez olyan jól, mert érzi azt, hogy mikor van mondjuk egy ölelésre szükségem, mikor van inkább csendre, és ezt nagyon jól alkalmaz a gyakorlatban is most már.
9: Ez az ölelés azért úgyis szóba került volna a beszélgetésen, ez edzői ölelés ilyenkor, vagy azért nyilván tudja mindenki, hogy ti együtt is éltek, együtt is vagytok, hogy ez a kettő gondolom azért olykor okoz egy kis problémát, bár láttunk sok olyan versenyzőt már, aki a párjával, a férjével együtt versenyzett, például ugye Hosszú Katinka, csak kíváncsiak erre az emberek nyilván, hogy működik ez közöttetek.
11: Ez nem párkapcsolati ölelés, hanem ez egy érzelmi töltés. Tehát ilyenkor a versenyzőt megnyugtatni kell, nem a magánéletbe kizökkenteni, nem a versenyből kimozdítani, hanem kellene ki egy olyan rezonancia, ami őt megnyugtatja, ami helyre billenti, ami egy picikét a fókuszt újra megtalálja. Mert ugye ilyenkor az a baj, hogy nagyon elmennek a gondolatok, és az indulat, a gondolat az elindul abba az irányba, amit nagyon nehéz menedzselni, és ilyenkor meg kell nyugodni. Hát ilyenkor jön egy jó ölelés.
10: Egy biztos pont.
9: De ezt megkapja mondjuk Gipsz Júlia.
11: De ezt megkapja Gipsz Júlia is az edzőjétől, tehát hogy ez nem egy testi érintkezés, hanem ez egy olyan szeretet, megnyugvást ad a versenyzőnek, amire szerintem nekik szükségük van adott pillanatban. Valamikor nem erre van szükség, mert azt persze nem mondta Blanka, hogy időnként keményen szólok hozzá, amit később megbeszélünk, hogy nem kellett volna, de az eredmény szempontjából viszont nem megy rosszul a dolog, tehát bizony nem esik jól néha a nyers és őszinte kritika, vagy vélemény, viszont hosszú távon meg kell találni azokat a pontokat, mikor így, mikor úgy szóljon, vagy nyúljon a versenyzőhöz az edző.
9: Nyilván neked is megvan a tapasztalatod versenyzőkorodból, mert azért nem egy hétköznapi öttusázó voltál. Ezt tudod hasznosítani?
11: Hát más, mert ugye én fiú vagyok, ő meg lány, és a fiúkat az edzők nem szokták ölelgetni, és nincs is rá annyira szükségük. Ugye más a kommunikációnk. Én azt gondolom, hogy lehet azért sok mindent hasznosítani a tapasztalatból, amit mi tanultunk, vagy mi kaptunk az edzőktől, ezeket használjuk, de tényleg változnak. A mai fiatalok egészen másképp gondolkodnak, másképp vannak becsatornázva, bekötve. Blanka tényleg egy különleges személy minden szempontból, tehát hogy ezt erre tényleg rá kell érezni, hogy őre, neki mire van szüksége. Úgyhogy az ember próbál tanulni mellette is, meg a tapasztalatot előhozni, de itt a tankönyv semmit nem segít. Tehát azt azért nagyon fontos mondani, hogy lehet itt bárki akármilyen adjunktus, vagy professzor, vagy mindegy milyen tanár, ezek nem segítenek. Tehát, hogy nem a tankönyvből kell, hanem az életből kell, és sokszor ösztönből kell meríteni azt, hogy mi segíthet a versenyzőnek.
9: Persze, az is egy fontos dolog, mindig mondják az edzők, hogy a formaidőzítés milyen fontos, de hát most ez egy speciális helyzet volt, mert nem sokkal az EB után idejött a VB, nem lehetett kiengedni. Volt, aki tudom, hogy pihent a fiúk közül is, éppen az interjúban beszélgettük is akkor, de te dolgoztál végig.
10: Így van, ugye mi a budapesti világkupa és világkupa döntő között pontosan azt is mondtuk, hogy ez egy fő próba az EB és a VB közöttre, hogy mi az a munka, ami esetleg beválik, vagy éppen nem válik be, de kipróbáltuk, és én tudatosan ebből merítettem is egyébként, hogy mi volt az, ami esetleg ott nem vált annyira be. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas gratuláció az összes táptagnak, ugye most 14 szakemberre dolgozom együtt, mert nagyon-nagyon jó munkát végeztek, és oké, én viszem a vására a bőrömet, nem szabad így fogalmazni, de azért ebben nagyon-nagyon sok embernek a lelkiismeretes munkája van benne, és örülök, hogy ezt is sikerült összehoznunk csapatmunkával.
9: Azért 14 ember munkáját nem könnyű, gondolom, koordinálni. Te mondod meg mindig az utolsó szót, Ákos?
11: Nem, Blanka. Blanka, de az elsőt is.
9: Igen,
11: nem. Tulajdonképpen itt az a különleges dolog, hogy Blanka az nagyon jól kezeli saját magát, irányítja az embereket, menedzseli saját magát, de kell egy kontroll, és amikor olyan a szituáció, akkor én beavatkozom a szituációkba, de alapvetően a nagy ernyőt azt a háttérben összetesszük neki, hogy mi az irány az edzőkkel, és akkor mindenki teszi a saját szakmai legjobbját teszi bele, és ott nem nekem kell, mert azt ő tudja. Hát azért ő a szakágért a felelős. Visszatérve erre a kérdésre, amire előbb Blanka válaszolt, hogy a két verseny között két hét volt, vagy két-két és fél hét, és ugye ez a világkupa döntő, és az EB és VB között is ugyanez az élethelyzet jött elő. Hát mondhatnám, hogy dicsérjük magunkat agyon, hogy milyen jól sikerült, mert hogy főpróbája volt a VK és a VK döntő, és hogy az EB-n ugye harmadik lett, nem negyedik, mint a VK döntőn, a VB-t pedig megnyerte, tehát meg tudta fordítani a sorrendet, de azért ez nem ilyen egyszerű. És a fő szempont az volt, hogy alapvetően abból lehet sokat tanulni, de nem az EB a főverseny, hanem a VB, és az EB-t mint egy ilyen terhelést tettük bele, és például az EB-n a váltót ezért is szerette volna annyira Blanka, mert az egy gyorsító edzés volt számára egy nagy terheléssel. Speciális környezetben, mint a verseny, mert ugye azt nem lehet sehol szimulálni, úgyhogy mi azt tényleg edzésként fogtuk föl, ahhoz nagyon jól sikerült, mert egy szép bronzérem lett, zárójelben a hallgatóknak, hogy csak is azért, mert ott az egyik asszót, három asszót a zsűrik elcsaltak, és így a Blankáinak is egyik asszóját elcsalták, az asszó azt amúgy megnyerte, tehát ezt edzői szemmel vagy zsűri szemmel azt megnyerte, hogyha azt hivatalosan beírták volna az ő neve mellé, akkor ott Európa-bajnok lett volna.
9: De miért? Mi történt ott pontosan?
11: Az utolsó tized másodpercekben adott egy találatot a Blanka, mint kedvezményezett vívó, azzal kiegyenlítette az asszót, azzal nyert volna, de a zsűri valamit nem adta meg, amit a Blanka nem realizált, visszaállt középre, és lejárt az idő, ugye volt még hát a 9 tized, és akkor döbbent rá, hogy gyakorlatilag ő most kikapott. Az egy teljesen szabályos tus volt, a zsűri úgy ítélte meg, annyi előzménye volt, hogy ez a zsűri két asszót már levezetett korábban a török lánynak, aki később megnyerte a versenyt, és ott látványosan elcsalta az asszót a török lány javára. Ez egy török születésű edző volt, Isztambulban volt. Senki nem feltételezi, hogy egy szándékos dolog volt, de hogy nem volt hozzáértő, az egészen bizonyos. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy ez is kellett ahhoz, de erre én beszéltünk, hogy mi kellett ahhoz, hogy a Blanka a világbajnok legyen, az a két ezüstérem. Ez is nagyon fontos volt a Blankának, hogy ezt a lépcsőfokot meglépje, hogy túltélje magát rajta, hogy ezt ne teherként élje meg, ezt ne kudarcként élje meg, hanem ebből fejlődött és tanult, és most megnyert az első asszóját.
9: Ott abban a szituációban kinek van lehetősége arra, ha fölismeri, hogy akár óvjon, akár jelezze, hogy itt hiba történt a zsűri asztalnál?
11: Csak a versenyzőnek, és egy dolgot tehet, hogy a fő zsűrit kihívja. De ugye ez egy veszélyes dolog, vagy nem, önmagában ez nem veszélyes, hanem az a nehéz, hogy a fő zsűri nem feltétlenül látja az asszót, a zsűri elmondhatja, hogy mi történt, általában tudják, hogy mi az a mondat, ami levédi őket. Áj után volt, kilépett a pástról, tehát azokat a bőve szavakat megtanulták már, hogy mivel védjük le magukat, és akkor onnantól kezdve nem lehet vele vitatkozni.
9: Akkor ez is egy olyan felkészülést igényelt, mondjuk tőled a VB-re, hogy jobban figyelj arra is, hogy a bírók hogy ítélnek, hogy észrevedd az ilyet, erre kell figyelni, készülni?
10: Alapvetően engem nem igazán rázott meg az, hogy ez nem egy EB aranyérem lett, hanem bronzérem. Én nagyon örültem a bronzéremnek, de úgy egy jó kihívás volt az élettől, hogy hogyan reagálok egy újabb szituációra. És azért is voltam büszke, hogy sikerült egyáltalán érmet szerezni, mert ott kicsit elment a kedvem a versenyzéstől, és ezt utána szépen menedzseltem. Viszont azért egy jó tanuló pénz volt az a verseny, mert azóta én is sokkal szemfülesebb vagyok, és jobban követem a szabályokat, hogy mi az, ami mondjuk így a jogkörömbe tartozik, úgyhogy élelmesnek kell lenni a vívás alatt, amit így szépen az évek alatt megtanultam.
9: Mert ugye itt már pici kis különbségek vannak a legjobbak között, és ezért is kell, hogy nehogy véletlen becsúszson egy ilyen baki.
10: Így van, nem lehet azért itt oda ajándékozni egy-egy értékes pontot sem az ellenfélnek.
9: Hogy telt el az időszak az EB és a VB között? Ott munka-munka, vagy azért lelki fölkészítés? Hogy zajlott ez?
11: Ez azért érdekes, mert annyira a VB-re készültünk, hogy gyakorlatilag az EB az már majdnem, hogy így az utolsó finom hangulásnak kellett volna, hogy legyen, a helyett egy hatalmas terhelés volt, és gyakorlatilag annyira elfáradt a vers az Európa-bajnokság után, hogy ott az volt a kihívás, hogy hogyan tudjuk úgy föltölteni, pihentetni, de közben ugye azért mozogni kell, hogy visszatöltődjön, hogy energetikus legyen, energikus legyen, hogy motivált legyen. Plusz még jött ugye az utazás az akklimatizációhoz, ami ugye szintén ott meleg van, időeltoldás van, ezeket ott meg kell szakítani, tehát hogy ott sem lehet egyből nekiesni az edzésnek, és itt ez okozta inkább a kihívást, hogy ezt hogyan menedzseljük, de én azt gondolom, hogy ezt Blanka nagyon jól helyretette. Mindig van egy kis apróság, ami megzavarja az embert, vagy közben jön, ugye a repülőnek kicsit megfájdult a válla a rossz tartástól, ami egy érzékenyebb pontja neki évek óta.
9: Igen, itt egy elég hosszú repülőút.
11: Igen, és ott éppen ezért az első héten nem is tudott az ócérpályára fölmenni, de ezeket ott rögtönözni kell, és meg kell oldani. Amúgy azért nem nehéz, amiről beszélünk, mint hogyha ilyen lehetetlen dolgok lennének ezek, mert Blanka nagyon jól reagál ezekre a dolgokra, tehát hogy nem ijed meg attól, hogyha azt mondjuk neki, hogy kevesebbet kell, könnyebben kell, szeretne többet, tehát őt vissza kell húzni inkább, de pont ezért sokkal egyszerűbb, mint hogy valakit előre kéne lögdösni, hogy most már jól ne hamozognál.
9: Akkor te nem úgy vagy, mint a sztár futballisták, ott azt mondta éppen Löw Zsolt, hogy úgy tudta motiválni Mbappé-ikat, hogy ha nyernek, akkor kapnak két nap szabad napot, mert már pénzzel nem lehet őket motiválni, annyit keresnek. Tehát neked nem az a motiváció, hogyha azt mondják, most két napot nem kell edzeni.
10: Hát nekem a belső motivációm a legerősebb, úgyhogy általában a külsőségekkel nem lehet engem nagyon megvenni. De szerintem a legtöbb sportoló egyébként ez jellemző, hogy van valami különleges belső hajtómotor, amit egyszerűen nem lehet elmondani, hogy mi az élvezet abban, hogy az ember mondjuk reggel 6-kor felkel, és akkor vagy reggel 6-ra elmegy úszni, vagy nem is tudom, bármit így csinálni a sportolóként, de ez jó dolog egyébként.
9: Fogunk beszélni természetesen magáról a versenyről, és csak így kíváncsi vagyok a részletekre. Az, hogy Kínában volt már világbajnokság, már jártál Kínában, ez segített?
10: Abszolút segített, már csak olyan szempontból is, hogy tudtam, hogy mire számít csak mondjuk az étkezés terén.
9: Gondoltam.
10: Igen, én nem árulok el nagy titkot, 9 napra legendő készítellel utaztam ki Kínába, dietetikusommal egyeztettünk, hogy na, akkor mit legyenek ezek, hogy ne érjen meglepetés, és bár jobb volt az étkezési lehetőség, mint 2 évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy lehet, hogy még volt az, aki így volt rám, hogy na, nekem nem lehet meglepetést okozni a kajával, és nagyon jó volt az, hogy például nem éreztem azt, hogy elfogynék a verseny végére, mert 2 évvel ezelőtt viszont ez megvolt, ott rendesen elfogytam a versenynek a legvégére, illetve azért hasonló volt ugye az hát azt mondom, hogy nem az időjárás, hanem az időeltolódás ugye az ugyanaz volt, de hogy az időjárásban a verseny legelején nagyon füllett volt, párás volt az idő. Ez picit másabb volt, mint két évvel ezelőtt, mert akkor 42 fokos hőségben futottunk, az semmihez nem fogható, nekem azóta sem. De jó volt, hogy...
12: Itt is volt ilyen Magyarországon, tehát végül is erre is tudták készülni. A 42 fok az itt is meg volt az idén nyáron, ami de akkor, hát aztán végül is itt nem annyi lett.
11: Akkor éppen edzőterben voltunk, ott meg hűvös volt.
12: Ott meg hűvös volt, tessék.
10: De az a kínai hűség két évvel ezelőtt, az nekem azóta sem fogható semmihez.
12: Ja, van egyébként olyan, hogy mondjuk be van osztva az étrended, és akkor olyan lábbal keltél, hogy azt mondod, hogy nekem nem ez kellene, most a másikat választom, van ilyen lehetőséged?
10: Most már nem tartok olyan szigorú étrendet, hogy na akkor csak ennyit eltek ebből és ennyi grammot. Sokkal jobban beválik nekem az, hogyha kicsit ez ilyen szabadabb. És az irányvonalat azt tartom, azt megtartom, főleg egyébként a versenyek között meg úgy még szigorúbb ez, hogy mondjuk nem eszek már úgy csokit például. De szerintem ami most két éve tart mondjuk, az nagyon jól működik, és nagyon-nagyon beválik.
12: És ha ott nem tudott Blanka edzeni, akkor mivel tudtad tölteni az időt, hogyha fájt a vállad, vagy azért volt olyan munka, amit tudtál végezni?
11: Természetesen azért gyógytornázott, futni tudott, úszni tudott, vírni megpróbáltunk, az mondjuk másokból csináltunk csak fél edzést, de alapvetően igen, edzeni azért lehetett.
12: Amikor ott vagy a Páston, és most már térjünk át a versenyre, tudod azt, hogy az EB-n voltak ilyen dolgok, akkor ez hoz ki belőled valami dacot? Vagy nem lehet így indulni, mert akkor az félrevisz?
10: Nem, abszolút nulláról indítok majdnem, hogy minden versenyt, legalábbis az évben ez volt a jellemző, hogy igyekeztem úgy menni, hogy na, ez a verseny is nulláról indul. Persze az előző versenyek tanulságai, tapasztalatai azor ott vannak már a kis tanisztjámban, és ezeket jól tudom hasznosítani. De abszolút úgy megyek oda a versenyre, hogy legjobb tudásom szerint felkészültem rá, és gyakorlatilag szerintem az évben a vívásom volt az, ami a legnagyobb fejlődési éven ment keresztül, és itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon nagy köszönet a hazai veterán öttusázóknak, veterán vívóknak, mert olyan lelkiismeretesen segítettek nekem a felkészülésben, hogy szerintem ez látszódott a vívásomon.
12: Tehát tudni, hogy kik ők?
10: Nem akarok mindenkit egyesével felsorolni, mert biztos, hogy kihagynék egy-egy nevet, de voltak olyanok, akik majdnem minden edzésen ott voltak, például Kálmány Roland, Bánkút Imre,
11: Csikós Attila,
10: Lőrinc Leó, vagy éppen Bárdi Róbert, és tényleg nem akarok senkit kihagyni, úgyhogy nem is akarnám folytatni a sort, de ők pontosan tudják, hogy mennyit segítettek.
12: És a 14 tagú stábba tartoznak, úgy számoljátok őket, nem ők még külön?
11: Ők extrák, de ők nem stábtagok, de nagyon-nagyon-nagyon segítőkészek.
12: Ugye, ha emlékeim nem csalnak, régen, ha valaki a vívásban elvívta magát, akkor gyakorlatilag vége volt a világversenynek. Ez most is így van, hogyha ott nem sikerül el jól, akkor reménytelen a helyzet?
10: Most azért nagyon sokat változott a sportág, mióta ugye a lovaglás felváltotta az OCR, az akadássportág. Úgyhogy így nehéz azt mondani, hogy az ember elvívja magát, mert hogyha mondjuk egy rossz alapkört vív, onnan kezdve ő még gyakorlatilag megnyerheti a vívást, mert egy új nap indul az elődöntőben, illetve a döntőben is. Viszont, hogyha egy jó pozícióban várja a folytatást a körvívás után, akkor azért kedvezőbb a pozíció, és utána, még hogyha veszít is. Úgyhogy ez nagyon, nagyon furcsa így, de most már azért nem olyan a vívásnak a hangsúlyossága, mint régebben, legalábbis, hogy átértékelődött.
11: Ezt azzal egészteném ki, hogy ez az elődöntőtől van így. Tehát a rangsoroló vívás, elődöntő-döntő, mert ott vívnak egy rangsoroló víváson, beosztják őket a sorrendbe, ott nem pontot kapnak, hanem csak helyezést, és azt szerint mennek a Pástra az elődöntőben, meg aztán végül a döntőben, és ott, ha olyan napja van valaki, hiába vívott rosszul, vagy gyengében a rangsoroló víváson, még másnap, vagy két nappal később lehet, hogy egy jó teljesítmény nyújt. De ha nem, akkor sem esik el annyira a mezőnytől, hogy teljesen kiessen a versenyből, viszont a selejtezőben, ott még a régi pontszámítás van, és ott egy gyengén sikerült vívással,

0: hülyeség azt mondani, hogy mi lett volna, ha így vívok az olimpián, vagy az eddigi világbajnokságokon, mert én hiszek abban, hogy mindenek oka van, és ezeket a lépcsőfokokat nem lehetett kihagyni. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a körvíváson például most nagyon jól sikerült magamhoz képest, meg egyébként a mezőnyben sem volt egy rossz eredmény, mert szerintem nagyon kevés az az ember, aki pontosan látja, hogy én mind mentem keresztül, hogy egy ilyen eredményt végre tudjak hajtani.
1: Munka.
0: Nem feltétlenül csak munka volt egyébként, mert a munka ugye az általában erőfeszítést jelent. Itt meg nekem nagyon sokat kellett lazulnom is, vagy könnyed felfogást találni hozzá, vagy mondjuk az alap személyiségemben is kellett úgy kicsit úgy változtatni gondolatokon, hogy felfogáson, hogy eredményesebb legyek.
1: Persze ezek után, hogy világbajnok vagy, nem biztos, hogy érdemes ilyet kérdezni, van musod azért ott a páston, akivel nem szeretsz vívni?
0: Van, szerintem minden vívónak, még a legjobb vívónak is van olyan ellenfele, akivel mondjuk azt érzi, hogy a statisztikája nem olyan pozitív, nekem is akad azért jó pár versenyző, de nagyon örülök neki, hogy például azért ez dinamikusan tud változni. Akár itt vannak a, nem is tudom, most pont egy svájci lány jutott eszembe, aki ellen eddig alig-alig szúrtam tusokat, viszont az elmúlt versenyeken meg sokkal pozitívabb a statisztikám ellene, vagy éppen volt olyan orosz, akit azt hittem, hogy nem tudok megverni, és ott volt a Pazardzsiki világkupa, ahol meg bizonyítottam, hogy őt is meg lehet verni. Úgyhogy ez jó dolog, mert vannak az embernek kedvenc ellenfelei.
2: Ehhez ha csatlakozzak, ezt nem említette Banka, de most a döntőben a litván lány ellen vívott, és én megnéztem, mikor megtudtam, hogy vele fog vinni, hogy az elmúlt asszók az Európai Unióban is itt milyen arányban és ki nyert. Ott vívtak, 5 asszót vívtak összesen, abból 4 egyre a litván lány nyert, és így álltak föl az egyperces egyenes kieséses szakaszba, és ott a Blanka nyert. Tehát, hogy ilyen értelemben ő mumus, mert alapvetően, ha visszanézek az időben, akkor általában ő szokott nyerni, ritkán nyer a Blanka ellene, de hogy ez pont nem erről szól, hogy mumus, nem mumus, az 1 perc 5 tus, az a jobb vívónak is okozhat egy olyan lelki nyomást, hogy ő neki nyerni kell, ő veszíthet itt. Most ő, ez a litván nem annyira jó vívó, de neki egy mumus volt, és ilyen értelemben jól kezelte.
1: Tehát ezt tudtad rossz a statisztikád?
0: Persze, azért azt érzi az ember, még hogyha nem is írogatja le magának, hogy na, akkor ez a statisztikám, de érzi, hogy ki az, aki ellen mondjuk kevesebbszer tudja érvényesíteni az akaratát, de ezt igyekszem ilyenkor félretenni egyébként.
1: Akkor nem mondod azt neki, hogy tehát nem idézed föl neki, hogy tudod, hogy neki szokták kapni, nyilván butaság, amit mondok, de mit mondasz ilyenkor, amikor tudod, hogy ilyen nagy ellenfele.
2: Azt beszéltük meg Bankával, hogy nem akarja tudni, hogy kivel vív.
1: Igen.
2: Nem is elemezünk ki senkit, hanem ott a pást, amikor hívják föl őket, akkor fogja megtudni, az neki meglepetés legyen. Ezt csináltuk az elődöntőben is, ott is bejött. Ezt csináltuk a döntőben is. Annyi, hogy ő akkor is rögtön összerakja magának a kockát, hogy mit kell csinálnia. Én persze ott kint a leláton, akivel beszélgettem, ott mondtam, hogy mi a statisztika, nem annyira örülök ennek a dolognak, de hát ugye ez van, majd megoldja, meg is hordotta. De még érdekesség azért ennél az asszonál, visszatérve arra, hogy hogyan menedzsel Blanka a bizonyos szituációkat, és hogy fejlődik, és hogy tanul. Az Európa-bajnokságon történt mondjuk negatív, rossz érzése a vívó eredmény következtében. Itt is történt egy bírói hiba, nem kicsi, és a litván lány kiegyenlített, pedig ott a Blanka már letette a kezét, megállt, mert a zsűri azt mondta, hogy állj. És ezután, jóval ezután, mikor a Blanka letette a kezét, akkor szúrt őt meg, hát kb. 3 ütemmel később, mint hogy a állj elhangzott, és ment a vita, kívülről is kiabáltunk be, hogy Blanka kiállt magáért, ami azért nem jellemző. Ennek a zsűri megítélte, az oldalzsűrik hatható segítségével, aki gyakorlatilag minden néztek, csak nem a versenyt, és ez nem vicc, hanem ez tényleg így történt.
1: Hát én csak nézek nagyokat itt, amiket mondasz, hogy nem nézik a versenyt.
2: Hát most mindjárt mondok egy másik példát, hogy miért, és akkor itt a Blanka kiállt magáért, harcolt, megítélték, hogy mégis tus, egyenlő, visszaállt, és akkor onnan nyert. Vagy a következő asszóban ugyanez a zsűri, vívott a svájci lány pont az egyiptomi Faridával, hát kb. Már majdnem lejött az emelvényről is a svájci lány, onnan szúrta meg az egyiptomi lányt, és az oldalpás bírók azok megítélték, hogy ez még páston volt.

0: az olyan szinten mellette volt már, hogy azt már mondom, már leesett a emelt pástról.
1: Mondtad, hogy ugye ez nehézséget okoz, de hát végül is a vége az nagyon jó lett. Mindjárt beszélünk, megyünk tovább az akadálypályára, de előtte jönnek itt nálunk a legfrissebb hírek a körkapcsolásban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Évvégéig kell jelentést tennie a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Sporthírek.
4: Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-ével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A szombathelyi dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rúdugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik majd. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától 2 napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka. Jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek, amíg rendelkezésre álló jegyek. Piros Zsombor a sikeres selejtező után az első fordulóban búcsúzott egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A világranglistán 118. helyezett magyar játékos, az ATP rangsorban 95. Mattia Bellucci-tól kapott ki 3 szetben.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, a vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgatják az ügyben. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a beteg biztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A délalföld nagy részén 26 foknál is magasabb volt a középhőmérséklet, miközben a havi csapadékösszeg sok helyen az 5 mm-t sem érte el. Ez messze elmaradt az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpád-hidat, a Margit-hidat és a Lánc-hidat is érintik. Már pénteken több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Az autósok a polisz.hu oldalon térképet is találnak a lezárások helyszínéről és pontos időpontjáról.
2: Közlekedés.
4: Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Fonyód elkerülő szakaszán lerobbant egy autóbusz. A 153-as kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
4: Holnap elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. A folytatásban is marad a késő nyárias idő. A hétvégén 30 foknál is melegebb lesz.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Körkapcsolásban beszélgetésünket Guzi Blanka világbajnok öttusázóval és felkészítőjével, edzőjével, menedzserével, Kálai Ákossal. Hát már túl vagyunk a víváson, és akkor jön ez a bizonyos akadály, pálya. Hát ezt én nehezen tudom kívülállóként megemészteni, hogy nincs lovaglás. Már erről beszélgettünk korábban, hogy alkalmazkodni kell. Ákos is említette, hogy például az egyiptomi lány ugye már úgymond ebbe született bele, tehát neki nem a lovaglás volt az egyik főszáma. Ez most hogy sikerült neked?
6: Nagyon elégedett voltam a döntőbeli teljesítményemmel, mert harmadik eredmény mentem összetettben, vagy az ócérpályán a mezőnyből, és nem is csak ezért örülök, mert ugye ez máshoz viszonyított eredmény, hanem azért is, mert 3 másodperccel jobbat mentem ugyanazon a pályán, mint az elődöntőben, és gyakorlatilag sikerült minden egyes elemen azt a technikát végigcsinálni, ami most jelen pillanatban a csúcs nálam, úgyhogy tét helyzetben ezeket azért nem mindig könnyű végrehajtani, de nagyon örülök neki, hogy sikerült.
1: De mondtad a múltkor, hogy volt már valami fantasztikus jó idő, de ami a legjobb volt, az annak a közelében voltál?
6: Nehéz összehasonlítani, mert ezek azért nem mindig azonos pályák, ugye az 5-ös, illetve a 7-es elemet sorsolják a verseny előtt, és ami most volt kombináció, az nem a legesleg gyorsabb pálya lehetőség. Sőt, egyébként amiatt az 5-ösre sorsoltak, szinte egész évben az volt a döntőkben, elődöntőkben, döntőkben. Ezt nem annyira szeretem.
1: Ez nem volt annyira jó neked akkor, nem a kézenfekvő volt?
6: Nem mondom egyébként, hogy rossz, de például ez eszi legjobban a vállamat, így ezt sajnos nem tudom annyiszor gyakorolni, amennyire szeretném, mert ha egy hajszányival többet dolgozom rajta, akkor utána van, hogy heteket kell kihagynom, vagy 10 napot kell kihagynom, hogy újra edzeni tudjak, mert megfájdul a vállam.
1: Már említettétek többször ezt a váll problémát, ez mit takar körülbelül, mitől van ez?
6: Hát igazából egy nyáktűmő gyulladást tud kiújulni ilyenkor a vállamban, illetve korlátozottabb sokkal a bal kezem, bal karomnak a mozgástartománya, mint a jobbnak, és azért ez fejben is néha megakadályoz, hogy tudom, hogy mik azok a mozdulatok, amik ezt előidézik jobban.
1: De nem kell ezt műteni, vagy valami hasonló dolgot csinálni vele?
6: Nem, de folyamatos gyógytornával egyébként viszonylag szépen kontrollálva lehet tartani.
1: Akkor ússzunk tovább. Jön az úszás. Ott ugye megint az emlik fel, hogy az úszásban ott talán ott is olyan kicsi különbségek vannak, nem?
6: Így van, ugye nekünk januárban bejelentve, hogy 200 méter helyett most már 100 méteres úszás lesz, és kicsit meg is ijedtünk, mert nem tudtuk, hogy mit várhatunk ettől a változtatástól. Egészen jól sikerült alkalmazkodni hozzá, és egyébként nagyon megszerettem ezt a rövidebb távot is. Viszont azért volt némi hiányérzetem a világbajnokságon, mert én erre a versenyre, mint főversenyre szerettem volna kitűzni magamnak azt, hogy 59 legalábbis egy percen belül úszom le a 100 métert, és sajnos ez nem jött össze, úgyhogy van némi hiányérzet bennem, de azért elégedetlen nem vagyok.
1: Ugye azért érzékelem, hogy mit jelent ez, amit akkor mondta Ákos, hogy ilyen maximalista vagy, mert még ilyenkor is találsz kifogásokat, hogy mi nem jött össze, de valószínűleg ez kell ahhoz, hogy mondjuk az olimpián is remekül szerepelj. Hát megmondom őszintén, vasárnap délelőtt az volt a családi program, hogy bekapcsoltam a tévét, és minő tényleg nem jutott így hirtelen eszembe, jött az öttusa. Hát ott ragadt az egész család, és hát nagyon-nagyon szurkoltunk neked, ott a végén már kiabáltunk, örültünk, de hát azért nem volt ez egy egyszerű menet ott a végén. Elég nagy hátránnyal indultál el. Volt benned bizodalom, vagy úgy voltál vele, hogy hozod a legjobbadat, lesz, ami lesz?
6: Így van, 34 másodperccel, igen, 34 másodperccel indultam később a kombinált számban az élenálló egyiptomi versenyző után, és papíron tudtam, hogy az elődöntő, illetve a selejtező alapján nekem bőven-bőven meg kell tudnom fogni, viszont azért 34 másodperc, amikor az ember ott szembesül vele, az nem egy kis kevés másodperc, és az biztos, hogy az első két-három körön az ember nem fogja tudni ezt még ledolgozni. Ilyenkor azért nem szabad pánikba esni, hogy na, akkor ez nem sikerül, de fura érzés, hogy így világbajnokként is azt érzem, hogy egy világbajnok is fog kételyekkel, szorongással, félelemmel találkozni egy-egy verseny alatt, viszont az a nem mindegy, hogy hogyan reagál ezekre a váratlan szituációkra, és én azért vagyok nagyon büszke rá, mert ezekre nagyon-nagyon jól tudtam most reagálni, és végig bíztam benne, hogy futáson is lövészeten csináljam azt, amit tudok. Annak ellenére, hogy lövészeten azért sokkal többet hibáztam, mint azért szerettem volna, de
1: ezek... Volt egy olyan lövészeted, amikor már letetted a fegyvert, mert azt hitted, hogy jó, úgy tűnt legalábbis, és utána akkor lőni kellett még egyet, nem is tudom, mert talán a harmadik körben, vagy a negyedikben?
6: Igen, ez egy rossz szokásom, bevallom őszintén, ez az, amit szeretnék azért majd csiszolni itt az elkövetkezendő hónapokban, vagy években, mert több verseny is előfordult, főleg az utóbbi időben, hogy a negyedik lövés után azt hittem, hogy majd megvolt az ötödik, és már majdnem tovább mentem. Ilyenkor nagyon nehéz egyébként úgy visszaállni, hogy stabilan megtaláljam az állást, és ne hibázok a következő lövésnél, de ezek előre visznek, hogyha az ember tudja, hogy miben szeretne még javulni.
1: Ákos, te úgy gondoltad, hogy a 34 másodpercet le tudja Blanka dolgozni?
0: Hát első blikre én azt gondoltam, hogy ez könnyű lesz. Ugye látva a egyiptomi lányt, hogy a selejtezőben és az elődöntőben hogy futott, és hogy lőtt. Nagyon sokat szenvedett, mert az edzésen azt is szoktuk ott nézni, hogy mások mit csinálnak, és nagyon-nagyon szenvedett a lövészettel. Mint kiderült, volt valami probléma a pisztolyával, ezért kölcsönfegyverrel edzett, és kölcsönfegyverrel versenyzett, és hát sokat javult a lövészette a döntőben, az elődöntőhöz képest, ugye ott már nem kiesett, nem sokon múlott, hogy lefussák a végén, és én éppen ezért azt gondoltam, hogy ez sima ügy. De a második futókörön, úgyhogy viszonylag jól lőtt a lány, ott egy picit meginoktam ebben, de ugyanakkor néztem a különbséget, hogy fogy az előny az éptoni lánynak, és akkor ott a magyar srácoknak mondtam is, hogy ez azért meg lesz, mert azért egy kör alatt 9 másodpercet hozni, aztán megint 8-at, azért az nagyon sok. És ugye itt inkább az utolsó két kör az, ahol nagyon sokat lehet adni a másiknak, akik elfogynak a verseny közben. És ugye ő nem annyira jó futólány, viszont öttusában meg egy nagyon erős versenyző. És az volt a csavar benne, hogy megviccelte a Blankát, hívjuk így, nagyon taktikusan, vagy nagyon éretten versenyezve, amikor a Blanka utolért és megelőzte, a lány váltott egyet, visszaelőzött, igen, és ami a csavar volt benne, hogy azonnal vissza is lassított.
1: Igen.
0: És ez a Blankát úgy megfogta, hirtelen vissza elvesztette az ütemét, a ritmusát.
1: Ott volt is egy olyan dolog, hogy nem tudtuk, mintha ráléptél volna ott valamire, vagy ő zavart meg ennyire, hogy egy kicsit így megbotlottál.
6: Igen, próbáltam arra figyelni, hogy nehogy összeakadjon a lábunk. Kerestem azt az ívet, hogy hol tudok esetleg kivágni előtte is, és akkor visszaelőzni, mert nekem az egy kicsit lassabb ritmus volt, amit ott elkezdett utána diktálni. Ráadásul pont egy kanyar előtt volt, úgyhogy nagyon-nagyon rossz ritmusba jött az ki, de hál' Isten nem volt ebből bukás, vagy nem volt láb összeakadás.
0: De ügyesen próbálta visszafogni Blankát és kizökkenteni a ritmusból, de jól kezelte, mert egyrészt utána, amikor már tudott előzni, akkor kielőzött, és a lőtéren ez nem zavarta őt meg, tehát ott már, sőt, én már előtte sem nagyon izgultam, már csak izgultam, mint ember, izgultam, mint társ, izgultam, mint edző, de tudtam, hogy meg lesz, csak végig kell csinálni, és az mindig olyan hosszú.
1: Igen, ez így van. A lövészetnél talán az utolsó előtti körnél ott már mosoly is volt rajtad, aztán futás közben is láttuk, hát akkor már biztosak voltunk benne, hogy megjelent, gondolom, ott már érezted.
6: Szoktam mosolyogni egyébként többször, hogyha beállok a lőállásba, már csak azért is, mert ilyenkor mindig jó egy kicsit megpihenni, hogyha nem esik külön annyira a futás. De ez így rajtam ragadt egyébként, hogy néha ez kicsit inkább ilyen vicsorra emlékeztető valami, néha pedig azért kivehető, hogy ez egy mosoly.
1: Volt annak a futásnak egy olyan pillanata, amikor egy kicsit úgy érezted, hogy butaszol vagy besavasodsz, hogy egy kicsit fáradsz, vagy ilyen nem volt, hanem végig úgy érezted, hogy minden rendben van?
6: Persze, az a jó, hogyha az ember érzi azt, mert akkor azt jelenti, hogy azért a komfortzónáját sikerült már átlépni. Illetve egyébként, megmondom őszintén, a lőállásban is éreztem azt, hogy picit megzavart az, hogy az egyiptomi lányt éreztem, hogy na, akkor így oda-vissza veregetjük egymást esetleg a lőállásban is. De azért, még egyszer ismétlem, azért jó ilyeneket átélni, mert ezek valóban előre visznek, hogyha az ember ezekből tud tanulni, és én szeretek ez ilyen momentumokból tanulni.
1: De ha jól állapítottam én meg, akkor neked jóval egyenletesebb volt a lövésed, mert az egyiptomi lánynak volt egy sorozata, amikor nagyon-nagyon nehezen tudott onnan eljönni. A lövészet dönt általában ilyenkor, vagy a futás? Tehát melyik a, mind a kettő fontos nyilván, de melyik, amelyik dönthet igazán?
0: Hát ez attól függ, hogy jó futók találkoznak, vagy egy gyengébb futóval találkozik egy jó futó, vagy éppen egy gyengébb képességű lövővel találkozik egy jó futó, vagy egy gyengébb futó.
1: Tehát egy jó lövővel, meg egy jó futóval, akkor nincs esélye, mint Blanka ellen.
0: Hát akkor nagyon nehéz. Egy gyengébb futónak nagyon nehéz fölvenni a verseny, mert ott extra jól kéne lőni. Most itt azért tudni kell, hogy egyrészt első helyet kell futni. A lány egészében nem versenyzett, tehát azért ehhez azért kell egy vissza kell rázódni a versenyzésbe, le a kalap előtte, hogy így első versenyére milyen jól összerakta saját magát fejben is, meg fizikálisan is. Ugyanakkor egy olyan versenyzővel, aki ebben erős, azzal szemben ez nagyon, nagyon, nagyon, nagyon kevés. Tehát, hogy 34 másodperc, az tényleg kevés ilyenkor.
1: Amikor beértél a célba, ugye ott nyilatkozni kellett angolul, magyarul, elmondtad, hogy kinek ajánlod a díjadat, ugye szerelmemnek, Ákosnak, ez talán még nem hangzott így a versenyen, ugye?
6: Nem, és egyébként bevallom őszintén, hogy már egy jó ideje ugye a fejemben volt, hogy már nem tudom, én nagymamámtól kezdve a lovamigát nagyon sok embernek vagy állatnak ajánlottam a versenyemet, de Ákosnak egy különlegeset szerettem volna szánni, és biztos voltam benne, hogy lesz még itt az utamon olyan különleges, amit majd neki tudok ajánlani, úgyhogy amikor ez sikerült, akkor igazából nem is kellett gondolkodnom, hogy ez most az övé lesz.
1: De azért ott a dobogón, amikor jött a himnusz, akkor ott úgy kiszakadt belőle sok minden.
6: Ott ki. Amikor bejártam a célban, egyébként ott volt egy kis üresség bennem. Én inkább úgy mondanám, hogy sokkos állapotba kerültem, úgy nagyon nehéz volt azt úgy realizálni, hogy amire az ember mondjuk éveken át álmodozik, vagy úgy gondol rá, hogy hú, ez milyen nagy cél, az úgy, mintha egy csettintés ott sikerült volna egyik másodpercről a másikra. Jó, tudom, hosszabb volt, de érzésre az volt. És amikor a dobogóra szújtottak, akkor tudtam, hogy na, ez himnusszal fog járni, még párosulni, és azért engem nagyon-nagyon meg tud hatni, vagy érinteni, amikor szól a magyar himnusz, és azt hittem, hogy végig fogom tudni teljesen énekelni, de elöntöttek a könnyek.
1: Muszáj szóba hoznom, de ha azt mondjátok, nem akartok erről beszélni, akkor természetesen nem, hogy azért egyfajta, az eredmény mellett egyfajta elégtétel is volt ez, mert azért titeket támadtak éppen a kapcsolatotok miatt itt a sportágban. Hogy ez egy ilyen visszaigazolás is volt, hogy na lám.
0: Nem, egészen azzal támadtak, hogy kapcsolatban vagyunk, amikor nem voltunk, aztán kapcsolatban lettünk, és akkor már nem támadtak, és én értem, nekem nincs visszaigazolás, vagy elégtétel, mert semmilyen nem vettünk revanst, tehát hogy én ezt nem érzem ennek.
1: De bebizonyosodott, hogy ti így is jól tudtok együtt dolgozni.
0: Ez így igaz.
6: Így van, én sem elégtétlenek éreztem, inkább annak, hogy ez nekünk is egy nagyon jó érzés, hogy érezzük, hogy mi milyen jól működünk, és mennyire tényleg hatékony ez, de az, hogy eredmények formájában is kijött, ez még különlegesebbé teszi.
1: Most lesz egy kis pihenő, mentek nyaralni? Hogyan telik majd itt a szeptember?
0: Itt még megy a harc közöttünk, mert én hosszabb pihenőt szeretnék megadni, mert ez az ötusa, ez rendkívül módon eszi a testet. Nem véletlenül fáj a válla, fáj a lába, több helyen a bokája, a lábfeje, a csípője is fáj.
1: Most és mindent felsoroltál, aztán nincs olyan, ami nem fáj.
6: Igen, a
0: szíve
6: az
0: nem fáj. Mentálisan erős, ezért bírta ki az egész évet, de hogy ezt vissza kell tölteni, regenerálni kell, jön egy következő időszak, egy keményebb időszak, jön, kvalifikáció kezdődik, és éppen ezért én egy jó másfél hónap pihenőt szeretnék megadni. Mindaközben évközben is folyamatosan egyre többször kap ilyen kisebb szüneteket, 2-3 napokat versenyek után is, de ez az arra elég, hogy visszálljon a sorba, a csatasorba, de most viszont vissza is kell tölteni magát, úgyhogy ebben még megy a
1: Pankat, amit szeretnél.
0: A csata közöttünk.
6: Én kicsit hosszúnak tartom ezt a másfél hónapot, de nem mondom, hogy elzárkózom mindentől, mert nagyon megbízom egyébként bennük szakmailag is, viszont az biztos, hogy nem egy ilyen egész nap egy napágyon heverészűs pihenés lesz.
1: Hol lesz ez a napágyazás?
6: Igazából pénteken fogok indulni a Berlinbe a kosárlabda világbajnokságra. Szurkolni megyek oda a lányoknak, és egyedül fogok menni, úgyhogy ez szerintem kicsit egy ilyen belső utazás is lesz nekem, hogy feldolgozzam a világbajnokság, illetve az egész szezonnak a történéseit. Utána pedig egyébként lesz egy közös hajós utunk majd Ákossal.
1: Hát akkor ez jó szórakozás, de hát azért tekintsünk egy picit előre, mert ugye vészesen közeledik 2028, lehet már ti ilyen szemmel gondolkodtok?
6: Én abszolút 24 óta úgy gondolkodom, hogy nem sokára itt a 28, és nagyon-nagyon durva belegondolni az, hogy januártól gyakorlatilag megkezdjük az olimpiai kvalifikációt, miközben tényleg nem olyan régen volt még Párizs, és bár hatalmas eredmény ez a világbajnoki cím, és nyilván nagyon kedves a szívemnek, én úgy tekintek erre, mint egy állomásra, mint ugye ezt említettem az év során többször is az eredmények után, és vannak azért még nagy céljaim, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jó kis motivációt ad nekem a folytatásra, és azok, hogy nem sikerült ugye a lövészetem, nem sikerült ugye az úszásom, ezek mind éhessé tesznek a jövő szezonra is, hogy igen, van még hova fejlődni, mert ez nem a csúcs.
1: Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Először jó pihenést kívánok, aztán egy jó fölkészülést az olimpiára, reméljük az olimpia után is tudunk erről beszélgetni, de hát már lassan azért kezd el azt felidézni magadban, hogy majd ott esetleg a dobogó tetején mit üzensz Ákosnak.
6: Legyen így.
1: Köszönjük szépen, Guzi Blanka és Kála Jákos volt a vendégünk. Hamarosan folytatjuk a körkapcsolást.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: nem kopi.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Hetek óta mennek a találgatások a Ferencvárosi Tornaklubbal kapcsolatban. A belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradiváros projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás büntettének, továbbá hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel. Katona László a jelenlegi helyzetről készített összeállítást.
3: Meggyőződésem, hogy a dologból semmi probléma nem lesz. Most azt is érdemes tudni, hogy az utolsó fillérig ez mind bent van a Ferencvárosban. Én nem vittem az a pénzt, az biztos.
4: Kubatov Gábort, a Ferencváros elnökét hallották. A magyar sportot hetek óta mozgató téma a Fradiváros. Mi is ez valójában? A Fradiváros projektet a Ferencvárosi Tornaklub központi multifunkcionális utánpótlás és edzőközpontjaként álmodták meg a Népligetben, az egykori építők sporttelep mintegy 18 hektáros területén. A beruházás célja az volt, hogy a klub több mint 20 szakosztályát egyetlen modern, integrált komplexumba tömörítse. A magyar államtól 25 milliárd forintot kapott az egyesület 2016-ban és 2017-ben, két részletben. A tervekben egy központi csarnok szerepelt a kézilabda, kosárlabda és röplabda csapatok számára, valamint külön edzőtermek a küzdősportok és a torna szakosztályok részére. Egy nemzetközi szabványoknak megfelelő fedett uszoda és vízilabda központ, amely a vízilabda csapatok és a szinkronúszók edzéseit, valamint mérkőzéseit szolgálta volna ki. Fedett jégpálya és kiszolgáló létesítmények a jégkorongozók és a műkorcsolyázók számára, több természetes és műfűves labdarúgó pálya, valamint atlétikai pálya a szabadtéri edzésekhez. A sportlétesítmények mellett egy modern, sportdiagnosztikai és rehabilitációs központ, kollégiumi, szállodai férőhelyek a fiatal sportolók számára, valamint étterem és adminisztratív irodák is helyet kaptak volna. Mi valósult meg? Mi nem? Kele János sportújságíró nyilatkozott a Kossuth Rádió Naptémája című műsorában. A riporter Tatár Tímea.
5: Az, hogy ez a projekt nem halad a tervezéskor, vagy az elhatározáskor meghatározott ütemben, az korábban is lehetett látni. Nyilván sok olyan ismerőssé vált kifejezésre hivatkoztak már korábban is az ügy szereplői, mint a háborús infláció, illetve a Covid-járványnak a következményei. Azt lehetett kibogozni korábban, hogy valamennyit elköltöttek ebből a pénzből tervezésre, előkészítésre, tereprendezésre, ugye lebontották a diákstadionnak az épületét, a volt építők pályát, ami korábban a Népligetben állt, egy műemléki jellegű stadion épület volt, ezt elbontották, de maga a projekt az nem nőtt ki a földből ez alatt a 98-9 év alatt, vagy majdnem 10 év alatt sem. Igazából itt a kormányváltás környékén még márciusban volt az a hír, hogy a Ferencváros benyújtotta a záró elszámolását ezzel a projekttel kapcsolatban, tehát leadta azt, hogy ebben a projektben a számára folyosított pénzekkel mit csinált, és aztán azoknak az információknak kezdtem utána menni, amik arról szóltak, hogy ezt az elszámolást nem fogadja el az államtitkárság, különféle hiánypótlási köröket ír elő, és feltettem két kérdést, amelyek arra vonatkoztak, hogy milyen pénzügyi számviteli kategóriákban számolt el a Ferencváros ezt a kapott pénzt, tehát mennyi ment belőle a beruházásra, mennyi ment belőle működésre, mert volt egy 2022-es módosítása a kormányhatározatnak, ami lehetővé tette.
6: De a javarészét dedikáltan a Fradiváros megvalósítására kapták, nem?
5: Alapvetően az egészet a Fradivárosra kapták, és 2022. december 28-án született egy kormányhatározat módosítás, ami azt tartalmazta, hogy ezen felül működésre is felhasználhatja a pénzt az egyesület, hiszen a kedvezményezettje az egyesület volt, nem pedig a labdarúgó klubot működtető ZRT. Ezért tettem fel ezt a kérdést, nyilván különféle információk eljutottak hozzám, hogy továbbadta-e ezt a pénzt, vagy a támogatásnak egy részét az egyesület más jogi személynek, vagy gazdasági társaságnak. Ezt tettem fel már az új a belügyminisztérium alatt felálló sport államtitkárságnak.
4: A 2022-es módosítás alapján tehát működésre is felhasználhatta az összeget a Ferencváros. Jogilag helytálló-e, hogy időközben módosítanak a pénz felhasználásáról? Dr. Borbély Zoltán jogász nyilatkozik.
7: 2022-ben egy kormány határozat született, illetve ezt követően egy kormány rendelet gyakorlatilag lehetővé tette azokat a pénzmozgásokat, amelyeket korábban nem lehetett volna megtenni. A jogszabály engedélye az általában kizárja a jogellenességet, és ezt kell majd megnézni, hogy ennek a jogszabálynak van-e visszaható hatája, illetve hogy ez pontosan mit engedélyezett a Ferencváros részére. Amennyiben jogszabály engedélyezi, ez általánosságban mondható, hogy a jogszabály engedélye az büntethetőséget kizárók.
4: Van-e arra lehetőség, hogy visszamenőleg valakit valamilyen formában felelősségre vonjanak, és ez nem feltétlenül mondjuk a Ferencvárosi Tornaklubon csapódjon le, hanem éppen mondjuk politikai személyen?
7: Én azt gondolom, hogy a visszaható hatály az minden esetben tilos. Visszaható hatálya egy jogszabálynak csak akkor lehet, hogyha az érintetre nézve kedvező. A visszaható hatály tilalma arra vonatkozik, hogyha adott esetben kedvezőtlenebb vagy hátrányosabb helyzetbe kerül az érintett, akkor ezt a jog általában kategórikusan tiltja. Tehát a visszaható hatály tilalma akkor érvényesül, ha ez a rendelet, ez a jogszabály gyakorlatilag hátrányosabb helyzetet teremt az eljárás résztvevői számára, mint ami korábban volt. Hogyha ez előnyösebb helyzetet teremt, akkor a visszaható hatály nem tilos.
4: Kálnoki Kis Attila a sportállamtitkárság szerepéről beszélt korábban az ügy kapcsán.
0: Nem mondom, hogy nincs meg a pénz, tehát én is ezt a információt tudom mondani, Kubatov Gábor úrra tudnám idézni, hogy minden pénz a Ferencvárosban van effektív. De hát nyilván azért van egy ilyen vizsgálat, és azért vannak folyamatban lévő ügyek, hogy majd a végén meg tudják mondani. Ilyen szempontból mondom, még egyszer az államtitkárság nem hatóság. Tehát az államtitkárság is annyit tud tenni, hogy akkor hatósághoz fordul, vagy jogi szakértőkhöz fordul, vagy álláspontot kért különböző szervezetektől, és ezután teszi ugyanezt, vagy elfogadja az elszámolást, ha és amennyiben ezek a szakértők azt mondják, hogy ez így helyes. Nem mondom, hogy nincs meg a pénz, tehát én is ezt a információt tudom mondani, Kubatov Gábor úrra tudnám idézni, hogy minden pénz a Ferencvárosban van effektív. De hát nyilván azért van egy ilyen vizsgálat, és azért vannak folyamatban lévő ügyek, hogy majd a végén meg tudják mondani. Ilyen szempontból mondom, még egyszer az államtitkárság nem hatóság. Tehát az államtitkárság is annyit tud tenni, hogy akkor hatósághoz fordul, vagy jogi szakértőkhöz fordul, vagy álláspontot kért különböző szervezetektől, és ezután teszi ugyanezt, vagy elfogadja az elszámolást, ha és amennyiben ezek a szakértők azt mondják, hogy ez így helyes. Transzparenciát szeretnénk, teljes átláthatóságot szeretnénk, és észszerűséget szeretnénk. Olyan forrást biztos nem fog kiadni az állam. Amíg én vagyok államtitkár, biztosan nem járulok hozzá ahhoz, hogy olyan beruházásra, olyan eseményszervezésre adjunk forrást, aminek nem látjuk az értelmét, a megtérülését, vagy teljes államháztartási szinten idegenforgalmiadókból, stb., vagy effektív verseny per verseny szinten, hogy észszerű keretek között önálló bevételek mellett kis vagy nagyobb mértékű állami támogatással, de megfelelő célra költik el ezt a pénzt.
4: Tervezés, tereprendezés és még másra is költött az FTC. Kubatov Gábor, a Fradi elnöke.
3: Ebből a pénzből építettük például a naperem erőművünket. Az ott a Népliget edzőközpontnak az ülőút felére szűrész. Az a beruházás az energiaköltségeinknek az egyharmadát lefedi.
4: Megismételve a Fradi város ügyének vizsgálati háttere a következő.
8: Pénzvisszakövetelés.
4: A belügyminisztérium feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán a Fradi város projektre korábban biztosított csaknem 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználása miatt, és visszakéri a megítélt forrásokat. A budapesti rendőrfőkapitányság szintén nyomozást indított az ügyben.
8: Nem épült meg a tervezett komplexum.
4: Az eredetileg a Népligetbe tervezett beruházás első két ütemének építési munkálatai nem valósultak meg a támogatási okiratokban rögzített módon. A vizsgálatok megállapításai szerint a beruházási célú támogatásból mindössze mintegy 1,4 milliárd forint jelent meg tényleges beruházási kiadásként. Több mint 8,5 milliárd forintot dologi és működési kiadásként számoltak el, emellett 11,2 milliárd forint került át a labdarúgó csapatot működtető ZRT-hez, amelyből a feltételezések szerint többek között játékos igazolásokat és működést finanszíroztak.
8: A vagyonkezelő cég szerepe.
4: A beruházás lebonyolítására alapított Fradi város vagyonkezelő ZRT a kapott támogatási összegekből 2,8 milliárd forintot kapott projektmenedzsment és lebonyolítói díjként, valamint 845 millió forintos kölcsön nyújtott az FTC labdarúgó ZRT-nek, amelyek jogszerűségét ugyancsak vizsgálják. lehet valójában meg se épülhetett volna ebből a pénzből a Fradi város? Kele Jánost hallják.
5: Az elszámolás abban a szempontból sokáig talány volt, hogy március 25-én benyújtotta az Egyesület az elszámolást. Nyilván itt különféle hiánypótlási köröknek meg kell felelni, vannak határidők, amikor egyébként még kérhet a tárca is, mint ellenőrzésben eljáró szerv hiánypótlást, új dokumentumokat, stb. Ennek megvan egy határideje. Én úgy tudom, hogy augusztus elején, tehát amikor mielőtt megkezdődött a kommunikáció a kormányzat részéről, akkor zárult le ez a hiánypótlási kör, és emiatt állt nyilvánosság elé a tárca, és mondta azt, hogy ezeken és ezeken a pontokon ő nem tartja elfogadhatónak a Ferencváros elszámolását. Ugye innen tudjuk a sportállamtitkár közléséből, egy közleményéből, Facebook posztjából, hogy 11,2 milliárd forintot a labdarúgó ZRT használt föl, és közvetlenül játékosok vásárlását finanszírozta belőle, tehát a Ferencváros ezt beleírta az elszámolásba. Ez nem egy vélelem, hanem a kormányzat hivatalos közlése.
6: Na most ezt a bizonyos támogatási okiratot, meg a módosításait nem lehet jelenleg kikérni, mert hát talán akkor minden sor tisztán látna az ember.
5: Én kikértem, egyelőre még nem kaptam meg, úgyhogy ezért fogalmazok ebben óvatosan, meg nyilván véleményk vannak, hogy módosították-e azt. A belügyminisztérium egyébként a feljelentést taglaló közleménye leírta, hogy ez több alkalommal is módosult, ez a támogatói okirat, hányszor volt ez a Ferencváros kérésére, hányszor történt, illetve hányszor történt amiatt, mert időbeli csúszás volt a projektnél, és gondolom az elszámolás határidejét kellett kitolni, ezt lekövetve azért mégiscsak 2016-17-ben nyújtott forrásoknak az elszámolásáról beszélgetünk 2026-ban, tehát ez mutatja, hogy itt a projekt az időben eltolódott a tervezettekhez képest, ami egyébként nem feltétlenül probléma, tehát ilyen szokott történni hasonlóan nagy volumenű beruházásoknál, mint hogy az is megjelent a sajtóban, hogy valójában ez a Fradi városra adott 25 milliárd, ez nem is fedezte volna egyébként a teljes projektet, ez egy ennél jóval nagyobb volumenű projekt lett vagy lehetett volna, és éppen ezért azt mondom, hogy ebből a 25 milliárd forintból milliárd forintok elmentek tervezésre, tereprendezésre, előkészítő munkára, az nyilván ennek van egy olyan része, ami logikusan megindokolható, és az egyébként akár piacilag is alátámasztható. A belügyminisztérium közleményében volt egy olyan, amit ők aggályosnak tartanak, ez pedig ugye a vagyonkezelő ZRT részre juttatott pénz. Létrehoztak egy projektcéget, ha tetszik, leegyszerűsítve erre a Fradi város projektre, és azon keresztül mentek különféle tanácsadói, meg egyéb díjak, amiket aztán megpróbáltak ebből elszámolni. A tárca azt mondta, hogy ez 28%-át tette volna ki, és hogy ez piacilag ők eltúlzottnak értékelik. Ezt nyilván majd egy nyomozóhatóság vagy egy hatóság eljárásban majd ezt vagy megerősítetnek, látják, vagy nem.
4: Kubatov Gábor válaszát korábban is hallhatták. Az FTC elnöke visszautasította a szabálytalanságok vágyát. Nyilatkozatai szerint minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, és a klub teljesen transzparensen áll az ellenőrzések elé. Az elszámolás törvényességéről és a támogatási összegek sorsáról jelenleg a hatósági nyomozás és a minisztériumi felülvizsgálat dönt. Milyen végkifejlete lehet az ügynek? Dr. Borbély Zoltán jogász.
7: A bíróság ebben az ügyben még nem hozott ítéletet. Az egy másik kérdés, hogy adott esetben minisztériumi határozat van-e vagy nincs. Nyilvánvalóan ezt a határozatot pedig bíróság előtt, közigazgatási bíróság előtt meg lehet támadni. Tehát gyakorlatilag bírósági határozat ebben az ügyben még nincsen, tehát jogerős és végrehajtható bírósági határozat ebben az ügyben nem áll rendelkezésre. Pillanatnyilag két eljárás van folyamatban, az egyik a BRFK-n, a másik a NAV bűnügyi igazgatóságán. Ez gyakorlatilag két párhuzamos nyomozás. Itt az a különbség, hogy az egyiknél a belügyminisztérium tette a feljelentést, és ebben szerepel a költségvetési csalás is, és a költségvetési csalás nyomozására kizárólagos hatáskörrel a NAV jogosult, a BRFK nem. Gyakorlatilag a feljelentések alapján én nem feltételezem, és nem is feltételezném a Ferencváros vezetőiről, hogy bármilyen pénzt is saját zsebre, ahogy mondani szokták, vagy saját haszonra eltennének. Itt ami nagyon fontos kérdés, hogy adott esetben a céltól eltérő felhasználás milyen jogi megítélés alá esik. Tehát, hogyha valaki kap egy támogatást valamilyen célra, és ezt eltérően használja fel, az felvetheti, hangsúlyozom, felvetheti a költségvetési csalás gyanúját, és ezért is tett a belügyminisztérium feljelentést a NAV bűnügyi igazgatóságánál. Tehát én azt gondolom, hogy arról én legalábbis nem látom és nem tudok, hogy bárki a Ferencváros vezetését azzal vádolná, hogy ez a pénz nem a Ferencvárosban maradt, hanem mondjuk például saját célra lett felhasználva. Én erről nem tudok, hogy ez a feljelentés erről szólt volna, de természetesen lehet, hogy valakinek ilyen gyanúja van.
4: Az elmúlt napokban ferencvárosi szurkolók csoportja fenyegető molinókkal, feliratokkal próbáltak jelezni újságíróknak, hogy tartsák magukat távol a klub dolgaitól. Németh Zoltán Lajos, a ferencvárosi cég középoldal szerkesztője, a Kossuth Rádió Netszes című műsorának nyilatkozott.
9: Több mint 10 év ugye benne vagyok, sőt igazából lassan 30 éve ott vagyok a Ferencváros lelátóin, különböző szakosztályának a mérkőzésein. Jóval mélyebben érint, és hát most mielőtt jöttem ide, pont pár órával ezelőtt tette ki ez a Grüne Jugend oldal, amely oldal mögött hát tudni véljük azt, hogy ki áll. Egy közismert szereplője a lelátónak, többszörösen büntetett előéletű, zaklatások miatt ült, pár hete még engem is SMS-ben zaklatott. Úgyhogy én most úgy jöttem ide, hogy mivel kitették ugye a fényképemet, a címemet, a telefonszámomat, egy olyan e-mailt is kitettek, ami már az is egy érdekes kérdés, hogy hogy került el hozzájuk. Erről amúgy beszéltem a kerületi polgármesterünkkel, ugye Baranyi Krisztinával, hiszen arról van szó, hogy a ferencvárosi jegyzőnek írt pályázaton kapcsán egy e-mailt szerzett meg ez az oldal, és tett ki nyilvánosba. Tehát én azt gondolom, hogy innentől kezdve ez már a rendőrség feladta kideríteni azt, hogy pontosan itt mi is történik. Számunkra egyértelmű, hogy októberben tisztult a Ferencváros, Kubatov Gábor többször osztott meg tartalmat erről a Grüne Jugend oldalról, tehát hogy egyértelműen össze lehet őket kötni, egyértelműen Kubatov Gábor, hát hogyan fogalmazzak, ugye az elmúlt 16 évben azért sok mindent láttunk, hozzá voltunk szokva ezekhez a módszerekhez. Én borzasztóan örülöknék, hogy elérte a nyilvánosságnak ezt az üvegplafonját. Nyilván annak nem örülök, hogy azon az áron beszélünk most erről, hogy Kele Jánost és Murányi Andrást is teljesen méltatlan, súlyos családjukat érintő fenyegetések érték. De én azt gondolom, hogy ennek véget kell vetni, és hogy meg fogom tenni a szükséges lépéseket. Várom ennek ódiumát, hogy mondtam, én több mint 10 éve beélek, tehát hogy a Kubatov Gábor fekete seregét az aluljáróban, ami már 10 éve megtapasztaltuk, amikor a személyi titkára Kintovics Máté vezette őket. Ugye a Fradiszekúról beszélik, aztán később feltűntek ugye a népszavazási ügyben, ahol népszavazást akadályoztak, meg rengeteg olyan ügy van, ami Kubatov Gáborhoz köthető. Én őszintén bízom benne, hogy ezekért előbb-utóbb felelősségre fogják vonni. Most már itt is úgy érzem, hogy a háttérben ő áll, hiszen, ahogy mondtam, tisztújítás van, ennek jellemi érdeke az, hogy megfélemlítse, elletetlenítse azokat, akik az igazságról beszélnek, akik leírják a tényeket, az, hogy mondjuk a Fradi sikerei mögött állami 10 milliárdok állnak, amikkel nem tud elszámolni.
2: Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott meg, így legyőzte a másik jelöltet, Kovács Zoltánt. Tajti Márton Anitával, Kreisz Bálint beszélgetett a választás után.
10: Tajti Márton Anitával beszélgetünk, a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökével. Gratulálunk a megválasztásához. Hosszú nap volt. Mik voltak az első reakciói, mikor kihirdették a szavazatok eredményét, és amikor tudatosult, hogy megnyert a választást?
11: Természetesen nagyon örültem neki, és ez nagyon nagy megtiszteltetés a küldött gyűlés részéről, hogy bizalmat szavaztak nekem, illetve ugye most már tudjuk az elnökségi tagjelöltek közül is, hogy kik kapták meg a bizalmat. Gyakorlatilag az a csapat, akikkel mi összeálltunk, és egy programot meghirdettünk a Magyar Atlétika megújulása szempontjából. Ez mindenféleképpen egy nagy felelősség, és remélem, hogy jól helyt fogunk állni.
10: A csapatból mindenki bekerült, ez mutatja azt, hogy az előzetesen felvázolt program elnyerte az atlétikai társadalom többségének a tetszését.
11: Igen, úgy gondolom, ugye azért részben a két jelöltnek ugye megegyezett a programja, nyilván mindenki érezte azt, hogy mire van szükség a magyar atlétikában, milyen megújulásra. Nyilván azért voltak különbségek is, én örülök neki, hogy egy olyan programot sikerült a tagszervezetek elé letenni, amit tudtak támogatni.
10: Mennyire volt sűrű az elmúlt néhány hét itt a kampányidőszakkal úgy, hogy volt egy Európa-bajnokság, nagyon sűrű időszak van egyébként is a magyar atlétikának, sűrű és sikeres, talán lehet ezt a két szót használni.
11: Nem is azt mondanám, hogy a kampány időszak miatt volt sűrű, hanem nyilván próbáltunk egy kicsit előre készülni arra, hogy mi van akkor, hogyha ugye a küldőgyűlés bizalmat szavaz nekem, illetve az általam dedikált elnökségi tagoknak. Pontosan azért, hogy minél hamarabb meg tudjuk kezdeni azt a munkát, ami az elmúlt időszakban azért akadozott, úgyhogy most a következő hónapokban biztos egy nagyon sűrű időszak és munkás időszak következik számunkra, és próbáljuk a lehető leghamarabb megvalósítani azokat a pontokat, ígéreteket, amit ugye a közgyűlés elé tettünk.
10: Mik a leggyorsabban megvalósítandó pontok, vagy a legégetőbb kérdések abból a programból, amit felvázoltak?
11: Mindenféleképpen a szövetségnek az átvilágítása, ugye a jelenlegi helyzetet megismerjük és átlássuk. Utána ugye a küldőgyűlés most sem fogadta el a 2025-ös év pénzügyi terveit, illetve a 2026-os évnek a szakmai programját. Ezt nyilván a jogszerű működés feltétele, tehát ezt a lehető leghamarabb rendbe kell hoznunk, illetve ugye el kell kezdenünk a felkészülést a következő, a 2027-es és már a 2028-as évre is, hiszen ugye egy olimpiai ciklusnak a felénél tartunk most, és ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjunk dolgozni, nyilván a különböző bizottságokat szeretnénk felállítani, hiszen ugye ezt is hirdettük a programban, hogy a tagszervezetek segítségére számítunk ugye ezután is, nyilván hogy a lehető leghatékonyabban dolgozhassunk, és egy olyan atlétika alakuljon ki, vagy egy olyan vezetés, aki tényleg támaszkodik a szakosztályokra.
10: 9 nap múlva kezdődik a Zsivolszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az atlétikai világdöntő. Egyáltalán nincs idő pihenni. Milyen feladatok vannak ezzel az eseménnyel kapcsolatban, így ennyire a hajrában?
11: Megmondom őszintén, pontosan ebben jelenleg nem látunk bele, nyilván azért, mert ugye eddig nem voltunk benne az Atlétikai Szövetségnek a vezetésébe. Úgy tudom, hogy az Atlétikai Szövetségnek ezzel kapcsolatban inkább ilyen PR feladatai, PR marketing feladatai voltak. Nyilván ezt már a holnapi nap folyamán próbáljuk átlátni, és hát nyilvánvalóan ugye a magyar atlétika képviselete az a legfontosabb dolog számunkra.
10: És nagyon sok nemzetközi vezető is érkezik majd véletlenül az atlétika világából. Olyan szempontból is jó lesz az esemény, hogy be lehet mutatkozni, mint az új elnöke a Magyar Szövetségnek. Nyilván Márton Anitát azért rengetegen ismerik az atlétikai világában, de azért ez egy új feladat, egy új szerepkör.
11: Igen, mindenféleképpen. Kaptam is már erre visszajelzést az Európai Atlétikai Szövetségtől, hogy ugye mindenféleképpen fogunk találkozni, és nyilván más vezetőkkel is, akár állami szinten, akár ugye nemzetközi szinten. Nyilván ez egy jó lehetőség a bemutatkozásra. Részben ugye felvázolni azokat a lehetőségeket, vagy elképzeléseket, amik most ugye a csapat előtt vannak. Úgyhogy megnyilván, hogy a lehető legjobb megítélés essen a magyar atlétikára.
10: Egy olyan sportoló, aki rengeteg mindent elért, és nagyon sikeres volt a saját számában, az ott szerzett tapasztalatokat hogyan tudja majd a vezetői szerepben is alkalmazni, úgyhogy nyilván azért már vezetői rutinnal is érkezik a Magyar Atlétikai Szövetség élére.
11: Úgy gondolom, hogy nem csak a sportolói múltamból szerzett tapasztalatot tudom kamatoztatni, mint ugye a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, hanem ugye azért az elmúlt években egy szakosztályt, illetve egy egyesületet vezettem. Viszont ugye itt is szeretném kiemelni azt, hogy nyilván elnökként nem kell mindent tudnom, és nekem megmondanom, ugye pont ezért jó az, hogy egy sokrétű csapat van mögöttem, akik megfelelően átlátják a különböző területeket, és így együtt dolgozva tudunk tovább menni.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kosárlabda. 28 év után ismét a világbajnokságon a női kosárlabda válogatott. Az első ellenfél az a francia csapat, amely ellen 3 esztendővel ezelőtt az Európa-bajnokságon nem sikerült a bronzérmet megszerezni. Jöhet a visszavágó. Magyarország-Franciaország női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben pénteken 21 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Bayer Judit médiajogász lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél.

0: kellett teljesíteniük, a mezőny pedig minden kör után megfeleződött. A brit Matthew Brennan nyerte a Vuelta országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát. Összetettben továbbra is a spanyol Enric Mas vezet. Walter Attila a mezőny egyetlen magyar indulója, majdnem 4 perces hátránnyal a 113. helyen ért célba, így összetettben 3 pozíciót rontva a 44. helyről várja a folytatást.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Schumer Orsolya, a testület elnöke közölte, a vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltánt volt államfői tanácsadót is meghallgatják az ügyben. Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a médiajogász Bayer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai ma utaztak el a villámárvíz sújtotta térségbe. Az egy hete történt természeti katasztrófában több mint 1000 ember meghalt, több ezren eltűntek, köztük 3 magyar. Drón megállapodásról egyezett meg az ukrán elnök és a német kancellár. Volodymyr Zelenszky és Friedrich Merz telefonon tárgyalt a drónok mellett rakéták és ezek szoftvereinek fejlesztéséről, ami mindkét ország védelmi képességeit erősíti majd. Az együttműködés részeként Ukrajna 15 000 darab elfogó, valamint 50 000 darab támadó drónt kap. Ez az eddigi legnagyobb drónbeszerzés lesz, amelyet nyugati kormány indított Ukrajna javára. Szabotás okozta a tüzet a lengyelországi drónalkatrészgyártó üzemben, közölte a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a hétfő hajnali akcióban szándékos gyújtogatás történt. A kormányfő aggasztónak nevezte a Lengyelországban történt egyéb tűzeseteket és a németországi elektromos alállomást érő tegnapi támadást is. Mint fogalmazott, Oroszország feszültségkeltő tevékenysége az egész régióban tapasztalható.
1: Közlekedés.
0: Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Fonyód elkerülő szakaszán lerobbant egy autóbusz, a 153-as kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Holnap elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. A folytatásban is marad a késő nyárias idő. A hétvégén 30 foknál is melegebb lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Zaylo, ya tú sabes, no hay más nada.
4: It's a new generation.
3: Mr. Worldwide.
4: Of party people.
3: Get on the floor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Csiszár Henrietta bemutatkozott az Atletico Madrid női labdarúgó csapatában. A 32 éves középpályás ráadásul az első bajnoki meccsét a fővárosi rivális Real Madrid ellen játszotta. Együttese végül is 3-2-es vereséget szenvedett. Az első meccse és az átigazolás kapcsán Szabó Bence kérdezte Csiszár Henriettát.
2: Megvolt a bemutatkozásul az Atletico Madrid színeiben, ráadásul egy igen különleges mérkőzés, amely a klubbal kapcsolatos, hiszen a Real Madrid ellen tudtál játszani és bemutatkozni a spanyol ligában. Mennyire volt számodra is különleges ez a találkozó, amely a klub számára általában az?
3: Nagyon különleges volt, nyilvánvalóan, amikor kijött a sorsolás, már ugye akkor még nem voltam itt a csapatnál, de már akkor volt bennem egy érzés, hogy hú, jól belekezdünk, egyből derbi. Meg hát nyilván ugye Olaszországban nekem volt rész Inter Milan derbin, úgyhogy én valahogy azt el tudtam képzelni, hogy ez itt is ez egy nagy dolog lesz. És hát igen, így is lett, kezdtünk a Real Madriddal, és igazából az egész hét, sőt, még a felkészülési hetek is erről szóltak, ugye, hogy az első meccs, és hogy a Real lesz, és hogy ez más, mint a többi. És egyébként tényleg így is volt, és tényleg egy igazi derbi volt, piros lappal, sok videózással, meg nem adott góllal, tehát amit el lehet képzelni, az tényleg minden volt, úgyhogy egy igazi derbi volt.
2: A hangulat tekintetében olyan volt, amit elképzeltél?
3: Igen, olyan volt. Leesett az állam, amikor megérkeztünk ugye a Reálnak az edzőközpontjába, ahol van a női csapatnak a kis stadionja. Ott az egyik oldal az teljesen, a kispadok fölött teljesen tele volt, és a Real Madridnak volt egy ilyen kisebb szurkolói csoportja, akik ott végig szurkoltak, és rengeteg atletismert láttam a szurkolótáborba, úgyhogy megosztva voltak a nézők, nyilván reálosok voltak azért többségben, de jó szurkolás volt, jó hangulat volt.
2: Egyébként neked milyen volt az alapviszonyulásod ahhoz, hogy az Atletico Madridban játsz? Nem tudom, hogyha így visszagondolsz kisebbként, gyerekként akár, mennyire gondolkodtál azon, hogy inkább Reálba, vagy Barszába, vagy hasonló csapatokba játsz?
3: Én Real Madrid szurkoló voltam, vagyok. Nyilván ezt most itt nem hangoztatom, de nekem bekemes reálmezem volt, meg igazából a tesóim is inkább Reálnak. Reálnak szurkoltunk, Reál szimpatizánsok voltunk, úgyhogy az Atletico úgy igazából nem volt a térképen számomra.
2: Hát akkor most már majd ott lesz. Egyébként hogyan alakult ez a szituáció, hogy végül a Madridnak erre a felére kerültél az Interből?
3: Hát igazából, mint utólag kiderült, 2-3 éve engem scouting volt már az Atletico, de ugye én az Interrel mindig el voltam kötelezőbe, tehát ugye szerződés kötött a klubhoz. Egy évvel ezelőtt nyáron volt az első meetingem az Atleticoval, még ugyanakkor egy év volt az Interes szerződésemből, úgyhogy igazából ez csak egy ilyen jó hallgassuk meg, mit tudnak mondani, meeting volt, és igazából ott nem is nagyon tudtak meggyőzni, olyan szempontból, hogy nem dobtam volna fel az Interes szerződés, főleg úgy, hogy csapatkapitány voltam, és azért BL álmaink voltak, stb. Megkerestek ugyanúgy télen is, a téli átigazolásba, hogy szeretnének kivásárolni, akkor is nemet mondtam, igazából ugyanez volt az indok, hogy nekem még az Interrel dolgom van, és hogyha úgy van, és még mindig szeretnének nyáron, akkor ugye ingyen igazolható leszek, és akkor beszélhetünk.
2: Az Interes pályafutást azt úgy hiányérzet nélkül tudtad lezárni?
3: Nem, nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt a búcsú is, meg úgy felfogni ezt az egészet, hogy 5 év után ugye távozni fogok. Tudtam azt, hogy egy sokkal jobb körülmények közé érkezem bajnokságban, olyan szabályok vannak itt, ami a nőket van elősegíti fizikális felkészülésben, például ilyen, hogy kötelező fűvön játszani. Ugye Olaszországban ezzel nagyon sokan szenvedtünk, hogy műfűről el kellett áttérnünk füves pályára, és azért az fizikálisan az nagyon-nagyon megterhelő volt. Így Spanyolországban kötelező fűvön játszani, és ugye mi itt fűvön is edzünk. Tehát ezek ilyen apróságnak hangzanak, de itt nálunk női fociban ezek nagyon-nagyon nagy dolgok, és rengeteg ilyen dologban az Atletico az, hát én szerintem egy 10 évvel Olaszország és az Inter előtt járt. De nyilván ma például Bajnokok Ligája selejtezőt játszik az Inter, úgyhogy nyilván ilyenkor úgy alakítom a napomat, hogy azt tudjam azért nézni. Meg hát az, hogy nekem ott barátaim ott vannak, jó barátaim, akikkel éveket együtt játszottam, azért az egy olyan kapcsolat, ami így nem fog igazából megszakadni, azt gondolom. És nyilván a hiányérzet visszatérve a kérdésre, az, hogy nem sikerült egy kupát sem nyernem az Interrel, ez nagyon fájó dolog, mert azt gondolom, hogy a csapatban megvolt a potenciál, aztán valahogy úgy alakult, hogy a dolgok úgy alakultak, hogy nem sikerült kupát felemelni. Úgyhogy igazából ilyen ambíciókkal érkeztem ide, hogy itt szeretnék kupákat nyerni.
2: Az igazából téged mennyire lepett meg, hogyha lehet így fogalmazni, hogy mennyire volt számodra tudatos, hogy Spanyolország ilyen téren Olaszország előtt jár elfogadottság terén, ugye a női futballra vonatkozóan?
3: Tudtam én ezt, meg ez egy ilyen kimondott dolog egyébként, hogy Spanyolország az olaszok előtt járnak, de így amikor én megérkeztem és megtapasztaltam, hát akkor valósult, akkor esett le így, fú, hogy tényleg ez tényleg így van. És amit mondtam, hogy sok apró dologban, tehát most nem feltétlen csak a pályán az edzőközpont, a körülmények, hanem ahogy én már ide megérkeztem, úgy vártak a reptéren, a kocsimat egyből már a kulcsot odaadták, egy papírt alá nem kellett írnom. A lakásomba úgy költöztem be, hogy már a reptérről idejöttünk, és már beköltöztem. Tehát ezek olyan dolgok, ami például az Internél, ezek ilyen több havi szervezés, meg utána járással járt, és tényleg ezt azért mondom, hogy a különbség, hogy itt megérkeztem, és tényleg minden profi. Azt gondolná az ember, hogy az Internél is ez így működik, de még nem.
2: És akkor ugye mondtad, hogy ez a fogadtatás része ez elég jó volt, a csapattal való találkozás, első élmények, játékról való gondolkodás, ezek miképpen érintettek, milyenek voltak ezek a tapasztalatok?
3: Jó élmények voltak ezek. Érdekes, mert nyilván én 32 éves vagyok már, gondoltam, hogy azért így izgulni nem fogok, meg ilyen dolgok, hogyha így becsöppenek egy új csapatba. De azért megvolt ez az izgalom, akkor megérkeztem először, és akkor bemutatkozik az ember, és akkor elkezdődnek így ezek az első kis apró beszélgetések, hogy akkor ki kicsoda, és akkor elmentünk edzőtáborba egy pár nap után, ami ugye nagyon jó lehetőség arra, hogy jobban megismerkedjünk, és akkor ott az ebédeknél volt lehetőségem így kérdezgetni a csajok, meg ők is ugye tőlem, és hát minden második spanyol lány itt vagy utánpótlás Európa-bajnok, vagy világbajnok, tehát ott is azért így egy kicsit úgy tátva maradt a szám, hogy tudtam, hogy lesznek ilyen játékosok. De
2: egyébként, bocsánat, volt még korábban egy nyilatkozatod arról, azt hallottam, hogy amikor magyarként oda kerülsz valahova, akkor neked teljesen újra kell építeni magad, akkor itt is volt egy ilyen dolog?
3: Igen, ez így van. Nyilván nekem nincsen olyan nevem, mint top 10 csapatból érkezőnek. Ugye a válogatott szinten mi nem vagyunk a térképen rajta, így azért nehéz. És megérkezik az ember, és úgy, hogy azért a csapatnak a nagyon nagy részét ugye a spanyolok alkotják, aki már ugye mindenki ismer mindenkit. És nekem úgy, hogy ugye új országban vagyok, egy új foci kultúra, egy új nyelv, új társaság, akkor szokjak hozzá itt, hogyan menjek edzésre, a lakás, minden ilyen dolog, azért az nem megy így egyik napról a másikra. És most kezdem már el így érezni, egy 6-7 hét után, most így, ahogy a felkészülés befejeződött, hogy igen, most már kezdek megérkezni. De abszolút nagyon jól fogadtak a lányok, meg mindenbe segítettek, így, hogyha a nyelv miatt valamit nem értettem, akkor segítettek ugye pályán is, hogyha egy kis eligazítás kellett, akkor ott is megtaláltam azokat az embereket, akik egyből tudtak segíteni. Itt a nyelvtudással van egy kis lemaradás itt a spanyol lányoknak, mert az angol nem annyira az erősségük.
2: És te olaszul mennyire beszélsz jól, mert ugye azért ott van némi átfedés.
3: Van, hál' Istennek, ez a szerencsém, beszélek olaszul, és például az ilyen videózásokon nem is szoktam már kérdezni, mert nyilván képpel együtt, magyarázattal együtt az azért könnyű megérteni. De amikor az edző úgy egy kicsit elfeledkezik magáról, és akkor a pályán úgy nagyon hadarja, hogy akkor mit kéne csinálni, akkor ott néha szoktam így kapkodni a fejem, hogy húha, hát ez most így nem volt meg. De hát lassan-lassan a focis dolgok azok szerintem már meg lesznek teljesen.
2: És egyébként hogyan kell elképzelni ezt az Atletico Madridot? Azért, hogyha egy kicsit rátérünk a férfi vonalra, nyilván egy Diego Simeone az egybefort a DNS az Atletico Madriddal. Ezt a fajta játékstílust valamennyire követi a női csapat is, vagy ez teljesen el van különítve?
3: Hát nyilván a klubnak az értékei az ugyanaz. Tehát itt agresszívnak kell lenni, itt szívvel kell játszani, itt el kell azt érni, hogy ugye téged is, hogy tiszteljenek téged. Most egy ilyen kritika volt felénk, hogy ugye a Reállal játszottunk, és hogy mi túl nagy tiszteletet adtunk a Reállnak, és hogy ez visszafele ez nem volt meg. Nyilván, amikor egy új csapat épül, új játékosok, új edző, azért ebbe úgy bele kell rázódni. De nyilván ez hangsúlyozó van felénk, hogy itt ez a mez, ez mit jelent, és milyen jelentőséggel bír. Két edzőváltás volt, úgyhogy ilyen szempontból a női csapat nincsen ilyen folyamatosság, mint ahogy a Simeone 10-akárhány éve ugye ott van, de ahogy mondtam, a klubnak az értékei az ugyanaz.
2: És egyébként tőled mit várnak el, tehát mennyiben más a szereped, mint az Interben volt?
3: Nem igazán más a szerepem. Hát annyi, hogy itt nagyon hangsúlyozva van az, hogy azt kérik tőlem, hogy ugye adjak nyugodtságot a csapatnak, hogy nagyon-nagyon fiatalok, és ők még hajlamosak arra, hogy elszaladjon a hév velük. Például ilyen, hogy 6 meccsen most 3 piros lapunk is volt. Nyilván ezzel én ott a pályán, ott egy egyéni döntés, hogy csinál egy olyan butaszabálytalanságot, vagy nem, én azt nem tudom befolyásolni, de hogy idővel ezek a dolgok már azért ne jelenjenek meg, tehát ilyen nem fordulhat elő. Meg igen az, hogy egy kicsit szabályozzam ugye a játéknak a ritmusát. Ez inkább a válogatottba jellemző rám, hogy ott vagyok a kapocs, a védelem és a középpálya. Között Interben inkább támadóbb számítottak rám. Itt az Atletico-ban meg igazából azt érzem, hogy ott fogok játszani, ahol éppen szükség van. Tehát hogyha egy támadóbb felfogás kell, akkor van, de hogyha például egy ilyen Real ellen, akár Barcelona ellen biztos, mert ugye csak védekezni kell, akkor meg egy védekező szerepbe egy hatost fogok játszani. Úgyhogy most a Real ellen nem kezdtem, csereként álltam be, de ezt úgy éreztem, hogy ez rendben is van. Azért fizikálisan beleszokni itt a dolgokba, még az én is azt éreztem, hogy még nem vagyok 100%. Csárnapra most már remélem, hogy kezdőbe kapok majd helyet, de nyilván én türelmes vagyok magammal szemben is, nem rohanok sehova. Nagyon sok meccsünk lesz, úgyhogy igazából készen kell állnom minden mérkőzésre.
2: Tavaly ugye az Atletico Madrid 5. lett a bajnokságban, és te már említést tettél arról, hogy azért szeretnél kupákat nyerni ezzel az együttessel. Hogyha a realitásokat nézzük, akkor mennyire nehéz ez a feladat? Nyilván egy Barcelonát azt nem kell külön lecsetelni, hogy ők mennyire jók.
3: Hát nem, és nyilván, hogyha itt bajnokságot lenne valamelyik másik csapat, most például a Real vagy mi, akkor nem tudom, a Barcelonánál valami nagyon nagy katasztrófa történt. Nekik 7-szer annyi a büdzséjük, mint az Atletico-nak például, tehát ezzel nagyon-nagyon nehéz versenyezni. Viszont ugye van még ezen kívül ugye a spanyol kupa, a király kupa, és még tehát 3 megmérettetés van, és azt gondolom, hogy nekünk cél, hogy egyet ebből elhódítsunk, nyilván a bajnoki cím az egy gyönyörű extra dolog lenne, de azt gondolom, hogy az így a Barca egyeduralma az nem nagyon látszik úgy, hogy az megtörik.
2: És akkor végezetül egy utolsó dolog azzal, hogy oda kerültél Spanyolországba, ahol a férfi futball is igen jelentős, mennyire nézegettél adott esetben olyan bajnokikat, amire kilátogass majd adott esetben a Real felnőtt férfi csapata, vagy az Atleti meccsen, nem tudom, mennyire jártál-e már, illetve mennyire van kapcsolat a férfi felnőtt csapat között, illetve még egy dolgot hozzátéve, az Atletinek most már ugye tudtam, van 2 magyar játékos, ugyanis Jakobis Vilesa az Atletihez tartozik.
3: Pont ma találkoztam vele, úgyhogy igen, jó a kérdés. Vele pont ma találkoztam, és én amikor ezt megláttam, online, hogy ő idejött, akkor egyből már másnap kerestem a tekintetemmel, hogy tudjunk egy pár szót beszélni, és akkor ez pont ma sikerült, mert pont úgy végeztünk, ők itt vannak ugyanott, ahol mi, az edzőközpontban, és mi pont végeztünk a pályán, ők meg mentek ki a pályára, és úgy láttam, hogy ő is, mintha keresett volna a szemével, és akkor így összeakadtunk, és beszéltünk egy pár szót, olyan szimpatikus, aranyos srác volt, meg amúgy a csajoktól kérdeztem, van olyan, hogy kimegyünk, hogyha itthon játszanak a fiúk, mi meg mondjuk másnap, hogy megnézzük a fiúkat, meg ők is megnéznek minket. Na most ez az első csapattal, ez nem így működik. Ők konkrétan a városnak a túloldalán vannak, egy 40-50 percre innen. Tehát úgy, ők velük nem találkozunk, de nyilván van lehetőségünk, jegyet kapunk, tudunk menni a fiúknak a meccsére, úgyhogy én már ki is néztem magamnak, meg ha minden jól megy, akkor jön a család, és mi itthon játszunk szombaton, és az Atletico itthon játszik vasárnap a Real ellen, úgyhogy most
2: na, ez egy érdekes lesz.
3: Igen, úgyhogy most ez a terv, hogy akkor ez összejöjjön, én meccsem, és vasárnap meg a fiúk, soha nem voltam még spanyol bajnokin, ez lenne az első, úgyhogy izgatott vagyok nagyon, főleg, hogyha összejön, és akkor mindannyian el tudunk menni a Real ellen, azért az nagyon extra lenne.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs kajakkenuval folytatjuk. Az augusztusi poznyáni világbajnokságon aranyérmet szerzett Fejes Dániel a kenu egyesek 1000 méteres, azaz olimpiai távján. Fejes ma délután a Víz Összekött magazin vendége volt, ahol Bitman Emil és Lódi Renáta beszélgetett vele.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Víz Összekött, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Hát nemrég jöttünk haza mi is Lengyelországból, és még ülepednek a dolgok, és most Renére nézek, de hogyha ki kell emelni egy olyan pillanatot, ami nagyon meghatározó volt Poznánban, az biztos, hogy a C1 1000 méter
5: egyetértek
4: befutója, igen. És az azt követő 2 perc, amíg várakoztunk, hogy akkor most atyavilág, mi lesz a vége, mert hogy kiírták, azt hiszem, a Petrovot első helyre, aztán a...
5: Én úgy emlékszem, hogy a befutónál a Danit írták ki első helyre,
4: de... Én, mintha láttam volna Petrovot is, egy biztos Fuchsát harmadiknak írták ki. Aztán történt, ami történt. Fuchsával holt versenyben világbajnok Fejes Dániel. Úgyhogy szívből gratulálunk.
6: Köszönöm szépen.
4: Hol tartasz a feldolgozásban? Mert ez egy nem mindennapi, tehát majd beszélünk arról, hogy miért.
6: Hát, hogyha százalékosan fejezhetném ki magam, akkor ilyen 70-re mondanám.
4: Az meg is jó.
6: Igen, úgyhogy most már ugye... Tehát a egyes után ugye még volt egy 501-esem, meg egy 4-esem, úgyhogy ott inkább csak próbáltam arra figyelni, hogy akkor menjünk vissza pihenni, csináljuk a dolgunkat, és akkor megünnepeltük azért utána mind a két érmet a srácokkal, úgyhogy jó hangulatban telt.
5: Visszanézted már a döntődet?
6: Hát szerintem egy 3-4-szer már biztos.
5: És hogy tetszett?
6: Hát... Elég jól sikerült, elég izgalmas verseny lett.
4: A kedves hallgatóknak akkor idézzük is fel, hogy hogyan nézett ki ez az 1000 méteres döntő, mert hogy ugye te középen mentél, az emlegetett Petrov ment a pályának a jobb oldali szélén, Fuchs, akivel pedig holt verseny mellettetek világbajnokok, ő pedig a másik szélén, és Petrov nagyon bekezdett. Azon szurkolt szerintem minden magyar, illetve minden magyar újságíró ott a parton, hogy egyrészt Petrov fáradjon el, másrészt meg, hogy Dani valamikor induljon meg, és egyébként az elő meg a középfutam alapján azért azt tudtuk, hogy jó formában vagy. De inkább innen mesélt te tovább, hogy elindultatok, láttad, hogy Petrov elment, mert őt szerintem láttad. Hogyan élted meg ezt az 1000 métert, mondjuk kezdjük el a rajtól mesélni, ha megtennéd.
6: Hát igen, meg volt a rajt, szinte már úgy egész 1000-hez képest így úgy éreztem, hogy jó helyen vagyok. Utána volt egy kis megbillenés, de az nem vett ki semmit, csak a kintről a edzők látták így a bicikliről, hogy ajaj.
4: Jött egy hullám?
6: Igen, utána, mert előtte elment a futam előtt két motoros, amit én nem láttam, mert kint a felevező sávon mentek el, csak az pont olyan hullámot csinált, hogy pont velünk szembe ilyen szép lapos hullámok.
4: Módon érkezett a pályára.
6: Igen, ilyen 8-10, szerintem egy 200 méteren keresztül azon így mentünk át. és akkor ott volt egy kicsit nehéz megtalálni a tempót, ami úgy jó lehet egészen a 500-as meg a 250-es indításig, és 200 méter után kezdtem el látni, hogy valaki ott jobb szélén nagyon elment, akkor először úgy éreztem, vagy úgy láttam, hogy ott ketten vannak, és ugye a Patapenka volt még a fehér orosz ott a szélén.
4: Gyorsan tegyük hozzá, hogy nagyon nézelődni azért nincs idő, tehát hát neked igen, a saját pályádra azért kell figyelni, tehát az nem lehet, hogy azt sasolod, hogy most egy vagy két versenyző, ez egy baromi nehéz dolog ám.
6: Hát igen, hogy a perifériai látásomból van meg, hogy ott van valaki, vagy valakik.
5: Viszont a moldovai Tarnovszki a melletted lévő pályán ment, tehát őt azért
6: igen,
5: láttad.
6: Őt tudtam érzékelni, és próbáltam vele menni, meg hozzá képes lőtávolba maradni, mert az látszott nála is, hogy jó formában van egész hétvégén, meg így az előfutamok alapján. A Fuchsát néztem még el balra így 300 méter után, és akkor láttam, hogy kicsit le van szakadva, ami nem feltétlen az ő taktikája, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha máskor nem, akkor most ő elébe kéne rakni a hajót. Úgyhogy nagyjából így telt el az első 500 méter, és akkor ezek így alakultak ki a sorrendek ott.
4: Ugye Petrov akkor még nagyjából, hát most meg nem tudom mondani, hogy mennyivel vezetett, de nagyon vezetett. És akkor, ahogy jöttünk 750-hez, akkor szerintem még mindig a negyedik, ötödik helyen voltál, de akkor mi már láttuk, hogy a Fuchsa is elkezdte a kenuzását ebben a döntőben, és aztán megérkeztünk nagyjából 900 méterhez, amikor még mindig Petrov vezetett, de őrült módon el tudtál indulni, Tarnovszkit megetted. Te azt nem láthattad, hogy Fuchsa megy a balodon, nem tudom Petrovból mit érzékeltél, de akkor most meséld el ezt az utolsó 100 métert.
6: Hát még annyi, hogy tehát a Petrov az ilyen hozzám képest egy ilyen 2,5 hajóval
4: az
6: ment.
4: Az sok
6: volt, és akkor egy ilyen, hát egy hajón belül voltam a Tarnovszkinak, és akkor valahogy így mentünk rá az utcsó 200 méterhez, és arra emlékszem, hogy ott nagyon nehéz volt az, hogy kibírjam, hogy még ne induljak, még ne induljak, mert az edzőm az, vagy vele begyakoroltuk ezt az utolsó 150-120 métert, hogy ott kell elindulni, és az biztos, hogy kibírom. Csak azt nehéz kibírni, hogy még akkor várjak,
4: hogy
6: ne lassuljak.
4: Hogy működik, amit megbeszéltetek, és ne menjél el hamarabb, nehogy elfogy.
6: Igen, meg ne az legyen, hogy még az indítás előtt én rápihenek az indításra, hanem azt a tempót, azt végig az utolsó 120-ig ki kell tartani, meg fent kell tartani, és arra kell elindulni, és amikor elindultam, akkor azt tudtam, hogy a Tarnovszkihez meg lesz gyorsan, és akkor ott bennem volt az, hogy most már nem nézelődök, hanem megyek, mert a Petrovnak meg Petrovnál elő szokott fordulni, hogy befejel a végén, hogy beköt, és nem egyszer ért be úgy a célba, hogy beborult, annyira elsavasodott, úgyhogy bennem volt az, hogy most muszáj azt a nagy sprintet megcsinálni a végén, mert megközeledtem hozzá is azért.
5: És a Fuchsát érzékelted? Hogy nem, egyáltalán
6: őt egyáltalán nem kérdeztem is az interjú után, hogy a Fuchsa hanyadik lett. Mert én azt hittem, hogy a Petrovval lettünk volt versenybe elsők, és a Fuchsáról nem tudtam semmit. Az, hogy utánunk kiért be, mert én berúgtam a hajót, és csak jobbra elnéztem, hogy hol van a Petrov, és akkor ott reménykedtem, hogy mintha kicsit előrébb voltam. De
4: és
6: hát
4: ott már nem azért ember reménykedtél, mert azt tudtad, hogy megvan, hanem abban, hogy esetleg megvan az első.
6: Igen. Meg az volt bennem, hogy egy ilyen finis után lehet, hogy ott az első pár percben csalódott lennék egy ezüstéremmel.
4: Bármire emlékszel az utolsó 50-ből?
6: Hát, hogy nagy a hangzavar, és egyébként nagyon jól csúszik a hajó, erre emlékszem.
4: És akkor ugye utána kiírtak, amit kiírtak az óriás táblára, aztán mi ott frissítgettük a végeredményt. Azt írták ki legelőször, ezt a kedves hallgatóknak mondom, hogy első Fuchsa. További sorrend nem volt. És akkor, hát mint a számítógépen az F5-öt nyomogattuk, húzogattuk lefelé a telefont, hogy frissüljön, és akkor egyszer csak megjelent, hogy két első van. Te ezeket a pillanatokat hogyan élted meg ott a stégen, mert akkor már kim voltál, nagyon ilyenkor a versenyző nem tud mibe kapaszkodni, mert ha nem írják ki az óriás kivetítőr, akkor te is csak tanakodsz, meg hát, hogy az edző mit mutat, az egy dolog, mert ő is csak a személyre hagyatkozik.
6: Hát igen, ott amikor beértem, azért a nagy teher lejött rólam, hogy azért ez jól sikerült, és vártam, hogy mi lett az eredmény, olyan nagy ünneplés nem is volt ott, pedig lett volna rá okom, mert az volt a cél, hogy meglegyen az érem, és akkor az már biztos volt, hogy megvan. Amikor kijöttem, te mondtad először, hogy holt verseny, akkor az volt bennem az érzés, hogy jó, csak várjunk még egy kicsit, nehogy ezt átírják újra.
4: Mert ugye nem hivatalos van először, ugye?
6: Igen. És onnantól, ami történt, az ilyen hihetetlen volt, ahogy hát az interjú is az nehezen ment, akkor utána a feleségem le tudott jönni oda hozzánk, egy-két vezetővel is, akkor a szövis újságírókkal is, úgyhogy nagy volt az öröm, az nagyon jó pillanat volt.
4: És aztán jött az eredményhirdetés. Ugye Fuchs, akiről sokat beszélgettünk, a Sportág egyik élő legendája, a jelenlegi kenus mezőn talán legeredményesebb versenyzője. Vele együtt állni a dobogó tetején, egyáltalán vele dobogón állni C1000 méteren, azokat a pillanatokat fel tudod idézni, hogy ott már várakoztok az eredményhirdetésre, ugye két első ritkán van, főleg 1000 méteren, hát arra mekkora az esély, Reni, hogy...
5: Ilyet, én több mint 20 éve foglalkozom kajakkenúval, de ilyen befutót gyakorlatilag én még nem láttam, hogy hárman gyakorlatilag teljesen egyszerre érjenek.
4: Mert 200-on benne van.
5: Azt még mondjuk el, hogy Petrov, aki gyakorlatilag végigvezetett, 200-addal maradt le tőletek, úgy lett harmadik, tehát ez mindent elmond, azt hiszem, erről a döntőről.
6: Hát is igen, és úgy, hogy az a 200-ad az 1000 utolsó centién volt, így, végigvezetett.
5: Igen.
6: Hát kijött a lépés. A dobogó az, ott emlékszem, a Fuchsa mondta, hogy menjek előre, és akkor ott megtisztelve éreztem magam.
4: Ez nagyon korrekt.
6: Hogy mentünk, utólag szintén belegondolva, ez azért volt jó, mert akkor ő állt középen a dobogón, leszes adjuk.
4: Jó, rutinosabb még.
6: Igen. Hát nagyon jó érzés volt, és tényleg az, amit mondtál, hogy nagyon régóta szerettem volna vele egy dobogón állni, ez ugye idén már Montrába összejött, sajnos Szegeden nem, de így, hogy nyertem, és holt versenybe, hogy együtt álltunk ott a dobogón, az egy örök emlék marad, és tényleg borzasztó jó érzés volt, és nem volt, aki kérdezte, hogy nem baj, hogy holt verseny lett, hogy ketten lettünk elsők, és megfogalmazódott bennem, hogy a sokkal jobb lett volna, hogyha ebből a szoros befutóból jövök ki harmadiknak, vagy...
4: Hát igen, mert itt azért tényleg azon múlik, főleg a kenunál egyébként, hogy most rúgtad a hajódat, de ugye van egy ilyen fűrészelés a végén, hogy kinek az néha szerencsém múlik, itt most Petrov a másik oldalon volt.
6: Igen, hát a befutót visszanézve a Fuchsának úgy jött ki, hogy ő egy picivel előbb rúgta, mint én, de ott ő előttünk volt. Az én berúgásom az olyan volt, hogy ha egy fél méterrel előbb jön ki a húzás, akkor még be is tudtam volna talán elérugni. Ez ilyen pont olyan volt, hogy húzás felére már rúgtam, meg ültem hátra a lábamra. Úgyhogy ez ilyen, a Petrov azt szerintem annyira el volt már készülve, hogy ő
4: örült,
6: is...
4: Örült, hogy beért.
6: Igen, ő is ilyen dobta magát hátra, hogy valamennyit még lendüljön a hajója, úgyhogy ez ilyen pont a célra jött ki az, hogy hárman egyszerre beértünk.
5: Most ezzel a győzelemmel azért egy nagyon illusztris társaságba kerültél, mert előtted ebben a számban, hát egyrészt Vajda Attila nyert legutóbb magyarként 2013-ban, előtte pedig Parti János, Tatai Tibor, Vihman Tamás, Pulai Imre, majd Vajda Attila, most ide csatlakoztál te be, Fejes Dániel, esetleg valamelyiküktől, aki tehette, kaptál üzenetet a győzelmed után?
6: Hát az összes üzenetet még nem láttam, mert tegnap kezdtem el válaszolni rá. De úgy, hogy nem tudom, egy 20-ra válaszoltam, és akkor utána mentünk is aludni, de az Attila aznap hívott.
4: Ez nagy dolog.
6: És akkor vele beszéltem, meg egyébként beszéltünk még tavaly ősszel, szezon után, hogy akkor mik a célok, hogy akkor ezerre megyek rá, egy ilyen sárkányos összejövetel volt, és hát akkor még nem gondolt egyikünk se, hogy nem csak, hogy az a cél, hogy akkor tudjak indulni ezren, hanem akkor megnyerjük, vagy megnyerem a VB-t.
4: Ugye mi újságírók is talán elárulhatom, hogy ráadásul Renével ez már ilyen hagyomány, hogy a döntős napok előtt így elkezdünk beszélgetni, hogy aki mit vár helyezésekben, érmekben. Veled kapcsolatban mind a ketten jó érzéseink voltak, és nem tudom, hogy arra emlékszel-e, hogy a középfutam után valami olyasmit kérdeztem tőled, illetve mondtam neked, hogy én Vajda Attila óta nem láttam olyan kontrollált magyar C1000-es középfutamot, mint a tiéd. Én ott legbelül azt éreztem, hogy hoppá, ez a fiú itt valami nagyon nagy dolgot is csinálhat majd másnap. Szóval volt egy olyan 1000 métered a középfutamban, amiatt a legnagyobbak szoktak. Mondom ezt én, aki így szereti a kajakkenút, egy nagyon picit talán is ért is hozzá, de nagyon messze vagyok én akármitől is. Szóval neked mikor jött ez az a pillanat, hogy elkezdtél abban hinni, hogy ezt tényleg meg lehet csinálni, mert sokszor az a kulcs, hogy a versenyző saját maga sem hiszi el, hogy ő erre képes. Neked hol jött ez a pillanat? Poznánban, előtte, vagy a döntő alatt?
6: Hát még jóval előbb ez szerintem Szegeden kezdődött, ugye tudtam ott indulni 1001-est, és akkor ott volt az, hogy úgy jutottam be a döntőbe, hogy nem éppen, hogyha nem megnyertem a középfutamomat, úgyhogy az se volt gyenge, mármint a
4: mezőny.
6: A mezőny, és akkor nyilván az adott egy önbizalmat, hogy akkor nem az van, hogy a döntőbe kell beverekednem magam, hanem a döntőbe bent vagyok, ötös pályán indulok, ott is ötös pályán indultam, és akkor meg lehet csípni a dobogót, és Montreában volt az, hogy ezt meg tudtam ismételni, ráadásul ott is ilyen szembeszeles pálya volt, mint most Poznanban, és akkor nem, hogy meg tudtam ismételni a szegedi formát, hanem még meg tudtam csinálni úgy a pályát, hogy értékes helyezéseket tudok szerezni a végén. És akkor itt a poznani VB-n megcsináltam a középfutamot, és úgy, hogy előversenyeztem végig, és rendesen jól esett a pálya, hogy nem volt az, hogy elkészültem volna olyan nagyon az erőmben. Nyilván, amit mondtam ott az interjúban is, hogy azért utána egy óra múlva megjött a fáradtság.
4: De ez normális.
6: Igen. Akkor kezdtem el így a fejembe átgondolni azt, hogy mi lenne akkor, hogyha beérnénk másnap a döntőbe, és én lennék az első. És akkor ez ilyen nagyon sokszor...
4: Ez ilyen kicsit ilyen hátborzogató, hogy esélyed, ez nagyon jó.
5: Picit,
6: de ezzel nehéz volt elaludni is.
4: Hát ez biztos, azért ez egy teher is, mert saját magadra pakolsz hirtelennyében egy olyan dolgot, hogy úristen, lehet, hogy megnyeretem. Aki ezt nem tudja kezelni, és még bepánikol, vagy túlizgulja, akkor szokott az lenni, hogy a döntő után nem tudtam kiadni magam, valami bennem volt, és lehet, hogy pont ez egy mentális tényező, hogy magadat blokkolod. Te ezek szerint ezeket jól tudtad kezelni.
6: Én szerintem igen, meg szerintem ez segített hozzá, hogy tényleg elhiggyem, vagy hát elkezdjem elhinni, hogy meg lehet csinálni, és nem az volt a teher, hogy meg is lehet ezt nyerni, hanem inkább az, hogy ezt a hosszú időt a középfutam után a döntőig, úgyhogy még menni kellett előtte egy
4: 500-as középfutamot,
6: azt az időt kibírni, hogy ne izguljam szét magam. Tehát inkább ez kell...
4: Jól csináltad, mert mi nem láttuk rajtad. Hát,
5: de izgultál a döntő előtt?
6: Borzasztóan. És úgy volt, hogy megcsináltam a középfutamot, akkor utána egész sokáig kellett levezetnem, mértünk savat, és az nagyon sokáig még magamhoz képest magasabb volt.
4: Ugye ilyenkor kint kellene vízen kenúzni kell, hogy kimenjen a testedről.
6: Igen, van nálunk bicikli, meg airbike, és akkor ezeken tekerünk ilyen 10-20 perceket egy mérés után, és akkor nekem megint vissza kellett mennem, és akkor utána edzőmmel szerencsére a szervezésünk is nagyon jó volt, hogy kis buszokkal voltunk kint, közel volt a szállás, és megbeszéltük, hogy akkor visszamegyünk a szállásra, én ott ebédelek, és akkor volt egy órám, amit tudtam ottani a szálláson az ágyba tölteni, és az nagyon sokat segített, de ott is az volt, hogy nagyon
4: kattogtál.
6: Nehezen kezeltem vagy hát nagyon nehéz volt kezelni, de jól kezeltem a stresszt.
4: Demeter István nevét azért említsük meg, ugye az edződ, akivel hát együtt jutottatok a csúcsra, mert ez most egy csúcs.
6: Hát igen, mondhatjuk. Régóta vagyok nála, és hát nála kezdtem el úgy edzéseken is menni, vagy úgy csinálni az edzéseket, hogy nem nagyon van rossz edzés, vagy hogyha van rossz edzés, akkor azt most már tudom, hogy mennyire kell azon az edzésen menni, hogy ne, tehát hogy mondjam, hogy ne az legyen, hogy én túl akarom, vagy mindegyik edzést meg akarom csinálni 120%-osra, mert akkor csak az lesz, hogy belemegyek ilyen darálásba, és akkor vagy elmegy a mozgás, vagy annyira elfáradok, hogy nem tudom kipihenni magam a következő edzésre, tehát nagyon sokat segített ebbe, hogy el tudjak kezdeni figyelni magamra, mert hogy ez nem volt előtte így kialakulva bennem. Ebbe egyébként az Adó Balázs volt mindig is nagyon jó, hogy sokkal jobban érezte, hogy neki mi kell, mikor sok, mikor elég, tehát hogy ebből a szempontból tőle tanultam azért nagyon sokat, meg a edzőmtől, a Demeter Istvántól is.
5: Igen, azt a szövetségnek a évelei podcastjében is említetted, hogy talán ez volt a nagy változás az előző évben, a korábbiakhoz képest, hogy jobban ki tudod zárni a kívülről jövő véleményeket, tehát hogy most már megértél arra, vagy már vagy annyira érett versenyző, hogy tudjad, hogy neked mi a jó. Jól értem, hogy ez a nagy változás?
6: Igen, hogy jobban tudom szelektálni, inkább azt mondom ezeket a külső dolgokat, hogy ne az legyen, hogy akkor mindent is hallok, és nem tudom, hogy mi az, ami ebből hasznomra válhat, vagy nem. Most már ebbe azért sokat fejlődtem, mondjuk ehhez köze van a feleségemnek is, hogy kicsit kritikusabb lettem így a külső hangokkal, hogy erre ő mindig jobb volt nálam.
4: Elárulhatjuk, hogy ő is sportágon belüli?
6: Igen.
4: Ugye Simon Rebeka korábbi kiváló, és egy brit válogatott versenyző, édesapja pedig Simon Miklós sok kiváló magyar versenyző edzője, úgyhogy aki sportágon belül van, az lehet, hogy talán jobban is érti, hogy te mi mész keresztül.
6: Hát igen, és azért neki is sok tapasztalata van, pláne a apukájának, úgyhogy tőlük azért ebben nagyon sokat lehetett tanulni, meg nagyon sokat segítettek, hogy ezek a dolgok ne legyenek így túlagyalva, meg hogy elhiggyem magamról, hogy ezeket a dolgokat el tudom érni, és hogy jobban bízzak magamba, mert hogy talán az az, ami nem volt meg 24 előtt, mert én inkább oda datálnám azt, hogy elindultam egy olyan úton, ahogy megvolt a válogatott, kiderült, hogy akkor 1001-esbe tudok indulni az olimpián, és hogy magamhoz képest, meg nekem az egy hatalmas siker volt, bármennyire is nem jött össze ott a döntő, ott elkezdtem úgy menni az edzéseken, és úgy csinálni az edzéseket.
4: Tudatosabb lettél?
6: Azt kell mondjam, hogy igen. Tudatosabb, és a versenyen is, a versenyeket is sokkal profibban csináltam onnantól kezdve.
4: Az jutott most eszembe, René, hogy beszélgetünk itt egy kenus világbajnokkal, akinek egyébként 4-esben is van 2 aranyérme, egy 1001-es kenu világbajnokkal, akinek a közvetlen környezetében amúgy 2 kajakos edző van. És az egyik az edzője, a másik pedig a leendő apusa vagy apusa.
5: Igen, de azt gondolom,
4: világ, milyen sztori?
5: Igen, azt gondolom talán, hogy nincs olyan nagy különbség a női kajak és a férfi kenu között, mert ha jól tudom, akkor női kajakosokkal végezted a felkészülésed nagy részét.
6: Így van, igen. Én azt szoktam erre mondani, hogy a kenu az szerintem egy kicsit túl van misztifikálva abból a szempontból, hogy hogy mindig mennek ezek a viccek, hogy hát az sokkal nehezebb, mint a kajak, az sokkal nehezebb megtanulni, abban nagyon sokat kell technikázni edzésen, hogy az egy teljesen más sport, de nem véletlenül hívják ezt a sportágot kajakkenunak, és hogy attól függetlenül, hogy ez a két mozgás kívülről máshogy néz ki egyébként, nagyon hasonló, és az elve ugyanaz, hogy a saját súlyunkat, meg a hajunkat a leghatékonyabban, leggyorsabban megmozgassuk, és nagyon sokat tanultam kenusként a kajakos edzőktől, úgyhogy én szerintem ez a régen viccelkedős csipkelődés így a kajakosok, kenusok között, én szerintem már ebből kinőttünk, és tényleg nagyon sok mindent tudunk átvenni tőlük, és tudok úgy edzeni, tudok úgy edzeni egy kajakos edzővel, hogy ilyen sikereket tudunk elérni, de hozzáteszem, hogy ebbe nagyon sok kenus edző munkája is benne van, tehát hogy nem azt mondom, hogy a kettő ugyanaz, és nem kell máshonnan, vagy nem lehet máshonnan elnézni dolgokat, de így is lehet csinálni, és nagyon sok tapasztalat átvennünk egymástól.
4: Szóba került az imént Adolf Balázs neve, én most visszakerestem a Kajakkenu Szövetségnek az eredményei alapján, hogy mikor lettél te országos bajnok először, méghozzá 2017-ben, tehát 9 évvel ezelőtt, az is egy C1 1000 méter volt, egy ifjúsági magyar bajnoki címet szereztél, így nézett ki akkor a dobogó, hogy Fejes Dániel lett az országos bajnok, Zombori Dominik az ezüstérmes, Adolf Balázs pedig a bronzérmes, hogy ti így nagyjából egymás mellett versenyeztetek, mióta beléptetek úgymond a felnőtt kenu kapuján, és most ugye megfordult az elmúlt évben a dolog, eddig Balázs volt úgymond az első számú C1-es versenyzőnk, idén te nyerted a válogatókat és világbajnok is lettél, Balázs pedig vasárnap 5000-en nyert egyébként világbajnoki címet, neki is szívből gratulálunk, örökös bajnok lett, az 5. VB aranya, ebből 2 maraton, 3 gyorsasági. Szóval, hogy Balázzsal így mindig kereszteztétek egymást, mentetek együtt ugye olimpián párost is, szóval, hogy ez egy érdekes karrierivati ti párosatok.
6: Hát igen, és ugye a pont ezért, ami itt az OB-n is volt, itt arra pont emlékszem, hogy ebben az évben a Balázs indult 1001-est az utánpótlás nemzetközi versenyeken, és itt ő már az OB előtt elkezdett készülni maratonra, tehát itt számítottam is rá, hogy talán az ezres tempója már nincs meg annyira, és el lehetett csípni, és egyébként az ilyen versenyeink miatt alakult ki az is, hogy akkor mi megpróbáljuk ezt az egy oldalon nevezős párost, amivel ugye kijutottunk Tokióba. Utána még tudtunk menni, tehát az utolsó párosozásunk így 1000 méteren az 24-ben volt a nem olimpiai számok VB-jén, Szamarkandba, ahol tudtunk ezüstérmet nyerni.
4: Dobogó, igen.
6: Hát nagy szívfájdalmunkra az olimpia után a világbajnokságról is lekerült ez a szám, amiben szerintem most is elég toppon lennénk, de ettől függetlenül tényleg az egész karrierünket így együtt csináljuk, ha külön hajóba vagyunk akkor is.
4: És mesélj már a létszeres, hogy Balázs mit csinált a döntőn, a te döntőd alatt, és hogy jutott el?
6: Hát, hogy ugye neki abból a szempontból nagyon hosszú volt ez a világbajnokság, hogy neki csak vasárnap volt száma, de ugyanúgy hétfőn kiutazott velünk, úgyhogy neki le kellett nyomnia 5 nap egyedül edzést, egyszer-kétszer az Ádival tudtak, Varga Ádámmal tudtak edzeni, de hát utána neki is futama volt már, és az én döntőmön...
4: Ami péntek volt,
6: csinált egy futást is, és a döntőre időzítette, hogy ki tudjon futni a pályára a szállásról, és akkor a feleségemmel együtt nézték meg a döntőt.
4: Ez sok mindent elárul Balázsról szerintem.
6: Hát, igen.
4: Elképesztő egyébként, hogy most már jó néhány napja van, és mondtad, hogy még nem tudtad feldolgozni ezt a sikert. Aztán ugye a 4-essel is megszereztétek a világbajnoki címet, tehát most már 3-szoros világbajnok vagy. Nem tudom, hogy a Wikipédia oldaladat valaki frissítette már, de azért magyar kenusnak 3-szoros világbajnoknak lenni az egy elképesztő dolog.
6: Hát,
4: most nem azt várjuk, hogy fényezd magad a félretés, ne esélyt, csak inkább az érzés, hogy azért elég sokat vártunk arra, hogy Kenuban ismét Attila után legyen olyan versenyző, aki tényleg tényező tud lenni, most pedig már van egy háromszoros világbajnokunk, Adolf Balázs örökös bajnok lett ugye maraton és gyorsasági szakákban, a négyes társait kétszeres világbajnokok, úgyhogy így a magyar férfi kenu így most úgy tűnik rendben van.
6: Hát igen, és azért nagyon sok sokáig kaptuk ezeket a rosszalló kommenteléseket, mind szóban, mind így a közösségi médiában, hogy a férfi kenu az nem teljesít túl jól. Egyébként szerintem nagyon, tehát hogy helytáltunk az összes versenyen, helytáltak
4: az aktuális párosok és egyesek.
6: Így van, a 16-os olimpián a Henrikék is, és egy bal szerencsés futamban lettek negyedikek, úgyhogy az tény, hogy az olimpiai érmek nem jöttek azóta se. Ugye 2008-ban volt utoljára.
4: Akkor Attila megnyerte az egyes?
6: Nem, igen, 2008-ban volt utoljára két érmünk, azóta nem volt. De ettől függetlenül azért, hát volt egy generációváltásunk is, ugye a Henrikben még én szerintem lett volna sok, és akkor az hozott volna magával párost is, egyest is, és akkor utána, amikor kiesett, akkor nagyon fiatalok voltunk, fiatal volt az egész mezőny, igazából a Bodonyi Bandi volt, aki így
4: az átmenetben.
6: Aki így vitte az egyeseket, igen, és hogy hát nem volt könnyű dolga, mert nem volt senki, vagy hát voltak körülötte, de hogy ő tudott a legsikeresebb lenni, és akkor ő volt az ember, aki húzta így a kenut, de nehéz dolgunk is volt, hogy azért a férfi kajakosok, női kajakosok azért hál' Isten.
4: Elkényeztettek minket hál' eredményekkel.
6: Hál' Isten, igen, elég eredményesek voltak. Úgyhogy örülök, hogy ideig eljutottunk, hogy mi is, meg nagyon remélem, hogy a utánpótlás kenusok is elhiszik magukról, hogy tud jó lenni a magyar férfi kenu, és remélem, hogy meg tudjuk ezt tartani, ezt tudjuk akár fokozni is, és hogy a többi szakág is jön ugyanúgy, és ugyanolyan erős lesz, hanem erősebb a magyar kajakkenu.
5: Azért azt említsük meg, hogyha már itt elmondtad, hogy a kajakosok árnyékában éreztétek magatokat, hogy 97 óta ez volt a legeredményesebb világbajnoksága a magyar kenunak, tehát összesen 7 érmet szerzett a női és a férfi csapat, úgyhogy, és hosszú idő óta most volt először az, hogy a kenusok eredményesebbek voltak, mint a kajakosok, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy milyen jó szereplés is volt ez.
4: És akkor gyorsan mondjuk el, hogy Hajdú Jonatán, Kollár Kristóf és Juhász István volt még ott abban a négyesben, és tavaly is világbajnokok lettetek, idén is világbajnokok lettetek, és Hajdú Jonatán, Johnny utalt arra a középfutamatán négyesről beszélek, hogy valami, reméli valami más is jön majd a döntővel, aztán ott a parton összeraktuk, hogy lehet, hogy itt minden idők legjobb idejéről beszélgetnek, tehát hogy annyira éreztétek, vagy érezhettétek, hogy ez a hajó jó és gyors, hogy igazából az aranyérem mellett a valaha volt legjobb időre is pályáztatok, ez egy nagyon komoly dolog.
6: Hát nem majd mondhatom azt, hogy nem véletlenül, mert olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van most két olyan páros, akik, ahogy végigversenyeztük az egész évet, hogy mind a kettő VB dobogó vagy éremvárományos volt, ugye sajnos ketten nem indulhatunk a VB-n, és hogy ebből összerakni egy négyest úgy, hogy pontosan tudjuk, hogy jól megy a négyes, hogy jól egybe vagyunk, mert ugye tavaly a VB-n ez kiderült, és ott se voltunk olyan nagyon messze a legjobb időtől, de ott azért egy másodperc, kicsit több, mint egy másodperc volt, itt viszont 4 vagy 3 tizedre haladtunk. Hát lehet, hogy benne van, hogy volt benne egy kis kacsa a pályában, azt elvállalom. De
4: igen, szerintem vagy a negyedik térdelő a hajóban.
6: Igen, úgyhogy nekem kell kormányoznom, meg néha Johnny-nak segíteni. Lehet, hogy ez benne volt, meg nem volt túl jó a víz a végén, de egyébként most nem is olyan nagyon érdekes ez, az a lényeg, hogy megnyertük, és hogy hát én szerintem a négyünk közül a legnehezebb a Jonathannak volt, a Johnny-nak volt, mert ő amiatt, hogy én jól mentem egyesbe, amiatt ő lemaradt egy olimpiai számindulásról, és ennek ellenére egész gyorsan ezt feldolgozta, és segítette az én felkészülésemet is, segítettük egymást, ugye mi ketten Szolnokon készültünk, a többiek Szegeden, és hogy beleállt ebbe a négyesbe, mert tudta, hogy ehhez nagyon fog kelleni ő is.
4: Ugye itt a világbajnokság előtt volt ebből egy kis, hogy is fogalmazza meg szépen, egy kis kavar abból, hogy most ki és miért indul majd a férfi párosban. Az eredmények végül jól alakultak, de nyilván ezt a problémát nektek is jól kellett tudnotok kezelni a parton, meg a vizen is, hiszen itt most arról volt szó, hogy a két páros közül melyik menjen C2-500-at, egymás ellenfelei vagytok, de nem ellenségei, tudtátok rendezni, viszont nyilván a jövőben ez újra előfordult, ez egy érdekes kérdés, és nem most kell neked erre válaszolnod, meg eldöntened, de azzal, hogy te C1000 méteren a világ élvonalába kormányoztad magadat, akár a prioritások is felborulhatnak neked ezzel kapcsolatban. Mi van a fejedben?
6: Hát ehhez annyit kell hozzátenni, hogy az olimpián most már, tehát ugye ott legjobb esetben 3 ember mehet ki, viszont 1001-esben 2 indulhat. Hogyha 3-an vagyunk, akkor 2-nek is kell indulnia. Ha 2-en és elvisszük a párost, akkor is 1-nek indulnia kell. Tehát a párosból az egyik embernek mindenképpen dupláznia kell. Tehát, hogy ez feladat is nekem, meg nekünk, hogy a párost folytassuk az eredményesség szempontjából is. A másik, hogy ezt mi versenyzők, ahogy mondtad, hogy tök jól tudtuk kezelni.
4: Itt az eredmény az azt mutatja, hogy igen.
6: Az eredményre egyébként nem onnan alakult ki ez a vita, vagy nevezhetjük kisebb balhénak, hogy amit a kapitány előterjesztett, az ne lenne eredményes, mert pontosan tudtuk, hogy ez lehet a legeredményesebb csapat, és számítottunk ennyi számú éremre. Itt a vita az volt, hogy a válogatási elvek meg a kommunikáció az hogy zajlott az évben. Azért nagyon sokáig úgy kellett versenyeznünk, hogy nem tudtuk, hogy meddig kell még jó eredményt hozzunk, hogy megkaphassuk az indulást, és a vége az lett belőle, hogy tényleg azért nem tudtunk elindulni, mert én jól mentem egyesbe, és tehát az, hogy mi versenyzők jól tudjuk ezt kezelni, az szerintem úgy alap, hogy tehát nekünk akkor is

0: számba, tehát hogy nekem nem volt innentől fogva kérdés, hogy mit fogok választani. Ettől függetlenül örülök, hogy el tudtam indulni egyesbe, és azt, amit éreztem évközben, azt itt meg tudtam csinálni. Úgyhogy igazából itt a csapat szinten, vagy hát inkább majd kapitányi szinten kell, hogy azt, amit mi tudunk csinálni a fiúkkal, hogy ezt így elfogadni, és ezt így megcsinálni, abba fejlődjön a kapitányunk is.
1: Most nagyon kevés időnk maradt hátra, eddig csak arról beszélgettünk, hogy mi volt. Az, hogy mi lesz, azt most egyelőre hagyjuk, mert egyrészt Los Angeles nagyon messze van még, és itt majd a 25-es Szegedi VB is egy izgalmas dolog. Te mikor tudod magadat kipihenni, mert 3 számot mentél a világbajnokságon. A magánéletedben is lesznek majd történések. Hogyan néz ki a következő első alapozó edzésig Fejes Dánielnek a kis programja?
0: Hát most le fog menni egy OB, ahol próbálok a lehető legkevesebb számba elindulni, mert nincs túl sok kedvem már hozzá, de ez feltétel, hogy tehát a minimumot teljesítenünk kell, utána, vagy közben nekem lesz egy templomi esküvőm, és majd szeptember 19-én ezek után is azt kell, hogy mondjam, hogy az év fő megjelenésem a nagy lagzing megesküvőnk Gyulán, és utána még Balázsral elmegyünk egy meghívásos versenyre.
1: A Dov Balázsral,
0: igen. És akkor utána, meg hát itt közben ez már lazább lesz, ünneplősebb, pihenősebb
1: és időszak. És bepótolod mindazt, amit egyébként az elmúlt 8 hónapban nem lehetett.
0: Hát, gondolom, sok olyan talán nem olyan vészesen, mert azért a 8 hónap az hosszú idő, de valami kis szórakozás azért lesz, és majd október közepétől elkezdjük. Most megint szeptember van, megint kezdődik a suli is, úgyhogy sok dolog lesz.
1: Hát Fejes Dánielnek nagyon szépen köszönjük, hogy mesélt nekünk egy picit erről a poznani hosszú hétről, hosszú, de eredményes hétről, mert hogy ott van 2 gyönyörű, szépen csillogó aranyérem, amit elhoztál magaddal, és hát akkor sok boldogságot kívánunk nektek pároddal, akkor legyen az a nagy nap, az még nagyobb élmény, mint a poznáni ezres döntő, de hát nyilván a kettőt összesre lehet hasonlítani, hogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A bajnok és a trombitorló első összecsapása az idényben. Zöld-fehér rangadó, átalakult keretekkel. A Fradi nemzetközi kupa menetelése még hátráltató tényező lehet az elhalasztott mérkőzésen. Győr-Ferencváros, labdarúgó bajnoki találkozó élőben, csütörtökön 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
4: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
3: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
5: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
3: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: A Veszprém és a Ferencváros egyaránt 10 góllal nyert. Holnaptól már működik a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Sporthírek.
6: A címvédő Veszprém hazai pályán 35-25-re nyert a Győri Eto ellen a férfi kézilabda NB1-ben. A francia Yannis Len 7, a szerb Dragan Pešmalbek és a francia Hugo Deska 6-6 góllal, Mikael Appelgren 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A vendégeknél Győri Mátyás 8 alkalommal volt eredményes. Ugyancsak 10 góllal 33-23-ra győzött a Ferencváros a vendég Budaörs ellen a női kézilabda NB1-ben. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év

0: után szeptember 1-ével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül, a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A kajakosoknál Csikós Zsóka és Varga Ádám, a kenusoknál pedig Fejes Dániel nyerte a Magyar Kajakkenu Szövetség szolnoki kieséses tesztversenyét, amelyen pénzdíjakat is osztottak. Az új kísérleti versenyformátum során a sportolóknak 1500, majd 1000, végül 500 métert kellett teljesíteniük, a mezőny pedig minden kör után megfeleződött. A brit Matthew Brennan nyerte a Vuelta országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát. Összetettben továbbra is a spanyol Enric Mas vezet. Walter Attila majdnem 4 perces hátránnyal a 113. helyen ért célba, így összetettben a 44. helyről várja a folytatást.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a médiajogász Bayer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Az új magyar kormány első 100 napjáról írt cikket Orbán Anita az egyik washingtoni napilapban. A magyar külügyminiszter emlékeztetett, hogy a kabinet korrupció csökkentő intézkedéseinek köszönhetően csak nem 1000 milliárd forintos többletet mutat a központi költségvetés. Arról is írt, hogy az országnak a közeljövőben új alkotmánya lehet, amelyről az emberek népszavazáson mondhatnak majd véleményt. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a beteg biztonság növelésében. Újból megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat, fák környékén lerakott bazaltkőben. Ezek a területek nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpádhidat, a Margithidat és a Lánchidat is érintik. Már pénteken több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Tűz ütött ki egy háromszintes társasházban a főváros 18. kerületében. A lángok egy Rádai Gedeon utcai házban csaptak fel. Az egyik földszinti lakás teljes terjedelmében égett. Egy embert a mentők elvittek a helyszínről. A tűzoltók a lángok tovább terjedését megakadályozták.
1: Közlekedés.
0: Lezárás lassítja a forgalmat Budapesten a 18. kerületi Rádai Gedeon utcában, a Cucor-Gergely utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Holnap elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. A folytatásban is marad a késő nyárias idő. A hétvégén 30 foknál is melegebb lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Tegnap zárult a nemzetközi átigazolási ablak a labdarúgóknál. A legérdekesebb, legizgalmasabb történetekről, átigazolásokról Olasz Gergő készített összeállítást.
4: Véget ért a 2026-2027-es idény előtti nyári átigazolási piac, amelyen azért történtek igencsak érdekes átigazolások. Cselötei Márkkal, a Nemzeti Sport újságírójával beszélgettünk majd erről. Szia Márk! első körben azért óriási összegek repkedtek megint. Voltak reális és irreális átigazolások is. Van-e esetleg kedvenced személyesen?
5: Köszöntök én is mindenkit. Tehát akkor hagyj kezdjem kicsit távolabbról, mert aztán úgyis belemegyünk majd a konkrétabb nevekbe. Ugye említetted, hogy hatalmas átigazolási összegek túrogtak itt a transfer időszakban, és egészen elképesztő évek óta beszélünk erről, hogy mekkora a Premier League fölénye a többi bajnoksághoz képest, de amikor itt azon gondolkoznak emberek, hogy most akkor a Ligön még topligának számít-e, vagy oda tegyék a nagyok mellé, akkor szerintem egyébként igazából egyre inkább az a kérdés, hogy a Premier League-et nem kell-e külön választani a többi topligától, mert hogy a Bundesliga összesen ezen a nyár alatt elköltött 680 millió eurót, míg a Manchester City majdhogy nem egyedül költött fel ugyanennyit, 575-öt talán, hogyha jól mondom a végére, de a Spurs talán még ezt is meghaladta, és 600 millió euró körül költött, és emlékeztetünk, hogy a Liverpool is megtette ezt az előző idényben, és gyakorlatilag annyit költenek a Premier League legnagyobb csapatai, mint egy teljes topliga a Bundesliga személyében, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a kis csapatok, a feljutók, a Hull City, amelyiknek a feljutása már önmagában majd akkora csoda volt a Championship-ből, azzal a teljesítmény olyan kerettel, mint a Leicester City bajnoki címe 2016-ban, és megnézzük, hogy mennyit költött a Hull City, nagyjából olyan 200 millió euró körül, akkor látjuk, hogy egyáltalán nem kiegyenített ez a verseny. És akkor itt csak azt lakoznék rá a kedvenc átigazolásokra, mert hogy a Premier League-ből azért szerintem olyan tekintetben nagyon nehéz választani, hogy igyekeztek a legnagyobb csapatok egymástól szerződtetni játékosokat. Premier League-ben bizonyított játékosokért fizettek elképesztően sok pénzt, és beszélünk majd itt Enzo Fernandezről például, akit szintén egy top csapattól vett meg egy másik top csapat, ugye a Manchester City személyében. Szóval nagyon nehéz ezekben az átigazolásokban szerintem lavírozni. Én egyébként a legizgalmasabb átigazolásnak, és akkor ezzel most kicsit átkalandozok Spanyolország felé, Jan Diomandét tartom, akiből még szinte semmit nem láttunk a Real Madridnál. Érte is klubrekordot fizetett egy akkora klub, mint a Real Madrid, ugye közel 140 millió eurót, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagy nyomás sem lett rajta, hiszen csereként számol vele José Mourinho, aztán majd meglátjuk, hogy belőle végül mit sikerül kihozni. Nem mondom, hogy ez a kedvencem, de az, hogy ez az egyik legizgalmasabb, és nagyon kíváncsi, hogy mire számíthatunk tőle, az biztos.
4: Ha már említetted Jan Diomandét, akkor ő az egyetlen a 10 legdrágább nyári igazolás közül, aki nem a Premier League-be igazolt. Nyilván az imént említett Enzo Fernandez, Morgan Rogers és Elliot Anderson vezeti ezt a listát, egészen elképesztő, mindenki több mint 130 millió euróba került. De mennyire veszélyes azért mégiscsak, mert Enzo Fernandezről azért mégiscsak tudjuk, hogy világbajnok, most is a világbajnokságon ezüstérmet szerzett, az más kérdés, hogy lehet, hogy a döntő elveszítésében most oroszlán szerepet vállalt a kiállításával, de attól függetlenül tudjuk róla pontosan, hogy mire számíthatunk tőle. Most Morgan Rogers és Elliot Anderson egyik az Aston Villában, másik a Nottingham Forestben futott egy jó idényt. Érnek-e ezek a játékosok ekkora összeget?
5: Egyrészt van az az olvasat, amely szerint mindenki annyit ér, amennyit fizetnek érte, másrészt viszont biztosan nem. Tehát nagyjából ezt a két választ tudom adni erre a kérdésre. Tényleg a pénzösszegeket, tehát ezeket az átszigulákat igazából azt határozza meg, és egyébként ez még visszautalva a Diomand esetében is így van, rám azoknak is azért kellett érte ennyit fizetnie, mert egyébként olyan klubok érdeklődtek iránt, akik a Premier League-ben futballoznak, tehát ezek ez a Premier League adó, hogy így fogalmazzak idézőjelesen, ez annyira rányomja a bélyegét ezekre az átigazolásokra, hogy gyakorlatilag meg kell barátkoznunk azzal, hogy ekkora összegekről beszélünk. Ha most egyenként részedjük ezeket az átigazolásokat, Morgan Rogers két fantasztikus idényt futott az Aston Villával, az előző végén Európa Ligát nyerte csapattal, úgyhogy egyébként a top 6 csapatot megelőző, hogy az ötödik helyen be is futott, sőt végül a negyedik helyen zárt az Aston Villa, tehát a negyedik helyen befutott a Premier League hajrájában. Ehhez képest ott volt sokáig a legjobb háromban, és mondom, ugye megnyerte a másodszámú európai kupasorozatot. Egy olyan támadó szélsőről beszélünk, aki tud segítséget nyújtani a Chelsea-nek nagyon sok tekintetben, hatalmas lövőereje van, emellett pedig egyébként nem elhanyagolható aspektus az, hogy Cole Palmer egyik, hanem a legjobb barátja, és ez is állította a bélyegét erre a transferre. Az, hogy ére ő önmagában több mint 130 millió eurót, arra nyilvánvalóan nem a válasz, viszont egy olyan játékos Chelsea-nek, ha megnézzük, hogy kiket igazolt, akár ugyanarra a posztra az elmúlt években a klub, aki ezúttal tényleg lehet, hogy majd segítség lesz. Tavaly csak a Dortmundtól igazoltak 60-70 millióért, Bynoe Gittens, aki szinte semmit nem játszott, szintén 70 millió volt előtte Pedronitól, Wolverhamptontól. Tehát egyre inkább úgy gondolom, hogy ezek az összegekkel ilyen zárójelben szabad csak foglalkoznunk, mert ha ahhoz hasonlítjuk, hogy korábbi nagy sztárokhoz képest mennyire érték meg, akkor lehet, hogy nem adja ki az ár azt, hogy igaza van ezeknek a PL csapatoknak, de mégis szüksége van ezekre a játékosokra. A két Manchester City középpályás már egy sokkal érdekesebb kérdés szerintem, mert az ő játékos profiljuk azért egy kicsit, nem is olyan kicsit hasonlít egymásra. Elliot Anderson és Enzo Fernandez sem pótolja egy az egyben azt, amit Rodrival elvesztett a Manchester City. Szeretnek azért hasonló területeket lefedni a pályán, és próbálta ezt a gondot is orvosolni a Manchester City, miután két játékos vett az említett összesen 270 millió euró értékben, még szerződtette a Lille-ből a 18 esztendős marokkói Ayew Buadét is nagyjából 100 millió euróért, tehát elképesztő, hogy milyen összeget költött el csak a középpályájára a Manchester City. Buadi egy hasonló játékos profil, legalábbis védekezésben, mint amilyen Rodri volt, viszont ő meg 18 éves, és nem valószínű, hogy az első Premier League idényében egyből kezdő lesz. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Enzo Fernandez és Elliot Anderson hogyan tud majd egymással működni. Abban nem vagyok biztos, hogyha a City tudja már nyár elején, ugye ez az utolsó nap jött létre, hogy Enzo Fernandez el tudja hozni, akkor mindenképp rárepül már májusban Elliot Andersonra. Így nekem is egy kicsit érthetetlennek tűnik ez a 130 millió eurós összeg a Nottingham Forest középpályásáért, aki egyértelmű, hogy egyébként a csapat a legjobbja volt az előző idényben, és olyan játékos skillekkel rendelkezik, amik segítenek majd a City támadójátékában, de én nem tudom, hogy az a két játékos együtt majd tud-e úgy szuperálni a pályán, amit megér 270 millió euró.
4: A Liverpool és Szoboszlai Dominikék egy kétszeres bajnokok ligája győztest igazoltak itt az utolsó napokban Bradley Barcola személyében, aki főként a pálya bal oldalán, annak is a támadó szekciójában található meg. Ő azért egy nagyon komoly szintet képvisel, pláne hogy fiatalkor ellenére, mint azt már említettem, kétszer is megnyerte a BL-t a Paris Saint-Germain-nel. Akkor most az ő játéka az mennyire illik majd be vajon a Liverpoolba, hiszen tavaly leigazolták Ekitikét, leigazolták Isakot, jöttek olyan nevek, akikre elképesztően sokat költött a pool, de azok a játékosok nem annyira váltak be tavaly.
5: Hadd kezdem a Paris Saint-Germain-nel nagyon gyorsan, mert tankönyvbe illő, amit a PSG ezen nyáron is csinált, és egészen ijedhetem, hogy hogyan zajlik Párizsban azok után a keretépítés, amit végignéztünk még a Messi, Mbappé, Neymar korszakban, mert gyakorlatilag három csereemberükből, sőt négy csereemberükből csináltak több mint 200 millió, 250 millió eurót, eladták ugye az említett Bradley Barcolát a Liverpoolnak, a fiatal 18 éves Mbappét eladták az Aston Villának, Tanguy távozott az Atletico Madridhoz, és még ugye a támadó sorból további erősítéseket tettek szert. Ugye Gonzalo Ramos-t hagytam még ki a felsorolásból, őt a Milánnak adták 70 millió euróért, ezért a négy játékosért kaptak ennyi pénzt, és a Ajax fiatal tehetségében Michael Gottal erősítettek, Akliusz érkezett, mint francia válogatott tehetség, illetve Ferran Torres a Barcelonából, szóval ők hihetetlen munkát végeztek megint. Bradley Barcola a Liverpoolban folytatja, sokan sokalják ezt a 106 plusz 17 millió eurós vételárat, hiszen gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy egy cserejátékos vett meg a Paris Saint-Germainből a Liverpool. Nagyon nehéz dolga volt Párizsban Barcolának, mert az egyik oldalon ott volt Kvaratskhelia, a világ egyik legjobb balszélsője, az ő posztján, a másik oldalon ott volt Désiré Doué, aki fiatalabb is nála, és egyébként jobb oldalon jóval könnyebben bevethető. A támadóként, csatárként meg ott volt Ousmane Dembélé, a tavalyi év aranylabdása. Úgyhogy Barcola egyetemen lépni akart onnan, Liverpoolban kezdő lesz a bal oldalon, és azt gondolom, hogy megvan benne az a sebesség, meg az a tehetség, ami Iraolának kell. Én őt egy nagyon jó igazolásnak gondolom Liverpool oldalról, mert hogy ő abban a legjobb, hogy befussa az előtte nyíló üres területeket, és Iraola pontosan ezt szeretné elérni a Liverpool-lal. Ezt láthattuk talán az első két bajnoki mérkőzésen is, lehet, hogy a védekezésben voltak gondok, de azért rengetegszer adódott rohanásból, átmenetből lehetőség nagy terület a Liverpool előtt. Ezekben egyébként, ahogy láttuk, Munoz például mennyit viccet puskázott a hasonló szituációban, Barcola kifejezetten jó igazolás lehet. Összességében viszont a Liverpool nyarát elnézve egyáltalán nem gondolom, hogy elégedettek lehetnek a szurkolók, mert így, hogy Cody Hakpo sem távozott végül a Manchester Cityhez, helyette ugye Illiman NDA-t vette meg a City, és a jobb oldalra pedig nem érkezett egyáltalán játékos. Nagyjából úgy néz ki a Liverpool bal oldala, hogyha nagyon muszáj, akkor majd a sérüléséből visszatérő Ekitike is bevethető ott, de egyébként ott van a bal oldalon Bradley Barcola, mint kezdőszélső, ott van mögötte Cody Hakpo, és ott van mögötte a 18 esztendős Rio Gumaha, aki meg kijelentette, hogy a jobb oldalon annyira nem érzi jól magát, úgyhogy szeretne a bal oldalon focizni, tehát egy három ilyen játékosom van Liverpoolnak a bal oldalra, még a jobb oldalra gyakorlatilag egy darab Victor Munoz van, meg a néha napján egészséges Federico Chiesa. És valakit persze majd át kell tenniük a jobb oldalra, lehet, hogy Barcolának kell ott játszania, de akkor megint vettél 115 millióért egy olyan játékos, aki nem a posztján játszik. Cody Hakpo nem tud azon az oldalon játszani, akkor Rio Gumaát kell áttenni, de akkor egy 18 éves fog kezdeni a legtöbbször, úgyhogy nem is szeret azon az oldalon játszani. Tehát én nem érzem, hogy a Liverpool vezetősége úgy igazolt volna ezen a nyáron, meg akár az előzőn, mint tették azt szisztematikusan a korábbi években. Egyszerűen nincs meg az egyensúly ebben a keretben, úgyhogy önmagában Barcola szerintem egy kiváló igazolás, de ha összességében nézem a Liverpool nyarát, akkor megint minden nem úgy sikerült, hogy szerették volna.
4: És nyilvánvalóan a Premier League költötte a legtöbb pénzt az átigazolási időszakban, ahogyan azt már beszéltük korábban is, viszont az igazi latinos szappanoperát a spanyolok hozták el nekünk, nem csak egy átigazolással, hanem olyan esetleges meghiúsult átigazolással is, amelyről már mindenki azt gondolta, hogy nyélbe üthetik. Na most Rodri például a Real Madridnál állítólag már megegyezett mindenben, amikor a Barcelona mégiscsak bejelentkezett érte, és akkor többen azt is mondták, hogy tulajdonképpen csak felhasználta Rodri a Real Madridot arra, hogy felkeltse a katalán klub figyelmét, és akkor még nem is beszéltünk Julián Álvarezről, aki végül nem lett Barcelona játékos, de először maradjunk akkor inkább Rodri eseténél. Azért, ha odaigazolt volna még Rodri is a Real Madridba, akkor Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, Cucurella, Diomande és még Rodri is érkezett volna. Ez nem akkora költés, mint a Premier League kluboknál, de hát milyen nevek ezek?
5: Egészen hihetetlen, hogy olyan dolgozik azért a Real Madrid évről évre, és lehet, hogy az előző nyári átigazolási ablak nem sikerült annyira jól, de ha megnézzük, hogy kik jöttek ingyen az elmúlt években, akkor látszik, hogy a Real Madrid minden játékos, minden szárjátékos számára hatalmas hívószó, a fizetés az nem probléma, Florentino Pereznek ki tudják fizetni, és nyugodtan megvárják, amíg valakinek lepereg a szerződése, ugye így jött például Trent Alexander-Arnold is, még hogyha ő eddig nem is vált be annyira. A Real Madrid kerete szerintem kész van, de hogyha az a kérdés, hogy melyik csapatnak lett volna a nagyobb szüksége, vagy melyik csapatban így lett volna jobban Rodri, az szerintem egyértelműen a Real Madrid, amelyik látszólag azt a középpályát akarta egy kicsit összerakni, ami a Manchester City-nél az előző idényben olyan nagyon jól működött a tavaszt nézve, amikor Bernardo Silva visszajött hatosként labdákat felvenni a középpályára, és mellette Rodri gyakorlatilag a teljes pályát befette. Nagyjából ez állhatott volna össze a Real Madridnál, úgyhogy Jude Bellingham a tízes, de ebben a szenárióban Tchouameni, Camavinga, vagy éppen Federico Valverde, aki idén is eddig remek formában van, arra szorult volna, hogy akkor Arda Gülenről ne is beszéljek, hogy mi lesz vele, hogyha a Diomande kezdő lesz. Tehát azért okozott volna fejtörés Rodri beépítése, de játékstílusban jobban illett volna a Real Madridhoz Rodri. Jött a Barcelona, amelyiknek meg olyan Isten igazából szüksége nem volt Rodrira, de hogyha Rodri van a csapatodban, nem mondhatod azt, hogy rosszabb lett a középpálya. Emlékezhetünk arra, hogy a spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente milyen fontos változtatás eszközölt az egyenes kieséses szakaszban. Fogta és kivette a világ szerintem legrosszabb esetben második, vagy éppen a legjobb nyolcasát Pedri személyében, mert egyszerűen nem illet össze a játék a Rodriéval, és sokkal jobb volt, amikor Fabián Ruiz tette be helyette. Ott volt Olmo, ott volt Ruiz, ott volt Rodri a csapatban. Rodri volt a legjobb játékosa a spanyol válogatott középpályájának, sőt ugye mint végül megtudtuk az egész VB-nek, de egyszerűen nem illett össze a játék a Pedriével. Most ehhez képest a Barcelona fogta, és 70 millió euróért elhozta Rodrit egy olyan középpályára, ahova igazából nem biztos, hogy kellett volna. Ugye a Frenkie de Jong kiesett három hónap, és eleve nagyon sérülékeny, de azért ott van mögötte Bernal, ott volt Casado, ott van Pedri, ott van Gavi, tízesben ott van Fermín López, ott van Olmo, tehát hogy megvolt bőven létszámra és minőségre is az FC Barcelona, de amikor majd Rodri felveszi ennek a csapatnak a ritmusát, és Hansi Flick taktikai elképzeléseit, és összeegyeztetik a játékát Pedriével, mert azért sokkal könnyebb ezt megtenni egy egész idény alatt, mint mondjuk egy világbajnokságon pár meccs alatt, akkor összeállhat majd a Rodri, Pedri, Fermín López, vagy éppen Dani Olmo középpálya, ami egy egészen félelmetes hármast alkotott a Barcelona középpályán. Azt gondolom, hogy Rodri személyisége, amit az elmúlt években láttunk tőle, főleg, ha ide veszem azt az labda botrányt is a Real Madriddal, akkor jobban illik az FC Barcelonához, és valószínűleg ő is ezért akarta inkább jobban azt a váltást, de hát Mourinho is elmondta utólag, hogy olyan játékos nem kell, aki máshova is szeretne szerződni a Real Madridon kívül, úgyhogy szerintem ez is szépen lassan majd lecsillapodik, és minden a helyére kerül.
4: És akkor végezetül egy olyan átigazolás, amely aztán meg sem történt a nyár végén. Julián Álvarez ugyanis már június legelején, vagy június közepén bejelentette, hogy ő szeretne a Barcelonába igazolni az Atletico Madrid csapatából, és azért azt lehetett hallani, hogy a Barcelona is nagyon sok mindent megtett. Julián Álvarez egyenesen a sajtónak is nyilatkozta, hogy ő nem az Atletico Madrid játékos szeretne lenni, Diego Simeone is megszólalt, az Atletico Madrid klubelnöke is megszólalt, óriási volt a felhajtás ez a téma körül, aztán végül nem történt meg ez az átigazolás. A Barcelona most ezzel nagyot veszített, mert Gabriel Jesust azért mégiscsak leigazolta az utolsó napokban.
5: Egészen hihetetlen, magasan ez volt a nyár legnagyobb drámája, ami Álvarez körül zajlott, és azt gondolom, hogy egy tanmesének is beillik, ami történt. Azért régebben, főleg ugye Neymar 2017-es eseténél azt láttuk, hogyha egy klub kifizeti a kivásárlási árat, akkor mindegy, hogy az mennyire volt magas, elviszi az adott játékos, 220 millió euró volt akkor Neymarnak az ára. Na most azóta megszokhattuk, hogy a spanyolok elképesztően magas kivásárlási árat szabnak meg, hogy nehogy hasonló megtörténjen. Az Atletico Madrid is 500 millió eurós kivásárlási cetlit tett Álvarezre. Állítólag megígérte neki az odaszerződésekor, hogy egyszer majd elengedi az FC Barcelonához, de 2030-ig írt alá Álvarez 2 évvel ezelőtt, és ehhez képest nyáron, úgyhogy nem volt ott a klubja, nem volt körülötte senki a stábból, egy világbajnoki argentin mérkőzés után ő kijelentette, hogy álmai klubjába, a Barcelonába vágyik, és elhagyja az Atletico Madridot. Az Atletico ezen kiakadt, és jobban és látványosabban is akadt ki a nyilvánosság számára, mint azt egyébként eddig megszoktuk, folyamatosan közleményekkel kommunikáltak, az Instagramon posztoltak, és fel is jelentették a Barcelonát a La Ligánál, hogy illetéktelenül tárgyalnak a játékosukkal. Az Atletico kijelentett Álvarez felé, hogy nem adja el a Barcelonához aztán semmiképp nem adja el, hiszen riválisról beszélünk, és nagyon sok Barcelona szimpatizáns előjött azzal az elmúlt hetekben, hogy de hát nem is akkor a rivális az Atletico a Barcának, mert mindig lenyomják őket. Azért emlékeztetünk, hogy a BL döntőben is a Barca legyőzése árán volt ott tavaly az Atletico. Az ő álláspontjuk is érthető ilyen szempontból. Aztán bejelentkezett az Arsenal Álvareznél, de fel sem vette állítólagosan Álvarez a telefon Mikel Artetának, mert hogy nem szeretne Angliába visszaköltözni, csak is Spanyolország jöhet számára szóba, és csak is a Barcelona. Azért rendkívül nehéz ez, és jelzi a játékos uralom elhatalmasodását az elmúlt években. Emlékezhetünk tavaly Alexander Isak esetére, aki szintén nem edzett a Newcastle United-dal, amíg el nem adták őt a Liverpoolhoz. Álvarez előtt viszont most tényleg nem volt több kiskapu, mert a Barcában nem adták el, ő pedig nem akar soha igazolni. Úgyhogy azok után, hogy a múlt hétvégén az Atletico szurkolóit már plusz patkányokkal dobálták az egyébként a pálya szélén áldogáló, meg az edzőmeccseken lecsevélt Julián Álvarezt, azok után most visszatért edzeni az Atletico Madridhoz. A Marca riportja szerint egyébként az argentinok próbálnak rajta segíteni. Van 8, vagy lehet, hogy most már talán 9 argentin játékosa az Atletico Madridnak, tehát azért van egy erős argentin maga, aki segíthet neki. Állítólag Giuliano Simeone, vagy az újonnan érkező Cristian Romero a védelme alá vette, és a stábtagot is próbálják őt bíztatni. Én nem tudom, hogy vissza lehet-e építeni egy ilyen kapcsolatot a szurkolókkal. Rengeteg góllal persze lehet, de nem tudom, hogy mennyi időbe telik. Én még mindig inkább azt tartom valószínűleg, főleg látva azt, hogy egyébként milyen bő az Atletico támadósora, hogy Álvarez ezen az őszön már nem lesz akkor a kulcsember az Atletico Madridnak, mint korábban volt, és télen pedig találni fognak rá megoldást, kicsit mikor lecsillapodnak a kedélyek, hogy valahogy eladják itt a Barcának. És akkor még egy aspektus, itt a Barcát említetted a végén, hogy mekkora hátrány ez nekik. Hát látva azt, hogy hogyan futballozik Rafinha az elmúlt három fordulóban, az első három La Liga fordulóban 9-esként, egyelőre egyáltalán hiányzik Álvarez a Barcelonának. Említettem, 8 gólt szerzett Álvarez az előző idényben, összesen az Atletico Madridban, ebből 4-4 járt szeptember 10-ig, amikor Mester 3-as szerzett a madridi derbin, tehát 4 gólt szerzett szeptembertől egészen az idény végéig a La Ligában. Na most ehhez képest Rafinha-nak van 3-5 gólja, és nyilván ez a Barcelona, nem az Atletico Madrid, de Rafinha nagyon élvezi ezt a 9-es szerepkört, nagyon jó benne, a Barca egyébként támadósor ügyileg megvan, ott van Gordon, ott van Yamal, csereként ott van Adeyemi, a már említett támadó középpályások, most megszerezték Gabriel Jesus-t, aki túl sok percet lehet, hogy nem fog a pályán tölteni a sérülés történetéből kiindulva, de egyébként illik a csapatba, meg ott van a 18 éves egyiptomi Hamza Abdelkarim is. Én azt gondolom, hogy létszámban nem hiányzik a Barcából Julián Álvarez, és amikor majd ott lesz a tél, hogy oké, akkor 130 millióért eladjuk nektek Álvarezt mégis, mondja majd az Atletico, akkor nem tudom, hogy fog állni ez az üzlet, ez a Barcelona, mert nem biztos, hogy kelleni fog nekik Álvarez, akkor pedig a két cég között bizony a padra fog esni, kicsit most történt így a nyár végén is.
4: Hogy melyek lesznek majd a legjobb nyári átigazolások azok az idényben, de lehet, hogy nem feltétlenül egy idény alatt eldőlnek. Cselőtei Mártnak, a Nemzeti Sport újságírójának nagyon köszönjük, hogy egy picit mélyebb belátást mutatott nekünk a 2026 nyarán történt átigazolásokról. Köszönjük, Márk, hogy itt voltál velünk.
5: Köszönöm én is.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Hétről hétre különleges vendégek.
7: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
8: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, ismét kajakkenu következik. A poznani világbajnokság után ma délután a hazafutás vendége volt a két szövetségi kapitány, Tóth Dávid a kajakosok és ifjú Foltán László a kenusok részéről. Tóth Béla beszélgetett velük.
9: A magyar sportolók összesen 12 érmet, 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a poznanyi gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. Tehez a szerepléshez gratulálok nektek és a versenyzőknek is. És hát több szempontból is különleges világbajnokságon vagyunk túl, váratlan megpróbáltatásokkal, emlékezetes befutókkal, tényleg örömmel, bánattal, úgyhogy a következő egy órában erről beszélgetünk majd, részleteiben végigvéve az egész világbajnokságot, de hogyha már itt tartunk a legelején ennek a beszélgetésnek, akkor aludva kettőt most már a világbajnokságra, annak a fáradalmaira, hogyan összegeznétek, hogy milyen VB volt ez számotokra, mennyire hozta a várakozásaitokat?
10: Laci? Először is köszönjük szépen a gratulációt. Hát talán a legnehezebb VB-nk volt érzelmi szempontból, ugyanakkor a kenusokat tekintve eredményesség szempontjából szerintem örvendetes és boldog VB-t zárhattunk, de nyilván még hatása alatt vagyunk annak, ami ugye történt múlt héten.
9: Most Boros Gergelynek a halálára gondolsz.
10: Igen, és de attól függetlenül szakmai szempontokat figyelembe véve pedig teljes mértékben azon az úton járunk, amit kijelöltünk a csapat számára az olimpia felé vezető úton, és hát ugye két olimpiai számos érem, ugye a Dani 1001-esben aranyérme, meg a C2 kollárruhás párosnak a bronzérme az abszolút egy olyan mérföldkő, amihez terveznünk kell majd a jövőben is.
9: Dávid, te hogyan foglalnád össze ezt az elmúlt egy hetet?
11: Hát tényleg egy érzelmi hullámos út volt a múlt hét. Ez biztos, hogy sok mindenkinek nehézséget okozott, hogy úgy teljesítsen, ahogy eltervezte azt az év főversenyére. Tapintató volt ez a fajta negatív hangulat, ez a nehézség, ami rányomta a bélyegét a magyar hangára. Azt gondolom, hogy egyébként a magyar kajak csapat kevésbé volt annyira sikeres, mint amennyire lehetett volna. Nem is igazán tudok olyan helyzetet mondani, amikor a kajakosok mellé állt volna a szerencse. Legtöbbször vagy lecsúsztunk a dobogó legfelső fokáról, vagy lecsúsztunk eleve arról, hogy az adott versenyszámon felállhasson valaki a dobogóra. Volt, amikor ez múlott egy nagyon-nagyon kicsin, illetve hát voltak olyan versenyszámok is, ahol pedig a döntőbe jutásról csúsztunk le egy Hangyányival. Úgyhogy igazából egy versenyszámot sem tudok mondani, sajnos, ahol azt mondom, hogy így most aztán mellénk állt volna a szerencse. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen hét volt. Sajnálatos, ez pont az év főversenyén alakult így. Ennek ellenére nyilván nagyon szép ezüstérmeket szereztek a versenyzők. Csikó Zsókának volt egy 1000 méter kajak egyesben egy aranyérme. Emellett pedig hát olyan ranglista helyezéseket is sikerült begyűjteni, amivel például a férfi 4-es meg tudta őrizni az olimpiai kvalifikációs ranglistán a vezető helyét, illetve a hölgyeknek sajnos a B-döntő második helyük az azt vetíti előre, hogy egy helyen hátrébb csúszunk ebben a ranglistában, és a szlovák egység az úgy néz ki, hogy megelőzött minket, de ez is még kvótaszerző helyet jelent, de nyilván nyugodtabban fordulhattunk volna rá 25-es évre, hogyha nem így történik.
9: Említettette is ezt az olimpiai kvalifikációs, most már ugye új rendszerben ranglista pontok alapján osztják majd ki a kvótákat Los Angelesre, és ez a világbajnokság már hát másfélszeres szorzóval, ha jól emlékszem, belé is számít ebbe a világranglistába. A világbajnokság előtte azt mondtad, hogy 7-8 érem az, ami realizálható, vagy amennyi benne van a magyar kajak csapatban, hogy ebből egy arany 4 ezüst az, ami megszületett Poznányban, de az alapján, ahogyan összegeztél, azt érzem, hogy inkább félig üres a pohár.
11: Hát igen, inkább félig üres a pohár.
9: Mert ugye ez
11: inkább csalódottság volt a jellemző csapatra, mint az, hogy akkor most mekkora öröm van, és hátradőlhetünk, mert nagyon jól sikerült ez az év. Azok az egyéni versenyzők is, akik ezüstérmet szereztek, hozzáteszem, nagyon-nagyon jó és szép eredmény, de a magyar versenyzők is szeretnének nyilván mindig a dobogó legfelső fokára állni, és amikor egy nagyon kicsi múlik az, hogy mégsem ott állsz, akkor az okoz némi csalódottságot, de azért hatalmas baj nincsen.
9: Nagyon régen fordult már elő azt szerintem, Laci, hogy a kenusok több érmet hoztak haza, mint a kajakosok egy világbajnokságról. Itt ráadásul azért, ha megnézzük az eredménysort, 3 arany, 3 ezüst, 1 bronz. Ráadásul ugye olimpiai számokban 1 arany és 1 bronz a kenu csapatnak a teljesítménye. Azt hiszem, hogy az, ami tényleg a kajakosoknál nem sikerült, az itt igen. Ráadásul olyan emlékezetes döntőket hozott ez a világbajnokság, mint Fejes Dánielnek az 1001-ese.
10: Igen, mondhatni így a kajak és a kenu a versenyeken úgy egészíti ki egymást, mint a csapatjátékban a védekezés és a támadás. Ugye nincs meg az egyik a másik nélkül, nyilván amikor picit gyengélkedik az egyik szakág, akkor a másik meg erőre kap. Nem azért, mert ő gyengélkedik, hanem akkor lehet, hogy meg mi tesszük meg azt, amit megkövetel a haza, és akkor mi hoztuk most épp így az eredményeket, de hát azért azt ne felejtsük el, hogy amikor meg mi gyengélkedtünk egy picit, akkor meg ők voltak a világ tetején, úgyhogy ezért is kajak és kenu.
9: Te összességében úgy látod, hogy sikerült előrelépni a tavalyi világbajnoksághoz képest, mert ugye 2 arany, 3 bronz Olaszországban, 1 évvel ezelőtt itt meg, ahogy említettem, mégiscsak összesen 7 érem a kenu csapatban.
10: Igen, így előre azt mondtam, hogy ha tudunk fejlődni, és hát én szeretem a fejlődést, és szeretném, hogyha 3 aranyérmünk lenne. Így lett is 3 aranyérmünk, és emellé azt mondtam, hogy ha vannak ezüst és bronzérmeink, akkor boldog vagyok, és gyakorlatilag ez megszületett, tehát ugye 3 aranyérem, 3 ezüstérem, és egy bronzérem, úgyhogy az előzetes várakozásom és kijelentésem az abszolút megszületett. Az már, hogy olyan futamokban, mint a Danié, ahol persze 200-addal maradt le a Petrov, de gyakorlatilag ugye holt verseny volt a Martin Fuchs és a Félés Dani között, 200-addal le van a Petrov, az egy olyan szoros befutó, ami még nem volt soha a kajakkel történetében szerintem, de nem
9: főleg nem 1000 méteren.
10: Pláne 1000 méteren, igen. Mert ott álltunk a parton, ugye, és folyamatosan frissítettük a applikációt, hogy vajon mit írnak ki. Mert először ugye applikáción kiírták, hogy Martin Fuchs nyert. Csak senki más nem írtak ki. És akkor ott tanakodtunk, mert nem tudsz elbiciklizni a célvonalig. Tehát pont előtte meg kell állnod. Így nem látod teljes vonalban, hogy kifutod, hol futod be. Úgyhogy csak találgatni tudtunk. Nyilván olyan szempontból nyugodtak voltunk, hogy dobogón van a Dani, így végül is boldogság töltött el minket, de hát amikor meg kihozták, hogy ráadásul nyert, az nagyon-nagyon megünnepeltük, úgy idézőben a szárazföldön mi, ott a edzők, vezetők, aztán persze körbesétáltuk a tavat, és utána találkoztunk a Danival is, úgyhogy onnan még várt rá feladat ugye a 501-esbe és a 4-esbe.
9: Ugye négyessel aranyérmet szerzett, igen. És ezzel ő lett egyébként a magyar csapatnak, sőt, holtversenyben az egész világbajnokságnak a legeredményesebb sportolója, ugye 2 aranyérem. Fejes Dániel, azt mondhatom, hogy azért az elmúlt években folyamatosan ott volt a közvetlen közelében az érmeknek, ugye Párizsban is már versenyzett az elmúlt világbajnokságon. Érdekes módon ugye 1001-est azt a Adolf Balázs teljesített, ő is bronzérmet szerzett, tehát úgy tűnik, hogy a kenusok király számában az elmúlt években rendre a magyarok jól teljesítenek, de azt hiszem, hogy Fejes Dánielnél ki lehet jelenteni, hogy ez most számára az áttörés éve?
10: Szerintem abszolút ki lehet jelenteni. Én már tavaly is mondogattam neki, hogy Dani, te lehetsz az a kenus, aki egy olyan szintre tud lépni, amit régen Vajda Attila, vagy Tatai Tibor, vagy Mikvan Tamás, vagy akár Kolonis György ugye egyesben, nyilván más távon, de ő is egyedül alkodó volt Magyarországon egyesben, meg a világon is. És most hozta ezt az áttörést. Egyébként nem nagyon szeretett volna ebben a számba indulni. C200-at akart menni minden áron, de a szabályzatainknak megfelelően ő ezt a számot nem indulhatta, és akármekkora ellenszélbe is került a szakvezetés, akkor is nyilván a lefektetett válogatási elveknek megfelelően és a magyar csapat eredményességének megfelelően neveztük be a versenyzőket a világbajnokságra, így a Danit is 1001-esben. Szóval pláne azt gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, hogy így tudott nyerni. Mi lesz, ha majd télen is, meg a szezon elején is erre a számra készül, akkor nem biztos, hogy holt versenybe fog nyerni, remélem, hanem alapban, meg hát az olimpia szempontjában nagyon fontos, hogy ő küzdjön ilyen megmérettetéseken, ilyen csatákban, mint amilyen ez is volt.
9: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott 2 szövetségi kapitányával. Rákanyarodtunk már arra, hogy akkor versenyszámok szerint végignézzük a magyarok szereplését. Ugye C1 1000 méteren Fejes Dániel aranyérmes lett, és akkor nézzük a kajakkosoknak a hasonló távját, ami szintén szerepel az ötkörikás játékoknak a műsorán. Kopasz Bálint úgy lett ezüstérmes, hogy hát a sportág másik kiválóságától maradt el, ugye Fernando Pimentától. 2018 óta ennek a két versenyzőnek a folyamatos váltakozó sikerét hozza ez a szám a világbajnokságokon. Bálintnál most az látszódott, hogy ő bár ezüstérem csupán, de abszolút elégedett ezzel, mert kihozta magából azt a döntőben, amit szeretett volna. Dávid, te hogy látod az ő poznányi szereplését?
11: Azt láttam, igen, én is, hogy Bálint elégedett volt ezzel az ezüstéremmel, mert mégiscsak azt mutatja ez az eredmény, hogy továbbra is a világ élvonalához tartozik. Ugyanakkor neki volt egy kisebb derék fájdalma, ott a verseny megelőző nap már panaszkodott rá, ez kezelve is lett neki, és hát elmondása szerint ott a döntőben a rajt pillanatában érzett egy belenyilaló fájdalmat, amit aztán utána nem érzett végig a versenyzés során. Ugye mondta, hogy az adrenalin elvitte a figyelmét erről, ehhez képest ugye végig tudta szépen versenyezni a távot, és ez egy ezüstérmet ért, de azóta egyeztettem az edzőjével, és hát ez a derékfájdalom ez nem múlt el, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire nyomta rá bélyegét az ő versenyzésére, de bízom benne, hogy ez semmi komoly nem lesz. Igazából elég sok versenyző panaszkodott arra, hogy lötyögős, és hát elég irreális volt a pálya, tehát az első napokban hatalmas szembeszél volt, aztán utána ez megfordult hátszélbe, ami picit oldalas is volt, és ez a poznani pályáról tudni kell, hogy ott ugye nincsen felevezősáv, mint például szegedi matyéri pályán, és hogyha nincs felevezősáv, ugye azok, akik eveznek fel az adott futamukra, vagy éppen csak edzeni, azoknak a versenyzőknek a hullámai azért oda tudnak érni az éppen lefelé tartó futamhoz, úgyhogy az eléggé meg tudja zavarni a versenyzőket, és valóban nem túl szerencsés ez a poznani pálya. Ugye a szélviszonyok miatt sem, meg hát amiatt sem, hogy tényleg nincsen ez a felevezősáv. Hát Bálint ott ennek ellenére azt gondolom, hogy Bálint ennek ellenére tudta hozni azt az eredményt, amit ő kitűzött maga elé, tehát mindenképpen éremmel szeretett volna hazatérni, és ez össze is jött.
12: Ugye ez az olimpiai száma a férfi kajakosoknak, és azért azt megszokhattuk, hogy itt, hogy ki indul, az mindig áprilisban dől el, és általában vagy Kopasz Bálint, vagy Varga Ádám viszi az olimpiai távot. Varga Ádámról beszélünk egy picit, mert ő ugye K1500-on is ezüstérmet szerzett Kopaszhoz hasonlóan, és az ő esetében az az érdekesség, hogy hát egy idényen belül látványos formajavuláson ment keresztül, akárha csak a májusi világkupákat, vagy a júniusi Európa-bajnokságot nézzük, akkor az látszik, hogy Varga Ádám egy folyamatosan fölfelé ívelő pályát teljesített, és a VB-n jött ki a csúcsformája. Nem tudom, hogy ezzel egyet ért össze.
11: Hát abszolút egyet értek, mert igen, az eredmények ezt mutatták. Ádámnak nem sikerült az év elején olyan jól szerepelnie, nem sikerült dobogós helyezést 500 méter egyesben elérnie. Közel volt hozzá, de mégsem volt olyan átütő az ő versenyzése, mint amit megszokattunk itt az elmúlt években. Ehhez azt gondolom, hogy két dolog miatt volt. Az egyik az, hogy igazából az egyikből következik a másik, és a legfontosabb, amit meg kell említeni, az, hogy ő fizikából a BMI most államvizsgázott, és hát ez nyilván elég sok figyelmét elvonta. Ugye mondanom sem kell, hogy ez ugye, legalábbis gondolom, hogy egy nagyon nehéz szak, amiket Ádi mutatni szokott, mert hogyha az ember belepillant az egyik jegyzet füzetébe, akkor nem tudja eldönteni, hogy mit is lát. Hát Ádám pedig elég jó szakemberré vált itt az elmúlt évek alatt, ami a fizikát illeti, és mellette meg nagyon magas szinten kajakozik is. Nyilván itt a tavasz során neki nagyon-nagyon fontos volt az, hogy minél jobban teljesítse ezt az államvizsgát, és zárja le az alapképzését az egyetemen. Most tovább is fog tanulni, illetve felvételizett újra egy következő szakra, de elmondása szerint most azért fog tartani majd passzív fél évet is, mert szeretné, hogyha, mint ahogy most a nyár folyamán is láthattuk tőle, többet tudna a kajakra koncentrálni, és ez látszott egyébként szerintem a hétről hétre a javuló teljesítményén, hogy már nem volt ott a vállán az a bizonyos teher, valamint a másik dolog, amit említett, szerettem volna, hogy most azért a világbajnokság előtt elég sok hetet töltött lent Szolnokon, és Szolnokon szoktak edzőtáborozni egyébként az ausztrálok is, már 15-20 éve járnak Magyarországra, és már jó pár éve berendezkedtek ők Szolnokon, mert ugye átjönnek Európába, mert alapvetően ez a sportág európai központú, akkor érdemes kialakítani egy bázist, és ez pont Szolnokra esett, és Szolnokon együtt edzett Ádi az ausztrálokkal, többek között Thomas Greennel is, és hát egymást segítve, egymást motiválva, egymást teljesítményét felhúzva, azt gondolom, hogy Ádámnak emiatt is lett jobb az 500 méter egyes teljesítménye.
12: Ugye itt olimpia fókuszú a kajakkenu is, mint oly sok másik sportág Magyarországon. Pici hasonlóság itt a kajak és a kenu között, hogy 1000 méteren kezd körvonalazódni, vagy hát már réges-régen fönnáll egy rivalizálás, akár a kenunál ugye Fejes Dániel és Adolf Balázs között, vagy éppen a kajakban Varga Ádám és Kopasz Bálint között. Ezt hogyan lehet szövetségi kapitányként kezelni, hogyan érdemes ehhez viszonyulni, mert hogy adott esetben ugye egymást húzhatják egymásnak a teljesítményére, pozitív hatással is lehetnek a versenyzők, vagy lehetnek ilyen határvillongások is egymást hátráltatni, de azt hiszem, hogy látva a versenyzőket, egyáltalán nem ez a jellemző. Tehát egy Fejes Adolf párharcot a következő évben hogyan lehet majd kezelni, vagy hogyan próbáljátok kezelni, Laci?
10: Hát igazából a feltételrendszernek ugyanannak kell lennie, tehát mindent meg kell ugyanúgy adni mind a két versenyzőnek a felkészüléshez, edzőtáborok, egészségügyi támogatások, eszköz támogatás, amiben beleférhet a szövetségnek, bármilyen más dolog, amilyen igényük felmerül, azt nekünk meg kell próbálnunk rendelkezésre bocsátani. Azon kívül meg már a rivalizálást ők kezelik egymás között, hiszen a versenypályára be kell állniuk, a rajtvonalra, aztán aki ott győz, az megy tovább, ugye a válogatón versenyről első két helyezett megy tovább a világkupára. Most is így volt egyébként, és ugye a világkupán ott megmérkőztek még egyszer, ott a Dani bizony úgy jobbnak, csak aztán a Dani még elment párosba versenyezni, így ezért nem az EB-n nem őt láttuk, hanem meg ott egyébként fontos volt Magyarországnak, hogy ott ő páros induljon. Úgyhogy a rivalizáció két ilyen menő között, fogalmazunk így, ez ott esetben egyébként nem látszik a parton, mert ők nagyon jó barátok. Szóval pont ezért jó, hogy egy edzőtáborban tudnak együtt edzeni adott esetben, és ahogy mondta a Dávid is, készíteni egymást. Persze mindegyik versenyzőnek megvan a kis sajátossága, saját kis hobortjai, fogalmazunk így, amit mindenképpen meg akar csinálni. Ott megengedni kell, hogy akkor azokat az edzéstípusokat ő elvégezze. De sokszor összebeszélnek, és gyakorlatilag egymást hajtják a felkészülésben.
12: Ugye Adolf Balázs 5000 méteren lett világbajnok, ugye ebben a távban, vagy ebben a versenyszámban ő már harmadjára bizonyult a világ legjobbjának, és úgy tűnik az ő formáján, hogy ha az álló képessége múlik a dolog, akkor szinte legyőzhetetlen.
10: Hát igen, sőt annyira, hogy ugye volt, hogy azt mondta, hogy elmenne sífutó versenyekre is, tehát ugye nagyon-nagyon ügyes egyébként abba is, és tényleg a állóképességben aztán a csapaton belül ő egy non plus ultra. Hát ugyanakkor, mint mindenkinek, vannak gyengeségei is, ő nyilván erőlétben nem olyan fizikumú, mondjuk például, mint a Dani, neki ezt kell fejlesztenie, de hát nyilván ugye ezért szoktuk mondani, hogy tarts szinten a erősségeidet, és dolgozzál a gyengeségeiden. Neki ez a feladata a téli időszakban, hogy magára pakoljon egy kis izmot, meg hát aztán jó sok csirkecombot nyomjon be az arcába, hogy tudja is, miből ezt építeni.
12: A két csapathajóra térjünk még rá. Ugye említettük már azt a bronzérmet, amit a Kollár Kristóf Juhász István páros gyűjtött. Megismételték a milánói teljesítményüket, ahogyan egyébként megismételte a teljesítményét a négyes is. Ott ugye Kristóf és Pisti mellé még Hajdú Jonatán és Fejes Dániel térdelt be a hajóba. Két aranyérem, illetve egy aranyérem és egy bronzérem ebben a két versenyszámban. Hogy látod ennek a fiatal Kenu 2-esnek a teljesítményét, mert hogy jól látszik rajtuk, hogy évről évre ott vannak a világ élvonalában?
10: Hát igen, hogy eredményben ugyanazt látjuk, mint tavaly, de ugyanakkor az idei év ugye az sokkal nehezebb volt számukra, már csak azért is, mert volt néhány tisztelt kolléga, akik a VB előtt nem túl jó kommunikációt folytatva egyébként próbáltak keresztbe tenni nekik, ahol lehet. Nyilván mentálisan ez egy versenyzőnek nem tesz jót, főleg egy ilyen szintük volt a szerző világbajnokság előtt, de hát a fiúk ebből is látszik, hogy mennyire kemények és mennyire tudatosak és tiszta szívűek, hogy egyébként ezt félre tudták tenni. Csak sajnos ugye Boros Gerő tragédiája még jobban lenyomta őket, ugye az előfutamot nem is, akkor tudták meg az előfutam előtt a hírt, nem is tudták lehozni. Mondták, hogy ez így túl sok volt nekik aznap reggel. Nyilván tovább jutottak a középfutamba, ott már jó teljesítményt adtak.
12: Ugye két paksi versenyzőről van szó.
10: Igen. 500 méteres döntő, páros döntő előtt hát látszott rajtuk, hogy azért feszültek, de összeszedték magukat annyira, tehát ultra brutál kemények voltak fejben, és igazából ilyen szeretetből, akaratból tudták ezt megcsinálni. Utána futamon el is mondták, hogy azért mentálisan borzasztó nehéz volt nekik a felkészülés is, és egyben ugye a világbajnokságon való versenyzés, de talán ez így volt kerek, ugye 2008-ban, amikor Kolonis Gyuri meghalt, hasonló érzéseket éltünk át, és akkor is azt mondtuk, hogy egy C3-as volt ugye akkor a olimpián a Kozman Gyuri Kis Tamás mellett, ott volt Gyuri is a Kolonics Gyuri is a hajóba, itt is én ezt úgy láttam, hogy Boros Gergő nélkül nem ment volna. Nyilván azért is, mert ugye hát egy hónappal ezelőtt még az edzőtábor előtt, amikor otthon voltak, a Gergő még tartott nekik edzéseket, nagyban részt vett a felkészülésükbe, segítette őket sok mindenben. Példaképük volt, úgyhogy nagyon komoly teljesítmény volt ez a bronzérem.
12: Mondhatjuk azt is akár, hogy a szív diadala vagy jégi segítséggel sikerült a dobogóra felállni. Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, kajakosok. A férfiaknál ugye úgy érkezett meg a négyes Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tóthka Sándor összetételben erre a világbajnokságra, hogy Európa bajnok volt, és a további három világkupán hát mindig az első két hely valamelyikén zártak, úgyhogy kétszer meg is nyerték ugye a világkupát, úgyhogy ők egyértelmű éremesélyesek voltak. De azt hiszem, hogy amit már korábban említettél, hogy érzelmi hullámvasút, az a négyesre kifejezetten is érthető, tehát szó szerint egy érzelmi hullámvasutat jártak be ezen a világbajnokságon.
11: Igen, ez így van. Hát valóban esélyesként érkeztek meg, és szerintem nem csak az éremre voltak esélyesek, hanem akár a győzelemre is. De az biztos, hogy nagyon meglepődött volna bárki, hogyha azt mondják neki a VB előtt, hogy ez a négyes nem fog érmet szerezni. Nyilván itt az események sorozata által őket is eléggé megviselték ezek a körülmények. Hát Nádas Bencének egyébként volt egy örömhír a hét elején, ugye vasárnapról hétfő éjszakára viradóan megszületett a kisfia, majd aztán a hét közepén jött az említett gyászhír is, ami nyilván őket is megviselte, és közülük talán Nádas Bencét viselte meg ez a hír a leginkább. Hát Bence ugye ment különböző csapathajót Gerivel, és hát volt közös felkészülésük, ismerte régről, jobban voltak, baráti viszony volt köztük, nyilván számára is egy arcúcsapás volt ez a hír, és innen azért nagyon nehéz újra olyan fókuszba vágni a magát a versenyzőnek, és csak a versenyzésre figyelni, miközben tudja, hogy neki ez a feladata, ez az év főversenye, de teljesen kitisztíteni a fejét egy ilyen helyzetben szerintem szinte lehetetlen.
12: Ugye ötödik helyen zárt végül is a négyes, és a Kuruc Levente Fodor Bence kajakkettesnél is hát valóban helytálló az a gondolat, hogy itt is, mint a kapufáról kifelé pattant volna a labda, mert hát a negyedik helyen értek célba, kicsivel lecsúszva a dobogóról, úgyhogy az utolsó méterek azok nem sikerültek hibátlanra.
11: Hát egyáltalán nem sikerültek hibátlanra, de egészen odáig tényleg harmadik helyen volt a magyar hajó, és 10-15 méterrel a célvonal előtt lebillentek, vagy bejött találjuk egy hullám, vagy egyszerűen csak elfogyott az a fajta erő a végén, ami kellett nyilván az indításhoz, a finish szakaszhoz, és ilyenkor azért könnyebben le tud billenni a versenyző, főleg, hogy már alig érzi a lapátot, még húzza, szorítja, de ilyenkor könnyen ki tud csúszni az is egy picit a versenyző kezéből, úgyhogy hát ők is picit olyan tanástalanok voltak, hogy most akkor mitől billentek le, miért billentek le. Nyilván egy ilyen lebillenésnél próbálja menteni a menthetőt a versenyző, hogy legalább a vízben essen be, és ezáltal ugye letámaszt a vízen a lapáttal, és hát ez hatalmas sebességcsökkenéshez vezet. Itt is ez történt, és sajnos azáltal megelőzték őket, és így csak negyediknek értek célba. De abszolút benne lett volna ennél az egységnél is az éremszerzés lehetősége.
12: Ugye a kajak kettesnél az látszik, hogy Milánóban Kuruc Levente ott ült a hajóban, Nádas Bence mögött, és hogyha a négyes megnézzük Párizs óta, akkor folyamatosan az látszik, hogy cserélődnek a szereplők. Ugye Milánóban egy fiatal négyes lett a második, Opaszki Márkkal, Balogh Gergellyel, Tamási Zsomborral és a már említett Fodor Bencével. Párizsban pedig még a hajóban az olimpián Tóthka Sándor, valamint Nádas Bence mellett ott ül Csizmadia Kolos és Kuli István. Tehát folyamatosan változnak itt a csapathajók. Ennek a négyesnek, amely most tényleg a világbajnokságot leszámítva kiválóan szerepelt ebben az idényben, ennek hogy látod a jövőjét?
11: Hát ez nyilván nagyban függ majd a jövő évi teljesítményétől a versenyzőknek. lesz jövőre is válogatóverseny, lesznek közös felkészülési állomások. Hát az a kérdés, hogy ők hogy tudják megőrizni az idén mutatott formájukat, teljesítményüket, illetve kik és hogyan és mennyire fognak tudni felzárkozni hozzájuk, és jogot követelni arra, hogy ők is bekerüljenek egy kajak négyesbe.
13: Innen folytatjuk majd a beszélgetést Tóth Dáviddal és Foltán Lászlóval, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával. A híreket követően többi közt majd a hölgyekről is.

0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Veszprém és a Ferencváros egyaránt 10 góllal nyert. Több embert is kórházba vittek a 18. kerületi tűzeset után. Napos, gomoly felhős idő várható. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
1: A címvédő Veszprém hazai pályán 35-25-re nyert a Győri Eto ellen a férfi kézilabda NB1-ben. A francia Yannis Len 7, a szerb Dragan Pešmarbek és a francia Hugo Deska 6-6 góllal, Mikael Appelgren 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A vendégeknél Győri Mátyás 8 alkalommal volt eredményes. Ugyancsak 10 góllal 33-23-ra győzött a Ferencváros a vendég Budaörs ellen a női kézilabda NB1-ben. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A kajakosoknál Csikós Zsóka és Varga Ádám, a kenusoknál pedig Fejes Dániel nyerte a Magyar Kajakkenu Szövetség szolnoki kieséses tesztversenyét, amelyen pénzdíjakat is osztottak. Az új kísérleti versenyformátum során a sportolóknak 1500, majd 1000, végül 500 métert kellett teljesíteniük, a mezőny pedig minden kör után megfeleződött. A brit Matthew Brennan nyerte a Vuelta országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát. Összetettben továbbra is a spanyol Enric Mas vezet. Walter Attila majdnem 4 perces hátránnyal a 113. helyen ért célba, így összetettben a 44. helyről várja a folytatást.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, a vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Jutit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfőtanácsadót is meghallgatják az ügyben. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, hangsúlyozta a dublini informális uniós külügyminiszteri találkozó kapcsán a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy hazánk teljes szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé, feltehetően orosz dróntámadás után. A tárca vezető szerint az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai ma utaztak el a villámárvíz sújtotta térségbe. Az egy hete történt természeti katasztrófában több mint 1000 ember meghalt, több ezren eltűntek, köztük 3 magyar. Tűz ütött ki egy háromszintes társasházban a főváros 18. kerületében kora este. Az épületet 43 lakónak kellett elhagynia. A mentők 10 embert, köztük 7 gyereket kórházba vittek. A lángok egy Rádai Gedeon utcai házban csaptak fel, az egyik földszinti lakás teljes terjedelmében égett. A tűzoltók megfékezték a lángokat. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Közben a havi csapadékösszeg sok helyen az 5 mm-t sem érte el. Ez messze elmaradt az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől.
0: Közlekedés.
1: Az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Alsó-Némedi közelében a 27-es és a 25-ös kilométer között munkavégzés zajlik, ezért a forgalom csak egy sávon halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Holnap elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-30.

0: 31 fok között alakul. A folytatásban is marad a késő nyárias idő. A hétvégén 30 foknál is melegebb lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Vendégünk a stúdióban továbbra is Ifja Foltán László, a Kenusok, és Tóth Dávid, a Kajakosok szövetségi kapitánya. És ott hagytuk abba a híreket megelőzően, hogy térjünk akkor rá a hölgyekre, mert hogy hát itt a Kenusoknál, hogyha megnézzük a női szereplést, akkor az látszik, hogy összesen 3 ezüstérem. Kis Ágnes ugye C1 500-on, valamint Csorba Zsófia szintén egyesben 5000 méterrel lett a második, és a Kenu 4-es is hozott egy ezüstérmet Poznányból. Hogyha Kis Ágnesre térünk rá először, hát vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy valahányszor beszélgettem vele ott a világbajnokságon, akkor mindig keserédes nyilatkozatot mondott, tehát hiába az ezüstérem, és hiába a felnőtt pályafutásának az egyik legeredményesebb VB-je, elégedetlen volt. Ő akkor most ennyire maximalista?
3: Igen, szerintem, ha nyert volna 3 aranyat, akkor is elégedetlen lett volna. De viccet félretéve egyébként azért volt bosszus az 501-ese után, mert az említett pályakörülmények, amilyen szél volt, amilyen hullámos volt a víz az utolsó 100 méteren, ugye harcban volt az aranyéremér, és hát egyszer nem tudta megoldani azt a hullámos vizet, és gyakorlatilag ugye Kenuban, mivel hogy egy oldalt emezel, nincs kormánylapátod, van olyan helyzet, hogy a hullám hogy megemel, gyakorlatilag mire visszatesz, elfordítja a hajót az egyik irányba. És hogyha pont arra az irányba forgatja el, amelyik oldalon nem kenuzol, úgy egy nagyon nagyot kell visszaforgatnod a hajón, és hát gyakorlatilag lefékezed a hajót. És ez 3-szor egymás után így kiemelt őt egy ilyen hullám, sajnos mindig a negatív irányba, és így ott akkor a veszteséget kapott a kanadai lányhoz képest, hogy azt nem lehetett visszahozni. Szóval igazából önhibáján kívül történt ez, de mint versenyző, amikor mész, benned van az adrenalin, és nem tudod befejezni a pályát, ugyanúgy, hogy a K2-nél, a levieknél, így benned marad egy ilyen keserű űr, mert nem gyakorlatilag azért kapták ki, mert a másik versenyző sokkal jobb, hanem mert épp úgy fújt a szél, vagy valami ilyesmi, és valami önhibádon kívül történt valami. Egyébként utána megnyugodott, és nyilván a verseny végére már látta, hogy ez nem olyan rossz ez az ezüstérem, de ott abban a pillanatban, amikor lejött a vízről, hát akkor ezt nehezen emésztette meg. Párosba, meg egyébként a kínaiak most brutál erősek voltak, tavaly mi voltunk a jobbak, most ők, de hát láttuk már a világkupákon, hát ők Ázsia bajnokság után meg volt a csapatuk. Szóval ők tudtak készülni egész nyáron erre a számra folyamatosan. Mi elindultunk a világkupákon, de nem edzettünk rá semmit, csak ott összetérdeltek és mentek, mert nyilván a páros és az egyes eredmények sokkal fontosabbak voltak a kvóta szempontjából, mert nálunk a Kenu 4-es nem számít be a kvóta rendszerbe az olimpiáért folytatott harcban. Úgyhogy nyilván amikor menetelünk előre, akkor ha idézőjelben mondom, a kevésebbé fontosabb számokra nem fektetünk akkor a hangsúlyt, mint a fontosabb számokra. Itt edzettünk az edzőtáborba rá, de jól mentek a mieink, csak hát most volt egy jobb. És a Zsófinak pedig szintén az ezüstérme az...
2: Előrelépett Milánóhoz képest,
3: igen,
2: bronzból lett ezüst,
3: úgyhogy nyilván el volt keseredve, megnyert mindent itt idén, de attól függetlenül meg hát soha rosszabbat, szóval az biztos, hogy a német lány az bombaformában volt ezen a világbajnokságon. Egyébként elnézve a futamot, a dinamikája, meg az egész versenyzése a német lánynak most jobb volt, mint a Zsófi. Szóval ilyenkor nem kell mentegetőznünk, meg kell emelnünk a kalapunkat, és természetesen jövőre a hazai rendezésű világbajnokságon Szegeden 2027-ben oda kell csapni, és a világ legjobbjának kell lenni. Egyébként ezt mutatja a tendencia is, mert ugye tavaly 3., most 2., akkor jövőre reméljük aranyérem lesz belőle.
2: Így említetted a német hölgyet, Carlotta Loske, aki nem csak 5001-esben lett világbajnok, hanem párosban is, Michael Jakobbal, és maradva akkor ennél a párosnál, itt ugye az látszik, hogy az Európa bajnokságon végül is előre léptek Kis Ágnes és Nagy Bianca, mert hogy ott a klasszissal, Luzánnal felálló ukrán egység mögött végeztek másodikként, itt a világbajnokságon nem jött ki a lépés, nagyon rapszodikus az ő teljesítményük. Hogyan értékeled ezt a VB-t, most mi hiányzott számukra Poznányban?
3: Hát én azt gondolom, hogy hogy nem is a teljesítményük rapszódikus, mert ugye tavaly is évelején jól mentek, és a VB-n, EB-n és a VB-n nem mentek jól. Idén szintén nagyon jól mentek a világkupákon, ugye párosban, EB-n előre léptünk, másodikok lettünk, ennek örültünk, és a VB-n viszont rosszabbul teljesítettünk a tavainál is. Hát összességében a Biancának nyilván volt egy vál fájdalma a kanadai világkupa után, azt kezelték, de megtörtént a prevenciós és rehabilitációs folyamatok. Nem fognám erre, egyszerűen az látszik, hogy nekünk, magyaroknak lépéseket kell tennünk, változtatnunk kell, meg kell néznünk új felállásokat, megvan a feladat, amit a őszi tavaszi edzőtáborokba végre kell hajtanunk. Szakmailag azt gondolom, hogy teljes mértékben rossz döntés lenne, ha nem tesztelnénk új egységeket. Nyilván a németek is összeraktak egy szuper párost. Mi magyarok szintén vagyunk olyan szinten, hogy össze tudunk tenni egy szuper párost. Most is van egy nagyon jó szintű párosunk, de ahhoz, hogy már ebben a versenyben, ami zajlik a női C2 mezőnyben is, kielezett versenyben, nem engedhetjük meg, hogy ne Magyarország legjobb felállása álljon oda. Lehet, hogy ez az egyébként, nem tudhatjuk, de ki kell próbálnunk formációt. Ugye jönnek fel a fiatalok, Ági is még nagyon fiatal, meg a Bianca is, de attól függetlenül minden évben nyilván a ifi mezőnyből jönnek fel olyan tehetségek, akiket meg kell néznünk. Hát van egy 23-as korosztályunk, akik 23-as VB-ken versenyeztek, EB-ken. Van egy bázisunk, úgyhogy ez a feladat.
2: Kézzelfogható bizonyíték mindenre Paragi Petra, aki az olimpiai számban C1-200-on lett döntős nem akármilyen mezőnyben, és a hetedik lett. Ő 18 esztendős csupán, első felnőtt világbajnoksága volt ez, és hogyha már említetted a fiatalokat, ő pont egy olyan versenyző, aki megmutatta, hogy lehet vele számolni. C1-200, és azért, ha megnézzük itt a névsort, akkor az látszik, hogy Luzán, korábbi olimpiai bajnok Nevin Harrison, a kanadai versenyző, aki megverte Kis Ágit 500-on, ő is ott volt a mezőnkben, ezek mind dobogósok lettek, és hogy egy ilyen névsorban állt helyt Paragi Petra, őt hogy látod?
3: Abszolút, ugye a válogatott tavasszal Ági nyerte, a világkupán is jól teljesített az Ági, de a C2-es 500-as felkészülés miatt kiemeltük a C2-es futamra. Így kapott lehetőséget Petrus, nyilván akkor történt vele egy beszélgetés, hogy ez egy lehetőség neki, amivel remélem élni tud, és a megfelelő alázattal készül föl erre a világbajnokságra, és azt kell mondanom, hogy a 100%-osan teljesítette is. Szóval nagyon nagyot lépett előre, mind fizikálisan, mind teljesítményben. Ő egy olyan szintet képviselt most, mert nem is az, mert azt mondjuk, hogy hetedik lett valaki, oké, csak az a kérdés, hogy mennyire maradt ugye le az elejéhez képest, mennyire volt ott a mezőm, és nagyon szoros csatát vívott, szóval ezért örvendetes ez a hetedik hely, bár ilyen fiatalon, úgyhogy most el lesz mondva neki is, hogy mik a további feladatai Magyarországnak, miben van szüksége rá, akár C1-200 méteren, akár esetleg a csapathajós próbálkozások során.
2: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, és akkor női kajakkal megyünk tovább. Csikós Óka úgy tűnik, hogy 1001-esben verhetetlen, és hogyha megnézzük az ő teljesítményét 500-on, akkor inkább arra mondhatjuk azt, hogy van némi hiányérzet. Zsóka egész világbajnokságon küzdött a rajtokkal, és az 500-ban is, az 500 döntőjében a rajt az, ami nem sikerült. Ott maradt benne annyi, hogy ne legyen esélye a dobogóra. Összességében, hogyha Zsókának a teljesítményét értékeled, akkor megint csak a pohár az félig üres, félig tele. Hogy látod, Dávid?
1: Hát kicsit ez is, kicsit az is, mert nyilván, hogyha az 1000 méter kajak egyest nézzük, akkor ott egy lehengerlő, nagyon magabiztos versenyzéssel tudott világbajnok lenni újra, viszont az 500 méter kajak egyesnél valóban a rajtszakasz hiánya okozta azt, hogy meg sem tudta közelíteni inkább úgy mondom, hogy esélye nem volt odaérni a dobogós helyezésekre. Igazából ott a rajtot követően az első 80-100 méteren látszott, hogy kapott egy hajót, másfél hajót, és igazából azt ledolgozni egy 500 méteren, azt nagyon-nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen, és hát sajnos ez Zsokának sem sikerült, hiába nagyon gyors a táv közepén, végén, hiába tud egy nagyon-nagyon erős finisht jönni, hogyha kap egy ekkora hátrányt ott a rajtszakaszban, akkor akkor azt nem lehet ledolgozni. Úgyhogy neki fel van adva a feladat, fel van adva a lecke, igazából a rajtszakasztra kéne úgy rákészülni, azon kéne egy olyat fejleszteni, hogy ne legyen ilyen, hogy lohol a mezőny után, mert ha sikerül úgy elrajtolnia, ahogy a mezőny nagy többsége, akkor azt gondolom, hogy ott is egy érmes helyezésről beszélgetnénk most.
2: A sprintávon Lutz Anna végzett a másodikként 200 méteren, még 5000 méteren, ugye egyesben Kőhalmi Emese állandó szereplője a dobogónak a világbajnokságokon, már hogyha ő indul 5001-esben. Ott is egy ezüstérem, Lutz Annáról és Kőhalmi Emeséről még egy-egy gondolat.
1: Hát mind a két lánynak azt gondolom, hogy nagyon szép volt a teljesítménye itt a világbajnokságon. Mind a kettőjük esetében előzetesen azt gondolom, hogy benne lehetett volna még az aranyérem lehetősége is. Hát ez most egy ezüstérmet ért mindkettőjük számára, ami tényleg egy megsüvegelendő, nagyon szép eredmény. Hát sajnálom, hogy Anna egy picivel lemaradt erről, mert ő is utólag azt mondta, hogy hát azt hittem, hogy meg tudom nyerni. Hát sokan azt hittük, hogy ez összejöhet, de hát sokan szeretnének nyerni, és megnehezítik egymás dolgát a versenyzők. Hát örülök neki, hogy legalább az érem összejött a két említett versenyzőnek, és az egy ilyen szép fényes ezüstérem, mert ugye, hát ahogy beszélgettünk már róla, voltak olyan versenyszámok, voltak olyan versenyzők, akik picivel, de lecsúsztak az éremszerzésről, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülni kell az ezüstéremnek is.
2: És a csapathajókat, hogyha arra tekintünk, akkor az látszik, hogy kajak kettesben egy nagyon fiatal páros, a pótválogatón tényleg óriási meglepetésre diadalmaskodó Hofer Bianca és Tölgyes Flóra utazhatott erre a VB-re, de hát ők abszolút újoncok voltak, és a nemzetközi szintére még hát rutintalanok. És van egy U23-as kajak négyes Kiskorékával, Szegedi Angelinával, Decsi Dorinával és Mészáros Annával, amely a világversenyeken, a VB-t leszámítva mindig a top 5-ben végzett, a VB-n viszont nem jutottak be az A-döntőbe. Tehát a csapathajókat tekintve mi a helyzet, hogy látod a jövőt illetően, hogy mi lehet itt a helyes felállás?
1: Hát attól függetlenül, hogy két nagyon fiatal egységről beszélünk, tehát a kajak négyes és a kajak párost is fiatal versenyzők alkotják. Érdemes külön választani a két egységnek a világbajnoksági vezető útját. Ugye a kajak négyes esetén a négyes versenyzett a szegedi, majd a brandenburgi világkupán is, majd az Európa-bajnokságon és a montreali világkupán is. Hát ugye a három világkupán három darab negyedik helyet sikerült megszerezni az egységnek, majd az EB-n egy ötödiket. Benne volt igazából a lehetőség a dologban most is, hogy egy középmezőnyben végeznek, sőt a montreali világkupa után, ahol mindössze 200-300-addal maradtak le a dobogóról, azt gondolom, hogy még akár annak a lehetősége is benne lehetett volna az egységben, hogy még közelebb lépnek ahhoz, hogy felálljanak a dobogóra, de hát sajnos ezt nem sikerült megugrani, és a középfutamból kiesett az egység, vagyis hát csak a B-döntőbe jutott, nem jutott be az A-döntőbe, és nem tudták hozni azt a fajta teljesítményt, amit láttunk tőlük az idei évben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon boldogak lettünk volna most is egy negyedik vagy egy ötödik helyjel. Nyilván, mint nagy magyar kajak nemzet, azt gondolom, hogy nyilván nem lehet hátradőlni egy negyedik, ötödik helyjel sem. Nyilván az érmes helyezések megszerzése a cél, azon belül is ugye a dobogó legfelső fokára kell felállni, akkor dőlhetünk hátra, vagy akkor lehetünk a legboldogabbak. Úgyhogy van mind dolgozni, és ez igaz a női kajak párosra is, mert ott ugye, ahogy elhangzott, egy pótválogató került kiírásra, mivel a Csikó Zsóka Újfalvi Laura páros nyerte a válogatóversenyt, majd indultak a szegedi világkupán, ahol bebiztosították a helyüket azáltal, hogy a másik magyar egységnél előrébb végeztek, de ez egy B-döntő első helyezést jelentett a számukra a szegedi VK-n. Ennek ellenére ők megszerezték az indulás jogát az Európa-bajnokságon, és ott egy hatodik helyet sikerült szerezni az egységnek, és így a két nemzetközi eredményüket figyelembe véve arra a döntésre jutottam, hogy szeretném megnézni, hogy van-e ennél az egységnél erősebb Magyarországon, és ezért került kiírásra a pótválogató. Ott ezt az egységet maga mögé utasította ez a fiatal duó, ugye Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra, és hát tőlük egy elég rapszódikus versenyzés lehetett látni itt a világbajnokságon. Az előfutamot nem sikerült úgy teljesíteniük, ahogy kellett volna, véleményem szerint. Igaz, hogy csak az első jutott tovább egyenesvágon az A-döntőbe, de ennek ellenére azért érdemes lett volna küzdeni a további helyezésekért, és a lányokat úgy, nem tudom, fejben elengedték a távközben, vagy már eleve úgy álltak hozzá, bár az edzőjükkel úgy beszéltük meg, hogy az előfutamot is abszolút komolyan veszik, és küzdeni kell ott a második, harmadik helyért is, mert nem mindegy, hogy milyen középfutam sorsolás alakul majd ki, de a lényeg, hogy az előfutamot nem igazán tudták úgy teljesíteni, ahogy kell, a középfutamra nagyon felszívták magukat, és nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy az A döntőbe kerüljenek, majd amikor ez nem jött össze, akkor B döntőben megint egy gyenge, és nem annyira rutinos pályát láthattunk tőlük, úgyhogy ez biztos, hogy igaz, hogy nekik még nagyon sok tapasztalatot kell gyűjteniük, és be kell gyakorolniuk azt, hogy egy világbajnokságon tényleg komolyan kell venni minden futamot, tehát nem csak a döntőt, hogy oké, akkor majd eljutunk odáig, és akkor azt mi jól megcsináljuk, mert azért elég rögös egy világbajnokságon az út a döntőig is, úgyhogy nyilván a lányoknak ez is egy tanulópénz volt, azt gondolom, hogy ha marad így tovább az egység, akkor ők biztos, hogy jobbak lesznek, mert nagyon fiatalok, ahogy mondtad is.
2: Tiszta sor, említetted a távirati irodának, hogy a női kajakosoknál egyfajta reformra van szükség, ez alatt mit értsünk?
1: Hát azt gondolom, hogy picit fel kéne kavarni az állóvizet, mert az egyéni teljesítmények azok azért nem olyanok, mint amihez hozzászoktunk 5-10 vagy 15 éve, és sokkal egyszerűbb lenne összeállítani egy jobban működő, akár kajaknégyest, akár kajakpárost, hogyha az egyéni teljesítmények is magasabban lennének. Ehhez azt gondolom, hogy valamilyen szinten jobban kéne motiválni a versenyzőket, vagy akár elérni azt, hogy ők egymást jobban hajtsák. Ehhez azt gondolom, hogy több összetartásra, edzőtáborra, edzésversenyre, olyan téthelyzetre van szükség, ami inspirálja őket arra, hogy még magasabb szinten edzenek, és még több munkát tegyenek bele.
2: Véget ért az idénynek a lényegi része ezzel a világbajnoksággal. Hogyan telnek majd a következő hónapok, mik várnak rátok feladat formájában még ebben az esztendőben? Ugye a szokás, hogy ősszel már elkezdik a felkészülést, illetve az alapozó munkát a versenyzők a következő idényre. Szóval mikor folytatódik számotokra a munka, és hogyan, Laci?
3: Hát holnap, egész pontosan. Ugye az országos bajnokság még hátra van, és ennek lesz egy tesztverseny is, egy betétfutam, ami a nulladik napon kerül megrendezésre. Úgyhogy holnap ülünk autóba, és délután egykor már ott vagyunk a szolnoki pályán, ahol a kenusok fogják megkezdeni a táncot, fogalmazunk így. Nem titok, ez a nyíltvízi úszásban már nemzetközi versenyeket rendeznek, ugye a kieséses verseny, ezt fogjuk mi is lepróbálni így magyar színfalak mögött. És jön a nemzetközi kenu szövetségeknek az elnökei, megnézik a versenyt, és lehet, hogy adott esetben esetleg majd ez valamelyik külföldi vagy nemzetközi versenyen is megjelenik esetleg, mint teszt esemény, aztán majd meglátjuk, hogy megveti el a lábát.
2: Dávid?
1: Nyilván ott leszünk a kajakosok is, tehát ez a holnapi, mondhatni nulladik napon lévő tesztverseny, ez biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas lesz, én nagyon-nagyon várom. Ez hozhat egy olyan innovációt a sportág számára, amit akár lehet, hogy a Nemzetközi Kajakerőm Szövetség vezetői tovább gondolnak. Aztán ugye kezdődik az országos bajnokság holnap után, háromnapos verseny elé nézünk, és lényegében ez a verseny zárja a versenyszezont, itt közvetlenül a VB után. Azt gondolom, a versenyzők után a versenyzők nagy többsége elmegy egy 3-4 hetes pihenőre, és utána kezdődik a a felkészülés a következő évre. Lesz ősszel is tervezett edzőtábor, külföldi melegvízi edzőtábor a válogatott egy részének, és elkezdjük a közös munkát, aztán idővel majd természetesen ráfordulunk a jövő évre, és akkor is különböző edzőtáborokkal szeretnénk összetartani majd a válogatottat. És hát ugye a következő évi nemzetközi versenyszezon pedig majd a duisburgi májusban megrendezésre kerülő világkupával folytatódik.
2: Köszönöm szépen Tóth Dávidnak, valamint Ifja Foltán Lászlónak, a kajak és a kenu szakágnak, a szövetségi kapitányának.
4: Kedves hallgatók, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Regős László Pál volt, a hangmérnök Antal Rihárd, a műsorvezető pedig Balog Balázs. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a sportvilág Bera Emesével.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható.

0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szia, Sziget Fesztivál!
2: Változik a műsor, és változnak a hangok is. Magyar előadók koncertjei az idei Sziget Fesztiválról a Közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. AVS. Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: Pártalan Anita lett az Atlétikai Szövetség elnöke, Halász Bence is jelölt a hónap atlétája címre. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. A közgyűlés után Márton Anitával Kreisz Bálint beszélgetett.
4: Hosszú nap volt, mik voltak az első reakciói, mikor kihirdették a szavazatok eredményét, és amikor tudatosult, hogy megnyerte a választást?
5: Természetesen nagyon örültem neki, és ez nagyon nagy megtiszteltetés a küldött gyűlés részéről, hogy bizalmat szavaztak nekem, illetve ugye most már tudjuk az elnökségi tagjelöltek közül is, hogy kik kapták meg a bizalmat. Gyakorlatilag az a csapat, akikkel mi összeálltunk, és egy programot meghirdettünk a Magyar Atlétika megújulása szempontjából. Ez mindenféleképpen egy nagy felelősség, és remélem, hogy jól helyt fogunk állni.
4: A csapatból mindenki bekerült, ez mutatja azt, hogy az előzetesen felvázolt program elnyerte az atlétikai társadalom többségének a tetszését?
5: Igen, úgy gondolom, ugye azért részben a két jelölt, elnök jelöltnek ugye megegyezett a programja, nyilván mindenki érezte azt, hogy mire van szükség a magyar atlétikában, milyen megújulásra. Nyilván azért voltak különbségek is, én örülök neki, hogy egy olyan programot sikerült a tagszervezetek elé letenni, amit tudtak támogatni.
4: Mennyire volt sűrű az elmúlt néhány hét itt a kampányidőszakkal, úgyhogy volt egy Európa-bajnokság, nagyon sűrű időszaka van egyébként is a magyar atlétikának, sűrű és sikeres, talán lehet ezt a két szót használni.
5: Nem is azt mondanám, hogy a kampányidőszak miatt volt sűrű, hanem nyilván próbáltunk egy kicsit előre készülni arra, hogy mi van akkor, hogyha ugye a küldött gyűlés bizalmat szavaz nekem, illetve az általam dedikált elnökségi tagoknak. Pontosan azért, hogy minél hamarabb meg tudjuk kezdeni azt a munkát, ami az elmúlt időszakban azért akadozott, úgyhogy most a következő hónapokban biztos egy nagyon sűrű időszak és munkás időszak következik számunkra, és próbáljuk a lehető leghamarabb megvalósítani azokat a pontokat, ígéreteket, amit ugye a közgyűlés elé tettünk.
4: Mik a leggyorsabban megvalósítandó pontok, vagy a legégetőbb kérdések abból a programból, amit felvázoltak?
5: Mindenféleképpen a szövetségnek az átvilágítása, ugye a jelenlegi helyzetet megismerjük és átlássuk. Utána ugye a küldött gyűlés most sem fogadta el a 2025-ös év pénzügyi terveit, illetve a 2026-os évnek a szakmai programját. Ezt nyilván a jogszerű működés feltétele, tehát ezt a lehető leghamarabb rendbe kell hoznunk, illetve hogy el kell kezdenünk a felkészülést a következő, a 2027-es, és már a 2028-as évre is, hiszen ugye egy olimpiai ciklusnak a felénél tartunk most, és ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjunk dolgozni, nyilván a különböző bizottságokat szeretnénk felállítani, hiszen ugye ezt is hirdettük a programban, hogy a tagszervezetek segítségére számítunk ugye ezután is, nyilván ugye a lehető leghatékonyabban dolgozhassunk, és egy olyan atlétika alakuljon ki, vagy egy olyan vezetés, aki tényleg támaszkodik a szakosztályokra.
4: 9 nap múlva kezdődik a Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az atlétikai világdöntő. Egyáltalán nincs idő pihenni. Milyen feladatok vannak ezzel az eseménnyel kapcsolatban így ennyire a hajrában?
5: Megmondom őszintén, pontosan ebben jelenleg nem látunk bele. Nyilván azért, mert ugye eddig nem voltunk benne az Atlétikai Szövetségnek a vezetésébe. Úgy tudom, hogy az Atlétikai Szövetségnek ezzel kapcsolatban inkább ilyen PR feladatai, PR marketing feladatai voltak. Nyilván ezt már a holnapi nap folyamán próbáljuk átlátni, és hát nyilvánvalóan ugye a magyar atlétika képviselete az a legfontosabb dolog számunkra.
4: És nagyon sok nemzetközi vezető is érkezik majd véletlenül az atlétika világából. Olyan szempontból is jó lesz ez az esemény, hogy be lehet mutatkozni, mint az új elnöke a Magyar Szövetségnek. Nyilván Márton Anitát azért rengetegen ismerik az atlétika világában, de azért ez egy új feladat, egy új szerepkör.
5: Igen, mindenféleképpen. Kaptam is már erre visszajelzést az Európai Atlétikai Szövetségtől, hogy mindenféleképpen fogunk találkozni, és nyilván más vezetőkkel is, akár állami szinten, akár ugye nemzetközi szinten. Nyilván ez egy jó lehetőség a bemutatkozásra, részben ugye felvázolni azokat a lehetőségeket, vagy elképzeléseket, amik most ugye a csapat előtt vannak, meg nyilván, hogy a lehető legjobb megítélés essen a magyar atlétikára.
4: Egy olyan sportoló, aki rengeteg mindent elért, és nagyon sikeres volt a saját számában, az ott szerzett tapasztalatokat hogyan tudja majd a vezetői szerepben is alkalmazni, úgyhogy nyilván azért már vezetői rutinnal is érkezik a Magyar Atlétikai Szövetség élére.
5: Úgy gondolom, hogy nem csak a sportolói múltamból szerzett tapasztalatot tudom kamatoztatni, mint ugye a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, hanem ugye azért az elmúlt években egy szakosztályt, illetve egy egyesületet vezettem. Viszont ugye itt is szeretném kiemelni azt, hogy nyilván elnökként nem kell mindent tudnom, és nekem megmondanom. Ugye pont ezért jó az, hogy egy sokrétű csapat van mögöttem, akik megfelelően átlátják a különböző területeket, és így együtt dolgozva tudunk tovább menni.
3: Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A szombathelyi dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rudugróosztás svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernándezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A címvédő Veszprém hazai pályán 35-25-re nyert a győri Eto ellen a férfi kézilabda NB1-ben. A francia Janis Len 7, a szerb Dragan Pešmábek és a francia Hugo Daska 6-6 góllal, Mikael Appelgren 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A vendégeknél Győri Mátyás 8 alkalommal volt eredményes. Ugyancsak 10 góllal 33-23-ra győzött a Ferencváros a vendég Budaörs ellen a női kézilabda NB1-ben. A mérkőzés után Német Kornél interjúkat is készített, először a ferencvárosi Simon Petrát halljuk.
6: Szoros első félidő után egyebek mellett a teremeklésednek ugye negyed óra alatt, vagy 12 perc alatt szórtál 5-öt, léptetek el és hagytátok állva a Budaörsöt. Milyen volt ez a Budaörs elleni meccs?
7: Egész hullámzó volt. Úgy gondolom, hogy a második félidőben tudtuk megtenni igazán azt az arcunkat, amiket nekünk folyamatosan mutatnunk kéne. Ezen dolgoznunk kell, hogy az első perctől kezdve tényleg az a Fradi jön ki, aki mondjuk a második félidőben kijött. De büszkék a csapatra, hogy tényleg nyilván egy vereség után mindig nehéz újra a pályára lépni. Ezt szinte minden sportoló tudja, vagy minden csapatsportoló, mert ugye nekünk van a folyamatosan mérkőzésünk. Nyilván nehéz úgy pályára állni és játékba lendülni, de örülök annak, hogy nyerni tudtunk, és a végén már tényleg elég szép játékokat is mutattunk.
3: Hallgattassék meg a másik oldal is, a Budaörs csapatából debreceni Klivinyi Kinga nyilatkozott.
8: Szoros első félidő után 10 gólos vereséget szenvedett a Budaörs. Szezon első bajnokiának jó volt, nem volt jó, milyen volt?
9: Hát az első félidőt mindenképp jónak mondanám, vagyis hát az első 35 percet mondjuk úgy. Aztán nyilván tudtuk a félidőben, beszéltünk is, hogy a Fradi tempót fog váltani. Ez így is történt, sajnos egy 10 perc alatt átrohantak rajtunk, úgyhogy ezen azért javítanunk kell a következő mérkőzésig, hogy a visszafutásokra figyeljünk oda jobban.
8: Milyen célokkal, tervekkel, reményekkel vágtok neki a szezonnak? Azért ez így, főleg a kezdősorotok névsor alapján kifejezetten jól néz ki, tetszetős.
10: úgyhogy nem lesz könnyű.
8: Milyennek érzed a Ferencváros, így, hogy saját bőrödön most láttad őket, vagy megtapasztaltad őket?
10: Láttuk őket ugye vasárnap is játszani, hát tudtuk, hogy nagyon erős csapat, nyilván azért hazai pályán mindig nehéz ellenük játszani. Jók lesznek, szerintem sok sikert kívánok nekik.
3: A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában, mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától két napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetőek el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka, jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetőek lesznek a még rendelkezésre álló jegyek. Marco Rossi együttesen mind a hat Nemzetek Ligája összecsapását az ősszel játssza le a B-divízióban, ahol Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba. Guzi Blanka lövészet közben mosolygott, majd a dobogó felső fokán minden kirobbant belőle, miután megnyerte az öttusa világbajnokság női döntőjét Kínában a hétvégén. Guzi Blanka edzőjéről, Kállai Ákosról is beszélt, a riporter Balogh Balázs.
11: A lövészetnél talán az utolsó előtti körnél ott már mosoly is volt rajtad, aztán futás közben is láttuk, hát akkor már biztosak voltunk benne, hogy megnyered, gondolom, ott már érezted.
12: Szoktam mosolyogni egyébként többször, hogyha beállok a lőállásba, már csak azért is, mert ilyenkor mindig jó egy kicsit megpihenni, hogyha nem esik jól annyira a futás, de ez így rajtam ragadt egyébként, hogy néha ez kicsit inkább ilyen vicsorra emlékeztető valami, néha pedig azért kivehető, hogy ez egy mosoly.
11: Volt annak a futásnak egy olyan pillanata, amikor egy kicsit úgy érezted, hogy utaszol vagy besavasodsz, hogy egy kicsit fáradsz, vagy ilyen nem volt, hanem végig úgy érezted, hogy minden rendben van.
12: Persze, az a jó, hogyha az ember érzi azt, mert akkor azt jelenti, hogy azért a komfortzónáját sikerült már átlépni, illetve egyébként, megmondom őszintén, a lőállásban is éreztem azt, hogy picit megzavart az, hogy az egyiptomi lányt éreztem, hogy na akkor így oda-vissza veregetjük egymást esetleg a lőállásban is, de azért, még egyszer is mondtam, azért jó ilyeneket átélni, mert ezek valóban előre visznek, hogyha az ember ezekből tud tanulni, és én szeretek ez ilyen momentumokból tanulni.
11: Amikor beértél a célba, ugye ott nyilatkozni kellett angolul, magyarul, elmondtad, hogy kinek ajánlod a díjadat, ugye szerelmemnek, Ákosnak, ez talán még nem hangzott így a versenyen, ugye?
12: Nem, és egyébként bevallom őszintén, hogy már egy jó ideje ugye a fejemben volt, hogy már nem tudom én, nagymamámtól kezdve a lovamigát nagyon sok embernek vagy állatnak ajánlottam a versenyemet, de Ákosnak egy különlegeset szerettem volna szánni, és biztos voltam benne, hogy lesz még itt az utamon olyan különleges, amit majd neki tudok ajánlani, úgyhogy amikor ez sikerült, akkor igazából nem is kellett gondolkodnom, hogy ez most az övé lesz.
11: De azért ott a dobogón, amikor jött a himnusz, akkor ott úgy kiszakadt belőle sok minden.
12: Ott ki. Amikor bejártam a célvonalon egyébként, ott volt egy kis üresség bennem. Én inkább úgy mondanám, hogy sokkos állapotba kerültem, úgy nagyon nehéz volt azt úgy realizálni, hogy amire az ember mondjuk éveken át álmodozik, vagy úgy gondol rá, hogy hú, ez milyen nagy cél, az úgy, mintha egy csettintés ott sikerült volna egyik másodpercről a másikra. Jó, tudom, hosszabb volt, de érzésre az volt. És amikor a dobogóra szóltatok, akkor tudtam, hogy na, ez himnusszal fog járni, párosulni, és azért engem nagyon-nagyon meg tud hatni, vagy érinteni, amikor a magyar himnusz, és azt hittem, hogy végig fogom tudni teljesen énekelni, de elöntöttek a könnyek.
11: Most lesz egy kis pihenő, mentek nyaralni? Hogyan telik majd itt a szeptember?
12: Az biztos, hogy nem egy ilyen egész nap egy napágyon heverészűs pihenés lesz.
11: Hol lesz ez a napágyazás?
12: Igazából pénteken fogok indulni Berlinbe a kosárlabda világbajnokságra, szurkolni megyek oda a lányoknak, és egyedül fogok menni, úgyhogy ez szerintem kicsit egy ilyen belső utazás is lesz nekem, hogy feldolgozzam a világbajnokság, illetve az egész szezonnak a történéseit.
11: Hát akkor ez jó szórakozás, de hát azért tekintsünk egy picit előre, mert ugye vészesen közeledik 2028, lehet már ti ilyen szemmel gondolkodtok?
12: Én abszolút 24 óta úgy gondolkodom, hogy nem sokára itt a 28, és nagyon-nagyon durva belegondolni az, hogy januártól gyakorlatilag megkezdjük az olimpiai kvalifikációt, miközben tényleg nem olyan régen volt még Párizs, és bár hatalmas eredmény ez a világbajnoki cím, és nyilván nagyon kedves a szívemnek, én úgy tekintek erre, mint egy állomásra, mint ugye ezt említettem az év során többször is az eredmények után, és vannak azért még nagy céljaim, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó kis motivációt ad nekem a folytatásra is, és azok, hogy nem sikerült ugye a lövészetem, nem sikerült ugye az úszásom, ezek mind-mind éhessé tesznek a jövő szezonra is, hogy igen, van még hova fejlődni, mert ez nem a csúcs.
3: A kajakosoknál Csikós Zsóka és Varga Ádám, a kenusoknál pedig Fejes Dániel nyerte a Magyar Kajakkenu Szövetség szolnoki kieséses tesztversenyét, amelyen pénzdíjakat is osztottak. Az új kísérleti versenyformátum során a sportolóknak 1500, majd 1000, végül 500 métert kellett teljesíteniük, a mezőny pedig minden kör után megfeleződött. A brit Matthew Brennan nyerte a Vuelta országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát, összetettben továbbra is a spanyol Enric Mas vezet. Walter Attila a mezőny egyetlen magyar indulója, majdnem 4 perces hátránnyal a 113. helyen ért célba, így összetettben 3 pozíciót rontva a 44. helyről várja a folytatást. A Sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Köszöntöm Önöket a Sporthely mai kiadásában, Nyágúj Gergely vagyok. Ezúttal egy újabb különleges, mégis gyakorlatilag mindenki számára elérhető, ám valódi kihívást jelentő időtöltésre invitálom Önöket. Ez pedig nem más, mint a sziklamászás, de ne tessék megijedni, túraútvonalaink tényleg mindenkit szeretettel várnak, különösen ez a speciális típus, jelesül a Via Ferrata. Bemutatom Önöknek ennek az extrém sportnak és a hozzátartozó túrázásnak, hegymászásnak az alapjait és bevezető szintjét, méghozzá egy egészen lenyűgöző helyen, a Megyerhegyi tengerszemnél. De hogy mit is jelent pontosan maga az olasz eredetű kifejezés, és milyen lehetőségek állnak az érdeklődők rendelkezésére, abban elsőként segít nekünk Szabó Dénes, felszíni túravezető, barlangász és barlangi mentő, Via Ferrata oktató.
1: A Via Ferrata ugye az azt jelenti, hogy a sziklafalba kampókat befúrnak, és oda egy ilyen drót szállat bevezetnek, és így magát az ember tudja biztosítani, úgy, hogy nem kell különösebb előképzettség, vagy hosszabb tanfolyam, ezt ilyen kell tudja sajátítani. Ennek a nagy előnye, hogy nem kell vinni felszerelést, gyorsan elsajátítható, és így egy civil embernek is könnyen válhat így a hobbiává.
0: Hiszen ugye a Via Ferrata önmagában annyit jelent, hogy vasalt út, és ugye itt, ha például most már konkrétan ugye a tengerszemről és a környékéről beszélünk, akkor itt különböző nehézségű és hosszúságú pályákon gyakorlatilag egy pici előképzéssel és egy kis útmutatással, akár vitt, akár pedig ugye helyszínen bérelt felszereléssel, bárki mehet sziklafalat mászni.
1: Van, aki azt gondolja, hogy ő megfelelő fizikummal rendelkezik, és neki tud ennek vágni, ha betartja, nyilván van egy ilyen biztonsági protokoll, aki meg úgy gondolja, hogy neki azért el kell a segítség, vagy jobban érzi magát, hogy ha van mellette olyan, aki ezt jobban ért, akkor lehet helyszínen bérelni felszerelést is, illetve túravezetés is, aki végigvezeti ezen az úton, segít neki.
0: Ugye a tengerszem nem az egyetlen pálya, vagy nem az egyetlen helyszín, és még ha ez a helyszínünk ma tényleg abszolút impozáns, és talán az ország egyik legszebb, vagy legkülönlegesebb helyszíne is, de azért manapság most már Magyarországon egyre több ilyen pálya, vagy egyre több ilyen helyszín van, de azért nem volt ez mindig így, és ugye nagyon sokáig, aki ennek a hobbinak, vagy ennek az extrém sportnak akart hódolni, annak külföldre kellett mennie. Mióta van ez jelen Magyarországon?
1: Igen, hát egy ilyen bő 10 éve kezdtek Magyarországon kialakítani ilyen pályákat. Hát előtte ugye Ausztriában, illetve Olaszországban volt jellemző Magyarországról, amikor kimentek ugye az emberek turistáskodni, onnan is származik maga a Via Ferrata jelentése is, meg az egész kialakítása, úgyhogy ki kellett utazni külföldre, és ott tudta az ember elsajátítani, vagy tudta kipróbálni magát. Viszont ugye azt tudni kell, hogy ott ugye akár több száz, több ezer méter sziklafalak vannak, és nyilván ez valamérten erőllét, illetve sokszor nem is csak a sziklafalnak a megmászása, ami nehéz, hanem ugye ott ugye oda kell jutni, és vissza is kell jutni az autóhoz. Magyarországon itt jóval egyszerűbb, mert itt szinte legtöbb helyen oda lehet állni az autóval a falhoz, vagy közelébe, vagy egy pár kilométer gyalogással elérhető a fal.
0: És ugye említettük most már többször is azt, hogy ahhoz, hogy biztonságosan mászhasson valaki, nyilván itt

0: le, vagy ha leesik, akkor, akkor nyilván a felszerelésért csillapítsa az esést.
1: Említetted, hogy eleinte Magyarországon létrejött egy-két ilyen pálya, aztán azért az elmúlt 10 évben egyre több ilyen van. A teljesség igénye nélkül nagyjából hol, hány pályán teheti meg mindezt, aki érdeklődik?
0: Igen, elég sok helyen van. Ugye Zemplénben van ugye Megyerhegyi tengerszem, a Bükkbe van egy magánpálya, ami viszonylag különleges ilyen szempontból a magánfinanszírozása, ez a Hámori, van Felső-Tárkányba, Demjénben ott van 2 pálya, most nyílt tavasszal a második pálya rész, Tatabányán van, és a Bakonyban van Cseszneken, Móron és a Cuha patak völgyébe. Ja, és Tatán van még egy kisebb pályát, ezek a pályák, amik vannak. Ami még lényeges, hogy minden üzemeltetési területen, ahol Via Ferrata van, ott van egy ilyen üzemeltetési szabályzat, amit adott más szó elfogad. Ebben rengeteg pont benne van, amire figyelni kell, hogy mennyi távolságot kell hagyni a másik ember között, de ami a leglényegesebb, hogy viseljük a megfelelő biztonsági felszereléseket, és azokat megfelelően használjuk. Ugye a másik fontos dolog az, hogy figyelni kell ugye az időjárást, ebből is több baleset szokott lenni, ugye, hogy rossz időjárási körülmények között, esőben, viharban ott nem mászunk, illetve hogyha ennek az ellenkezője, hogyha ugye nagyon meleg van, akkor szintén nem tudunk mászni. Ugye ezek az eszközök ugye fémből vannak a falba, tehát itt ugye égési sérüléseket lehet szenvedni, hogyha állandóan odasüt a nap, ezek akár ilyen 50 fokra is fel tudnak hevülni, de ezt ilyenkor az üzemeltető általában szokta jelezni, hogy nem mászható a fal a meleg miatt.
2: Minden egyéb, meg annyi fontos információ és segítség a viaferrata.info.hu oldalon. Nekünk ezúttal egyébként szerencsénk van, kellemes nyários időjárás és egy segítőkész csapat vár minket mai állomásunkon, melyet Budapestről bő 2,5 órás autózással érünk el, irány Sárospatak és a Megyerhegyi tengerszem.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és most már megérkeztünk a helyszínünkre, itt vagyunk a Megyerhegyi tengerszemnél, illetve egészen pontosan most már nagyon közel, de ez itt, ha mondhatjuk azt stílszerűen, hogy ez az alaptábor, ugye a Ciroka pihenőben vagyunk, és a lehető legjobb kezekben vagyunk, leszünk, és velem szemben most már mai házigazdánk.
1: Kobák Szabolcs, turisztikai igazgató vagyok annál a cégnél, amelyik ezt a helyszínt üzemelteti.
0: És akkor a helyszín, hát hozzuk ide egy kicsit a hallgatókat virtuálisan, hiszen ugye az a cél, mindig is az a cél, hogy minél több ember ilyen egészséges életmódot jöjjön ki olyan helyekre, mint például ez az impozáns, mondhatjuk azt, hogy sziklamászó központ, vagy turisztikai központ, de nagyon sok mindent lehet itt csinálni, ugye többek között ugye túrázni, majd felmegyünk mindjárt, ott lehet majd sziklát mászni, Via Ferratázni, ugye ez az nagyon szép olasz eredetű szó, ugye a vasalt utat jelenti egészen pontosan, amiről már beszéltünk, illetve fogunk is még, de ha jól tudom, akkor a cégetek nem csak ezzel foglalkozik, azért itt a környéken nagyon-nagyon sok aktív időtöltést kínáltok az ide látogatóknak.
1: Így van, a Patakva Kft., ahol dolgozunk, egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég. A Végardó fürdő nyilván a legtöbb bevételt hozó szegmens ennek a cégnek. Van egy vízibázisunk, kajakokat, kenukat lehet bérbe venni, szappokat, sárkányhajóink vannak 3 darab, 11 fős, bicikli kölcsönzünk, ahol elektromos kerékpártól kezdve a mountain bike-okig mindennel tudunk szolgálni, és természetesen a legnagyobb attrakciónk az itt a Megyerhegyi tengerszem, amitől most 900 méterre vagyunk, a Ciroka pihenőparkban. Ez az utolsó pont, ahol még gépjárművel el tud jönni a turista, és innentől egy kényelmes 20-25 perces erdei sétával éri el a tengerszemet.
0: Mert azért egy icipicit ugye tegyük tisztába, hogy hol is vagyunk a térképen, ugye hát egészen közel a szlovák határhoz, egészen fent észak-kelet Magyarországon, és ugye az ide vezető útunk, ahogy jöttünk végig Tokaj mellett, és ugye a Tisza egészen közel van, a Bodrog sincs messze, tehát itt nagyon-nagyon sok lehetőség. Viszont, ha már a tengerszemet említettük, azért van itt egy nem kis történet és történelem, hogy hogyan is alakult ki ez az egész, erről esetleg tudunk-e mondani valamit a hallgatóknak.
1: 5 évszázadon keresztül folyt malomkőbányászat, tehát amit most látnak a turisták, ez egy 500 évvel ezelőtt egy érintetlen hegy volt, tehát ez természetesen egy természeti csoda, de nem természeti csodaként szoktunk emlegetni, hanem inkább ipari műemlék és a természeti csoda vegyese ez. 5 évszázadon keresztül, mint ahogy mondtam, folyt itt malomkőbányászat, csak kézi erővel, tehát semmilyen robbantásos dolog itt nem volt, ezért is alkalmas egyébként most Via Ferrata pályának. Egész Európába vitték innen a malomköveket, kiváló minőségű malomkő volt, világkiállításon is járt. Az 1900-as évek elején fejeződött be itt a bányászat, mert akkor már a gőzmalmokban nem volt alkalmas ez a fajta malomkő.
0: És ugye maga a tengerszem gyakorlatilag egy bányató, ugye ez egy kifolyástalan tó, tehát gyakorlatilag csak a csapadékvíz, ami benne felhalmozódik, éppen ezért ugye fürdeni sem lehet benne, és majd ha felmegyünk, látjuk, hogy egészen szó szerint a tó felett a sziklafalon fogunk mi is majd mászni, és hát remélhetőleg a hallgatók is ugye kedvet kapnak, és ugye azért

0: Arról se feledkezzünk meg, hogy említetted azt, hogy ez egy gyakorlatilag egy ipari létesítmény. Hát mondhatjuk azt, hogy a természet, mint mindenhol, átvette ezután a hatalmat, és rendbe tette azt hiszem azokat a dolgokat, amiket az emberi kéz, ha nem is megpróbált elrontani, de amiben belenyúlt.
1: Ez pontosan így van, ahogy mondod, természet visszavette a hatalmat. 6 éve, amikor kiépült ez a pálya, azóta be tudjuk mutatni mégiscsak a régi bányászat szemszögéből is a helyet. Egyébként ott hagyott malomkövek is vannak a pályán, tehát egy igazán különleges élmény az, aki bemászik velünk a Via Ferrata pályán.
0: És egyébként tökéletes volt az ív vagy a kanyar, amit vett, hiszen ez is a cél, hogyha valaki esetleg mozogni és sportolni és kikapcsolni jön, akkor azért a múlttal is szembesülhet, hiszen van itt egy nagyon szép múzeum is, ami ugye bemutatja éppen a bányászatot, meg ugye említetted a malomköveket is, illetve hogyha már arról beszéltünk, hogy itt vagyunk az alaptáborban, a Círóka pihenőn, azért itt egy nagyon jól kialakított pihenő várja az ide látogatókat, hiszen nagyon fontos, hogyha valaki egy ilyen helyre egész napra megérkezik, akkor azért mosdóval, illemhelyel, büfével, étellel, itallal, tehát egy olyan kiszolgáló egységgel várjátok őket, hogy tényleg teljesíthetik a napjukat.
1: Igen, a turisták nagy része nem olyan körültekintő, tehát azt hiszi, hogy autóval el tud jutni arra a helyszínre, amire indult. Itt 900 méter vár még rájuk, ilyenkor meg szoktak lepődni, ilyenkor nagyon jó dolog, hogy tudnak még vizet venni, üdítőt venni, egy kis csokit, amivel egy kis energiához jutnak.
0: És ugye, ha jól láttam, akkor 100 méteres szintkülönbséget kell ezen a 900 méteren leküzni, tehát azért ez egy jó pofa túra, mindenféleképpen az a cél, hogy egy kicsit az ember megmozgassa magát.
1: Ha valaki felrátázni jön, ez tökéletes bemelegítés, majdnem 150 méter a szintemelkedés, tehát mire felér, addigra nem kell különben melegíteni a mászás előtt.
0: Viszont nekünk megadatik majd az a luxus, amit egyébként az ide látogatók is kihasználhatnak, hogy viszont egészen a tengerszemig fel lehet menni kis autókkal is.
1: Nem teljesen a tengerszemig, egy 150 méter előtte megállunk, hogy ne zavarjuk a gyalogos turistákat, mert egy más útvonalon közlekednek a kvadjaink, de igen, 4 személyes kvadjaink vannak, amivel azokat a turistákat, akik esetleg nem annyira szeretnek sétálni, vagy mozgásszervi panasszal élnek, esetleg a koruk miatt már nem tudnak ennyit sétálni, vagy szintkülönbséget megtenni, azokat mi felszállítjuk és leszállítjuk.
0: Na hát akkor menjünk mi is, ugye elhagyjuk a Círókát, induljunk is neki a hegynek.

0: Meg is érkeztünk kalandos túra végén, kis autóval, illetve hát ezzel a quaddal, lehet, hogy lefelé majd inkább a gyaloglást választjuk, de egy meglepetés vendég is itt van, hiszen ez itt még mindig a sporthely, és a tengerszem fölött éppen könyöklünk a párkányon, alattunk a tó, körbe a sziklák, és hát egy nem várt vendég, aki mindenféleképpen talán a legtöbbet tudja a magyarországi Via Ferrata rendszerekről vagy sportról, hiszen ugye ez egy sziklamászás, vagy hogy nekem az előbb említetted, és ugye Kovács Tamás el velem szemben, ez gyakorlatilag átmenet a kalandpark és a hegymászás között.
1: Igen, gyakorlatilag a Nemzetközi Hegymász Szövetség is úgy tartja számon a Via Ferratát, hogy ez a bevezetés a hegymászás felé, gyakorlatilag az átmenet a magashegyi túrázás meg a sziklamászás között. Itt ugye bár az a lényeg, hogy a Via Ferrata mászás során végig olyan úton megyünk, ahol egy valamilyen biztosító drótkötél van beépítve, és ott a kötél biztosítással mozgunk a sziklákon. Különböző nehézség, nyilván A és B nehézségi fokozatban inkább a magashegyi túrázáshoz van közelebb, azért magasabb fokozaton, főleg a DL vagy akár az F fokozatnál már közelebb áll a sziklamászáshoz maga a mozgásforma.
0: Azért is jó, hogy itt vagy, hiszen ha valaki erről a konkrét pályáról tud bármit is mondani, akkor az te vagy, hiszen te tervezted ezt a pályát.
1: Igen, mi honosítottuk meg ezt a sportot Magyarországon, míg a 2000-es évek elején kezdtünk el sziklamászótakat építeni Cseszneken, és ott merült fel először az ötlet, hogy próbálkozzunk meg ezzel, hogy építünk Via Ferratát, és akkor ott még az volt a cél, hogy akkor a hegymászok tudnak hol gyakorolni, mielőtt kimennek az Alpokba, és miután átadtuk az első pályákat 2013 augusztusában, mi is meglepődtünk, hogy milyen hatalmas volt az érdeklődés. Az első teljes évben, 14-ben gyakorlatilag körülbelül annyi ember jött oda a kőmosó szurdokba mászni, mint amennyien a várat tekintették meg, és akkor ezen felbuzdulva további pályázatokat nyújtottunk be, illetve részt vettünk tatabányai turisztikai fejlesztésben, és akkor így tudtuk megépíteni a tatabányai pályáknak az első ütemét, illetve a Cugavölgybe is az első ütemét az ottani Via Ferratáknak.
0: Viszont ugye most a Zemplén hegységben vagyunk, és alattunk a tengerszem, és tényleg az egyik talán legimpozánsabb magyarországi helyszín, vagy hogy néz ki a többi, vagy ez mennyire áll közel a szívedhez, vagy mennyire különleges ez a tengerszem feletti Via Ferrata?
1: A tengerszem az mindig is a szívünk csücske volt. Gyakorlatilag idén lesz szerintem 10 éve ősszel, hogy mi először itt megjelentünk. Teljesen véletlenül egy ilyen késő őszi délutáni nap ide vetődtünk, kettesbe körülnéztünk, és találkoztunk itt két úriemberrel, akivel beszédbe legyettünk, és kiderült, hogy ők egyikük legalábbis a Sárospatakon a turisztikáért felelős menedzser, és mondta, hogy van a városnak egy turisztikai projektje, ami attrakciófejlesztés, csak még az attrakciót keresik hozzá, itt azon gondolkodtak, hogy itt esetleg kalandparkot létesítsenek, és akkor én mondtam, hogy hát ez a helyszín kiválóan alkalmas lenne, mondjuk Via Ferrata építés, vagy sziklamászútak építésére, de hát a Nemzeti Park úgyse fogja engedélyezni, mert hogy akkor ez még fokozottan védett terület volt, szerintem ez a védettség ez azóta is fönnáll, és aztán ennyibe maradtunk, és utána másfél évvel keresett az úriember, akit Erdős Tamásnak hívnak, hogy hát sikerült megszerezni a természetvédelmi engedélyt, és akkor tovább lehet menni az attrakció fejlesztésbe, és így kezdődött el gyakorlatilag az egész tengerszemi projekt.
0: És azért nagyon fontos, hogy ezt említetted, és ugye ezt is hangsúlyozzuk ki, hogy tényleg arra ösztökeljük a hallgatókat, hogy mozogjanak, hogy túrázzanak, hogy éljenek együtt a természettel, hiszen ugye nagyon fontos, valóban egy természetvédelmi helyen vagyunk, és fontos kiemelni, vagy fontos hangsúlyozni, hogy ez a Via Ferrata pálya egyáltalán nem árt a természetnek, tehát tényleg egyfajta nevelési célzattal is arra ösztökéli az embereket, hogy igenis becsüljék, tiszteljék a természetet, és próbáljanak meg együtt élni vele.
1: Igen, ez nagyon fontos szempont, tehát az összes Via Ferrata vagy sziklamászó fejlesztésnél mindig az első lépés az, hogy kikérjük egy biológus vagy természetvédőnek a szakvéleményét, hogy egyáltalán azon a területen mennyire okozna problémát, hogyha ilyen utak épülnének. Volt olyan helyszínünk egyébként Bicskétől nem messze, amit jónak találtunk, de aztán lebeszéltek róla, mert olyan sok védett növény volt, hogy nem lehetett volna megfelelő pályát kialakítani, tehát arról lemondtunk. Itt nyilván ez nem volt szempont, de nagyon fontos az, hogyha ha vannak ilyen lehetőség, és azért Magyarországon korlátozottak ezek a lehetőségek. Tehát, hogyha van olyan lehetőség, ahol tudunk ilyen sziklamászó vagy Via Ferrata utakat építeni, akkor most már úgy gondolom, hogy érdemes ezt kihasználni, mert azt látjuk, hogy rengetegen másznak. Tehát a mi tevékenységünk elsősorban Tatabánya és a Vakony környéke, de az ottani pályákon már több mint 250 000-en másztak az első átadás óta, és szerintem ez egy jelentős szám, most már lassan tömegsportnak nevezhető maga ez a viafelrátázás is.
0: Kovács Tamásról beszélgetünk, és egy biztos, a cél az, akár Tatabányán, akár az országban, több helyen, bárhol, akár itt az Zemplénben, ha esetleg valaki most ennek az adásnak a kapcsán kapna kedvet, akkor hol informálódjon, hol keressen bármilyen fogóckodót, hiszen ugye azért az országban ezt több helyen is megteheti.
1: Hát nekünk van egy oldalunk, a vasaltudat.hu, ahol lehet korlátozott infót találni a megye egyik tengerszemről, és nyilván elsősorban azok a helyszínek vannak, amiket mi üzemeltetünk, de tényleg fontos, és örülök annak, hogy találkoztunk, mert én még mindig azt érzem, hogy nagyon kevés is ember ismeri Magyarországon, tehát ha csak Ausztriával hasonlítjuk össze, ott egy több milliós bázisa van ennek a sportnak, meg a magashegyi sportoknak, és itt is van még benne potenciál annak a nagyszámnak az ellenére, amit az én mondtam. Tehát sokkal több embert lehetne elérni, lehetne még több ilyen helyszínt nyitni, és minél több ember számára érdemes elvinni ezt a mozgásformát, és ez nem feltétlenül csak azért jó, mert mondjuk a fiatalokat kimozdítja a telefon vagy a laptop mellől, de hogy nagyon jó terápiás eszköz. Tehát, hogy mi enyhén fogyatékos fiatalokkal is szoktunk mászni, autistákkal, rendszeresen visszatérnek hozzánk gyógyult rákbetegek, vakokkal is szoktunk időnként mászni. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy olyan ember számára, akinek egyébként más mozgás nem biztos, hogy szimpatikus vagy elérhető, ez egy olyan plusz faktort, izgalmi faktort jelent, ami arra ösztönzi, hogy ő kezdjen el mozogni. Tehát fontos tényleg az, hogy ez a Megyerhegyed nekünk a szívünk csücske, mindig szívesen járunk ide, és szeretnénk azt, hogy minél több helyen lenne lehetőség ilyen típusú mászásra, testmozgásra.
0: Ez itt még mindig a Sporthely, és még mindig a tengerszem feletti viaferrata pálya. Most már mellett ülünk, és velem szemben Kövesi Tamara, túravezető, és hatalmasan mosoly az arcodon. Hát megmászhattad a lányomat a gyerekpályán. Milyen élmény volt, vagy milyen élmény ez neked, hiszen látszik rajtad, hogy neked a munkád, az a hobbid, az életed.
2: Ez így van, ezt nagyon jól mondod. Igazából emberekkel foglalkozni azt egyébként is nagyon szép dolog, és azt látni, hogy sokan ugye a saját komfortzónájukon kívül is kipróbálhatják ezt a dolgot, és ezt sokszor úgy tudom jellemezni, hogy ez a type 2 fun, tehát ez a kettes típusú élmény, hogy közben lehet, hogy egy kicsit kellemetlen, kicsit küszködök, birkózok önmagammal, a helyzettel élvezem is, de a végén azt látni, hogy ez a büszkeség az arcukon, és hogy igen, megcsináltam, tehát így utólagosan szerintem mindenkinek egy nagyon-nagyon jó élmény, és olyan, amit bárkinek ajánlanának, aki hasonló érdeklődésű.
0: És ugye ez egyébként a műsorunk célja, tehát az a cél, hogy minél több embernek, és tényleg legyen az gyerek, legyen az felnőtt, legyen az idős, legyen az nagy isten bármilyen sérüléssel, vagy fogyatékkal élő, vagy aki még esetleg azt is gondol, hogy ez nem neki való, igenis próbálja ki, és jöjjön el, hiszen tényleg itt egy fantasztikus környezetben fantasztikus élményt adtok, és tényleg ide gyakorlatilag bárki eljöhet, mert megtalálja kedvére valót.
2: Ez nagyon jól mondod, sőt nemrég a közelmúltban volt egy olyan eset, hogy egy gyengén látó férfival volt lehetőségem, és ő is mászott, és ez nekem is egy extra élmény, a nap fénypontja lehet, amikor megcsináljuk, és szinte mondhatni közös erő feszítésekkel, tökéletesen kivitelezte, és minden utasításomat követve, nem is éreztük, hogy bármi más olyan akadály lett volna, attól függetlenül, hogy ő egy picit gyengébben látott, tehát nagyon jó élmény volt.
0: És ugye azért ezt megint csak fontos kiemelni, hogy nyilván ennek a sportnak is megvannak a maga veszélyei, de amennyiben az ember betartja az utasításokat, és tényleg használja a karabinert, és úgy teszi a dolgát, hogy a szépen el van neki mondva, akkor azért nyilván ez minimalizálható, és ahogy mondtad is, talán saját félelmét, vagy saját fizikai teljesítő képességét tudja leküzdeni.
2: Így van, tehát túravezetésben azért is fontos, hogy amikor először másznak, vagy ha már nem is először, de ott vagyunk velük, és esetleg tudjuk ezekre figyelmeztetni őket, hogy figyelj a karabineredre, nincs teljesen becsatolva, esetleg így fogj, vagy így kapaszkodj, és akkor utána aznap már kicsit magabiztosabban tudnak önállóan is mászni utakat, viaferrát utakat.
0: És egyébként, aki nem feltétlenül viaferrátát szeretne mászni, azért túrázni is feljött ide a tengerszem köré, ráadásul nem mindennapi élővilággal találkozhat, hiszen tényleg egy gyönyörű szép természeti környezetben vagyunk, alattunk az itt-ott 6 méter mély tengerszem, nyilván szépen körbe biztosítva korláttal, de tényleg itt, ha már csak túrázni is jönnek fel ide az emberek, mindenféleképpen megéri, mivel is találkozhatnak itt az esetleges látogatók?
2: rengeteg hüllővel, madarakkal, tehát többféle siklóval, vízisikló, réssikló, kockássikló, gyíkok közül is a fürgegyík, a zöldgyík, és többek között most tavasszal szerencsénk volt arra, hogy itt költött az uhu, nagyon ismert faj, a Via Ferrát a sziklány, vagyis a malomkőbány, az egykori malomkőbány a sziklány, akkor ugye vissza is kellett szedjünk egy pár utat, persze amikor a fészkét, hogy teljességgel ne zavarjuk a baglyocskát, viszont ő már egy fiúka volt, ő már kirepült, és most is innen figyel minket, mindig rejtőzködve van, amikor látjuk is, van, amikor megmutatja magát, még nem hagyta el a helyet, de már önállóan talán lassan tud majd táplálékot is szerezni, úgyhogy ő a kis térfigyelő kameránk most itt a Megyerhegyi tengerszemen. Mindenki csak bátorítani tudnék, hogy jöjjön el, ne gondolkodjon kétszer, mi itt vagyunk, segítünk, nagyon szívesen tesszük, ahogy mondtad te is, ez a hobbink, ezt a szenvedéllyel csináljuk, és bármilyen kérdésre is válaszolunk és segítünk. Úgyhogy gyertek nyugodtan, és biztatok mindenkit, hogy egy nagyon jó élmény lesz a végén.

Egy hely, ahol a történelem, a természet és az önmagát legyőző emberi teljesítmények találkoznak. Ez a Megyerhegyi tengerszem és a Via Ferrata. Tényleg jöjjenek el, hiszen érdemes kilátogatni. Remélem, kedvet kaptak egy kis mozgáshoz. Minden további információ megtalálható a tengerszeminfo.hu, a vasaltutak.hu és a viaferratainfo.hu oldalakon.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben Sárospatakra, a Megyerhegyi tengerszem szikláin húzódó Via Ferrata utakhoz látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendéget köszönhetünk a stúdióban, hiszen itt van velünk a friss világbajnoki aranyérmes Guzi Blanka és edzője Kállai Ákos. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Gondolom, hogy most ilyenkor nagyon kapósak vagytok, mindenki hív benneteket, mert hát azért ez egy óriási siker.
3: Köszönjük a lehetőséget, és köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Igen, hál' Istennek ez egy édes olajárója egy ilyen szép eredménynek, úgyhogy hál' Istennek most már azt tudom mondani, hogy tudom, hogy mire számíthatok egy ilyen szép eredmény után.
2: Nem is olyan régen, augusztus 12-én jártál itt a stúdióban a hazafutás műsorban, és akkor ugye még az EB aranyéremről beszélgettünk, meg arról, hogy a világbajnokságon is azért szeretnél valami maradandót alkotni. Hát betartottad a szavadat, nem sok időt eltel is sikerült.
3: Így van, azt mondtam magamban, hogy ez egy nagyon, nagyon jó kis év volt eddig, és szeretném méltóképpen lezárni. Én nem korlátoztam arra, hogy ez csak egy aranyéremmel lesz teljes, hanem egy jó érzéssel szerettem volna ezt befejezni, és ez sikerült.
2: Minden esetre beálltál egy nagy sorba, Simóka be a Vörös Zsuzsa, és Kovács Sarolta volt eddig ugye egyéniben világbajnok, és most már te is ott szerepelsz. Majd a végén azért még megkérdezem egyszer, de most már a sorban így az EB meg a VB győzelem után, most már az olimpiai aranya, ami motiváció?
3: Nem csak az olimpiai aranya, hanem egyáltalán az olimpiai érem, azt gondolom az a legfőbb célom még, úgyhogy abszolút egy állomásként tekintek erre a világbajnoki címre is, még hogyha ez egy nagyon nagy dolog, de jó érzés, hogy azért volt egy némi hiányérzetem a versenyen, ugyanis a lövészetemmel, illetve az úszásommal nem voltam maradéktalanul elégedett, úgyhogy éhesen fogok belemenni a jövő évbe, az biztos.
2: Majd még részletesen beszélünk a versenyről. Az a két ezüstérem, ami korábban volt Ákos, az kellett ehhez az aranyéremhez? Ez egy út volt? Így lehet elérni, vagy lehet úgy robbantani, mint mondjuk a nagy vetélytárs, az egyiptomi lány, aki hát elképesztő, háromszor megnéztem, hogy tényleg még csak 15 éves.
4: Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetünk. A két ezüstérem biztos, hogy nagyon fontos volt ahhoz, hogy fejlődjön, ahhoz, hogy tovább lépjen. Bár az első ezüstéremnél közelebb állt az aranyhoz, mint a másodiknál, de ugye volt egy sportágváltás, gyakorlatilag egy új elem került be a lovaglás helyett, és ez a kislány akkor 14 évesen olyan előnyből indult, mert már két éve csinálta ezt a sportágat, és annyira kora éretnek tűnt, vagy tűnik, és annyira edzetnek tűnt, hogy gyakorlatilag nem is lehetett őt megverni, tényleg nem lehetett megverni. És ez a motiváció szerintem Lankában benne volt, hogy ő szeretne most már a két ezüstérem után aranyéremre előrépni, de azt is tudni kell Blankáról, hogy ő soha nem úgy megy oda a versenyre, hogy most ő nyerni fog. A verseny napján lehet, hogy kimondja magának, hogy ma meg lehet, ma megcsinálom, de a verseny nem úgy készül föl, hogy nyerni fog, mert nem is szabad ötösában, mert nagyon hamar közbőhet valami kis apróság is, az kizökkenti az embert, meg hát ugye mások is pont ugyanarra készülnek. Úgyhogy ez az, hogy aranyémet érte el, és hogy ennyire össze tudta magát tenni ezen a versenyen, a döntőben is, meg az egész versenyen, ehhez ezek a lépcsőfok kellenek. És akik ezt nem lépik meg, hanem csak felugnak a csúcsra, onnan nagyon könnyen vissza lehet esni. Nem szeretnék jós lenni, mert nem vagyok, de én úgy érzem, hogy az egyiptomi kislánynak ez nagyon-nagyon-nagyon nagy teher, és innen inkább visszafelé fog fejlődni, vagy csúszni, és nehéz lesz neki fönntartani a fókusz még két évig.
2: Persze, hát mi beszélünk Blankáról, és hát arról, hogy a ti munkakapcsolatotok az mióta tart már?
3: Gyakorlatilag ugye Ákos szövetségi kapitányként indult az én életemben, és utána gyakorlatilag 2023-ban volt az a státuszváltás, amikor ő koordináló edzőm is lett, és gyakorlatilag a stábomat elkezdte koordinálni. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy egymásra találtunk, és tényleg ennyire összepasszulunk, hogy ilyen jól tudunk együttműködni, mert ez azt látom, hogy nagy áldás.
2: Mi az, amiben többet tud adni? Most Ákos, te fogd be a füled, mert ha dicsérni fog, akkor nehogy elbízd magad. Szóval mi az, amiben többet ad, mint a korábbi edzőid?
3: Én nem mondanám azt, hogy többet ad, mint a korábbi edzőim, mert nagyon jó kapcsolatom volt mindig is az edzőimmel, és mindig is nagyon, nagyon tisztelettel fordultam feléjük. Azonban Ákosnak az a különlegessége, hogy talán a szüleim, a családom után ő ismer legjobban, vagy nem is azt mondom, hogy után, hanem úgy azok között van, akik a legjobban ismernek, és már egy pillantásomból, vagy egy nem tudom én gesztikulációmból pontosan tudja, hogy mire van szükségem, és éppen ezért működik ez olyan jól, mert érzi azt, hogy mikor van mondjuk egy ölelésre szükségem, mikor van inkább csendre, és ezt nagyon jól alkalmaz a gyakorlatban is most már.
2: Ez az ölelés azért úgyis szóba került volna a beszélgetésen, ez edzői ölelés ilyenkor, vagy azért nyilván tudja mindenki, hogy ti együtt is éltek, együtt is vagytok, hogy ez a kettő gondolom azért olykor okoz egy kis problémát, bár láttunk sok olyan versenyzőt már, aki a párjával, a férjével együtt versenyzett, például ugye Hosszú Katinka, csak kíváncsiak erre az emberek nyilván, hogy működik ez közöttetek.
4: Ez nem párkapcsolati ölelés, hanem ez egy érzelmi töltés, tehát ilyenkor a versenyzőt megnyugtatni kell, nem a magánéletbe kizökkenteni, nem a versenyből kimozdítani, hanem kellene ki egy olyan rezonancia, ami őt megnyugtatja, ami helyre billenti, ami egy picikét a fókuszt újra megtalálja. Mert ugye ilyenkor az a baj, hogy nagyon elmennek a gondolatok, és az indulat, a gondolat az elindul abba az irányba, amit nagyon nehéz menedzselni, és ilyenkor meg kell nyugodni. Most ilyenkor jön egy jó ölelés.
3: Egy biztos pont.
2: De ezt megkapja mondjuk Gipsz Júlia.
4: De ezt megkapja Gipsz Júlia is az edzőjétől, tehát hogy ez nem egy testi érintkezés, hanem ez egy olyan szeretet, megnyugvást ad a versenyzőnek, amire szerintem nekik szükségük van adott pillanatban. Valamikor nem erre van szükség, mert azt persze nem mondta Blanka, hogy időnként keményen szólok hozzá. Amit később megbeszélünk, hogy nem kellett volna, de az eredmény szempontjából viszont ott nem megy rosszul a dolog, tehát bizony nem esik jól néha a nyers és őszinte kritika, vagy vélemény, viszont hosszú távon meg kell találni azokat a pontokat, mikor így, mikor úgy szóljon, vagy nyúljon a versenyzőhöz az edző.
2: Nyilván neked is megvan a tapasztalatod versenyzőkorodból, mert azért nem egy hétköznapi öttusázó voltál, ezt tudod hasznosítani?
4: Hát más, mert ugye én fiú vagyok, ő meg lány, és a fiúkat az edzők nem szokták ölelgetni, és nincs is rá annyira szükségük, ugye más a kommunikációnk. Én azt gondolom, hogy lehet azért sok mindent hasznosítani a tapasztalatból, amit mi tanultunk, vagy mi kaptunk az edzőktől, ezeket használjuk, de tényleg változnak. A mai fiatalok egészen másképp gondolkodnak, másképp vannak becsatornázva, bekötve. Blanka tényleg egy különleges személy minden szempontból, tehát hogy ezt erre tényleg rá kell érezni, hogy őre, neki mire van szüksége. Úgyhogy az ember próbál tanulni mellette is, meg a tapasztalatot előhozni, de itt a tankönyv semmit nem segít. Tehát azt azért nagyon fontos mondani, hogy lehet itt bárki akármilyen adjunktus, vagy professzor, vagy mindegy milyen tanár, ezek nem segítenek. Tehát hogy nem a tankönyvből kell, hanem az életből kell, és sokszor ösztönből kell meríteni azt, hogy mi segíthet a versenyzőnek.
2: Persze, az is egy fontos dolog, mindig mondják az edzők, hogy a formaidőzítés milyen fontos, de hát most ez egy speciális helyzet volt, mert nem sokkal az EB után idejött a VB, nem lehetett kiengedni. Volt, aki tudom, hogy pihent a fiúk közül is, éppen az interjúban beszélgettük is akkor, de te dolgoztál végig.
3: Így van, ugye mi a budapesti világkupa és világkupa döntő között pontosan azt is mondtuk, hogy ez egy fő próba az EB és a VB közöttre, hogy mi az a munka, ami esetleg beválik, vagy éppen nem válik be, de kipróbáltuk, és én tudatosan ebből merítettem is egyébként, hogy mi volt az, ami esetleg ott nem vált annyira be. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas gratuláció az összes táptagnak, ugye most 14 szakemberre dolgozom együtt, mert nagyon-nagyon jó munkát végeztek, és oké, én viszem a vására a bőrömet, nem szabad így fogalmazni, de azért ebben nagyon-nagyon sok embernek a lelkiismeretes munkája van benne, és örülök, hogy ezt is sikerült összehoznunk csapatmunkával.
2: Azért 14 ember munkáját nem könnyű, gondolom, koordinálni. Te mondod meg mindig az utolsó szót, Ákos?
4: Nem, Blanka. Blanka, de az elsőt is.
2: Jó család.
4: Tulajdonképpen itt az a különleges dolog, hogy Blanka az nagyon jól kezeli saját magát, irányítja az embereket, menedzseli saját magát, de kell egy kontroll, és amikor olyan a szituáció, akkor én beavatkozom a szituációkba, de alapvetően a nagy ernyőt azt a háttérben összetesszük neki, hogy mi az irány az edzőkkel, és akkor mindenki teszi a saját szakmai legjobbját teszi bele, és ott nem nekem kell megmondom, azt ő tudja. Hát azért ő a szakágért a felelős. Visszatérve erre a kérdésre, amire előbb Blanka válaszolt, hogy két verseny között két hét volt, vagy két és fél hét, és ugye ez a világkupa döntő, és az EB és VB között is ugyanez az élethelyzet jött elő. Hát mondhatnám, hogy dicsék magunkat agyon, hogy milyen jól sikerült, mert hogy főpróbája volt a VK és a VK döntő, és hogy az EB-n ugye harmadik lett, nem negyedik, mint a VK döntőn, a VB-t pedig megnyerte, tehát meg tudta fordítani a sorrendet, de azért ez nem ilyen egyszerű. És a fő szempont az volt, hogy alapvetően abból lehet sokat tanulni, de nem az EB a főverseny, hanem a VB, és az EB-t mint egy ilyen terhelést tettük bele, és például az EB-n a váltót ezért is szerette volna annyira Blanka, mert az egy gyorsító edzés volt számára egy nagy terheléssel. Speciális környezetben, mint a verseny, mert ugye azt nem lehet sehol szimulálni, úgyhogy mi azt tényleg edzésként fogtuk föl, ahhoz nagyon jól sikerült, mert egy szép bronzérem lett, zárójelben a hallgatóknak, hogy csak is azért, mert ott az egyik asszót, az nem egy, bocsánat, három asszót a zsűrik elcsaltak, és így a Blankáinak is egyik asszóját elcsalták, az asszó azt amúgy megnyerte, tehát ezt edzői szemmel vagy zsűri szemmel azt megnyerte, hogyha azt hivatalosan beírták volna az ő neve mellé, akkor ott Európa bajnok lett volna.
2: De miért? Mit történt ott pontosan?
4: Az utolsó tized másodpercekben adott egy találatot a Blanka, mint kedvezményezett vívó, azzal kiegyenlítette az asszót, azzal nyert volna, de a zsűri valamit nem adta meg, amit a Blanka nem realizált, visszaállt középre, és lejárt az idő, ugye volt még hát a 9 tized, és akkor döbbent rá, hogy gyakorlatilag ő most kikapott. Az egy teljesen szabályos tus volt, a zsűri úgy ítélte meg, annyi előzménye volt, hogy ez a zsűri két asszót már levezetett korábban a török lánynak, aki később megnyerte a versenyt, és ott látványosan elcsalta az asszót a török lány javára. Ez egy török születésű edző volt, Isztambulban volt. Senki nem feltételezi, hogy szándékos dolog volt, de hogy nem volt hozzáértő, az egészen bizonyos. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy ez is kellett ahhoz a de erre én beszéltünk, hogy mi kellett ahhoz, hogy a Blanka a világbajnok legyen, az a két ezüstérem. Ez is nagyon fontos volt a Blankának, hogy ezt a lépcsőfokot meglépje, hogy túltegye magát rajta, hogy ezt ne teherként élje meg, ezt ne kudarcként élje meg, hanem ebből fejlődött és tanult, és most megnyert az első asszóját.
2: Ott abban a szituációban kinek van lehetősége arra, ha felismeri, hogy akár óvjon, akár jelezze, hogy itt hiba történt a zsűri asztalánál.
4: Csak a versenyzőnek, és egy dolgot tehet, hogy a fő zsűrit kihívja. De ugye ez egy veszélyes dolog, vagy nem, önmagában ez nem veszélyes, hanem az a nehéz, hogy a fő zsűri nem feltétlenül látja az asszót, a zsűri elmondhatja, hogy mi történt. Általában tudják, hogy mi az a mondat, ami levédi őket. Áj után volt, kilépett a pástról, tehát azokat a bűvös szavakat megtanulták már, hogy mivel védjük le magukat, és akkor onnantól kezdve nem lehet vele vitatkozni.
2: Akkor ez is egy olyan felkészülést igényelt, mondjuk tőled a VB-re, hogy jobban figyelj arra is, hogy a bírók hogy ítélnek, hogy észrevedd az ilyet, erre kell figyelni, készülni?
3: Alapvetően engem nem igazán rázott meg az, hogy ez nem egy EB aranyérem lett, hanem bronzérem. Én nagyon örültem a bronzéremnek, de úgy egy jó kihívás volt az élettől, hogy hogyan reagálok egy újabb szituációra. És azért is voltam büszke, hogy sikerült egyetlen érmet szerezni, mert ott kicsit elment a kedvem a versenyzéstől, és ezt utána szépen menedzseltem. Viszont azért egy jó tanuló pénz volt az a verseny, mert azóta én is sokkal szemfülesebb vagyok, és jobban követem a szabályokat, hogy mi az, ami mondjuk így a jogkörömbe tartozik, úgyhogy élelmesnek kell lenni a vívás alatt, amit így szépen az évek alatt megtanultam.
2: Mert ugye itt már pici kis különbségek vannak a legjobbak között, és ezért is kell, hogy nehogy véletlen becsúszson egy ilyen baki.
3: Így van, nem lehet azért itt oda ajándékozni egy értékes pontot sem az ellenfélnek.
2: Hogy telt el az időszak az EB és a VB között ott? Munka, vagy azért lelki fölkészítés, hogy zajlott ez?
4: Ez azért érdekes, mert annyira a VB-re készültünk, hogy gyakorlatilag az EB az már majdnem, hogy így az utolsó finom hangulásnak kellett volna, hogy legyen, ahelyett egy hatalmas terhelés volt, és gyakorlatilag annyira elfáradt a vers az Európa-bajnokság után, hogy ott az volt a kihívás, hogy hogyan tudjuk úgy föltölteni, pihentetni, de közben ugye azért mozogni kell, hogy visszatöltődjön, hogy energetikus legyen, energikus legyen, hogy motivált legyen. Plusz még jött ugye az utazás az akklimatizációhoz, ami ugye szintén ott meleg van, időeltolódás van, ezeket ott meg kell szakítani, tehát hogy ott sem lehet egyből nekiesni az edzésnek, és itt ez okozta inkább a kihívást, hogy ezt hogyan menedzseljük, de én azt gondolom, hogy ezt Blanka nagyon jól helyretette. Mindig van egy kis apróság, ami megzavarja az embert, vagy közbe jön, ugye a repülőnek kicsit megfájdult a válla a rossz tartástól, ami egy érzékenyebb pontja neki évek óta.
2: Igen, tehát egy elég hosszú a repülőút.
4: Igen, és ott éppen ezért az első héten nem is tudott az OCR pályára fölmenni, de ezeket ott rögtönözni kell, és meg kell oldani. Amúgy azért nem nehéz, amiről beszélünk, mint hogyha ilyen lehetetlen dolgok lennének ezek, mert Blanka nagyon jól reagál ezekre a dolgokra, tehát hogy nem ijed meg attól, hogyha azt mondjuk neki, hogy kevesebbet kell, könnyebben kell, szeretne többet, tehát őt vissza kell húzni inkább, de pont ezért sokkal egyszerűbb, mint hogy valakit előre kéne lögdösni, hogy most már jól ne, ha mozognál.
2: Akkor te nem úgy vagy, mint a sztár futballisták, ott azt mondta éppen Löw Zsolt, hogy úgy tudta motiválni Mbappé-kat, hogyha nyernek, akkor kapnak 2 nap szabad napot, mert már pénzzel nem lehet őket motiválni, annyit keresnek. Tehát neked nem az a motiváció, hogyha azt mondják, hogy 2 napot nem kell edzeni.
3: Hát nekem a belső motivációm a legerősebb, úgyhogy általában a külsőségekkel nem lehet engem nagyon megvenni. De szerintem a legtöbb ilyen sportoló egyébként ez jellemző, hogy van valami különleges belső hajtómotor, amit egyszerűen nem lehet elmondani, hogy mi az élvezet abban, hogy az ember mondjuk reggel 6-kor felkel, és akkor, vagy reggel 6-ra elmegy úszni, vagy nem is tudom, bármit így csinálni a sportolóként, de ez jó dolog egyébként.
2: Fogunk beszélni természetesen magáról a versenyről, és csak így kíváncsi vagyok a részletekre. Az, hogy Kínában volt már világbajnokság, már jártál Kínában, ez segített?
3: Abszolút segített, már csak olyan szempontból is, hogy tudtam, hogy mire számít csak mondjuk az étkezés terén. Igen, én nem árulok el nagy titkot, 9 napra legendő készítellel utaztam ki Kínába, a dietetikusommal egyeztettünk, hogy na, akkor mit legyenek ezek, hogy ne érjen meglepetés, és bár jobb volt az étkezési lehetőség, mint 2 évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy lehet, hogy még volt az, aki így volt rám, hogy na, nekem nem lehet meglepetést okozni a kajával. És nagyon jó volt az, hogy például nem éreztem azt, hogy elfogynék a verseny végére, mert 2 évvel ezelőtt viszont ez megvolt. Ott rendesen elfogytam a versenynek a legvégére. Illetve azért hasonló volt ugye az, hát azt mondom, hogy nem az időjárás, hanem az időeltolódás ugye az ugyanaz volt, de hogy az időjárásban a verseny legelején nagyon füllett volt, párás volt az idő. Ez picit másabb volt, mint 2 évvel ezelőtt, mert akkor 42 fokos hőségben futottunk, az semmihez nem fogható, nekem azóta sem, de jó volt, hogy...
2: Itt is volt ilyen Magyarországon, tehát végül is erre is tudták készülni. A 42 fok az itt is meg volt az idén nyáron, ami de akkor, hát aztán végül is itt nem annyi lett.
4: Akkor éppen edzőtáblában voltunk, ott meg hűvös volt.
3: De az a kínai hőség 2 évvel ezelőtt, az nekem azóta sem fogható semmihez.
2: Ja, van egyébként olyan, hogy mondjuk be van osztva az étrended, és akkor olyan lábbal keltél, hogy azt mondod, hogy nekem nem ez kellene, most a másikat választom. Van ilyen lehetőséged?
3: Most már nem tartok olyan szigorú étrendet, hogy na, akkor csak ennyit eltek ebből és ennyi grammot. Sokkal jobban beválik nekem az, hogyha kicsit ez ilyen szabadabb. És az irányvonalat azt tartom, azt megtartom, főleg egyébként a versenyekölt meg úgy még szigorúbb ez, hogy mondjuk nem eszek már úgy csokit például, de szerintem ami most 2 éve tart mondjuk, az nagyon jól működik, és nagyon-nagyon beválik.
2: És ha ott nem tudott Blanka edzeni, akkor mivel tudtad tölteni az időt, hogyha fájt a vállad, vagy azért volt olyan munka, amit tudtál végezni?
4: Természetesen azért gyógytornázott, futni tudott, úszni tudott, vívni megpróbáltunk, az mondjuk másokból csináltunk csak fél edzést, de alapvetően igen, edzeni azért lehetett.
2: Amikor ott vagy a Páston, és most már térjünk át a versenyre, tudod azt, hogy az EB-n voltak ilyen dolgok, akkor ez hoz ki belőled valami dacot? Vagy nem lehet így indulni, mert akkor az félrevisz?
3: Nem, abszolút nulláról indítok majdnem, hogy minden versenyt, legalábbis az évben ez volt a jellemző, hogy igyekeztem úgy menni, hogy na, ez a verseny is nulláról indul. Persze az előző versenyek tanulságai, tapasztalatai azok ott vannak már a kis tanisztámban, és ezeket jól tudom hasznosítani. De abszolút úgy megyek oda a versenyre, hogy legjobb tudásom szerint felkészültem rá, és gyakorlatilag szerintem az évben a vívásom volt az, ami a legnagyobb fejlődési éven ment keresztül, és itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon nagy köszönet a hazai veterán öttusázóknak, veterán vívóknak, mert olyan lelkiismeretesen segítettek nekem a felkészülésben, hogy szerintem ez látszódott a vívásomon.
2: De tudni, hogy kik ők?
3: Nem akarok mindenkit egyesével felsorolni, mert biztos, hogy kihagynék egy-egy nevet, de voltak olyanok, akik majdnem minden edzésen ott voltak, például Kálmány Roland, Bánkút Imre,
4: Csikós Attila,
3: Lőrinc Leó, vagy éppen Bárdi Róbert, és tényleg nem akarok senkit kihagyni, úgyhogy nem is akarnám folytatni a sort, de ők pontosan tudják, hogy mennyit segítettek.
2: Ők is a 14 tagú stábba tartoznak, úgy számoljátok őket, nem ők még külön?
4: Ők extrák, de ők nem stábtagok, de nagyon-nagyon-nagyon segítőkészek.
2: Ugye, ha emlékeim nem csalnak, régen, ha valaki a vívásban elvívta magát, akkor gyakorlatilag vége volt a világversenynek. Ez most is így van? Hogyha ott nem sikerül el jól, akkor reménytelen a helyzet?
3: Most azért nagyon sokat változott a sportág, mióta ugye a lovagást felváltotta az OCR, az akadássportág. Úgyhogy így nehéz azt mondani, hogy az ember elvívja magát, mert hogyha mondjuk egy rossz alapkört vív, onnan kezdve ő még gyakorlatilag megnyerheti a vívást, mert egy új nap indul az elődöntőben, illetve a döntőben is. Viszont, hogyha egy jó pozícióban várja a folytatást a körvívás után, akkor azért kedvezőbb a pozíció, és utána, még hogyha veszít is. Úgyhogy ez nagyon, nagyon furcsa így, de most már azért nem olyan a vívásnak a hangsúlyossága, mint régebben, legalábbis, hogy átértékelődött.
4: Ezt azzal egészíteném ki, hogy ez az elődöntőtől van így. Tehát a rangsoroló vívás, elődöntő, döntő, mert ott vívnak egy rangsoroló víváson, beosztják őket a sorrendbe, ott nem pontot kapnak, hanem csak helyezést, és azt szerint mennek a Pástra az elődöntőben, meg aztán végül a döntőben, és ott, ha olyan napja van valaki, hiába vívott rosszul, vagy gyengében a rangsoroló víváson, még másnap, vagy két nappal később lehet, hogy egy jó teljesítmény nyújt. De ha nem, akkor sem esik el annyira a mezőnytől, hogy teljesen kiessen a versenyből, viszont a selejtezőben ott még a régi pontszámítás van, és ott egy gyengén sikerült vívással bizony ki lehet esni a versenyből ideje korán, mert ott nagyon erős pontokat tudnak adni, különösen akkor mondjuk egy sajtócsoportban csak mondjuk 28-an vannak, akkor az 7-8 pontot is jelenthet egy találat, míg mondjuk a 35-en vannak, akkor csak 5 pontot ér. És az mondjuk 10 vereségnél az már rengeteg.
2: Ha összehasonlítod a korábbi EB-kkel, VB-kkel, olimpiával a mostani vívásodat, ez hova tartozik?
3: Ez az év nekem abszolút a csúcs volt eddig a karrieremben a vívás szempontjából.

0: nem feltétlenül csak munka volt egyébként, mert a munka ugye az általában erőfeszítést jelent. Itt meg nekem nagyon sokat kellett lazulnom is, vagy könnyed felfogással állni hozzá, vagy mondjuk az alap személyiségemben is kellett úgy kicsit úgy változtatni gondolatokon, hogy felfogáson, hogy eredményesebb legyek.
1: Persze ezek után egy világbajnok vagy, nem biztos, hogy érdemes ilyet kérdezni, de van musod azért ott a Páston, akivel nem szeretsz vívni?
0: Van, szerintem minden vívónak, még a legjobb vívónak is van olyan ellenfele, akivel mondjuk azt érzi, hogy a statisztikája nem olyan pozitív, nekem is akad azért jó pár versenyző, de nagyon örülök neki, hogy például azért ez dinamikusan tud változni. Akár itt vannak a, nem is tudom, most pont egy svájci lány jutott eszembe, aki ellen eddig alig-alig szúrtam tusokat, viszont az elmúlt versenyeken meg sokkal pozitívabb a statisztikám ellene, vagy éppen volt olyan orosz, akit azt hittem, hogy nem tudok megverni, és ott volt a Pazardzsiki világkupa, ahol meg bizonyítottam, hogy őt is meg lehet verni. Úgyhogy ez jó dolog, mert vannak az embernek kedvenc ellenfelei.
2: Ehhez hadd csatlakozzak, ezt nem említette Banka, de most a döntőben a litván lány ellen vívott, és én megnéztem, mikor megtudtam, hogy vele fog vinni, hogy az elmúlt asszók az Európai Bajnokságon is itt milyen arányban és ki nyert. Ott vívtak, 5 asszót vívtak összesen, abból 4 egyre a litván lány nyert, és így álltak föl az egyperces egyenes kieséssel szakaszba, és ott a Blanka nyert. Tehát, hogy ilyen értelemben ő mumus, mert alapvetően, ha visszanézzük az időben, akkor általában ő szokott nyerni, ritkán nyer a Blanka ellene, de hogy ez pont nem erről szól, hogy mumus, nem mumus, az az 1 perc 5 tus, az a jobb vívónak is okozhat egy olyan lelki nyomást, hogy ő neki nyerni kell, ő veszíthet itt. Most ő, ez a litván nem annyira jó vívó, de neki egy mumus volt, és ilyen értelemben jól kezelte.
1: Hogy ő ellen ilyen rossz a statisztikád?
0: Persze, azért azt érzi az ember, még hogyha nem is írogatja le magának, hogy na, akkor ez a statisztikám, de érzi, hogy ki az, aki ellen mondjuk kevesebbszer tudja érvényesíteni az akaratát, de ezt igyekszem ilyenkor félretenni egyébként.
1: És ilyenkor nem mondod azt neki, hogy tehát nem idézed föl neki, hogy tudod, hogy neki szokták kapni, nyilván butaság, amit mondok, de mit mondasz ilyenkor, amikor tudod, hogy ilyen nagy ellenfele?
2: Azt beszéltük meg Bankával, hogy nem akarja tudni, hogy kivel vív.
1: Igen.
2: Nem is elemezünk ki senkit, hanem majd ott a Pást, mikor hívják föl őket, akkor fogja megtudni, az neki meglepetés legyen. Ezt csináltuk az elődöntőben is, ott is bejött. Ezt csináltuk a döntőben is. Annyi, hogy ő akkor hogy rögtön összerakja magának a kockát, hogy mit kell csinálnia. Én persze ott kint a lelátón, akivel beszélgettem, ott mondtam, hogy mi a statisztika, nem annyira örülök ennek a dolognak, de hát ugye ez van, majd megoldja, meg is hordotta. De még érdekesség azért ennél az asszónál, visszatérve arra, hogy hogyan menedzsel Blanka a bizonyos szituációkat, és hogy fejlődik, és hogy tanul. Az Európa-bajnokságon történt mondjuk negatív, rossz érzése a vívó eredmény következtében. Itt is történt egy bírói hiba, nem kicsi, és a litván lány kiegyenlített, pedig ott a Blanka már letette a kezét, megállt, mert a zsűri azt mondta, hogy állj. És ezután, jóval ezután, mikor Blanka letette a kezét, akkor szúrt őt meg, hát kb. 3 ütemmel később, mint hogy a állj elhangzott, és ment a vita, kívülről is kiabáltunk be, hogy Blanka kiárt magáért, ami azért nem jellemző. Ennek a zsűri megítélte, az oldalzsűrik hatható segítségével, akik gyakorlatilag minden néztek, csak nem a versenyt, és ez nem vicc, hanem ez tényleg így történt.
1: Hát én csak nézek nagyokat itt, amiket mondasz, hogy nem nézik a versenyt.
2: Hát most mindjárt mondok egy másik példát, hogy miért, és akkor itt a Blanka kiállt magáért, harcolt, megítélték, hogy mégis tus, egyenlő, visszaállt, és akkor onnan nyert. Vagy a következő asszóban ugyanez a zsűri, vívott a svájci lány pont az egyiptomi Faridával, hát kb. Már majdnem lejött az emelvényről is a svájci lány, onnan szúrta meg az egyiptomi lányt, és az oldalpás bírók azok megítélték, hogy ez még Páston volt. De az olyan szinten mellette volt már, hogy azt már mondom, már leesett a emelt Pástról.
1: Mondtad, hogy ugye ez nehézséget okoz, de hát végül is a vége az nagyon jó lett. Mindjárt beszélünk, megyünk tovább az akadálypályára, de előtte jönnek itt nálunk a legfrissebb hírek a körkapcsolásban. Kedves hallgatók, folytatjuk a körkapcsolásban beszélgetésünket Guzi Blanka világbajnok öttusázóval és felkészítőjével, edzőjével, menedzserével, Kála Jákossal. Hát már túl vagyunk a víváson, és akkor jön ez a bizonyos

0: akadály, pálya. Hát ezt én nehezen tudom kívülállóként megemészteni, hogy nincs lovaglás. Már erről beszélgettünk korábban, hogy alkalmazkodni kell. Ákos is említette, hogy például az egyiptomi lány ugye már úgymond ebbe született bele, tehát neki nem a lovaglás volt az egyik főszáma. Ez most hogy sikerült neked?
1: Nagyon elégedett voltam a döntőbeli teljesítményemmel, mert harmadik eredményt mentem összetettben, vagy az útszérpályán a mezőnyből, és nem is csak ezért örülök, mert ugye ez máshoz viszonyított eredmény, hanem azért is, mert 3 másodperccel jobbat mentem ugyanazon a pályán, mint az elődöntőben, és gyakorlatilag sikerült minden egyes elemen azt a technikát végigcsinálni, ami most jelen pillanatban a csúcs nálam, úgyhogy tét helyzetben ezeket azért nem mindig könnyű végrehajtani, de nagyon örülök neki, hogy sikerült.
0: De mondtad a múltkor, hogy volt már valami fantasztikus jó időd, ami a legjobb volt, az annak a közelében voltál?
1: Nehéz összehasonlítani, mert ezek azért nem mindig azonos pályák, ugye az 5-ös, illetve a 7-es elemet sorsolják a verseny előtt, és ami most volt kombináció, az nem a legeslegyorsabb pálya lehetőség. Sőt, egyébként amiatt az 5-ösre sorsoltak, szinte egész évben az volt a döntőkben, elődöntőkben, döntőkben. Ezt nem annyira szeretem.
0: Tehát ez nem volt annyira jó neked akkor, nem a kézenfekvő volt.
1: Nem mondom egyébként, hogy rossz, de például ez eszi legjobban a vállamat, így ezt sajnos nem tudom annyiszor gyakorolni, amennyire szeretném, mert ha egy hajszányival többet dolgozom rajta, akkor utána van, hogy heteket kell kihagynom, vagy 10 napot kell kihagynom, hogy újra edzeni tudjak, mert megfájdul a vállam.
0: Már említettétek többször ezt a váll problémát, ez mit takar körülbelül, mitől van ez?
1: Hát igazából egy nyáktűmő gyulladást tud kiújulni ilyenkor a vállamban, illetve korlátozottabb sokkal a bal kezem, bal karomnak a mozgástartománya, mint a jobbnak, és azért ez fejben is néha megakadályoz, hogy tudom, hogy mik azok a mozdulatok, amik ezt előidézik jobban.
0: De nem kell ezt műteni, vagy valami hasonló dolgot csinálni vele?
1: Nem, de folyamatos gyógytornával egyébként viszonylag szépen kontrollálva lehet tartani.
0: Akkor ússzunk tovább. Jön az úszás. Ott ugye megint az emlik fel, hogy az úszásban ott talán ott is olyan kicsi különbségek vannak, nem?
1: Így van, ugye nekünk januárban bejelentve, hogy 200 méter helyett most már 100 méteres úszás lesz, és kicsit meg is ijedtünk, mert nem tudtuk, hogy mit várhatunk ettől a változtatástól. Egészen jól sikerült alkalmazkodni hozzá, és egyébként nagyon megszerettem ezt a rövidebb távot is. Viszont azért volt némi hiányérzetem a világbajnokságon, mert én erre a versenyre, mint főversenyre szerettem volna kitűzni magamnak azt, hogy 59, legalábbis egy percen belül úszom le a 100 métert, és sajnos ez nem jött össze, úgyhogy van némi hiányérzet bennem, de azért elégedetlen nem vagyok.
0: Ugye azért érzékelem, hogy mit jelent ez, amit akkor mondták, hogy ilyen maximalista vagy, mert még ilyenkor is találsz kifogásokat, hogy mi nem jött össze, de valószínűleg ez kell ahhoz, hogy mondjuk az olimpián is remekül szerepelj. Hát megmondom őszintén, vasárnap délelőtt az volt a családi program, hogy bekapcsoltam a tévét, és minő tényleg nem jutott így hirtelen eszembe, jött az 5-tusa. Hát ott ragadt az egész család, és hát nagyon-nagyon szurkoltunk neked, ott a végén már kiabáltunk, örültünk, de hát azért nem volt ez egy egyszerű menet ott a végén. Elég nagy hátránnyal indultál el. Volt benned bizodalom, vagy úgy voltál vele, hogy hozod a legjobbadat, lesz, ami lesz?
1: Így van, 34 másodperccel indultam később a kombinált számban az élenálló egyiptomi versenyző után, és papíron tudtam, hogy az elődöntő, illetve a selejtező alapján nekem bőven-bőven meg kell tudnom fogni, viszont azért 34 másodperc, amikor az ember ott szembesül vele, az nem egy röpke kis kevés másodperc, és az biztos, hogy az első 2-3 körön az ember nem fogja tudni ezt még ledolgozni. Ilyenkor azért nem szabad pánikba esni, hogy na, akkor ez nem sikerül, de fura érzés, hogy így világbajnokként is azt érzem, hogy egy világbajnok is fog kételyekkel, szorongással, félelemmel találkozni egy-egy verseny alatt, viszont az a nem mindegy, hogy hogyan reagál ezekre a váratlan szituációkra, és én azért vagyok nagyon büszke rá, mert ezekre nagyon-nagyon jól tudtam most reagálni, és végig bíztam benne, hogy futáson is lövészeten csináljam azt, amit tudok. Annak ellenére, hogy lövészeten azért sokkal többet hibáztam, mint azért szerettem volna. De
0: ezek... Volt egy olyan lövészeted, amikor már letetted a fegyvert, mert azt hitted, hogy jó, úgy tűnt legalábbis, és utána akkor lőni kellett még egyet. Nem is tudom, mert talán a harmadik körben, vagy a negyedikben?
1: Igen, ez egy rossz szokásom. Bevallom őszintén, ez az, amit szeretnék azért majd csiszolni itt az elkövetkezendő hónapokban, vagy években, mert több verseny is előfordult, főleg az utóbbi időben, hogy a negyedik lövés után azt hittem, hogy majd megvolt az ötödik, és már majdnem tovább mentem. Ilyenkor nagyon nehéz egyébként úgy visszaállni, hogy stabilan megtaláljam az állást, és ne hibázok a következő lövésnél, de ezek előre visznek, hogyha az ember tudja, hogy miben szeretne még javulni.
0: Ákos, te úgy gondoltad, hogy a 34 másodpercet le tudja Blanka dolgozni?
2: Hát elsőbbikre én azt gondoltam, hogy ez könnyű lesz. Ugye látva a egyiptomi lányt, hogy a selejtezőben és az elődöntőben hogy futott, és hogy lőtt. Nagyon sokat szenvedett, mert az edzésen azt is szoktuk ott nézni, hogy mások mit csinálnak, és nagyon-nagyon szenvedett a lövészettel. Mint kiderült, volt valami probléma a pisztolyával, ezért kölcsönfegyverrel edzett, és kölcsönfegyverrel versenyzett, és hát sokat javult a lövészete a döntőben, az elődöntőhöz képest, ugye ott már nem kiesett, nem sokon múlott, hogy lefussák a végén, és én éppen ezért azt gondoltam, hogy ez sima ügy. De a másik futókörön, úgyhogy viszonylag jól lőtt a lány, ott egy picit meginoktam ebben, de akkor néztem a különbséget, hogy hogy fogy az előnye az éptőnyi lánynak, és akkor ott a magyar srácoknak mondtam is, hogy ez azért meg lesz, mert azért egy körül 9 másodpercet hozni, aztán megint 8-at, azért az nagyon sok, és ugye itt inkább az utolsó két kör az, ahol nagyon sokat lehet adni a másiknak, akik elfogynak a verseny közben. És ugye ő nem annyira jó futólány, viszont ötösában meg nagyon erős versenyző, és az volt a csavar benne, hogy megviccelte a Blankát, hívjuk így, nagyon taktikusan, vagy nagyon éretten versenyezve, amikor a Blanka utolértés megelőzte, a lány váltott egyet, visszaelőzött, igen. És ami a csavar volt benne, hogy azonnal vissza is lassított.
0: Igen.
2: És ez a Blankát úgy megfogta, hirtelen vissza elvesztette az ütemét, a ritmusát.
0: Ott volt is egy olyan dolog, hogy nem tudtuk, mintha ráléptél volna ott valamire, vagy ő zavart meg ennyire, hogy egy kicsit így megbotlottál.
1: Igen, próbáltam arra figyelni, hogy nehogy összeakadjon a lábunk. Kerestem azt az ívet, hogy hol tudok esetleg kivágni előtte is, és akkor visszaelőzni, mert nekem az egy kicsit lassabb ritmus volt, amit ott elkezdett utána diktálni. Ráadásul pont egy kanyar előtt volt, úgyhogy nagyon rossz ritmusba jött az ki, de hál' Isten nem volt ebből bukás, vagy nem volt láb összeakadás.
2: De ügyesen próbálta visszafogni Blankát és kizökkenteni a ritmusból, de jól kezelte, mert egyrészt utána, amikor már tudott előzni, akkor kielőzött, és a lőtéren ez nem zavarta őt meg, tehát ott már, sőt, én már előtte sem nagyon izgultam, már csak izgultam, mint ember, izgultam, mint társ, izgultam, mint edző, de tudtam, hogy meg lesz, csak végig kell csinálni, és az mindig olyan hosszú.
0: Igen, ez így van. A lövészetnél talán az utolsó előtti körnél ott már mosoly is volt rajtad, aztán futás közben is láttuk, hát akkor már biztosak voltunk benne, hogy megnyered, gondolom, ott már érezted.
1: Szoktam mosogni egyébként többször, hogyha beállok a lőállásba, már csak azért is, mert ilyenkor mindig jó egy kicsit megpihenni, hogyha nem esik külön annyira a futás. De ez így rajtam ragadt egyébként, hogy néha ez kicsit inkább ilyen vicsorra emlékeztető valami, néha pedig azért kiveheti, hogy ez egy mosoly.
0: Volt annak a futásnak egy olyan pillanata, amikor egy kicsit úgy érezted, hogy butaszol vagy besavasodsz, hogy egy kicsit fáradsz, vagy ilyen nem volt, hanem végig úgy érezted, hogy minden rendben van?
1: Persze, az a jó, hogyha az ember érzi azt, mert akkor azt jelenti, hogy azért a komfortzónáját sikerült már átlépni. Illetve egyébként, megmondom őszintén, a lőállásban is éreztem azt, hogy picit megzavart az, hogy az egyiptomi lányt éreztem, hogy na akkor így oda-vissza veregetjük egymást esetleg a lőállásban is. De azért, még egyszer is mondtam, azért jó ilyeneket átélni, mert ezek valóban előre visznek, hogyha az ember ezekből tud tanulni, és én szeretek ez ilyen momentumokból tanulni.
0: De ha jól állapítottam én meg, akkor neked jóval egyenletesebb volt a lövésed, mert az egyiptomi lánynak volt egy sorozata, amikor nagyon-nagyon nehezen tudott onnan eljönni. A lövészet dönt általában ilyenkor, vagy a futás? Tehát melyik a, mind a kettő fontos nyilván, de melyik, amelyik dönthet igazán?
2: Hát ez attól függ, hogy jó futók találkoznak, vagy egy gyengébb futóval találkozik egy jó futó, vagy éppen egy gyengébb képességű lövővel találkozik egy jó futó, vagy egy gyengébb futó. Tehát ez
0: lövővel, meg egy jó futóval, akkor nincs esélye, mint Blanka ellen.
2: Hát akkor nagyon nehéz. Egy gyengébb futónak nagyon nehéz fölvenni a versenyt, mert ott extra jól kéne lőni. Most itt azért tudni kell, hogy egyrészt első helyért kell futni. A lány egészében nem versenyzett, tehát azért ehhez azért kell egy vissza kell rázódni a versenyzésbe, le a kalappal előtte, hogy így első versenyére milyen jól összerakta saját magát fejben is, meg fizikálisan is. Ugyanakkor egy olyan versenyzővel, aki ebben erős, azzal szemben ez nagyon, nagyon, nagyon kevés. Tehát, hogy 34 másodperc az tényleg kevés ilyenkor.
0: Amikor beértél a célba, ugye ott nyilatkozni kellett angolul, magyarul, elmondtad, hogy kinek ajánlod a díjadat, ugye szerelmemnek, Ákosnak, ez talán még nem hangzott így a versenyen, ugye?
1: Nem, és egyébként bevallom őszintén, hogy már egy jó ideje ugye a fejemben volt, hogy már nem tudom, én nagymamámtól kezdve a lovamigát nagyon sok embernek vagy állatnak ajánlottam a versenyemet, de Ákosnak egy... De Ákosnak egy különlegeset szerettem volna szánni, és biztos voltam benne, hogy lesz még itt az utamon olyan különleges, amit majd neki tudok ajánlani, úgyhogy amikor ez sikerült, akkor igazából nem is kellett gondolkodnom, hogy ez most az övé lesz.
0: De azért ott a dobogón, amikor jött a himnusz, akkor ott úgy kiszakadt belőle sok minden.
1: Ott ki. Amikor bejártam a célban, egyébként ott volt egy kis üresség bennem. Én inkább úgy mondanám, hogy sokkos állapotba kerültem, úgy nagyon nehéz volt azt úgy realizálni, hogy amire az ember mondjuk éveken át álmodozik, vagy úgy gondol rá, hogy hú, ez milyen nagy cél, az úgy, mintha egy csettintés ott sikerült volna egyik másodpercre a másikra. Jó, tudom, hosszabb volt, de érzésre az volt. És amikor a dobogóra szújtottak, akkor tudtam, hogy na, ez himnusszal fog járni, még párosulni, és azért engem nagyon-nagyon meg tud hatni, vagy érinteni, amikor szól a magyar himnusz, és azt hittem, hogy végig fogom tudni teljesen énekelni, de elöntöttek a könnyek.
0: Muszáj egy szóba hoznom, de ha azt mondjátok, nem akartok erről beszélni, akkor természetesen nem, hogy azért egyfajta, az eredmény mellett egyfajta elégtétel is volt ez, mert azért titeket támadtak éppen a kapcsolatotok miatt itt a sportágban. Hogy ez egy ilyen visszaigazolás is volt, hogy na lám.
2: Hát nem, egészen azzal támadtak, hogy kapcsolatban vagyunk, amikor nem voltunk, aztán kapcsolatban lettünk, és akkor már nem támadtak, és én értem, nekem nincs visszaigazolás, vagy elégtétel, mert semmivel nem vettünk revanst, tehát hogy én ezt nem érzem ennek.
0: De bebizonyosodott, hogy ti így is jól tudtok együtt dolgozni.
2: Ez így igaz.
1: Így van, én sem elég tétlenek éreztem, inkább annak, hogy ez nekünk is egy nagyon jó érzés, hogy érezzük, hogy milyen jól működünk, és mennyire tényleg hatékony ez. De az, hogy eredmények formájában is kijött, ez még különlegesebbé teszi.
0: Most lesz egy kis pihenő, mentek nyaralni? Hogyan telik majd itt a szeptember?
2: Itt még megy a harc közöttünk, mert én hosszabb pihenőt szeretnék neki adni, mert ez az ötusa, ez rendkívül módon eszi a testet. Nem véletlenül fáj a válla, fáj a lába, több helyen a bokája, a lábfeje, a csípője is fáj.
0: Most csak mindent felsoroltál, aztán nincs semmi, nem fáj.
1: Igen, a szíve az nem fáj.
2: Mentálisan erős, ezért bírta ki az egész évet, de hogy ezt vissza kell tölteni, regenerálni kell, jön egy következő időszak, egy keményebb időszak, jön kvalifikáció kezdődik, és éppen ezért én egy jó másfél hónap pihenőt szeretnék neki adni. Mindeközben évközben is folyamatosan egyre többször kap ilyen kisebb szüneteket, 2-3 napokat versenyek után is, de ez az arra elég, hogy visszálljon a sorba, a csatasorba, de most viszont vissza is kell tölteni magát, úgyhogy ebben még megy a
0: Panka, te mit szeretnél?
2: A csata közöttünk.
1: Én kicsit hosszúnak tartom ezt a másfél hónapot, de nem mondom, hogy elzárkózom mindentől, mert nagyon megbízom egyébként bennük szakmailag is, viszont az biztos, hogy nem egy ilyen egész nap egy napágyon heverészűs pihenés lesz.
0: Hol lesz ez a napágyazás?
1: Igazából pénteken fogok indulni a Berlinbe a kosárlabda világbajnokságra. Szurkolni megyek oda a lányoknak, és egyedül fogok menni, Úgyhogy ez szerintem kicsit egy ilyen belső utazás is lesz nekem, hogy feldolgozzam a világbajnokság, illetve az egész szezonnak a történéseit. Utána pedig egyébként lesz egy közös hajós utunk majd Ákossal.
0: Hát akkor ez jó szórakozás, de hát azért tekintsünk egy picit előre, mert ugye vészesen közeledik 2028, lehet már ti ilyen szemmel gondolkodtok?
1: Én abszolút 24 óta úgy gondolkodom, hogy nem sokára itt a 28, és nagyon-nagyon durva belegondolni az, hogy januártól gyakorlatilag megkezdjük az olimpiai kvalifikációt, miközben tényleg nem olyan régen volt még Párizs, és bár hatalmas eredmény ez a világbajnoki cím, és nyilván nagyon kedves a szívemnek, én úgy tekintek erre, mint egy állomásra, mint ugye ezt említettem az év során többször is az eredmények után, és vannak azért még nagy céljaim, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jó kis motivációt ad nekem a folytatásra, és azok, hogy nem sikerült ugye a lövészetem, nem sikerült ugye az úszásom, ezek mind éhessé tesznek a jövő szezonra is, hogy igen, van még hova fejlődni, mert ez nem a csúcs.
0: Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Először jó pihenést kívánok, aztán egy jó fölkészülést az olimpiára. Reméljük az olimpia után is tudunk erről beszélgetni, de hát már lassan azért kezd el azt felidézni magadból, hogy majd ott esetleg a dobogó tetején mit üzensz Ákosnak.
1: Legyen így.
0: Köszönjük szépen, Guzi Blanka és Kála Jákos volt a vendégünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: A Sporthely mai adásában az érdi Spartacus SC lesz a házigazdánk, amelyet Tarmihály 1973-ban alapított. A klubnak köszönhetően 2000-ben a már bejáratott birkózás mellett a szumó is megvetette a lábát a városban. Tarmihály kitartó munkájának köszönhetően Európában az elsők között rendeztek a nőknek és az utánpótlás korúaknak is szumó versenyt Érden. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. Az érdi Spartacus SC birkózó csarnokában, mellettem az elnök Sipos Árpád. Az SC az általában gyűjtő fogalom, sportklubot jelent, ez itt birkózást és szumót jelent. Igen. Csak?
1: Igen, ez csak a birkózást és szumót, illetve van egy szabadidőszakosztályunk is, ahol főleg a nálunk sportoló gyerekeknek a szülei jönnek hozzánk mozogni, edzési idő alatt kondiznak, tehát ők ugye együtt élnek velünk.
0: És felügyelik a gyerekeket, gondolom,
1: hát
0: közben.
1: Őket nem kell, mert ők az edzőkre vannak bízva, de addig ők is lefoglalják magukat, meg sportolnak egy kicsit legalább.
0: A szumóról majd mindjárt beszélünk, mert azért az Magyarországon szerintem egy érdekes sportág, meg az ő megítélése, de az, hogy egy olimpiai és egy nem olimpiai sportág van együtt, az bármiféle, nem a fennakadás szót használom, de bármiféle különlegességet jelent?
1: Semmit nem jelent. Magyarországon a szumóban mindenki valahonnan jön, tehát egyetlen egy klub van az egész országból, csak szumóznak, általában szumóznak és birkoznak, vagy szumóznak, cselgáncsoznak, tehát hogy mindenhol a szumóz egy kiegészítő sportág.
0: Az érdi Spartacus SC-nél először volt birkózás, és aztán becsatlakozott valahogy a szumó?
1: Igen, a szumó az 2000-ben csatlakozott be hozzánk, és azóta van szumó is a birkózás mellett, és ugye 73 óta van maga a klub.
0: Ami, hogyha jól tudom, akkor a budapesti Spartacus SC leányvállalata, lehet ezt a szót használni?
1: Ez régen volt, tehát mi ugye úgy kezdtük, hogy a budapesti Spartacusnak egy kiejezett szakosztályaként működtünk, aztán a budapesti Spartacusnak a birkózó szakosztályhoz kezdett elolvadni, szinte már csak mi voltunk, és akkor átalakultunk érdi Spartacusszá, tehát kiváltunk belőlük, és teljesen önállóan dolgozunk azóta.
0: Mindjárt körbenézünk akkor, sőt, el is kezdhetjük talán itt a körbejárást. Megérkeztünk ide a terembe, ahol, hát itt akkor ezek szerint csak birkózás van, vagy egy szumó tataminak nevezhetjük?
1: Dohiónak hívják a szumósok, de ugye az van, hogy erre a szőnyegre el tudjuk rakni a dohiót, hogyha kell, és akkor a szumósok azon edzenek.
0: Az mit jelent? Ez egy emelvény?
1: Nem, ott a szőnyeg, ott a sarokba, tehát az kiterítik azt a szőnyeget, és rajta lesz, ami kiemelkedik. Tehát ez a szőnyeg, ez van a dohió szőnyeg, ugyanúgy, mint ez, és akkor van egy karika benne, ami az a zöld, ami pereme van. Az egyenlet az agyagpály, és ez pedig rizsnek a szárából van megcsinálva az eredeti.
0: Látunk itt két nagy birkózó szőnyeget, most ugye délután 4 óra van, gondolom, hogy hamarosan benépesül, ez általában tele van így délutánonként, vagy edzésnapokon délutánonként?
1: Igen, egy 5 órától edzés van, úgyhogy lassan érkeznek a gyerekek is, és akkor az este 9-ig minden nap be van népesítve, sőt, kedden meg csütörtökön már 4:30-tól jönnek az ovisaink, és akkor ők 4:30-tól edzenek.
0: Az ovis birkózókat hogy lehet ide csábítani?
1: Hát ő nekik nem birkózás, hanem ez inkább mozgáskoordinációs foglalkozás. Tehát őket megtanítjuk egyenesen menni, bukfencelni, figyelni. Tehát neki egy teljesen más, ők nem a birkózás van hangsúly, hanem az, hogy a mozgást megszeressék.
0: Akkor úgy kérdezem, hogy egy idősebb gyermeket hogy lehet rávenni manapság a birkózásra? Könnyű?
1: Én azt gondolom, hogy gyereket a sportolásra nehéz rávenni magára. Nagyon nagy szerepe van a szülőknek, mi azért próbáljuk azt, hogy a szülőket próbáljuk megszerezni magunknak. Mert sokkal könnyebb úgy, hogyha a szülő is jól érzi magát, mert a gyerekek ma már nagyon géporientáltak lettek, tehát ők inkább, meg a szülőnek is az a kényelmesebb, kezébe ad egy tablettet, bekapcsolnak a tévét, és a gyerek az el van, mint a befőtt. Ezt próbáljuk elérni, hogy minél több olyan gyerek legyen, aki nem a tévé előtt ül, nem a tabletjét ülkodja, nem a mobiltelefonját, hanem sportol, legalább, hogyha azt el tudjuk élni, hogy hetente egy 5-6 órát sporttal töltés, más csinál, akkor nagyon sokat tettünk értük.
0: Ugye említette az előbb, hogy a szülők jönnek ide kondizni, arra sok példa van, hogy a szülő eljár kondizni, észreveszi, hogy mellesleg van itt egy birkózó szőnyeg, és akkor azt mondja a gyermeknek, hogy legközelebb gyere velem te is, vagy inkább ez fordítva jellemző, hogy ide jár a gyermek, és akkor elkíséri a szülő.
1: Ez fordítva jellemző, hiszen a konditermünk az nem egy nyitott tér, tehát nem hirdetjük, hogy mi konditermet üzemeltetünk. A szülők, akik itt vannak, ők szokták kérdezni, hogy lehet konditermet használni, és akkor persze lehet, hát azért van, hogy mindenki tudja használni, aki itt van, és akkor ő is jól érzi magát, meg van idő, amit hasznosan töltő is.
0: A profi sport mennyire fontos, vagy mennyire az a legfontosabb?
1: Hát mi egy versenysportklub vagyunk, tehát azt nem mondom, hogy profi klub, hiszen kevés felnőtt versenyzőnk van, akit meg tudunk fizetni, mert már nem tudjuk. Azért a mi büdzsénk az nagyon szűkös ahhoz, hogy valakiknek komoly fizetést biztosítsunk. Ráadásul nagyon önszerveződő klub vagyunk, hogy így fogalmazzam, mert itt senki nem ebből él, mindenki dolgozik, és a szabadidejét áldozza fel arra, hogy itt legyen.
0: Akkor igazából ez egy ilyen ördögi kör, tehát hogyha nincsenek főállású edzők, akkor nem lesznek olyan eredmények. Ez gerjeszti magát egy picit, hogy addig, amíg nincsenek nagy eredmények, nem lehet ebből megélni, viszont ha nem ebből élnek az edzők, akkor nem lesznek olyan nagy eredmények, vagy ezt már túl gondolom?
1: Azt gondolom, hogy utánpótlásban ez egy kicsit másképp működik. Tehát azért tudni kell, hogy a mi birkózásban azért ott vagyunk a magyar birkózómezőnynek az elején, szumóban meg főleg, tehát azért szumóban vannak világbajnokaink, Európa bajnokaink, tehát a kettő igazából ilyen szinten nem függ össze. Az más kérdés, hogy azokat a sportolóinkat, akik felnőnek és felnőttek lesznek, őknek nem tudunk olyan jövedelmet biztosítani, hogy abból meg tudjon élni. De nagyon sok sportolónk van, aki minden nap itt van edzésen és felnőtt, ő is valahol dolgozik, jön, csinálja. Nekünk az edzőink is olyan edzőink vannak. Az összes edzőnk olyan, aki valamikor nálunk birkózott, tehát itt nincs olyan, aki kívülről jött, itt mindenki tudja a klubnak a múltját, az életét, tehát hogy az mindenki itt nőtt fel.
0: Lehet különbséget tenni, hogy melyik a fontosabb, a birkózás vagy a szumó, vagy teljesen más megítélés alá esik?
1: Teljesen más a megítélés. Az egyik egy olimpiai sportág, a másik pedig egy Európából népszerűsítéshez fogott sportág, ami elég népszerű. Vannak azért Európában olyan országok, ahol nagyon komoly pénzeket fektetnek ebbe a sportba, tehát a szumóba is, például Lengyelországban, nagyon meglepő, de mondjuk Ukrajnában is. A felnőtt szumósoknak a nagy része az ebből él, tehát ők hivatásszerűen űzik azt, hogy szumóznak, ők fizetést kapnak a lengyel államtól azért, hogy sportolnak, tehát teljesen más körülmények között dolgozunk mi, meg ők. Mi mondjuk nem engedhetjük meg magunknak szumóba se azt, hogy mondjuk az ukránok meg a lengyelek megengedhetnek maguknak, hogy járnak ki Japánba edzőtáborozni, mert nem. Mi megelégszünk a kis saját edzőtáborunkkal, amit mi saját magunknak szervezünk.
0: Hogyha már a szumó kapcsán az előbb felmerült, hogy a legtöbben azért más sportágból érkeznek, akkor az edzőkre mi jellemző? Van olyan, aki eleve szumó edzőnek tanul, vagy ott is az jellemző, hogy valamilyen más sportágból érkezett?
1: Hát a legtöbb az más. Tehát a legtöbb az birkózó edző, akik ugye itt a szumó és a birkózás között nagyon sok azért az átfedés, hiszen ők úgy is hívják, hogy szumó birkózás a japánok, tehát ők használják is a birkózó szót hozzá. Annyiból másabb, hogy a szumóban nincs mód javítani. Tehát ott egy mozzanat és véget ért, egy rossz mozzanat és véget ért. A szumónak ugye az alapszabálya, hogy a talpunkon kívül más testrészünk nem érhet a talajhoz. Tehát bármelyik testrészünk leér a talajhoz, ott véget ér a mérkőzés, vagy ha kilépek a körből, akkor is véget ért a mérkőzés. És ezáltal ugye nagyon gyorsak az események, tehát itt van egy szabály, hogy 3 percig maximum tarthat egy küzdelem, de hát az nagyon-nagyon ritka. Ezek általában egy ilyen 15-20 másodperces mérkőzéseket kell elképzelni, tehát viszonylag gyors, ezért is jó a birkózáshoz ez a sportág kiegészítő sportként, hiszen a birkózás pedig pont ezek a kis koncentrációs tréningként lehet használni, hiszen ezzel a nagyon rövid szakaszokkal, amit a szumó versenyen produkálunk, ezt a birkózásba át lehet ültetni, hogy a koncentrációt lehessen növelni.
0: Sokan vannak olyanok, akik mind a kettőt párhuzamosan űzik, vagy ez csak az edzésekre jellemző?
1: Csak ilyenek vannak. Tehát olyanból nagyon kevés, aki csak szumózik.
0: Igazából, de aki csak birkózik, olyanból azért gondolom
1: persze,
0: több.
1: Persze, természetesen csak birkózóból több van, olyanból, aki csak szumózik. A szumót ugye abban, hogy nem annyira népszerű, nem annyira tudjuk. Nálunk is vannak olyan gyerekek, akik, jaj, én nem szumózok, aztán előbb-utóbb csak szumózik, mert a csorda szellem elviszi, hogy mindenki megy, akkor jövök én is.
0: Meg az olyan jó bulinak tűnik, nem?
1: Igen, tehát hogy teljesen más. Ugye nagyon sokat járunk, külföld részen van, mert az U15-nek is van Európa-bajnoksága, és azért U15-ösként mondjuk kijutni 15 évesen mondjuk Európa bármelyik országába, hogy én az Európában Magyarország színeit képviselem, és ott még ne adj úristen, még mondjuk érmes is leszek, azért az úgy jó hangzik, hogy 15 évesen mondjuk Európa bajnok vagyok.
0: Azt hiszem, most egy picit körbejárjuk itt ezt a birkózótermet, azt, hogy padok vannak, gumiszőnyegek vannak, zsámolyok vannak, ugrószekrények vannak, az teljesen megszokott egy ilyen sportteremben, de talán egy ilyen hatalmas traktorgumi nem biztos, hogy mindenhol. Ez ilyen alapvető eszköze, gondolom, mind a birkózásnak, mind a szumónak?
1: Hát főleg a szumónak, ugye, mert a szumóban nagyon fontos a tolás, és ugye ezt a szumósaink ezt görgetik, tehát a tolást gyakorolják rajta.
0: Azt látom, hogy vannak kihúzható lelátók. Ez azt jelenti, hogy itt is szoktak versenyeket rendezni?
1: Igen, szoktunk itt is versenyt rendezni, akkor egy kicsit átalakul a terem, mert ez egy nem szabványméretű birkózó szőnyeg, ez egy sokkal nagyobb, ez direkt az edzések miatt van, hiszen többen elférünk rajta, akkor átalakul teljesen a terem, és akkor ez egy birkózó csarnok lesz, vagy szumós csarnok, attól függ, milyen versenyt rendezünk.
0: Népszerűek ezek a versenyek?
1: Hát szerintem igen, tehát azért az idén is megrendeztünk egy értkupát, minden év januárjában van értkupa, most már az 52. volt, 57. volt, tehát van tradíciója. Ezt úgy kell elképzelni, ez egy kétnapos rendezvény, szombaton birkózunk, vasárnap szumózunk, és hát ezek ilyen 300 fős nevezésekkel van a birkózóverseny, és ilyen 150-nel a szumóverseny, de ezek mind nemzetközi, tehát idén is voltak lengyelek, németek, norvégok, ukránok, szerbek, tehát ez egy csehek, szlovákok, tehát eléggé nemzetközi a társaság.
0: Itt a terem közepén egy hatalmas elválasztó függönynek lehet talán nevezni, az edzéseken fontos, akár abból a szempontból, hogy fiúk, lányok külön edzenek, akár a korosztályokat elválasztani?
1: Igazából korosztályokat választunk el, fiúk, lányok azok együtt edzenek. A lányoknak jót tesz a fiúkkal edzés egyrészt, másrészt meg a korosztályoknak más edzésmódszert kell alkalmazni, tehát mondjuk mást edzenek mondjuk a 7-8 évesek, mást edzenek mondjuk a 12 évesek, mert teljesen más az igény.
0: Persze ez nyilvánvaló. A nagy tornacsarnokon kívül említette itt a konditermet, azon kívül mi az, ami még nagyon fontos, hogy legyen itt, vagy legyen egy birkózó csarnokban?
1: Fontos a szaunánk, hiszen egy olyan sportágban vagyunk, ahol a testsúlynak nagyon nagy szerepe van, hiszen minden súly kategóriák vannak, és azért elő szokott fordulni, hogy elszaladnak a súlyok, és akkor hát egy kicsit kell fogyasztani. A leggyorsabb módszer az a szauna, hiszen az egyetlen olyan izzadási hely, ahol nem kell mozgásba vinni ahhoz, hogy izzadjak.
0: Ez már ilyen fiatalkorban ennyire fontos?
1: A fiataloknál nem. Tehát a fiataloknál azt szoktuk mondani, hogy ott ez a maximum fél kiló fogyás, mert nekik nem a fogyás a fontos, nekik az a fontos, hogy a szervezetük fejlődjön, nőjenek. Itt igazából azt mondom, hogy ezek a 17-8 év fölöttiek, ők azért ott, aki válogatott szeretne lenni, vagy főleg birkózásban, ott azért benne van, hogy 2-3-4 kilókat fogynak már.
2: Mindannyian biztos vagyok benne, hogy a rajongásik szerettük és tiszteltük Misi bácsit. Szomorú ünnep ez a mai, hogy a legfőképpen azért, mert ő már nem lehet itt. Pedig tudta jól, ismerte a dátumot, hogy február 9-ére tűztük ki, határoztuk meg azt a napot, amikor róla fogjuk elnevezni ezt a birkózó csarnokot. Felemelő ez a pillanat is emiatt, hiszen Misi bácsinak lényegében itt manifesztálódik az álma, egy álma vált valóra ezzel a csarnokkal, amiért küzdött, amiért harcolt, amire beletett apai tanyait, az most mind megvalósult.
0: Amikor itt találkoztunk a bejáratnál, akkor bemutatkoztunk egymásnak, Tar Mihályné áll itt velem szemben, és gondolom, hogy nem csak névazonosság van, mert hogy itt a falra fel van festve, hogy Tar Mihály birkózó csarnok. Jól gondolom, ugye?
3: Bocsánat, de mindig elérzékelnök.
0: Közben inkább átsétálunk egy csendesebb helyre, mert ott a légkondi vagy a fűtés egy picit nagy zajjal járt, úgyhogy Tar Mihálynéval itt beszélgetünk tovább a trófea teremben, majd aztán a trófeákról is ejthetünk egy-két szót. Szóval igen. Nem névazonosság, és, nem. És büszkeség van, és, igen. És tapasztalat is, majd erről is mindjárt szót tegyünk.
3: Igen. Hát 1977-ben házasodtunk össze, de ez már ilyen gimnáziumi szerelem volt, úgymond. 72-ben végzett a férjem, Ajdúszoboszlón jártunk mind a ketten gimnáziumba, és 72-től felkerült ide Budapestre suliba. Aztán elhelyezkedett a Dunai finomítóba, úgymond sportállást kapott, de és akkor 73-tól ő már elkezdett itt érden edzősködni egy edzőkollégával, Lehoda Karcsival, de hát már itt említette az Árpi, hogy a Spartakusznak, a budapesti Spartakusznak egy ilyen kihelyezett része volt. Úgyhogy én végül is attól kezdve ismerem a Misit, és akkor ő elment közbe katonának, de ott se hagyta a birkózást, mert Szombathelyen volt katona, és akkor ott birkózott a haladásnak a berkeibe, vagy hogy mondjam, tehát a szombathelyi haladásnál. Mikor leszerelt, akkor megesküdtünk, és én attól kezdve segítettem, támogattam, tehát én voltam a háttere, az adminisztrációja ennek az egész birkózásnak, az egyesületnek. Hát eleinte még az alapítvány, hát mikor kivált a budapesti Spartakusztól, akkor az érdi birkózókért alapítvány lett. Ugye 98-ban megalapítva, és akkor utána jött végül is, hogy önállóvá váljon, vagy akkor egy egyesületet, és akkor 2002-ben alakult végül is meg az egyesület, és akkor én 2003-tól, mint egy személyes adminisztrátor, pénzügyi előadó, vagy segítettem, megcsináltam az egyesületnek a munkáját. Úgyhogy végülis mindig ott voltam mögötte.
0: De ez a biztos hátország, ez azért azt is jelenti, hogy a birkózás az azért személyes szívügy is lett, nem? Tehát nem csak támogatásról beszélünk, hanem már akár szerelemről, nem?
3: Igen, igen, mosolygunk itt, hát a férjemnek sokszor mondtam, hogy ez az első családja, a birkózó család, és akkor utána jövünk mi. Két családunk van, 79-ben született a lányunk, a Gabriella, a 81-ben a fiunk, hát ő is nagyon sokáig, elsőskorától kezdve birkózott, közben ő elvégezte a Műszaki Egyetem mellett a testnevelés főiskola edzői szakát. Hát egy darabig csinálta is, tehát edzősködött, de megnősült, és akkor ő azt mondta, hogy ő ezt inkább a családot veszi előtérbe. Két család van ott is már, úgyhogy ő akkor abba hagyta. Hát még azért így megmaradt ilyen hátországnak, segítőnek, úgymond, de ő így döntött, hogy ő nem szeretné ezt így tovább vinni, úgymond, hát férjemnek gondolom ez egy fájó pont volt, de így alakult, úgyhogy az egész családi életünk erre épült, tehát mindig megvolt, hogy nem most augusztusban edzőtábor, mint a mai napig is. Minden hétvégén verseny, hát még nem voltak gyerekek, addig én is sokat mentem vele, mert akkor még ilyen kétnaposok voltak a versenyek, meg edzőtáborba mentünk, még kisebbek voltak a gyerekek, úgyhogy ez volt a közös program, úgymond. Férjemnek tényleg ez volt az élete.
0: A lelkesedés önnél az elmúlt időszakhoz képest ugyanolyan?
3: Igen. Sokszor mondtam, hogy míg fiatalabb voltam, addig úgy nehezebben viseltem ezt, hogy ennyire mindig csak a versenyek, az edzés. Egy héten szinte minden este oda volt, tehát nem volt segítségem se a gyerekek körül, meg főállásban is dolgozott. Úgyhogy most, ahogy már sokszor mondom, hogy ahogy öregedtem, úgy jobban elfogadtam a dolgokat.
0: Tehát már hiányozna, hogyha ez nem lenne, ugye?
3: Hát nem tudom. Mert nagyon, hát mert most már nyugdíj mellett csinálom még, tehát segítem a egyesület munkáját, hogy abba hagyom, de nehéz megválni, úgy látszik, hogy mégiscsak a szívügyem ez az egész, úgyhogy még mindig ott vagyok háttérként.
0: És akkor a versenyeken is itt van, edzéseken
3: Igen,
0: is itt van?
3: Edzéseken nem, edzéseken nem. Itt vannak az edző kollégák, úgyhogy nem. Van egy kis kolléganőnk, ő szokott így még edzésre lejárni, de én úgy edzésre nem, de mondom így ezt a pénzügyi dolgokat még mindig. De versenyeken igen, tehát ott is. Amit kell, azt vállalom, megcsinálom, úgyhogy ez úgymond rám ragadt.
4: Akkor, hogyha edző kollégák szóba kerültek, akkor arrébb is ülök most pár székkel, hogy egy picit beszélgessünk, mert hogy Südi Gábor edző is itt van a trófeateremben, és ezek közül a trófeák közül sokban benne van a keze?
5: Hát úgy általában 80%-ában szerintem. Van egy pár, ami szumó trófea, ahhoz nekem nem nincs annyi közöm, mint a birkózáshoz. Van külön szumó edzőnk, a Jani bácsi, aki irányításával folyik az a munka, de itt csapatbajnoki kupák, egyéni versenyeken, csapatkupák, pontszerzésekből kifolyólag, tehát ezek elég sok birkózásból adódik.
4: Mindenféle korosztállyal foglalkozik?
5: Óvodás kortól foglalkozom, a felnőttig bezárólag, meg a veterán, hogyha épp úgy adódik.
4: Vannak veteránok?
5: Van egy-kettő veteránunk, nagyon jó veteránunk is van, a Sipos Árpád az elnökünk, ő szorgalmas, minden veterán országos bajnokságon indul, de van egy-kettő veteránunk, igen. Szejtli Károly, aki veterán Európa bajnoki érmesünk, Szászhalombattai, amúgy Túri Peti, őt Veszprémből igazoltuk, úgymond a csapatnak nagyon jó barátja volt, segített, most bíró is egyben, tehát van egy-kettő, aki. Én is indultam veterán versenyen, még mikor kezdtem az edzőséget, 35-40 éves korosztályba, de aztán én feladtam ezt a fajta versenyzést.
4: Az elnök úrról beszéltük azt korábban, vagyis kérdeztem, hogy mennyire nehéz most a gyerekeket megfogni, hogy sportoljanak, hogy birkózzanak. Ő azt mondta, hogy hát nem könnyű ez a mai világban, de azért aki már megérzi ennek az ízét, azt könnyebb itt tartani, mint bevonzani a gyerekeket, hogy kezdjék el?
5: Hát a bevonzásnál az óvodásoknál kell kezdeni, ugye, mert ott kell megfogni őket, hogy korán elkezdjék a birkózást. Őket nehezebb megfogni, de mivel az edzéseken a szülők is nézhetik az óvodás edzéseket, mert klubban van, tehát itt van helyszínen, nem óvodába tartjuk. Így azt mondom, hogy a szülők előbb megszeretik, meg előbb akarják, hogy birkózók legyenek a kicsikből, mint maguk a kicsik. Hát nekik sok játékos mozgást kell csinálni, hogy itt tudjuk tartani őket, ne fáradjanak nagyon el, ne fájjon nekik nagyon az elején, és akkor tudják ők is folyamatosan csinálni.
4: De tudják úgy is csinálni, hogyha mondjuk ez az óvodai időszak kimaradt, tehát ide jön mondjuk egy 12 éves gyerek, akkor ő lehet még jó birkózó, hogyha az az alap nincs meg, amiről az előbb beszélt?
5: Hát olyanok az adottságai, akkor az hamar kiderül, válhat 12 éves gyerekből is jó birkózó, akár egy másfél éven belül, hogyha minden rendben van vele. Elméletileg olyan 8-9 éves korosztály lenne a legjobb, hogyha akkor ő kezdenék a birkózást, mert akkor már fel is fogják, hogy mit látnak, meg is értik, amit mondunk nekik, jobban munkára foghatóak, mint a kicsik, de hát sajnos kicsik korba kell elkezdeni, mert őzeknek türelem kell, meg szeretet, és akkor itt maradnak, és jók lesznek.
4: Azért itt Érden talán a kézilabda, a foci mindenképp, már talán a jégkorong is megvetette a lábát, tehát nyilván nagy a konkurencia. Mit tud nyújtani a birkózás is ez a klub velük szemben?
5: Hát azt tudja nyújtani a klub, hogy egy családi hangulat, családias környezetbe kerülnek, tehát aki ide bekerül, az mindenki szeretve van, tisztelve, meg van becsülve. A másik meg, hogy ez a sportág az egyetlen olyan, ami minden izmot megmozgat. Nagyon jó a koordináció fejlesztésre, erőfejlesztésre, kitartásra, figyelemre. Nem akarom a többi sportágot, de a többi sportágból valamelyik hiányzik. Meg általában azok csapatsportágok, az egyéni sportág, itt teljesen másfajta rendszer kell, mint ott.
4: Ugye a gyerekek sportolásával kapcsolatban azért nagyon sokszor kiszoktuk azt emelni, hogy nem is biztos, hogy az a lényeg, hogy valaki profi sportoló legyen, hanem hogy azok az alapértékek, amiket a sporttól kaphat, az életben is fontos. Tehát itt nem biztos, hogy csak az eredmények a fontosak, hanem minden, amit a sport adhat. Gondolom, hogy ez itt is így van, nem?
5: Hát igen, mi nem úgymond idézőjelben versenyistáló vagyunk, hogy csak magyar bajnokokat neveljünk meg, esetleg nem válogatott birkozókat. Mi azért csináljuk, hogy mindenki sportoljon, szeresse a sportot. Mi nagyon szeretjük nem csak az eredményeket, tehát nem csak az eredményes sportolókat becsüljük meg, hanem bárkit, aki letéved ide, és nagyon nagy szeretettel csinálja ezt a munkát.
4: A szumó az bizonyos szempontból veszélyes? Elszipkázhat a birkózásból gyerekeket, vagy azért nem ez a jellemző?
5: Nem, mert nálunk a szumó az a birkózás mellett egy kiegész feszítő sporták. Tehát aki birkózik, az szumózik, aki szumózik, az birkózik. Tehát nagyon nem tud elszipkázni. Esetleg abból egyszerűbb a szumó, hogy rövidebbek a meccsek, nem fáradnak el annyira. Tehát vannak olyan birkózóink, akik jobban szeretik a szumót, de annak ellenére birkóznak. Vannak olyanok, akik a birkózást szeretik jobban, azért a birkózás fárasztóbb, több kitartást igényel.
4: A birkózókkal kapcsolatban, és ezzel nem tudom, hogy megsértem-e a birkózókat. A szülők félelme, vagy az egyik félelme lehet az, hogy majd milyen lesz a gyerek füle, hogyha sokat birkózik. Ez mennyire jellemző félelem a szülőkre, amikor lehozzák a gyerekeket?
5: Hát általában én nem találkoztam ilyennel, még hogy attól félünk, hogy eltörik a fülünk. Mi már kis gyerekkorunkban szerettük volna, hogy eltörjön a fülünk, hogy már messziről lássák rajtunk, hogy birkózók vagyunk, mert ez olyan büszkeséget tölti el az embert, hogy felismerik, hogy birkózó.
4: Hogyha edzőkről beszélünk, azt ugye korábban itt említettük, hogy lányok, fiúk járnak ide. Az edzők közül is vannak hölgyek, férfiak?
5: Igen, mind a két nembe tartoznak edzők nálunk. Van két női edzőnk, Sipos Boglárka, meg a Dénes Mercedes, mind a kettő válogatott szintű birkózó volt.
4: Ugye, bocsánat, Dénes Mercedes a kollégám egyébként az MT-nél.
5: Igen, ő kadett Európa bajnok is volt utánpótlásban, juniorban, VB ezüstérmes, bronzérmes, felnőtt EB 5., úgyhogy nagyon nagy eredmény listája van neki. Ők segítik meg, három darab férfi kollégám van, így hatan próbáljuk koordinálni a magát az edzést, a versenyre való felkészülést, az edzéstervet, mindent.

0: miután befejeztük a beszélgetést, itt a karfiolfűről még egy picit beszélgettünk, és már ugyan nem került rögzítésre, de mesélt egy ilyet, hogy Törökországban nyaralt, és hogy milyen úri bánásmódban részesült, miután kiderült erről, hogy magyar birkózó. Ez a világ más részein is, vagy ez mondjuk Törökországban történt meg, így hát erről tudunk csak beszélni?
1: Igen, hát ez csak Törökországban történt velem meg, mert ugye a törökök nagyon szeretik a magyarokat. Törökországban rengeteg birkózó van, rengeteg híres birkózó van, és ha meglátnak egy birkózót és a magyar, akkor nagyon sok minden eszükbe jut a régmúltunkról, ugye, és nagyon-nagyon szeretnek és tisztelnek minket, magyarokat, úgyhogy kávézni hívtak, tejázni, azt mondták, hogy menjek be a borbi üzletbe, csak legyek ott, hogy a törökök vagy bárki be tud jönni, akkor meg tudjanak mutatni neki egy birkózót.
0: Azóta csak Törökországba jár nyaralni?
1: Nem, azóta nem. Egyszer voltam, de gondolom majd, ha hiányzik a sok dicséret, akkor újra elmegyek Törökországba.
2: A Sporthely mai adásában az érdi Spartacus sportklub volt a házigazdánk. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
4: Szinte egy levegővétel az egész 20-87-tel jutott Szabad Sebastian, tehát legjobb idővel a döntőbe, és már is érnek a falhoz 25 méter után. Szabó Sebastian fordul az első helyen, és nagyon meg kell húzni a végét, mert hogy ez egy nagyon gyors szám, nagyon kevés idő van, de Szabó Sebastian nagyon jól tartja magát. Ó, mennyire tartja magát, és meg is nyeri Szabó Sebastian, Európa bajnok 50 gyorson, immár Kazányban másodszor, hiszen tegnap megnyerte a 100 pillangót is, most pedig 20-72 újabb egyéni csúcs.

0: A Sporthely mai adásában az Uni Győri úszóese lesz a vendéglátónk a 10 éve átadott úszodában az Olimpia utcában. A klub olyan versenyzőkkel büszkélkedhet, mint a többszörös Európa-bajnok Jakabó Zsuzsanna és Szabó Sebastian, utóbbi korábbi világ csúcstartó is 50 pillangón, a háromszoros olimpikon Sebestyén Dalma, vagy éppen a legutóbbi rövidpályás VB-n 100 mellen új országos csúcsot úszó Fándi Henrietta. A dohai VB-n, a belgrádi EB-n, a párizsi olimpián és a budapesti világbajnokságon is volt győri döntős. A tavalyi magyar bajnokságon az Uni Győri úszóese az éremtábla élén végzett. A legutóbbi rövidpályás OB-n pedig az abszolút ranglista élén. Összeállításunkban megszólal többek között a világbajnok vízilabdakapus Fogel Suma édesapja és több győri úszó is. A klub rejtelmeibe először Petrov Árpád vezetőedző vezet be minket. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.
1: Igen, ez itt az iroda, hát látszik, hogy csak fiúk lakják, és tulajdonképpen a szakosztályi felépítésünk alapvetően a klasszikus feladásos rendszerre épül. Van egy kisebb úszóiskolánk, körülbelül egy 150-200 gyerek, aki közvetlenül az edzőink alatt, kezei alatt pallírozódik. Emellett van egy partneriskolánk, a Vidra úszóiskola, ott is van egy 5-600 gyerek, és ezekből merítkezünk. Ezekből próbáljuk a versenyzői előkészítőket összeszedni. Plusz az úszó nemzet programnak az utánpótlás lehetőségeivel gazdálkodunk. Van egy úgynevezett HEED program, ahonnan ennek a úszó nemzet programnak a legjobb gyerekeivel dolgozik egy velünk szoros kapcsolatban álló oktató és egy edző, és őket is irányítjuk utána, vagy megpróbáljuk irányítani később a versenysportba. Alapvetően lehet, hogy észrevetted már, hogy a hangulat az viszonylag könnyed, baráti. Az összes edző, aki itt megfordult, az vagy úszónk volt, vagy pedig nagyon közeli kapcsolatban álltunk még korábban a sport által. Igazából a bizalom az teljesen vak. Vagy mondhatom, hogy sokat szemmel is bízunk egymásba. Az úszás ugyebár maga által hordozza azt, hogy rengeteg időt vagyunk távol. Én magam is most a következő 6 hétvégéből 6-ot távol vagyok. Óhatatlanul a csoport egyik része az velem jön, a csoport másik része itt marad. Ezt nem tudnánk nyugodt szívvel úgy megoldani, hogyha lenne bármilyen konfliktus, vagy bármilyen bizalmatlanság a másik edzővel szembe. Ez, hála Istennek, ez jól működik nálunk. És tényleg most is a Gici Mátyás edző megoldja a szárazföldit, amíg én itt beszélgethetek, és biztos vagyok benne, hogy a tudás a legjavát adja. És nem csak ez a fontos, hanem az, hogy a gyerekeket is úgy szolgálja ki, ahogy azt én szeretném, ahogy mi szeretnénk, tehát korszerű módon.
2: Hogyha már azt mondod, hogy korszerű módon, akkor azért ez a létesítmény igen korszerű, és ha már itt az oldott hangulat is szóba került, az közre játszik, hogy ilyen jó körülmények között tudtok dolgozni?
1: Jó kérdés. A közvetve igen, tehát hogyha nem lenne ilyen jó létesítményünk, akkor nyilván nem áramlának ide a versenyző. Tehát itt egy regionális, vagy akár egy nemzetközi centrum szerepet is betöltünk, amit óhatatlanul csak egy 50 méteren

0: minden úszodában így van, de nálunk nem kell átnézni a part túloldalára, hogy ó, csak el ne menjen a versenyzőm oda, hanem mindenki mindenkinek segít, beleértve a vízilabdásokat, beleértve a... Tehát a vízilabdás lány is van, amikor hozzánk jön úszni egy picit, vagy pedig a triatlonistákat, ott is van olyan, akinek segítünk, úgyhogy szerintem teljes az összhang.
1: Bejövünk ide egy picit csöndesebb helyre, ahonnan rá lehet látni egyébként az úszodára, csak egy picit még térjünk vissza itt a jó körülményekre. Olvastam egy olyan cikket, ahol ha nem is közvetlenül, de közvetve utaltál arra, hogy ugye 10 éve vagytok itt, 10 éve adták át ezt a létesítményt, és lehet, hogy az akkor elkezdett munka, vagy az a munka, ami azóta zajlik, az közrejátszott abban, hogy most a 2024 novemberi rövidpályás úszó országos bajnokságon mind az éremtáblázat élén, mind a pontverseny élén a Győri Klub végzett. Valóban lehet ilyen szoros kapcsolat, vagy ez csak úgy jól mondani, jól hangzik, mert egyébként külön-külön mind a kettő igaz, de nem biztos, hogy van egymásra hatással a kettő.
0: Biztos, hogy van egymásra hatással a kettő, és azt is ki kell mondani, hogy sok helyen épült új úszoda az országban az utóbbi 10 évben, de szerintem mi vagyunk az, aki ezzel a leginkább tudott élni. Tehát kicsit büszke is lehetek rá, hogy mi nem csak megkaptuk a lehetőséget, de éltünk is vele, plusz szerencsénk is volt. Én azt mondom, hogy azért a támogató környezetet bizonyos fokig tudjuk befolyásolni, mondjuk helyi politikai szinten, bizonyos fokig pedig egy adottság. A tehetségek, akik hozzánk kerülnek mondjuk az úszóiskolából, bizonyos fokig tudjuk befolyásolni, de bizonyos fokig pedig az egy helyzet, hogy az embernek vagy van egy olyan fiatal tehetség, aki 1000-ből 1, vagy nincsen. Tehát mi amit csinálunk, az, hogy következetesen dolgozunk, próbáljuk magunkhoz vonzani a 15, 14, 16 éves tehetségeket, ezt néha a szemünkre is vetik, hogy nem mindenki győri, aki itt dolgozik. Szerintem egy centrumnak óhatatlanul ez a feladata, és mondjuk a 160 vagy 170 magyar klubból, aki versenyez az országban, abból nem lehet mindenki óvodától az olimpiáig beállítottságú. Akkor viszont, aki nem olyan, az vállalja fel, és az küldje tovább a gyermekeit, a tehetségeit egy olyan klubba, ahol adottak a lehetőségek. Tehát egyértelműen van hatása, és nekünk tényleg egy kiváló létesítményben dolgozhatunk, a igényeiknek megfelelően. Szerencsére ez adottak a körülmények pénzügyileg is, tehát a központi támogatásunk, a önkormányzati támogatásunk, az úszószövetség támogatása, illetve a saját kisebb szponzoraink is lehetővé teszik, hogy elég vízfelületet tudjunk itt bérelni, és elegendő edzőt tudunk foglalkoztatni ahhoz, hogy ez egy jó hangulatú, kiváló egyesület. De hogyha szétnézel, látod, szerintem nem sok helyen látsz ennyi, ekkora mennyiségben ennyi idős versenyzőt. Valószínűleg sehol az országban.
1: Igen, mert most éppen még szárazföldi edzés, vagy bemelegítés zajlik, de hát így nagyjából ránézése 30, 15, 16, 17 évesek lehetnek, akik most itt vannak a medence parton?
0: Igen, a nagy rész az 16 év fölötti, de 20 éves, 26 éves, nem sokára Sebestyén Dalma is meg fog érkezni, aki 27 éves. Ő a mai nap 2 óra 50-re érkezik, és hátmellfordulókat fog tanítani a kisebbeknek, mert éppen egy enyhe légúti fertőzéssel vagy gyulladással küzdik, úgyhogy ilyenkor ugyanúgy részt vesznek a munkában, mintha benn lennének, de átadják a tapasztalataikat a kisebbeknek. Itt a legidősebb jelenleg az a Szentes Bence, aki tavaly megnyerte az 56-on a rövidpályás országos bajnokságot, és 1996-os születésű, de a 2009-estől tényleg eddig az 1996-ig vidáman jól el vannak magyarok, erdélyi magyarok, románok, ukránok, csehek, szlovákok, egy egészen színes társaság.
1: Ha már szóba került ez az éremtáblázaton és pontversenyben való győzelem, összetett győzelem, akkor ugyan még csak pár hónap telt el, de éreztek bármilyen hatást? Nem tudom, hogy többen szeretnének idejönni hozzátok, mert hogy hallották, hogy itt valóban versenyszinten is milyen jó munka zajlik, vagy ennek azért ilyen szinten nem kell jelentőséget tulajdonítani?
0: Érződik, tehát most is újra meg újra jelentkeznek be versenyzők, akár itthonról, akár külföldről, mi mindenkit szívesen fogadunk, de hát természetesen inkább a hazai versenyzőket szeretnénk felépíteni. A külföldiek közül igazából csak olyat fogadunk be, vagy csak olyannak biztosítunk itt esélyt, akinek szándéka a magyar állampolgárság megszerzése. Tehát csak azért, mert úszni szeretne, azért senkit nem veszünk fel, hanem például jelenleg itt van az Anton Kocsú, aki március 9-től most már Kocsú Anton lesz, 5 éve jött Ukrajnából, az országos

0: A felnőtt bajnokságon érmes volt 100 pillangón, negyedik 200 pillangón, és tényleg egy 5 éves együttműködés eredményeképpen, vagy végén, remélhetőleg most már nem csak a magyar útlevél hordozója lesz, hanem valamilyen címeres mezt is magára öltet az U23-as EB-n, vagy pedig a világbajnokságon, esetleg később a rövidpályás EB-n, tehát mindenképpen azzal együtt, hogy külsős igazolásaink is vannak, azzal együtt is mi mindig hosszú távon gondolkozunk.
1: Mellettem pedig már Sebestyén Dalma, aki állítólag egy kis felső légúti megbetegedéssel küzdik, ezért nem úszik, hanem csak edzést tartasz.
2: Igen, most kérte Arpi, hogy álljak be egy kicsit stopperezni, úgyhogy most ezt fogom tenni.
1: Meg hogy fordulókat tanítasz itt a fiatalabbaknak?
2: Igen, néha megszokott bízni engem ilyen kisebb feladatokkal, amiben, vagy hát igazából azért az úszás terén elég nagy rutinom van, úgyhogy így rám bízza a fiatalabbakat, de én nagyon szívesen segítek nekik.
1: De most csak azért, mert hogy te nem úszol jelen pillanatban? Vagy egyébként is ilyen feladatokat szívesen válasz?
2: Edzés közben is volt már erre példa, szóval most ez egy kicsit újabb, hogy így a medencén kívül is segítem őket, de nagy kedvel teszem.
1: Ugye itt alapvetően most erről a létesítményről beszélgettünk sokat, nyilván elkalandoztunk erre-arra, de nem tudom, hogy te emlékszel arra, amikor ezt átadták, és amikor elindult itt minden, vagy te akkor még nem voltál itt.
2: Én 2016-ban érkeztem ide Győrbe, már eleve jó emlékek kötöttek az uszodához, mert az első olimpiámra ebben az uszodában kvalifikáltam, meg egyébként a másik kettőre is, csak akkor már az Uni Győri úszóese úszójaként, de mindig így jó élmények kötöttek itt, és nagyon jó itt edzeni, nagyon szeretem.
1: Ad ez egyébként külön motivációt? Mert azt gondolná az ember, hogy ha egy úszó, akinek nyilván nagyon jó a monoton tűrése, különben nem lenne jó úszó, de hogyha lemegy egy olyan úszodába, ahol nem tudom, málik a fal, vagy jön le a festék, az egy picit akár még a motivációt, a lelkesedést is befolyásolhatja egy ilyen létesítményben, pedig talán még az edzés, a versenyek is jobban mennek, nem?
2: Igen, sokak egyébként azzal küzdenek, hogy nem tudnak annyira, vagy nem tudják annyira odaképzelni a versenyszituációt, ahol ugye minden nap edzenek. Szerencsére nekem ez szokott azért menni. És én azt mondom, hogy a fehérvári úszoda se volt rossz, de azért a Győri egy kicsit ennél fentem van. Sajnos már volt szerencsém olyan úszodában úszni, ahol az említett dolgok jelen voltak, a csótányok itt ott szaladgáltak. Hát igen, abban a közegben azért nem olyan jó felkészülni, de itt a győri úszodában ez minden lehetőség adott. Most már hivatalosan győri vagyok, mert itt lakom, nagyon szeretem, van győri kötődésünk, a nagyszüleim győriek, úgyhogy én mindig nagy szeretettel jártam ide, és most itt otthonomat leltem ebben a városban.
1: Csak egy mondattal térjünk vissza erre a monoton tűrésre, hogy ezt ennyi év után még lehet bírni.
2: Persze, mindig meg kell találni a sport szépségét, vagy éppen az edzés szépségét, és lépésről lépésre haladni.
1: És a lépésről lépésre haladni, abban benne vannak a gyermekek, és az edzéstartás, és a minden más is?
2: Hát ez egyfajta kiegészítésnek meg tökéletes.

0: Jó napot kívánok, Kis Dánielnek hívnak.
1: Úgy hallom, hogy egy hónapja vagy itt. Hogy Igen. érzed itt magad?
0: Nagyon jól érzem magamat, a csapat befogadó volt velem, és irántam nagyon kedvesek voltak, illetve az edzőket is nagyon szeretem, mivel segítenek, és úgy érzem, hogy én itt jó hely vagyok.
1: Honnan jöttél?
0: Én Kolozsvárról jöttem, Erdélyből.
1: És hogy kötöttél ki éppen Győrben? Miért erre esett a választás, erre a klubra?
0: Nagyon sok ismerősöm úszik, vagy úszott itt Győrben, nagyon jó véleménnyel voltak, és Árpit is láttam már így több interjúban, és tévében, ahogy sportolóival dolgoz, és akkor apukámmal támadt ez az ötletünk, hogy Győrbe ússzak tovább.
1: Családdal együtt jöttél, vagy egyedül jöttél? Mert ez nagyon nehéz lehet.
0: Édesanyámmal élek itt.
1: Mik a céljaid?
0: Hát az a célom, hogy én nagyon messze jussak elevel a sporttal, és hogy a sportban legyen egy jó jövőm, és hogy egy nap egy ilyen nagy név legyek, mint mondjuk Michael Phelps, vagy azt szeretném, hogy én is olyan jó legyek. Igen, az eredményeim nem is annyira rosszak, és úgy gondolom, hogy képes vagyok rá.
1: Amikor idejöttél, és meglátod ezt a létesítményt, mert azért ez itt magyar szinten is nagyon szép, nagyon jó, aránylag új, mert egy 10 éve adták át, akkor mit gondoltál, hogy itt még úszni is jó, itt még nagyon sokat dolgozni is jó?
0: Igen, nagyon jó. Nálunk nem voltak megadatva ezek a körülmények, szóval tényleg nagyon jó.
1: A tanulás, ez neked hogy fér össze az úszással?
0: Őszintén nagyon nehéz, de próbálom beszorítani a tanulást is, mivel az is fontos.
2: De csak könnyed. Elég csak 10 perc felépül. 10 perc kor, 10 perc felépül és két. Mondd is nekik, hogy nem kell pörgetni nagyon. Könnyed.
1: Itt, amikor Petrov Árpád segített téged kiválasztani, akkor azt mondta, hogy a kettős életpálya modellről érdemes veled beszélgetni, mert hogy ez téged milyen szinten érint.
3: Olli Mónika vagyok, nem soká 26 éves, és itt úszok másfél éve Győrbe. Alapból már most lesz szerintem a 22. év, hogy az úszás ugye az életem része. Verseny szempontjából kicsit kevesebb az év, de 3 éves koromban kezdtem el. A sport mellett csinálom az egyetemet is, illetve most elkezdtem a sportszázadot a Magyar Honvédségnél, és most a sportszázad 2-ben vagyok már aktív önkéntes tartalékos katona.
1: És milyen céljaid vannak még, és miért jöttél éppen Győrbe másfél évvel ezelőtt?
3: Kiskoromban nyilván ahogy mindenkinek az olimpia volt a célja, de így, ahogy egyre jobban felnőttem, inkább így ilyen rövidtávú célokat akartam magamnak kitűzni, és ezért az EB Európa-bajnokság és a világbajnokságra való kijutás, ami nekem ilyen rövidtávú, de mégis nagy cél. Ebből már az Európa-bajnokságra tudtam magamat kvalifikálni, most a világbajnokságra szeretném majd, nem most, majd idővel, hogyha visszatudom magamat hozni arra a szintre, ahol voltam.
1: És miért kell visszahozni, bocsánat?
3: Szerintem egy kicsit eljutottam arra a pontra, ahol így stagnál az eredményem, és kicsit visszább is estem, viszont azért is váltottam egyesületet, hogy vissza tudjam magamat odahozni, ahol voltam, mert közel vagyok az A-szinthez, és ezt szeretném mindenképpen megvalósítani magamnak.
1: És már érzed, hogy ez a klubváltás, ez jó hatással van rád?
3: Hát abból a szempontból, hogy ha most nem is az eredményt tekintem, magát a helyszín, meg az, hogy új helyen vagyok, új egyesületben, mert Budapesten voltam eddig ugye Győr előtt, szóval ebből a szempontból pozitívnak érzem. Most voltunk a hétvégén egy német versenyen, ott is sikerült már jobbat úsznom, mint a tavalyi évben, szóval ebből a szempontból már így eredmény szempontjából is tudom azt mondani, hogy kezdek jobb lenni, viszont lelki állapotban, meg úgy globálisan, hogyha azt nézem, hogy Győr, akkor mindenféleképpen jó döntést hoztam.
4: Győr az első helyen, és Jakabos próbál hajrázni. Gyerünk, Zsú, lehet menni. Most már tisztán a negyedik, fehér sapkában Jakabos Zsuzsanna a negyedik helyen. Lehet ebből érem. És Mihályvári Farkas Viktória pedig úgy látom, hogy nem fárad el. Gyerünk, Viki, gyerünk, Jakabos. Az első helyen a magyar lány Mihályvári Farkas Viktória. A harmadikon Jakabos. Első és harmadik hely e pillanatban. Kolbert a második. És Mihályvári Farkas Viktóriától ember nem veszi el az aranyat. De jön el Jakabos a második helyen. Gyerünk, Zsú, lélek szakadva. Szíveddel, lelkeddel, erőddel, Mihályvári Farkas Viktória, Európa bajnok! Haj, de szép volt ez! És Jakabos a második! Na hát akkor! Óriási! Óriási! Szédületes! Nagyon sok puszi nektek, lányok! Őrült jó volt, nagyon jó volt, hatalmas élmény volt! a 18 éves megnyeri, az ötszörös olimpikon pedig gratulál neki, ő a második.
5: Erdélyi Bence vagyok, a Unigyőri úszóesélynek a masszőre.
1: Nyilván úszókkal dolgozol, és vízilabdázókkal is, és egyéb sportolókkal is?
5: Igazából mindenkivel mellette dolgozok magámba is. Gyógytornászok mellett ugye én gyógymasszőr végzettséggel rendelkezek. Így igazából a sportolóktól elkezdve a átlag emberekig mondhatni.
1: Akkor tudsz arról beszélni talán, hogy az úszóknál, illetve a masszőröknél mennyire létezik ez a sport specifikusság, vagy sportág specifikusság?
5: Valamilyen szinten azért megvan. Leginkább elméleti tudásban tud fontos lenni az, hogy az adott sportágban milyen terhelések, sérülések tudnak megjelenni, melyik izomcsoportok terhelődnek jobban, melyikre kell igazából fókuszálni. Azt kifejezetten nem tudnám mondani, hogy van olyan masszőr, aki csak beáll az úszókra, valaki csak a vízilabdázókra, vagy bármilyen más sportágra.
1: Egy masszőrnek inkább a versenyek, edzések előtt van dolga, vagy inkább utána?
5: Hát igazából mindig, csak inkább más jellegbe tud meglenni. Azért verseny előtt inkább a sérülések, problémáknak a megelőzése, vagy hogyha van éppen sérülés, bármi nemi probléma, akkor azoknak a minél hamarabbi megoldása, hogy magára a versenyre tényleg jó állapotban, 100%-os szinten tudjon ott lenni a versenyző. Utána pedig azért azt a versenyterhelést igazából minél hamarabb kivezetni a testükből, szervezetükből, visszalazítani őket, hogy újra tudják az edzésmunkát végezni, mert azért egy versenyterhelés az azért megviseli elég kemény a testüket.
1: Tehát masszörhöz nem akkor mennek a sportolók, amikor valami baj van, hanem mindig.
5: Lényegében igen, vagy megelőzés céljából, vagy a regenerációnak a segítségére, tehát hogy edzés után is jó tud lenni az, hogy segíteni, minél hamarabb visszaállítani a jó izom- és szöveti tónust, hogy maga a vérkeringéssel tudjuk segíteni azt is, hogy a regeneráció a lehető leghamarabb végbe menjen, mert hát így nézve délutáni edzés után még van ott egy éjszaka, hogy kipihenjék magukat, de mondjuk egy délelőtti edzés után a délutáni edzésre, ott azért csak pár óráról beszélünk, és azért kell nekik.
1: És mennyire kell nekik mondjuk tanácsot adni? Egy masszőr mondja azt, hogy te most ezt meg ezt csináld, vagy egy masszőrnek az a dolga, hogyha oda mennek hozzá a sportolók, akkor megtegye, amit tőle telik?
5: Ez valamilyen szinten magától a masszőrtől is függ, mert például nekem van mellette sportrehabilitációs tréner végzettségem, tehát én gyakorlatokat, nyújtásokkal is tudom támogatni a sportolót, ha van egy kifejezett sérülése, vagy akár csak hajlama, hogy mondjuk derék fájósabb, akkor lehet támogatni így még a masszázson kívül is tanácsokkal, picit mondhatni életvezetési tanácsokkal is, hogy mondjuk a nyújtásokra figyeljen oda jobban, az alvás, amilyen, az étkezése, tehát hogy úgy picit mindenhez is érteni kell, de igen, ez leginkább a masszőr személyétől függ.
1: Közben történik itt egy helycsere, mert hogy immár Fogel Zsolt ül mellettem, hát azért ez a vezetéknév igen jól hangzik, mert hogy ugye itt nem csak az úszókkal, hanem inkább a létesítménnyel foglalkozunk az adásban, és hát a vízilabdázók is itt edzenek, ön pedig a Győri Klub kötelékében vízilabdázóként van jelen. Sokat beszéltünk arról, hogy milyen jók a lehetőségek, hogy egy ilyen létesítmény az ad bármiféle motivációt a sportolóknak, hogy egy olyan helyre jön edzeni, ami így néz ki.
6: Biztos, hogy ad. Ugye a létesítményhez még az a történet is hozzátartozik, hogy én nagyjából azért kerültem képre Budapestről Győrbe, mert hogy elkészült a létesítmény, és ugye 16 nyarán jöttem ide dolgozni, majdnem másfél évig tárgyaltunk, hogy mikor tudok csatlakozni, mikor állnak úgy a csillagok, a feltételek, hogy mind a két félnek jó legyen, és az úszoda elkészült, ebben nagyon sokat nyomott latba, hogy ugye itt van egy komplexum, amit lehet használni, és meg letölteni sportélettel.
1: És meg is töltődik, most is látjuk, igen, majd nagyjából másfél óra múlva kezdődik ugye a vízilabda edzés, azt jól hallottam. Győrben a vízilabda, az milyen szinten van népszerűség szempontjából, ugyanolyan szinten van a vízilabdázók, mint az úszok, akár népszerűségben, akár bármilyen megközelítésben?
6: Összehasonlítan össze lehet, mondjuk, mert mind a kettő lehet gyümölcs, tehát az egyik az alma, a másik meg körte, tehát így nem lehet őket összehasonlítani, és nem is szeretem a sportágokat így összehasonlítani, de azért nem kerülöm el ki a kérdést, tehát azért Győrben, ha így vesszük, ugye tradicionálisan itt mindenki labdarúgás és kézilabda rajongó, és abban nagyjából mindenki is ért hozzá. Maradjunk itt, hogy általában az mindenki ért.
1: Nem csak itt Győrben, hanem országszerte.
6: A vízilabdához is elég sokan értenek országszerte. Itt az volt a fontos része, hogy ebben a régióban, ugye Nyugat-Magyarországon, még egy helyen a vízilabdát mondhatni, úgy egy ilyen erős közép, vagy egy felső kategória aljához hozzá tudjunk csatlakozni, és ezt a komplexumot kihasználjuk. Ezért kezdtünk el dolgozni a klubban, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült, hogyha csak a, hol játszanak az utánpótlás csapataink, az bizonyítja, hogy igenis ebbe a erős középmezőnybe már beletartoznak a gyerekek időben is.
1: Említette a 2016-ot, tehát 9 éve itt van, azóta azért ez a fejlődés az folyamatos, tehát mindig nyilván vannak célok egy következő évre, és ezeket sikerül is elérni?
6: A fejlődést többféleképpen lehet nézni, ugye azt mindenki tudja, hogy a fejlődés az nem egyenes arányosan megy fölfelé, tehát vannak talán hanyatlások is, meg stagnálások is, de azt mondom, hogy különböző szegmenseket nézünk, hogy hány gyerek jár vízilabdázni, hány edzőt foglalkoztatunk, hány bajnokságban indulunk, akkor ez mindenféleképpen fejlődést mutat. Ha azt veszük, hogy eredményességben hova jutottunk el, voltak a részcélok kitűzve, akár a női vonalon ugye az OB1-es tagság kivívása, azt elértük, de kiestünk, most vissza akarunk jutni, tehát ebben biztos, hogy van megtörés, vagy éppen egy helyben állás, de próbálunk rajta javítani. Ha megint azt nézzük, hogy 5-6 év alatt, 8 év alatt hány játékos tudunk korosztályos válogatott bejutatni, és lesznek mondjuk felnőtt válogatottak, a női vonalon ezt már meg tudtuk tenni, tehát ez is egy, azt mondom, hogy fejlődés, a fiú vonalon meg azért dolgozunk, ami egy ugye sokkal sűrűbb, sokkal nagyobb bázisra rendelkező országos szinten, hogy megvalósuljon, próbálkozunk, ezekben az apró momentumokban mindig meg lehet nézni, hogy mi a fejlődés.
1: Ugye már említettük ezt, hogy másfél óra múlva kezdődik a vízilabdázók edzése, de az, hogy ön itt van most az úszók edzésén, az jelent valamit?
6: Sok mindent jelent, először is egy kapcsolatot az úszó kollégákkal. Tehát itt ugye van egy sztereotípia, ugye, hogy az úszó és a vízilabda az nagyon nem kedvele egymást, mondhatni így is, vagy nagy a rivalizálás, nem tudom melyik jó szó rá. Hát itt, mikor én ide érkeztem 16-ba, akkor ugye az itt dolgozó Petrov Ivánnal szerettünk volna ezen változtatni, és csomó minden terv volt, hogy jobban legyen. Én még mindig hiszek abba is, hogy együtt kellene működnünk, és csomó mindenben, hogy az úszás nagyon sokat segíthet, és persze nézni, hogy miket úsznak, milyen, hogy érik el azt, hisz abban valamit kezdenünk kell, hogy egy 10 éves úszó úgy úszik, és olyan stílusba, és annyit olyan időre, egy 10 éves vízilabdás meg ugye nem ugyanúgy, bár tény, teljesen más típusú úszás kell a vízilabdához, mint az úszáshoz, tehát egy úszót most átraknék vízilabdázni 10 évesen, nem biztos, hogy sokra menne, hogy annyival jobban úszik, mint a vízilabdások.
1: De az előfordul néha, hogy egy-egy vízilabdázó meglátogat egy úszóedzést, mert még nem csak meglátogat, hanem részt vesz egy úszóedzésen?
6: Ritkán azért előfordul, a vízilabdás általában nem szeret úszni, azért lett vízilabdás. Mindenki úgy kezdik, de amúgy egyénileg, ha kérik tőlük edzők, akár én, akár egy válogatott edzés, tehetséggondozó válogatott edző, hogy fejlesszen a stílusán, akkor most volt már rá példa, és most is van rá példa, sőt, annak idején engem is elküldtek, hogy 18 évesen azért meg kellene tanulni normálisan úszni.
1: A Sporthely mai adásában az Uni Győri úszóese volt a házigazdánk. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobilon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kell menni előre bizony Paul Schubernek, ettől függetlenül Krisztu előnye még mindig egy testhossz az utolsó 50 méterre érve. Krisztu vezet, Kús a második, González a harmadik, na, és akkor a víz alatti munka. De nagyon jól jött Paul Schubert fel a víz felszínére, bár még mindig azért van egy fél testhossz előnye Krisztunak, de szerintem el fog fáradni. Gyere Paul Schubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Krisztu úgy látszik, hogy el fog fáradni, mert Paul Schubert jön, még mindig kell, nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu, de az utolsó métereken meg fogja nyerni Paul Schubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Paul Schubert! 1:54.26 olimpiai bajnok!
3: A Sporthely mai vendéglátója a BVSC Zugló, az a klub, amely tavaly a legeredményesebb hazai sportegyesület lett. Ezt a rangsort minden évben az európai világbajnokságokon, európai játékokon, valamint az olimpiai és paralimpiai játékokon szerzett pontok alapján készítik el. A BVSC-s sportolók közül Kós Hubert 200 méter hátúszásban, András Vitt Tibor pedig a férfi párbajtőr csapattal lett olimpiai bajnok Párizsban, de összesen 8 arany, 11 ezüst és 3 bronzérmet szereztek az egyesület felnőtt sportolói olimpián, világ és Európa bajnokságon. Ismerjük meg kicsit jobban a klubot, tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. És Takács Orsolya, világ és Európa bajnok vízilabdázó. A BVSC-ben kezdtél vízilabdázni, a profi pályafutásodat is itt fejezted be. Így nem meglepő, hogy itt találkozunk. Az, hogy létesítménymenedzser vagy, az talán felvet bizonyos kérdéseket, amikor egy sportoló a profi pályafutása vége felé közeledik, nyilván megtervezi a civil életét. Neked a létesítménymenedzserség az felmerült, mint lehetőség, vagy ez megtalált ez a lehetőség?
4: Igen, ez úgy alakult, hogy amikor már elkezdtem azon gondolkodni, hogy hát mindenféle jelzést küld a testem, hogy ennek azért vége lesz ennek a profi karriernek, akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mit is szeretnék, vagy mit is lehetne csinálni. Volt már alapvetően egy sportmenedzser végzettségem, bejöttem ide a BVSC Zugló vezetéséhez, hogy lenne nekem egy ilyen ötletem, hogy kipróbálnám magam az egyesületben, és igazából az ötlet tőlük jött, a vezetőségtől, hogy jó, akkor kezdjük úgy, mint létesítmény vezető, vagy egyáltalán létesítmény menedzserként, és akkor nézzük meg, hogy hova nő ki ez a feladatkör, és végül is oda nőtte ki magát, hogy az úszodából kinőtte magát a Szőnyi úti telepre, illetve még másik két telephelyre is ennek a... Hát nagyon sokan végezzük egyszerre, tehát ez nem egy személyes feladat, csapatmunkában dolgozunk, de azért mindenkinek mindenhova elér a keze, például az enyém is, akár a Tatai út 79-ig.
3: A megnevezésből kiindulva, akkor te valami olyasmit csinálsz, hogy a létesítményekben zajló munkát valahogy koordinálod, vagy ellenőrzöd, vagy összehangolod?
4: Igen, egyáltalán a sportegyesület alapfeladatát, ugye a sportért vagyunk, ezt biztosítjuk. Akár magát a létesítménynek az állapotával, lásd takarítás, vagy pedig akár bérlésekkel, amikor van rá szabad hely, vagy egyáltalán összehangolása a létesítménycsoportoknak. Tehát nehéz konkretizálni, nagyon sok rétűen kiterjed műszaki dolgoktól egészen, ugye mondom, a bérbeadás kiadásig, meg ilyen adhok probléma megoldásig, de alapvetően ugye az az egységes célunk, hogy itt a sportot támogassuk, és ez itt tudja a legjobban lefedni ezt a feladatkört, hogy minden módon ezt próbáljuk segíteni.
3: Nyilván a sport közelében vagy, de ennél közelebb nem szerettél volna maradni a sporthoz?
4: Itt az edzősködésre célzom konkrétan. Igen, nem volt edzői ambícióm soha. Úgy éreztem, hogy nagyon türelmetlen lennék hozzá, úgyhogy ez jobban megérintett, és azt igen is felejtettem mondani, hogy amikor jött ez a lehetőség, akkor a Testnevelési Egyetemen elvégeztem a sportmenedzser mesterszakot, és ott például létesítményüzemeltetést is tanultunk, úgyhogy mindenképpen tehát fontos volt, hogy a lehetőséggel együtt, amit kaptam, képeztem is magam tovább, hogy alkalmas legyek a munkára.
3: Egyébként nagyon sokan mondják, hogy profi sportolóból civil emberré válni, az azért nem nagyon egyszerű. Az, hogy neked volt konkrét célod, és tudtad, hogy mit szeretnél csinálni, ez az átállás könnyebb volt?
4: Borzasztó nehéz feladat volt. Iszonyú nehezen vágtam bele. Elképzelésem nem volt, hogy mi vár rám. Úgy szoktam mondani, hogy tényleg a sportolók egy burokban élnek. Tényleg minden azt szolgálja, hogy a lehető legnyugodtabb körülmények között egy dologra fókuszálhassanak. Ehhez képest kikerülni a civil életbe egy iszonyú összetett és alkalmazkodási képességekre, együttműködési képességekre, egyáltalán tanulási folyamatokra alapul az egész, és nagyon nehéz volt elképzelni is, hogy ez mit is fog jelenteni, hogy valamiben voltam nagyon jó, és most el kell kezdenem megint a nulláról valamit, és persze bíztam magamban, hogy meg fogom tudni tanulni, de azért nem egyszerű érzés valamit tényleg előről kezdeni, ráadásul ugye nem pályakezdőkorban, hanem ugye már bőven 30 fölött. Nekem nagyon nehéz volt, és szó szerint úgy voltam az első napon, hogy hú, még egy kicsit lehet inkább, lehet, hogy húznám, halasztanám, de aztán végül is csak belevágtam, és mondom, a BVSC minden ponton támogatott ebben, hogy apró lépésenként kezdjük, nézzük meg, nem kaptam nagy terhelést, mert mellette még akkor, amikor elkezdtem, akkor a csapatban, a bajnokságban játszottam. Úgyhogy tényleg egy nagyon szuperül fölépített együttműködés volt ez mindkét példa.
3: Tóth Sándor alelnök. Az alelnök alapvetően az elnök helyettese, vagy teljesen más beosztást jelent?
5: Alapvetően az elnök helyettese, tehát az alapszabályunk szerint az elnök távollétében az alelnök viszi az egyesületet.
3: A viszi az egyesületet, az egy ilyen nagy klub esetében, mint a BVSC, mit jelent? Rengeteg szakosztály van. Itt, ahol most vagyunk a Szőnyi úton, itt mely sportágak találhatóak meg, és ez tartozik elsősorban önhöz, vagy itt a környéken, vagy bármilyen más létesítmény?
5: Hát inkább egy kicsit másképpen, itt rengeteg szakosztály van, de ezt inkább többségében leosztjuk az ügyvezetővel, Szentvári Gáborral a szakosztályokat, illetve mindegyikre figyelünk, inkább én más szerepkörben vagyok, én 1967 óta élem itt az életemet sportolóként, aztán vezetőként, és gyakorlatilag ez a megújult BVSC-nek a stratégiájának a kidolgozása, a fejlesztések, a megfelelő emberek kiválasztása, idehozatala. Szentpáli Gábor barátomat 15 évvel ezelőtt tudtam megfűzni, hogy operatív vezetőnek jöjjön ide. Később az elnököt, Szatmári Kristófot, aki szintén egy baráti kapcsolat lévén jött. Úgyhogy én inkább olyan mindenes vagyok. Tehát akár a fejlesztések, stratégia kidolgozása, és persze a sportágak. A sportágon belül elsősorban ugye nálam a prioritás a vízilabda, mert magam azt csináltam, de ugyanúgy a vívás az például a Gáboré, az úszás az közös, kézilabda, röplabda közösen csináljuk, a fotbalt elsősorban én felügyelem, de ez egy csapatmunka, tehát mindenki hozzáteszi az egészet, és így tudtunk gyakorlatilag mind létesítményben fejlődni, mind a sportágakban, a sportolókkal, tehát gyakorlatilag mi a Gáborral szimbiózisban itt együtt ülünk ebben az irodában, ami egyben tárgyaló is, mindent csinálunk közösen, átfedéssel.
3: De az, hogy én felügyelek egy sportágat, az konkrétan mit jelent? Említette itt, hogy létesítmény, hogy sportolók, de itt kell gondolni akár egy új igazolásra, akár mindenre? Bármire?
5: Elsősorban ilyenek, igen. Tehát egy edzővel való kapcsolattartás, az igazolások, akkor, amikor épp nem megy akár a vízilabda vagy a fotballcsapatnak, akkor leülni a szakmai vezetőkkel, végigbeszélni, mit lehet tenni, mit kell csinálni. Tehát egy kicsit szakmailag is bele-bele szólunk, már amennyire értünk. Tehát, hogy érezzék azt, hogy mindig van egy személy, aki kijelölten, akár ott van a mérkőzéseken, eseményeken. Fontos számukra is, hogy a vezetésből mindig legyen valaki, aki mutatja a valós érdeklődést.
3: Tud szurkolóként kimenni egy meccsre?
5: Hú, más meccsére. A sajátra nem.
3: Az mit jelent, hogy elmegy egy meccsre, nem feltétlenül csak azért, mert érdekli, hanem mert mindig figyel valamit?
5: Igen. Tehát pont tegnap játszottunk ugye a vízilabda csapat egy nagyon fontos mérkőzést az OSC-vel, és gyakorlatilag mellettem mindenki fölugrált, szurkolt, és én feszülten ültem végig az utolsó pillanatig, mert addig részben elemeztem, néztem, és feszült voltam, és én csak az utolsó pillanatban tudtam fölugrani.
3: De ez nem rossz. Nem veszik el ettől a sport lényege?
5: Hát szerintem a sportvezető és a szurkoló az két külön fogalom, úgyhogy szurkolóként megyek ki a magyar fotballválogatott meccsére, és ott ugrálok én is ugyanúgy, mint mindenki. Ez itt összemosodik a munka. De nem rossz, ezt így szoktam meg. Ez most már nagyon évtizedek óta működik, úgyhogy én ebben nem látok semmi problémát.

0: Smáli Gábor ügyvezető elnök. Itt vagyunk most a Szőnyi úti telepen. Itt hány sportág fér meg egymás mellett?
1: Hát ezt viszont fejből végigmehetünk egyesével, tehát ugye ott vannak a vívók, itt van ebben az úszodában van a úszás, vízilabda, műúszás, némileg egy kis műugrás, ott van lent a karate, van egy kis labdarúgásunk, és akkor hátul asztali tenisz, kézilabda, röplabda, tehát akkor mondjuk 10. De van átfedés, mert van tenisz is, úgyhogy de van máshol is tenisz is, meg van máshol is foci is, de mondjuk itt 10-11 sport van itt a Szőnyi úton. Én 18 éve vagyok az ügyvezető elnöke a BVSC-nek. Hát az elején nem úgy láttam a dolgokat, mint most. Az alapdolgokat tudom már a sportokban, tehát anélkül szerintem ez nagyon nehéz, hogy megértsük azt, hogy most éppen nem tudom én, ha most egy ilyen tényleg ilyen szemellenzős gazdasági szakember vagyok, akkor miért nincs itt már az a számla, amit az úszóknak a szakosztályvezetője Floridában elköltöttek pénzt, és még mindig nincs itt a számlát. Azért nincs, mert ott az edzőtáborban nem az az elsődleges és legfontosabb, hogy a számla eljuthasson, hogy a könyvelők lekönyveljék, hanem a sportolókat kell ott neki is kiszolgálnia, hogy jól menjen az edzőtábor, és majd mikor ide visszajön, akkor megkapjuk a számlánkat. Tehát ilyen esetekből nagyon sok van, de most az, hogy most sportszakmailag, nem tudom én, mi kell ahhoz, hogy ehhez én nem értek, mert nem is érthetek, de a folyamatokat látom, és tényleg tendenciákat látok én is, vagy azt, hogy például hogyan alakulhat ki az, hogy nem tudom én, például a vívó szakosztályunkban az én munkásságom 17 év, amit én itt átlátok, hogy végül előjön egy olimpiai bajnok. És akkor ez hogy tud egyáltalán sikerülni egy egyesületben.
0: De a sport szeretete az egész életében megvolt, vagy főleg akkor erősödött fel, amikor ide került?
1: Nem, én egy tehetségtelen úszó vagyok. 8 évet úsztam az újpesti Dózsában, Müttler Károllyal, szóval ilyen szintű sportolókkal, csak én 14-15 éves koromban, egyébként az általában vízválasztó a sportban, én akkor tanulást kellett, hogy válasszam, mert az összes ilyen házi versenyen dobogóra sem tudtam felkerülni, szorgalmas voltam, de hát jobb volt az, hogy én tanulni megyek, tehát áthatja az életemet a sport, mióta itt vagyok, itt talán nem szerintelen csináltam, én hoztam létre egy óvodát itt a BVSC-ben, összes gyerekem ide járt az óvodába, tehát a sport ez egy olyan pluszt ad a gyerekeknek, meg mindenkinek, olyan tartást, vagy hogy hogyan fejlődik egy pici gyerek, a koordináció, vagy ebek, ami nélkül nem lehet egész életet élni, ez biztos. Úgyhogy áthatja az én életemet is, tegnap éppen vízilabda meccsen voltam, mindenhova megyek, ahova tudok, de persze van családom is, és őket is, hogy mondjam, nem hanyagom el őket sem, tehát nem ez a klasszikus sportos, hogy egész hétvégén ott van, mert nekem közben meg kell a tényleg, hogy ászvizsgálat van, akkor most az jó sikerül az ászvizsgálat, nagyon sok pénzzel kell elszámolnunk, nem mindegy, hogy most tényleg milyen a megítélésünk, persze van egy olyan része, hogy akkor mi mennyi pontot gyűjtöttünk egy adott versenyben, de van egy olyan része is, hogy gyűjthetünk sok pontot, hogyha közben meg itt utána meg a romokat kell takarítani, vagy nem tudunk elszámolni a ránk bízott pénzzel. Ez nekem ugyanolyan fontos, hogy rend legyen, mint az, hogy most dicsőségünk legyen, úgyhogy nagyjából így állok hozzá.
0: Szászi Tamás üzemeltetési vezető, ami mit jelent?
2: Hát ez egy elég összetett munkakör nálunk. Ugye mi 3 telephelyen rendelkezünk.
3: Ezen a telephelyen közel 25 kollégával próbáljuk fenntartani az állandó és zöggenésmentes üzemeltetést.
0: Ugye most itt vagyunk a Szőnyi úton, csak hogy ezt elmondjuk, igen.
3: Telephelyről. Ugye itt különböző kategóriákra bontanám szét a kollégákat. Itt vannak olyan feladatok, melyek adhok feladatok, éppen tönkrement, szétrúgták, elpukkant, megáll majdnem, hogy az úszoda, hogyha nem tudjuk megoldani az anyomban, illetve vannak olyan feladatok, amik hetente, vagy akár naponta ismétlődő feladatokból állnak össze, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon összetett és mindig más feladatokkal ellátott munkakör a miénk, tehát hogy nem egyszerű.
0: Hogyha akkor a többi telephelyről beszélünk, akkor tulajdonképpen ott is gondolom, hogy ugyanezek a feladatok vannak a csapatok részére, vagy egy picit más?
3: Más, mert ugye A többi telephelyen nincsen úszoda, tehát a többi telephelyen inkább a pályák karbantartása az állandó feladat, ugye van, ahol focipályák vannak, van, ahol pedig teniszpályák, és ott még birkózócsarnok, box, MMA, mi egymás, és ezeknek az állandó. Ugye rengeteg gyerek jár hozzánk, ez azzal jár, hogy ők néha itt élik ki nálunk azt, amit otthon nem tehetnek meg, tehát ebben vannak olyanok, hogy ez egy 110 éves sportklub, előfordulnak még olyan csövek a földben, amik még mit tudom én, eternitből készültek, és akkor ezek már egy kicsit nagyobb kihívást adnak nekünk is, amikor ezeket ki kell cserélni, tehát hogy így nagyon-nagyon-nagyon sok részt mindegyik telephelyen a feladatoknak, az éppen aktuális napi működésnek a biztosítása mindig újabb kihívásokat állít elénk.
0: Volt egy ilyen elszólás, hogy vannak nagyon régi csövek. Erre a telephelyre itt a Szőnyi úton mennyire jellemző a mindig megújulás? Mert azért a BVSC az egy nagyon régi klub, gondolom, hogy mindig kell azért a felújítás, a megújulás.
3: Szerencsére már itt az elmúlt évek alatt szinte mindent ki tudtunk cserélni újabb dolgokra, és ezen igyekszünk, hogy minden ilyen régi szekrény alá sepet, csontváz, ami biztosít időközben előbukkal, mert nem tudtuk, hogy hú, az a cső, ami ott van is tökéletesen működött, az éppen milyen állapotú és milyen fajta cső volt, de azért most már túlnyom a többségemben, és mindig arra törekszünk, hogy úgy oldjuk meg mindent, hogyha valamihez hozzányújtunk, akkor az évekig ne kelljen hozzányúlni, tehát hogy nem saját magunk után futkározunk, hanem csak az új feladatok és kihívásokkal próbálunk megküzdeni.
0: És most, hogy már itt befejeztük az interjúkat, szinte mindenki együtt van az interjú alanyok közül, és aztán ilyenkor felmerülnek olyan dolgok, amik nem hangzottak el az interjúban, mert hogy vannak még olyan fontos információk, vagy inkább fontos benyomások, amik jobb lenne, hogyha elhangoznának a BVSC-vel kapcsolatban.
4: Igen, igazából az a szó nem jutott eszembe, amikor itt elkezdtük az interjút, hogy család. Ugyanis ez egy család, és a minta az megvolt, mert itt az átkos rendszerben, amikor ez még a MÁV létesítménye volt, akkor én egy családban nőttem itt föl, és az volt a minta, és gyakorlatilag ezt próbáljuk megvalósítani, és tényleg úgy élünk itt, közösen egy szobába minden információ átmegy, utána együtt lemegyünk az általunk megalkotott étterembe, ott együtt megbeszéljük az ebéd alatt a többi dolgot, és valóban úgy működünk, mint egy valós szerető jó család, beleértve a sportolókat, az itt dolgozókat, mindenkit.
0: Tóth Sándor alelnök. Egyébként van még olyan különlegesség itt a klubnál, ami különbözik más kluboktól?
4: Mi az első pillanattól fogva, amikor itt az állam kivonult, illetve a MÁV, próbáltunk egy vállalkozó klubbá válni, és megpróbálunk minden egyes létesítményt hasznosítani, és most ha azt mondom, hogy az étterem a saját tulajdonunk, és nekünk termeli a pénzt, ha azt mondom, hogy az óvoda a saját tulajdonunk, és nekünk termeli a pénzt, a teniszpályák, a csarnokok, minden állandóan hasznosítva van, mert ebből tudunk fordítani a profi sportra, és szerintem ez az, amiben mi talán előrébb járunk a többi nagy klubhoz képest.
0: Szatmári Kristóf, a BVSC elnöke, elhangzott a BVSC-vel kapcsolatban, hogy olyan, mint egy család. Valóban ez a legjellemzőbb szó a klubra, hogy olyan, mint egy család?
5: Hát azt gondolom, hogy a klubnak elég régóta van egy hagyománya, még jóval az előbbről, hogy én ide kerültem, hogy itt a szakosztályok nem egymástól elkülönülten vannak, hanem nap mint nap találkoznak egymással, néha együtt ebédelnek, kimennek egymás meccseire, tehát valóban van egy olyan érzése, hogy ez egy nagy család, és mindenki ismer mindenkit. Persze ez kevés lenne, de talán a háttér, amit tudunk biztosítani a sportolók számára, mind infrastruktúrálisan, mind szakmailag, a fő oka ennek a jó hangulat mellett, hogy egyre több sportoló választ minket.
0: És hát nem csak egy nagy család, hanem igen eredményes család, eredményes klub, hogyha most a Párizsi olimpiára nézünk vissza, ott is volt aranyérem. Annak érezhető hatása már, mint hogy a BVSC sportolók ilyen jól szerepelnek, és most maradjunk csak konkrétan a Párizsi olimpiánál. Ennek már érezhető bármilyen vonzó hatása, akár a fiatalokra, a gyerekekre, bármilyen szempontból?
5: Hát én azt gondolom, hogy valóban a vonzó hatás az leginkább az utánpótlásnál van. Tehát az, hogy olyan sportolók vannak nálunk, és tényleg ott járnak, kelnek, ott edzenek, ez a fiatal generáció számára egy óriási húzóerőt jelent, tehát ezt mindenképpen érezzük, de érezzük a felelősséget is, tehát azzal, hogy ilyen jól szerepeltünk, és ugye gyakorlatilag az olimpiai sportágak tekintetében, most nem csak az olimpia, hanem ugye a többi világesemény ezen sportágak tekintetében összpontszámát megnyertük Magyarországon, ez azt is jelenti, hogy magasra van téve a léc. természetesen egy nemes küzdelmet folytatunk a többi sportklubbal, de nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk, nagyon sok sportoló érdeklődik irántunk, és hát így vagyunk a mai nappal is, itt Hamar Lőnce szerződésével, hogy épp a másfél éve újraalakított ökölvívó szakosztály kereste meg Luca, hogy itt szeretné folytatni, itt látja azt a szakmai hátteret,

0: Ön utánpótlás klub vagyunk, tehát több ezer fiatal sportol nálunk, a vízilabdától kezdve a futballig, és akkor most itt a vívást, az úszást, és akár az ökölvívást, amiben nagyon eredmények vannak, ne is említsem. Tehát szerintem az utánpótlás, ha nem sértődnek meg a profi sportolóink, de szerintem a klub szinten fontosabb. Az, hogy minél több gyerek jöjjön, minél több szülő töltsék itt az idejüket. Próbálunk egyébként, ez a családi esélyek nekem az is lényeg, hogy próbálunk olyan infrastruktúrát és olyan szolgáltatásokat kialakítani, hogy gyakorlatilag egy egész délutánokat el tud a család töltetni, hogy gyerek edzadig lehet menni konditerembe a szülőknek, mehetnek úszni, tehát próbálunk valóban egy ilyen klasszikus klub szemléletet, de ez magával hordozza azt, hogy jó szakemberek vannak nálunk, és a jó szakemberek vonzák az élsportolókat, tehát büszkék vagyunk az élsportolónkra is, de hogyha választanunk kérnek, akkor talán úgy az igazságos, hogy mind a kettő fontos számunkra.
1: Csiklósi megpróbál középen maradni, nem talál egyik sem, mind a kettő szúrt, aztán Siklósi leüti Kánó pengéjét, megpróbál találni, Siklósi megint leüti Kánó pengéjét, 48 másodperc, talál! Olimpiai bajnok a magyar férfi párbajtőr válogatott! Siklósi Gergely egy lámpás találat! Atya úristen, mi van itt? A második magyar arany Párizsban 26-25-re győzött a magyar válogatott. Így aztán Siklósi Gergely, Koch Máté Tamás, András Fitibor és Nagy Dávid olimpiai bajnok lett. Megszületett az a vívó arany, amire annyira számítottunk, amire annyira vártunk már a verseny eleje óta. És a párbajtőrözőink, a férfi párbajtőrözőink 1972 óta először a csúcsra értek, ez a fiatal csapat csúcsra ért. Siklósi Gergely, Koch Máté Tamás, András Tibor és Nagy Dávid olimpiai bajnok lett.
2: András Tibor, a vívó szakosztály vezetője, és mielőtt a BVSC-re rátérnénk, azért az, hogy idősebb András Tibor, az most már amolyan büszkeség egy picit, mert hogy a fiát miután olimpiai bajnoki aranyérmet nyert, is ismeri az egész ország?
3: Természetesen nagyon, nagyon nagy büszkeség a számomra, hogy a saját fiam olimpiai bajnoki címet szerzett, és nyilván ez egy edzőnek, ez egy nagy büszkeség, és hát főleg egy szülőnek is óriási öröm, és nagyon büszke vagyok rá.
2: Igen, ugye ő is a BVSC színeiben vív, és most itt ülünk a kicsik edzésén. Ön ezt nagyon élvezi, hogy gyereksivaj van, hogy a kicsik csillogó szemmel vívnak, meg most éppen sorversenyt játszanak, szóval ez olyan, ami kell a mindennapok jólétéhez.
3: Igen, én ennek nagyon-nagyon örülök, én nagyon szeretem a vívást, én már 8 éves korom óta elkezdtem vívni, sőt 7 éves korom óta, úgyhogy pont a minap kérdezték meg tőlem, hogyha tehetném, és az egészségem engedi, akkor én 20 év múlva, 30 év múlva gyerekekkel szeretnék foglalkozni.
2: Hogyha a BVSC-ről beszélünk, és a vívásról, akkor szerintem, hogyha egy átlagos szurkolót megkérdezünk, hogy a BVSC-ben melyik lehet a legnépszerűbb szakosztály, akkor biztos, hogy a vívás benne van az első háromban, jól gondolom?
3: Igen, ez így van, hiszen egy nagymúltú szakosztályról beszélhetünk. 1949-ben alakult a szakosztály, és hát itt több olimpiai és világbajnok nevelkedett, és hát nagyon jó érzés itt lenni ebbe a körbe, és öregíteni a szakosztálynak, a klubnak a hírnevét, úgyhogy igen, nagyon jó volt, hogy itt lehetek.
2: Ugye sok a gyerek, mennyire nehéz mostanában megfogni a fiatalokat, az ilyen kisgyerekeket, egyrészt sportra, másrészt pedig konkrétan a vívásra?
3: Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen nem egy látványsportág a vívás. Én megmondom őszintén, hogy egy picikét több gyerekre számítottam egy olimpia után, főleg, hogy olimpiai bajnokunk is lett, de azért nem panaszkodunk, tehát most is azért bejött azért 20-30 gyerek. És nagyon örülünk egyébként minden egy kis gyerkőznek, aki úgy gondol, hogy a vívás mellett dönt.
2: A BVSC mit tud adni egy akár gyereknek, akár egy felnőtt sportolónak? Mi az, amiben kiemelkedő, és nem arra kérem, hogy más klubokkal hasonlítsuk össze, mert nem tudom, hogy mennyire ellátása van, és ez nem is fontos, de a BVSC önmagában mi az, amiben jó, és amiben sokat tud adni egy versenyzőnek, legyen az bármilyen korú?
3: Mi szakosztályként nagyon sokat köszönhetünk a klubnak, nagyon sok támogatást kapunk, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős szakmai munka folyik itt a BVSC-ben. Nagyon jó edzőkollégákkal vagyunk ellátva, nem csak a párbajtő szakágra, hanem itt a karcszakágra is gondolok. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyerekek, hogyha úgy döntenek, hogy a BVSC-ben, akkor nagyon, nagyon jó helyre kerülnek.
2: Bükszegi Zoltán, a BVSC labdarúgó utánpótlás szakosztályának szakmai vezető.

0: vezetője. Az a BVSC-re is igaz, gondolom, mint minden más klubra, hogy a gyerekek imádnak focizni.
1: Igen, ebben mi sem vagyunk kivételek. Most már 400 gyermek jár hozzánk. Az utóbbi 10 évben nagyon-nagyon sokat fejlődött a szakosztály. Főleg az utóbbi 3 évben, amióta tehetségközpont vagyunk, és egyre több lehetőségünk is van, amivel tudunk is élni, és a gyerekek tényleg kimondhatjuk, hogy szeretnek hozzánk járni.
0: Hogyha már az elmúlt 10 évet említetted, azért az elmúlt 1-1.5 évtizedben, hogy a BVSC felnőtt csapata honnan, hová jutott, az befolyásolja az utánpótlást, akár létszámban, motivációban, bármiben?
1: Sokat segít a nagypályás korosztályunknál a kiválasztásban, és többen szeretnének hozzánk jönni, hiszen magasabb osztályban játszik a felnőtt csapat, természetesen az ügyesebb játékosok is több ügyeset is keres minket, illetve a szülőkkel keresztül. Tehát a szülők keresnek, hogy a gyerekük szeretne itt játszani. Igen, a 2004-ben indult újra a felnőtt csapat, mert előtte azt hiszem 4 évig nem is volt felnőtt csapatunk, és 2004-ben a Hernádi Andrásék kezdték el újra a felnőtt csapatot úgymond újra szervezni, és 2014-re a Budapest másodosztályban szerepeltek a felnőtt csapat tagjai, illetve a felnőtt csapat, és szép lassan jutottunk el ugye az MB2-ig azóta, ugye most már ez a második évünk.
0: Azért már elég sok BVSC-ben dolgozóval beszélgettem, és többször elhangzott a BVSC-vel kapcsolatban, hogy olyan, mint egy nagy család. Ezt te is osztod ezt a véleményt?
1: Azért könnyű erről beszélni, én 1987 óta itt, 87 óta vagyok itt a BVSC-ben, itt nevelkedtem, egészen 98-ig itt, tehát a BVSC-ben nevelkedtem, és már a felnőtt csapatban is itt kezdtem el a pályafutásomat, és 2014-ben kértek fel szakosztályvezetőnek, és azóta egy év kivételében itt vagyok, most már lassan 10 éve. És mivel tudom, hogy milyen volt akkor a BVSC, és ugye többen is vannak, akik szakosztályvezetők még most, és akkor is itt voltak, vagy akár az alelnök a Tóth Sándor úr, vagy ugye a Börzsék Karcsi a karatéban. Szóval többen is vannak olyanok, akik az a régi szép időket megélték, sőt az osztálytenisznél is vannak olyanok, akikkel együtt sportoltunk, hogy voltak valóban olyan történések, ami ugye jó örömmel emlékszik vissza az ember. Például a bizonyos korosztályokban nyáron átmentünk az osztálytenisz terembe, és akkor egy versenyt lebonyolítottunk a egymás között, és odaengedtek, akkor a focipályákat mindig tudják használni a többiek is, tehát gyakorlatilag a vízilabda, akár a kézilabda, mi is átmegyünk a kézilabdába, sőt több utánpótlás játékosunk is, akik nézik a röplabdát, például aki menek röplabda mérkőzésekre, múltkor a röplabdások még vártak a buszukra, addig, mert vidékre mennek, addig belenéztek a felnőtt meccsünkbe, tehát hogy ezek akkor régebben elég sok összefonódás volt.
0: Szóval itt aztán tényleg ismer mindenki mindenkit.
1: Igen, sőt, nyaranta ugye a szezonzáráskor van egy nagyobb központi évzáró. Nagyon nagy segítség az, hogy a Szőnyi úton van legalább 10 szakosztály egyszerre, és nagyon jó, azt gondolom, hogy a gyerekeknek is nagyon jó, hogy akár találkozhat olimpiai bajnokban, ha itt éppen bejön ebédelni a bisztróba, vagy éppen csak útközben a parkoló fele találkozik, például az András Tibivel, vagy a Kis utcával, vagy a Késajnál, vagy a Pusztelizával, és most sorolhatnám még a többieket, vagy akár a Kis Balázs a birkózásnál, tehát világbajnokokkal, meg Európa-bajnokokkal, tehát hogy sokkal jobb érzés lehet így egy olyan helyhez tartozni, mint ahol csak külön esetleg labdarúgó pályák vannak, és akkor teljesen elszaparálva ott egy magukban vannak a gyerekek.
0: A Sporthely mai házigazdája a BVSC Zugló volt, tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Tudják-e, hogy mi a közös Sully Sullenbergerben, Elon Muskban, Jeff Bezosban, Tom Cruiseban, Harrison Fordban, vagy akár Sir Richard Bransonban és Bessenyei Péterben? Nos, ha nem, segítek! Mindannyian élő legendák bekerültek a Living Legends of Aviation elnevezésű hírességek csarnokába, ami a repülés történetének legkiemelkedőbb, legbefolyásosabb alakjait tömöríti. Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják, és a Sporthely mai némiképp rendhagyó kiadásában a motoros műrepüléssel, illetve elsősorban Bessenyei Péterrel és azokkal a helyekkel foglalkozunk, amelyek Bessenyei Pétert azzá tették, aki. Kétszeres műrepülő világ és Európa bajnok, kétszeres összetett világkupa győztes, a Red Bull Air Race megálmodója és világbajnoka, magyar örökségdíjas, és megkapta a Magyar Köztársaság érdemrendjének lovak keresztjét. Bessenyei Péterrel ott találkozunk, ahol minden elkezdődött. De nem csak neki, hanem a magyar modernkori repülésben is, a budaörsi reptéren. Elsőként ismerkedjünk meg egy kicsit magával a helyjel, aki ebben pedig segít, az nem más, mint Krauf Péter, a repülőtér vezetője. Bent vagyunk a hangárban, itt pihennek a gépek, de mi minden történik itt pontosan, illetve az egész repteret egy picit mutassuk be a hallgatóknak, hozzuk őket ide virtuálisan.
1: 1937-ben épült, és akkor megnyerte a világ legkomolyabb, legszebb repülőtere díjat. Azóta sok idő telt el, nem dicsekedhetünk, hogy ezt a műemlékünket úgy tartanánk fönt, ahogy műemléket kéne, sajnos némileg romos állapotban van, de ennek ellenére folyamatosan üzemel. Ez volt az első budapesti nemzetközi repülőtér, és utána ez költözött át, amikor már kicsi volt, költözött át Ferihegyre. Aztán utána átvette a Honvédség egy darabig, utána a Magyar Honvédelmi Sportszövetség, az MHS, majd a Magyar Repülőszövetség, és végül most egy magáncég az üzemeltetője repülőtérnek. A tevékenység gyakorlatilag nem változott, füves repülőtér, olyan repülőgépekkel repülünk itt, amelyiknek a füves repülőtér jó. Ez egy elég széles spektrum, egyébként az egész pici játékrepülőtől az egymotoros utasszállító gépig minden száll itt nálunk. A hangár szintén Európa díjas volt, amikor épült, mert ez volt a legnagyobb egyfesztávolság alatti épület, amit abban az időben Európában csináltak, úgyhogy elég híres a mai napig nyilvántartott épület. A hangárban sok repülőgép van. A repülőgépek többsége az egy oktató szervezet tulajdonában van, aki most jelen pillanatban, mint mindig korábban oktatásokat végez a repülőtéren, és magánemberek is bérelhetnek helyet, és az ő repülőgépeik is itt találhatók. Ezen kívül építettünk egy hangárban hangárt, ami egy fűthető kis hangár, ahol a repülőgépjavítás folyik. Ha a sportot nézzük, akkor ez egy nagyon jelentős hely, mert minden magyar repülősportnak a bölcsője a budaörsi repülőtér, aminek még mindig van hagyománya, mert az Endres György vitorlázó klub a mai napig is képezi az embereket. Sőt, most van egy új tendencia, hogy a kormány elhatározta, hogy a jövőbeni pilóták képzésére újra visszaállítják. Valamikor volt MHS alapképzést, és finanszírozzák bizonyos mértékig, ez is itt történik többek között ezen a repülőtéren is. A műrepülő válogatottnak is mindig ez volt a központja, és itt volt a képzés. Ezen kívül nyilván az oktatás az egy nagyon fontos rész, hogy a jövőbeli pilótákat oktassuk.
0: Ha ne adj Isten, valaki most akár az adás kapcsán is elgondolkodik azon, hogy szeretne tanulni, szeretne akár pilótának, akár a repüléssel megismerkedni, mi a teendője?
1: Kettő irány van, az egyik, ugye, ahogy mondtuk, a sport, a másik a hivatásos. Hogyha valaki sportolni akar, akkor megkeresi az Endres egy repülőklubot, amelyik itt székel a budaörsi repülőtéren, és önálluk lehet jelentkezni vitorlázó repülést tanulni, és ebben fejlődni. Ez egy nagyon szép ága a repülésnek. A másik az, hogyha valaki hivatásos pilóta akar lenni, akkor itt a Flyco Kft., mint Magyarországon a legnagyobb jelenlegi repülőgép vezető képző központ, és ott lehet jelentkezni, és megkapni a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy valaki motoros repülőgéppel kezdjen, és hivatásos pilótává váljon. A szocializmusban, amikor én is repülőgépvezető lettem, akkor úgy volt, hogy az MHS-nél elkezdtem vitorlázni, és onnan el lehetett kerülni egy mezőgazdasági repülőiskolába, onnan a Malévhez. Tehát akkor volt ennek egy rendje, és nem kellett, hogy a szüleim milliómosok legyenek ahhoz, hogy ez megtörténjen. Aztán nagyon sokáig a rendszerváltozás után ez meghalt, ez a lehetőség, és szerencsére most újra felé lett, mert diákhitelt lehet kapni. Tehát több egyetemmel van szerződésünk, és aki pilóta akar lenni, ha szorgalmas és érdekli, akkor nem kell befektetnie milliókat ahhoz, hogy pilóta legyen, és ezzel pilóta szakmává tud válni.
2: egy picit kanyarodjunk még vissza a repülőtérhez, hogy itt a hangárban tényleg mindenféle típusú méretű gépek ugye most pihennek, kint egyébként a kifutópályán is látunk 7-8 gépet egyőre, nem tudom, azok készenlétben állnak, felszállni készülnek, vagy azok mindig ott vannak.
1: Ez úgy történik, hogy egész nap foglalás van, tehát az oktatók lefoglalják azokat a gépeket, amivel oktatni fognak. Akinek saját gépe van, az is megrendeli, hogy kirakják a gépét, és akkor ezt kirakjuk a hangár elé. Este, amikor vége van az üzemnek, akkor visszapakoljuk a hangárba. Ezen kívül, amit a hangárban látunk, az többek között van itt egy alapítvány, a Goldtimer alapítvány, amelyiknek én vagyok az elnöke, és arra esküdtünk föl, hogy magyar repülés történeti emlékeket, repülőgépeket újítunk föl, és mutatunk be repülőképes állapotban annak, akit ez érdekel. Ez itt a Budaörsi repülőtéren erre lehet jelentkezni, vagy a honlapunkon. És látunk itt mezőgazdasági repülőgépet, és elég sok helikoptert, mert azt kell mondjam, hogy a helikopteres központ az a Budaörsi repülőtér, mert nincs szükség pályára, és mivel fű van, ezért helikoptereknek ideális.
2: Mert ha nem tévedek, amikor jöttem a repülőtér felé, és hatalmas nagy területről beszélhetünk, akkor talán az egyik sarkon, én amikor gyerek voltam Komlón, ott volt még egy kis hadtörténeti szabadtéri, hát nem is múzeum, csak kiraktak egy-két volt szovjet tankot, gépágyút és egy repülőgépet is, talán egy Tupoljev, ha jól látom ott egészen kint a szélén, milyen harci gép van kiállítva?
1: Ez egy MiG-21-es repülőgép, amire az idősebbek, ez egy vadászgép, a honvédség által nagyon sok éven keresztül használt vadászgép, és ennek a speciális darabnak az a története, hogy volt egy filmsorozat, a Őrjárat az égen, és ez a repülőgép az, amely ebben a filmsorozatban szerepelt, és ezt mementóként vagy emléként, ugyan itt sose volt ilyen repülés, de kitettük a repülőtére.
2: És akkor még egyszer, aki szeretne tanulni, aki szeretne sétarepülni, megismerkedni, vagy jönni és szeretné megtekinti ezeket a gépeket, akkor azokat tártkarokkal is szívesen fogadják és szívesen várják.
1: Ez így igaz, a Budaörsi repülőtér továbbra is a bölcsője a repülés jövőjének, a fiataloknak, akik ezzel akarnak foglalkozni, és mindenféle területen várjuk szeretettel a szerelőket is, akár bárkit, hangármestert, aki jönni akar dolgozni, várjuk szeretettel.

a budaörsi reptér tehát minden érdeklődő tárt karokkal vár, mi pedig sétáljunk át a legendás körépületbe, ahol elsőként megtudhatjuk, mikor és hogyan is indult a magyar műrepülés legendájának, Bessenyei Péternek a pályafutása.

0: 6 éves koromban költöztünk ide szüleimmel Kamaraerdőbe, a Budaörsi repülőtér szomszédságába. Itt volt egy idősek, meg mindig van egy idősek otthona, édesapám annak volt a vezetője, és én 6 évesen láttam először repülőgépeket. Ezek a gépek ráadásul műrepülőgépek voltak, mert a 62-es műrepülő világbajnokság ezen a repülőtéren zajlott, ahol a magyar csapat felkészülését a kertünkből nézhettem végig, és hát engem a bukfencező, dugóhúzódó repülőgépek megbabonáztak, én teljesen oda voltam, úgyhogy ha tehettem, akkor akár gyalog, akár kerékpárral kijöttem a repülőtér sarkába, és bámultam a gépeket. A hangárig nem mertem elmenni, meg a starthelyig, csak úgy a reptér sarkából nézegettem. Később aztán már elmerészkedtem a hangárig is, ahol a gépeket megtapogathattam, merészhettem a kabinjukba, és a mai napig érzem azt a benzinkőzzel kevert repülőgép illatot, amit akkor éreztem. A pilóták nekem olyan misztikus emberek voltak, olyan megfoghatatlan, távoli, elérhetetlen emberek voltak, tehát nekem az, hogy a starthelyre kimenjek, és én megkérdezem, hogy hogy lehet itt repülni, eszembe se jutott. Aztán még nem szakközépiskolás voltam, amikor egy évfolyam társamról megtudtam, hogy ő Dunakeszin sportrepül, vitorlázó repül. Hát akkor aztán jött a felismerés, hogy jé, hát egy ilyen átlagembernek is lehet ez, elérhető. Őt kifaggattam, mi a teendőm, elmondta, és orvosin megfeleltem, csettől kezdve nem tudtak ez a bajnál repülőtérről. Hogy egy kicsit ugorjak a dologba, mindig is szerettem volna repülni. Az, hogy a repülőgéppel emelkedünk, süllyedünk, jobbra-balra forgolódunk, nagyon szép dolog, de valahogy nem elégített ki. Szerettem volna a háromdimenziót igazából kihasználni, abban lubickolni, a repülőgéppel teljes mértékben minden pozícióban uralni. Ez valahogy ilyen, nem tudom, vonzott. Lehet, hogy az első műrepülőgépek látványa volt ez a fajta becsípődésnek az oka. Lényeg az, hogy 79-ben kaptam lehetőséget arra a klubomtól, hogy a Budaörsi repülőtéren elkezdhessem a motoros repülőkiképzést. És hát persze ezzel a lehetőséggel boldogan éltem, és ennek érdekében munkahelyet váltottam, hogy tudjak sokat repülni. És gyakorlatilag 81 őszén már a műrepülőkeretben találtam magam, ugyanis az akkori edző a Simon Laci, Bece neves inya volt. Talán utólag azt gondolom, hogy kicsit felfigyelt rám, és a védőszárnyai alá vont, és egy kicsit külön foglalkozott velem. Lényeg az, hogy a műrepülő kiképzés elkezdése után fél évvel már elküldött versenyre, ahol is az első két versenyszámot megnyerve, végül is nem nyertem meg, mert a harmadik számban volt egy tévesztésem, illetve egy hibám, de ez már egy ilyen érdekes bejelentkezés volt. És így 81 őszétől az A, tehát a nagy műrepülőkeretek a tagja lehettem, ami egy óriási megtiszteltetés volt nekem, Vitek Petivel, Vengertner Ferivel, Kis Hararival és Simon Lacival együtt készülni. Őtőlük rengeteget tanultam, rengeteget láttam, ellestem a dolgokat, persze ők is meséltek és megsegítettek.
1: Aztán jött 82. május 11, ami ugye alapjában megváltoztatta az életed és az egész műrepülés életét, és ha már sporthely, akkor itt tisztelgünk Simon László és a többiek emlék előtt is, hiszen ugye most már itt a nyakunkon a 43 éves évforduló, amikor elvesztetted és elvesztette az egész magyar sport ezeket a nagyszerű embereket.
0: Elképesztő, már 43 éve bennem még mindig úgy élnek, hogy látom őket, hallom a hangjukat, és most így borsodik a hátam. Egy borzasztó igazságtalan dolog volt ez. És valóban, ahogy elmondtad, az egész magyar repülésnek, sportrepülésnek egy óriási veszteség, tragédia volt, aminek azt mondom, még a mai napig is isszuk a levét. Jött 82 tavasza, amikor ez a tragédia bekövetkezett. Aznap én is repülőtéren voltam, mert egy keddi nap volt, és műrepülő keretnap volt, mint minden kedden Budaörsön, de rossz idő miatt nem volt alkalmas az időjárás a műrepülésre, és a reptévedetésre kitalálta azt, hogy ha már itt van ennyi nagyszerű pilóta, akkor egy AN2-es repülőgépbe, ami egy több személyes repülőgép, üljenek be. A repülőtér parancsnok elviszi őket Dunakeszire, az előző hétvégén navigációs versenyből ott ragadt repülőgépekért. Adott volt, hogy megyek én is velük. Habár nekem még nem volt típusjogosításom azokra a gépekre, de hát bármely fiú mellé visszafelé beülhettem volna, ezt úgy mondjuk, hogy hát kicsikét hiénázni mindenképp mentem volna, de a Sinya mondta legalábbis, hogy a parancsnok elvtársat meg kell kérdezni, hogy én mehetek-e velük. Nyilván nem volt oka azt mondani, hogy nem, de aztán mégis azt mondta, hogy nem mész te sehová. Neked nincs még a típusod, nem mész te sehová. Úgyhogy így aztán a Sinya mondta, hogy nyugodtan menjek el horgászni, mert már úgyse lesz repülés. A fiúktól elköszöntem, ők elmentek az újlaki határhegy irányába a repülőgéppel, én meg horgászni. és este kaptam a megdöbbentő hírt, hogy mi történt. Utána nem is mentem ki repülőtre 4 hónapig. Gyakorlatilag egy csapásra elmentek a példaképek, elmentek a barátok, elment az edző, elment mindenki, aki nekem itt fontos volt, és a repülőtér számomra kiürült.

0: négy hónapig nem voltam itt kint. Aztán korábban megrendelt, akkor még Csehszlovákiában megrendelt Z-50 típusú műrepülőgépek elkészültek, ezek új gépek voltak, és ki kellett menni értük, és akkor Angyal Gyuri kollégámmal együtt kimentünk Otrokovicébe, a gépeket hazahoztuk, és egy új műrepülőcsapatot kezdtünk el építeni. Gyakorlatilag nagyon sűrűn edzőváltásokkal, egymást támogatva, Vakfedett Világtalant egy új csapat épült fel.
1: Hosszú hónapokig nem jöttél ki a reptére, és nem azért, mert féltél, vagy mintha féltél volna a repüléstől, csak egyszerűen nem volt kihez és mihez jönnöd. Viszont visszatértél Budaörs, és ugye itt vagyunk most már a körépületben, ahol 10 évig dolgoztál. Mikor ez a repülőtér megépült, akkor az egyik legkorszerűbb és legszebb díjnyertes reptér